0: sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Ismét üzent a még hivatalban lévő közjogi tisztségviselőknek a miniszterelnök. Magyar Péter szerint az állami számvevőszék és a versenyhivatal elnökének is távoznia kell. A kormányfő azt is bejelentette, hogy szabályozni fogják a bírák jogosultságát annak érdekében, hogy kezdeményezni tudják a kúria és az országos bírósági hivatal vezetőinek visszahívását. Vendégünk Stánic Péter.
2: Stánic Péter alkotmányjogász, jó estét kívánok, köszöntöm.
3: Jó estét kívánok.
2: Alkotmányozás, ÁSZ, GVH elnök eltávolítása, legfőbb ügyész jelölése, sorolhatom a témákat, vágjunk gyorsan bele. Baka András államfő még nem jelölt legfőbb ügyészt újra, miután nem fogadta el ugye a parlament az előző jelöltjét. Köti-e őt bármiféle határidő, mikor kell jelölnie?
3: Igazából egyértelmű határidő nincs, tehát ilyen előírás. Nyilvánvalóan az egy probléma, hogyha a legfőbb ügyészség a legfőbb ügyész nélkül működik. Megvan oldva a helyettesítés rendje, ne gondoljuk azt, hogy ez a napi működést ellehetetleníteni, tehát az ügyészség napi tevékenységét, de azért itt már a nyár közepe óta hiányzik a legfőbb ügyészi pozíció betöltése, ezt mindenképpen orvosolni kellene mi hamarabb.
2: Azt elmondta Magyar Péter, hogy nem egyeztet vele, illetve nem egyeztet továbbra sem a politikai pártokkal Baka András, tehát maradt ennél a módszernél, hogy ő jelöl és nem vonja be a pártokat. Viszont azt mondta a miniszterelnök, hogy arról tud, hogy zajlanak, tehát történnek ezek az egyeztetések, és akár már a jövő héten jelölhet. Ön milyen jelöltet tartana jónak, alkalmasnak arra talán példanélküli feladatra, a rendszerváltáskor volt egy ilyen, hogy az ügyészséget rendbe tegye, a társadalom bizalmát visszaszerezze. Tehát mi kellene ehhez?
3: Ez egy nagyon érdekes és komplex kérdés. Én azt gondolom, hogy mindenképp javítaná az ügyészségbe vetett bizalmat, a társadalmi bizalmat, hogyha ismét az ügyészek közül kerül neki a legfőbb ügyész. Tehát nagyon fontos szerintem, hogy egy olyan szakember legyen az élén, aki egyrészt a szervezeten belül is elfogadható, kívülről is, jogászok, laikusok számára egyaránt. Tehát a legfőbb ügyésznél ez egy egyszemélyi vezetésű szerv.
2: Sokaknak ez is problémája volt, hogy az ügyészség tagja volt, sokan nem bíznak a jelenlegi ügyészségben. Persze az előző jelöltnél nem ez volt pusztán csak a probléma, nem ezért nem támogatta csak a Tisza párt, de sokan azt mondták, hogy hát ez nem jó, hogy ő ügyész.
3: Ez egy érdekes kérdés, és valóban a felvetés, hogy az ügyészi szervezetrendszerből honnan, melyik szintjéről jelöl például a közszerzési elnök egy újabb jelöltet. Önmagában az, hogy a köztársasági elnök nem egyeztet a kormánypárttal, vagy akár bármelyik parlamenti párttal, én azt gondolom, hogy ez egy jó irány. Egy kicsit újra meg kellene tanulnunk, hogy az egyes alkotmányos szervek, tisztségek, ők önállóak. Az alkotmány előírja, hogy mi az ő szerepük, azt ők saját maguk értelmezik, és annak megfelelően járnak el. Tehát sem a miniszterelnök, sem a kormány nem egy olyan szuperhatalom, aki kézi vezérelhetné a többi szereplőt. Tehát ez nagyon fontos újra tanulnunk, hogy az egyes szervek önállóak, a saját alkotmányos szerepük és szakmai rendszerük szerint működnek.
2: Ugye utasítás itt nem történik, maximum üzengetés, de arra majd egy picit később kitérek, mert hogy üzent Magyar Péter az ügyészségnek, és azt is elmondta, hogy volt főügyész, ugye Fürsz Pál volt, aki az eredeti jogállását, a garázdaságot átírta lopásra, úgy itt az ötkertes ügyről van szó. Most nyilván mindenki azt találgatja, hogy mi lehet ennek az ügynek a vége, mi lesz itt a miniszterelnököt, felmentik a miniszterelnököt, vagy elítélik a miniszterelnököt, ön hogy látja?
3: Én nem praktizálom büntetőjog keretében, tehát az a részéhez nem tudok így hozzátenni. Az alkotmányjogi aspektusa mindenképpen fontos, és példaértékű alapvetően, hogy egy miniszterelnök eszemben folyik egy eljárás. Itt nyilvánvalóan meg kell várnunk, hogy a bíróságokon a végén milyen döntés fog megszületni, de alapvetően ugye felmerült itt például a mentelmi jog megszüntetése. Nagyon sok érdekes alkotmányos kérdés. Én azt gondolom, hogy ott nagyon fontos arra figyelnünk, hogy itt alkotmányos garanciák vannak a mentelmi jog kapcsán is. Az egy érdekes szimbolika egyébként, hogy itt maga a miniszterelnök is kérte, hogy függesszék fel az ő mentelmi jogát.
2: Tehát az nem lenne jó, hogyha az a javaslat célba érne, mármint hogy szüntessék meg a mentelmi jogot.
3: Ennek nagyon beható alkotmányjogi és alkotmánybírósági gyakorlata van, hogy pont az a garancia, hogy az országgyűlési képviselők befolyástól mentesen, félelemtől mentesen gyakorolhassák a feladatukat. Ez összefügg azzal, hogy egy kicsit újra kell tanulnunk az önállóságot, tehát az országgyűlési képviselők részéről is, hogy valóban a parlament egy pluralista, többféle gondolat megjelenjen, és ne az legyen, hogy mindenki igazából utasítást követ, vagy egy direktívát hajt végre.
2: Ugye az elmúlt hetekben, az elmúlt napokban és ma is üzent a miniszterelnök az ügyészségnek, azt mondja, Orbán Viktort, vagy az MNB ügyben érintett Matolcsi Györgyöt nem látta a folyosón, amikor ügyt kihallgatták. Az aranykonvoly ügyben is csak a kisrendőröket vették elé. Az ügyészségnek, ügyészeknek való miniszterelnöki üzeneteket hogy látja?
3: Én úgy gondolom, hogy ezeknek legfeljebb szimbolikus jelentősége lehet, jogi semmi esetre sem. Én nem tartom egy célszerű iránynak ezt a fajta kommunikációt. Tehát azt a látszatot kelti, mintha a miniszterelnöknek lenne bármifajta irányítási vagy utasítási joga független hatalmi ágak, igazságszolgáltatási szereplők részére. Tehát ennek már a látszata is azt gondolom, hogy kerülendő.
2: A mai sajtótájékoztatón is szóba került, de egyébként a Facebookon is lemondásra szólította fel Vindis Lászlót és Rigó Csabát a miniszterelnök, ugye az ÁSZ és a GVH elnökéről van szó. Ha nem mondanak le, akkor a kérdés ugyanaz, ami Sólyog Tamás volt államfő esetében is volt, hogyan lehet őket eltávolítani, mert ezt ígéri a miniszterelnök.
3: A gazdasági versenyhivatal vezetőjét itt pont a miniszterelnök maga kezdeményezheti az ő elmozdítását, és a köztársasági elnök ebben az esetben felmenti őt. Tehát, hogy ez pont egy olyan kérdés, ahol a miniszterelnöknek konkrét eljárási lehetősége van arra, hogy kezdeményezze ezt a felmentést. Nagyon érdekes, hogy nem tudjuk, hogy ez megtörtént-e vagy sem, de itt az ő kezében van az irányítás.
2: Az államfőnél kell kezdeményeznie?
3: Így van, a köztársasági elnöknél.
2: És Vindis Lászlóét, az ÁSZ elnökét?
3: Az állami számvevőszék egy más kérdés. Ugye az állami számvevőszék szerepéből érdemes kiindulnunk. Igazából az állami számvevőszék az országgyűlésnek egy szakosított pénzügyi-gazdasági ellenőrző szerve. Tehát az országgyűlés alá tagozódik be, ebből következik, hogy itt az országgyűlés mentelmi bizottsága kezdeményezheti az állami számvevőszék kizárását. Nagyon érdekes már is, hogy a mentelmi bizottság milyen összetételű, ez egy 6-tagú országgyűlési bizottság, 3 tiszapárti képviselő, 2 fideszes képviselő és 1 KDNP-s képviselő alkotja. Tehát a 6-tagú bizottság 3-3 arányban oszlik meg. Kérdéses, hogy itt van-e arra egyáltalán ráció, hogy ők ezt a kizárást kezdeményezik az országgyűlésnél.
2: Nem sok valószínűleg, tehát inkább arra tennék, de akkor mit lehet ezen kívül tenni? Tehát a mentelmi bizottság vagy kezdeményezi ezt, vagy nem, tegyük fel, hogy nem, akkor onnantól kezdve mit lehet csinálni?
3: Én fontosnak tartanám itt is, hogy tudjuk meg, hogy az elmozdítást miért veti fel egyáltalán a miniszterelnök. Tehát mik azok a szakmai érvek, az állami számvevőszék működésével, gyakorlatával kapcsolatos kérdések.
2: Egyébként... Szakmai hiányosságok, nem végezte el a munkáját, az előző kormánynak jelöltje, tehát ilyesmiket mond a miniszterelnök.
3: Ja, ennek mindnek megvan a módja, tehát az országgyűlés előtt kérdezhetőek, közérdekű adatnak minősül minden ilyen adat, tehát hogy például hány eljárás folyik, milyen típusú ügyekben, nyilván a személyazonosító adatok megismerése nélkül, de lenne arra eszköz, hogy nyilvánosságra hozzák a konkrét működéssel kapcsolatos problémákat. Ezzel lehetne elérni azt, hogy a társadalom és az országgyűlésnek is a bizalma megrendüljön akár az állami számvevőszék elnökében, hogyha valóban fennállnak ezek a hiányosságok.
2: De ha a társadalom bizalma megrendült, tegyük fel, hogy már megrendült, akkor mi történik? A társadalom nem tudja leváltani Vindis Lászlót, hanem a mentelmi bizottságnak kell azt kérnie, illetve a melyik bizottságnak?
3: A mentelmi bizottságnak. Közvetlenül valóban nem tudja elérni a társadalom, de nyilvánvalóan a politikai pártok is mérlegelik azt, hogy az ő szavazóik hogyan viszonyulnak egy ilyen kérdéshez. Tehát egy 3-3 beosztású bizottságban is. Én nagyon fontosnak tartanám, hogy térjünk oda vissza, hogy ha felmerül egy szakmai mulasztás bárkinek a részéről, a politikai spektrum bármelyik részén elhelyezkedő szereplőnél, ez legyen az irányadó. Ne az, hogy ki jelölte, ki delegálta, kihez tartozik, hanem valódi, objektív szakmai mércékhez térjünk vissza.
2: Volt még abban a posztban más is, azt írta a kormányfő, kitért az igazságszolgáltatása is, hogy a bírák hamarosan megkapják majd azt a jogot, hogy döntsenek a kúria és az országos bírói hivatal vezetőiről, akiket egyébként a bejegyzésben az orbáni maffia kiszolgálóinak nevezett. Hogyan kaphatják meg ezt a jogot?
3: Itt igazából a bíróságok szervezetéről szóló törvénybe egyébként már bele is kerültek igazából ezek a rendelkezések, hogy kezdeményezhetik az országos bírói hivatal vezetőinek elmozdítását az országos bírói tanács, az OBT tagjainak kétharmada. Tehát itt egy kezdeményezési lehetőséget kaphatnak azok a szervek, amelyeket a bírák maguk közül delegálnak.
2: De akkor ezt már megkapták?
3: Ez jelenleg is benne van az OBH elnök kapcsán. Emellett pedig a köztársasági elnök kezdeményezheti a tisztségtől való megfosztást. Én azt problémásnak tartom, hogy a bírákra próbálja legalábbis a látszólag a kommunikáció szintjén áttolni, vagy áthárítani ezt a kérdést a jelenlegi kormány. Az mindenképpen üdvözlendő, hogy egy adott esetben új kúria elnök, vagy új OBH elnök esetén a bíráknak legyen abba aktív beleszólása, hogy kik közül választhat az országgyűlés. Nagyon fontos az egyes szervezetek saját belső integritása. Nyilvánvalóan a bíróságok fölötti igazgatási és szakmai vezető személyénél nagyon fontos, hogy a bírák közül származik, a bírák őt el tudják fogadni, és nyilván ez garantálja azt is, hogy szakmai szempontok mentén legyen kiválasztva.
2: Akkor amikor azt írja a miniszterelnök, hogy hamarosan megkapják a jogot, akkor ez a jog már az övék, ezt már megkapták. Ez mióta van benne a törvényben?
3: A törvényben ez valóban belekerült, tehát nagyon fontos, hogy itt, hogy ez nem szükséges alaptörvénymódosítás, ez nem is az alaptörvénymódosítással függ össze, hanem a törvényben ez a fajta kezdeményezési jog az OBH elnök kapcsán bekerült, a kúria elnök kapcsán még valóban nem került.
2: De ez korábban került bele, vagy az új kormány tette már vele, vagy módosította a törvényt, ezt tudjuk?
3: Itt erre pontosan nem emlékszem, a kúria kapcsán merült fel, ugye főként a kúria elnök esetében, hogy itt az elmozdítás hogyan történjen. Én nagyon fontosnak tartanám továbbra is kiemelni, hogy a köztársasági elnök részéről továbbra is megvan ez a kezdeményezési lehetőség.
2: Tehát
3: a köztársasági elnök jelenleg is kezdeményezheti, ezt összefüggésben kell értékelnünk azzal is, hogy a legfőbb ügyész választásnál a köztársasági elnök nem egyeztet a politikai pártokkal. Én azt gondolom, hogy itt van kapcsolat, hogy a kúria elnök tisztségtől való megfosztását szintén nem kezdeményezte, annak ellenére, hogy a miniszterelnöktől több ilyen felszólítás érkezett már.
2: Alkotmányozás az utolsó jó nagy témánk. Őszre ígérték, most a 444.hu kérdésére a miniszterelnökség azt válaszolta, hogy még az idén ősszel elindul az alkotmányozás az ígéreteknek megfelelően. Úgy beszélünk mindig az alkotmányozásról, hogy hát elindul, mintha mindenki tudná, hogy az hogy is indul, vagy hogy ez olyan egyszerű lenne, hogy elindul egy alkotmányozás. Hogyan kellene jól elindítani ezt a folyamatot?
3: Érdemes szerintem onnan kezdeni, hogy mi is az alkotmány. Nagyon gyakran használjuk ezt a fogalmat, de nem biztos, hogy mindannyian tisztában vagyunk vele, hogy mit jelent. Tehát maga az alkotmány igazából egy olyan alapvető dokumentum, egy jogi és politikai dokumentum, ami annak a szabályát tartalmazza, hogy hogyan tudunk mi együtt élni. Tehát a legalapvetőbb szabályokat, hogy mitől tartozunk mi össze, mint közösség, és mik azok az alapvető szervek, ahogy működnek, hogyan ruházzuk át a hatalmat egyáltalán az államra.
2: Indulhat ez úgy is, hogy a mostani kormány ír egy alkotmányt, és azt bocsátják mondjuk társadalmi egyeztetésre, vagy úgy, hogy sok-sok javaslatot befogadnak a szakmától, vagy éppen témánk volt itt tegnap a civil bázis és az ügyvédkör alkotmányozása, ugye alkotmányozásra hívják fel a kormányt, a társadalmat együtt, szóval ezt hogy lehetne jól, én erre gondoltam. Az is kérdés nyilván, hogy mi van benne természetesen, csak elindulni hogy kellene.
3: Az elindulásnál is nagyon fontos, pont az alkotmány szerepéből kiindulva, hogy minél több társadalmi csoport ebben megjelenhessen. Tehát ez nem egy jogászi szakmai tevékenység alapvetően, pont az a lényege egy alkotmánynak, hogy a különböző társadalmi csoportokat megjelenítse, mindannyiunkat, hogy azt tükrözze, hogy miben tudunk mi egyetérteni, mik azok, amik bennünket összekötnek. Ugye itt nagyon fontos, hogy olyan sérülékeny társadalmi csoportok is megjelenjenek, akik egyébként a saját érdekeiket kevésbé tudják érvényesíteni. Tehát pont ezek azok a szempontok, amiket figyelembe kell venni, nincs arra egyértelmű aranyszabály, hogy hogyan kell egy jó alkotmányt elkészíteni, minél szélesebb körben kell a különböző társadalmi csoportokat, rétegeket reprezentálni, tehát ez mindig egy hosszú folyamat.
2: Gyorsan két konkrét ügyet említenék. Tegnap itt volt Horváth Lóránt, és beszéltünk is erről, és arról külön is, hogy az ügyészség valódi függetlenségét, jogállamisági garanciákat egy teljesen új konszenzusos alkotmány tudja majd biztosítani. Ön hogy látja a kérdést? Megkérdeztem tőle is, hogy lehetne rendezni ezt egy új alkotmányban, hogyha körülnézünk Európában, nagyon sokféle modell vagy minta létezik például az ügyészség függetlenségére.
3: A magyar alaptörvény jelenleg is, én azt gondolom, hogy kiválóan biztosítja az ügyészség függetlenségét. Tehát azokat a garanciális szabályokat tartalmazza, amik alapján működhet.
2: Hát most arra mindenki azt mondja, hogy de hát ez nem így van.
3: Itt mert, nagyon,
2: hogy, igen. Mert hogy ugye a politika, hát ott volt Polt Péter, és őt azt mondják, hogy a Fidesz embere, a fideszes képviselő volt, nem volt független.
3: Ugye az fontos, hogy egy alkotmány az ilyen gyakorlati társadalmi problémák megoldására nem lesz alkalmas. Tehát egy alkotmányban nem tudunk társadalmi problémákat megoldani. Ugye a jelen alaptörvénnyel is egy nagyon komoly probléma az én álláspontom szerint, hogy konkrét társadalmi kérdéseket alaptörvénybe foglalással kívánt megoldani, akár a korábbi politikai hatalom, akár a jelenlegi kormány. Tehát eldönteni konkrét kérdéseket, ki a család, ki tartozik a családba, ez egy társadalmi kérdés. Attól, hogy mi az alaptörvénybe beleírjuk, hogy ki tartozik oda, ez nem írhatja felül a valós családi élethelyzeteket, kapcsolatokat. Ugyanígy az életvitelszerű közterületen tartózkodás, ugye a hajléktalanság kérdése. Attól, hogy ezt betiltjuk, a társadalmi probléma nem oldódik meg, csak még rosszabbá válik. Tehát nagyon sok ilyen rendelkezést találunk a jelen alaptörvényben, ahol igazából egy vitás kérdés vagy egy társadalmi kérdést az alkotmányozó hatalom erőből megpróbált megoldani. Jól látjuk, hogy ezeket a társadalmi problémákat nem hogy megoldották ezek a módosítások, hanem sokkal rosszabbá.
2: Benne van, de nem úgy van. Lakhatás, egészség sorolhatnánk. Utolsó dolog, Ruf Bálint adott egy interjút a Kontrollnak, és azt mondta, hogy népszavazás lenne a végén, és az lenne tulajdonképpen a valódi rendszerváltás, új alkotmány és egy megerősítő népszavazás. Ezt jónak tartaná a népszavazást ebben a kérdésben?
3: Ez egy célszerű eszköz lehet, de önmagában nem elegendő. Tehát egy népszavazásnál igen nemmel tudunk válaszolni, már egy konkrét tervezetről. Tehát ezt már csak akkor lehet megtenni, ez az utolsó lépésünk lehet. Addigra meg kell oldanunk, hogy hogyan vonjuk be a különböző társadalmi csoportokat, hogy végre valóban a teljes társadalmat tükrözze az alkotmányunk, megjelenjen az a pluralitás az alkotmány szintjén, az a sokszínűség, ami a társadalomban egyébként egyértelműen jelen van.
2: Beszélt egyébként egy erről szóló konzultációról is, hogy tulajdonképpen mi és hogy legyen benne, de hát ezt majd legközelebb megbeszéljük. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Önök maradjanak, mert most reklám, de jövünk vissza a civil közoktatási platform javaslatával, ami tényleg radikálisan változtatna az oktatást az iskolákban. Maradjanak!

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Utazók Podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit.
1: A műsort a Tánc és Színház Nonprofit Kft. Támogatta.
0: Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Súlyos témával folytatjuk. Nyilvánosságra került a Bücskei ügyről szóló jelentés. Tegnap a kormányzat bemutatta ezt, és kommentálta is a miniszterelnök, és hát hallottuk a részleteket, amelyek egészen drámaiak. Molnár László gyermekvédelmi szakember a vendégünk. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt
2: kívánok! A legmegdöbbentőbb, hogy gyakorlatilag a rendszerváltásig megyünk vissza egy ember álmokfutása kapcsán, miközben arról rengeteg jelentés lehetett, és még az is hozzátartozik, hogy ezek egy része a jelek szerint el is tűnt.
3: Hát sajnos ez pontosan így van. Mondjuk, ha engem is megkérdeznek, még gazdagabb lett volna ez az anyag. Ez nem ilyen sérelem, amit mondok, csak hát sok információ összegyűlt nálam.
2: Mi az, ami nem hangzott el, és ön tudja?
3: Hát ezt most itt nem fogom így kirakni az asztalra, de azért...
2: Gátlátja, én megkérdeztem.
3: De azt megemlítem, hogy valószínűleg nem volt ennek a vizsgálatnak hatásköre arra, hogy a nyomozóhatóság munkáját is hát megvizsgálják. De azt gondolom, ezt a belügyminisztérium a jövőben megteheti. Azért tudnélik, és most fogok mondani egy rettenetes példamondatot, tudnék, az első rendőrségi vizsgálat, amit úgy zártak le, hogy, és most jön a mondat, véletlen érintések történtek. Hogy ezt hol láttam és kitől, az nyilván az én titkom, de még egyszer, a véletlen és többes számba érintések. Na, ilyen belekerül, így lezárni egy nyomozást, én azt gondolom, ez botrányos. Egyébként az anyag, a vizsgálati anyag gyönyörűen, szóval nagyon korrektül és alaposan kitér arra, hogy a büntető eljárásnak a szokásos menete, ami mindenból csak nem gyerekbarát igazságszolgáltatás, és a gyerekeknek, az áldozatoknak, vagy a potenciális áldozatoknak a legjobb érdeke, amit képviselni kellett volna, az köszönő viszonyban nem volt egymásra. Tehát ez a vonal, ez nem került ebbe az anyagba kifejtése, valószínűleg azért, mert nem volt hozzá kompetencia. Egyébként számomra már hosszú évek ezelőtt az RTL házon kívüli műsora kapcsán belém sült egy mondat, amikor egy talán már nagykorú kislányt megkérdeztek Bicskén, aki a világ legtermészetesebb hangján azt mondta, hiszen ezt itt mindenki tudta. Na most, aki ezt hallotta, és valaha köze volt érdemben a Bicskei gyerekotthonhoz, annak el kellett volna süllyednie.
2: A Bicskei gyermekotthonról szól a jelentés, a Bicskei gyermekotthonról beszélünk, de közben már lehetett tudni, hogy máshol is történt mindenféle. Néhány eljárás is nagyon konkrét személyek ellen elindult. Általános volt az a helyzet, amit a Bicskei gyermekotthonban át kellett élniük a gyerekeknek?
3: Nem, korán sem volt általános. Nem, hát az azért nagyon erős túlzás lenne. Valószínűleg vannak, és marad is úgy, feltáratlan esetek. A Bicskén is nyilván több áldozat volt, és bizonyos gyerekotthonokban is történtek, nem mondom, hogy hasonló, de mindenképpen gyerekbántalmazás és hatalommal való visszaélés hátterű esetek, amelyek már maradnak a homályba. De a rendszer egészére ez nem volt jellemző. Itt igazából az a borzasztó, hogy egy elkövetőr, hát hármat ítéltek el, de végeredményben egy elkövetőről beszélünk, Vásárhelyi Jánosról, aki több mint 20 éven keresztül tette, amit tett. Na most ezt ilyen zseniális elkövető nincs a világon. Tehát itt ennek a szociálpszichológiai része, ez nem került kifejtésre ebbe a vizsgálati anyagba, ez nincs rendesen végigszálazva. Ilyet egyedül nem lehet követni. Nyilván voltak cinkosok, voltak félrenézők, elhallgatók, nem tudom mi, és persze megfélemlített vagy megvásárolt gyerekek, de végül is az egészet azért mégis a gyerekek borították. Szóval azért azt gondolom, hogy meg hát egy külsős, aki ifjúság szakértőként, külsősként járt be foglalkozásokat tartani, és azt hiszem megérdemli, hogy megemlítsük a nevét, Bárnai Árpád. De hogy belülről, szóval ez valami egészen elképesztő dolog.
2: Azon gondolkozom, ugye visszament a kutatás egészen 90-ig, és talált is adatokat az elkövetésekkel kapcsolatban. 1990 óta a felnőtt társadalomnak, pont az, amit ön említ és feszeget itt most, és az ott dolgozóknak, ami egy változó csapat volt nyilván az elmúlt 35 évben, és nem csak ott, hát ugye ő sem egy helyen volt 35 éven keresztül, hogy nem tűnt fel? Hogy lehetséges az, hogy senki nem volt, aki végigmegy az úton? Oké, ezt a rendőrségi eljárás most felfüggeszte, én ebben nem törődök bele, újra feljelentést teszek. Tehát, hogy én tudom, hogy innen az asztaltól könnyű, mert nem voltam abban a helyzetben, hogy én tegyem ezt meg, de mégis egészen furcsa, hogy ott valószínűleg emberek, felnőtt emberek, felelős emberek tucatjai voltak azok, akik ezt tudták.
3: Hát azt hiszem, éppen ezt mondtam el.
2: Igen. De hogyan? Tehát, hogy ott a rendszeren belül is van egyfajta félelem?
3: Hát egész biztos. Vagy ha nem nevezem félelemnek, akkor is egy rövid pórázon tartás. Úgy egzisztenciális értelemben, mondjuk Bicske azért mégiscsak egy város, ezzel együtt egy nagy munkaadó volt a kastély. És ugye, hát csak belekezdek valamennyibe ennek a lélektanába. Tehát aki a konyhán dolgozik, és hallott ezt-azt, tud ezt-azt, az azt fogja mondani, én? Hát miért én? Hát itt van fölöttem, van egy hierarchia, és én, és mi van, ha egyedül maradok?
2: Igen.
3: Szóval, hogy ez egy borzasztó, és ez egészen igazgatóhelyettesi szintig. Egyébként volt igazgatóhelyettes, aki fogta magát, aztán elment, meg pszichológus, meg számos nevelő, inkább kilépett az egészből.
2: Most létrejön egy gyermekvédelmi jóvátételi alap, 1 milliárd forint az alap kezdőtőkéje. Erről mit gondol, mennyire fogja elérni a célját ez az alap? Mennyire jut azokhoz, akik valóban elszenvedték a sérelmeket?
3: Hát azt nem tudom megmondani, de ez egy jó dolog, mindenképpen jó dolog. És ugye itt nem effektíve pénzosztásról van szó, hanem arról, hogy a korabeli áldozatok megkapják azt a mentális és pszichés segítségnyújtást utólag, amit annak idején elmulasztottak. Tehát ezek az összegek, amit majd megítélnek, az tulajdonképpen terápiás célokra, meg rehabilitációra folytatandó, költhető lesz. De én szeretném megemlíteni, ami az anyagban is megjelenik valamelyest, hogy a korabeli fenntartó, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság semmilyen segítséget nem adott az intézménynek a botrány kirobbanása után, se gyerekeknek, se az ott dolgozóknak. És itt kell kiemelni, hogy egyetlen szervezet, az Eszter Ambulancia volt az, amelyiket az intézmény új vezetése megkeresett, és ők ott hosszú hónapokig terápiás munkát végeztek. De hát ez nem lehetett teljes körű. És az, hogy a fenntartó ez... Hát mert ugye a korábbi rendszernek egy jellemzője volt az, hogy ezeket az eseteket elég túlélni. És lehetőleg minél kevesebbet tudjon róla a közvélemény. De ugye azt is kérdezted, te Elsikkat, hogy lehetséges az, hogy alapvető információk hát nem jutottak el döntésfogókhoz. Hát a Juhász Péter Pál Szőlő utcai ügybe dettó ezt tapasztaljuk. Hogy hiányozhat valakinek a személy anyagából olyan alapvető dolgok, amelyek akár fegyelmi eljárás, rendőrségi vizsgálat, és a többi, és a többi. Miért nincsenek benne?
2: Kiemelte ki?
3: Valaki kivette, illetve ugye egy hivatkozási alap az, hogy amikor a fővárostól átvette az SZDF az intézményeit, hát akkor mindig van adatvesztés, effektíve papírok elszállnak.
2: Adatvesztés ilyenkor akkor van, az a dosszié véletlenül kinyílik.
3: Hát csak valahol is véletlenül. Igen.
2: Azt olvasom, hogy 8 megyében egyáltalán nincs gyermekpszichiáter jelenleg. Ki az, aki foglalkozik azokkal, akik nem is otthonokban élnek, csak bajban vannak, és hogyan lehet ezt a helyzetet megoldani, mert hát ez így tarthatatlan.
3: Jó, most így föltenném a kezemet, hogy ez nem tudok érdemben hozzászólni.
2: De hát ez is a gyermekvédelem része.
3: Persze, hogy a gyermekvédelem része. Ez egy krónikus hiány, szakember hiány, a gyermekpszichiáter. Mint a pszichológusra sokkal jobban állnánk, mármint az ország bizonyos régióiban. És ugye az egy gyermekpszichiáter, nem úgy van, hogy akkor föladunk egy hirdetést, mert a nincsből senki nem fog jelentkezni. Tehát valahol nyilván az ő képzésüket, vagy a motiválásukat, hogy erre a területre azért hát lenne igény, hogy képezzék magukat. Tehát a képzés oldaláról is valószínűleg ezt meg kellene közelíteni. Nem, őszintén szóval nem tudom, de nagyon, nagyon erős és nyomasztó a hiány. Ugyanúgy az részben átfedés a szenvedélybeteg gyerekek, igen, és fiatalok, igen, esetében.
2: Na akkor a végére egy könnyebb kérdés, mert a Gyurko Szilvia bejelentette, hogy folyamatban van a 9,5 milliárd forint kiutalása, amit a Szociális és Gyermekvédelmi tárcához fognak küldeni. De ha ez a pénz megérkezik, azt hova kellene elkölteni, hogy látja? Hol a legégetőbb a hiány?
3: Ez nem a könnyű kérdések közé tartozik, mert én nem tudok jól számolni.
2: Sokkal többet költene rögtön?
3: Azonnal, de nyilván arról, szóval vannak olyan gyerekotthonok és lakásotthonok, ahol mindent ki kell cserélni. Azt is, ami a falban van, meg ami azon kívül. Tehát hihetetlen lepusztult műszaki állapot, életveszélyes, áramütés minden előfordulhat, tehát ezeket azonnal kézbe kell venni, és kell valamit csinálni. Na most ez a pénz nem csak a dologi vonatkozásokra értendő, akkor a rendszerben dolgozóknak, akik tényleg a lövészárokban dolgoznak, gyerekfelügyelők, nevelők, az ő lelki megsegítésüket, szupervízióval. Hát arra én mindenképpen költenék ebből a pénzből. Szupervízió most is van nyomokban, és addig, amíg valami pályázatból erre forrás volt. Viszont ennek be kellene épülni a költségvetésbe. És bocsánat, de kérdés nélkül is mondok valamit, és pedig azt, hogy ez a vizsgálati jelentés, ez több, mint vizsgálati jelentés. És ez egy nagy dolog, ez egy nagyon jó dolog. A részben vannak ismeretterjesztő részei, ami műfajilag talán nem ide illik, de nagyon jó, hogy ott van. És ami még jobb, hogy bemutatja azokat a feladatokat és hogyanokat, amit a jövőben tenni kell. Most egy dolog nincs benne, azért vagyok itt, hogy ezt én elmondjam, illetve csak nagyon becsomagolva van benne, hogy jogszabályba kellene megjelenni annak, hogy minden szervezetnek és intézménynek, ahol gyerekekkel foglalkoznak, legyen az bölcsöde, óvoda, iskola, gyerekotthon, sportegyesület, fúvós zenekar a gyerekek, kell rendelkezni úgynevezett gyermekbiztonsági szabályzattal, vagy irányelvekkel. Most ezt nem fogom elmondani, hogy ez miből áll, de a lényege az, hogy mit szabad, és mit nem szabad. És amit szabad, azt hogyan kell csinálni. És erről tudjanak a gyerekek, hogy ők biztonságos helyen vannak, tudjanak róluk a szülők, vagy a törvényes képviselőjük, hogy jó helyen van a gyerekük. Ja, és persze hát a benne dolgozók, ez elég nyilvánvaló. Hát és a közvélemény is. Tehát egy ilyen dokumentum minden gyerekintézményre szükséges
2: lenne. Jó, hogy elmondta ezt a végén is, köszönöm, hogy itt volt.
3: Én is köszönöm.
2: Molnár László, gyermekvédelmi szakember volt a vendégünk.
3: Köszönöm.

0: Spirit FM 92.9. A magyar zenék specialistája.
1: Szerény nívó, szennylapok és szegény írók. A szirénák, a gyönge fű, a szegény írók. Zenés pszichó, sekély gringók, segélyhívó. Az egész sztorit, kemény dió, demék bírod. A buktatók, a slussz poén, a dupla csavar. A klubzakók, a sufni lét, az utca sara. A grundharcok, a sorompók, a szív előtt. A Budapest, a 2015. A puszt, a kéz, a plusz kaját, meg amit fizetsz. A busz, a cég, a busz, az ágy, az anim gifek. A konyha rész, a lyukszobád, a fal is hideg. A puszta tény, a Maldív helyett Margit sziget. A színlelők, a szélirány, a trébarátok. A cinkelők, a cimbarák, a késdobálók. A szép remény, a félszobák, a célronáldók. A szenvedők, de szívben már a célronállók. A diplomásból élelmiszer boltos. Nem az iskolád, az életvitel volt rossz. A nincs tovább a kispolgár, a

szükség szeret, nincs gond. Hogyha úgy érzed, hogy ellened, a föld nincs gond, amíg az ég veled több, mint kétszer el. Az élet, amíg megőrzöd a szíved, a legértékesebb ékszered, nincs.

feled. A stressz özön, a megszökők, a tesztkörök, a céltalanul szentesített eszközök, a szeszködös tett, amihez lesz közöd, a fesztiválon eltapsikolt exhibőd, a hétköznapi megtört felszivárdok, a réteg, aki ettől elszivárgott, a kipörgetett éjszakák, a szemcsepp, a lelki ismeret, az el nem tűnő Snapchat. Módszerek, Montserrat és Monte Carlo, a srác, hogy szerest, annyi mindent mond magáról, a kódszerát.

mondott, ami belül mindent átértékel. Több mint két szelet, az élet, amíg megőrzöd a szíved, a legértékesebb ékszered. Nincs gond, hogyha úgy érzed, hogy ellened, a föld nincs gond, amíg az ég veled. Több mint két szelet, az élet, amíg megőrzöd a szíved, a legértékesebb ékszered. Nincs gond, hogyha úgy érzed, hogy ellened, a föld nincs gond, amíg az ég veled. Nincs gond, amíg az ég veled. Nincs gond, mert az ég veled. Nincs gond, nincs gond, mert az ég. Nincs, mert az ég veled. Nincs gond.

0: műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Pit Lane. A Network 4 Motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Alapjaiban változtatná meg a jelenlegi oktatási rendszert a civil közoktatási platform. A szervezet egységes iskolarendszert, az osztályozás helyett a tanulást segítő értékelést és nagyobb tanári önállóságot javasol. Juhász Ágnest kérdezzük.
2: Juhász Ágnes a civil közoktatási platform ügyvivő testületének tagja a vendégem. Jó estét kívánok, köszöntöm.
3: Jó estét kívánok.
2: Az anyagot ugye a platform tagja, szakértője Nahalka István készítette, vagy a kézjegyével ő lett elő, sajnos nem tud ma itt lenni ön mellett, de gyökeresen átalakítanák a magyar oktatást a javaslat szerint. Ugye a címszavakban, a médiában is megjelent mindenféle híre erről. Mielőtt a részletekbe melemegyünk, az ön megítélése szerint mi lenne a legfontosabb változás az önök javaslata szerint?
3: Hát három területen javasol a stratégia változtatást. Az egyik az iskola struktúra, egy olyan egységes iskola rendszert szeretnénk javasolni, ami 10-12 évig tart, nincsenek benne szétválások, döntési pontok, sokkal tovább együtt maradnak a gyerekek, és nem kell életre szóló döntéseket hozni. Majd gondolom belemegyünk egy kicsit jobban.
2: Bele is mehetünk, mert akkor meg is állítom, hogyha már belement rögtön a részletekbe. Mert azt kérdeztem volna, hogy az oktatás legnagyobb problémáira hogyan ad választ. Amikor Nahalka István itt van, akár ebben a stúdióban,

0: akár máshol, akkor szinte mindig megkérdezem, hogy mi a magyar oktatás legnagyobb problémája. Legalább három dolgot szokott mondani. Az első mindig az, hogy szociális különbségeket a mostani rendszer nem kezeli, hanem inkább növeli, és borzasztóan szelektív az egész iskolarendszer. Amit mondott, én gondolom, hogy ezért szüntetnék meg a 6 és a 8 osztályos iskolákat. Ezt kezelné valamilyen szinten?
1: Kiemelték mindenhol a sajtóban a 6 és 8 osztályos iskolákat, de ennek a dolognak nem ez a lényege. Ugye a 6 és 8 osztályos iskola és nyilván a szelekciónak egy nagyon fontos eleme. De az is, hogy 14 éves korban mindenkinek legkésőbb 14 éves korban döntenie kell az érettségit adó és az érettségit nem adó szakképzés, illetve a gimnázium között. Ez már rögtön egy nagyon nagy szelekció a társadalmi szempontból is, és a gyerekek számára is egy olyan döntési pont, amire még nem érettek. Ezért gondoljuk azt, hogy 10 osztály a minimum, amíg nem szabad ilyen elágazásokat betenni, viszont ez csak úgy oldható meg, hogyha az eltérő érdeklődés, eltérő képességek mentén az iskolákon belül lehet különböző modulokat is fölvenni, beleértve a most szakképzésben levő ismereteket is. Nagyon nagy baj lenne, ha ez a váltás azt jelenteni, hogy azok a gyerekek, akik nem az akadémiai tárgyakban erősek, és most esetleg 9-ben a szakképzésben mégiscsak kapnak valamilyen sikerélményt, most 10 éveig vagy 12 évig nem kapnának, mert továbbra is arra koncentrálna az oktatás, hogy mindenki a történelmet, meg a magyart, meg a matematikát tudja jól, és aki ezt nem teszi, annak semmi értéke nincs.
0: Ugye nyilván azért emelte ki ezt a média, mert a 6 és a 8 osztályos, mert ezekről volt már vita régebben is, hogy ez jó, nem jó, rosszat tesz a kisiskoláknak, kinek tesz, én most a másik oldalról közelíteném meg, az ellenérv, a megszüntetés ellen mindig az, hogy hát akkor mi lesz a nagyon tehetséges diákokkal, meg mi fogja motiválni őket, mert hogyha nincs felvételi, meg nem kell annyira tanulni, tehát hogy ezekre mi a válasz?
1: Én úgy gondolom, hogy a felvételi nem motivál, hanem nagyon sok gyereket tönkretesz, effektíve tönkretesz. Én pályaorientációval foglalkozom. Egy 10-12 akár 14 éves gyerek is nagyon frusztrálódik egy ilyen életre szóló döntés, vagy megmérettetéssel. Teljes mértékben igazságtalan ez a megmérettetés. Nem ez motiválja a gyerekeket, sőt, hát épp ez az egy másik fontos eleme ennek a javaslatnak, hogy úgy gondoljuk, hogy a motivációt nem az osztályzás adja, értékelésre, kvalitatív értékelésre, büntető értékelésre nincsen szükség, arra van szükség, hogy mindenki lássa, hogy mit ér az ő tudása, hol tart, beleértve a szülőt is, meg a gyereket is, meg nyilván a tanárt is.
0: Ezt meddig a javaslatuk szerint? Tehát ez 10-12 osztályig, vagy negyedik osztályig, vagy hogy lenne jó, vagy egyáltalán nem lenne sehol sem osztályzást?
1: Hát ugye a felsőoktatással nem foglalkozom.
0: Nem felsőoktatással, 10-12 éves, tehát nyilván a
1: vannak most is olyan iskolák, ahol 12 évig nincsen osztályzás.
0: Hát a Waldorfban.
1: A Waldorf iskolákban. Tehát ez nem életkorhoz kötött.
0: De azért kérdeztem, mert a nemzetközi példák is szórnak Észtországban. Negyedik osztályig nincs, Svédországban, Svédországban talán 12.
1: De a lényege a dolognak most én véleményem szerint az, hogy nem arra kell szolgáljon az értékelés, hogy talán ezért fog tanulni, mert hogy milyen osztályzatot kap, mert az, amit azért tanul, az nem rögzül. 30%-a marad meg a tudásnak a gyerekekben.
0: Akkor amit tanítunk, az is talán az egyik legfontosabb kérdés. A módszertanok után szabadabb tartalmi szabályozást javasolnak, a kerettantervek eltörlését javasolják. Mi lenne a NAD-ban? Ez egy ilyen tágkeret lenne?
1: Hát ez nyilván vita kérdése, vannak radikálisabb elképzelések, azt hiszem Finnországban egyoldalas a NAD, de hát ebben a stratégiában az szerepel, hogy a NAD legfőjebb nagyon minimális, mindenki számára elsajátítandó kimeneti követelményeket tartalmazzon műveltségterületre nézve, és azt mindenképpen, hogy mennyi legyen az a maximális idő, amit a gyerekek az iskolában tanulással, formális tanulással töltenek. Azért nem azt mondtam, hogy maximális óraszám, mert ezekben az előbb említett különböző vagy másmilyen rendszerekben, amik például Izlandon most megvannak, nincsenek tanórák, nincs 45 percre osztva az oktatás, vannak feladatok, és a feladatokat együttesen a gyerekek megoldják, közben, ha fáradtak, akkor kimennek, stb.
0: Mindaz, amiről beszélünk, vagy amit javasolnak ebben az anyagban, ez egy hosszú távú oktatási stratégia, tehát ez nyilván nem azt jelenti, hogy ez holnaptól így lenne elvágólag. Amikor arról beszélünk, hogy hosszú távú, akkor mire gondoljunk? Hány év?
1: Finnországban, Izlandban az elhatározott, tehát amikor már kidolgozták, hogy mit akarnak, ahhoz képest körülbelül 10 év alatt lehetett végigvinni.
0: Ahhoz, hogy ez így működjön, a pedagógusok oktatásánál kell legelőször kezdeni? Mert mindaz, amit elmondott, az nyilván valami pedagógus.
1: Legelőször talán még az oktatás előtt a szemléletformálással, tehát bemutat, és nem csak a pedagógusokról van itt szó, ugye a szülőknek is el kell fogadniuk ezt az új szemléletet, és most nem annyira az iskolarendszerről beszélek, hanem arról, hogy nem mindenki ugyanazt tanulja, lehet, hogy ma kimaradnak olyan elemek valakinek az oktatásából, amit ma elképzelhetetlennek tartunk, hogy mit tudom, mint történelemből ne halljon róla. Feltétlenül kell egy komoly kommunikációs stratégia, kellenek beszélgetések, viták erről, meg kell mutatni a jó példákat külföldön és Magyarországon, támogatni kell azokat a kísérleteket, amik most is vannak Magyarországon is, amik e felé mennek, és vigyázni kell arra, hogy azok a jogszabályváltozások, amiket bevezetnek, például akár a NAD-nak a módosítása, ha nem is pontosan ezt valósítják meg, mert ma még ezt nem lehet, de ne menjenek szembe vele.
0: Az oktatási tárcától kaptak-e visszajelzést? Azt elárulta nekem, hogy eljuttatták?
1: Eljuttattuk, ugye ez még nem olyan nagyon régen született, konkrét visszajelzést erre még nem kaptunk. Most folyik az oktatási tárcánál egy stratégia alkotási folyamat, aminek az első eleme egy szakértőktől bizonyos kérdésekre válasz kérése, és ennek most van a határideje. Reméljük, hogy ebben a folyamatban figyelembe veszik ezt az anyagot is.
0: Köszönöm, hogy itt volt nálunk, és elmondtam mindezt.
1: Köszönöm. Szívesen.
0: Most jön az Aktuál Boros Tamással. Szervusz, kik jönnek hozzád, és miről beszéltek?
2: Szervusz, Györgyi, köszöntöm a nézőket. Magyar Péter ma bejelentett, de azért szurkált is, például a közmédiát is megszúrta, ugyanis a miniszterelnök kifogásolta, hogy miért nem az ő sajtótájékoztatóját közvetítette a 160 milliárdból működő közmédia, és miért a Kisváros című sorozatot adta. Lehet, hogy pimaszkodni fogok majd a kedves vendégeimmel, és megkérdezem tőlük, hogy őket melyik mozgatja meg jobban, egy sajtótájékoztató, vagy pedig a Kisváros, de akkor komolyra fordítva a szót. Mészáros Lőrincék az autópálya után úgy tűnik, hogy a vasúti bizniszből is kiszorulni látszanak, több százmilliárd forint ugyanis ezen a területen a tét. Fejlemények a Szőlő utcában, illetve a kegyelmi botrány meghallgatás ügyében nagyon közel voltunk ahhoz, hogy Orbán Viktort is meghallgassák, viszont a Mi Hazánk másképp döntött, így erre egyelőre nem fog sor kerülni. Illetve az egyik Mi Hazánk képviselő Szálosit idézte a nagy plénum előtt, amely komoly hullámokat vert, mi pedig ezt meg is beszéljük. Vona Gábor, Francsics Imre és Keresztes Attila lesznek a vendégeim. Várom Önöket.
0: Én pedig köszönöm egész heti figyelmüket. Hétfőn Egon várja majd Önöket. Kellemes hétvégét, viszontlátásra.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Kele János közgazdásszal, a 24.hu főmunkatársával folytatjuk az adást. Jó reggelt kívánok, szervusz!
2: Jó reggelt!
1: És hát az olimpia ügyével, ami hip-hop előkerült a kormányváltás után újra, de hát az most már látszik, hogy ezek a tervek sosem tűntek el, csak legfeljebb nem voltak hangoztatva, és most sem Magyarországról érkeztek az első hírek, hanem érdekes módon a Nemzetközi Olimpiai Bizottság listázta, hogy mely városok jelentkeznek. Innen tudtuk meg, hogy Budapest voltak éppen jelentkezett, még ha ez nem is egy olyan folyamat, mint évtizedekkel ezelőtt volt.
2: Ugye 2 évvel ezelőtt volt kommunikáció ezzel kapcsolatban, 2024. szeptemberében, október elején, akkor a Magyar Olimpiai Bizottság és a Paralimpiai Bizottság felkérte a fővárost, hogy együtt vegyenek részt ebben a tájékozódási folyamatban, kifejezetten céldátum nélkül, tehát nem a 2036-os olimpiáról volt szó, csatlakozzon ebbe a folyamatba, kezdjenek el egyeztetni, kezdjenek gondolkodni ezen a projekten, hogy egyáltalán valamikor a következő időszakban, tehát 2036 után Budapestet érdekelni, vagy Magyarországot érdekelni egy ilyen új típusú olimpia, ami a NOB-nak az új koncepciójához jobban illeszkedik, és akkor az volt a határvonal, hogy 2026. szeptember 30-án nyilvánosságra hozzák majd ennek a tájékozódási folyamatnak az eredményeit. Időközben a NOB megváltoztatta valamelyest a folyamatot, és beépített egy úgynevezett stratégiai dialógus szakaszt, ami majd most indul 2026 végén, és annak az egyik pontján 2027 márciusában egy úgynevezett shortlistet akartak megfogalmazni azokkal a városokkal, vagy régiókkal, országokkal, akik már kifejezetten 2036-ra aspirálnak. Ebben a folyamatban akkor nem volt az előre lefektetve, hogy majd meg hamarabb is nyilvánosságra hoz a NOB érdeklődőket. Most ez megtörtént. Én úgy tudom, hogy ez azért mindenkit meglepett, azok közül is, nem csak Budapestet vagy Magyarországot, akik ezen a listán rajta vannak, mert ez korábban a NOB részéről nem volt lefektetve.
1: De legalább tiszta a helyzet. Abszolút. Tehát látjuk azt, hogy milyen mezőnyben indulnánk, ha indulnánk, és tudjuk azt is, hogy indulnánk. Hogyha pénzekről beszélünk, már pedig itt azonnal mindenki a pénzekről kezdett el beszélni, óriási vita alakult ki, mennyibe kerülne ez. És hát azok a számok, amik először megjelentek, azokkal kapcsolatban azért több közgazdász is, akkor mert hogy az vagy kérdezem, ilyen formán is a véleményedet, azt mondta, hogy na jó, hát persze 2000 milliárd, meg 5000 milliárd, sosem annyi. Szerinted meg lehet ennyiből úszni, miközben ez rengeteg pénz, de hát egy olimpia szintjén nem az.
2: Igen, ez kicsit érdekes, meg közgazdasági kérdés, de amúgy alapvetően jogi vagy jogászi természetű választ lehet ráadni, hogy mennyibe kerül egy olimpia, hogy attól függ, ugye a jogászoknak ez egy...
1: Mit számolunk bele?
2: De attól függ, hogy mit számolunk bele. Nyilvánvalóan rengeteg infrastruktúrális fejlesztést is igényelne egy olimpia, legyünk őszinték, ma Budapest vagy az agglomeráció a mai állapotában nem alkalmas egy ekkora volumenű sportrendezvénynek a megszervezésére, megrendezésére, de hát ettől függetlenül is vannak különféle fejlesztési tervek az asztalon, és a NOB-nak ez az új koncepciója, ami azért elütatta, amikor legutóbb Budapest pályázott ugye 2024-ben, vagy elindult ez a folyamat, most már azért mások az alapelvei.
1: Egy gazdaságosabb, egy abszolút gazdaságosabb, kevesebb beruházást igénylő.
2: Kifejezetten az egyik cél, hogy ne kelljen sportinfrastruktúrát kizárólag az olimpia céljai miatt építeni az adott városban vagy régióban, tehát a meglévő létesítmények maximális kihasználásra legyen, ez a no build games, ne kelljen csak arra építeni valamit, és hogy illeszkedjen az olimpia megszervezésének a feladata az adott régió vagy város hosszabb távú városfejlesztési koncepciójába. Tehát amit most Baross Gábor terv néven emlegetnek a nyilvánosságban, amivel kapcsolatban Vitézi Dávid és Karácsony Gergely sajtótájékoztatókat tartott, és vált-válnak vetve fogalmazzák meg, hogy milyen metróvonal kell, milyen kötött pályás fejlesztésekkelnek, akár a repülőtértől a belvárosig, akár az agglomerációs közlekedés,
1: ráhordóképesség, hidépítés,
2: minden. Azok, ezek a bizonyos hosszabb távú városfejlesztési koncepciók, amihez most azt állítja a NOB, meg így érvelnek az olimpia mellett állást foglalók, hogy ebbe illeszkedne bele az olimpiának a megrendezése is, azzal együtt, hogy nem épülne új sportinfrastruktúra, mert amikre jelenleg nincs Budapestnek megfelelő infrastruktúrája, azokat környező országokba, vagy környező városokba vinnék el. Bécs, Pozsony, Zágráb, Ljubljana, talán ezek merültek föl, meg egy portugáliai helyszín a szörf versenyekre, azt én azért kis... hogy mondjam, azt még kritikával kezelném, hogy az így lesz-e, vagy nem lesz így, ezek nyilván a tervek valamikori állapotát mutatják.
1: Viszont, hát azért van itt egy példa a párizsi, amivel kapcsolatban lehet érvelni, és ellenérvként is használható, meg pozitív érvként is, hogy az mennyibe került, mennyinek tervezték, mennyi lehetett a haszna. A párizsiak büszkék voltak arra az olimpiára, hogy az nekik jól sikerült, és nem kellett agyonépíteni a várost. Nálunk itt olyan tervek merültek fel, hogy a Kossuth tér is egy helyszín lenne, nyilván a meglévő stadionokat használnánk csomó mindenre, a Dunát használnánk rengeteg esemény megrendezésére, tehát hogy megpróbálnánk szervesen a városba beépíteni az olimpiát. A párizsiaknak sikerült, nekünk ehhez megvannak a helyeink?
2: Részben megvannak a helyeink, részben nyilván valamelyest át kellene ezeket alakítani. Vannak olyan sportinfrastruktúrák, vagy stadionok, létesítmények, amiket valamennyire bővíteni kell.
1: Duna Arena, hát azt visszabontották gyakorlatilag.
2: Atlétikai stadion jelen állapotában a hetes rögbi mérkőzések megrendezésére alkalmas, még egy olimpia volumenét tekintve. Ugye azért ennek is vannak pluszköltségei, amikor a város szövetébe ilyen módon beépül egy olimpia, mert ugye szokták ezt a kormányzati szolgáltatások többletköltségei, így fogalmazza meg a közgazdaság nyelve ezt, ami mondjuk abból fakad, hogy mennyivel több rendőr kell, mennyivel több egészségügyi szolgáltatási kapacitás, határvédelem, terrorkészültség. Nem tudom, ennek nyilván egy olimpia ideje alatt, meg a felkészülés ideje alatt többletköltségei vannak. Most mondok egy összeget, Párizsban ez a kimutatások alapján ilyen 2,5 milliárd euró volt nagyjából, ami csak ebből fakadt, hogy az államnak többet kellett költeni egyébként is által szolgáltatott tevékenységekre, azért, mert mondjuk a városnak bizonyos terein rendeztek meg versenyeket, vagy azokat felkészítették erre. Ezzel itt is nagyjából lehet számolni. Azt azért tudni kell, hogy a NOB hozzájárul, ez nem egy futballvilágbajnokság, ahol a FIFA nem ad semmit, itt a NOB hozzájárul egy ilyen 1,2, nagyjából 1,5 milliárd euró értékben a szervezési rendezési költségekhez, és mondjuk Párizs példájából kiindul volt, nagyjából egy ilyen 1,7 milliárd euró merchandise-ból, jegybevételből is összejött. És ezt, hogyha a kettőt szokták általában szembeállítani egymással, tehát a kizárólag az olimpia megszervezéséhez, megrendezéséhez, ami csak azért merül föl a költség, mert van olimpia, azzal ezt szokták szembeállítani a NOB által folyosított összeget, meg a jegybevételt, merchandising bevételt. Minden más, turizmus, iparüzési adó, plusz áfa bevételek, stb. Úgynevezett ilyen szocioekonomiai hozzáadott érték, munkahelyteremtés, nem tudom, közvetett hatások, azokat hát nagyon nehéz számszerűsíteni, általában utólag szokták, és ott megosztanak a vélemények.
1: Van egy, és most már nagyon időn túl egy gondolat, ami viszont nagyon tetszetős, ez a Dunamenti olimpia gondolata, ami ennek az egész olimpiának a lényege lenne. Így merült fel Pozsony és Bécs szerepe, és vennének át különböző sportágakat, és hát rengeteg funkciót a reptéritől a szálloda infrastruktúráig. De hát ennek van egy politikai tartalma is, nem is kevés. És valószínűleg ez lehetne például hosszú távú hozadéka ennek a térségnek.
2: Meg az lehetne egy hosszú távú hozadék, hogyha hiszünk abban, hogy az olimpiának van valamilyen szimbolikus értéke, van valami geostratégiai értéke, hogy azért Közép-Kelet-Európa, miközben egy fontos szereplője az olimpizmusnak, Magyarország egy alapítója az olimpiai mozgalomnak, a kezdetek óta ott van, a 10 legeredményesebb ország között van, és az egyetlen olyan ezek között az ország között, amely soha nem rendezett még olimpiát.
1: Sőt, a térségben sem volt.
2: És a térségben sem volt, hogy a szarajevói 84-es téli olimpiát azt talán vegyük le, mert itt most a nyári olimpiákat nézzük. Az, hogy ez Budapest lehetne ennek a központja, annak szerintem van hozzáadott értéke, és ezt nehéz számszerűsíteni. Szimbolikus, geostratégiai, geopolitikai értéke van. Meg van egy olyan értéke, hogy ez a társadalom, a magyar össze tudna hozni valami nagy dolgot, valami közös nagy sikersztorit, ami az elmúlt 100 évben azért nagyon hiányzott.
1: De mennyire? Kele János, köszönöm.
2: Köszönöm szépen én is.

Műsorajánló. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

az interneten, bárhol a világon, spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

Kat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Pit Lane. A Network 4 Motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

Tegnap az álmom a csengő hang, mint mozaik darabok.

egyszer is szép, 101 egyszer is szép. Ott ragadtam, hiába hívhat bárki, én megmondtam, maradok 101 egyszer is még.

Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92. Spirit FM, a nagyváros.

0: miniszterelnök szerint akár már a jövő héten jelölhet új szemét legfőbb ügyésznek a köztársasági elnök. A szakemberek országos esőt ígértek a hét közepére, a csapadék egyelőre késik. A kormány leállítja a déli körvasút építését Mészáros Lőrinc cégének szabálytalan szerződései miatt. Egyebek közt ezt jelentette be a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter és Vitézi Dávid közlekedési miniszter azt is közölte, hogy a kormány kizárja Mészáros Lőrinchez köthető V-hidat a folyamatban lévő vasútépítési beruházásokból, miután miattuk veszélybe került a déli körvasút uniós támogatása. A tájékoztatón szó volt még a Kata szabályairól, a vagyonadóról, és a miniszterelnök azt is elárulta, mire számít az úgynevezett telefonlopási ügyében.
1: Az alacsony vízállás a Paksi atomerőmű működését is veszélyezteti. Ezzel kezdte a tájékoztatót Magyar Péter. Azt mondta, a fenékküszöb megépítése nélkül jelenleg nem tudna megfelelően működni az erőmű. Majd bejelentette, hogy a védekezési munkákban résztvevő több mint 1000 dolgozó egy havi bérnek megfelelő jutalmat kap.
2: Ez a költségvetésnek 1083 ember mellett 889 millió forintjába kerül. Az elismerést az október 23-ai ünnepség idején fogjuk átadni.
1: A bejelentések között szerepelt a Kata és a vagyonadó is. A kormány a jövő évi költségvetésben az utóbbitól mintegy 200 milliárd forintos bevételt vár.
2: A vagyonadó szerintem fontos hangsúlyozni, hogy a magánvagyont terheli, és semmiképpen sem a cégeket.
1: A miniszterelnök megerősítette. A 2027-es költségvetésben 500 milliárd forinttal több pénzt fordítanak az egészségügyre.
2: Új szemlélet kell. És egy teljesen konkrét program, amivel átszervezhetjük a kapacitásokat, ösztönözzük az egészségügyben dolgozó munkatársakat, és betegközpontúvá tesszük, bármilyen furcsán is hangzik a magyar egészségügyet.
1: Már dolgoznak a várólisták csökkentésén is. Elsőként a csípő és térdprotézis, valamint a szürkehályog műtétek várólistáit csökkentenék, mert ezeken a területeken a leghosszabb a várakozás. 42%-os a jelenleg is zajló déli körvasút építésének műszaki készültsége. A folytatás azonban veszélybe került. Vitézi Dávid szerint az Európai Bizottság a közbeszerzés során észlelt jogsértő összejátszás miatt megtagadta a támogatási szerződés fenntartását.
3: Ezt a beruházást Mészáros Lőrinc vasútépítő cége, a V-híd kivitelezi, és annak alapos gyanúja merült föl, hogy a kivitelezési közbeszerzés során jogsértő összejátszás történt, és az erre vonatkozó megállapítások alapján az Európai Bizottság két héttel ezelőtt arról tájékoztatta Magyarországot, hogy minden uniós támogatást megvon ettől a beruházástól.
1: A tercevezető bejelentette, kizárták a V-hidat azokból a közbeszerzési eljárásokból, amelyekben a Kontúr csoport is részt vesz. A miniszterelnök az állami számvevőszék elnökét ismét lemondásra szólította fel.
2: Szerintem ideje távozni, elnök úr, az állami számvevőszék éléről. Nem csak emiatt, mások miatt is, de emiatt is.
1: A miniszterelnök a gazdasági versenyhivatal vezetőjének távozását is sürgeti, mert szerinte a hatóság nem vizsgálta megfelelően a cégek közötti összefonódást. Magyar Péter az ATV kérdésére, hogy a 2024-es telefonos ügyében tett vallomása után mire számít, azt mondta, a vádhatóság több dolgot is tehet.
2: Egyrészt kiszabhat úgynevezett ügyészségi intézkedéseket, ez a régi talán vádhalasztás intézménye, talán feltételes ügyészi felfüggesztésnek hívják, ugye a PITI esetekben, főleg amikor nem is bizonyítottak, megszüntetheti az egész eljárást. Én egyébként erre számítok, hogy meg fogja szüntetni az ügyészség az eljárást, és amennyiben nem ért egyet az előterjesztett védekezéssel, és mérlegeli a bizonyítékokat, akkor vádat emelhet.
1: A közlekedés biztonsági kérdőívet mintegy 300 ezeren töltötték ki, közölte a közlekedési miniszter. A válaszadók többsége támogatná a szabályok szigorítását. Az elektromos rollerek szabályozásáról a kormány már heteken belül ismertetheti a terveit. A 2036-os olimpia esetleges magyarországi megrendezéséről Vitézi azt mondta, a következő két évben lehet döntés.
3: Jelenleg az a kérdés, hogy Magyarország, és benne elsősorban pályázóként Budapest fog-e olimpiát rendezni 2036-ban, és a magyar közvélemény, illetve a magyar kormány az ehhez szükséges támogatást biztosítja-e, ez még nem aktuális, ez a következő

0: két évben kell, hogy eldőljön.
1: A miniszter hozzátette, a kormány nem tartja elképzelhetőnek, hogy további stadionok vagy nagy sportlétesítmények épüljenek.
2: A Magyar Olimpiai Bizottság elnöke a 24.hu-nak azt mondta, hónapokig tartó társadalmi egyeztetés előzi majd meg az olimpiai terveket. Gyulai Zsolt szerint a MOB egy egész országot bevonó közép-európai együttműködésre építő új stadion megépítését nem tartalmazó olimpiai és paralimpia tervét fogja megismertetni a döntéshozókkal. A sportvezető hozzátette, a cél, hogy a rendezés minimum nullszaldós legyen, vagyis a közvetlen költségek fedezzék a bevételeket. Magyar Péter abban bízik, hogy a köztársasági elnök akár már jövő héten új legfőbb ügyészt jelölhet, erről Híradónak válaszolva beszélt a kormány szóvivői tájékoztatón. Hozzátette, az új vezető kinevezése után az ügyészség működésének átalakítása is napirendre kerülhet. A Híradónak nyilatkozó jogász ugyanakkor emlékeztetett, a legfőbb ügyész megválasztására nincs törvényben meghatározott határidő.
3: Nagyon egyszerű ennek a megoldása.
4: Polt Péter 2025 májusában távozott a legfőbb ügyészi posztról az Alkotmánybírósághoz.
5: Isten engem úgy segéljen.
4: Utódja Nagy Gábor Bálint 2025-ben került hivatalba, de 2026 júliusában lemondott. Így ismét új legfőbb ügyész kellett választani. Baka András köztársasági elnök szeptember 21-én Szatmári Zoltánt jelölte a posztra. A Tisza párt azonban nem támogatta a jelöltet.
6: Arra kérjük Baka András köztársasági elnök urat, hogy állítson új jelöltet a legfőbb ügyészi tisztségre.
4: Magyar Péter szerint olyan legfőbb ügyészre van szükség, aki helyreállítja a közbizalmat és garantálja az ügyészség függetlenségét. A döntésben szerepet játszhatott, hogy Szatmári Zoltán testvére Szatmári István az aranykonvoj ügy egyik gyanúsítottjaként szerepel.
7: Tisztelt Országgyűlés!
4: Az Országgyűlés szeptember 28-án 138 nemmel visszautasította Szatmári Zoltán jelölését. Az államfő a szavazás után közölte, hogy mielőbb új jelöltet nevez meg, ez azonban mindeddig nem történt meg.
8: A egyeztetés továbbra is ki van zárva, politikai egyeztetés nem történik majd. Olyan legfőbb ügyészt fogok keresni, aki szakmailag felkészült, képes egy nagy és összetett szervezet vezetésére, és az ügyészség szükséges megújítására.
9: Köszönöm a kérdést.
4: A miniszterelnök Híradón kérdésére azt mondta, bízik abban, hogy akár már a jövő héten új legfőbb ügyész jelöl a köztársasági elnök. Szerinte az ügyészségen is változást várnak, mivel továbbra is a Polt Péter által kinevezett vezetők vannak hivatalban.
9: Strukturális problémák is vannak az ügyészségen. Ugye ügyészek el is jöttek, mert átmentek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalhoz. Elképesztő létszámhiány van. Jelenleg nincs annyi jelentkező a bíróságokon és az ügyészségen, mint amennyi meghirdetett hely van.
4: Magyar Péter hozzátette, az új ügyészségi vezetés kinevezése után érdemes áttekinteni az ügyészség jogi és szervezeti kereteit, valamint azt is, hogyan segítheti a kormány és az országgyűlés az ügyek gyorsabb és hatékonyabb intézését.
10: Rendkívül időket élünk.
4: A Híradónknak nyilatkozó alkotmányjogász elmondta, nincs törvényi határidő a legfőbb ügyész megválasztására, így a jelölés akár többször is megismétlődhet.
10: Praktikusan elhúzódhatna, de azért szólnak érvek amellett, hogy a legfőbb ügyészi pozíció az legyen betöltve, mert a legfőbb ügyészt az országgyűlés választja meg, és ezért nagyon erős legitimációval rendelkezik. A legfőbb ügyész helyetteseket, akik helyettesíteni jogosultak ők, már a legfőbb ügyész jelöli ki, vagy jelöli és a köztársasági elnök nevezi ki, tehát nincsen egy olyan erős legitimációs kapcsolata az országgyűléshez, mint magának a legfőbb ügyésznek.
4: Az új vezető megválasztásáig Lajtár István legfőbb ügyész helyettes látja el a feladatokat.
11: Erre nincsen határidő, hogy ő meddig teheti ezt meg. Tehát ameddig szükséges, ameddig nem választ az országgyűlés új legfőbb ügyészt, és igazából ő eljárhat helyette, tehát azok a hatáskörök megilletik, amelyek a legfőbb ügyészt is megilletik.
4: Megkérdeztük a Sándor Palotát, mikorra várható az új jelölt, és milyen szempontok alapján választják ki. Válaszukban azt írták, a hivatalos döntésekről kellő időben tájékoztatják a közvéleményt, a kiválasztásnál pedig továbbra is a szakmai és a vezetői képességeket veszik figyelembe.
2: Az aranykonvoj ügyben eljáró hatóságok kormányzati utasítás nélkül is kiválóan tették a dolgukat, írta Orbán Viktor közleményében. A volt miniszterelnök hozzátette, büszke arra, hogy Európa legnagyobb korrupciós botrányát, az ukrán maffia pénzügyi akcióit sikeresen megállították és felszámolták Magyarországon. Azóta egyébként kiderült, hogy semmilyen bizonyíték nem támasztotta alá a pénzmosás gyanúját, amire hivatkozva a kommandósai feltartóztatták az ukrán takarékbank pénzszállítmányát, a fegyvertelen kísérőket pedig egy napig megbilincselve csukjával a fejükön fogva tartották. Orbán Viktor nyilatkozata előtt nem sokkal Ruszin Szeddi Romulus honvédelmi miniszter felszólította a korábbi miniszterelnököt, hogy vajon szint. Ő adta ki az utasítást a konvoj feltartóztatására, vagy sem? A miniszter azt is írta, eljött a pillanat, amikor a volt miniszterelnöknek be kell bizonyítania, van-e benne elegendő tartás saját döntései felvállalásához. Orbán Viktor Lázár János, Novák Katalin és Rétvári Bence meghallgatását leszavazta a kegyelmi botrány felelőseit feltáró vizsgálóbizottság többsége, így őket nem, két korábbi dolgozót azonban meghallgatnak a jövő héten egy zárt ülés keretén belül. Az ellenzéki tagok szerint nem valódi feltárási munka zajlik, hanem politikai színház.
5: Gondoljunk bele ezeknek a kiszolgáltató gyermekeknek a helyzetébe, akiknek adott esetben arról kellett döntést hozniuk, hogy elfogadják János bácsi nem kívánatos közeledését, vagy beszélnek az őket ért, vagy őket érő abúzusról annak a lehetőségével, hogy el kell hagyniuk ezt a már ismert és szeretett otthont egy ismeretlen, minden bizonnyal rosszabb körülményeket biztosító helyért, ahol esetleg egy másik János bácsi várja őket ölelő karokkal.
7: Negyedik ülését tartotta meg a kegyelmi botrány felelőseit feltáró vizsgálóbizottság az Országház Széll Kálmán termében.
12: Azt, hogy ezt a vizsgálóbizottságot komolyan lehessen venni, arra hát nem találok módot. Ugyanis ez pillanatnyilag egy színház a színházban, ami itt történik, és régen nem a gyermekvédelemről, régen nem az áldozatokról, hanem egy politikai bosszúhadjáratról szól.
7: A további meghallgatandó személyekről vita alakult ki a bizottság tagjai között. A korábban kiküldött listán 15 név között szerepel, többek között két korábbi dolgozó, valamint Hetényi Tamás, Vásárhelyi János, a Bicskei Intézet igazgató szerzőtársa, illetve Lázár János, Rétvári Bence, Novák Katalin és Orbán Viktor is. Novák előd azonban többeket töröltetett volna a felsorolásból.
13: Van számos feladatunk szerintem, de az nem az, hogy itt a politikai filmszínház keretében Orbán Viktort hallgassuk meg. Hát ennyi erővel akkor egyébként miért nem hallgatjuk meg Magyar Pétert, hogy ő Varga Judittal miket beszélgetett? Esetleg van valami pikáns hangfelvétele is a kegyelmi ügyben, hiszen Magyar Pétertől kinézzük. Sőt, hát a római pápát miért nem hallgatjuk meg? Elvégre a pápa látogatásra való hivatkozással történt a kegyelmek odai ítélése.
7: Méghozzá 2023. április 27-én a kegyelmet Novák Katalin köztársasági elnök adta át, és Varga Judit akkori igazságügyi miniszter ellenjegyezte. Miután a döntés nyilvánosságra került, Novák Katalin 2024. február 10-én lemondott a köztársasági elnöki pozíciójáról. A volt miniszterelnök nevének feltűnése sem véletlen. Ő terjesztette fel ugyanis 2016-ban állami kitüntetésre Vásárhelyi Jánost, a Bicskei Gyermekotthon igazgatóját. Magyar Péter szombaton mutatta be az erről szóló dokumentumot akkor, amikor a gyermekvédelmi rendszer állapotáról készült jelentést ismertette.
5: A vizsgálóbizottság elutasította.
7: A bizottság tagjai többek között Rétvári Bence, Semjén Zsolt és Lázár János meghallgatását is elutasították. Ők a Vásárhelyi János kitüntetésével összefüggésben kerültek szóba. A bizottság elnöke ugyanakkor az ülést követően nem zárta ki a későbbiekben mások berendezését sem.
14: Egyhangúan elfogadta a vizsgálóbizottság ezt a munkatervet, és azt szerint fogunk haladni. Első körben még a bicskei történésekkel kapcsolatban fogunk meghallgatni személyeket, ugye jövő héten egy zárt ülés keretében, és utána jöhetnek a többiek.
7: Az ülésen történtekre reflektálva azt mondta, az ellenzéki tagok kizárólag saját politikai narratívájukat közvetítették, ami szerint a parlamenti patkóba való, nem a vizsgálóbizottságba.
2: A történtekre reagált a miniszterelnök is. Magyar Péter azt írta, ma végképp összebútorozott a Mi Hazánk a Fidesszel, ugyanis a Mi Hazánk mozgalom szavazatával akadályozta meg a Fidesz, hogy a kegyelmi botrányt kivizsgáló parlamenti bizottság meghallgathassa Orbán Viktort a pedofil támogató Kúnya Endrének adott kegyelemben játszott szerepéről. Összenőtt, ami... Az alkotmányozásról szóló konzultáció során nem csak a köztársasági elnök választásának módja lesz kérdésként feltéve, hanem az is, hogy jó-e a mostani önkormányzati szintek helyzete, elég-e ennyi hatalom egy polgármesternek vagy képviselőtestületnek, vagy sem. Ezt Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter mondta a Kontrollnak. Arra a kérdésre, hogy lesz-e előrehozott önkormányzati választás, úgy válaszolt, nem tagja a Tisza párt elnökségének és a pártnak sem tagja. Szerinte ez olyan kérdés, amit a párt vezetőségének kell eldöntenie. Ruf szerint a rendszerváltást az új alkotmány fogja majd beteljesíteni, amit a végén egy népszavazás fog megerősíteni, mondta a miniszter. A Legionella néven ismert fertőző légúti betegség kórokozóját találták a kisvárdai görögkatolikus kórházban egy vízcsapból vett mintában. Megbetegedés nem tapasztaltak, a 200 férőhelyes részt folyamatosan fertőtlenítik. Az ott lévő betegek és dolgozók is palackos vizet kapnak, a tisztálkodáshoz és az eszközök tisztán tartásához desztillált vizet használnak.
15: Feliratok is figyelmeztetik a kórház betegeit és dolgozóit, hogy ne használják az ivóvízcsapokat. Egy rutin ellenőrzés során vett mintában tenyésztettek ki magasabb csíraszámban legionella kórokozót. Azonnal intézkedtek.
16: A betegeinket értesítettük, valamennyi csaptelepet leszerelve ezek mintavételezése megtörtént, átfertőtlenítése megtörtént. Ezeken már túl vagyunk. Az újabb mintavételeknek az eredménye az hétfői napon várható.
15: Az érintett épület teljes vízhálózatát fertőtlenítik, magas hőmérsékletű vízzel átmossák.
16: Valamennyi beteg és dolgozó számára palackos ásványvizet biztosítottunk, tisztálkodáshoz desztillált vizet biztosítottunk, különböző eszközök közül ugyanúgy desztillált vizet használnak. Fertőzés nem történt, beteget nem észleltünk.
15: A kórház higiénés csoportjának munkatársai kiképezték a dolgozókat a szükséges teendőkre.
17: Folyamatos felügyelet biztosítva van, az ivóvízellátás, a takarításra való odafigyelés, illetve a dolgozók védőfelszerelésének használatát, és semmilyen fertőző megbetegedés felénk jelzésként nem érkezett.
15: Olyan betegségről van szó, amelyet a baktérium vízpermettel történő belégzése okoz.
18: Nagyon régóta ismert baktérium, még a Dr. House-ban is sokszor hivatkoznak rá. Egyébként a kezelés az antibiotikummal történik, mint bármely baktérium. A megelégzés pedig gyakorlatilag egy higiéniai fertőtlenítési eljárás. Itt a kórházi vízrendszerekben a magas hőmérsékletű víz átmosással szokták ezt elölni és megelőzni ezt a baktériumot.
15: Ez a betegség a nem megfelelően karbantartott légkondicionálókban is elszaporodhat. A kisvárdai kórházban, ha a minták megfelelőek lesznek, hétfőtől visszaállhat a megszokott rend.
2: Az Emberi Jogok Európai Bírósága jóváhagyta a magyar állam, valamint Tordai Bence és Jakab Péter korábbi ellenzéki országgyűlési képviselők közötti békés rendezést, így ők visszakapják a Kövér László házelnök által korábban kiszabott több millió forintos büntetések összegét. Tordai Bence több mint 8 millió forintos tiszteletdíj megvonást kapott, amiért 2021. március 1-én mobiltelefonjával videózta és követte Varga Mihály, akkori pénzügyminisztert. Jakab Péter pedig csak nem 10 milliót fizetett, amiért 2021-ben egy felszólalásában a ficsúrok kifejezést használta. Forsthoffer Ágnes házelnök szerint a két per lezárásával véget ért az az időszak, amikor a házelnök ilyen eszközt használt a képviselők elhallgattatására. A járványokhoz értő szakemberek azt mondják, hogy nem kell felülni annak a pánikkeltésnek, amely az oroszországi pestises megbetegedést kíséri. Az eddigi információk szerint egy 28 éves kutatónő vesztette életét. Nagyon kevés információt közölnek az oroszok, de a hazai szakértők azt mondják, ezt az esetet nem szabad a COVID-járványhoz hasonlítani, már csak azért sem, mert évente a világon legalább 2000 pestises megbetegedést regisztrálnak.
19: Ezek a hírek, és most a pestises hír is arra jó, most egy első ránézés, hogy a lakosság sokkal többet tudjon a mikrobákra, mint a saját hallgatóim.
15: A virológus szakember azt mondja, ő is a hírekből próbál tájékozódni, és megtudni a részleteket arról, hogy mi történt Oroszország szibériai részén. Egyelőre azt lehet hallani, hogy egy pestist kutató laboratóriumban dolgozó 28 éves nő betegedett meg, és halt meg feltehetően a baktérium által okozott fertőzés következtében. A virológus azt mondja, nagyon sok a bizonytalan információ.
19: Biztosan tudjuk, hogy valaki elkapott valamit egy laboratóriumban Oroszországba, és azt is biztosan tudjuk, hogy nagyon kevés információt közölnek. akkor ezt tovább lebontjuk, és megnézzük, hogy a szakértők, akik pestis baktériummal foglalkoznak, mit mondanak, és én is ezt mondom biológusként, végzett biológusként, hogy ez nem olyan fajta betegség, tudom, hogy mindenki a Covidra gondol, ezt ismerjük, tudom, hogy mindenki a középkorra gondol, meg pestis járványra, manapság már vannak antibiotikumok, ezt a betegséget valaki csak akkor tudja terjeszteni, már tünetei vannak.
15: A szakemberek a hírek alapján gyakorlatilag kizárják, hogy egy újabb világjárvány készülődne.
20: Még semmi olyan érdemi adat, körülmény nem merült föl, ami azt mondatná, hogy itt nagyon komoly baj van, egyáltalán baj van, hogy itt járvány, nagy járvány készülődne.
15: Az epidemiológus professzor szerint a Trump elnök által felajánlott amerikai segítségre sem lesz szükség, mert a pest is eddig is jelen volt a világban. Az elmaradott szegény részeken a mai napig okoz fertőzéseket.
20: Évente több mint 2000 pestises eset van a világon, és ebből olyan 1800 körüli az, ami tüdőpestis, tehát hogy ha ez az orosz eset pestis volt, akkor ugyanaz a verzió, tehát tüdőpestis, és olyan 200-an körülbelül meghalnak évente.
15: A professzor azt is hozzátette, hogy az oroszok ugyanúgy kezelik a helyzetet, ahogy bármely országban tennék. Több mint 5000 mintát vettek, keresik a kapcsolatukat, de egyelőre nem találtak újabb beteget.
2: Nagy Márton bérelt repülőgéppel utazott Brüsszelből Brüsszbe, pedig a két város között mindössze 88 kilométer a távolság. Boda Nikoletta, a pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára videójában azt állítja, egyre súlyosabb ügyek derülnek ki Nagy Mártonról a minisztérium belső átvilágítása során. Az Orbán kormány gazdasági minisztere és delegációja bérelt repülőgéppel utazott Brüsszelbe egy brüzsi kitérővel, ennek a költsége 12,5 millió forintra rúgott.
21: A programban egy saját körben tartott felkészülés szerepelt. Egy szakmai felkészülés egyáltalán nem indokolja a külföldi tartózkodást. Nem beszélve arról, hogy a Brüsszel-Brüsszel távot, ami mindösszesen 88 kilométer, szintén bérelt repülőgéppel tette meg, holott valószínűleg autóval sokkal gyorsabb lett volna.
2: Washington gazdasági együttműködésről tárgyal Moszkvával, ahelyett, hogy megfelelő nyomást gyakorolna rá. Ezzel vádolta az Egyesült Államokat Ukrajna elnöke, miután országában két nap alatt 78 ember meghalt, 215 pedig megsérült orosz légicsapásokban. Volodymyr Zelenszky arra kérte az Egyesült Államokat, adjanak nagyobb hozzáférést a Starlink műholdas szolgáltatáshoz, hogy jobban be tudják mérni az orosz rakétaindítókat.
22: Lakóházakat ért találat a délkelet-ukrajnai Zaporizsjában a legutóbbi orosz légitámadásban. A városban egy ember meghalt, ketten megsérültek. Ez terrorizmus. A lakosságot terrorizálják, hogy mindent elpusztítsanak. Mit lehet erre mondani? Erre nincsenek szavak, mondta ez a nő. A helyszínen készült felvételeken egy letakart holttest, megrongálódott autók és egy kráter látható. Találat érte ezt a lakást is, amelynek lakói ukrán zászlót tettek ki az ablakba. Ez annak a jelképe, hogy nem félünk tőlük. A lakás kárt szenvedett, de maradunk. Nem akarunk itt oroszokat. Nem félünk Putyintól, mondta a nő. A Donyeck megyei Liman környékén az ukránok több helyen visszaszorították az oroszokat. Ha utóbbiak elfoglalnák a várost, tovább nyomulhatnának Szlovjanszk és Kramatorszk felé. Ezt az önjáró löveget nem lehet jelzavarókkal megbénítani. Ahová irányítom, oda lő. Használjuk drónok ellen, de indító állásokra is csapást mérhetünk, mondta egy katona. Közben az ukrán benzinkutakat homokkal töltött robbanásvédő falakkal és betonóvó helyekkel erősítik meg a légitámadások ellen. A falak a környező területet és ott lévőket is védik. Sárga vagy vörös riadó esetén leállítjuk a működést, elküldjük a vásárlókat, a dolgozók pedig az óvóhelyre vonulnak, mondta egy benzinkút hálózat vezetője. A vállalatnak legalább 6 kijevi töltőállomását ért eléggé csapás az elmúlt hetekben. Az elmúlt fél évben pedig az oroszok több mint 300 ukrajnai benzinkutat tettek tönkre.
2: Két lett férfit vettek őrizetbe az amerikai katonák által is használt kelet-angliai légibázison. A 32 és 36 éves férfit először tiltott területre való behatolás és rongálás gyanújával tartóztatták le. Végül a nemzetbiztonsági törvény alapján ismét őrizetbe vették őket, mert felmerült, hogy jelenlétük sérthette az Egyesült Királyság biztonsági érdekeit. A bázison NATO hírszerzőközpont is van, a brit terror ellenes rendőrség vizsgálja az ügyet. az eset néhány héttel azután történt, hogy meghiúsítottak egy támadást egy másik brit légibázis ellen, amelyet az amerikaiak Irán elleni műveletekhez használtak. Zavargásokba torkolott Brüsszelben a belga kormány megszorításai ellen szervezett tiltakozás. Belgium két nagy szakszervezete országos sztrájkot hirdetett, amely a tömegközlekedést, az iskolákat és a légi közlekedést is érintette. A sztrájkkal a tervezett kormányzati költségvetési megszorítások és a megélhetési költségek általános emelkedése ellen tiltakoztak. A több tízezres tüntetés békésen zajlott, de diákok egy csoportja utána gyújtogatni kezdett, és összecsapott a rendőrökkel, akik könnygázzal oszlatták a rendbontók csoportjait. Az elmúlt napokban több száz diák vonult utcára Belgiumban, részben a szomszédos Franciaországban zajló diáktüntetések hatására. A hatóságok többeket letartóztattak. Júniusban hasonló zavargások voltak Brüsszelben, miután az oktatási reform részeként megemelték a frankofón oktatási rendszerben tanulók tandíját. Sokan bíztak a meteorológusok által előrejelzett nagy esőzésben a péntek, ki csapadék azonban végül elmaradt, hétvégén ugyanakkor megérkezhet a várva várt eső.
0: Csak a hazai vizeken látszik, hogy szárazság van az országban, hanem például itt a mecsekben, a fákon is. Itt ez a fa, amelyen a levelek már teljesen el vannak száradva, jól látszik, hogy a vízhiány miatt ilyenek, és nem az őszi lombhullatás miatt. Egyébként ma péntekre a meteorológusok hatalmas esőzést ígértek országszerte, azonban egy csepp csapadék nem esett.
1: Hétvégén, szombaton, illetve ma este és vasárnap is várható csapadék, összesen körülbelül 5-20 mm értékben.
0: A szakember szerint az időjósoknak korán sem egyszerű a dolguk, hiszen a csapadék érkezésének pontos előrejelzése komoly kihívást jelent.
1: Alapvetően a csapadékot nagyon nehéz előrejelezni, hiszen térben és időben rendkívül változékony meteorológiai elemről van szó. Ezen belül azt is figyelembe kell venni, hogy a Magyarország ugye medence jellegéből adódóan a körülöttünk lévő hegyek, az Alpok, a Kárpátok jelentősen módosíthatják az éppen átkelő frontoknak az útvonalát, vagy éppen erejét is.
0: Magyarországon az elmúlt két évben több mint egy méterrel csökkent a talajvíz szintje. A földrajztudós arra figyelmeztet, hogy nem halogathatjuk tovább a cselekvést. A vízkészleteink megőrzése érdekében a csatornákat kell először megújítani.
3: És hogyha ezekbe a csatornákba ugye fenék küszöböket vagy akár zsilipeket építenének be, akkor ugye ez visszatarthatná a víznek egy részét, és nyilván megemelné a talajvíz szintet. Tehát a legnagyobb probléma most az, hogy a talajvíz szint annyira lesüllyedt a folyók bevágódása miatt, hogy egyszerűen a gyökérzóna már odáig nem tud lenyúlni, illetve a kapilláris erők ugye nem tudják fölhozni ezt a gyökérzónába.
0: Szombaton fokozatosan megnövekszik a felhőzet, ami remélhetőleg végre meghozhatja a régóta várt esőt.
2: Exkluzív megnyitó keretében és számos korábbi élsportoló jelenlétében adták át a BVSC új padel létesítményét. A fedett pályás csarnok megnyitóján ütőt ragadott Nagy László, korábbi válogatott kézilabdázó és külföldi sztárvendégként a korábbi nehéz súlyú ökölvívó világbajnok Evander Holyfield is.
23: Kicsit tenisz, kicsit squash. Ez a padel a világ egyik leggyorsabban hódító új tömegsportja. A zuglói BVSC-ben működik Pest legelső padelklubja, amely most arra szintet lépett. Október 9-én Szatmári Kristóf, a klub elnöke adta át a teljesen fedett Cupra arénát, amely a Porsche Hungária támogatásával épült. A modern pályákon reggeltől estig egymást válthatják a hobbisportolók és a profi versenyzők. A játék mindenki számára hozzáférhető.
24: Minden sportoló azt érzi, hogy egyre jobb, tehát hamar jön ez az érzés, hogy megéri küzdeni és megéri edzeni. Bármelyik korosztály elkezdhet versenyezni. Bármelyik korosztály, hiszen a saját szintjén iszonyatos jó mérkőzéseket tud játszani. Tehát ez adja az addikcióját.
23: Egy hónap hiány, pontosan 30 éve még a Las Vegas-i ringbe sétált be Evander Holyfield, hogy összecsapjon Mike Tysonnal. Ezúttal a méreteiben természetesen kisebb, de szintén exkluzív Cupra arénába érkezett. A kiváló formában lévő bajnok a BVSC ökölvívó szakosztály meglátogatása mellett szakított időt arra, hogy részt vegyen a megnyitón. Vendégként vagyok itt. Egyszer próbáltam ki a paddelt, és nem ment igazán, de remélem, ma jobban fog teljesíteni. Holyfield mellett a magyar sportbajnokai is képviseltették magukat. Mérsz Tamás, olimpiai bajnok vízilabdázó a BVSC-ben kezdte pályafutását. Bemutató mérkőzésen nem lépett pályára, de nem sok hiányzott, hogy mégis ütőt ragadjon.
6: Aki még nem próbálta, szerintem nyugodtan próbálja ki. Én is még a gépkocsimban mindig tartok sportfelszerelést, hogy még lehet, hogy még meggondolom magamat, és mindjárt visszajövök játszani.
23: Nagy László, kétszeres Bajnokok Ligája győztes kézilabdázó szintén vendégként érkezett, és rutinosan mozgott a pályán, hiszen már 20 éve felfigyelt Spanyolországban a sportra.
8: A barcelonai légióskodásom ideje alatt ott az a sportág már nagyban zajlott, amikor Magyarország még nem nagyon ismerkedtek ezzel a sportággal, mert viszont az elmúlt időszakban ez a sportág Magyarország is elég erőteljesen betért.
23: A padel és a kupra együttműködése nem meglepő. Azt mondják, hogy két fiatal, innovatív brand talált egymásra.
9: Örülünk, hogy Magyarországon sikerült létrehozni ezt a csarnokot, ami egyelőre álló, mert ugye ezt kimondottan padelnek építették. Úgyhogy bízunk benne, hogy sok izgalmas mérkőzés lesz itt, csaták és közösségépítés is természetesen. Az emberek sportközben nem csak sportolnak, hanem beszélgetnek, barátkoznak, kapcsolatokat építenek, és ez számunkra igazán fontos.
23: Sok közéleti szereplős ütőt ragadott. Harsányi Levente például Herendi Gáborral az oldalán lépett pályára. A szervezők azonban hangsúlyozták, az esemény célja, hogy minél többen kipróbálják a sportot. A körülmények immár télen-nyáron is adottak, és a BVSC hivatalos weboldalán könnyedén lehet időpontot foglalni egy szórakoztató ütögetésre.
2: Navi Pillay dél-afrikai jogász kapta az idei Nobel békedíjat. A döntést a Norvég Nobel-bizottság jelentette be, amely szerint Pillay a béke és a nemzetközi jog előmozdításával érdemelte ki az elismerést. A 85 éves jogász indiai származású családban született Dél-Afrikában, ahol az apartheid idején Nelson Mandela és más aktivisták ügyvédjeként dolgozott. Később a ruandai népirtás ügyében eljáró törvényszék bírája, majd elnöke volt, ezután a Nemzetközi Büntetőbíróság bírája, utána pedig az ENSZ emberi jogi főbiztosa lett. 2013-ban az Orbán kormány negyedik alkotmány módosítását is bírálta. Újabb fontos mérföldkőhöz érkezett Kaliforniában a világ legnagyobb vadvédelmi felüljárójának építése. A különleges híd egy forgalmas autópálya fölött biztosít majd biztonságos átkelést a vadállatoknak, újra összekapcsolva az elválasztott élőhelyeket. A szerkezeti munkálatok nagy része befejeződött, így mostantól a természetes élőhely kialakítására koncentrálnak. A létesítmény december 2-án nyithatják meg. A csaknem 114 millió dolláros projekt célja, hogy csökkentse a vadállatok eltűnésének veszélyét, és segítse a pumák, szarvasok és más fajok fennmaradását. Szülősi Györgyi következik az Egyenes Beszédben. Szervusz, mik lesznek a mai témák?
10: Szervusz, jó estét kívánok! Megszólalt az aranykonvoj ügyben Orbán Viktor. Azt állítja, hogy nem volt szükség arra, hogy utasítsa a hatóságokat, mert anélkül is kiválóan tették a dolgukat. Németh Péter, a Klik TV főszerkesztőhelyettese, és Kacsó Dániel újságíró, a Konfront alapítója lesz az első két vendégem. Aztán visszakapja a Kövér László korábbi házelnök által kiszabott több millió forintos büntetését Tordai Bence és Jakab Péter is. Az Emberi Jogok Európai Bírósága ugyanis jóváhagyta a magyar állam, valamint az egykori képviselő közötti békés rendezést. Tordai Bence érkezik hozzánk, akit kérdezek majd a fakitermelési moratórium megszüntetéséről és Paks 2-ről is. Ismét üzent a még hivatalban lévő közjogi tisztségviselőknek a miniszterelnök. Magyar Péter szerint az állami számvevőszék és a gazdasági versenyhivatal elnökének is távoznia kell. A kormányfő azt is bejelentette, hogy szabályozzák majd a bírák jogosultságát, azért, hogy ők is kezdeményezni tudják a kúria és az országos bírósági hivatal vezetőinek visszahívását. Stánitz Péter alkotmányjogász érkezik, akit az alkotmányozásról is kérdezünk majd, és alapjaiban gyökeresen változtatná meg a jelenlegi oktatási rendszert a civil közoktatási platform. A javaslat megszüntetné például az osztályzást, megszüntetné a 6 és 8 osztályos gimnáziumokat, és a NAT is teljesen megváltozna. Juhász Ágnes, a civil közoktatási platform ügyvivő testületének tagja érkezik hozzánk, maradjanak már is, kezdünk a híradó után.
2: Köszönöm megtisztelő figyelmüket, ez volt a híradó. Hamarosan visszatérünk egy rövid híradóval az Egyenes Beszéd szünetében. Minden jót önöknek, viszontlátásra!
11: Én Istenem, jó Istenem, lecsukódik már a szemem.

mindenki anyagi, nem valami boldog, és anyagi okból anyagot boltol. Nincs a menedék, de van ami pótol, katta bióba, vagy katta biótól.

0: Spirit FM. Spirit FM, ahol mindenki szóhoz jut.
1: Szerény nívó, szennylapok és szegény írók. A szirénák, a gyönge fű, a szegény írók. Zenés, pszichó, sekély, gringók, segélyhívó. Az egész sztorit, kemény dió, de még bírod. A buktatók, a slusz poén, a dupla csavar. A klubzakók, a sufni lét, az utcasara. A grundharcok, a sorompók, a szív előtt. A Budapest, a 2015. A puszt, a kéz, a plusz kaját, meg amit fizetsz. A busz, a cég, a busz, az ágy, az animgifek. A konyha rész, a lyukszobád, a fal is hideg. A puszta tény, a Maldív helyett Margit sziget. A szindelők, a szélirány, a trébarátok. A cinkelők, a cimbarák, a késdobálók. A szép remény, a félszobák, a célronáldók. A szenvedők, de szívben már a célon állók. A diplomásból élelmiszer boltos. Nem az iskolád, az életvitel volt rossz. A

stresszözön a megszökők a tesztkörök, a céltalanul szentesített eszközök, a szeszködös tett, amihez lesz közöd, a fesztiválon eltapsikolt exhibőt, a hétköznapi megtört felszivárdok, a réteg, aki ettől elszivárgott, a kipörgetett éjszakák, a szemcsepp, a lelki ismere, az el nem tűnő Snapchat. Módszerek, Montserrat és Monte Carlo, a srác, hogy szerest, annyi mindent mond magáról, a kódszer

ami belül mindent átértékel. Több mint képzeled, az élet, amíg megőrzöd a szíved, a legértékesebb végszered. Nincs gond, hogyha úgy érzed, hogy ellened, a föld nincs gond, amíg az ég veled. Több mint képzeled, az élet, amíg megőrzöd a szíved, a legértékesebb végszered. Nincs gond, hogyha úgy érzed, hogy ellened, a föld nincs gond, amíg az ég veled. Nincs gond, amíg az ég veled. Nincs gond, mert az ég veled. Nincs gond. Nincs gond, mert az ég. Nincs gond, amíg az ég veled. Nincs gond, mert az ég veled. Nincs gond. Nincs gond, mert az ég. Nincs gond, amíg az ég veled. Nincs gond, mert az ég veled. Nincs gond. Nincs gond, mert az ég. Ég veled. Maldív helyett Margit sziget. Szegény

0: és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunkat a Magyar Bormarketing Ügynökség támogatja. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: A borműsort hallják, tehát itt a Spirit FM-en a Veszik vagy isszák című adás. Somodi Sormos.
0: Egon.
1: A borműsort hallják.

0: Karba ejtők, mert hogy az ember azt gondolná, hogy egy, mint egy ilyen csúcs kiemelkednek a pincészet különféle borai közül, de hát hogyha egy borászt megkérdez az ember, és lehet, hogy ön is így van vele, akkor azt mondja, hogy hát ne jó, de hát azért a többi is jó. Ugye?
1: Abszolút. Abszolút így van. Mindegyik finom, ez a legfontosabb, hogy finom legyen, és azt, hogyha esetleg díjat kapunk, vagy elismeri, a szakma, annak meg kifejezetten örülünk, de mindig a cél, hogy finom legyen és elfogjon.
0: Az, hogy ez a Rajnai Riesling, ez a bizonyos 2024-es mandorla, ennyire jó, azt önök is egy ilyen fejbólintással ráhagyólag veszik tudomásul? Igen, persze, hát tudjuk, ez ennyire jó.
1: Alapvetően nem mondanám azt, hogy tudjuk, bízunk benne, hogy finom, és nyilván az a fontos, hogy a vásárló mondja ki ezt, nem mi mondjuk ki, mert ugye ami mondjuk az olyan, mint hogy a pincebetegségnek hallatszana, de fontos az, hogy ezt a számunkra a fogyasztó mondja. Nyilván azt gondoljuk, hogy ez egy tényleg jó bor, mert beleadtunk apait, anyait, és nyilván itt a fő cél az volt a középkategóriás Rajnai Rieslingünknél, ugye ez a mandorla család, hogy egy egyszerű, de alapvetően tankönyv Rajnai Rieslinget tudjunk készíteni, ami arról szól, hogy kicsi baracka, kicsi citrussal, egy jó ivású alap Rajnai Riesling legyen belőle.
0: Itt óriási hagyományok, gyakorlatilag 900 évnyi borkultúra áll szembe a jelen technológiájával. A régiből mit lehet átemelni a mostaniba?
1: Én inkább azt gondolom, hogy a régi technológiából nagyon már semmit se. Inkább azt gondolom, hogy azokat a gondolatokat és azt a fontosságot próbáljuk tartani és folytatni, azt az örökséget, amit elkezdett nyilván anno a Veszprémi püspökség, ugye 1009 óta, amióta Szent István király megalapította a püspökséget, és nyilván azt is próbáljuk továbbvinni, amit most dr. Udvardi György északatyának a jelmondata, vagy jobban mondom, a mostani északségnek a jelmondata, hogy ősénk hite a jövő reménye, és mi azon folytatjuk azt a munkát, amit már elkezdett a püspökség, akár több mint 750 éve itt a szőlő és borkultúráját, hogy ugyanezt tovább tudjuk vinni, hogy a következő generációnak építsük, hogy nekik könnyebb legyen, és hát nyilván egy biztos alapokon lévő borászatot és szőlészetet kapjanak meg.
0: Itt van egy nagyon erős tradíció, de utána olvasva az önpályafutásának azért látom, hogy járta a világot, és megnézte, hogy Új-Zélandon, Ausztriában például a különféle borászatok hogyan működnek. Melyikhez hasonlítunk mi jobban, és melyikhez tudná hasonlítani leginkább azt, ami ott önöknél a veszprémi érseki pincészetben zajlik?
1: Tehát mind a kettő, azt mondom, hogy semmelyikhez sem hasonlítanánk, hanem mi megpróbálunk egy finom magyar bort készíteni a mi két területünkről, mert ugye mi két borvidéken dolgozunk itt a Balaton északi partján. Amit én láttam, nyilván az, hogy nagyon maximalizmus történik a borkészítésben is, mind a szőlőtermesztésben. Én azt gondolom, hogy a magyar pincészeteknek a többsége ugyanezen a magas színvonalon készíti a borait és próbál szőlőt termeszteni, attól függetlenül, hogy milyen bajos árnyak közelednek itt sajnos az amerikai szőlőkabóca miatt, de azt gondolom, hogy ami közös, az, hogy finom és jó és tiszta borokat készítünk. Ami azt gondolom, hogy különleges itt nálunk, az, hogy egy olyan terroáron élünk, egy olyan terroáron dolgozunk, ami egy vulkanikus terület, amiből még extrább és még komplexebb borokat tudunk készíteni, de én inkább azt gondolom, hogy azt, amit tudtam tapasztalni mind Ausztriában, mind Új-Zélandon, hogy azt a munkaszervezést, azt a hozzáadott értéket, azt a, hogy is mondjam, az az odaadást értékét, hogy mi az a borkészítés, és ezt mekkora szenvedélyel kell készíteni, és ez nincsen kompromisszum gyakorlatilag a borkészítésben. Én azt gondolom, azt láttam, és azt próbáljuk mi is itt megcsinálni a Veszprémi Érseki Pincészetnél, meg hát a borainknál.
0: Van egy tételsoruk, 1277 a fantázia neve, és akkor utána következik, hogy maga a bor miféle. Ez nyilván ismét a régmúltra mutat vissza, a hagyományokra. Ennek mennyi piaci értéke van most?
1: Én azt gondolom, hogy nagy piaci értéke van, mert ugye azért lett ez a fantázia 1277, mert ugye ez a Mindenkálai birtokunkról jön, ami 1277 óta a mai napig a mi tulajdonunkban áll ez a terület. Ugye ez páratlan Magyarországon, mert nincs, tudomásom szerint nincs még egy olyan terület, ami ilyen jogfolytonos tulajdonban lenne egy adott szőlőterület. Mi az, ami plusz érték van ebben? Hát nyilván az, hogy itt megpróbáljuk bemutatni 100%-ban a Mindenkálai terület, amire mi nagyon büszkék vagyunk.
0: Itt a Sauvignon Blanc például kifejezetten kiemelkedően sikerült a világbajnokságon, nagy arany elismerést is kapott. Ez például a magyar pincészetek közül egyedül önöknek sikerült eddig. Ilyenkor a környező

0: borászatokból a kollégák felhívják az embert, hogy gratuláljanak, vagy mindenki behúzott nyakkal ül, hogy na jó, neki sikerült, akkor most hajrá.
1: Abszolút, nagyon sok barátom felhívott. Első körben egyébként én nem is az e-mailből tudtam meg, hogy nyertünk, hanem a kis bújdosó Ferko hívott át a túloldalról, hogy na, elérted azt, amit mi még sose tudtunk elérni, mert ő is nagyon, nagyon kedveli magát a fajtát, és próbálja vinni erre a versenyre, megmérettetni, hogy hogyan is mit gondol róla a világ. De tőle tudtam meg első körben, hát nyilván óriási büszkeség volt számunkra, hogy mi a Sauvignon Blanc, mint harmadik főfajtaként eltelepítettünk, és hittünk benne 2021-ben, hogy ez egy jó szőlőfajta lesz itt Magyarországon. Nyilván mi nem magyar fajtával dolgozunk, mint Sauvignon Blanc-nal, de azt gondoljuk, hogy nyilván próbáljuk továbbvinni a magyar bornak a kultúráját, és azt, hogy jó borokat készítünk akár nemzetközi fajtából. És az, hogy 5 év munkája elérte a gyümölcsét, és hogy nemzetközi szinten ezt magyar anyját tudják minősíteni, ez egy jó dolog, de azt gondolom, hogy még az út, nem vagyunk az út végén, ennél még tudunk jobbat is csinálni, és akarunk is jobbat csinálni. De óriási öröm volt, hogy idén a 2024-es Sauvignon Blanc győzött, tavaly meg ugye az 1277 rajnaliznénk, ugye a Decanter World eseményen, ugye a óriási nemzetközi versenyen. Szóval örülök, hogy mind a két fajta elért egy ilyen komoly eredményt.
0: Most meg ugye azért hívtuk, mert hát itt volt ez a Magyar Tudományos Akadémia borversenyén díjazott, szintén ugyanaz a bor, a 24-es Mandola Rajnai Riesling. Valamit nagyon jól csinálnak, úgyhogy gratulálok. Önnek személyesen is nyilván súlyosan benne van a keze munkája, és hát hasonló sikereket a továbbiakban.
1: Nagyon köszönöm szépen.
0: Benes Antalt hallották, a veszprémi érseki borászat, pincészet borászát, vagy hát ugye borászat, csak ez így csúnyán hangzott volna. Szóval, hogy azért gratuláltunk, mert hogy sorra nyerik a díjakat, legutóbb az MTA borversenyén kaszíroztak be egyet egy Rajnai Riesling alapján. És mindjárt jövünk tovább, megyünk önökkel együtt egy bortúrára, sőt, lehet, hogy többet is ajánlunk, úgyhogy tartsanak velünk.
2: A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Támogatott tartalmat hallottak.

0: Műsorajánló. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba. A toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma. A hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Következő műsorunkat a Magyar Bormarketing Ügynökség támogatja. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Úgy szól az ajánlat, hogy fedezze fel Magyarország legszebb borvidékeit. Erre az ember könnyedén rávágja, hogy jó, de hogyan? A hogyanra is megvan a megoldás, úgy hívják, hogy magyar bortúrák. Csáki Péter találta ki, és egyúttal ő a túravezető. Jó napot kívánok!
2: Üdvözlöm, megvan, és nagy szeretettel köszöntök minden hallgatót.
1: Megvannak a célpontok, Villány, Badacsony, Szekszárd, és hát gondolom ez azért elég bőségesen bővíthető, Tokaj, Somló, és akkor még Sopronról és hasonlókról nem is beszéltünk, és egyelőre úgy látom nem is beszélünk, mert hogy ezt az ötöt ajánlja, de hát ez az öt sem kevés. Egy ilyen bortúrán mennyire lehet mélyen megismerni a tájat és a helyi borkultúrát?
2: Hát amennyire szeretné az ember, illetve amennyire ideje van, mi próbáltuk úgy összefogni a túrákat, hogy itt tényleg átott szettig végig lehessen menni, feltéve ezt meg kell nézni, hogy ki mennyire bír inni. Azért itt az 2 napokban, vagy a 3 napokban napi 2-3 pincelátogatás van, ami tud fárasztó is lenni. Ha azt veszük, hogy ez pincénként 5-6 tétel, és mondjuk egy nap van 3 pincelátogatás, akkor itt néhányan felköthetik a gatyát.
1: De nem úgy kéne kezdeni, hogy kedves vendégeink, nem vedelni indulunk, hanem borkóstolásra.
2: Igen, próbáljuk az elején ezt így elmondani. Nekem most is volt pont Badacsonyban egy ilyen túrám, ahol az egyik vendég rögtön az első nap reggel elővette egy üveg pálinkát, hogy ezt mindenkivel megkóstoltatná. Akkor természetesen friss kapcsolat van. Én ajánlhatom, hogy lehet, hogy ezt tegyük el hátrébb, de ezt mindig az adott helyzet hozza. Hogy hogy érzik jól magukat a vendég. Mindenki más.
1: Amire odaértek az első pincészetben, már jól érezték magukat ezek szerint.
2: Igen, és ha nekik ez volt a cél, akkor nagyon jó. De nem ez a cél a mi számunkra, hanem az, hogy tényleg kapjanak egy átfogó élményt, hogy a végére azt tudják mondani, hogy úristen, én nem gondoltam volna, hogy Somlónak ennyi arca van. Ha a felénél elfáradnak, mert sokat ittak, akkor ez nem valósul meg, de már visszajáró vendégek, akik az első alkalommal így indultak, azok, ha eljöttek velünk mondjuk Tokajba, és ott kezdtek, és legközelebb mennek Szekszárdra, akkor már pontosan tudják, hogy hogy kell csinálni.
1: Világos. Ez akkor nehéz, amikor ugye nem egy társaság indul neki egy túrának, hanem mindenki jön van ahonnan a maga kultúrájával. És hát az egyik a pálinkát venni elő, a másik pedig pontosan tudja, hogy hogyan kell bort kóstolni.
2: Nagyon szerencsések vagyunk. Most már 10 éve foglalkozunk ezzel a fajta bor kultúra bemutatással, vagy inkább ez nekünk egy hobbiként indult bor szeretetből, és erre azért már van egy olyan tapasztalat, hogy az elmúlt pár évben nagyon ritkán fordul az elő, hogy ne csiszolódjon össze a csapat. Akik hozzánk jönnek, mondhatni már tudják, mit keresnek, illetve ha nem, akkor ezért vannak a jó vezetőink, a turista, a guide-ok, mint például én is, hogy próbáljuk a csapatot úgy összerakni, hogy ott az is jól érezze magát, aki úgy van elkönyvelve baráti körbe, hogy ő egy borszakértő, és az is jól érezze magát, aki kicsit félve jön, hogy ő még sose foglalkozott ezzel.
1: Úgy van ez kialakítva, hogy megnézünk borászatot, sétálunk a tájban, tehát megismerjük a helyet is, ahol a szőlőterem, és közben valamiféle gasztronómiai élmény is jut mondjuk estére?
2: Csak így lehet. Próbáltuk úgy az elején, hogy már jól kiépített pincészetekhez elmenni, ahol saját program van, de ott nincs ránk szükség. Illetve egy-egy ilyen pincénél, ha leragad az ember, akkor magát, a táját nem tudja megismerni. Itt van egy érdekes gondolat, hogy annak idején, amikor elkezdtünk borokkal foglalkozni, belefutottunk abba, hogy valaki azt mondta, hogy én nem szeretem a tokai borokat. Nekem van némi kötődésem Tokajhoz, és tudom, hogy annyiféle bor van ott, hogy biztos, hogy tudunk olyat mutatni, ami az embernek ízlik. Tehát így kimondani egy ilyen mondatot nem szerencsés, persze ki lehet, de akit velünk eltölt 2-3 napot, azonnal úgy jön el, hogy úristen, ezt nem gondoltam volna.
1: Vannak törzs vendégek? Tehát olyanok, akik szépen végigjárják a különböző tájakat?
2: Igen, és ez a cél. Így gondoltunk el, hogy egyszer egy csapatot elhozni, az nagyon szerencsés, de ha már eljöttek velünk egyszer, akkor nagy szeretettel jönnek velünk máshová is. Most már indul a külföldi út is, most már ott is voltak túráink, de azért igyekszünk belföldön maradni. Illetve lehet, hogy kiegészíteném azzal, hogy sokszor van az, hogy egy cég vezető tulajdonos jön hozzánk a párjával, a kedvesével, velünk van 3 napot, és utána azt mondja, hogy neki ez az egész nagyon tetszett, és idehozná el a cégét következő alkalommal, de őket azért nem csak 6 pincészet érdekel, hanem csináljunk nekik valami programot.
1: Hát azért ebben van kockázat, ismerve a céges bulik hangulatát, ez sokszor bortúrák nélkül is, hát hogy mondjam, elég elhajlik.
2: Igen, és ezért jó, hogy egyszer ez a cégvezető ott volt a párjával. Pontosan tudja, mire számíthat, és azok a programok, amik elmehetnek ebbe az irányba, azokat ki tudjuk szedni, de neki van egy saját tapasztalata. Ha mondhatok egy nagyon jó példát, Tokajban van egy lőtér, éles lövészet, amit reggel időpontra kell berakni, és ott 6 fajta gép karabélyen lehet lőni, de nyilván úgy, hogy józanul szabad csak oda menni. De nagyon jól kiegészíti úgy a programot, hogy egy picit csapatépítő, de mégis a borhoz kötődik, de van egy plusz zönge, és nem csak a borról szól. Ez már picit tovább a bortúrákon túl, de hogy sok esetben erre fut ki egy ilyen esemény.
1: 3 napos vagy 2 napos programok ezek? Tehát péntek, szombat, vagy szombat, vasárnap, vagy hogyan képzeljük?
2: Azt vettük észre, hogy pénteken, mikor érkezés van, a délutáni órákban, ott van egy órás időintervallum, amíg meg kell érkezni, úgymond mindenkinek. Ez szokott kihívást okozni, mert az ország különböző tájairól jönnek, és ilyenkor az 1 órás időintervallumig elfoglalják a szobákat. Igyekszünk úgy csinálni, hogy ha valaki késik, akkor is legyen arra megoldás, hogy ne maradjon le a csoporttól. Ez a pénteki nap, akkor 2 program van. Az első egy ilyen könnyedebb kóstoló, ahol inkább arról szól, hogy mi megismerjük a partnereket, felkészülünk arra, hogy a következő 1-2 napon mi történjen. Legtöbb esetben ugye a második nap az, ami teljes, amikor végig velük vagyunk, akkor 3 pince van általában a programba, és a vasárnap az ilyen szabadidős, amikor felkelnek, megkapják a reggelt, reggelit, de akkor mi már ajánlani szoktuk azt a programot, ahol már mi ránk nincs szükség. És az a tapasztalat, hogy sok ilyen esetben a csapat, aki külön-külön érkezett, nem ismerték egymást, vasárnap mennek el mondjuk vitorlázni közösen, mert ezt előző este megbeszéltük velük, hogy van egy ilyen lehetőség, illetve a programba is fel van tüntetve.
1: Összerázódnak vasárnapra. Világos. A szállásról még egy mondatot, mert hát ahány táj, annyiféle lehetőség, meg hát, hogyha már ott vagyunk a pincék környékén, nagyon sok pincészet maga is üzemeltet szállást. Hogy oldják ezt meg?
2: A pincészeteknél jól látják, van úgy, hogy tényleg kimondottan erre is próbálnak hangsúlyt fektetni, hogy szállás legyen. Nekünk, inkább mondok megint ide is egy jó példát, az elején belefutottunk abba, hogy mondjuk 12 fős szállás, és akkor arra gondoltunk, hogy párok jönnek az eseményekre. Majd ezzel a szálláson francia ágyak voltak, és megjelent 12 férfi.
1: Oh.
2: Tehát, de mivel 10-re foglalkozunk ezzel, ezek most már ki vannak úgymond.
1: És miért elfűrészelték az ágyat?
2: Hát ebből tanultunk, úgymond az nem volt annyira szerencsés, de ez 10 éve indult. Most már ez nem fordulhat elő, de jól látja, hogy igen, különböző szálláshelyek vannak, ha valaki felmegy a Magyar Bortúra oldalára, ott látja a képeken is, hogy Villányban egy nagyon szép, úgymond ilyen, mondjuk azt, hogy egyszerű vidékies hangulatú szállás van. Badacsonyban egy picit más kategóriájú szállás van, tehát mindenki megtalálhatja az oldalunkat, azt, ami számára kedvező. Ami még feladat, hogyha a létszám olyan magas, mint amivel szoktunk találkozni, akkor hogyan osszuk el a vendégeket úgy, hogy tényleg mindenkinek jó legyen.
1: Minden hétvégén indul valamerre Bortúra?
2: Ez a terv, inkább azt mondom, hogy vannak olyan kiemelt időszakok, amikor egy-egy hétvégén több helyen is ott vagyunk. Tehát akár egy időben Badacsony és Szekszárd, vagy Somló, és aztán vannak azok a hétvégék, amikor nincsen. Próbáljuk úgy csinálni az idei évre is, ha valaki megnézi a naptárt, hogy vannak tervezett időprogramok, ezekre rá lehet jelentkezni, és szép lassan a 10 év alatt mi ezt úgy töltöttük föl, hogy apránként építkezve lehessen ezt megoldani. Volt arra gondolat, hogy nagyobb beruházással több helyet befoglalni, de sem infrastruktúra, sem a személyzet az, aki erre nem alkalmas. Így viszont mindig, ha jön hozzánk valaki, mindig azok az emberek vannak ott, akik megfelelőek erre a helyre, és olyan infrastruktúra van, ami tökéletesen karban van tartva.
1: Na, a végére egy személyes kérdés. Nem unja még? Ugye mondja 10 éve tart. Tehát 10 év alatt újra és újra ugyanazokra az utakra nekirugaszkodni, azért ez nem felelőtlen.
2: Iszonyatosan nagy fejlődés van, illetve mi is cseréljük a borászatokat. Tehát van egy egészséges verseny, és a borászok azért szeretnek minket, mert ők azért elsősorban nem a vendéglátásra vannak berendezkedve. Azt találták ki maguknak, hogy bort akarnak eladni. Ha beesik hozzájuk az utcáról valaki, akkor sokszor nem is tudják azt a minőségi kóstolót adni, mint amit a vendég megérdemel, meg amit ők is szeretnének. Ha ezt mi előre leszervezzük nekik, akkor tudnak rá tervezni. És mondhatni, hogy most már a borászatok is keresnek minket, pontosan azért, mert levesszük róluk ezt a terhet, nem az van, hogy az utcáról esnek be hozzájuk, és ha mégis van valami olyan vendég, különleges kérés, akkor az, ami fel tudunk készülni már előre, főleg úgy, hogy már volt velünk Villányban egy partner, és mondjuk glutén, vagy laktóz, vagy bármilyen érzékeny, az nem ott fog kiderülni annál a borászatnál, ahol egyébként tökéletes borkóstolók vannak, de azért erre még nem mindig vannak felkészülve, kivéve a nagyok, de azokra nincs, ott nincs szükség mi ránk.
1: Világos a helyzet. Magyar Bortúrák, a tulajdonos túravezető Csáki Péter, köszönöm szépen a kalauzolást.
2: Hagyjavít csak egy gondolatot. No. Horváth Anita a tulajdonos, kollégám, és szerintem az ő nevét is érdemes itt megemlíteni.
1: Így korrekt.
2: Most azért beszéltek velem, mert ő most éppen a gyerekekkel van beiratkozáson, vagy szülőin, és engem kért meg, de gondoltam, ezt érdemes megemlíteni, mert ő a tulajdonos, ő az egésznek az atya.
1: Vagy az anyja, egészen pontosan.
2: Vagy az anyja.
1: Éljen a család. Köszönöm, Péter. Csáki Pétert hallották tehát. És egyúttal a borműsorban még folytatás is következik, elmondom azt is rögtön, mert hogy újabb lehetőségek, újabb díjak kacsingatnak a borászokra, egész pontosan a Borászok Borászadíj, erről is hallhatnak még a mai műsorban.
0: A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Támogatott tartalmat hallottak.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán, veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. A TV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
2: Pizza mi rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizza Mi-ben limitált ideig!
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd. Egyenes Best of. A Spirit FM-en. Összeállítás a hét legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúiból. Best of.
3: Órákon keresztül tartott Szijjártó Péter meghallgatása a Nemzetbiztonsági Bizottság zárt ülésén. A Tisza párt szerint a volt külügyminiszter autógyártónál vállalt pozíciója nemzetbiztonsági kockázatot jelent. A volt külügyminiszter a meghallgatás után azt mondta, választ adott minden kérdésre. Vendégünk Bárándi Gergely.
4: Ügyvéd és volt képviselő, jó estét kívánok, köszöntöm.
5: Jó estét kívánok.
4: Szijjártó Pétert ma hallgatták meg ebben a bizottságban. Kezdjük azzal, hogy ön szerint van-e bármi értelme, jelentősége egy-egy ilyen parlamenti bizottságnak. Ez nem vizsgáló bizottság, azt rögtön hozzáteszem, hanem egy állandó bizottság. Az elmúlt években, évtizedekben azt szoktuk meg, hogyha azt halljuk, hogy egy parlamenti bizottság vizsgál, meghallgat egy-egy képviselőt, volt minisztert, bárkit, nem nagyon történt utána semmi.
5: Hát persze, mert mindenki igazságszolgáltatást vár.
4: Volt minisztert, bárkit, nem nagyon történt utána semmi.

0: testület, és politikai megállapításokat tehet, nem pedig igazságszolgáltatásit. Annak nincsen akadálya persze, hogyha a működése közben olyat észlel, ami bűncselekmény elkövetését valószínűsíti, akkor feljelentést tehet.
1: Egyébként azt tegyük tisztán, hogy ez egy állandó bizottság, és én azért hangsúlyoztam, mert nagyon sokan úgy értelmezték, és először én is, vagy meg is lepődtem, hogy ide nem lett volna kötelező elmenni a Szijjártó Péternek, hanem a vizsgálóbizottságokba kötelező. Ha vizsgálóbizottság eseti bizottság lenne, akkor oda elő is vezettethetik, de ide nem. Ez így van?
0: Ezt meg nem tudom mondani. Hogy a vizsgálóbizottságoknál igen, mert arról nagyon sok szó esett, hogy a
1: ott volt a változás,
0: itt nem. Én is így emlékszem, hogy a parlamenti állandó bizottságokkal nem terjed ki. Már annál is inkább egyébként, és ez indokolatlan lett volna, mert nem ott volt soha az ilyen jellegű botrány, hogy nem jelentek meg, hanem általában az eseti bizottságoknál, vizsgálóbizottságoknál, hiszen egy parlamenti állandó bizottságnak nem is az a feladata, hogy külsősöket hallgasson meg, hanem azok kifejezetten a politikai szereplőket hallgatják. Ugye normális esetben ugye egy állandó bizottság az a kormány ellenőrzésének az egyik fóruma, tehát minisztereket, államtitkárokat hallgatnak meg éves beszámolók keretében, illetve magának a jogszabály előkészítésnek a terepe. A Nemzetbiztonsági Bizottság egy picit speciálisabb ennél, de alapvetően annak sem a vizsgálata tárgya, hanem a nemzetbiztonsága felett való őrködés, és nyilvánvalóan a nemzetbiztonsági szolgálatoknak az ellenőrzése.
1: Akkor visszatérnék az első kérdésre, hogy van-e értelme, vagy nincs, de nem a bizottságnak, hanem inkább úgy kérdezem, hogy ebben az ügyben van-e értelme a bizottsági meghallgatásnak. Ugye a volt külügyminiszter a BYD-nél dolgozik, ez a tipikus forgóajtó effektus, ezt megtanultuk itt az elmúlt időszakban, így hívják a jelenséget. Vannak országok, ahol ezt tiltják, van, ahol időbeni korláthoz kötik, itthon nincs ilyen szabályozás. Tehát mit lehet itt számon kérni az etikán, az erkölcsön kívül a volt külügyminiszteren, mert a bizottságban fel lehet tenni olyan kérdéseket, hogy etikus-e, meg nem érzi-e úgy, hogy abszolút nem fér össze, hogy sok mindent tud volt külügyminiszterként, és aztán most ott van a BYD-nál. De ez nem jogi kategória.
0: Nem jogi kategória, akkor jogi kategória, hogyha esetleg a külügyminiszteri működése és döntései és a mostani elnyert pozíciója között kimutatható mondjuk közvetlen összefüggés. Tehát, hogyha valaki miniszterként azért hozott meg egy döntést, hogy később ezzel hálálják meg, vagy mondjuk megalkuttak abban, hogy ez lesz a jutalma annak, hogyha ő a BYD-t támogatja, mint miniszter, vagy mint kormánytag, az már probléma. Az is
1: hogy
0: probléma.
1: Hogy lehetne ezt minden kétséget kizáróan bizonyítani?
0: Minden kétséget kizáróan nehéz bizonyítani, de azt tudom mondani viszont, hogy és e tekintetben nem biztos, hogy teljesen fölösleges egy ilyen bizottsági meghallgatás, hogy a szolgálatok, ugye, akiknek ez a feladatuk, azoknak kell, hogy rendelkezzenek erről információval. Tehát nem ugye nevezzük most titkosszolgálatnak az egyszerűség kedvéért, és ide vonva minden ilyen jogkörrel rendelkező állami intézményt. Titkosszolgálatnak feladata az, hogy a minisztert figyeljék. Méghozzá kimondottan és jogszabály szerint feladata az, hogy a minisztereket, kormánytagokat figyeljék, egyrészt őrködve a biztonságukra, másrészt pedig természetesen a nemzetbiztonságára is nemzetbiztonságára kapcsolatban is őrködnek ilyenkor. A bizottság az összes információját ezektől a szervektől tudja beszerezni. Tehát amikor mondjuk az Alkotmányvédelmi Hivatalnak a vezetőjét, főigazgatóját meghallgatják, akkor ő a Nemzetbiztonsági Bizottságnak köteles beszámolni azokról a tényekről, és ez fontos, amit a bizottsági tagok kérdeznek. És mindig azzal lehet itt ilyenkor játszani, hogy nagyon sok olyan információja van adott esetben egy ilyen titkosszolgának, amiről nem is tud a bizottság, és a bizottság tagjai nem tudnak róla, hiszen ők politikusok, országgyűlési képviselők, így rákérdezni sem tudnak. Nyilván, ha nincs kérdés, akkor nem válaszol rá, nem teljes körű felvilágosítást kell adnia. Magyarán, és ez itt az érdekes, hogy a bizottságnak igenis van ebben szerepe, de a bizottság azokat az információkat tudja tulajdonképpen egy ilyen meghallgatáson csekkolni, vagy számon kérni egy minisztertől, amiket ő megkapott, illetve megtudott titkosszolgálati vezetőktől.
1: Na, akkor lehet-e bármilyen jogi következménye, vagy egyéb következménye? Volt egy feljelentés, Tényi István tette, ő ugye nagy feljelentő, sok feljelentés születik a keze által, vagy általa. Ezt elutasította a rendőrség, bűncselekmény hiányában, vagy a gyanú hiányában nem is nyomoz. Magyar Péter pedig azt mondta, amikor kiderült, hogy hol kapott munkát Szijjártó Péter, hogy hát nem fogadna rá sokat, hogy Szijjártó Péter a BYD-nél fog dolgozni, és azt is jelezte, hogy az illetékes hatóságok majd hivatalból ezt vizsgálják. Ki vizsgálhatta ezt azóta? Július óta ott dolgozik Szijjártó Péter.

0: Természetesen a hivatalban lévő miniszterelnöknek mindig olyan információi is vannak, ami egyéb halandónak nincsen, tehát lehet, hogy ő többet tud. Lehet, hogy ez egyszerűen egy politikai szólam volt, vagy egy véleményező részéről, ezt valószínűleg nem tudjuk meg sosem. Én azt gondolom, hogy ami miatt ez ennyire a fókuszba került, és tényleg érdemes rá figyelmet fordítani, hogy volt-e ilyen háttere, vagy nem volt ilyen háttere ennek a kinevezésnek, hogy ugye az előző kormány mondjuk úgy, hogy nagyon-nagyon szoros és jó kapcsolatot igyekezett kiépíteni Oroszországgal és Kínával, és ez a két ország tulajdonképpen Magyarországban látta azt az Európai Uniós országot, amelyen keresztül talajt foghat itt Európában és az unió keretein belül. Amikor emlékezzünk vissza, amikor a Fudan Egyetemnek a magyarországi megalapításáról volt szó, óriási problémák voltak, és ott is mindenki a nemzetbiztonsági kockázatot lát azért. Ne felejtsük el, és nem mindegy az, hogy mondjuk egy nem tudom én lettországi olajvállalatnak lett volna képviselője a magyar külügyminiszter, vagy a világ egyik legnagyobb hatalma, amelyik egyébként érdekeit tekintve jelen pillanatban valószínűleg ellentétes az Unióval, vagy akár az Egyesült Államok érdekeivel, akivel ugye NATO szövetségesek vagyunk, vajon ott milyen összekötetései vannak, és milyen okból kapta meg ezt a kinevezést.
1: Akkor miért ebben vizsgálódik ez a bizottság? Mert érdekes a kérdés, de ugye ez nincs tiltva Magyarországon, ez a forgóajtó effektus, viszont olyan ügy, más ügy, amiben miért nem vizsgálódik? Például miért tájékoztatta az orosz ügyminisztert, miért ajánlotta fel Lavrovnak a segítségét uniós ülések előtt és után, hangfelvételek vannak, tehát abban az ügyben nem lenne érdemesebb vagy célvezetőbb meghallgatni a volt külügyminisztert?
0: Hát én is csak így tudok csinálni. Hogy...
1: Jó, hát az
0: hát,
1: is.
0: Hát miért nem? Tehát egyetértek. Tehát, hogy ezekben az ügyekben vizsgálódnia kéne. Valóban sokkal, hogy mondjam, exaktabb módon meg lehet fogni ezeket a kérdéseket, hogy a fenébe kerülhetett be, és miért nem vizsgálták ki azt, amikor orosz beavatkozás volt ugye a Magyar Külügyminisztériumnak a számítástechnikai rendszerébe, szervereibe. Valóban lehetne sorolni ezeket az ügyeket. Őszintén remélem, hogy ezek napirendre is fognak kerülni, és fognak vizsgálatot folytatni, de azt tudom mondani, hogy a BYD-s kinevezés vonatkozásában egyáltalán nem tartom rossznak és problémának azt, hogy megvizsgálják. Adja Isten, hogy ne legyen semmilyen alapja ezeknek a felvetéseknek, de azt tudom mondani, hogy ezt biztos, hogy semmi itt a stúdióban, de még egy nyomozóhatóság sem tudja megítélni. Ehhez valóban olyan eszközök kellettek, hogy ebben tisztálásunk, amik valószínűleg a szolgálatoknál vannak meg, vagy nincsenek meg.
1: Folytatás minden esetre úgy tűnik, hogy lesz, mert a tagok azt mondták, hogy lesz még meghallgatás, sőt, lehet, hogy vissza is hívják Szijjártó Pétert, 3,5 óráig faggatták egyébként.
0: Ez a bizottsági meghallgatásnak, a nemzetbiztonságinak mindig az a szépsége, hogy bárki bármit mondhat, ugyanis sem az ülés nem nyilvános, sem utána a jegyzőkönyv nem nyilvános.
1: Nem láthatunk, mert mindenki elmondja a saját
0: verzióját. Mindenki politizálhat vele, ahogy szeretne.
1: Köszönöm, hogy itt volt. Most híradó, átadjuk a szót a híradónak, de maradjanak velünk, mert utána arról beszélünk, hogy nem hosszabbítja meg a kormány a fakitermelési moratóriumot, civilek tiltakoznak, és van olyan nemzeti park, ami már szembe is megy ezzel a döntéssel. Maradjanak, várjunk önöket.
2: Tévútnak bizonyult az Orbán-Matolcsi féle unortodox gazdaságpolitika, állítja Bot Péter Ákos. A közgazdás szerint még idén ki kell vezetni az örökölt, piacot torzító állami beavatkozásokat a gazdaság stabilizálása érdekében. Szerinte az euró bevezetése is fontos lépés lenne a magyar gazdaság számára. Bot Péter Ákost kérdezzük.
1: A Jegybank volt elnökét, jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
1: És erről az ön szerint unortodox tévútról mindjárt, de hát itt vannak friss híreink, mert a miniszterelnök adóváltozásokat jelentett be délután, visszajön a kata, és a vagyonadó részleteit is ismertette, úgyhogy azért rögtön elsőként erről kérem ki a véleményét. Kata, ugye amit lehet tudni, főállási kattások havi tételes adója 100 ezer forintra emelkedik, a mellékállásúaké 50 ezer forint lesz, a bevételi határt megemelik 22 millió forintra, most a kormány azt mondja, adót csökkent, a Fidesz meg azt mondja, hogy adót növelsz, ahogy lett egyszerre a kettő, vagy valamelyik nem igaz?
3: Mind a kettő nekem korrekciós intézkedés, és részben politikai hátterű is. Hát a vagyonadó az politikai indítatású. Annak a közgazdasági indoklása vegyes, és a hatása is sem nagyon lehet jól előrelátni, de alapvetően van egy ellenérzés a furcsán meggazdagodó emberekkel szembe, és ezért annak nagy a támogatottsága. A katta az egy más ügy, azt bevezették, mint kis adózó kategória, aztán nagyon sokan éltek vele, visszaéltek vele, és a kormány, ez egyébként jellemző volt az Orbán rezsimre, hogyha valami nem működik, akkor nem megszerelte, megjavított, hanem szétrúgta. Egyébként ez a magánnyugdíj pénztártól kezdve sok mindent el tudnék mondani. Itt is az volt, hogy ugye megnyerték a választás 22-ös nyáron, a Katát kidobták, vagy lényegében. Na most ez a korrekción, én ahogy látom, de én nem vagyok adószakértő, adó tanácsadókkal beszélgettem tegnap, és mindenki osszoroz, és az apró betűt szeretné persze látni, de az a része rendben van, hogy ne lehessen vele visszaélni, tehát ne lehessen azért nagyon eldugni a tevékenységet és valami kis adózásba menekülni azoknak is, egyébként rendesen is tudnának adót fizetni, de legyen viszonylag egyszerű, és most jön a korrekció, hogy azért olyan módon adózzon az illető, hogy a nyugdíjánál majd nem éri roppant kellemetlen meglepetés őt is, meg a társadalmat. Mert azért, ha valakinek nincs nyugdíja, az személyes probléma, de ha nagyon sokaknak nincs, akkor viszont társadalmi ügy, és akkor a zsebünkbe kell majd nyúlni, hogy legyen. Tehát mind a kettő korrekció, de oda tartozik az én alaptémámhoz, hogy a két nagy ügy közül az egyik, az államháztartásnak a rendbetételének a része, a bevételi reform. Hát mondom, ez két kicsike ügy, és vannak óriási nagy tételek. És a másik pedig hát az a mechanizmus, ahogy az előző rezsim gazdálkodott az állammal, mindenfajta árstopokkal, beavatkozásokkal, azok az unortodox, nem szokásos, nem szokványos intézkedésekkel, és hát ebben valóban én a cikkemben a gyors reagálás sürgetem, mert az idő véges.
1: Hát azt mondja, hogy a címe is az a cikknek, hogy megkésett búcsú az unortodoxiától, de az hogy látja, hogy az új kormány búcsút mond ennek? Mondjuk attól is függ, hogy mit ért unortodoxia alatt, olyan sok idő nincs már az októberből, és jönnie kell a 26-es költségvetésre.
3: Igen, hát egy nagyon szép cím, megkésett búcsú, mert benne van, hogy már megkéstünk is, de talán nem tudom, van-e kérdőjel a végén, vagy pont van, vagy három pont. Szóval
1: ez csak ön tudja.
3: Az új kormány működése, fél éves működése sincs még, tehát néhány hónapos működése, bizonyos pontokon világos, az Európa felé való fordulás világos. Az euró megnevezése világos, sőt, nagyon is világos, mondhatnám halkan, hogy túlvilágos, mert egy évszám is belekerült úgy, hogy 2025-ben erről nem folyt társadalmi szakmai vita, hogy lehet-e 2030-ra teljesíteni ezeket az úgynevezett Maastrichti kritériumokat, amik tulajdonképpen technikailag bonyolultak, de összefoglalóan, hogy rendesen működik az államháztartás és a gazdaság, a makrogazdaság. Az infláció nem túl nagy, a kamatok nem túl magasak, a deficit nem túl nagy, az államadóság pedig csökkenő pályán van, a valuta nem rángatózik nagyon. El lehet érni 30-ban, és akkor itt a válasz, hogy hát ha nagyon erőteljes most, és a következő két hétről van szó, hát ember szikket ír, akkor szeretné, hogy eljusson valahova, ahova eljut. Persze a nézőköz is jusson el, mert meg kell érteni a helyzetet, de a döntéshozóknak is végig kell gondolni azt, hogy 27 az első éve, teljes éve a Magyar Péter kormánynak. Tehát amit átvisz 26-ról 27-re, az már az övé. És ezért mondom, hogy vannak olyan árrögzítések, árrés, ilyen stop, olyan beavatkozás, rezsicsökkentésnek nevezett hatósági árszabályozás, amelyekről minden közgazdász tudja, hogy nem jók.
1: Akkor nézzük meg ezeket egy picit külön. Ugye azt mondja, hogy ezeket a piac torzító államintézkedéseket kellene nagyon rövid időn belül, két héten belül kivezetni. Otthon start, rezsicsökkentés, árrésstop, banki különadók, extra profitadók. Ugye Magyar Péter nemrégiben Kisvárdán beszélt az árrésstopok kivezetéséről például. Nem okozná-e áremelkedést, ha most kivezetnék ön szerint?
3: Hát a helyzet az, hogy egy szabályozásra feloldanak, akkor előbb-utóbb arra reagál a gazdaság. És lehet mondani, hogy árat emelnek után, mert el volt folytva. Az is lehet egyébként, hogy ha a verseny kinyílik, akkor árcsökkenés lesz, mert végre azok, akik ott vannak a piacon, most már tudnak versenyezni. Hát igazából mi tartja féken az árakat? Nem az árhivatal, ilyen nincsen Magyarországon. Nem is a ráolvasás, a verseny. Tehát én azt gondolom, hogy a piaci szereplők jelentős része azt várja, hogy mondják már meg, hogy ez a gazdaság, ez más, mint az előző. Ahol azért nem volt érdemes nagyon profitábilisnak lenni, mert akkor kirontott az akkori gazdasági miniszter, és ráült a ülepével, a teljes hatalmi súlyával arra a szektorra, és megadóztatta. Ettől akarnak megszabadulni. És hogyha ez nincs, ez a fajta gazdasági szabadság, akkor nehéz fejleszteni. Láttam, hogy nincsen beruházás, nagyon meghökkentő, nagyon sok változás történt április 12-e után, de például a beruházási folyamatok nem alakulnak úgy, hogy az ember azt gondolta volna, hogy hát jó, talán ősszel jönnek.
1: Hát az állam is leállított egy csomót, még az állam is, ugye hát a sporulás miatt, de...
3: De magánszektorról beszélek. Magánszektort nézem, és akikkel beszélek, azok azt mondják, hogy meglátjuk, nézegetjük, szagolgatjuk. Tehát van egyfajta bizonytalanság, hogy ezeket a matolcsista beavatkozásokat, amit aztán folytattak a továbbiak is, hát Nagy Márton volt a nagy mester ennek, hogy ezektől megválik-e a kormány. Na most, úgy hallom én is, hogy a miniszterelnök is tudja, hogy egyébként ezek nem jók, és már szóba hozta például az árstopot.
1: Árrésstop, na most külön adók, extra profit adók.
3: Igen, na most azt lehet mondani, hogy nem mindent azonnal, és van egy menetrend. De ha ezt nem mondja ki, hogy ez nem jó, és mármint az a szabályozás gazdaságilag nem indokolt, szociálisan általában értelmetlen vagy félrevezető, akkor a saját nevére veszi. Akkor átviszi 27-re, és onnantól kezdve már nehéz elmondani, hogy ez a Orbán kormány által hátrahagyott szabályozás, amit azonban még bizonyos okok miatt, tehát minél előbb bejelenti, hogy megszabadult tőle, annál jobb. Na most én persze jogos a kérdés, hogy akkor mi lesz a hatása. Én hozzáteszem, szerintem kicsi, mert részben az inflációs hullám most megcsitult. Tehát ha lehet, akkor ilyenkor lehet az ár rögzítéseket feloldani. Később, amikor már éppen technikai okokból, mert mindannyian várjuk, hogy a holnap jön egy árindex. Majd meglátjuk, de azért elég valószínű, hogy aztán a Hormuz miatt, meg sok minden miatt, az asszály miatt, hogy az árak azért húsznak fölfele. Ezt már meg kellett volna csinálni például amikor a Dunán akkor a apadás volt, hogy nem ment a atomerőmű kis hiány, akkor belegett volna jelentő.
1: Na de a különadók, banki különadók, extra profit adók, ott pénzt szed be az állam.
3: Igen, igen. És
1: amit azért igen, nehezen igen, fog most kiengedni egy hiány mellett.
3: Ez egy nagyon jelentős ügy, és ezért szeretném látni a költségvetésnek a kiadási tételeit is, mert a bevételinél valóban, amiről most beszéltünk, azok egy kicsike tételek. Tehát akár úgy, hogy a tehetőseknek az extra adójából mennyi jön be. Hát különböző számításokat láttam, kormányzati számot is láttam, akkor GKI gazdaságkutatónak volt egy korábbi becslés, az kisebb számot hozott ki, 100 milliárd se kevés, de azért itt a magyar költségvetésben 1000 milliárdokkal kell számolni azt, amit a korrekciót muszáj elvégezni, és nem az euró miatt, egyébként is muszáj, de az Európája, ami különösen kijelöli, kicövekeli azt az utat, amin el kell indulni, és ha elindulunk, akkor ráadásul nagyon határozottan kell elindulni, mert a politika természete olyan, hogy a választás utáni évben meg lehet csinálni egy-két dolgot, utána már nehezebb.
1: Akkor nézzük azt a szentehenet, a rezsicsökkentést. Mi legyen a rezsicsökkentéssel? Ez valóban egy szentehén. És a Tisza nem azt ígérte, hogy kivezeti, hanem a Tisza azt ígérte, hogy nem, hogy kivezeti, hanem, hogy kiterjeszti a költségvetésben. Igen. 800 milliárd megy el erre, és igen, éppen a napokban, hiszem talán tegnapi vagy tegnap előtt ír, majdnem 119 milliárdot kellett ott megmozgatni.
3: Hát, hogy ne.
1: Csak ebben, azért, hogy ezt finanszírozni tudják.
3: Ebben nagyon sokba kerül a mostani kormánynak, meg sokba kerülne jövőre is. Egyébként az Orbán kormány is, amikor nagy lett a baj, akkor szépen, hogy is mondták, rezsicsökkentés, csökkentés. A magyarul a rezsicsökkentés. Fogták, átírták, és ránk dobtak egy olyan egészen abszurd egy olyan árrendszert, ahol 7-szeres árkülönbségek is fellépnek. Ez nem volt sose logikus. És nagyon sok elemző elmondta, de a kormány is jól tudja, az új kormány is jól tudja, hogy ez nem racionális. Itt az van, hogy miután ez 10 éven keresztül politikai kártya volt, nyilván az emberek egy részét annyira indoktrinálták ezzel a szöveggel, hogy nem könnyű az igazat megmondani neki. De én csak arra tudok biztatni mindenkit, mint valahai politikus, rövid ideig, hál' Istennek, azóta elemző és tanár, hogy az igazságot érdemes kimondani. Tehát, ha egy rendszer gazdaságilag nem jó, értem, mint a politikai logika más, a politikának mások a mozgatói, de ne menjen szembe a gazdasági racionalitással.
1: Két dolog ezzel kapcsolatban. Egyrészt, hogyha most ezt kivennék, nem lehet ezt kihúzni a költségvetési kiadásokból? Ha megtenni ezt a kormány, akkor az azt jelenti, mert mindenkiben ez a félelem nyilván, aki nézi ezt a műsort is, hogy akkor az energia számlája bizony nőne, ha nem
3: lenne. Van, akinek nőnek, van, akinek csökkenne, de hozzáteszem, én azt gondoltam, de hát én most egy kicsit megvagyok, a kérdésétől meg vagyok hökkenve, én azt gondoltam, hogy eltett néhány hónap, és van egy minisztérium, van egy miniszter, aki mindig elmondja a jó híreket, hogy hát ez az apparátus talán már kidolgozta a választ, tehát most nem nekem kell kitalálni, milyen legyen. Hát Holod Attila ült itt ebben a székben, nemrégen beszéltem vele, elég jól tudjuk, lehet mondani a szakma, hogy mit kell csinálni, mégpedig úgy, hogy aki energia szegény, mert ilyen is van, azt meg kell támogatni. Az egy szociális ügy, nem az árrendszerrel kell szociálpolitizálni. Szóval azt gondolom, ami nem
1: hívtuk mi azért Kapitány Istvánt is, azt is elárulom, de hát egyelőre még nem tudtam ezt tőle megkérdezni, vagy nem tudtuk, és egy utolsó kérdés ezzel kapcsolatban, hogy ezeket muszáj kivezetni a kormánynak, nem?
3: Két hete van erre, hogy át vagy bét mondjon a kormány, mert össze kell rakni a költségvetést. Hát hogyha ezt a rezsimet viszi tovább, akkor a 27-es költségvetésben további 100 milliárdok fognak elfolyni ebbe az irányba, és ráadásul a magyar választópolgár megint nem azzal szembesül, hogy neki gondolkoznia kell, fel kell készülnie, neki takarékoskodnia kell, neki polgárként kell viselkednie. Tehát meg kell mondani, hogy van egy politikai követelés az én részemről, mint szavazó. Én a Orbán rendszernek a etatista, állampárti, a polgárt félretevő, becsapó és fenyegető működését már nagyon nagy ellenszemben néztem, és nem csak, hogy nem teszett nekem, a gazdaság is se tudta hozni az eredményt. 3 éve nem működik a gazdaság. Tehát ahhoz, hogy a gazdaság ne kilóduljon, le kell venni a terheket. Na, mikor? Most.
1: Egyébként arra utaltam, hogy ezt muszáj megtennie, mert az Unió felé az ország specifikus ajánlásokba elvileg ezt kéri az RRF pénzekért cserébe, tehát meg kell változtatni az energiahatékonyságot.
3: Azért kell megtenni, mert nincs értelme a fenntartásának. Egyébként igaza van, hogy előbb-utóbb, és azért mondtam, hogy napokon belül dönteni kell, mert a hónap közepén be kell mutatni az Európai Uniónak, hogy mit vállal a magyar kormány, és egy költségvetési törvényt be kell vinni, amit meg fognak majd a képviselők vitatni. Na most ott még lehet abba szigorítani, abba feloldani. Lehet, hogy a parlamenti párt, a parlamenti frakció esetleg piacbarátabb, mint a politika odafent. Én nagyon remélem, hogy a politika, és akiket én ismerek, és holnap is lesz konferencia, ott lesz a pénzügyminiszter. Tehát én nagyon kíváncsian várom, hogy azt, amit most megbeszélünk, az mennyire a boszorkány konyhákban mennyire fortyog, mert nincsen sok idő, tehát ki kell főzni ott azt a bájitalt, mert a 27-es költségvetés, ha nem indul el keményen, akkor nagyon nehéz azt a 30-as pályát tartani. Tehát én nem vagyok sok terápia barát, sőt, ellenkezőleg azt mondták rám, hogy én gradualista vagyok, de azt gondolom, hogy van egy pont, ahol erősen kell és világosan kell dönteni.
1: Mert lehet, hogy holnap már többet tud, de a végén hagyd lepjen meg még egy kérdéssel. Tessék. Mai hír, hogy Magyarország éleszt a rendezési szándékát. Itt ma már beszéltünk az adásban a 36-os olimpiára. Mit szól ehhez? Itt azért Szabados Gábor nagyon nagy számokat mondott. Ugye én említettem neki, hogy anno a Párizsinál kiszámolták, hogy ha azt mi rendezzük, akkor olyan 5000 milliárd lett volna alaphangon. Azt mondta, hogy ennél most már jóval több lenne.
3: Igen, hát én, mint igazolt versenyző két műfajban is annak idején, azt mondom, az olimpiát megnyerni kell, nem megrendezni. De harmadszor inkább nézni kell békés körülmények között. A kis ország, hogyha ebbe belevágja a fejszéjét, akkor legyen felkészülve ez amiről mi beszélünk, az, hogy a magyar költségvetés lehetetlen állapotba került az elmúlt 6 évben, most még a pályát nem nagyon látjuk, már szövegeket látunk, tehát igazából makroközgazdászként azt mondani, hogy semmi vész, a magyar gazdaság kitermel azokat az 1000 milliárdokat, amik kellenek, és ha esetleg megcsúszik, akkor nem fog bele rogyanni a magyar gazdaság, úgy, mint mondjuk a görög. Mert említette a franciát, az egy nagyobb bacska ország, hozzáteszem, most éppen elég rosszul állnak, nem emiatt. De a mi méretünkhöz képest ez egy nagy ügy. Ha a főváros azt gondolja, hogy képes, és az ország népe azt akarja, akkor el lehet a gondolattal játszani és számítani.
1: De nem tetszik annyira önnek az ötlet, ahogy látom.
3: Mondom, én sportot szeretem, és szerintem meg kell nyerni ezeket a versenyeket, nem megrendezni.
1: Köszönöm, hogy itt volt. Egyébként Franciaországról lesz szó a következő beszélgetésben, a reklám után jövünk mindjárt.
3: Köszönöm szépen.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd. Egyenes Best of a Spirit FM. Összeállítás a hét legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúiból. Best of.
1: Már 5 gyanúsítottja van az aranykonvoj ügynek, amiben 3 rendőr is érintett lehet. A büntetőeljárás néhány napja a központi nyomozó főügyészség vonta saját hatáskörébe. Az ukrán pénzszállítók jogi képviselője szerint továbbra is az a kérdés, meddig érhet el az eljárás. A stúdióban Horváth Lóránt.
2: Horváth Lóránt az ügyvédkör elnöke és Fürst Pál ügyvédje. Jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
2: Ugye már 5 gyanúsítottja van az aranykonvoj ügynek, az ATV.hu írta meg ezt elsőként reggel, hogy kik ők, ezt meg tudja erősíteni, hogy 5 gyanúsított van? Így tudja ön is?
3: Igen, meg tudom erősíteni, azonban ez a 3 gyanúsítás, ami most itt előkerült, mert ugye 2-ről tudtunk, Hajdú Jánosról, és a másik Szatmár Istvánról, erről tudtunk. A másik 3 rendőr kollégát pedig már júliusban gyanúsították, tehát hogy ez nem mostani.
2: Tehát nem mostani eset. Mivel gyanúsítják őket, ezt mondja el, aki esetleg nem követte. Tehát Hajdú János, Szatmár István és a 3 rendőr kollégát.
3: A 3 rendőrt közokirat hamisítással gyanúsítják. Szatmár Istvánt szintén közokirat hamisítással, de felbújtóként, és Hajdú Jánost pedig jogellenes fogvatartásra.
2: Most az ATV küldött kérdéseket, az ATV.hu a 3 rendőrrel kapcsolatban, hogy mivel gyanúsítják pontosan őket, lett-e következménye annak, hogy meggyanúsították őket, felfüggesztették-e a jogviszonyukat a rendőrségnél, ezt nem árulták el, mert hogy a hírek szerint továbbra is dolgozhatnak. Ez így rendben van?
3: Én is csak a Telex cikkére tudok támaszkodni, ahol leírták ma, hogy egyébként a jogviszonyuk továbbra is fennáll, tehát én azt gondolom, hogy egyelőre az eltávolításokról nem rendelkeztek. Egyébként azt gondolom, hogy még rendben is lehet.
2: Ugye múlt héten itt volt, kiszivárogtak bizonyos ügyészségi iratok, illetve Fürst Pál is nyilvánosságra hozott egy levelet. Azóta történt-e bármilyen fejlemény ebben az ügyben?
3: Semmi, tehát sem a fegyelmi ügyben, sem pedig a büntetőeljárásban nem történt semmi.
2: Aki legalábbis nem látta azt az adást, akkor röviden mondja el azt egy pár mondatban, hogy tulajdonképpen mi volt abban a levélben, mire látnak benne bizonyítékot.
3: A levélnek a tartalma arra utalt, hogy már májusban Fürst Pál érzékelte a nyomozás alapján, hogy a legfőbb ügyészség bizonyos személyei, elemei közvetlen szerepet játszottak ennek a bűncselekménynek az elkövetésében. Ezt jelezte a legfőbb ügyészség felé, majd utána az ügyésztársai, főügyésztársai felé, és ebből egy fegyelmükre állódott.
2: Ugye annyi azért történt, legalábbis mi ennyit tudunk, hogy a nyomozás közben a fővárosi nyomozó főügyészségtől átkerült a nyomozás a központi nyomozó főügyészséghez. Miért? Tudom, hogy célszerűségi okokból ez van odaírva, vagy ez a hivatalos magyarázat, de az micsoda?
3: Szerintem ez egy atipikus lépés volt. Tudnélik, a fővárosi nyomozóügyészség nyomozta le gyakorlatilag az egész ügyet, hallgatta ki azt a temérdek tanút, és szedte össze az összes bizonyítékot. És itt a nyomozás végén, mert a vége felé járunk, átvenni egy ügyet egy magasabb szertől, nyilván, hogy neki referált, meg beszámolt ezzel kapcsolatban, de azért mégsem ők nyomozták le ezt az ügyet, ez egy elég atipikus lépés.
2: De miért? Vagy mi lehet az?
3: Én itt 2 irányt tudtam megjelölni. Az egyik az, hogy most fog leülni az ügy, ezt csak így tudom fogalmazni, tehát itt fognak megállni a gyanúsításoknak a sora, a másik pedig az, hogy felkészülhetnek arra, hogy esetleg feljebb gyanúsítanak.
2: Van a közleményben, ha már ezt mondja, hogy itt fog leülni az ügy, egy mondat, az eljárás minden szárra és érintetre kiterjed majd. Ezt miért írják bele ilyenkor? Tehát van olyan, hogy nem terjed ki egy nyomozás minden érintetre és minden szárra?
3: Igen, ez szintén egy nagyon érdekes állítás, mert ki kell, hogy terjedjen. Tehát egy bűncselekmény elkövetésének a teljes térképét fel kell, hogy vázolja az ügyészség vagy nyomozóhatóság. Én azt gondolom, hogy hát talán ez egy elmozdulás lesz. Tehát én nagyon bízom benne, hogy most már tényleg történik valami. És most szeretném elmondani, hogy nem véletlenül mondjuk azt, hogy Orbán Viktor, mint elkövető ebben a bűncselekményben szerepet játszott. Orbán Viktornak a gyanúsítása egy kulcselem lenne ebben a nyomozásban.
2: Nem vagyok jogász, az elkövető és a felbújtó, az nem úgy, mert
3: különböző az, minőségben, tehát például a hivatali visszaélés kapcsán ő biztos, hogy tettes lesz, egyéb bűncselekmények vonatkozásában felbújtó.
2: Ugyan ők tettek indítványt, ezt mondta itt múlt héten, hogy hallgassák meg a volt miniszterelnökét is az ügyészségen, de nem kaptak erre semmiféle reakciót.
3: Semmit.
2: Az indítvány az micsoda? Ez azt jelenti, hogy feljelentést tettek a volt miniszterelnök ellen?
3: Nem, indítványoztuk az ő gyanúsítását a nálunk lévő információk alatt. Már az indítvány gyakorlatilag egy javaslat az ügyészség felé, hogy ezt a nyomozati lépést tegye meg.
2: Az önöknél lévő iratok alapján, amiben ezt bizonyítottnak látják, az alapján nem lehet nem indítványozni, hanem feljelenteni?
3: Nem kell feljelenteni, mert a nyomozás az folyamatban van, tehát értelmetlen lenne egy új feljelentést tenni, hanem ebben az esetben a nyomozásban indítványokat teszünk, tehát javaslunk az ügyészségnek bizonyos lépések megtételét.
2: Értem, de hát akkor tulajdonképpen várják az ügyészség lépését, vagy a következő lépését, vagy reakcióját.
3: Az ügyészség jellemzően mindig akkor lépett, amikor valamilyen közvélemény nyomás nehezedett rá. Tehát én azt gondolom, hogy most, hogy így a miniszterelnök úr is belelépett ebbe a történetbe,
2: igen, pont azt akartam ezzel kapcsolatban, most újra volt, mert most
3: bízom benne, hogy ez megint arra fogja inspirálni az ügyészséget, hogy lépéseket tegyen.
2: Egy másik dolog teljesen más. Múlt héten pénteken tartottak egy sajtótájékoztatót a civil bázissal együtt az alkotmányozásról. Azt írták, vagy emlékeztettek rá, hogy nyár végére született egy javaslat. Ez egy nyílt levél lett, amelyben az alkotmányozás megkezdésére hívták fel a kormány, vagy hát szinte mindenki figyelmét, az egész magyar társadalom figyelmét, de erre nem kaptak választ. Ezt elküldték a kormánynak, vagy kinek?
3: Ezt elküldtük nem csak a kormánynak, a különböző minisztériumoknak és szerveknek, az országgyűlésnek is többek között. Erre semmiféle választ nem kaptunk, viszont arra hívtuk fel a figyelmet, hogy az alkotmányozás legalábbis ebben a struktúrában, amit mi javasoltunk, ez legalább 2-3 évig el fog tartani. Tehát ha beszeretnénk fejezni az alkotmányozás folyamatát ebben a kormányzati ciklusban, annak haladéktalanul neki kell látni.
2: Tudnak bármit arról, nem tudom, hogy van-e háttérinformációjuk, hogy hol tart most az alkotmányozás folyamata?
3: Mert csak
2: Magyar Péter,
3: tudunk.
2: Ugye a miniszterelnök azt mondta nyáron, hogy szeptemberben el akarják indítani ezt a folyamatot. Az ATV-nek szeptember közepén azt mondta, hogy szeptember végére szeretnének felállítani egy olyan grémiumot, amely az alkotmányozás folyamatát fogja majd felügyelni. Nem tudjuk azóta, hogy ez megtörtént-e például.
3: Mi sem tudjuk. Tehát, hogy csak a sajtóból tájékozódunk.
2: Tehát nem volt ilyen
3: ilyesmégyeztetés.
2: A sajtótájékoztatón külön beszéltek arról, hogy az ügyészség, visszatérve picit az előző témához, függetlenségét és a jogállami garanciákat csak egy teljesen új konszenzusos alkotmány biztosíthatja. Ezt az egy pontot nézzük meg külön is egy kicsit. Egy új alkotmányban hogyan lehetne biztosítani az ügyészség függetlenségét?
3: Hát valószínűleg úgy, hogy garanciákat építünk be, tehát például a legfőbb ügyész mozgásterével kapcsolatban, választásával, visszahívásával kapcsolatban, az ügyészi szervezet felépítésével kapcsolatban lehetne garanciákat beépíteni, hogy az hosszú távon egy olyan fedezetet nyújtson a társadalomnak, hogy tényleg függetlenül tudjon működni.
2: De mik ezek? Tehát mi lehet most? Az ügyészség nem része a végrehajtó hatalomnak, van, ahol igen, Németországban, Franciaországban, hogyha jól tudom, egy pár országot megnéztem, tehát közvetlenül az igazságügyminiszter alatt vannak. Én nem tudom, hogy az jobb-e most, hogyha elképzeljük magunk elé, hogy itt így lett volna.
3: Igen, többféle modell létezik.
2: Így van, tehát melyik lenne az a modell, ahol valóban van arra?
3: Hát ugye ezeket kellene megvitatni, hogy a társadalom berendezkedésünk és a társadalom hozzáállása szempontjából melyik az, ami elő. Mert akár az is felmerülhet, hogy az igazságügyminisztérium alá rendeljük az ügyészséget, és a kiválasztási folyamatok ennek megfelelően módosulnak.
2: Még egy dolog, Horgas Péter, a civil bázis elnöke azt mondta, hogy szeptemberig vártak, de hát úgy vélik, hogy muszáj elindítani az alkotmányozási folyamatot. De itt mire gondoltak? Én nem voltam ott a sajtótájékoztatón, de az alkotmányozási folyamatot a kormány tudja elindítani, nem?
3: Igen, mi egy javaslatot tettünk a kormánynak arra vonatkozóan, hogy mik legyenek ennek a mérföldkövei, hogyan álljon össze ez az egész konzultáció, kvázi ez egy konzultáció a társadalommal, és hogy ennek milyen állomásai lennének, és ehhez milyen gréniumot kellene felállítani. Egyelőre erre választ nem kaptunk.
2: Fleck Zoltánnak is volt egy érdekes mondata a sajtótájékoztatón, azt mondta, hogy nem szexi téma az alkotmányozás, de azzá kell tenni. Miért lenne fontos, hogy az legyen?
3: Ez azért nagyon fontos, mert nem pusztán egy történelmi lehetőség előtt állunk, hanem egy példát is tudnánk mutatni az újkori alkotmányozás szempontjából. Tudnék, erre nagyon kevés államban volt lehetőség, vagy nyílt lehetőség. Ilyen társadalmi felhatalmazással, ilyen konszenzussal létrejövő új alkotmány létrehozására. Tehát nem pusztán csak azt értékeltük, hogy ez egy történelmi lehetőség, hanem ezen túlmenően egy történelmi példa is lehet Európa számára.
2: Köszönöm, hogy itt volt.
3: Én köszönöm.
2: Átadjuk a szót a híradónak, de maradjanak velünk, a híradó után jövünk vissza, olimpiázunk. Olimpiával folytatjuk. Szalai Belzevici Attila, a Budapesti Olimpiai Mozgalom Alapítványának elnöke érkezik hozzánk.
4: Szeptember 30-án lejár a fakitermelési moratórium a védett erdőkben. Gajdos László miniszter szerint a magas ökológiai értékű őshonos erdőket továbbra is szigorúan védik, és a tarvágás tilos marad a védett erdőkben. 23 civil szervezet nyílt levélben kérte Magyar Péter miniszterelnököt, hogy hosszabbítsák meg a moratóriumot. A stúdióban Gálhidi László és Pribéli Levente.
2: Itt van Gálhidi László, a WWF Magyarország erdőprogramjának vezetője, és Pribéli Levente, a Greenpeace kampány felelőse. Jó estét kívánok!
5: Jó estét kívánok! Jó estét kívánok én is!
2: Egy picit megkérem önöket, hogy ugorjunk vissza az időben, ne sokat, 2022-ig, amikor is az Orbán kormány meghozta a tűzifa rendelet néven elhíresült vészhelyzeti intézkedést. Ugye erre szerintem mindenki emlékszik, védett állami erdőkben is lehetett tarvágást, vagy egy nagyobb vágást csinálni, mit lehetett csinálni, és akkor most mi történik, ezt mondják el, kérem.
6: Igazából én azt hiszem, hogy még visszabugranék, és azt mondanám, hogy általában az egy probléma a hazai erdőgazdálkodással, hogy egy sok évtizedes, évszázados gyakorlat, hogy még a védett területeken is zajlik olyan fakitermelés, ami tarvágásnak tűnik. Tehát ez máshogy is nevezik fokozatos felújító vágásnak, de a lényeg az, hogy rövid idő alatt nagy területen eltűnik egy helyen az erdő, és igen, ez a 2022-es tűzifa rendelet volt az egyik ilyen hírhedt csúcspontja ennek, amikor megkönnyítettek bizonyos felújítási szabályokat, talán ez volt az egyik legfontosabb eleme ennek, hogy enyhítették azokat a szabályokat, ami arra vonatkozott, hogy ahol egy erdőt levágunk, ott hogyan kell újra erdőt létrehozni, illetve hogyan kell segíteni az erdőt, hogy ott újra nőjön. És azóta pedig ugye továbbra is egy olyan rendszer van, most is olyan erdőtörvényünk van, meg olyan természetvédelmi törvényünk, ami még mindig engedi azt, hogy védett területeken is, ahol elsődlegesen természetvédelmi céloknak kellene érvényesülni, ott egy teljesen hétköznapi gyakorlat a gazdasági célú fakitermelés.
2: Még mindig engedi, vagy újra engedi? Mert hogy a Tisza a kampányban azt mondta, hogy Gajdos László még májusban, mert kormányváltás után volt, a Facebookjára írtak, hogy eljött a tettek ideje, és ő elrendeli a fakivágások beszüntetését, és ez a moratórium tartott szeptember 30-ára, vagy 30-áig. Számítottak-e arra, hogy ez lesz a döntés?
7: Számítottunk rá, de azért szerettük volna ezt a lehetőséget feldobni, hogy meg lehetne hosszabbítani a moratóriumot. Ez egy viszonylag jó körülhatárolt eszköze lett volna annak, hogy a védett területeken továbbra is fennmaradjon ez a korlátozás. Ugye itt egyrészt ugye volt egy rendkívül erős aszályos nyarunk, tehát ilyet senki nem látott még korábban, az erdők nagyon megszenvedték, tehát ez egy nagyon fontos indok, ami miatt esetleg ezt újra kellett volna gondolni, hogy ne hosszabbítsuk meg. A másik, hogy ugye azok az intézményi átalakítások, amik a feltétele lennének annak, hogy ne legyen a védett területeken ekkora volument elérő fakitermelés, tehát például az állami erdőgazdaságok jelen körülmények között abból élnek, hogy faanyagot termelnek, és azt értékesítik. Tehát amíg ezeket az intézményi, illetve jogszabályi körülményeket nem változtatja meg a kormány, addig nagyon nehéz ezeket a paradigma váltásokat elérni.
2: Ezt kérték egyébként a kormánytól?
7: Kértük, igen, tehát ezek szerepelnek a nyár óta megjelent több sajtóközleményünkben, szakmai javaslatunkban, hogy mi legyen a moratórium után.
2: Hadd nyissak egy zárójelet, egy-két fogalmat tisztázunk, és aztán visszatérünk a döntésre. A védett erdő kategória. Mi a védett erdő Magyarországon?
6: Hát az egyik ilyen fő kategória az az országos természetvédelmi terület, tehát mármint a természetvédelmi oltalom alatt álló területek, ennek több szintje van, ugye egyrészt vannak a fokozottan védett területek, ahol egy turista le sem térhet a turista útról, a jelenlegi szabályozás az azt is megengedi, hogy ezeken a területeken is legyen fakitermelés gazdasági célú, ahol egyébként egy turista nem térhet le a turista
2: útról. Még ott is lehet.
6: Még ott is ez egy gyakorlat, és ezen kívül ugye vannak nemzeti parki területek, illetve egy másik nagy kategória Natura 2000 területek, ami egy nemzetközi, egy európai szintű védett terület hálózat. Ez még nagyobb területet ölel fel. Egyébként a
2: ott is lehet most vágni?
6: Igen, igen. Ennek egy részén egyébként a moratórium alatt is lehetett vágni. Tehát az sem volt teljes körű.
2: A magyarországi erdők mekkora része, vagy hány százaléka az az erdő, ami védett erdő, vagy fokozottan védett erdő?
7: Nemzeti védelem alatt a 20 százaléka van, a védett és a naturával együtt pedig 40 körül. Tehát ez egy olyan 800 ezer hektár körülbelül.
2: Azt meg tudják mondani, hogy mennyi tűzifát termelnek ki innen egy évben? Most nem a moratóriumra gondolok nyilván a moratórium alatt, hanem úgy általában?
7: Hát országosan a teljes magyar erdőterületről 6-7 millió köbméter faanyagot termelünk ki, és azon belül a védett területekről hát részarányosan tulajdonképpen egy 40%-át ennek.
2: Na, akkor nézzük meg, hogy mi a gond ezzel. Tehát Gajdos László, ha a döntést megnézzük, azt írja, szintén a Facebookon jelentette be, hogy nem hosszabbítja meg a kormány a fakitermelési moratóriumot, de a tarvágás továbbra is tilos marad. Aki ezt elolvassa, az hogy mondhatja azt, hogy jaj, de milyen jó, nem lehet tarvágást csinálni. Mit mondanak önök?
6: Igen, hát egyrészt azt, hogy most, ahogy kezdődik majd az őszi-téli fakitermelési időszak, úgy nagyon sok túrázó azzal fog szembesülni, hogy igenis történik fakitermelés, csak ezt nem tarvágásnak nevezik, hanem más neveken, de gazdasági célú fakitermelés zajlik. És itt pont a WWF-nek voltak nemrégiben számításai, most nagyon röviden idézve igazából az a lényeg, hogy a tűzifaellátás, az országos tűzifaellátás, az egy sokkal bonyolultabb kérdés annál, mint hogy a védett területekhez is hozzá kell nyúlni, mert nincs más út. Ugye az egyik az, hogy iszonyatos mennyiségű faanyagot égetünk el biomassza erőművek, ez eleve legalább annyi, de inkább több, mint a tűzifa. Most itt ugye a hivatalos adatokban vannak, hogy mondjam, ellentmondások, hogy itt mi mennyi valójában, de hogy az biztos, hogyha például a biomassza erőműveket szigorúan szabályoznák, akkor rendelkezést állna óriási mennyiségű tűzifa a lakosság számára, hogyha erre van szükség.
2: Ja, akkor mi állhat most emögött a döntés mögött, vagy kik állhatnak a döntés mögött, mert valóban a WWF azt írja, hogy az indok az igazi indok, hogy minden harmadik kivágott fa biomassza erőműbe kerül, ráadásul minimális hatásfokkal.
7: Igen, tehát 2,3 millió köbméter az, amit elégetünk a biomassza erőművekben, 30%-os hatásfokkal. Igen.
2: Miért van az, hogy az Európai Unió szabályozása szerint a biomassza az egy megújuló energiaforrásnak számít, tehát azt mondták, hogy hú de jó, csak közben megkivágjuk az erdeinket?
6: Hát, hogyha nagyon csúnyán akarnék fogalmazni, akkor ez a zöldrafestés egy klasszikus példája. Tehát itt az történik, hogy jól hangzik, hogy valami megújuló energia, erre jelentős forrásokat lehet kapni, és egyébként szigorú szabályozással a biomasszának lehetne helye az energiamixben. Tehát itt nem az a cél, hogy soha semmilyen biomasszát ne égessünk, de hogyha csak abba belegondolunk, hogy az idei évben például a Börzsöny erdeiről nemrégben milyen felvételeket lehetett látni, akkor itt alapvetően kérdőjeleződik meg az alapvetés, hogy a biomassza az megújuló. Tehát konkrétan az történik, hogy erdők pusztulnak. Nem, hogy ha levágjuk, akkor utána mennyire nő újra. Tehát ugye ezzel óriási problémák vannak.
2: Mit érünk ezzel el? Tehát, hogy mennyi mondjuk a villamos energiafogyasztásunkat, ez mennyiben segít? Ugye erről is sok szó esik, hát most itt azért megéltük, hogy majdnem, hogy le kellett állítani Paksot.
7: Hát ez 3%-ot jelent.
2: Mindez. A teljes?
7: A teljes, igen, igen.
2: Az nem tűnik soknak az a 3%.
7: Nem tűnik soknak valóban.
2: A megoldások, hogy a WWF azt írja, hogy azonnali alternatíva és egyben a legreálisabb kompromisszum a biomassza erőművek úgynevezett hőkövető üzemre való állítása vagy átállása. Ez mit jelent ez a hőkövető?
7: Igen, ennek a kollégám a szakértője igazából arról van szó, hogy ez egy sokkal rugalmasabb a lakossági felhasználást szorosabban lekövető módszer, tehát egy takarékosabb, egy gazdaságosabb technikai megoldás.
6: Én talán annyit tennék ezt hozzá, hogy itt az a nagyon fontos, vagy az a nagyon nagy probléma ebben a témában, hogy nyáron is égetjük a fát, amikor hőszennyezést okozunk ezzel gyakorlatilag a biomassza erőműben, tehát olyankor nincs a távfűtésben, meg semmilyen egyéb jelentősége nincs, csak villamos energia üzem van a nyári időszakban, nyilvánvalóan nincs szükség annyi, tehát hogy hűtenünk kellene, nem fűteni, és az a gond, hogy a biomassza erőművek azok jelenleg olyankor is maximális mértékben üzemelnek.
2: Azt még nem mondták el, és talán az a legfontosabb, hogy milyen következményei vannak, vagy lesznek annak, hogyha ez így megy tovább, is lehet fakitermelést végezni, úgy, ahogy most. Aki nem jár az erdőben, az valószínűleg nem is tudja, hogy mi történik ott, ha igen, az meg elkeseredve nézi, hogy mi történt az elmúlt években.
7: Hát ami tulajdonképpen a védett erdőket illeti, és azon belül kiemelném a nemzeti parkokat, mint természeti értéket. Tehát az egész világon ezt egy olyan kincsként tartják számon, ahol nincsen gyakorlatilag nyersanyag termelés. Tehát ezek a beavatkozások, amit ugye erdőgazdálkodásnak nevezünk, az erdély ökoszisztémára nézve egy nagyon, nagyon kártékony, nagyon destruktív hatások. Tehát itt az élővilágnak a károsodása, amivel hosszú távon számolnunk kell. Ugye a vágásos erdőgazdálkodás, mint hagyományos gyakorlat, ez különösen megterhelő. Tehát igazából ezek nem összeegyeztethető szempontok. Van 10 nemzeti parkunk, ezeknek nemzeti parkként kéne működnie, nem pedig tulajdonképpen fa bányának, ahogy egyébként a miniszter úr fogalmazott.
2: Kaptak-e választ arra, amikor mondja, hogy volt egyeztetés, vagy volt kérték legalábbis, hogy ez a moratórium ez ne szűnjön meg, hogy miért szűnik meg?
6: Erre nem kaptunk hivatalos választ a nyílt levelünkre, viszont voltak egyébként még ezt a nyílt levelet megelőzően minisztériumi egyeztetések, ahol azt láttuk, hogy van jó szándék, de hogy szerintem az teljesen egyértelmű, hogy ezt amíg nem kormányzati prioritás az, hogy az erdőknek a helyzetét valóban javítsuk, és ehhez nem adnak kellő mennyiségű forrást, addig rossz kompromisszumok között fogunk választani, és megint ott tartunk, a moratórium lejártával, hogy a terepen találkozó, együtt dolgozó természetvédelmi szakemberek és erdészeknek kell egymás között vitázni azon, hogy akkor most tulajdonképpen mit vágjunk meg, mit nem.
2: De arra nem kaptak választ, hogy miért nem az? Mert ez ígéret azért volt, sőt, tehát ugye eljött a tettek ideje, így kommunikálta ezt annó a miniszter úr.
6: Igen, hát itt az a hivatalos válasz az, hogy megtörtént bizonyos felülvizsgálat ebben az időszakban a moratórium alatt, ami miatt ezt lehet tovább folytatni. Én azt gondolom, nekem ez a meggyőződésem, hogy nem történt meg az a szakmai munka, aminek meg kellett volna ez alatt. Egyszerűen rövid idő is volt rá, tehát meg kellene hosszabbítani ahhoz a moratóriumot, hogy időt nyerjünk arra, hogy ez a nagy átalakítás, ami valóban egy óriási feladat, ez meg tudjon történni.
7: Hát amit pedig még esetleg kiegészítő információkon néha hallunk, hogy valójában a lakossági, szociális tűzifa ellátáshoz a védett területekre is szükség van. Na most ez az, amit mi tulajdonképpen megkérdőjelezünk, hiszen maga a szociális tűzifa az egy viszonylag szűkebb, és természetesen elfogadva, hogy ez egy valós lakossági igény, de ez körülbelül 300 ezer köbméter, tehát ezt azért bőven.
2: Tehát azt mondják, hogy ez nem indokolná ezt, azt mondják, tehát ez nem valós.
7: Másik, amit még ha szabad hozzáfűzni, tehát hogy azokban az utasításokban, ami most ugye Levent említette, hogy a kezelők kaptak bizonyos iránymutatásokat, tehát ebbe bele lehetett volna tenni olyan elmozdulást lehetővé tévő javaslatokat, ami például a nagyon kritikus területeken a fakitermelést teljesen korlátozza, vagy pedig a védett területekről úgy általában ezt a jelentős mennyiségű fatömeget ne kelljen ilyen 100%-ban kihozni, tehát az eredeti erdőtervek szerint. Na most, tehát igazából mi azt látjuk, hogy a tűzifa igény, társadalmi igény és a természetvédelmi szempontok azok nem kizárják egymást.
2: Tehát össze lehetne hangolni. Tegnap a Dunai-Poly Nemzeti Park igazgatóság tájegységvezetője, a Karakai Tamás arról adott hírt, hogy a Börzsöny Nemzeti Parkban nem engedélyezik az újabb bontó vagy végvágásokat, ő ezt mondta. Egyrészt ez mit jelent? Kinek kell a fakitermelést engedélyezni? Ha a nemzeti parkoknak, akkor most minden egyes nemzeti park azt mondja, hogy hát én nem engedélyezem, akkor mi történik? Vagy én ezt most leegyszerűsítettem?
7: Hát végsősorban a hatóságok engedélyezik, tehát ugye van erdészeti hatóság, természetvédelmi hatóság. A Nemzeti Park Igazgatóságnak arra van jogosítványa, hogy szakvéleményt tegyen az erdőterv mellé, tehát ők mondhatják azt, hogy a mi területünk, vagy a területünk egy részén azt a fakitermelést, amit az erdőgazdálkodó egyébként a saját jogosítványai szerint elvégezne, azt ők nem kívánják látni. És ugye a Karakai Tamás erre tett egy nagyon erős kijelentést, hogy ezt a Börzsöny területén nem fogják. Ugye a bontóvágás az a végvágásnak az első lépése, ugye ezt a turista úgy ismeri föl, hogy a fáknak mondjuk a harmada hiányzik, és egy ilyen nagyon világos állomány belsővel lehet találkozni. Ez klíma szempontból, az erdő klíma szempontjából már egy nagyon kritikus lépés. Tehát az, hogy se ezt nem lehet végrehajtani, se ugye a végeredményhez vezető ugye, végvágást, ez azt jelenti tulajdonképpen, hogy a Börzsöny az érintetlen marad ezektől a nagyon erős beavatkozásoktól. És ugye amit még fontos itt aláhúzni, hogy eddig a hivatalos természetvédelmnek nem nagyon voltak ilyen megszólalási lehetőség. képességei, tehát ez egy picit így a rendszerváltás utáni új szeleknek tudható be, hogy erre végül is van lehetőség.
2: Ja, tehát most szemben megy a Dunai-Ipoly Nemzeti Park ezzel a döntéssel tulajdonképpen.
7: Hát a saját részükről elmondják ugye a szakmai szempontokat, amiket eddig nem lehetett külön kihallani ebből a bonyolult döntési folyamatból.
6: Igen, és szerintem azt itt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy itt arról beszélünk, hogy védett, tehát nem gazdasági rendeltetésű erdőkben egyezkedünk arról, hogy itt lehessen fát vágni, vagy mennyit lehessen, és hogy ez az az alapvető probléma, amit meg kell haladni, tehát hogy ez egy áldatlan állapot, hogy ez már egyszer ki lett jelölve, hogy ezek védett területek, ezeknek van rangja, van alapja, hogy ezek védettek.
2: Hány éves fák ezek nagyságrendű?
6: Hát nagyon változó, ugye eleve nagyon kevés idős erdőnk van, tehát mondjuk a 150 év fölötti erdőterület az kevesebb, mint 1% Magyarországon, holott nyilván ezek a fák egyébként akár több száz évig is élhetnek, tehát eleve az egy probléma, hogy nagyon sok helyen mondjuk a 130 vagy 100 év körüli állományokat is levágják, és akkor nyilván utána ami ott létrejön, az egy nagyon fiatal állomány lesz.
2: Egyetlen egy mondatban meg tudják még azt a végén fogalmazni, hogy ha minden így marad, akkor annak hosszú távon milyen következményei lehetnek?
6: Szerintem az, hogy tehát az teljesen egyértelmű a minisztérium részéről, hogy nem fog minden így maradni, most is tesznek apróbb lépéseket, vagy kisebb-nagyobb lépéseket, de hogy itt ugye az a gond, hogy azoknak az erdőknek egy részén, ahol most levágjuk az erdőt, lehet, hogy soha többet nem fog erdő nőni. Tehát ez az új klímahelyzet, ez annyira drámai, az az aszályhelyzet, amivel szembesülünk meg a forró nyarak, hogy abszolút felmerül a lehetőség, hogy ahol nagy beavatkozás van, ott nem lesz erdő a közeljövőben.
2: Köszönöm az uraknak, hogy itt voltak, és mindjárt jön egy rövid reklám, de előtte azért még elmondom, hogy kerestük Gajdos László miniszter urat, még a múlt héten, ma is kerestük a minisztérium kommunikációs vezetőjét is, azt az ígéretet kaptuk, hogy a héten válaszolnak, vagy el tudnak jönni az adásba, úgyhogy várjuk önöket. Most jön a reklám, de maradjanak, mert a reklám után itt lesz majd Vona Gábor.
0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit.
8: A műsort a Tánc és Színház Nonprofit Kft. Támogatta.
0: ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
9: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
10: Pizza mi rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizza Mi-ben limitált ideig!
11: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: Ez itt a Hét híre, amelyben a hét legfontosabb történéseit elemezzük szakértők segítségével. A mikrofonnál Kauzál Alexandra.
13: Sok szeretettel köszöntöm a Hét híre kedves nézőit, hallgatóit. Kauzál Alexandra vagyok, és már is bemutatom mai vendégeinket. Itt van velünk Csintalan Sándor, közszereplő, nyugdíjas média személyiség.
14: Hagyjuk már.
13: Szervusz, ezt hagyjuk? Nem tetszik?
14: Nem. Jó. Vagyok én
15: hivatásos fene gyerek.
14: Nem, én a Tóth bácsi unokája vagyok. Igen.
13: És Huth Gergelyt is szeretettel köszöntjük. Remélem neked meg fog felelni a revans főszerkesztőjeként jelenleg.
15: Köszönöm, egy picit megerőlegeztétek, hiszen reményeink szerint hétfőn indul a revans.hu, de
13: már valami működik.
15: Már van Facebook oldalunk, YouTube csatornánk, és már nyomulunk ezerrel.
13: És akkor ezzel a névvel terveztek a jövőben tovább menni és terjeszkedni?
15: Ilyen hangulatban vagyunk.
13: És meglátjuk, hogy hova torkollik. De ha már így a médiáról kezdtük el a beszélgetést, a hét aktuális hírei közé tartozik az, tegnapi hír konkrétan, hogy Hont Andrást nevezték ki az Index vezérigazgatójának. Ugye már szeptember 12-én, ha jól emlékszem, Magyar Péter miniszterelnök célozgatott rá, hogy Hont Andrásnak valami komoly szerepe lehet az Indexnél. Akkor érdekes módon a portál ezt cáfolta, hogy nem terveznek semmi komolyabb változtatást. Erre föl most kiderült, hogy nem is főszerkesztő, hanem vezérigazgató lesz. Mennyire lepett meg benneteket ez a változtatás az Indamédiánál? Sándor. Szerkesztő, hanem vezérigazgató lesz. Mennyire lepett meg benneteket?

0: abból önmagában, egyrészt az András pályafutása azért nem akármilyen pályafutás, és mint ahogy már a, ugye ő se mai gyerek azért, és nem pályakezdő fiatal értelmiségi, nyilván az ő pályája is ellentmondásos, rengeteg vitám volt vele, én személyesen is ismerem, van szerencsém ismerni, kíváncsi vagyok. Hát egy ráadásul ugye egy olyan pozíció, amit még soha nem töltött be, tehát egy vezérigazgatói hely, egy intézmény vezérigazgatása, az nem akármi. És egy hatalmas portfólió.
1: Igen.
0: Úgyhogy én magam részről egyrészt drukkolok neki, és várom a komoly politikai vitákat, bár gondolom vezérigazgatóként nem hiszem, hogy az lesz a fő feladata, hogy involválja magát személyesen a politikai térben, hogy mit fog csinálni az Index, hát kíváncsi a várom. Egyébként nyilván lesz miről beszélni, hát a világ olyan, hogy azon elképesztő.
1: Te mit szóltál hozzá, Gergely? Meglepett?
2: Én az Indexet sem kedvelem különösebben, Hont András sem, úgyhogy annyira nem izgatott fel a hír. Azért tudni kell annak ellenére, hogy a Hont András egy valóban eredeti, humorú, jó szövegű, jó tollú fazon, de ő volt az, aki a 2000-es években meghonosította a magyar médiában azt a stílust, amit most a tiszás droidok, a gyűlöletkommandó ezrével gyakorol az interneten. Az alpári Ocsmány stílust, amit ugye a hvg.hu címlapján gyakoroltak, úgyhogy, és főleg velünk szemben, tehát a jobboldali konzervatív újságírókkal, média szereplőkkel szemben, úgyhogy én ezt nem felejtettem el neki, annak ellenére, hogy végtelenül találó, tényleg nagyon sok gondolata, nyilván sok sikert kívánok neki, de azért értem én a kérdés mögötti sejtetéseket, és azt, hogy Magyar Péter üvöltözve miért beszél erről a parlamentben, mert Magyar Péterék szerint, bár ezt nem mondják ki, de a kormánypárti csak az lehet, baloldali csak az lehet, aki tiszás. Tehát aki úgy akar baloldali lenni, mint Hont András, hogy egyébként a Tisza pártot bírálja, az áruló, Fidesz, Bérenc, meg stb. Én ezt így nem gondolom. Tehát ha megnézzük az Indexnek a tulajdonosi szerkezetét, ha megnézzük a múltját, attól függetlenül, hogy esetleg jobboldali nagyvállalkozóhoz köthető tőke alap pénze és többszörös áttételen esetleg van benne, én nem néztem most az új felállást, de olvasom az ezzel kapcsolatos vádakat, az egy ízig-vérig baloldali konglomerátum. Ha megnézzük a vezető szereplőket, ha megnézzük a menedzsmentet, tehát a Hont András odavaló, baloldali, nem tiszás, és akkor mi van?
1: És nem furcsa az számotokra, hogy azért ugye őt például Magyar Péter sokszor propagandistaként apostrofálja, publicistáról beszélünk, és akkor ő ilyen vezérigazgatói szerepet tart, tehát hogy vajon az Indexnek ez a szerkesztői szabadsága, függetlensége mennyire tud fönnmaradni hosszú távon ilyen irányítással?
0: Már attól, hogy mit mond adott esetben Magyar Péter miniszterelnök, akár hát, a parlamentben?
1: Attól, hogy mondjuk Hont András lesz az egész konglomerátumnak a vezetője.
0: Hát ezzel kapcsolatban már elmondtam az álláspontomat. Lássuk a terméket, meglátjuk, hogy mi a helyzet.
1: Murányi András ugye például egyből föl is mondott.
0: Igen, hát én el tudom képzelni, hogy én ezt inkább olyan dolognak, vagy akként kezelem mind a két szemét ismerve, tudom én egy dudás, vagyis két dudás egy csárdában nem fér, vagy tehát nem gondolom én ezt egyáltalán. Túl ilyen van. El tudom képzelni egyébként, hogy itt, amin akár az András is aspirált arra már, hogy a Burányi, hogy esetleg ő legyen az, aki nem lett. Mindegy, de szerintem, hogy mondjam, a mai világban, meg egyáltalán a munkaerőpiac jelen állása szerint ez egyáltalán nem szokatlan. Ez egyik, nem tisztem védelmezni, meg... Nem, de nem azért jöttem, hogy Hont András érdemeit méltassam, de hát azért mosolyra fakaszt, amikor a Gergő azt mondja, hogy honosította meg a csúnya beszédet itten a magyar médiában. Hát, ha most amit lennék, akkor elmondanám, hogy mit gondolok, hát azért fordulj bizalommal.
1: Azért mondd el, hogy mit gondolsz, nem, hát csak konszolidált módon.
0: Nem, hát az orákulumhoz fordulja bizalommal, hogy hívják a Bayer Zsolthoz.
2: Ne hűtj, mert a Bayer Zsolt a csúnyán is beszél.
0: Beszélek, bocsánat, mondom, beszélek.
2: Azt irodalmi igényelt.
0: Azt mondtam, hogy beszélek.

0: Jó? Na, nem. Ezt hagyjuk. Tehát ez, itt ebben nem fog menni. Tessék olvasni, ezek szerint nem olvasod. Nem baj, van ilyen irodalom. Hát mi számít irodalomnak? Egyébként a baj, irodalmi munkásságával nekem az ég a világon semmi bajom nincsen. Senki nem hozta szóba, én meg végképpen nem. És egyébként nem is nagyon mennék olyan nagyon mélyen bele, az lehet egy másik műsor, ahol elmélyedünk, hogy ez így hogy alakult ki, miközben azért van ennek egy ilyen természetes oka is, hiszen azért számtalan oka lehet az indulatnak Magyarországra, magyar közéletben, és egyébként a magyar irodalomban sem a 20 rendszerváltás után kezdtek el csúnyán beszélni, beszélt már más is csúnyán. Ez az egyik dolog, a másik dolog pedig az, hogy elsiklottunk egy dolgon, mert ugye Gergő így rákérdeztél a névre, és hát miután a Gergőnek ez a kedvenc témája különben, hogy hát most mekkora áldozatok, mert több mint 2000 ember sajtómunkás jobb oldalon ugye elvesztette munkáját.
1: Igen.
0: Hát a Gergő nem azért hívja revansnak alapját, és nem azért a revans főszerkesztője, mert neki most ilyen kedve volt, hanem azért, mert a pesti srácok nevet nem kapták meg. A MediaWorks elrabolta tőlük, nem adta oda őket, és azt a 2500 embert a MediaWorks-től és a Cashmától rúgták ki, 2 héttel azután, hogy kormányváltás volt. Magyar Péternek és ennek a kormánynak ahhoz a rettenetes helyzethez, amiben ők most vannak, az ígott a világon semmi köze. Egyedül, ma már abszolút biztos vagyok benne, Orbán Viktornak van hozzá köze, mert azért, ami tegnap történt, itt volt még egy nagyon fontos esemény. Várhegyi Attila.
1: Kinevezték.
0: Várhegyi Attila. Várhegyi Attila lett a Fidesz új kommunikációs igazgatója.
1: Igen.
0: Ez nagyon érdekes. Ez egyrészt azt jelenti, hogy van az Orbán mögött lóvé, nem kevés, tud rajta felette rendelkezni, tudott arról dönteni, hogy őket kirúgják, és újjászervezi, és hát ugye a Gergő, és hallgatom, tényleg érdeklődéssel, és egyébként szeretettel ezt kíváncsian is, hogy ugye hogy élik meg, ugye hát ugye az a nagy kín, hogy központilag volt irányítva a választások előtt a NER-hez közel álló média, hát hogyha a Várhegyit hozza vissza az Orbán, aki nem egyszerűen, hogy mondjam, a komisszár volt a közmédiában, hanem a kápó. Nem a Telexből tudom, hanem tudom. Tehát napi ügyekbe is beleszólt. Ez azt jelenti, hogy az a sajtó, amelyiket itten most ő kézbe fog venni, és amilyet szándékoznak összehozni, az bizony egy nagyon centralizált, nagyon karakteres, most a politikai irányát ki sem merem mondani.
1: De akkor az Index újjászervezése, mert ide akartam kiukadni, nem ennek a szerves része?
0: Hát azért...
1: Mert ugye vannak pletykák, hogy Tusványoson Orbán Viktor, Hont András megegyeztek.
0: Jó. Én azt értem, de miután Orbán Viktor esetében nem egy tök hülyével állunk szemben, azért teljesen nyilván, nem tudom, hogy miért becsülik nagyon sokan lekülönben, az, hogy egy Index, tehát érdemes megtartani, fontos megtartani, egy piacvezető, hogy hívják ott, muszáj megtartani, ha úgy tetszik, és adott esetben muszáj, sőt érdemes, és lehet, hogy lehetséges használni, ezt én nem tartom kizártnak, de egyébként meg milyen lenne egy olyan sajtó, ha úgy tetszik, idézőjelben szabadon, amelyik egyébként hát úgy gondolkodik a világról, ahogy akar. Én most szándékosan az, ahogy akart. Nem biztos, hogy úgy tudja, a Várhegyi nem fogja kontrollálni a Hont Andrást, az biztos. De most nem is erről beszéltünk, hanem a Fidesz médiaigazgatójáról, vagy médiafőnökéről. És a Fidesz befolyása alatt álló médiáról, és nem mellékesen arról a médiáról, ami a Fidesz politikáját akarja, semmi baj nincsen, a mostani, a leendő Fidesz politikáját hóhatja képviselni.
1: Na, sok minden elhangzott itt, úgyhogy Gergely, reagálj például erre a revans elnevezéssel kapcsolatosan, Jók Sándor meglátásai?
2: Nem. De az indexes kérdésedre csak annyit, hogy egyébként az ő szemszögükből Hont András, majd mindjárt mondom, hogy miért nem. Azt mondtad, beleröhögni sem ér, nem csak beleszólni.
0: Röhögni lehet.
2: Szóval...
1: Ja, jó kedvű.
2: Az index szemszögéből, a tulajdonosai menedzsmentje szemszögéből Hont András egyébként egy jó választás, mert az indexnek a legnagyobb gondja szerintem az elmúlt időszakban az volt, hogy elvesztette a karakterét, és unalmassá vált. És én gondolom, hogy az ő vibráló egyénisége ezen majd változtatni fog. Ez az ő dolguk. És valóban nem úgy gondolom, hogy a Várhegyi Attila majd bele fog tudni szólni abba, hogy ott mit csinálnak. Mi esetünkben tévedsz, de tényleg nem gondolom, hogy szándékosan, csak nem így történt, és nem ilyen egyszerű helyzet. Tehát azért az egy ténykérdés, és erről hosszan lehetne beszélgetni, hogy jutottunk ide, de mi önszántunkból adtuk be a média konglomerátumba a Pest és Rácok, illetve a Pesti TV megmaradt egységeit.
0: Abban
2: annó 4 éve, azzal a szándékkal, hogy abban az egyébként általam elítélt módon túlközpontosított jobboldali médiapiacon, így a csapat meg tud maradni. És az az első vállalat, ahova mi betértünk egyébként egy jó másfél éven át, ezt az ígéretét megtartotta, és nem nagyon szólt bele a munkánkba, és nem kellett semmi leépítést csinálni, meg ilyesmi. Tehát itt ez volt a cél. Ez innen már csak egy onnan került az egész know-how név minden a MediaWorks-be. És innen már csak egy betyárbecsület kérdése lett volna, hogy mi esetleg méltányos módon visszakapjuk a Pest és Rácok nevet, visszavásárolhattuk, vagy kibérelhettük volna, csak nem volt annyi pénzünk. De hogy mondjam, jogilag nekik lehetőségükben át így dönteni, mert az övéké. És ez még egyáltalán nincsen lejátszva, mert lehet, hogy egy magasztosabb célra egyfajta internetes folyóiratként még újraindul ez a név, és reszközünk hozzá. Minden esetre mi addig is, hogy ne tétlenkedjünk, végig dolgoztuk az egész nyarat, és a szabadon elérhető nevek, brendek közül ez a revans volt az, amit a szívünkhöz, lelkünkhöz legközelebb állónak gondoltunk, és nem azért, mert azt gondoljuk, hogy restaurálni kell a 2026. április 12-e előtti állapotot, hiszen nem véletlenül bukott meg az előző kormányzás. Én úgy gondolom, hogy egyébként egy nagyon sikeres 3 ciklus után, ez az utolsó ciklus, különösen az utolsó 2 éve az elég gyengécskére sikerült, de hát itt mindenképpen, amiben mi bízunk, hogy revansot veszünk azokon a sérelmeken, amelyek a nemzetet érik itt a folyamatosan április óta.
1: Úgyhogy ahogyan, innen az elnevezés?
2: Igen, ahogyan beszélnek velünk, ahogy a 47%-nyi másként szavazó embert kutyába se veszik, ahogyan a bántalmazás, az arrogancia a mindennapunk részévé vált, ahogyan felhergelt, felúszított szerencsétlenek ezrei, tényleg a gyerekeim, az én személyes halálomat, kibelezésemet, a legundorítóbb dolgokat kívánnak. Hozzáteszem, már olyan 10 annyian csak, mint 2-3 hónappal ezelőtt, úgyhogy ez a fajta gyűlölet kommandós varázs is kezd most már kikopni. Ugye nyilván most már a rezsiszámlák, meg mi egyebek benzinkútnál fizetett összeg lassan fontosabbá válik, és ez, tehát mi azoknak a lapja vagyunk, akik úgy gondolják, hogy mindezekért revansot kell venni, kőkeményen, bátran, megalkuvás nélkül. Úgyhogy mi a teljes nemzeti jobboldalnak a kis nyitott újságként szeretnénk elindulni, és egyébként együttműködünk, hát most is a Hír TV-ből jövök éppen, de nem arról van szó, hogy itt nagyon összevesztünk
1: és
2: volna.
1: És piaci alapon van esély ezt jól működtetni?
2: Hát nem piaci alapon, mert pont a piaci alapot akarja Magyar Péter, Ruf Bálint alávaló módon tönkretenni, Polyák Gábor nevű, hát bocsánat, hogy ezt mondom, de szerintem futó bolond, akit és egy gyűlölködő, nem normális eszement figura, akit a médiatanács, médiahatóság élére kineveztek, ugye neki nyilván az a feladata, hogy ott rúgjon bele, ott tegye tönkre a konzervatív nemzeti jobboldali sajtót, ahol csak tudja, és ez első körben a még meglévő médiapiaci szereplők megfélemlítése révén zajlik, tehát, hogy nem merjenek hirdetni, és a többi. Ezért sokkal nagyobb szerepe van a kisebb-nagyobb támogatásoknak. Most már nagyon remélem, és vannak erre utaló jelek, hogy a nagyobb támogatók is megjelennek végre a mi térfelünkön, de például hadd jelentsem, hogy a maroknyi kis csapatunknak a szeptemberi első havi fizetését kizárólag olvasói adományokból ki tudtuk fizetni. Uh-huh. Erre támaszkodni nem lehetne, muszáj, hogy legyenek köztük bőkezőbb adományozók is.
1: De magyarul az adomány. Mert egy kicsit azt érzem, hogy most, hogy így széttöredezett ugye ez a jobboldali média, nagyon sok ilyen YouTube csatorna jön létre, Különutas, Konfront és társai, és mindenki valahogy az adományozókra, nézőkre alapoz. Vagy pedig esetleg egy tényleg újjáépülő, akár központosított jobboldali médiumnak a rendszereként lehet majd itt működni?
2: Tehát ugye kétféle adomány van. Az egyik, aminek a fele sem igaz, ezek a kamu mikroadományok, amire egy egész nemzetközi NGO hálózat jött létre. Ráadásul ezek még csak nem is valamiféle mecénások vagy magánvállalatok pénzét osztogatják, hanem tulajdonképpen az európai adófizetők és az amerikai adófizetők pénzét. Az az NGO hálózat, amiből nagyon-nagyon nagy jövedelemhez jut az abba az IGA-ba sorolt ágens média, tehát itt mondjuk a 444, a Telex és a többiek, hála Istennek például a Spirit FM LTV nem tartozik ide, de ha megnézzük azoknak a pénzeknek az eredetét, amiket ők megkapnak ilyen jó szolgálatból, hogy a sajtószabadságot éltessék, annak a nagy része az az európai adófizetők által volt valamikor befizetve, és az Európai Bizottság vagy az Európai Parlament révén lett valamiféle ködös NGO hálózatba kiszervezve. Tehát én ezeket nem nevezném adománynak, ezek bújtatott politikai támogatások, például annak érdekében, hogy Magyarország szuverenitását felőröljék. És van az igazi adomány, amikor látom a sok lelkes, nagyon kedves, aki nyilván baloldalon is létezik ez, adományozót, akik hosszú Sándor sorokban
1: szórakozik, látom.
2: 1000, 2000, 5000, 10000 forintot elküldenek. Az nagyon fontos, lelki érdek is, tehát erőt adó és minden, csak hát azért nagyon-nagyon sok embernek kell pénzt adnia, hogy akár egy kisebb szerkesztőség is
1: hát
2: rédegén belőle.
1: Tehát és már vagytok egy páran.
2: Továbbra is úgy gondolom, hogy az a nemzeti nagytőke, ami ebben a formában persze nem létezik, de mondjuk azok a jó módú tehetős és sok esetben tehetséges magyar emberek, akik sok jövedelemre tettek szert, igen, azok találják meg ezeket a számlaszámokat, és egy kicsit vastagabb összegeket.
1: Tehát Mészáros Lőrinc és társai segítsenek be. A mulatságon kívül van-e bármi hozzáfűzni
0: való? Az igazság, hogy nagyon kényelmes helyzetben velük, igazából csak hallgatnám a Gergőt. Ugye a szeretettel, a toleranciával, az empátiával áthatott mondatait, ugye itt van ez a szegény Polyák Gábor, aki még hivatalba se lépett, és már olyan szintű.
2: Hát bocsánat, olvastam a munkásságát. Tehát, ne szóljak közben.
0: Tehát sok mindent lehet olvasni, sok mindenkitől sok mindent olvastam tőled is már, de ettől még mondjuk nem biztos, hogy az írott irodalmi munkásságod alapján ítélnélek meg, ha te lennél mondjuk a média tanács elnöke, hanem azt mondanám, hogy lássuk a medvét. Hát ugye a Gergő is ugye most itten szabadságharcol, tehát akár azt is komolyan vehetném, hogy ő szabadságharcol, hát ugye ő revansot vesz. Igaz, hogy nem tudom, hogy kitől és miért, mondjuk egy 4-5 hónapja hatalomban lévő konglomerátumtól. Én azt hittem, hogy a Gergő revansot akar venni, de most se tért ki arra, hogy miért rúgták ki a 2500 embert a Kesvától és a MediaWorks-től. Honnan volt az a pénz, ami hiányzik ebből a rendszerből? Hova lett? Milyen pénz volt az? Kezit csókolom. Ugye nem a piac. Nyilvánvaló nem. Imádom ezeket a két levet kimondani. A Liszkai meg a Csermely találta ki, hogy benneteket kirúgnak. Nyilván nem. Ez az egyik dolog. Amúgy szeretném tájékoztatni az egybegyűlt közönséget, hogy nem csak magyar állampolgárok vagyunk, hanem az Európai Unió állampolgárai. Tehát bármilyen uniós adófizető pénz, akár amelyik támogatásban is, vagy uniós intézményeken keresztül, akár ide, nagy valószínűséggel egyébként a mostani helyzetben, ha majd úgy összerázódik a pakli, akkor a magát szuverén patrióta, nemzeti konzervatív, mitől szuverén, mitől patrióta, mióta, mindegy, sajtó is majd itt ellenzékben egyébként uniós állampolgárok által befizetett adóit fizető pénzre nyugodtan pályázhat, és valószínűleg de beszélek még egyelőre. Tehát egyelőre ellenzékben, tehát ha beadjátok a pályázatokat, ha. Hát majd be kell adni, hát valami egyszerű. Be kell adni. A másik dolog, amit akarok említeni ebben a dologban az, hogy bár néha szégyenkezem, ugye, mikor a Szlovákiára, vagy Csehországra, vagy Lengyelországra gondolok, hogy honnan az Isten nyilából van az. Van egy nagyon régi tradíció, jó, Szlovákia kisebb lélekszámú, hogy én azt tudomásul veszem, csak amikor a szlovákok eszembe jutnak, akkor hülyét kapok, hogy jó, ez egy kis piac, mindig gond van ezzel, hogy a piac hogy tudja eltartani a magyar médiumokat.
1: Igen.
0: Tehát valamiért ki is alakult az a szokás, hogy nem fizetünk, nem szeretünk, eltűnt a print. Hát én ettől megőrülök, komolyan mondom. Megőrülök, hogy nem olvasnak az emberek. Azon kívül, hogy megőrülök, nem tudok mit tenni. Na most, de Szlovákiában van gyomtatott sajtó, nem is kevés. Lengyelországban is. Olvasnak az emberek. Na, mondjuk ez egy másik kérdés, hogy a szlovákok is pont olyan hülyével vannak megáldva, mint a Ficó, de olvasnak. Ez az egyik dolog. A másik, amit említeni akarok, hogy nyilván ez egy hatalmas média konglomerátum volt jobb oldalon. Én teljes mértékben megélem, átélem, borzasztó nagy sok lehetett ez a választási eredmény. Amúgy másik oldalon nekem is. Én nem számítottam arra, hogy a Tisza nyerni fog. Most ezt földolgozni, amúgy meg ezen a kicsi piacon, hát látható módon mégis több osztatú volt a Mozaik jobboldal sajtója, most hívják Békés Márton után szabadon Mozaik jobboldalnak, mint ahogy ez kinézett kívülről, meg amilyen volt hatalomba, és most keresik a helyüket, a hangjukat, ha úgy tetszik, a megélhetésüket, a piacokat, igen, a visszhangot. És akkor csak egy megjegyzés, hogy végighallgattam Sirdogával a Gergő panaszait, hogy úgy bántsák. Az a helyzet, hogy minket bántani szoktak. Mindannyiunkat. Nem csak téged, hát először is egyelőre még, hát hagyd ne hivatkozzak saját. Igen, tehát kimegyünk oda, van ez a komment kultúra, egy teljesen szokatlan új helyzet az emberek számára, úgy viselkednek sokszor tényleg, mint elviselhetetlen. Nem kell ebben versenyezni, hogy ki bántanak jobban, kevésbé. Mindenkit bántanak, mindenkit a saját, tehát az fáj, ha őt bántják. Érdekes módon az nem fáj, ha más bántja. És ez már elkezdődik.
1: Csak itt az elfajulás veszélye.
0: Jó, egyelőre elfajulva én voltam egyetlen idáig. Végre se csak engem vertek. Azon kívül egyébként mindig csak annyi, hogy emlékszem rá már évek óta, mert hogy a közéleti szereplők egy jelentős része azzal próbál megjelenni, hogy ő annyira fontos, mert őt már megfenyegették halálosan, jaj. És ha valakit nem fenyegettek meg halálosan, azt nem is lehet komolyan
1: hát
0: menni.
1: Hát itt egy mezei tiktokert is már fenyegetnek szerintem ez halálosan ebben az országban, de azért ez mégse valahol jó. Tehát nem én jó. Azért egyetértek abban, hogy ebben nem kéne így belenyugodni.
0: Alexandra, én nem belenyugodtam. Azt mondtam, hogy az érintettek részéről is önmérsékletet kellene tanúsítani, és nem panasznapot, hanem higgasztani.
2: Jó, de azért ez így a teljes mértékben nem felel meg a valóságnak.
0: Micsoda?
2: Tehát azért olyan 20 év, körülbelül 20 éves a komment kultúra Magyarországon, ugye mondjuk az, pont az Index, igen, komment szekciójával kezdődött ez annak idején, tehát én azóta figyelem, hogy mi a stílus. Uh-huh. Ott álnéven, nicknevek mögé bújva nem engedett meg magának senki ilyen ocsmány stílust, ami most van. És ezt igazából az utóbbi egy évben tapasztaljuk. Az a meghökkentő, különösen a választás óta, hogy valódi profillal, ha rákattintok a profiljára, ott van az unokájával, a gyerekével, a csajával. Egyiket fel is hívtam, aki konkrétan a kislányom meggyilkolásáról ábrándozott. Ha jól emlékszem, szolnoki vízügyi vállalkozásnál dolgozott, abszolút elérhető, és azt mondjuk bocsánatot kért, és mondjuk feljelenteni kellett volna inkább, mint elfogadni, de ez az újdonság, hogy valódi profillal írnak le halálos fenyegetéseket, és erre ez a társaság Ruf Bálint, Tar Zoltán, Magyar Péter, Tóth Péter bátorította fel őket, és ennek kell, hogy legyen felelőse, minimum az említett négy név, és ezért a felelősségért, hogy mondjam, érvényesíteni is kell majd rajtuk, hogyha az alkotmányosságot sikerül helyreállítani.
0: Jó, azt szeretném csak ehhez hozzátenni, hogy egyébként A csúnya szavak, szörnyűek van a halálos fenyegetés, szörnyű. De egyelőre, már bocsánatot kérek, a nemzetből én vagyok kitagadva. Ti vagytok a nemzet. Mi kik vagyunk?
2: Szeretném én nem kérdezni. Tagadlak ki.
0: Dehogy nem.
2: Én a nemzeti jobb oldalt szoktam. Nemzeti jobb oldali jelzőt szoktam használni.
0: Kik vagyunk? Hát definitíve az identitásokat
1: onnan... A nemzeti onnan... centrum, vagy nem tudom, nemzeti baloldal.
2: Egyes emberek önmagukat tagadják ki a nemzetből.
0: Ők a nemzet, pont. Ez a mondat ezt jelenti, ez sumák. Én értem, nem könnyű ezt kimagyarázni, de most itt a beszélgetésben előadhatod a rablómesét. Nem, drága barátom. A te és jó néhány barátod identitása arra épül, hogy aki nem azt képviseli, amit ti képviseltek, az nem tagja, nem része a nemzetnek. Amúgy az egész cirkusz a halálos fenyegetésektől és mindentől, a Kurucinfon kezdődött először 1812-ben, és ez a kultúra innen jött máj napig Bede Zsoltig. Tehát nekem ne Ruf Bálintozzál meg, meg Magyar Péter, hát neve.
2: Jó, csak annyit hadd szabadjon hozzátenni, hogy ennek más a logikája. Tehát azok, akik mondjuk illegitim módon egy az 1956-os hősökbe belerúgó Baka Andrást választanak meg köztársasági elnöknek, nem hazudok, azok nem méltóak arra, hogy a magyar nemzet nevében mondjuk az 1956-os hősökről megemlékezzenek, akiknek az egyik első kormányzati cselekedete, hogy a Határtalanul programot beszántsák, és ne találkozhassanak egymással a Magyarország, anyaországi és külhoni magyar gyerekek, ne ismerhessék meg, hogy 700 kilométerre Budapesttől ugyanúgy színmagyar települések vannak, és nagy örömmel fogadják őket, az önmagát tagadja ki a nemzetből. Nem én tagadom ki őt. Ő, Tar Zoltán, saját magát tagadja ki a magyar nemzetből.
0: Tehát jó. Konkrétan muszáj itt megjegyeznem, hogy Baka András senkit nem tiltott ki. Baka András, ez konkrét hazugság, amit mondod. Nem, te hazugság. Is tudod, hogy konkrétan, mert az tényszerű. A bírósági a Strasbourg-i bíróság döntése arról szólt, nem arról szólt, és Baka András nem arra szavazott, hogy a hős meg van tagadva, hanem a magyar bíróság által alkalmazott jogelvet tartották törvénytelenek. Ettől még a magyar bíróság egyébként úgy dönthetett volna, vagy döntött, ahogy akart. Nem szeméről döntött, és nem az 56-os hősről döntött Baka András. Pont ez tény.
2: Szép is volna, így volna, de a Strasbourg-i bíróságot politikai bíráskodással.
1: Ebben szerintem nem fogunk tudni most igazságot tenni, de akkor menjünk tovább.
0: Mert van igazság, nem is kell nekünk.
1: A témákkal. Igen, következő fontosabb esemény volt a héten, hogy Magyar Pétert is kihallgatta az ügyészség, előreegyeztetett időpontban gyanúsítottként a központi nyomozó főügyészség, méghozzá 2024. június 21-én a budapesti Ötkert szórakozó helyen tört incidens miatt. Tagadta a bűnösségét Magyar Péter, nem ismert el, és hát egy elég csípős megjegyzést írt ki a Facebook oldalára, hogy a politikai provokáció miatti kihallgatásom során nem találkoztam az ügyészség folyosóján sem az aranykonvoj ügyben kihallgatásra várakozó Orbán Viktorral, sem Matolcsi Ádámékkal a 100 milliárdos Magyar Nemzeti Bankos ügyben ... önkény. Mit gondoltok erről az ügyről? Mennyire lehet Magyar Péterre nézve kellemetlen vagy negatív hatással ez a kihallgatás? Lehet ebből egyáltalán egy komolyabb büntető ügy?
0: Én egyrészt és mindenek előtt őszintén szóval örülök annak, hogy az ügyészség meghallgatta Magyar Pétert, és büszke vagyok arra, hogy egyébként nem is tudom, hogy van-e arra példa, hogy egy ilyen státuszú embert a hatalomból valaha valamilyen módon a magyar igazságszolgáltatás bármilyen módon meghallgatott, kihallgatott volna. Ez így tök rendben van. Ez a része a dolognak. Amúgy persze a nép már ítélt, hiszen ez egy 2 éves történet. A választók ítéltek ebben az ügyben. Az, hogy ő ezt milyen módon kommentálja, meg hogy nem, nagyon kényelmetebb a helyzetek, ezt látom, ugye nem ez az első példa, én ezt nem tartom helyén valónak. Már hogy az, hogy itt mostan nyöszörög ebben az ügyben, meg hogy eljutott
1: ki odáig. Ki van akadva.
0: Ki van, jó, oké. Jó. hát akkor akadja ki magát. Hát ez eleget nem hoz lázba, annak örülök. Én büszke vagyok erre, ha őt ez megnyugtatja, akkor jó van, magyar, például ez így kell csinálni, oda kell állni, amikor oda lenne, oda kell menni, az kész.
1: Hát muszáj volt neki.
0: Ja, Istenem! Bár annyi mindenkinek muszáj lett volna. Hát mondjuk például Orbán apósa az nem állt oda, amikor összetört annak az embernek a videokameráját, aki volt bátor, és mi az Isten haragja, a Gánti bányát filmezte, és akkor összetaposták a gépét, és akkor utána bűncselekmény, na mindegy. Szóval azt akarom mondani, hogy ez helyén való, aki oda rángatnak, vagy odaítélnek, annak oda kell menni. Azt egyébként a politikai megérzések kategóriájához tartozom, és az ügy érdemével nem függ össze, persze a politika az PR is, meg marketing is, meg nem tudom mi, hát azért nagyon várom már, hogy mi lesz az aranykonvoj ügyben, mi lesz a Nemzeti Bank ügyében, ezek bonyolult ügyek, ez nyilván, tehát mondjuk az, hogy mit kellett két évig izélni ezzel a telefonhistóriával, azt én fel nem tudom fogni, de miután azt is tudomásul veszem, hogy hol élek, milyen viszonyok között, és hogy az ügyészség súlyos keszonbetegségben szenved, hogy ebben volt egy fricska, hogy ez egyszerre hallgatták, majd kérték ki a... Ó, Istenem,
1: Sesták, Hankó, magyar.
0: Naund.
1: Gergő, lesz ebből valami kellemetlenebb ügy Magyar Péterre nézve, vagy szerinted simán megúszza?
2: Hát kezdjük onnan, hogy ugye létezik egy olyan intézmény, hogy Magyarország. Ennek a Magyarország alkotmányos működésének az alapjait a rendszerváltó pártok rakták le. Az új alaptörvény is lényegében ezeket a mechanizmusokat megerősítette. Ennek a része, hogy hiába nyer valaki rohadt nagyot egy választáson, Magyarország intézményeit nem számolhatja fel. Nem rendelkezhet a köztársasági elnök sorsáról, az alkotmánybíróságot nem rúghatja ki, mint ahogy ugye Magyar Péterék megtették, és hosszan sorolhatnám. És ide tartozik az ügyészség is, amely a magyar alkotmányos berendezkedés szerint a törvényeknek van alárendelve, és egy független szerv, tehát nem a kormánynak van alárendelve. Tehát önmagában az, amit Magyar Péter hetek óta művel, illetve pontosabban már július óta rá van szállva az ügyészségre, gyalázza, alázza az ügyészeket, ráadásul azokat az ügyészeket, akikről az úgynevezett atombombának ígért, vagy atombomba hangfelvételen a saját feleségét ugye lehallgatta, és első nagy politikai showműsorában ezt a felvételt bevitte az ügyészségre. Miről van benne szó? A Völner Sadol ügyben, hogy nem lehet befolyásolni az ügyészeket, és ők végigviszik ezt az eljárást ugye az államtitkár és a végrehajtói kamara elnök ellen. Ők maguk beszélgetnek Varga Judittal erről, hogy megpróbálták, de nem lehet befolyásolni az ügyészeket. Tehát nem igaz, hogy az ügyészek nem, tehát ilyen mértékben mondjuk alárendelődtek volna az Orbán kormánynak. És akkor itt vagyunk most, én egyébként nagyon sok esetben azt láttam, hogy ha volt elfogultsága az ügyészeknek, akkor baloldali, például a Gyurcsány kormány bűneinek a feltárását konkrétan elszabotálták a 2010-es évek elején, pedig rengeteg feljelentés született. Egy szóval Magyar Péter nem teheti meg, hogy az ügyészség munkájában, ráadásul ocsmány stílusban nap mint nap beleavatkozik. Nem teheti meg, hogy fenyegeti az ügyészeket, minősíti létükben, személyükben, alázza őket, és ezért teljesen elfogadhatatlan az általad felolvasott poszt is. És azért azt is tegyük hozzá, a fiatalember nevét szerettem volna megnézni, Szendrői István, az a bátor tanú, akinek köszönhetően ez az ötkertes ügy egyáltalán
1: a telefon tulajdonos
2: kivizsgálási szakaszba léphetett. Elmondja több hosszú interjúban, elég hitelesnek látszik, amit mond, hogy hányszor próbálták lebeszélni, hogy kifizetik a telefonját, és ejtse ugye a feljelentését. Nem tette meg. Minden nyomásnak ellenállt, vállalta a hazugságvizsgálatot. És mit mond ez a Szendrő István? Azt mondja, hogy Magyar Péter kétszer megütötte, úgy vette el a telefonját. És ha megnézzük a felvételeket, nem véletlen, hogy Magyar Pétert folytófogással kísérik ki a helyről, nyilván olyan mértékben durva dolgokat művelt ott. És utána azt is látjuk, hogy hogyan témfergett az utcán, tehát az ő cselekedetét, az, hogy esetleg olyan részeg volt, hogy más szer alatt volt, hogy nem emlékszik rá, meg nem tudta, hogy mit csinál, nem menti fel. És az sem menti fel, hogy a választók ezt úgymond beáraszták. Nem menti fel, mert az alkotmány ezt nem engedi meg. És lehet, hogy a választók beáraszták, de aki lopási, rablási ügyben keveredett és bűncselekményért elítélik, az nem lehet, nem hogy miniszterelnök, de parlamenti képviselő sem. Tehát, hogyha bátran végigviszik ezt az ügyet, akkor Magyar Pétert le fogják cserélni a kormány éléről, lesz majd valami másik Tiszás Rubber.
1: Ennek van realitása, akkor te azt
2: ha van igazság, akkor van realitása, hiszen mindenki látta saját szemével, hogy mi történt.
1: Nem tudom. Te is el tudod képzelni, Sándor, hogy ez lesz a végkimenet?
0: Bármit el tudod képzelni, ugye a városi legendákkal nem nagyon szeretnék foglalkozni, azt mondtam, hogy rendben van, ott volt az ügyészsége, oda ment az ügyészsége, nem sunnyogott el ebből a dologból. A nyafogott közben, lehet, hogy én is nyafognék, ugyan nem biztos, hogy nyafognék, nem vagyok kifejezetten nyafogós, egy csomó olyan pasit látok hímnemű lényben Magyarországon a politikában, aki imád nyafogni. Most nem is akarok belemenni különösképpen. Ez az egyik dolog, a másik dolog pedig az, csak úgy megérdem, nem az Alkotmánybíróságot rúgta ki, és nem Magyar Péter rúgta ki az Alkotmánybíróságot, mert ezek a szavak most már kezdenek nagyon fontosak.
2: Csak a felét.
0: Mondom, beszélek. A kettő, egyébként ezt a baromi nagy aggodalmat a demokrácia és a nyelvi stílus miatt, ezt valahogy nem hallottam, teljesen új nekem. És akkor csak úgy mondom, alig vagyunk néhány hónappal azután, és ezzel nem a dunaparti eseményekkel szemben, csak úgy mellékesen jegyzem meg. Egy teljesen alkotmányellenes, illegitim 6 évet hagytunk magunk mögött a rendeleti kormányzással, amely rendeleti kormányzás első körben, muszáj elmondanom, az egészségügyi vészhelyzetre, második körben a Európában egyedülálló háborús vészhelyzetre való hivatkozással gyakorlatilag megpucsolta az egész magyar parlamentet, ugyanis ugye a háborús vészhelyzetre való hivatkozás és az egészségügyi vészhelyzetre való hivatkozás is csak abban a körben lehetett volna érvényes, amire vonatkozott, ezt teljesen kiterjesztőleg használták, tehát lényegében diktatúra volt Magyarországon, és hála az égnek a népet berúgta, az utolsó pillanatban megállította. Jelzem, csöndben. Amúgy meg Magyar Péter álljon az ítélőszék elé.
1: Jó, meglátjuk. Még gyorsan foglalkozzunk a heti fontos bejelentéseivel a kormánynak. Ugye itt a vagyonadó bevezetését jelentették be, illetve annak bizonyos részleteit és a kata kibővítését. Most itt nem fogom részletezni a sok-sok mellékinformációt ezekkel a bejelentésekkel kapcsolatosan. Egyébként sem végleges dolog ez még ez, hanem társadalmi egyeztetésre bocsájtották. Vagyonadóval kezdjük. Ugye itt azért az a fő cél, hogy a legvagyonosabbakat, a milliárdosokat akkor elkapják és jól megadóztassák. Szerintetek ez a tervezet, ez el fogja érni ezt a célt, a kormányzati célt, Gergő?
2: Nem, mert éppen a milliárdosok azok, akik nagyon könnyedén és akár legális módon a vagyonukat külföldre fogják vinni, és ez Magyarországnak lesz rossz, hiszen nem itt lesz ez a pénz és vagyontárgy, hanem máshol lesz befektetve. És nagyon rossz ez a rendelkezés olyan szempontból is, hogy pusztítja az ipart, ahogyan ugye a kamara is jelezte már ezt, hiszen azért az nem olyan nagy dolog, hogyha az embernek egy milliárdos részesedése van egy vállalatban. Az nem olyan, mint egy kacsalábon forgó parota, vagy egy Ferrari. Tehát azt a vállalatot teszik tönkre, mert elviszi a vagyonadó a nyereséget, ki fog szállni, be fog zárni, el fogja vinni külföldre a vállalatot.
1: És ha csak a magánvagyon részét adóztatnák, és külön vennék a vállalkozói részt, akkor azzal egyet tudnál érteni?
2: Hát én általában véve károsnak, piacellenesnek gondolom ezt, de sehol nem működik jól. De nem erről
1: három
2: van
1: szó. Három országban van, ha jól tudom, Svájcban, Spanyolországban és Norvégiában.
2: De nem erre készül a kormány. Tehát a kormány arra készül, hogy az üzletrészeket is megadóztatja ezzel. És akkor onnantól fogva már tényleg nagyon kártékony lehet a hatása.
1: Magyar Péter mégis azt mondta talán pont a mai kormányzati sajtótájékoztatón, hogy a vállalkozások 90%-a teljesen pozitívan jól fogadta a vagyonadó tervezetet.
0: Hát az a helyzet, hogy én már csak szindikalista és baloldali identitásom miatt, jó, rohadt komcsi vagyok, mint tudjuk. Én először is nem arról szólt történt, bocsáss meg, hogy elkapják. Tehát itt most nem bűnözőkről beszélünk, tehát nem elkapásról van szó. Ez egy nagyon komoly, sok-sok helyütt, Amerikától vita, ez az egész vagyonadó történet. Jellemzően sokszor, sok helyütt nagyon rossz hatása van, nem igazán jön be, de azért azzal valamit mégiscsak kell kezdeni, ugye a Gergő is azt mondja, hogy és akkor majd elviszik. Tehát ugye valahol mégiscsak itt nem egyszerű, oké, de hát egyrészt nem is ismerjük még a szabályozás, vagy a tervezett szabályozás részleteit. Például ugye, amire vonatkozott is a kérdésed, hogy az üzletrészek így, meg az üzletrészek úgy. Ez az egyik dolog. A másik dolog pedig az, hogy hát kezit csókolom. Most éppen a jó, hát ehhez egy nagyon komoly közösségi nemzeti szolidaritás. Valami ilyesmi körül kéne keresni a dolgot, mert egyébként azok, akik el akarják a pénzt vinni, elviszik az úgynevezett nagy nemzeti tőkének is az a nagy értéke, sokkal többet visz ki, mint bármelyik multi. Tehát a tőkének egyébként, hú, hogy ilyen komcsizzak, nincs szaga. Tehát se nemzeti, se lehet, de önmagában nincs. Hát például a nemzeti tőke, ugye Lánci András után Szabadon, a nemzeti tőke, most szívják meg a Huttéka, a nemzeti állítólagos nemzeti tőke. Hát most szivatja őket ripityára. Ne, hát igen, ott van a jaktokon. Na most hogy lehet egy társadalommal, ez most Amerikában is baromi nagy dilemma, mert ott ugye most már olyan vagyonok vannak, hogy az valami egészen eszelős. És ott is ugye a nagy tőke, meg a nem tudom kik, meg itt is a nagy tőke, azon, ja Istenem, mi elmegyünk, mi elveszik az 1%-ot. Na hát azért, hát hogy is mondjam, ez még egy kopasznak is hajmeresztő. Maga a vita. Ahelyett, jó, ez egy nagyon megosztott társadalom, milyen gyökeredő, korrupciós attitűddel, hát ugye én ezért kapok lábrázást az olimpia miatt. Egy ilyen országban, ahol ilyen mélységesen korrupt országban olimpiát rendezni?
1: Nem tetszik
0: nemzeti
1: az ötlet,
0: öngyilkosság.
1: 2036-ig.
0: Mi fogunk megváltozni? Ez az ország? Az itt élő úgynevezett nemzeti, nem tudom micsoda.
1: De ebből nem lehet kigyógyulni,
0: Sándor. De, csak én akkor már régen nem fogok élni, valószínűleg az unokáink, talán az unokák.
2: A Fidesz-KDNP kormány felépítette az olimpia infrastruktúráját, tehát kizárólag ezért mindenképpen érdemes pályázni.
0: De most már
2: megvan minden stadion.
0: Bocsáss, vagy csak egyet mondok, jó? Nem tudom, tájékozódja, de hogy mi van a Duna Arénával. Ugye a Duna Arénát miért is építették?
2: VB-re.
1: Vizes VB.
0: Igen. És most hol lesz az úszó VB?
2: Nem vagyok tisztában a műszaki kérdésekkel.
0: De mi az, hogy műszaki kérdés? Hát most mondtad, hogy felépítették, most mondtad, hogy foglalkozott. Tehát a Duna Arénában például azért építették, hogy majd a világbajnokságra és az olimpiára is milyen jó lesz. Most jön a világbajnokság, és már nem lehet az új nemzetközi szabványok alapján ott csinálni, hanem a Dómba fognak.
1: Azt nem is tudtam, de miért?
0: Mobil medencét, és az olimpiai paramétereknek nem felel meg. Amúgy meg nem építette meg, hát de mi hogy, hol néz ez még így ki? De most ez nem az Orbán kormányról szól, kivételesen könyörgöm. Legyünk már ennyire.
1: Hát
0: mondjuk,
1: az infrastruktúrai adottságokról is drágáim, szól.
0: Hát ez valami, egyrészt azért én most azért sem mernék belevágni. Mert azért nem tudom, hogy mi fog történni az orosz-ukrán háború és a közel-kelet olajenergia. Egyáltalán. Bocsánatot kérek, kicsik vagyunk. Ma bár olimpiát sem nagyon rendeznek egyedül. Ez meg, hogy Szlovénia, meg Portugália, meg mi, hát azért hagyd ne pisiáljam már le a bokámat. Már bocsánatot kérek. Na mindegy, szóval észnél kell lenni ebben a dologban. Én azt most megértem. Fogadjunk, hogy politikai hovatartozástól függetlenül a magyar építőipari, bocsánatot kérek, nagyvállalkozói kör boldogan fogja támogatni. Ennél többet lopni nem lehet sehonnan, mint az olimpiából.
1: Na akkor a olimpiát most zárjuk le, meg elrepült a műsoridőnk, még egy mondatot a kata kibővítéséről. Nagyon sokan várták, hogy a katát visszavezessék, illetve kibővítsék. Mennyire sikerült jól kommunikálnia ezt az új kormányzatnak, illetve a módosító intézkedések vajon mennyire felelnek meg az elvárásoknak?
2: Függetlenül attól, hogy mennyire jó ez a kata szabályozás, jelentsük ki a lényeget, Magyar Péter hazudott a választóknak, ugyanis azt ígérte, hogy a korábbi formájában hozza vissza a katát. Nem ez történt. 100 000 forintot és 15%-ot kell fizetni majd, ugye? És azért kitolás az, amit csináltak, például azzal szemben, hogyha mondjuk a áttalányadózás szabályait egyszerűsítették volna, ami túl bonyolult most, tehát az azt jelenti, hogy a kisvállalkozó egy tételes adót megfizet, és békén hagyják. Nagyjából azt hiszem 20% körül jön ki. Mert pont azokkal toltak ki, a legkisebbekkel, a fodrászokkal, mosógépszerelőkkel, akik most fizethetnek dupla annyit. Akik jól megvoltak a régi, kizárólag magánszemélyeknek szolgáltató kis 50 000 forintos katával.
1: Ja, még sokaknak fájt, hogy cégeknek nem lehet számlázni. Te jó ötletnek látod, fölemelet kezed, nem érint.
0: Borzasztó állapotban vagyok, se politikai ambícióim nincsenek, se lelkedás nem vagyok.
1: Nyugdíjasok is katázhatnak.
0: Azt szeretném mondani, kezit csókolom, hogy én ezt két rablómesétől kapok hülyét, 30-valahány éve. Egy az energiaárakkal való folyamatos politikai hochmacolást, ugye, hirtelen, ugye ellenzékben mindig nagyon jó, mi van, hatalomban meg az van, ami van, egy, a másik az adó. Tehát egy olyan országban élek, ahol az emberek nem fogják föl, és meg lehet hűíteni a népet rendszeresen, és szinte mindenki meg tudja tenni, hogy hú, de jó dolgod lesz, neked nem fogsz, nem kell adót fizetni. Hát csókolom, akkor tessék megszívni. Hát drága magyar honfitársaim, ha szívni akartok, akkor lelkesedjetek. Mindenkinek, aki azt ígéri, hogy kevesebb adót kell fizetni. Csókolok mindenkit.
1: Adó van, volt és lesz. Legyen ez a mai adásunk zárszava. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
0: Én is. Minden jó.
1: Búcsúzunk a hallgatóktól is, viszontlátásra, viszonthallásra.

Spirit FM. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. A rádió, ahol szabad kérdezni.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedreggel 5-kor a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Felvéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: New Universe, sneaker, archive, streetwear, vintage, művészeti alkotások és sport. Nemzetközi gondolatok, fellépők és kincsek. Moli, Grasa, Svori és a Bokcsarnokban november 28-29 jegyek a Vántiketen.
0: Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. A műsor támogatója a digitrendi.hu, a digitális innovációk üzleti oldala. Emi és más. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. A mikrofonnál Márton György.
2: Nagy tisztelettel köszöntöm a Mi és más közérthetően a mesterséges intelligenciáról valamennyi kedves hallgatóját itt a Spirit FM-en, YouTube csatornánkon, Spotify-on és ahol belefutnak ebbe az adásba. Ma egy különleges műsor lesz, ilyen még nem volt, 3 vendég van a stúdióban. Ficsor Kristóf, Sauer Dávid és Pál Erik. Szervusztok! Remélem, jól mondtam a neveteket.
3: Igen.
4: Hát majdnem Páli Erik Trisztán, de köszönöm szépen a felvezetőt.
2: No, szóval, akkor köszöntelek benneteket. Úgy ismerkedtünk meg, hogy találkoztunk az AI Summiton, ahol ti voltatok az MKIK hakaton győztes csapata, az egyes csapat. Nem így öten voltatok akkor, de most itt csak 3 szék van, ezért vagytok 3-an. Ja, azt szeretném kérni, mivel ott azt ti is mondtátok, hogy nem együtt dolgoztok, hanem külön-külön. Egy kicsit mutatkozzatok be. Elkezdett?
4: Jó, persze, kezdem. Tehát én Páli Erik Trisztán vagyok, a Gorilla Go-nak a társalapítója, amivel mi foglalkozunk egy mondatban, hogy cégeknek segítünk emberközpontú AI rendszereket implementálni.
3: Üdvözlöm a hallgatókat, és köszönöm a meghívást. Én Sauer Dajd vagyok, én a zenétannél dolgozok, és a legnagyobb nemzetközi enterprise ügyfeleknek segítek AI automatizációban. Emellett foglalkozok saját applikációfejlesztéssel, illetve a magyar KKV-knek is segítek AI automatizációban, illetve AI bevezetésben.
2: Krisztóf?
5: Üdvözlök mindenkit! Én AI automatizációval kezdtem, és tulajdonképpen azóta váltottam, és egy saját projekten dolgozok, egy ilyen automatizált weboldalon, amin minden folyamat automatikusan lefut és értékesítésre kerül.
2: Na, ezeket majd azért kifejtitek később bővebben egy kicsit. Szerintem kezdjük onnan, hogy sokszor műsor elején meg szoktam kérdezni, hogy ki mióta foglalkozik mesterséges intelligenciával, de ti túl fiatalok vagytok ehhez. Ugye titeket inkább azzal nyüstölnélek, hogy minek készültetek, amikor mondjuk gimnazisták voltatok?
3: Én például informatikusnak készültem kezdetektől fogva.
2: Minek készültetek, amikor mondjuk gimnazisták voltatok?

0: ként jött be.
1: És hogy jött be?
0: Elkezdtem nagyon érdeklődni, láttam, hogy ez egy új technológia, meg egy új lehetőségeket hozott be, és nagyon érdekelt, és így elkezdtem ilyen közösségekbe járni, illetve az AI klub által is még jobban megismertem ezt a...
1: Az olyan, mint egy kocka klub?
0: Az, hát igen, mondhatni. Akiket ez érdekel, azok ilyenkor összegyűlnek ezen az eseményen, és akkor ott mindenki a saját projektjét is be tudja mutatni, illetve vannak különböző hackathonok, ilyen kisebbek is, és akkor ott lehet fejleszteni közösen.
2: Erik? Hát én alapjáraton, amikor gimnazista voltam, én ilyen életművésznek készültem, nem nagyon volt akkor még meg a terv. Aztán utána szépen az évek során kirajzódott, hogy mindenképp vállalkozó szeretnék lenni, és amikor elkezdtem én vállalkozni, akkor már az AI az bejött így teljesen a köztudatba, tehát az a ChatGPT megjelenése után kb. Egy évvel volt, tehát én például azt nem is tudom, hogy milyen AI nélkül vállalkozni.
1: Ez érdekes kérdés egyébként, hogy nektek ez már ennyire a, mondjuk neked a 10 éve dolgozó még nem teljesen, de nektek ez az egész munkátokat átöleli az AI.
3: Át is alakította.
1: És át is alakította, igen.
0: Meg szerintem a mindennapjainkat is már tulajdonképpen hétköznapi életben is rengeteg olyan dologhoz már egyből azt kérdezem meg, és nem pedig.
1: Igen. Ezt már magamon is kezdem észrevenni, és kezd aggasztani is egy kicsit. Egyébként egy nap körülbelül hány órát töltötök az AI-jal?
2: Hát én szerintem egy nap, van, amikor szerintem 10-12 órát, de akkor azért dolgozok, tehát azt hozzá kell tenni. Alapjáraton, hogyha csak az ilyen átlag életemben vett AI használatot nézzük, akkor szerintem mondjuk egy óra.
3: Hát a munka az nekem is ilyen 13-14 óra körülbelül, és hogyha marad idő még magamra, akkor még ott is becsúszik azért.
0: Hát nekem is munkára ilyen 4-5 óra legalább, és hogyha privát dolgokra pedig legalább egy.
1: Ha 13-14 órát dolgozol AI-jal, akkor... Nálad nem nagyon mondható el, hogy kevesebb lett a munkád tőle, nem?
3: A munkám nem lett kevesebb, az output az viszont sokkal nagyobb lett, tehát egyszerre sokkal könnyebb több dologgal foglalkozni és multitaskingolni. Sokszor mondjuk az én feladatom az inkább az eredményterméknek az átnézése és annak a validálása, mint sem az, hogy tényleges kódot írjak, vagy jobban utána menjek dolgoknak, hiszen meg fel tudom használni az aktuális tudásomat. Itt inkább arról van szó, hogy ki tudom szervezni az egyes munkafolyamatokat, és így bár több dolgot kell átnéznem.
1: Kollégáknak vagy agenteknek?
3: Agenteknek. De több dolgot kell átnéznem valójában, de egyszerre tényleg több dolog tud futni párhuzamosan, így ezért egy emberként jelentősen megnövekedett az, amit le tudok rakni az asztalra, és ez látszik is.
1: Csak ettől nem dolgozol kevesebb időt?
3: Nem, sajnos van, hogy néha többet is, de próbálok ezen kontrollt venni, és kicsit jobban irányítani ezt. Ez olyan, mint egy drog lényegében.
1: Igen.
2: Hát én nálam, tehát egyáltalán nem lett rövidebb a munkaóráim száma, de ahogy mondta a Dávid, hogy az output az jóval több, viszont a multitasking az szerintem egy kifejezetten nehéz dolog, hogyha az ember az AI-ról beszél, hiszen hogyha nálam például egyszerre fut mondjuk 5 AI beszélgetés, 5 agenttel beszélgetek egyszerre, akkor ugye amíg az egyik dolgozik mondjuk akár fél óra, 40 percig, addig én elfelejtem, hogy ott igazából miről is volt szó, és kimegy belőlem az, hogy bele vagyok merülve abba az egy feladatba. Mert 3 másikat csináltam ugye közben, ameddig az agent dolgozott. És ezért én például azt látom, hogy nekem hasznosabb az, hogyha maximum egyszerre csak 1-2 agenttel dolgozok, mert akkor tud a végén az output tényleg nagyon-nagyon jó minőségű lenni.
1: Tehát egészen új munkastratégiákat kell kialakítani, ha az ember ennyire dolgozik. Egyébként ezt egyedül dolgozzátok általában, vagy azért van mellettetek egy kolléga, akihez lehet szólni többet, mint a AI-hoz?
2: Hát én mellettem van egy kolléga, ugye Gutléber Erik ugyanúgy a társalapítója a Gorillagónak, mi igazából ketten csináljuk, ezen felül meg én alvállalkozókkal dolgozok így nagy számban.
3: Nekem napközben, hát én remote-ban dolgozok, úgyhogy igazából maximum, hogyha meetingem van, akkor beszélgetek valakivel, illetve otthon van a párom, de például elég jól tartjuk a kapcsolatot a kollégákkal Slack-en, illetve egyéb üzenetváltó platformokon, úgyhogy maga a kontakt megvan, csak kevésbé szóban, inkább írásban és haszink.
1: Csak megye sokan azt mondják, hogy ez az elmagányosodásnak egy remek módja, hogy az ember már nem is egy emberrel dolgozik, akivel ki tud menni egy kávét inni legalább, vagy rosszabb időkben, régi időkben rágyújtani mondjuk, hanem egy géppel.
3: Hát inkább ez a kérdés, hogy mit teszünk, hiszen hogyha azt veszük, hogy a kollégáinktól általában segítséget kértünk jobb esetben, nem pedig a konyhai beszélgetéseket hiányoljuk, akkor ezeket az információkat, amit most meg tudjuk kapni az AI-tól ugyanúgy, tehát őket is hagyjuk jobban arra fókuszálni, amivel szeretnél

0: kellenek, vagy amivel kéne dolgozniuk. Úgyhogy szerintem ez plusz lehetőség, inkább az a kérdés, hogy egy cég, egy cégen belül mennyire figyel arra, hogy maga az emberi kontaktus megmaradjon. Itt gondolok arra, hogy akár munkaidő utáni események szervezése, vagy bármilyen egyéb olyan dolog, ami tényleg az embert rakja vissza a központba, és figyel arra, hogy ezek a kontaktusok megmaradjanak.
1: Lárod?
2: Hát nálam igazából napközben ugye irodában dolgozom, este pedig általában egyedül, amikor otthon így fejlesztgetek külön, azért igen, érdekes, hogy teljesen megváltozott ez, mondjuk nem a Netflixet nézi az ember, hanem inkább leülök, és akkor még egyet fejlesztek így az este folyamán.
1: Mit fejlesztettél utoljára a Netflix helyett?
2: Például most egy saját weboldalamon dolgozom.
1: És azt is AI-jal csinálod, igen, bár igen. Te tudsz azért programozni, nem?
2: Hát csak részben.
1: Uh-huh. Mennyire veszi el szerintetek a programozást az AI?
0: Hát szerintem nagy részben. Szerintem egyre kevesebb programozó ír kézzel kódot. Magára a tudásra szerintem szükség van, és később is szükség lesz. Már nem a kódíráshoz, hanem azt megérteni, azt a kódot, amit az agent írt. Illetve szerintem az is fontos kiemelni, hogy a programozás tudásnak mindig a logika volt szerintem az alapja, és a logikának a fejlesztése. Enélkül elég nehéz az agenttel dolgozni. Bár nagyon kreatívak tudnak lenni, azért meg kell tudni mondani, hogy mégis mit szeretnénk, milyen technológiákat szeretnénk használni, és ezeket hogyan szeretnénk használni, hogyha egy olyan rendszert szeretnénk alkotni, ami később hosszú távon fenntartható, és nem csak kirakjuk valahova, és két hét múlva már használhatatlan. Ami szerintem fontos, hogy egyre többen hoznak létre applikációkat, és az elején mindig van az a folyamat, hogy nagyon jó, mindenki nagyon jól érzi magát, amíg megcsinálja, de végén ezt el kell kezdeni marketingelni, ki kell adni az ügyfeleknek, és amikor ezeket elkezdik használni, akkor amúgy szerintem visszajön az emberi kontakt, mert itt az ő visszajelzéseik nagyon fontosak, amik pedig nem gépektől jönnek, hanem emberektől mindig.
3: Hát én, amit gondolok, az az, ahogy egyébként a Dávid is elmondta, tehát érteni kell azt, amit csinálunk az AI-jal. Nem lehet csak az AI-ra rábízni azt, hogy most konkrétan old meg ezt a problémát, és őban meg fogja oldani, hanem nekünk meg kell adni nekik azokat az eszközöket, meg kell adni neki azt a logikát, ami szerint mondjuk építse meg, amit ő meg szeretne építeni. Viszont az kifejezetten érdekes, hogy mondjuk nálam, az én generációmban, amikor mi voltunk 12-13 évesek, és ott voltunk általános iskolában, én mindenkitől azt kaptam, hogy programozó legyél, ebben lesz a pénz. És a sors fintora egyszerűen az, hogy aki erre hallgatott, én hála az égnek nem, tehát én nem tanultam egy konkrétan programozónak, viszont aki erre hallgatott, és nem fejlesztette magát azon kívül, hogy csak programozás, azt most az AI nagy valószínűséggel le fogja váltani.
1: Igen, ezzel el is nyargalhatunk az a kérdéshez, hogy ti mit javasoltok a még nálatok is fiatalabbaknak? Mit csináljanak?
3: Fejlesztik magukat, lehetőleg egyetlen
1: egy. Jó, fejlesztik magukat, mire? Hogyan?
3: Hát lehetőleg egyetlen dolgot válasszanak ki, amiben ők jó akarnak lenni, és arra próbáljanak mondjuk egy AI megoldást készíteni. Tehát az AI-t is lehet tanulni, lehet azt tanulni, hogy az AI-hoz hogyan kell beszélni, hogyan kell promptolni, hogy az a végén egy jó eredmény dobjon ki, de emellett az is fontos, hogy valami, amit szeret csinálni az ember, arra fordítsa az idejét, és akkor azt ötvözze az AI-jal, és végül egy tök jó eredmény lehet belőle.
0: Hát rácsatolnak erikre, itt tényleg az a fontos, hogy egyrészt keressenek valamit, amit szeretnek csinálni, hiszen hosszú távon csak az lehet...
1: Tehát gyakorlatilag egy hobbit kell keresni? És azt kell eljósítani?
0: Akár ezt is mondhatjuk. Az biztos, hogy én a programozói tudást nem vetném azért ennyire el, szerintem azért fontos, és most már egyre könnyebb ezt megtanulni, akár AI segítségével is. Itt inkább tényleg az a fontos, hogy valamit keressenek, amivel hosszú távon majd ők tudnak foglalkozni, és mélyítsék el a tudásukat ebben. Például egyre nehezebb lesz mondjuk juniorként elhelyezkedni, hiszen az AI a belépő szintű munkát fogja elvenni kvázi legelőször. Na most akkor mit csináljon egy fiatal, hogyha nem tud pályakezdőként dolgozni? Ami szerintem a legegyszerűbb ilyenkor, hogy keressenek a saját életükben egy problémát, és ezt próbálják megoldani.
1: Például nincs munkájuk.
0: Akár azt is. De tényleg egy valós problémára próbáljanak meg valós megoldást hozni, és egy ilyen, ez többet ér konkrétan, mint bármilyen egyéb papír, hiszen az bizonyítja, hogy egyrészt nagyon jó gondolkodásuk van, probléma megoldó készségük van, és szerintem ma ez egyre fontosabb, illetve egy fejleszték a kritikus gondolkodásukat, hiszen az AI nagyon sokszor szeret halucinálni, és nagyon fontos, hogy egyrészt ne higgyünk el mindent, másrészt meg tudjunk bekérdezni, mert sokszor a válaszokból derül ki az, hogy mégis mi volt ott a probléma.
1: Azt mennyire gondoljátok reálisnak egyébként, hogy valaki otthon fejleszgeti magát valamilyen szakterületen, stb. Stb., és akkor onnan már egyszer egyből középvezető lesz egy vállalatnál?
3: Én, amit látok, szerintem most lesz egy olyan váltás, hogy ez az alapgondolat, hogy mindenki menjen dolgozni, és mindenki egy ilyen 8-tól 4-ig tartó munkahelyen legyen, szerintem át fog fordulni abból, hogy mindenkinek meg lesz a saját kis vállalkozása, szerintem rengeteg egyéni vállalkozó lesz, és mindenki majd valamit meg fog oldani, mindenki valamit alkotni fog. Hosszú távon szerintem az, hogy az AI átvesz nagyon sok munkakört, egyébként jó lesz az emberiségre nézve, mert mindenki önmegvalósítani fog tudni.
0: Én nem gondolom feltétlenül, hogy mindenkinek egyrészt középvezetőnek kell lennie.
1: Nyilván nem, és... csak a juniorsága után valami középnek kéne lennie.
0: Hát medior valaminek, igen. De ez nem feltétlenül középvezető. Amit szerintem inkább fontos az, hogy tehát el lehet menni egyetemre ugyanúgy, tehát nem azt mondom, hogy senki ne menjen egyetemre, csak azért, mert itt az AI. Fontos a domain tudás, fontos, hogy ezeket megszerezzük. Inkább az, ami szerintem itt kifejezetten értékes, hogy ezeket a magukat, a tudásnak a megszerzését gyakorlatilag tudjuk bizonyítani, hogy miért tényleg képesek vagyunk, és nem csak egy papírunk van róla.
2: Hát már nagyon jól összefoglalták előttem a srácok a dolgokat. Nekem is hasonló, én is hasonlóan gondolom ezeket.
1: Akkor ti mind a hárman elég optimistán néztek az AI-os világunkba.
3: Én egyértelműen.
2: Igen.
0: Én is alapvetően.
1: De elmúlt hetek különböző kimenekülő, kilépő, nem kezelt agentjei és a világ nagy lassítási programjai, azok titeket megérintettek? Mint mondjuk szakértőket?
0: Annyira nem, hogy őszinte legyek. Egy első körben ezek bármikor megtörténhetnek, egy ilyen kilépő agent például, ezekre jó felkészülés, hogyha ezzel például tisztában vagyunk. A lassítás, most ez is egy olyan dolog, hogy kérik, hogy lassítsunk, mégis dobják ki az újabb modelleket, szóval egy kicsit nem ugyanazt csinálják, mint amit a szájuk mond. Ilyenkor mindig azért bejön az, hogy most mi az, amit hype-olunk, és mi az, ami marketing ebből az egészből.
3: Hát a lassítás az szerintem nem fog soha megtörténni, hiszen hogyha Amerika mondjuk úgy dönt, hogy mi lassítunk az emberek védelmében, akkor Kína nem fog lassítani. Akkor Kína
1: ez
3: fog jönni.
1: Ez valószínűleg így van.
3: Igen, így van.
1: Akkor ez az egész egy marketing duma?
3: Inkább.
0: Szerintem igen.
1: Akkor legyünk optimisták, abban is, hogy mondjuk azért itt felmerülnek kihalási események, meg egyébként, amit azért nehéz optimistán nézni, de bízunk benne, hogy ezek nem lesznek. Iskola. Ti szintén nemrég jártatok még iskolába, ugye, hogy szerintetek, ugye most forrong ez az egész iskolai dolog, amikor én 10 évvel ezelőtt valamilyen CSL programban ott tartottunk, hogy tableteket osztottunk iskolában, hogy tudják használni, most már tudjuk, hogy nem segítettünk, hanem inkább ártottunk. Most körülbelül ugyanígy tartunk az AI-jal, hogy kéne is használni, meg nem is kéne használni, meg jó lenne használni, meg jó lenne érteni, meg kritikusan gondolkodni. Aztán meglátjuk, hogy mi lesz. Ti hogyan látjátok ezt?
3: Mindenképp tanítani kell az AI használatot az iskolákban, de az nem mehet annak a rovására, hogy a gyerekeknek a gondolkodó képessége, ahogy a Dávid is mondta, a kritikus gondolkodás, az egyszerűen ne fejlődjön ki bennük. Tehát a kettőt balanszba kell helyezni, meg kell találni azt, hogy hogyan tud mind a kettő megvalósulni, hogy AI-ban is jók legyenek, de mellette az agyuk is ugyanúgy jól tudjon működni, és ez lesz szerintem a jó vége.
1: De hogyan lehet legyőzni azt a mondjuk lustaságot, hogy nálunk is ugyanez volt, akkor jelentem, hogy én iskolás voltam, akkor kezdtek megjelenni a zsebszámológépek. És akkor, ment a paláver, hogy hát de most hát azért az, hogy 2 6-jegyű számot összeszorozzak, az igazán megoldható. De azért mégiscsak a számológépet választottuk, mondjuk a 2 1-jegyű ott azért megy fejben.
0: Szerintem inkább megint az a fontos, hogy összetudunk adni nagyobb számokat is fejben, a kérdés az, hogy kell-e, hiszen maga az eszköz arra van, hogy felgyorsítsa a folyamatot, nem arra, hogy kiváltsa feltétlenül a tudásunkat. Az iskolákban mindenképpen szükséges az, hogy tanítsák a mesterséges intelligenciát, a veszélyeit, a használatát. Szerintem a szülőknek is bőven van felelősség ebben, illetve az iskoláknak is, hogy mi az, amit számon kérnek. Most azt kérjük számon, hogy kész van a házi, vagy hogy van kész a házi. A legjobb példa szerintem a matek érettségi, amikor a végeredmény önmagában nem elég, a pontoknak a nagy része arra jár, hogy levezetjük, hogyan jutottunk el a megoldásig. Hogyha mondjuk egy szülőről beszélünk, akkor például szerintem nagyon fontos, hogy együtt akár leüljenek a gyerekkel, átbeszéljék azt, hogy hogy tudják az AI-t felhasználni, hogy az AI-t gondolkodásra használja, és nem feltétlenül arra, hogy kidobja a lehető legegyszerűbb megoldást, hanem hogy vezesse rá. A szülőnek például lehetőség van összerakni már most is egy olyan agentet, ami nem válaszolja meg a gyereknek a kérdését, hanem inkább segíti őt rávezetni. Azt, hogy tudatosan használjuk ezt az egészet, hogy megtanítsuk a gyereknek azt, hogy például mi az, amit nem írunk bele az AI-ba, gondolok itt személyes adatokra, a képekre, hiszen ezek az átlag felhasználók szent modellek bőven tanítanak modelleket ugye azokon az adatokon, amiket mi beleírunk. Hogy itt inkább a tudatos felhasználás, és az, hogy hogyan használjuk az eszközt magát, az, ami szerintem kiemelten fontos, és mind az iskolának, mind a szülőnek felelőssége.
1: Ezért is nagyon praktikusak az olyan kampányok, amiben mondjuk az én korombeliek elkészítik, hogy hogy néztek ki a 80-as években, amiről egyébként csak a fiókig kéne elmenni, és ott van 50 kép, de helyette inkább feltöltjük és megcsináltatjuk.
2: Szerintem is egyébként visszatérve, nagyon fontos, hogy otthon közösen mondjuk a szülő a gyerekkel együtt közösen megnézzék, hogy hogy működik a modell, meg hogy ne felügyelet nélkül használják otthon a gyerekek.
1: Jó, nem tudom, vannak a gyerekeitek, meg nem is tartozik a műsor tárgyához szorosan, de mondjuk ti AI-jal foglalkoztok, tehát nektek vannak gyerekeitek, ők előnyös helyzetben vannak, mert apa vagy anya ért hozzá. Vannak egy csomóan, akik nem foglalkoznak AI-jal, nem is dolgoznak vele, nem is ismerik. Ott már azért úgy el tudom képzelni, hogy 10-12 éves korban körülbelül egy szinten lehetnek.
0: Ez biztos, de ilyenkor megint bejön szerintem a szülőnek a kicsit az extra felelősség és a lehetősége is, hiszen az AI nagyon jó abban is, hogy elmagyarázza, hogy kell használni. Tehát ha egy szülő szeretné megkérdezni magát akár az AI-tól is, hogy milyen lehetőségé van annak, hogy a gyereket így és így tanítsa, akkor már itt nagyon jó tippeket tud adni, és igazából napi 15-20 perc ráfordítással már rettentő jó eredményeket lehet elérni. Gondolok itt akár arra is, hogyha mondjuk éppen vezetnek a munkába, bármelyiknek van már beszédmódja, tehát élő beszéddel tudunk beszélni, mintha csak egy telefonhívásban lennénk. Tehát még plusz időt sem kell igazából keresni rá, tehát az autóban meg tudom beszélni, hogy mit csinálják mondjuk a gyereke, hogyan tanítsam, vagy hogy csak éppen magyarázza ezeket az új AI funkciókat, hogy képbe legyen a szülő is vele.
1: Én nyugdíjasokat tanítok AI használatra. Nekik is mindig azt szoktam mondani, hogy fényképezőgépet soha nem tudunk megkérdezni róla, hogy kell vele jó képet csinálni. Az AI-t meg tudjuk kérdezni, hogy vele hogy kell valamit jól megcsinálni, és viszonylag jól el is fogja mondani.
0: Igen.
1: Tehát ez egy óriási előny. De akkor térjünk egy kicsit rá a vállalati üzleti felhasználásra. Szerintetek, ugye itt is az a mondás, hogy rengeteg vállalati bevezetés van, és igen, alacsony az a százalék, ahol ez jól sikerül. Minek a függvénye ez?
3: Hát elsősorban mindenképp annak a függvénye, hogy az alapadatok, az alapfolyamatok legyenek kidolgozva egy cégnél, mert a legtöbb magyar KKV-nál ott ez nincsen kidolgozva. A legtöbb magyar KKV az össze-vissza Excel táblákba vezet dolgokat, van, aki papíron vezet dolgokat, és hogyha arra húzzuk rá az AI-t, ami már alapból is egy káosz, akkor az AI azt fogja csinálni, hogy ebből az alapkáoszból csinál egy még nagyobb káoszt. Tehát az első sort, vagy az első lépés minden cégnél, hogyha AI bevezetésről van szó, akkor annak kell lennie, hogy az adatokat helyre tegyük, legyen egy normális adatbázis, legyenek a folyamatok kidolgozva, az egésznek a logikája legyen meg, és erre viszont már nagyon-nagyon hasznos AI rendszereket lehet építeni.
1: Hát a Excelben van, az még nem elég ehhez. Mondjuk jól van Excelben.
3: Hát jó, hogyha van Excelben, kezdésnek jó, De vannak ennél jelentősen jobb lehetőségek.
2: Mondjuk hozzá lehet csatolni bizonyos modelleket az Excelhez is.
1: Igen.
2: És azt tudja akkor ugyanúgy kezelni a táblázatokat. Igen.
0: Ami szerintem itt kifejezetten fontos az első körben az, hogy legyen a folyamatoknak gazdája. Hogyha elkezdünk folyamatokat kialakítani, amiket utána automatizálunk, ezek valakinél legyenek meg, tudjuk, hogy mit csinálnak, tudjuk, hogy ki az, aki a nap végén felelős érte, hiszen az AI semmiért nem fog felelni a nap végén, mi leszünk személyként a felelősek a magukat a meghozott döntésekért, és minden egyéb másért, amit az AI csinál. Az is fontos, hogy mérjük az adatokat, illetve magát az egész folyamatot, hiszen hogyha nem mérjük le, hogy mi volt előtte és mi volt utána, akkor nem nagyon van mihez viszonyítani. A vállalati kommunikáció cégen belül is nagyon fontos, mert ha például a munkavállalók rettegnek attól, hogy most az AI elveszi a munkájukat, akkor gatekeeping lesz, és nem fogják átadni azokat az információkat, amikre szükség van. Itt a cégvezetésnek van felelőssége abban, hogy biztosítsa őket, hogy nem az ő munkájukat veszi át, hanem az adminisztratív részt, azt a robotikus, manuális dolgot, amit alapvetően sem biztos, hogy nekik kéne csinálniuk, csak nem volt rá például jobb erőforrás. Ha ezt átviszi, és ők tudnak helyette más csinálni, akkor ők is sokkal hasznosabbá válnak.
1: Ez egy nagy kérdés, és ha tudnak helyette más csinálni.
0: Hát ez megint szerintem céges gondolkozás, hiszen hogyha a cégvezető egy hosszú távú céget szeretne, egy hosszú távú, egy jól működő céget szeretne építeni, akkor fontos a munkavállalónak a képzése. Tehát ő meg kell adni a lehetőséget arra, hogy ők tudjanak előrelépni, nem csak tőlük kell elvárni, hanem ezeket meg is kell tudni teremteni. Rengeteg képzés van, akár AI kapcsán is, és szerintem itt van nagyon nagy lemaradás, hogy például a bevezetés magánál ez nem történik meg, hogy nem küldjük el a munkavállalókat. És ami talán a legnagyobb rizikófaktor is, hogy ne higgyük azt, hogy a cégben nem használják az AI-t, mert a legtöbb ember belép akár a saját ChatGPT akuntjába is, ami kifejezetten problémás GDPR szempontból, hiszen személyes adatok belekerülnek, amiknek nem kellene.
1: Meg céges adatok,
0: igen. Úgyhogy itt azért bőven van probléma, nem árt tisztában lenni, és inkább kontrollálni ezeket a körülményeket. Nincs olyan cég szerintem, ahol a munkálók nem használnak AI-t. Inkább az, hogy mennyire tudatos ez, mennyire tudjuk karbantartani, illetve kordában tartani ezeket akár, mert rettentő hasznosak tudnak lenni, de azért kontrollálni kell.
1: Mennyire lehet ezt a shadow AI jelenséget, amikor mindenki a saját eszközét használja, kontrollálni?
0: Hát ha mindenki a saját eszközét használja, hogy kifejezetten nehéz, mert ugye nincsenek adataink. Én szerintem az, hogy milyen kommunikáció történik erről, hogy megadjuk-e azokat az eszközöket a saját munkavállalóinknak, amikre szükségük van, hogy milyen nyitott a kommunikáció arra, hogy egyáltalán nekik mire van szükségük a munkájukhoz, illetve az is, hogy erre fordítunk anyagiakat, hiszen ezek a túlok. Nem a legdrágábbak, és tényleg néha kisebb erőforrással, ráfordítással is rettentő nagyot lehet ugrani produktivitásba, azt viszont sajnos rá kell szánni.
1: Másrészt az, hogy a kollégák használják, az azt jelzi, hogy szeretnék használni. Nem?
0: Így van, és ami viszont kifejezetten jó, hogyha egy ilyen céges jelbevezetés történik, akár egy ChatGPT, akár egy Claude AI-ról beszélünk, ugye ez jár egy admin panel, látjuk, hogy mekkora a felhasználása, tehát itt is már rögtön számokat kapunk arról, hogy milyen aktívak a munkavállalóink, hogy egyáltalán milyen keretek között tudnak dolgozni, és itt is fontos, hogy kereteket tudunk magának a számlának is szabni, tehát hogy mielőtt elszaladna itt a számla, igen, be tudjuk állítani, hogy mik azok a költségkeretek per felhasználó, tehát nem az lesz a végén, hogy kapunk egy millió számlát, hanem tényleg itt azért jelentős kontrollunk van felette, és ami kifejezetten fontos, az adatbiztonság, céges adatok, személyes adatok, és a többi.
1: Ezt a saját cégnél, egy kis méretű cégnél viszonylag könnyű megteremteni, nem?
3: Hát igen, egyébként viszonylag könnyű, hogyha mindenki közre játszik abba, hogy ez könnyű legyen. Viszont abból kiindulva, hogy az emberek szeretnének AI-t használni, és hogy alapból is használják a saját kis ChatGPT-jüket, kifejezetten hasznos tud lenni, hogyha köréjük építünk egy olyan rendszert, ahol azokból a folyamataikból, ahol mondjuk ő eddig meg kellett írni egy e-mailt, utána kellett néznie bizonyos adatoknak, és abból valamit megfogalmazni, olyan feladatokat csinálunk, hogy a AI-ja már előre megadott logikai szabályok alapján megírta mondjuk azt az e-mailt, embernek csak át kell néznie, oké, vagy nem oké, és ennyi.
1: Tehát egyelőre még azért azon mondjuk, hogy ne küldje el az AI magától.
3: Olyan dolgokat elküldhet, ami mondjuk kevésbé lényeges. De mondjuk, hogyha egy árajánlat kiküldéséről van szó egy leadnek, azért azt nézze át az ember a legvégén.
2: Igen, ezeket érdemes kontrollálni, mielőtt itt kimegy élesbe, anélkül, hogy emberi jóváhagyás lenne.
0: Én tényleg attól függ, hogy mi az, amit kiküldünk. Tehát ha mondjuk egy belső tudatbázisból kell egy support feladatra válaszolni, azt ugye ilyenkor nagyon egyszerű jóváhagyni, és azt mondani, hogy persze ezt küldje ki, de egy árajánlatnál azért ott tényleg jó, hogyha van kontroll.
1: Szerintetek egyébként ebben milyen fejlődés lesz? De nem abban a levelet, hogy küldi ki, mert az szerintem azért még sokáig ott marad az embernél, hogy tényleg vállalja a felelősséget, és tényleg az menjen ki, amit szeretnék. Bár megosztok így veletek meg a hallgatókkal egy apró történetet, hogy pár héttel vagy hónappal ezelőtt előfizettem egy kisebb Claude előfizetésre. Megjött a számla, örültem, hú de jó, lefűztem a könyvelőnek, odaadtam, mondta, hogy na, hát ez úgy rossz, ahogy van, kérjek egy másikat. Mondtam, hogy hát, biztos, hogy tök egyszerű lesz kérni a Anthropic-tól egy másik számlát, kérdeztem, miért az egy nagy cég? Mondtam, hogy viszonylag igen. Na mindegy, megkérdeztem a Claude-tól, hogy hogy kell ezt csinálni, elmondta, mit csináljak, mit írjak, kinek írjam, hova írjam, mit küldjek el. Elküldtem, 3 perc múlva kaptam rá választ, és 4 perc múlva visszautalták a különbözetet. És ezt nem hiszem el, hogy ezt ember csinálta, sőt, biztos, hogy nem.
0: Biztos, hogy nem.
3: Biztos, hogy nem.
2: Igen. Tudja, hogy nem ember csinálta.
1: És szerintem azért ez egy elég jó példa arra, hogy ezt milyen szintig lehet eljutni. Egyébként ő is mondta, hogy ha van még kérdésem, amit írtam, akkor azzal már átkapcsol egy emberre, ha megnyomom ezt a válaszgombot. Körülbelül így zajlott.
0: A kérdés ilyenkor, hogy mennyire tudja megérteni az AI valóban a problémát, milyen guardrailek mellett működik. Sokszor az van, hogy például egy ilyen előfizetés-visszafizetésnél sokkal olcsóbb visszafizetni a cégnek az előfizetésnek egy havi árát, mint ténylegesen egy support agentnek foglalkozni magával a feladattal, mert az óradíjak konkrétan drágább. Úgyhogy tényleg is attól is függ egy kontextus, amit ilyenkor ugye meg tudunk adni. Tehát amikor előfizettél, akkor látszott, hogy te vagy mondjuk, mint most fizettél elő először. Igen. Tehát itt tudja már az AI, hogy alapvetően neked jobb ügyfélmegtartás miatt mondjuk visszafizetni most, hogyha látja, hogy ezt minden hónapban eljátszod, akkor biztos, hogy mondjuk továbbítja most mondjuk egy human agentnek, vagyis egy kollégának, aki meg fogja határozni, hogy ezt most meg lehet-e
1: lépni. Ne, egyébként rossz áfa volt felszámolva, és azt utalták vissza. Tehát nem akartam kibújni az előfizetésről, és nyertem egy darab hónapot. Jó, akkor szerintem még egyszer fussunk neki annak, hogy miért buknak el a projektek? Három jó tanács egy magyar KKV-nak, hogy mire kell nagyon odafigyelni. Legyen adat,
3: legyen ember, aki ellenőriz, és hosszú távon fejleszteni, optimalizálni, és akkor lesz a végére kerek a sztori.
0: Szerintem egyrészt a nyitottság erre az egész történetre, hiszen itt azért mégiscsak ki kell nyitni magunkat mentálisan is. A másik az, hogy mindenképpen a kollégák felé legyen egy megfelelő kommunikáció, hogy ne féljenek és ne féltsék a munkájukat. Illetve amit még szívesen hozzátennék, az, hogy a kollégáknak a fejlesztését azt tartsuk fönn. Tehát lehet, hogy nem fogunk fölvenni még 10 ember, de azokat a munkavállalókat, akik van, azokat tartsuk meg, őket fejlesszük, és igazából legyenek ők az alapja egy cégnek, adják át ők az információt arra, hogy mi az, amit lehet gyorsítani és automatizálni.
2: Szerintem tulajdonképpen az alapja az, hogy legyen egy rendszer, és ne az legyen, hogy olyan adatokra engedjük be az AI-t, ami egy káoszra, mert abból nem fog tudni jól működni.
1: Nem összeget kérdezek, de szerintetek körülbelül mondjuk van egy 10 fős KKV, na mondjuk ilyen, ennek az, hogy az adminisztratív működését AI-osítsa. Nem is azt kérdezem, hogy mennyibe kerül, inkább, hogy mennyi idő alatt térülhet meg.
3: Mennyi idő alatt térülhet meg?
1: Hát, vagy mennyi munkába kerül, vagy valami?
3: Hát munkába azért, mit tudom én, szerintem egy 2-3 hónap odafigyelt fejlesztés az kell rá, viszont megtérülni, amint be lesz ez vezetve, ők egyből fogják érezni azt, hogy mennyivel, de mennyivel könnyebben megy a munka, és mennyivel több munkát tudnak elvégezni.
1: De ez a 2-3 hónap munka, ez a te munkád, vagy a ti munkátok, vagy az övék?
3: A mi munkánk, egyértelműen. Ebből mondjuk egy kötőjel 2 hónap a tényleges fejlesztése, mondjuk az első verziónak, és utána pedig az optimalizálás.
0: Hát inkább az a fontos szerintem, hogy mi az, amit lehet automatizálni, egy jó felmérés kell az elején, és itt az elején ugye nyilván a cégnek is van egy beletett hozzáadott értéke, hogy elmondja, hogy mik az ő folyamataik. Igen, a 2-3 hónap fejlesztés az simán benne van, szerintem amint bevezetjük, ez rögtön érezhető, hogy mennyi terhet vesz le. Anyagilag szerintem az körülbelül fél éven belül elkezd már bőven megtérülni, de itt tényleg attól függ, hogy mennyi ismétlődő feladat van, ezeket mennyire adják át a kollégák, de nagyon sokszor elég könnyű erre rájönni, hogyha elkezdünk beszélgetni, és kinyitjuk ezeket a topikokat, nagyon könnyen rájönnek ők is arra, hogy ezt lehetett volna egyszerűbben, vagy jobban, vagy akár még lesincs írva. És már ott is segítünk nekik nagyon sokszor, hogy definiáljuk magát a folyamatot, ami eddig mondjuk nem volt definiálva.
1: Ugye nagyon sokak számára az, hogy AI-t be kéne vezetni, azt úgy hallják ebből a műsorból, abból a műsorból, a tévéből ez folyik, bárhol, bármikor. Ti, mint fejlesztők, mi alapján választanátok fejlesztőt?
3: Hát egyrészt...
1: Tudom, adom a névjegyem, de hogy mi az, amit én, aki igénybe akarok venni egy fejlesztőt, és hát itt ül velem szembe 3 szimpatikus fiatalember, de honnan tudjam, hogy egyébként jól dolgoznak?
3: Hát szerintem, hogyha egy cégvezető leül beszélni egy fejlesztővel, vagy egy ilyen céggel, aki ezzel foglalkozik, akkor azt kell néznie, hogy a cég az hogy áll hozzá az ő cégéhez, tehát hogy mennyire lesznek alaposak, mennyire foglalkoznak azzal, hogy ez az adott cégnél, akinél bevezetnénk az AI-t, nekik ez idegen, és még új, és nem értik, és mennyire tudja lefordítani nekik konyhanyelvre azt technikai gondolkodást, ami viszont ahhoz kell, hogy ezt le is lehessen ugye fejleszteni.
0: Szerintem első körben, ami ilyenkor mindig bejön, az a kritikus gondolkodásnak megint a fontossága. Vissza kell kérdezni a fejlesztőnek a kérdéseire, illetve az ő ajánlatára, vagy bármire, amit mond. Meg kell tudnia indokolni azt, hogy ezeket, amiket kiválasztott, akár technológiákat, akár megoldásokat, hogy miért pont ezt a folyamatot szeretnéd automatizálni, és talán az a legkönnyebb, a miért pont ezt. Hogyha ezt meg tudja jól válaszolni, akkor valószínűleg megértette a problémánkat, és fog nekünk tudni segíteni. A legegyszerűbb az, hogyha elkezdjük valami apróval, azt bemérjük, és tényleg ezt lehet egy ilyen 2-4 hetes pilotba csinálni, és annak már rögtön látszódik az eredménye. Hogyha itt volt eredménye, akkor lehet tovább mozogni, és akkor el lehet kezdeni még mélyebben automatizálni, vagy akár bevezetni.
2: Igen, én is azt gondolom, hogy először valamilyen apróbb feladatot érdemes automatizálni, és akkor abból látszik már, hogy hogy dolgozik.
1: Az jól működött.
2: Igen, és utána lehet tovább menni.
1: Na, csak azért kérdezem, mert ugye szerintem nincsenek róla adataim, de amikor informatikai fejlesztésekről beszéltünk, ott is mindig volt egy óriási szakadék az informatikus, meg a nem informatikus között, és már amit kérdeztem, az is rossz volt, főként, hogyha utána megkérdeztem, hogy jót kérdeztem, mert mondta, hogy nem, teljesen értelmetlen volt a kérdés is, és akkor innen kezdve igen nehéz. Mondjuk ez is szerintem tipikusan inkább kisvállalati probléma, mert nagynál van informatikai vezető, vagy van olyan menedzser, aki ért hozzá, de egy kisvállalatnál nincs.
3: Ott nincs. Hát én ezért szoktam azt mondani, hogy kicsit viccesen, hogy egy jó tolmács kell egy sikeres AI bevezetéshez. Egy jó tolmács, aki egyszerre ért konyhanyelven, és egyszerre ért fejlesztő nyelven, és ennek a vége lesz egy kerek történet.
0: Az AI bevezetés magában még nem csak egy informatikai projekt, hiszen folyamatokat is kell optimalizálni, és amikor ezek bejönnek, akkor szerintem már a cégvezetők is, illetve akár a kisebb vállalkozók is jobban belelátnak abba, hogy mi az, amit ők szeretnének elérni, vagy mi az, amit ők hozzá tudnak tenni, és itt sokkal jobb szerintem a közös munka ilyenkor, hiszen nem csak az van, hogy programozás, vagy valami olyan dologról beszélünk, ami számukra teljesen megfoghatatlan, hanem nagyon hamar látják az eredményét annak, amiről beszélünk.
1: És tulajdonképpen akkor egy AI bevezetés az egy vállalat átalakítást
0: lényegében
1: is
0: igen.
1: Jelent.
0: Uh-huh. Igen.
2: Igen.
1: Jó, hát akkor átalakítottuk a vállalatokat is. Ez is megvolt. Viszont azt látjuk, hogy beszéltünk arról, hogy lassítás óta, mióta elkezdték lassítani, azóta kijött 50 új szolgáltatás kb. Ti hogyan tartjátok magatokat napra készen?
3: Hú, ez egy nagyon jó kérdés. Én szerintem nagyon sokan elrontják azt, hogy egyszerre mindent próbálnak megtanulni, mert fölmegy az ember Instagramra, és egyből 50 videó van, ahol 50 különböző új AI modell jelenik meg, de nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy találjuk meg azt a 2-3-4-5 szoftvert, AI modellt, AI megoldást, amit megtanulunk, és fogunk tudni ténylegesen használni, ahelyett, hogy mindenbe belekezdünk, elkezdünk 20 különböző projektet, de végül nem érünk semminek a végére.
0: Nekem a munkám nagyjából adja magát, hogy minden nap ezzel kell foglalkoznom, és így a hírekre eléggé rá vagyok állva, illetve a legtöbb AI-t út a munkám során használom is, tehát lehetőségem van őket kipróbálni. Ha kijön valami új, akkor egyből én azért gondolkozni szoktam, hogy ha megnézem, és a demo az túlságosan színes szagos, akkor azért ott vannak fenntartásaim. Amit a legjobban szeretek csinálni, ez a validáció, tehát mondjuk egy meglévő feladatot, amit már egy másik rendszerrel megcsináltam, azt adom egy új túlnak, megnézem, hogy mennyire tudja ezt jobban, gyorsabban, lassabban megcsinálni. És nálam itt általában tényleg ez a legfontosabb, hogy van-e valós érdemi növekedés, akár teljesítményben, vagy bármi másban, amiért mondjuk megéri váltani. És ami szerintem nagyon fontos, hogy ezeket ki is próbáljuk, ne csak olvassunk róla, mert mindenki szeret nagyon sokat posztolni ezekről. Meg kell találnunk azt a pár hiteles forrást, akikről tudjuk, hogy ők tényleg olyan dolgokat mondanak, amiket megéri hallgatni. És akkor szerintem elég ezt a pár forrást figyelni, és amik itt becsorognak, azokat kipróbálni, akár saját magunk is, és nem csak elhinni azt, amit hallottunk.
2: Én például, amikor így híreket keresek, új információkat, akkor a LinkedIn-ről szoktam általában, és utána azokat azt keresem meg az interneten, hogy ez hogy működik, illetve hogy ki érdemes-e kipróbálni.
1: Most itt a lehetőség, mondtok 2-3 szerintetek hiteles forrást, ahol érdemes, ahol tényleg az lesz, és nem csak az, hogy nem tudom, tehát hogy most újra lehet csinálni 80-as évekbeli fotókat. Szerintem... olyan fejlesztés, ami egy, azért nem csak a ti szinteteken érdekes, hanem az átlagemberén is.
0: Szerintem a szakmai csoportok általában a legjobbak erre, akár Facebookon, akár Discordon, ahol bárhol máshol meg lehet ezeket találni. Itt azért elég jó információk szoktak lenni, és ami kifejezetten fontos mondjuk az a komment szekció, amikor tényleg a szakemberek kommentelnek alá, és akkor egyből látjuk, hogy mi ez a hype lényegében, ami ott becsorog. Én szeretem nyomon követni a nagy gyártoknak akár a YouTube csatornáit is, és itt azért is szeretem őket, mert általában rövid videókat raknak föl, nem fél, illetve egy órásokat. Itt nagyjából tényleg nagyon gyorsan elmondják, hogy mi az új történet, és már neki is lehet ugrani. Úgyhogy nekem ez a kettő, ami így első körben meg szokott jönni, illetve a Hacker News, amit így kifejezetten követek.
3: Én hozzám internetről csak úgy eljutnak az infók, tehát nincs egy ilyen konkrét hely, ahonnan nézem. Viszont ami nekem hiteles forrás mindig, az a közegem, tehát a más vállalkozó barátaim, akik használnak XY AI modelleket, és akkor ők tudják nekem mondani, hogy mondjuk ezt bevezettük, és hú, ez mondjuk mennyire ténylegesen hasznos, tényleg megkönnyítette a munkát, és akkor én is ránézek arra, de az a baj, hogy a netről annyi mindent hall az ember, hogyha arra mindegyikre ránéznék, akkor nem lenne időm csinálni semmit.
1: Igen, ez így van. És ti a lemaradástól nem féltek?
3: Én nem.
2: Én igen, alapvetően azt látom, hogy egyre nagyobb a zaj, és hogy egyre több információ van, amit így nem lehet így feldolgozni ilyen tempóban.
1: Kéne egy AI-re.
2: Igen.
0: Én félni nem félek, bár érezhető, hogy ha az ember elmegy egy hét szabadságra, akkor már elég könnyű lemaradni. Viszont ezt a lemaradást elég könnyű is behozni, hogyha megvannak a megfelelő eszközeink, akár csak az AI-nak a megkérdezésével, akár arra, hogy van egy agentünk, ami össze tudja foglalni nekünk, hogy mi történt az elmúlt héten, úgyhogy ezért vannak megoldások erre, de valóban elképesztő tempóval haladunk.
1: Igen, valamelyik vendég egyszer azt a példát hozta föl, hogy nem tudom, milyen híres AI szakértő megérkezett egy konferenciára, és megkérdezték tőle, hogy mik a legfrissebb dolgok, és mondta, hogy nem napra kész, a repülővel jött, és nem volt net.
0: Igen, az sajnos benne van a pakliban.
1: Azért is kérdeztem ezt, mert ugye sok cikket olvasunk arról, de amit te mondtál, az is egy picit hasonló, hogy amikor 5 AI agenttel dolgozol, akkor kezd egy kicsit zizivé válni az ember nyilván.
3: Igen.
1: Amit egy sima multitasking közben is megérzünk egyébként, hogy legalábbis én abszolút, hogy itt valamit írok, közben telefonálnak, közben jön egy e-mail, jön egy harmadik, jön egy negyedik, és a végén azt kell mondani, hogy stopp, most meg kéne állni, és valamelyiket legalább befejezni. Hát, hogy az AI-nak azért vannak ilyen hatásai is, ezektől ti mennyire tartotok, vagy milyen módszereket használtok, akkor te agentből csak kettőt egyszerre.
3: Igen, lényegében. Hát meg ezen kívül még ami én nekem mondjuk működik, hogy megvannak a ilyen fő feladataim, mondjuk értékesítek, meetingelek, stb., és akkor ameddig tart a meeting, addig az AI agentök dolgoznak. Tehát most is mondjuk itt ülünk, de otthon most kettő AI agent, ami fejleszti a egyik ügyfelemnek a projektet.
1: Irigyellek. Jó.
0: Ami nálam általában beszokott válni, az az, hogy én általában hosszú agenteket futatok, tehát hogy kiadok egy feladatot, az általában fut akár egy-másfél napig is. Itt ami nagyon fontos, az idő, amit előtte a tervezésbe beleül az ember, ez a szakmai része, itt tényleg a tervet nagyon jól meg kell írni, hogy egy agent magát el tudja vezérelni, akár egy napon keresztül.
1: Mit csinál egy napig egy agent?
0: Fejleszti a szoftvert, amit mondjuk, ami most éppen dolgozok. És ami, hogy miért csinálja ezt? Azért, mert folyamatosan validálja például magát is, teszteket futtat, nem csak megírja ezt a kódot, hanem azt több nézőpont szerint teszteli. Ilyenkor ugye nagyon sok terhet levesz az én vállamról, ami nálam bevált, az, hogy megnézem azokat a dolgokat, hogy mik azok a folyamatosan ismétlődő dolgok a napi munkarutinomban, amik megvannak, és hogyha valamit már elkezdek kétszer-háromszor megcsinálni ugyanúgy, akkor azt elkezdem automatizálni. És akkor így lényegében tényleg ki tudom szervezni azokat a dolgokat, és így még hosszabban fognak fogni ezek az agentek, de nekem tényleg több időm van arra, hogy egyszer, mondjuk egy tervet megírok, akkor egyszer én egy tervvel foglalkozok. Nem csinálok egyszerre három tervet, azt az egyet csinálom meg jól, aztán kiadom egy agentnek, hogy akkor ezt hajtsa végre, és lehet, hogy elkezdem írni a másikat, vagy elmegyek egy kört futni, de De szerintem ami nagyon nagy lehetőség, hogy itt például ami megvan, hogy akár mondjuk lemegyek sétálni a parkba, itt is tudok beszélgetni az agentemmel, ami nem a fejlesztés fogja elvégezni, hanem lényegében csak az ötleteimet fogja a séta végén összefoglalni. És így, amikor kimentem a természetbe, kicsit levegőztem, kicsit kitisztult a fejem, de közben mégis történt valami. Itt azért bőven lehet idősporolni, a kérdés az, hogy mit csinálunk ezzel a megspórolt idővel, mert nagyon sokan csak többet dolgozunk ebben a megspórolt időben.
1: Jó. Múltkor az egyik vendégem azt mondta, aki agentben nagyon profi, hogy viszont egy dolgot nagyon komolyan javasolna mindenkinek, aki agenttel akar dolgozni, pláne kezdőként, hogy a működőképén soha. Már tesztkörnyezet, tesztgép, egyebek.
3: Hát attól függ, hogy mivel dolgozik az ember. Tehát, hogyha mondjuk most a hallgatóságot nézzük, aki mondjuk nem konkrét titkos API kulcsokkal és veszélyes dolgokkal foglalkozik, annak nyugodtan fut.
1: Hát, ő mondjuk azt az egyszerű példát hozta föl, hogy két drive-on van egy csomó fotó, és akkor azt mondta neki, hogy jó, akkor ezeket szinkronizálja. És ő rontotta el nyilván, de az eredménye az lett, hogy ami csak az egyiken volt, azt onnan is letörölte. Holott nem egészen ezt gondolta a szinkronizálás alatt, de ez benne volt abban, amit ő utasításnak adott, hogy ez is egy megoldás.
0: Ebből lehet tanulni is egyrészt.
1: Igen.
0: A legfontosabb az, hogy mindenről legyen biztonsági
2: megoldásunk. Igen. Mielőtt elindítjuk a folyamatot, mielőtt rábíznánk a képeinket, vagy olyan dolgokat, amiket mondjuk egy van belőle, és nincs belőle másolat.
0: Szerintem az mindenképpen fontos, hogy az agentnek legyen meg a külön kis sandbox, vagy az a terület, ahol ő dolgozhat, és legyenek leszabályozva az, hogy mi ez férhet hozzá. Ennek nem is kell ma már feltétlenül a saját gépünknek lennie, akár a klónnál, akár az OpenAI-nál van lehetőség arra, hogy a felhőben fussanak ezek, elszeparált környezetbe, de akár mi magunk lokálisan futhatjuk ezeket Dockerben. Én mindenképpen azt javaslom, hogyha lehet, akkor inkább az elzárt környezetben, de tényleg attól is függ, hogy mi van a saját gépünkön, hogyha például van rajta olyan kulcsok, amiket ő mondjuk tudna használni, és mi ezt nagyon nem szeretnénk, akkor nem árt, hogyha tényleg elszeparáljuk, vagy csak gondolok itt arra, hogy a böngésző hozzáfér és a computer use mellett azért tényleg nem árt, hogyha azt a rizikót azért fenntartjuk, hogy bármihez hozzáfér, úgyhogy tényleg jobb, hogyha elszeparáljuk.
1: Tehát legyünk azért óvatosak.
0: Mindenképpen.
1: Ez egész AI használattal érdemes óvatosnak lenni, nem? Tehát, hogy mondtátok már ezt a kritikus gondolkodást, ami nem tudom, a mai minden műsornak az állandó mondása, hogy kritikusan gondolkozunk. Ennek ellenére azért az AI-nak szinte bármit elhiszünk. Vagy legalábbis nagyon sokan szinte bármit elhisznek, vagy nagyon nehéz meggyőződni róla, hogy amit mond, az nem igaz.
0: Hát ez szerintem ilyen emberi hiba lényegében, hogyha valaki nagyon magabiztosan állít valamit, azt nagyon szeretjük könnyen elhinni, hiszen ott a kész információ, nincs több dolgunk, mi pedig lusták vagyunk, és ezt így elfogadjuk. Ezért fontos, hogy egyrészt mindig kérdezünk vissza, akár emberről beszélünk, akár AI-ról, és kicsit vetkőzzük le ezt az emberi lustaságot, hiszen ha most kérdezünk valamit, akkor például ha már a forrásokban néz körül a ChatGPT vagy a Claude, akkor ezeket a forrásokat ő már listázza. És nekünk tényleg a legtöbbször csak annyi lenne a dolgunk, hogy ezeket a linkeket akár megnyissuk, belenézzünk, ahelyett, hogy elfogadjuk készen azt, amit állít. Nagyon sokszor futok bele én is abba, hogy kérek egy választ, és a válaszról tudom, hogy nem jó. Ilyenkor nyilván visszakérdez az ember, de hogyha nagyon lusta lennék, és csak elfogadnám, és kimásolnám egy e-mailbe, akkor például a personal brand az elég könnyen sérül.
1: Igen.
0: Tehát szerintem itt a saját felelősségünk az, hogy ezt egyrészt kezeljük, és ezt a lustaságot egy kicsit le kell vetkőzni. Legyünk lusták máshol, ahol jó, automatizáljuk a folyamatokat, amiket 50-szer csinálunk egy nap, de hogyha egy ilyet kapunk, akkor ne higgyük el egyből, és nézzük meg, tényleg utána ott a lehetőség, sokkal kevesebb idő még így is, úgyhogy duplán kell megnézni, mint az, hogy utána hibázunk, és azt kijavítsuk sokkal drágább.
1: Jó, akkor így, hogy ti napi 5-10-13 órát foglalkoztok az AI-jal, legyen az a záró kérdés, hogy szerintetek 10 év múlva hogy fogunk élni? És ráismerünk-e, mai szemmel ráismerünk-e majd arra?
3: Én szerintem semmiképp, és nem
1: tehát
3: is
1: nem ismerünk rá?
3: Nem fogunk ráismerni szerintem, mert addigra, tehát olyan exponenciális fejlődés lesz itt a következő 10 évben, de a következő egy évben is, hogy teljes mértékben meg fog változni szerintem a embereknek az élete, mindenkié.
1: De miben fog megnyilvánulni?
3: Hát akár abban, hogy mennyire lesz az releváns, hogy egy ember dolgozik. Mennyire lesz az releváns, hogy az embernek kell lexikális tudás. Stb. Ilyesmi dolgokban. Igazából minden nap. mindennapi dolgokban.
0: Te belegondolok abba, hogy voltak ilyen rajzok, ugye, hogy hogy képzelik el az emberek az életet x év múlva, és itt a repülőautókat vízen nem láttak például a jelenkorunkra, ami tudjuk, hogy azért messze van a valóság, mindenki azzal közlekedik.
1: Jó, és az önvezető autó se jött be, pedig hát, azt is már bőven annak igen, kéne lenni.
0: Már bőven. De hát ezért mondom, szerintem lehetetlen most kitalálni azt, hogy mi lesz itt akár 5 vagy 10 év múlva is. Biztos, hogy meg fog változni az életünk, az, hogy milyen mértékben, az egy remek kérdés. Elég szerintem azt megnézni, hogy a telefon milyen mértékben változtatta meg az életünket, az, hogy mennyire néhány embernek például már számítógépe sincs feltétlenül, mert a telefonján intéz mindent, úgyhogy attól is, nagyon sok dolog függ attól, hogy milyen modellek fognak kijönni, mire lesznek ezek képesek, az embereknek milyen lesz a biztonságtudata, hogy ezeket a túlokat hogy fogjuk tudni használni, mennyi lesz a számítási kapacitás, és azért itt bőven van probléma áramból, vízből, meg egyéb környezeti tényezőkből is, úgyhogy még nagyon nehéz belőni, hogy mi lesz itt.
2: Én is azt látom, hogy nagyon nehéz ezt így ilyen időtávra megállapítani, hogy most milyen irányba fognak menni a dolgok, de én azt gondolom, a kétkezi munkák azok meg fognak maradni ilyen asztalos, vagy tehát hogy vannak olyanok, amiket nem lehet kiváltani.
1: Vagy legalábbis túl drága.
2: Igen, igen.
1: Ugye robotokról nem is beszéltünk ebben a műsorban, de ezt most nem is fogunk, mert a műsoridő végére értünk, úgyhogy robotokkal akartok beszélni, akkor vissza kell jönni valamikor. Nagyon szépen köszönöm kedves nézőknek a figyelmet. Ha tetszett a műsor, nyugodtan osszák meg, ha nem tetszett, mondják el. Köszönöm, előre is köszönöm, de szerintem 3 ilyen vendéggel tetszett a műsor. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. Sauer Dávid, Páli Erik és Ficsor Kristóf volt a vendégünk.
3: Köszönjük.
4: A műsor támogatója a digitrendi.hu, a digitális innovációk üzleti oldala. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

Áll a nagy kép a kirakó, később megbánod, hogyha kihagyod, a lehetőség itt van, éppen rád kacsint, üzeni, hogy kövessed az álmai, yeah, összeáll a nagy kép a kirakó, később megbánod, hogyha kihagyod, a lehetőség itt van, éppen rád kacsint, üzeni.

0: Műsorajánló. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en, minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hírösszefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunkat a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége támogatja. Váratlanul utazna? Mi segítünk! A Spirit FM turisztikai műsora a vendégváró következik. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Jó napot kívánok! A vendégváró jelentkezik a Spirit FM műsorán. Tóth Peti Lili szerkesztő nevében is köszöntöm Önöket, Róna Jegon vagyok. Irány a Badacsony és környéke, most például rögtön az elején Badacsony őrsre látogatunk, a Kisörsi hegy oldalába, ott található a Foldi Arborétum borászat és étterem, és ennek marketing és kommunikációs vezetője Gellini Zsoldos Natália. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Gyorsan elmondtam, hogy hol vagyunk, de írjuk ezt egy kicsikét körül, mert hogy azon túlmenőleg, hogy a helyet meghatározzuk, azért ott a látványt is érdemes megemlíteni. Előttünk az egész Balaton, igaz?
2: Így van, csodálatos panoráma nyílik a kertből, tulajdonképpen az egész arborétumból. Vannak különösen szép helyek, talán a kilátó az, amiből a legteljesebb panoráma nyílik a Balatonra, illetve a környező hegyekre, közöttük a Badacsonyra is. Úgyhogy mindenképpen érdemes körülnézni, ha az ember belép a kertbe, nem csak a növényeket megnézni, hanem a kilátást is.
1: A Folli Arborétum Folli Gyuráról kapta a nevét, aki egy pécsi orvos volt, és még olyan bő 100 évvel ezelőtt vágott bele abba, hogy egzotikus növényeket kezdjen nevelni. Pedig akkor még nem volt olyan meleg, nem volt ilyen, hogy mondjam, egzotikus az időjárásunk, mint most.
2: Így van, 1905-ben ültette az első növényeket a jelenlegi tulajdonos Folli Rékának a déd nagypapája. Ő neki tulajdonképpen ez egy úri hóbort volt, kettelésből, a növények iránti szeretetből találta azt ki, hogy ezen a meredek domboldalon, ahol a szőlőtermesztés nem volt túl sikeres, különböző egzotikus örökzöldeket ültet. És hát tulajdonképpen az elmúlt 120 év bebizonyította azt, amit a Folli családnak, amiben a Folli család képviselői mindig is hittek, hogy ezek a mediterrán növények, örökzöldek itt Magyarországon, a magyarországi klímán is megélnek. És hát ugye nagyon aktuális most a felmelegedés, a klímaváltozás, rendkívül száraz nyáron vagyunk túl, de úgy tűnik, hogy a cédrusok, ciprusok bírták ezt az időjárást.
1: Ugye az a nehézség ebben, hogy egyébként is azt szokták mondani, hogy az örökzöldek nagy bajban vannak a mostani Kárpát-medencei klíma miatt. Önöknek nem kell aggódniuk? Tehát ezek miatt, a növények miatt?
2: Vannak olyan növények, amik miatt sajnos aggódnunk kell, tehát vannak olyan
1: növények miatt?
2: Vannak olyan növények, amik miatt sajnos

0: talán, vagy nem annyira érzékenyen reagálnak erre a felmelegedésre.
1: Amit Folli Gyura biztos nem tudott a múlt század elején, hogy közben annyit változik a világ, hogy egy idegenforgalmi csomópont lesz az arborétuma, meg hát az sem, hogy családi programokat kell oda szervezni, mert hát jönnek a családok. Ez egy kicsikét meg is változtatta az arborétum működését, ugye?
0: Így van, nem csak... Hát a csakot idézőjelbe tenném, nem csak egy arborétum vagyunk, hanem egy élménykert programokkal, étteremmel, saját termékekkel, borkóstolási lehetőséggel, nagyon sok rendezvényel, úgyhogy próbáljuk nem csak a családok, hanem az idősebb vagy a fiatalabb generációból érkező látogatók igényeit is kiszolgálni. Tulajdonképpen talán mi azt gondoljuk, hogy ez közismer, de talán nem mindenki számára ismert az, hogy egész évben nyitva vagyunk, úgyhogy a beszélgetésünknek ebből a szempontból is van aktualitása, tehát ősszel is minden nap nyitva van az arborétum, és változatos program lehetőségeket kínálunk a vendégeinknek.
1: Na meg nem beszélve arról, hogy van ott egy étterem, meg egy borászat. Ami szintén hát egy új tevékenység Folli Gyula elképzeléseihez képest. Milyen borokat készítenek?
0: Főként fehér borokat készítünk, hát ugye a Badacsonyi borvidékről beszélünk, tehát itt a fehér borok azok, amik igazán jellemzőek, bár van egy vörös tételünk is, amihez a szőlőt a szomszédos Balatonfüred csopaki borvidékről vásároljuk, és hadd dicsekedjek el vele, hogy pont ez a vörös, a borok, a borcsaládunk vörös bora az, amelyik a budai zöldünk mellett bejutott az idei vincedíj szavazás kategóriájában legjobb tételei közé. Úgyhogy idén két borral is indulunk ezen a rangos szakmai és közönség megmérettetésen. Bízunk benne, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan idén is sikeresek leszünk, és kategóriáikat megnyerik ezek a borok.
1: Hát hajrá, gratulálunk az eddigi sikerekhez. Mondja, hogy télen is nyitva vannak, a télen nyilván egy kicsikét azért zűrösebb, hogyha, főleg ha ritkán de esik a hó, de hát pont az örökzöldek miatt az csodálatos látvány lehet.
0: Így van, képzelje el, hogy ugye az elmúlt télen nagyon nagy ajándék volt az, hogy többször is esett a hó, és meg is maradt. Az elmúlt években mindig feljegyeztem, hogy mikor esett hó, hát általában, ha esett is, akkor már délutánra elolvadt, de ez alól kivétel volt a 25-26-os tél, illetve a 26 eleje, csodaszép volt a kert, de most is csodaszép. Ugye tudni kell, hogy talán persze én mindig egy picit hazabeszélek, de tényleg, mert azon kívül, amit említett, hogy az örökzöldek egész évben díszítik az arborétumot, a virágos növényeink ugye nyáron egy picit visszafogták az élettevékenységüket, pontosan a forró idő miatt, és most találnak magukra. Tehát számos évelőnk van, ami most van teljes díszében, és hogyha valaki ellátogat az arborétumban, nem csak a zöldnek az ezer színű változatát tudja megnézni a borókákon, cédrusokon, ciprusokon, hanem az évelőink is sok színben kedveskednek a látogatóknak.
1: Hát akkor nosza, tessék látogatni a Folli arborétumot, megéri a látvány miatt is, a hangulata miatt is, a táj miatt is, nem tudom, például esküvőket gyakran rendeznek önöknél?
0: Igen, nálunk is az esküvők fő szezonja az a tavaszi.
1: Nyilván nem télen, persze.
0: Így van, így van. Úgyhogy az elmúlt hétvégén is volt szerencsénk helyszínt biztosítani egy ifjú párnak, hogy itt mondják ki a boldogító igen.
1: Éljenek ők boldogan. Azért jutott eszembe, mert az ilyen nagy tájakat, a hatalmas látványokat, azokat az esküvői fotósok nagyon szeretik, és nyilván egy ilyet választ magának egy esküvőre készülő pár is. Úgyhogy erre is nagyon jó a Folli arborétum. Gellénné Zsoldos Natália, köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm a beszélgetést. Köszönöm.
2: A Szállodaszövetség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Következő műsorunkat a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége támogatja. Váratlanul utazna? Mi segítünk! A Spirit FM turisztikai műsora a vendégváró következik. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Előbb ajánlottuk a Foli Arborétumot, ott vagyunk Badacsony környékén. Most egészen pontosan be is megyünk Badacsonyba, mert ott rendezik a Fügefesztet nem sokára. Október 9-e és 11-e között, tehát a mostani hétvégén az Egri József strandon. Hát strandolni alig, ha fogunk, de legalább jól érezni magunkat ennek ellenére lehet. Vince Péter, a fesztivál alapító főszervező. Jó napot kívánok, Péter!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm!
1: Miről szól a Fügefeszt? Hát talán a fügéről, magáról is?
2: Igen, egy kicsit, egy nagyon picit elkanyarodunk a fügének az alapvető felhasználásától. Maga a Fügefeszt az egy gasztronómiai és kulturális rendezvény, és a fügének a felhasználását megpróbáljuk megmutatni, hogy hogyan lehet ezt nem csak a mindennapokban gyümölcsként fogyasztani, hanem a csúcsgasztronómiába hogyan tudjuk bekapcsolni ezt az alapanyagot.
1: A füge mennyire lett őshonosnak látszó a Balatonparton? Ugye változik itt minden, erről a Foli Arborétum kapcsán is beszélgettünk, hogyha nekik is vannak ezügyben örömeik és gondjaik. Nyilván terjed a füge.
2: Így van, így van. Az egyetlen olyan, talán már a római kortól számolható gyümölcs, amit behoztak délről, és meg is maradt nálunk, főleg itt a Balaton felvidéken. Hogyha végigsétálunk akár itt Badacsonyban a római úton, akkor nagyjából azt látjuk, hogy minden második háznak a kertjébe gyönyörű nagy fügebokor van, ami esetleg már ki is esik az útra, aki arra megy és szeretne belőle csemegézni, azt tud is. És a harmadik érése van a fügének ilyenkor ezekben a gyönyörű időszakokban. Ugye ez eddig nagyjából majdnem, hogy elképzelhetetlen volt, és most pedig mondom, a harmadik érése van.
1: Viszont hát igazából, ahogy mondtam, nem fügét enni megyünk oda, hanem kicsit függetlenül attól, hogy elmúlt a nyár, megidézni azt, amikor pezseg a tóparttal rengeteg látogatótól. Ez egy kicsit meg is változott az elmúlt időben. Nekem múltkorában turisztikai szakember azt mondta, hogy arra kell berendezkednünk, hogy lesz egy erős tavaszunk, egy nagyon erős őszünk és egy nehéz nyarunk, mert 40 fokban senki nem mászkál.
2: Ezt nagyon jól látja ez a turisztikai szakember, ugye ezt mi át is éljük itt a frontvonalban, és ez így van. Tehát az ősz mindig egy gyönyörű időszaka a Balatonnak. Én azt gondolom, hogy aki a minőségi időtöltést és a minőségi programokat, valamint a gasztronómiát szereti itthon Magyarországon, belföldön, az nyáron nem is feltétlenül fog megjelenni a Balatonnál, mint vendég, mert ő erre a tömeggyártmányra és a tömegturizmusra sajnos nem kíváncsi. Viszont amikor olyan programot és olyan szolgáltatást kínálunk neki, ami ami átmegy hozzá is, akkor nagyon jó vendég tud belőle lenni, és nagyon nagy szeretettel jönnek ők ide, és hálásak azért, hogy vannak ilyen típusú rendezvények, vannak olyan típusú szálláshelyek, olyan éttermek még nyitva tartva, úgyhogy ez tűpontos volt ez a megfogalmazása.
1: Nagyon komoly fejlődés van ez ügyben, tehát a Balaton felvidéket, hogyha Badacsonyt is elhagyjuk, gyakorlatilag lépten nyomon jobbnál jobb éttermek és kisebb és nagyobb szálláshelyek tarkítják, és hát a Balatonparton meg ez így van tradicionálisan. Mennyire tudja összefogni őket egy ilyen fesztiválra?
2: Azt kell, hogy mondjam, hogy az első fesztiváltól fogva nagyon. Mindenki ki van erre éhezve, hogy egy ilyen részt vegyen kiállítóként is. Rengeteg, tehát hogy 16 boros kiállítónk van, abból 14 helyi. Badacsony, Káptalantó, Tiszengyörgyhegy, Szent Antalfa, tehát abszolút hívhatjuk a bor régiónak, az oszlopos tagjainak, és az éttermek is több mindenféle a Balatonhoz kötődik, illetőleg itt dolgozik egész évben, ami nagyon fontos, és ilyenkor tudja megmutatni nálunk itt a kínálatát, és ilyenkor tud beszélgetni a vendégeivel. Nem egy átlagos rutin nap van az étteremben, hanem annál sokkal többről szól ez az egész.
1: Lesz Balaton süti eredményhirdetés, nem tudom, kóstolt-e már sütiket ebben az évben ezek közül, és hát lesz borkóstoló természetesen, mert milyen badacsonyi látogatás az, amiben ez nem fér bele.
2: Így van. A Balaton sütiét én, mint rendezvény vagy fesztivál alapító nem vettem részt a zsűrizésén, de úgy tudom, hogy megvannak már a nyertesek, ezek a múlt héten kerültek lezsűrizésre ezek a sütemények, úgyhogy én is nagy kíváncsisággal várom ezt, úgyhogy erre a válaszom az, hogy még ezekből én nem fogyasztottam, de bízom benne, hogy hamarosan ugye vasárnap lesz az hivatalos eredményhirdetés, illetőleg kóstolási lehetőség, úgyhogy itt fogunk, és természetesen nagyon jó borkóstolókkal fogunk készülni, lesz itt egy kétnyelű pezsgő premier, aminek az ősbemutatója nálunk kerül megrendezésre az egyik pincészettől, és hát jobbnál jobb borokkal és borászatokkal készülünk, és emellett természetesen a hazai gasztronómia vonalnak a részével.
1: Kulturális program kell, hogy szóljon a zene, mert az adja a hangulatot a pohárbor mellé. Itt önöknél milyen típusú zenékre számíthatunk?
2: Viszonylag széles skálán mozgunk, de egyébként a gerincét ez a jazzes, popos, swinges hangulat adja meg, ugye az előző évekhez képest is ezen az úton megyünk tovább. A fő attrakciónk a szombat este az a Mujahid Zoltán és a Group and Swing, ez egy 10 tagú zenekar, akik egy show-t jönnek csinálni Badacsonyba. A pénteken egy Fáraó projekt nevezetű duó lesz, ahol egy szaxofonos, egy énekes hölgyel és zenei aláfestéssel, és vasárnap pedig a helyiek ki a pálya, a Babos Biller Jazz Duo fogja két órán keresztül az ebédkor szórakoztatni a nagy érdemét.
1: Azért ez jól hangzik, úgyhogy irány az Egri József strand, hogyha ez van kedvük. Badacsonyban várják önöket ezen a hétvégén péntektől vasárnapig. Hát reméljük az időjárás kedves csütörtökig nagyon jó időt ígérnek. Nagy baj csak nem lesz hétvégére.
2: Így van, és egyébként pedig rossz idő nincs, csak rossz program, meg rossz társaság, úgyhogy ennek szellemébe igyekszünk.
1: Ez a beszéd. Füge Fest, Vince Péter, köszönöm szépen.
2: Nagyon köszönöm. Viszont hallásra.

0: váratlanul utazna? Mi segítünk! A Spirit FM turisztikai műsora a vendégváró következik. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Elmentünk az Arborétumba, elmegyünk majd remélhetőleg a Fügefestre, tehát Badacsony környékén járunk a mostani vendégváróval, de hogy igazából Badacsonyban ezeken az eseményeken, programokon túl mit érdemes meglátnunk, ez iránt érdeklődünk Árvai Gábornál, aki madarásztúra vezető, geológus, történelmi földrajzszakos tanár, szóval mindent tudhat a Badacsony világáról. Jó napot kívánok!
2: Üdvözlöm.
1: Mennyire lehet kiismerni, megismerni a Badacsonyt? Ugye látjuk a felszínt, látjuk a turisztikai célpontokat, de hát azt gondolom, hogy aki ott él, ennél többet tud.
2: Hát igen, azért a Badacsony megismerése nem megy egyik pillanatról a másikra végbe. Ezért ez egy hosszú-hosszú folyamat, amit az egész hegyet meg lehet ismerni, ha egyáltalán meg lehet ismerni, hiszen rengeteg élő és élettelen természeti értékekkel rendelkezik, és akkor még a kultúrtörténetről nem is beszéltünk. Tehát gyakorlatilag az értékek tárháza a Badacsony és környéke.
1: Hogyha kultúrtörténetről beszélünk, akkor át is adom önnek rögtön a szót, hogy kezdjünk is ebbe bele.
2: Hát igen, hogyha a Badacsonynak a történetét nézzük, akkor gyakorlatilag már a neolitikumtól kezdve kellene kezdenünk, de itt nagyon fontos a kelták, akik ugye az első szőlőművelés végrehajtották a területen, hiszen a Badacsony teljesen összefonódik a szőlő és borkultúra történetével. Igazából a Badacsony a köztudatba a felvilágosodás, de még inkább a reformkorban kerül be. A születi mulatságokkal, ugye az 1780-as évektől kezdődnek el Badacsonyba, és ezek nagy társadalmi megmozdulások, rendezvények, hiszen ez egy nagyon nagy ünnep, amikor a szőlőnek a leve bekerül a hordóba, de egész éves munkának a terméke. Ezenkívül ugye rengeteg politikus, költő, művész jár a területen, és ezeknek megvannak az épített emlékei is, mint mondjuk a Szegedi Rózaháza, a Kisfaludi Ház, a Malatinszki Kúria, és lehetne sorolni ezeket a nagyon értékes épületeket, amelyek regélnek gyakorlatilag nekünk itt az elmúlt évszázadokról.
1: Hogyha bejárnánk ezt a vidéket, merre felé induljunk? Ott vagyunk Badacsonyban, tételezzük fel, hogy mondjuk megérkeztünk, állunk a parkoló közepén, mit évők legyünk? Keressük önt először is.
2: Hát igen, azt nagyon megköszönöm, ha engemet keresnek. Az igazság, hogy a Badacsonyra nagyon sok irányból föl lehet menni, hiszen a különböző részein különböző értékek, látnivalók vannak. De hogyha, amit tetszett mondani, hogyha Badacsony közepéről indulunk el, akkor mindenféleképpen a római út után a Kisfaludi úton kell felmennünk a Szegedi Rózaház irányába, hiszen itt azért nagyon sok emlék van, ami Badacsony szempontjából nagyon fontos. De az is igaz, hogy ez a leglátogatottabb része Badacsonynak.
1: Tehát, ez vezet a kilátóhoz, ugye?
2: Hát ez is vezet a kilátóhoz. Ugye a kilátóval négyféleképpen is föl lehet menni, de ez egyik. Csak éppen azt akartam mondani, hogy ha mondjuk valaki egy meghittebb, csendesebb utat keres, akkor azért én mindenféleképpen javasolnám mondjuk a Badacsony-Tomaj, vagy Badacsony-Tördemic esetleg Lábdihegy felőli felmenetet, mert ott nincs akkor ember, tömeg, ami azért olykor egy nyári időszakban már akár illúzió romboló is lehet. Tehát meghittebb része is vannak a Badacsonynak mindenféleképpen, ahol a turisták nem járják annyian, de ugyanakkor mégis óriási értékek vannak, és hát persze a kilátás a hegy különböző pontjairól semmiképpen sem kilátástalan.
1: Igen. Mit keresünk a kilátáson túl? Mit érdemes felfedezni, remélni a Badacsonyban?
2: Hát a Badacsony hegyen ott nagyon sok mindent. Ugye említettük a Szegedi Rózaházat, a Kisfaludi házat, de ezen kívül el lehet menni az egykori Pálos kolostor színhelyére, hiszen 1260-ban pálos szerzetesek telepedtek le a Badacsonyban. Meg lehet nézni a Szent István kápolnát, a II. János Pál pápa emlékművet. Aztán végig lehet menni a bányákon, ugye 5 bánya van a Badacsonyon, ugye külszíni fejtés. Tehát ezek is nagyon szép látványok, és hát a bánya udvarokból a kilátást pedig egy ilyen körkörös 360 fokos körpanorámát lehet nézni. Tehát a Kisfaludi kilátó, az Egri kilátó, a Tördemici kilátó, rengeteg kilátó van, és akkor még nem beszéltünk a Bujdosók lépcsőjéről, nem beszéltünk a Rodostó turistaházról, ami szintén szervesen hozzáilleszkedik a Badacsony képéhez. Tehát elképesztő mennyiségű látványosság van a Badacsony. Én azt mondom, hogy akár egy nap alatt nem is lehet megnézni, hogyha valaki egy korrekt módon szeretné megtekinteni ezeket a látványosságot, ahhoz több napos programot lehetne beiktatni, és akkor még nem is beszéltünk ugye a borkostolási lehetőségekről, hiszen a bortúrák, borséták is vannak a Badacsonyon.
1: Na, na hát hiszem a Badacsony az egy tradicionális ókor óta létező bortermelő vidék. Hogyha önt keresi valaki, és azt mondja, hogy vezessen engem, mutassa meg nekem Badacsony szépségét, ön mit szokott kérdezni? Mik azok a választási lehetőségek, amik adják magukat?
2: Hát itt a választási lehetőség, amit mondtam, több van. Nyilván, hogy attól függ, hogy a Badacsony melyik részéről megyünk fel a hegyre. Tehát általában azért döntően a Badacsony felőli rész. Tehát amit említettem, a déli oldalról történnek a felmenések, hogy ez a Kisoldi ház, Szegedi Rózsaház, Rózsakő, Hertelendi emlék vonalat jelenti, de a Badacsony tördemi, Szlárdi hegy, vagy Badacsony Tomaj felőli felmeneteknél is fantasztikus látnivalók vannak. Tehát gyakorlatilag ez egy túrá esetén, ez egy megbeszélés kérdése, hogy most az adott csoport éppen melyik verziót választja. Egyébként egyikkel sem járnak rosszul. Tehát, én ezért javasoltam azt, hogy nem biztos, hogy mindig Badacsony felől kell fölmenni a Badacsonyba, mert a többi rész is nagyon szép, nagyon nagy értékek vannak, de kicsikét a hangulata más.
1: Világos. Én egyébként arra gondoltam, hogy nyilván adja magát a kérdés, hogy borozni jöttek, vagy túrázni jöttek, mennyit bírnak, milyen emelkedőkkel boldogulnak. Ez is. Tehát, nyilván. Hogy ezek ilyen eldöntendő kérdések, még mielőtt nekivágunk az útnak.
2: Hát így van. Tehát nyilván, aki azért egy borkóstolásra jön, egy borsétára, bortúrára, annak nem feltétlenül kell a hegytetőre fölmenni. Bár, ott már nem tud borgot hozzájutni.
1: Viszi magával az üveget, ugye?
2: Hát igen. Hát vagy viszi magával üveget, de hát azért kacsmaringosak ezek az utak, úgyhogy mondjuk előtte nem feltétlenül kell több deci bort bevenni, mert hát a görbékbe állnak ezek a turista útvonalak. Igen, tehát sokféle lehetőség van. Ezek kívül vannak holdfénytúrák is, amiről még nem is beszéltünk. Tehát egy alkonyatkor megyünk fel a Badacsonyra, már besötétedik, és hát fantasztikus kilátás van. A tetőről lehet látni a Káli-medence falvait, mint egy gyöngyfüzérek szerint égnek a lámpák, a villanyok, a Balaton fényjátékai, a szigligeti területeknek a fényei, a Tapolcai medence területe, tehát még ezekben is óriási lehetőségek és csodák vannak.
1: Hát akkor ezzel a lehetőséggel éljünk egyébként ősszel a Badacsony gyönyörű, télen meg, hát hogyha lesz hó, akkor előbb már hallhatták a műsor legelején, hogy az micsoda csodákat rejt egy havas Badacsony. Úgyhogy sokféle évszakban, ugye négy van összesen, tehát sokkal többet nem tudunk kínálni, bár ahogy változik az időjárás, ebben is lehet változás, szóval bármikor, igaz?
2: Így van, minden év. A Badacsonynak a varázsa minden évszakban megvan, tehát ez teljesen minden. Sőt, a varázsa igazából ősztől tavaszig, tehát úgy, hogy nyár elejéig, tehát ilyen értelemben gondolom, az a legvarázslatosabb, amikor nincs a tömegturizmus.
1: Árvai Gábor, köszönöm szépen, sok érdeklődő túrázót kívánok önnek.
2: Nagyon-nagyon szépen köszönöm.
1: És önöknek pedig jó kirándulást Badacsonyba. Erről szólt a mai műsor, ehhez kínáltunk ötleteket önöknek. Jó utat, jövünk egy hét múlva újra a vendégváróval. Minden jót, viszont hallásra.
0: A Spirit FM turisztikai műsorát a vendégvárót hallhatták. Felejthetetlen élményekhez kivételes szállodák. A Szálloda Szövetség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban, Zuglóban, a Miskolci utcában, a Telepes utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad, mert vízvezetéket javítanak. A 81-es trolibusz terelve közlekedik, a Dózsa-György út felé nem érinti a Huszt utcai lakótelep megállót, az Őrs vezértere felé a Miskolci utca Csömöri út megállót. A hétvégére lezárják a pesti alsó rakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Kertészek okozhatnak ma napközben mindkét irányban szakaszos útszűkületet a Vörösvári úton, a Váradi utca és a Flórián tér között. Lezárták már a félútpályát a második kerületben a Tölgyfa utcában, a Feketeses utcánál közműépítés miatt. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébetéri lehajtót a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt. Az Attila úton sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek a budai végállomások felé, nem érintik a Rudas gyógyfürdő megállót. A 11. kerületben a Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamosinekre terelik, mert csatornát javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Kipörgetve. A hét legjobb beszélgetései, mondatai következnek a Spirit FM-en.
2: Üdvözlünk benneteket, kedves hallgatók, ez itt a Magenta Podcast. És elgondolkodtunk azon, hogy a szilícium völgy tegúriai szerint, hogyha egyszer csak lakhatatlanná tesszük a Földet, akkor csak úgy hip-hop, mint B-terv, átköltözünk majd a Marsra, de hogy ez marketinge vagy valóság, erről fogunk ma beszélgetni egy kicsit. Itt van vendégünk a stúdióban, dr. Kis László csillagász, az MTA rendes tagja. Üdvözlünk, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
3: Én köszönöm a meghívást természetesen. Mindig megtisztelő ilyen jó kis podcastokba eljönni és osztani az okosságokat.
2: Köszönjük szépen, és hát ha már osztásról beszélünk, én mindig az jut eszembe, és kicsi koromtól fogva azt foglalkoztat, hogy annyi bolygó van, egyrészt, amit az iskolában is megtanultunk, hogy az mondjuk egy limitált számú, de hát azon kívül rengeteg bolygó, exobolygó. De aki így kutatod ezeket.
3: Igen.
2: Hogy? Csak a Föld az, ami így lakható.
3: Nem csak a Föld az, ami lakható, de azt kell érteni, hogy a földi élet az, amiről tudjuk, hogy néz ki messzirű. Tehát amikor mi csillagászok mondjuk más csillagok körül keringő bolygókat vizsgálunk, és szeretnénk megnézni azt, hogy na ott mondjuk így osztódnak-e sejtek, emésztenek-e mondjuk szarvasmarhák, termelik-e a metángázt alul-fölül, akkor valójában azt az életformát, azt a biológiai formát keressük, amiről tudjuk, hogy néz ki. Ugye ez a klasszikus példa, amit el szoktam mondani, bocsánat kérek azoktól, hallgatóktól, nézőktől, akik már hallották ezerszer, lehet, hogy vannak gondolkodó sziklák. Abszolút el tudom képzelni, hiszen már el is képzeltem. Igen. Akik 50 000 évig élnek, gondolat agyhullámokkal kommunikálnak, és mondjuk így 200 évenként odébb mennek 10 centit, és az idő nagy részében csatolt parciális differenciál egyenletrendszereket integrálnak ki. Ez lehetséges, hogy van ilyen, mely ne lehetne, a világegyetem szinte végtelen nagy. De ha egy gondolkodó szikla hogy néz ki kívülről, arról a halvány lila elképzelésünk, sőt még a halvány magenta elképzelésünk sincs végtelen nagy. De ha egy gondolkodó szikla hogy néz ki kívülről, arról

0: gondolkodni rajta, hogy na esetleg a élet kialakulása mindenütt szükséges, az élet kialakulása mindenütt valahova vezet, de azért csillagászként még hadd tegyem hozzá, azért a kémiai kozmikus elemgyakoriság az úgy néz ki, hogy hidrogén, hélium, szén, nitrogén, oxigén. Tehát ez a szén, nitrogén, oxigén, amiből a mi életformáknak a biokémiája alapvetően összeáll, ez azokból a molekulákból, amelyekben szén, nitrogén és oxigén van a legnagyobb mennyiségben, ez az, ami legvalószínűbbnek tűnik, hiszen ezekből az atomokból gyártottak le a csillagok legtöbbet az elmúlt 10 milliárd évben.
1: Amikor társaságban vagy, és felmerül ez a kérdés, ugye nagyon sokszor hivatkozunk a földön kívüliekre, úgyhogy az UFO-k, miközben tudjuk, hogy na mindegy, hogy ez mit jelent.
0: Hát, hogy mit tudunk, azt ne is mondjuk be, szinte semmit.
1: De hogy van, ugye van ennek egy megfelelő kifejezése. Hányszor teszik fel neked a kérdést az, hogy vannak-e UFO-k?
2: Tehát, és ez láttál-e?
1: Láttál-e?
0: Rettenetesen sokszor fölteszik, rettenetesen sokszor megkérdezik azt, hogy láttam-e. Már mindig elmondom, hogy nem láttam. Én 30x éve figyelem az eget. Tényleg időm nagy részében most már inkább csak egy bürokrata vagyok, de például az elmúlt hónapokban nagyon rákattantam egy okos távcsével az égbolt fotózására. Ma éjjel is, múlt éjjel is 8 órán keresztül gyűjtöttem a fotonokat egy kis eszközzel, és kint nézem, hogy mi történik, már csak az is, hogy felősödik-e az ég. Tehát azok a fajta UFO észlelések, amelyeknek egyébként a legnagyobb valószínűsége az Egyesült Államok határain belül van. Ezt érdemes egyébként tényleg rákeresni, UFO Sightings World Map, erre a kifejezés, akkor van egy amerikai UFO-s egyesületnek egy ilyen interaktív honlapja, nagyon csili-vili néz ki, egy ilyen forgatható földgömb, és hol voltak ilyen fényes pixelek, ahol volt már UFO észlelés. Tökéletesen kirajzolódik az angolul beszélő világ, elsősorban az Egyesült Államok, azonban tökéletesen kirajzolódik az amerikai lakosság népsűrűsége. Tehát az UFO-k valahogy tudnak angolul, és tudják, hogy hol élnek az amerikaiak. Tehát az a fajta popkulturális UFO kép, ami mondjuk így a science fiction filmeken keresztül belement mondjuk a bulvár médiába, és időnként a szeriőz sajtó is foglalkozik vele, az valami, ami a levegő, ami az égen látszik, és aztán aki ott van, nem tudja, hogy micsoda. Ugye unidentified flying object, ugye ez az UFO-nak a feloldása. Nem identifikált, nem azonosított repülő objektum. Ma már van politikai a korrekt is, hogy nem repül, hanem a levegőben van, és akkor unidentified aerial phenomena, tehát légköri jelenség, ami lehet bármi is. A lényeg az U betű az elején, nem azonosított. Tehát innentől kezdve nem tudjuk, hogy mi az. És igen, lehet fantáziálni, hogy ez vagy az vagy amaz. Ugye Elon Musk mondta azt egyszer, hogy ha egy pilótától azt hallja, hogy lát valamit az égén, amiről nem tudja, hogy micsoda, akkor első gondolat az, hogy egy titkos katonai kísérletnek véletlen szemtanúja. Ugye amikor a kínaiak küldték a kém lufikat az Egyesült Államok fölé, mitten 2-3 éve ezelőtt, akkor is ott megszaporodtak az UFO-észlések, és kiderült, hogy csak a kínai elvtársak kíváncsiak voltak, hogy az amerikai kapitalisták mire költik a saját pénzüket, esetleg Kína ellen. Tehát alapvetően az, hogy nem tudjuk, hogy micsoda ez, amit tudunk, és ebből nem következik az, hogy az az idegenek űrhajója. Az egy hatalmas logikai bakugrás, amit én nem vagyok hajlandó megtenni az ufológia területére tévedve. Én ezt röviden úgy szoktam összefoglalni, hogy az ufológiát és az asztrológiát, ugye a horoszkópokba hitet, körülbelül ugyanolyan hitpótléknak tekintem, mint mondjuk a bármilyen pseudotudományban való hitet. Amikor a klasszikus hagyományos egyházak visszaszorulóba kerültek, mondjuk az elmúlt 200 évben, akkor az emberben a spiritualizmus ott van. Hát most is Spirit FM-en vagyunk. De. Az emberi lélek igényli a spiritualizmust, és akkor valami benyomul a helyére. És az ufológia például egy ilyen benyomuló dolog.
1: Ez Hollywood elég jót kaszált azon a sztorin.
2: Igen.
0: És ez mindig eszembe, mert az embereket érdekli.
1: Igen.
2: Igen, és mindig eszembe jut, ugye, hogy sosem az idegennek sosem tudósokat visznek el, hanem mindig ilyen egyszerűbb embereket, akik utána mindig
0: elmesélik. Pataki Attilát például mondjuk őt elviszik.
1: Oké. Okay.
2: Hogyha visszatérünk kicsit a bolygóra, és mondjuk veszünk kettő bolygót, mondjuk a Vénuszt, meg a Marsot, az egyik ugye egy ilyen elszabadult, nem tudom, ilyen üvegházhatásintő példájaként.
0: Borzasztó hely a Vénusz, igen.
2: Igen, ott azt hiszem az 50 faktoros fényvédő kevés lenne hozzá 460 fokhoz.
0: Talán 5000 faktoros kellene leginkább, meg egy ilyen nagy szkafander, ami leárnyékolja az 500 fokos felszíni hőmérsékletet. Borzasztó hely.
2: És illetve a Marsot, ahol meg ugye ott, akik a meleget annyira nem bírják, hogy ott azt hiszem ilyen mínusz 60.
0: Hát a nyáron délidőben az marsi egyenlítő környékén akár a 0 Celsius fokot is elérheti a hőmérséket. Tehát mondjuk az, egy kis kabát elég lenne. A probléma az, hogy

0: Nincsen, ugye 1%-a a légnyomás, és az is széndioxidból van, tehát ottan, ugye van az Emlékmás című film, annak volt egy remake-je is. A legelső változatában Arnold Schwarzenegger a főhős, igen, aki a legvégén terraformálja a vörös bolygót, talán nem állunk, nem spoilerzünk el egy klasszikus filmet a 90-es évek végére, ott akkor ő kirepül oda a marsi légkör, és akkor nagyon rondán kigúvadnak, igen, a szemeim, mert most is látom, szerintem gyerekeket lehet vele ijesztgetni. Hát olyan nyilván nem lenne, azonnal meghalna. Tehát talán nincs az akkor két évig még a, vagy két-három percig, vagy két-három óráig, vagy mit tudom, meddig ott, és akkor terraformál hirtelen az egész Marsot. A Mars az egy jó hely volt régen. Tehát tényleg ma azt gondoljuk, hogy az a sok-sok vízmosás, amit látunk, ilyen tó fenekeket, meg folyamokat, meg tengerpartnak látszó kiszáradt dolgokat, meg ilyen delta torkolat, ugye a Jezero kráterből kiömlött ott a delta torkolat, úgy néz ki, mint a Duna delta most, csak éppen nincs benne víz már nagyjából 3,5 milliárd éve. A Perseverance amerikai marsjáron most ott keringőzik most már 5 éve, mind-mind-mind arra utal, hogy régen a Marson sűrű volt a légkör, folyékony vízóceán borította a bolygó felét, és valójában akkoriban, amikor a Földön megjelent az élet, akkoriban a Marson is legalábbis a légköri meg a hőmérsékleti viszonyok olyanok voltak, mint a Földön. A kémiája kicsit más, mint a Földének, ezért aztán a geokémikusok néha isztíznek, amikor azt mondjuk, hogy ott is kialakultott az élet, honnan alakultott volna, teljesen más kémiai környezet, tehát akkor másmilyen kémiai élet alakult volna ki. De aztán a Mars az ugye megjárta az, hogy nem volt elég nagy, ugye fele akkora, mint a Földünk, az azt mondja, hogy 8-ad akkora a térfogata, hiába hasonló sűrűségű, mint a Föld, kihűlt a belső magja, megszűnt a mágneses tere, ami a Földünk esetében mindmáig védi a felszínt, meg a légkört, meg az életet a Föld felszínén, ott az megszűnt, és akkor azonnal a kis gravitációban a napsugárzás által széthasított molekulák szökési sebességet elérve elszöktek a vörös bolygóról. Tehát értjük azt, hogy miért lett a Mars olyan, amilyen. A Vénusz viszont nem értjük, mindmáig, hogy miért ilyen szerencsétlen. Hát mondjuk így, hogy pokoli hely a naprendszerben. És nagyon-nagyon tanulságos egyébként maga a Vénusz, mert 5%-kal kisebb csak, mint a Föld. Tehát ha hunyorítom, hogy leveszem a szemüvegemet,
1: igen.
0: 5% az ugyanakkora. Az pont ugyanakkora, mint a Földünk. És azért, amikor a csillagászok bejelentik azt, hogy más csillag körül földméretű bolygót találtak, akkor azt nagyon sokszor a bulvár média, vagy a bulvárosabb média az úgy talál, jaj, földhöz hasonló bolygót találtak csillagászok, de 39 fényévre. Nem. Az, hogy földméretű, pont a Vénusz példája mutatja azt, hogy ha hibahatáron belül akkora, mint a Föld, attól még nyugodtan lehet totálisan ellentétes a felszínén a viszony.
1: De pont ez igazából a kérdésemnek a magva, és most el is kezdtél válaszolni, és ezt nagyon is köszönöm, hogy hogyha látunk két ilyen bolygót, most a Marsról is beszéltem, meg a Vénuszról is, hogy ezek a mondjuk úgy szomszédaink,
0: igen,
1: mit tanítanak nekünk szerinted, vagy tanítanak-e valamit, ami kényes ilyen éghajlati viszonyainkra, vagy abba az irányba, amerre tartunk most, hogy érdemes-e dolgokra figyelni, hogy ne jussunk az ő sorsukra adott esetben.
0: Hát az biztos, hogy iszonyú mákunk volt a Földdel, hogy nem kisebb, meg nem nagyobb, hanem pont akkora, mint amekkora. Tehát van is egy ilyen, ugye van egy egész univerzumra kiterjesztett ilyen gondolat, mert az antropikus elv, hogy mi azért vagyunk, mert az univerzum az úgy van berendezve, hogy mi lehessünk benne. És ha csak ezt leszűkítjük a Földünkre, akkor ott is az van, hogy a Földünk is gyakorlatilag olyan, hogy ránk van valahogy szabva, tehát azért alakul, és akkor tényleg mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás, a megfelelő körülmény az élethez, és aztán abból lett az élet, vagy az élet az élet, mindegy, nem akarok most ebbe belebonyolódni, de például a Holdunk. Ugye van egy nagyon jó kis holdunk, a Föld-hold rendszer, az ugye körülbelül akkora, mint a fejem meg az öklöm egymástól messze, egymást mellé, csak 12 méterre, azt nem tudom megmutatni, mert nincsen hosszú kezem. De igazából majdnem kettős bolygó a Föld-hold rendszer, és ugye a Hold esetén jól lehet azt tudni, hogy az árapály erejével, tehát hogy vonza a Földünket, meg befolyásolja a Föld felszínén a óceánnak a mozgását, fölemeli, visszamegy, a Föld forgását is lassítja. Hát is sokkal fontosabb, a Föld forgástengének térbeli irányát is stabilizálja hosszú távon. A Holdunk nélkül lehet, hogy néha az északi sark lemenne mondjuk Egyiptomba.
1: Wow.
0: Azért a szívás lenne.
1: Nem lenne jó.
0: Tehát nem lenne egy olyan stabil klímánk, hogyha a Holdunk nem lenne. Nem földétlen lenne. Tehát vannak olyan régi mechanikai számítások, ami szerint a Földünk forgás tengely hosszú időn keresztül esetleg kaotikusan össze-vissza billegne. Most gyakorlatilag a Földünk olyan, mint egy búgócsiga, amit megpörgetett annak idején a keletkezésekor a fizika, És most 4,5 milliárd éve később ott tartunk, hogy nagyon szépen forgunk egy fordulatot egy nap alatt, körbe megyünk a napkör egy év alatt, de közben a Föld forgástengelye megtartja télbeli irányát, de ez a télbeli irány 26 ezer év alatt szépen körbefordul. Mint amikor tényleg megpörgettünk egy bugócsigát, és akkor így szépen alatt. Miközben gyorsan forog, maga a forgástengely így pörög. Ezt precessziónak hívjuk, tök mindegy, de a lényeg az, hogy a Föld forgástengelyének ez a dőltsége hozza be tavasz, nyár, ősz, tél sorozatát. Az, hogy vannak évszakok. Ugye télen nem azért van hideg, mert messze vagyunk a napunktól, hanem a északi féltekén a Föld forgástengelye ilyenkor eldől a nap irányától, ezért a nap alacsonyan süt, nem képes fölmelegíteni néhány órás horizont fölötti tartózkodás alatt a kőzeteket. És akkor tél van, hideg van. Paradox módon egyébként az északi félteke telén van éppen a Föld nap közelben. Nem sokkal, pár százaléka, de közelebb van, mint nyár. Áron, amikor viszont pont a nap felé áll a forgástengünk, és akkor magasan süt le a nyári nap sugára, és fölmelegszik az egész északi félteke, és akkor úgy hívják a dolgot, hogy nyár. Na szóval ez mind kellett ahhoz, hogy nekünk, embereknek, és az embereket mondjuk így létrehozó korábbi lényeknek a Föld az egy jó és barátságos hely legyen. Ezek közé bármelyiket kivonjuk a képből, nem biztos, hogy mi most itt beszélgetünk. Vagy lehet, hogy agyhullámokkal gondolkodó sziklákként a tengerpartján koptatjuk magunkat. Ki tudja.
1: Vagy mozgófáként, mint vannak filmek, ahol a fák
0: hát hozzanak, az entek, ugye? Az entek. Hát az entek is ugye...
1: A ők beszélnek, a kisziklák is tudnak.
0: Igen.
2: Én még egy picit a Marsra visszatérnék, mert hogy ez is egy olyan, nem tudom, popkulturális téma, hogy a Mars lesz majd a mi B-tervünk, amivel kapcsolatban te azért többször megfogalmaztad, hogy nincs B-terv, és engem érdekel azért, hogy mégis akkor miért vetszőlünk ennyi energiát abba, hogy a Marson kutassunk bizonyos dolgokat, hogyha egyébként időben a Marsnak a jelenlegi állapota ennyire távol áll attól, ami, ahol most a Föld áll.
0: Hát a Marsnak, a Mars egy intim viszonyban áll az emberi kultúrával, és ez az intim viszony, ez már visszamegy az ókorba is, ugye a Mars, Árész, a háború istene, tehát a vérvörös színe, ugye a régiek istenként tekintettek a bolygókra, és a Mars az ugye a vérvörös színével, amikor nagyon fényes, akkor tényleg a háborúra asszociáltatta az ókoriakat. Tehát ez már onnantól kezdve a Mars, ez egy valami fontos dolog volt. És Schiaparelli nevű olasz csillagász a 19. század végén a távcsövével valamiket látott a Mars felszínén, amiket ő leírt természetes eredetű csatornákként, és aztán, amikor lefordították angolra, akkor rosszul fordították, és természetes eredetű csatornákért mesterséges eredetű csatorna szót használtak a fordítók, és azonnal körbeszaladt a világon, hogy ez a Schiaparelli nevű fickó, ez a esetleg Mars lakóknak az építkezését fedezte föl, pedig ő nem beszélt erről, de mégis, és aztán, hogy amikor H.G. Wells a világok harca regényt, és aztán Orson Welles pedig ezt rádiójátékban eljátszotta, mint a valóságot és valódi pánikot hozott létre Anglia területén a rádióhallgatók körébe, és aztán a millió remake filmbe, hogy a világok harca, hogy a Marsról jönnek a lények, és akkor pusztítják az embereket. Tehát ez egy 100 éves periódus, amikor a Mars az mindig ott volt valahogy a popkultúrában. És a tudományos szempontból pedig, hát mondjuk ki nyíltan és őszintén, a Mars a leginkább Földre hasonlító bolygó itt a naprendszerben. Nem olyan, mint a Föld, azért már beszéltünk róla, hogy hideg van, nincs légkör, nincs mágneses tére, sokkal kisebb fele akkora, mint a Földünk, de mégis az összes többi bolygóval összevetve a Mars az, amin hát gyakorlatilag nagyon érdekes, szinte ugyanúgy 24 óra egy nap, mint a Földön. Tehát ugyanúgy 23 óra 50, mit tudom, vagy 24 óra 5 perc, tehát 24 óra egy tengerkörüli forgási. De ez érdekes, mert ez egy ilyen véletlennek tűnik. Van két holdja, azok befogott kisbolygók, de legalább van holdja. Tehát ha lesznek majd Marson űrhajósok, akkor romantikázni lehet kimenni, sétálni a Marsit éjszakába, és akkor nézd, ott a Phobos, ott a Deimos. És akkor két tanul, már megint ott a Phobos, már ilyen sokat kín voltunk. Szóval van légköré, amiben vannak porviharok, amelyek képesek az egész bolygót eltakarni, de az nagyon ritka légkör. Az a vihar nem kap föl senkit, és főleg nem szúrja bele a lábába a rádióantennát, mint a Matt Damonnak történt a Marsi Mentexpedíció című filmben. Szóval igazából van ez a popkulturális érdeklődés, meg van a tudományos érdeklődés. Most is gyakorlatilag több mint egy tucatnyi ember készítette jármű, eszköz, keringőegység van, ami a Mars térségében működik. Mert azzal, hogy a földünkhöz hasonló, de nem olyan, ezáltal, hát most bocsánat, káromkodni fogok egy kicsikét, a fizikában szokásos módon ilyen differencia vizsgálatokat, összehasonlító planetológiát lehet csinálni, akkor nem káromkodok, inkább már messzire vezet. Differencia egyenletek nélkül, amikor megnézni egy hely, másik hely, és akkor kettő között, és akkor kitaláljuk az összefüggést. Szóval igazából összehasonlító planetológiára tesz leginkább lehetőséget, tehát ha a Földön ilyen lett, a Marson olyan lett, akkor mi az, ami univerzális törvényszerűségként fölismerhető mondjuk egy bolygó klímája kapcsán, egy bolygó légkörzése kapcsán. Ugyanazok a klímatudósok, akik a Föld klímáját modellezik, azok a Mars klímáját is szokták modellezni, és ezt pont a múltkor mondta valamelyik kollégám, hogy a Mars klímáját valójában sokkal jobban értjük, mint a Földét, mert sokkal egyszerűbb, nem olyan komplikált, mint a Földé, mert nincs egy nagy óceán, már nincsen. De például ezért aztán mondjuk egyszerűbb klímamodellek kifejlesztésére a Mars az egy nagyon jó égítést, és aztán lehet ellenőrizni, hogy a megfigyelések azt igazolják, és hát nálunk is a Csillagászati Intézetben vannak emberek, akik mondjuk azt nézegetik, hogy a jelenlegi nagyon száraz vörösbolygó felszínen azért előfordul időnként, hogy vízpára csapódhat ki, és akkor az a vízpárával mi történik, hogyha jégkristály vagy sókristályokba belemegy. Hát, na mindegy, ezek nagyon partikuláris dolgok, de minden esetre tudományos szempontból is a Mars az érdekes. És akkor ezzel így, hogy a popkultúra, a science fiction, a tudomány egyaránt érdeklődik, és az űrkutatásnak is egy logikus továbblépés a Holdon túl küldeni valami eszközt oda. Ez így együtt azt eredményez, hogy sokat hallunk a Marsról. De ettől még nem lesz B-terv.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Kipörgetve. A hét legjobb beszélgetései, mondatai a Spirit FM-en.
1: Nagy tisztelettel köszöntöm a mi és más közérthetően a mesterséges intelligenciáról valamennyi kedves hallgatóját itt a Spirit FM-en, YouTube csatornánkon, Spotify-on és ahol belefutnak ebbe az adásba. Ma egy különleges műsor lesz, ilyen még nem volt, 3 vendég van a stúdióban. Ficsor Kristóf, Sauer Dávid és Pál Erik. Szervusztok! Remélem, jól mondtam a neveteket.
2: Igen.
3: Hát majdnem Pál Erik Trisztán, de köszönöm szépen a felvezetőt.
1: No, szóval, akkor köszöntelek benneteket. Úgy ismerkedtünk meg, hogy találkoztunk az AI Summiton, ahol ti voltatok az MKIK hakaton győztes csapata, az egyes csapat. Nem így öten voltatok akkor, de most itt csak 3 szék van, ezért vagytok 3-an. Ja, azt szeretném kérni, mivel ott azt ti is mondtátok, hogy nem együtt dolgoztok, hanem külön-külön, egy kicsit mutatkozzatok be. Elkezdett?
3: Jó, persze, kezdem. Tehát én Pál Erik Trisztán vagyok, a Gorilla Go-nak a társalapítója, amivel mi foglalkozunk egy mondatban, hogy cégeknek segítünk emberközpontú AI rendszereket implementálni.
4: Üdvözlöm a hallgatókat, és köszönöm a meghívást. Én Sauer Dajd vagyok, én az Anétannél dolgozok, és a legnagyobb nemzetközi enterprise ügyfeleknek segítek AI automatizációban. Emellett foglalkozok saját applikációfejlesztéssel, illetve a magyar KKV-knek is segítek AI automatizációban, illetve AI bevezetésben.
1: Kristóf?
5: Üdvözlök mindenkit! Én AI automatizációval kezdtem, és tulajdonképpen azóta váltottam, és egy saját projekten dolgozok, egy ilyen automatizált weboldalon, amin minden folyamat automatikusan lefut és értékesítésre kerül.
1: Na, ezeket majd azért kifejtitek később bővebben egy kicsit. Szerintem kezdjük onnan, hogy sokszor műsor elején meg szoktam kérdezni, ki mióta foglalkozik mesterséges intelligenciával, de ti túl fiatalok vagytok ehhez. Úgyhogy titeket inkább azzal nyüstölnélek, hogy minek készültetek, amikor mondjuk gimnazisták voltatok?
4: Én például informatikusnak készültem kezdetektől fogva, több mint 10 év vagyok a szakmában, úgyhogy nekem egy kicsit adta magát a helyzet, és innentől fogva, amikor bejött maga az egész mesterséges intelligencia, akkor amit láttam, hogy mekkora lehetőség van benne, és mennyi terhet le tud venni a vállamról, akkor én egyből nekiestem ezzel foglalkozni. Előtte is dolgoztam már automatizációval, de az sokkal manuálisabb volt.
5: Én teljesen más területet képviselek. A logisztikai ügyintézőnek készültem elsődlegesen, és utána később a Renault Trucksnál kezdtem el dolgozni. Úgyhogy nekem ez teljesen így ilyen side projektként jött be.
1: És hogy jött be?
5: Elkezdtem nagyon érdeklődni, láttam, hogy ez egy új technológia, meg egy új lehetőségeket hozott be, és nagyon érdekelt, és így elkezdtem ilyen közösségekbe járni, illetve az AI klub által is még jobban megismertem ezt a...
1: Az olyan, mint egy kocka klub?
5: Az, hát igen, mondhatni. Akiket ez érdekel, azok ilyenkor összegyűlnek ezen az eseményen, és akkor ott mindenki a saját projektjét is be tudja mutatni, illetve vannak különböző hackathonok, ilyen kisebbek is, és akkor ott lehet fejleszteni közösen.
1: Erik?
3: Hát én alapjáraton, amikor gimnazista voltam, én ilyen életművésznek készültem, nem nagyon volt akkor még meg a terv. Aztán utána szépen az évek során kirajzódott, hogy mindenképp vállalkozó szeretnék lenni, és amikor elkezdtem én vállalkozni, akkor már az AI az bejött így teljesen a köztudatba, tehát az a ChatGPT megjelenése után kb. Egy évvel volt, tehát én például azt nem is tudom, hogy milyen AI nélkül vállalkozni.
1: Ez érdekes kérdés egyébként, hogy nektek ez már ennyire a, mondjuk neked a 10 éve dolgozó még nem teljesen, de nektek ez az egész munkátokat átöleli az AI.
4: Át is alakította.
1: És át is alakította, igen.
5: Meg szerintem a mindennapjainkat is már tulajdonképpen hétköznapi életben is rengeteg olyan dologhoz már egyben azt kérdezem meg, és nem pedig.
1: Igen. Ezt már magamon is kezdem észrevenni, és kezd aggasztani is egy kicsit. Egyébként egy nap körülbelül hány órát töltötök az AI-jel?
3: Hát én szerintem egy nap, van, amikor szerintem 10-12 órát, de akkor azért dolgozok, tehát azt hozzá kell tenni. Alapjáraton, hogyha csak az ilyen átlag életemben vett AI használatot nézzük, akkor szerintem mondjuk egy óra.
4: Hát a munka az nekem is ilyen 13-14 óra körülbelül, és hogyha marad idő még magamra, akkor még ott is becsúszik azért.
5: Hát nekem is munkára ilyen 4-5 óra legalább, és hogyha privát dolgokra pedig legalább egy.
1: Ha 13-14 órát dolgozol AI-jal, akkor... Nálad nem nagyon mondható el, hogy kevesebb lett a munkád tőle, nem?
4: A munkám nem lett kevesebb, az output az viszont sokkal nagyobb lett, tehát egyszerre sokkal könnyebb több dologgal foglalkozni és multitaskingolni. Sokszor mondjuk az én feladatom az inkább az eredményterméknek az átnézése és annak a validálása, mint sem azt, hogy mondjuk tényleges kódot írjak, vagy jobban utána menjek dolgoknak, hiszen meg fel tudom használni az aktuális tudásomat. Itt inkább arról van szó, hogy ki tudom szervezni az egyes munkafolyamatokat, és így bár több dolgot kell átnéznem.
1: Kollégáknak vagy agenteknek?
4: Agenteknek. De több dolgot kell átnéznem valójában, de egyszerre tényleg több dolog tud futni párhuzamosan, így ezért egy emberként jelentősen megnövekedett az, amit le tudok rakni az asztalra, és ez látszik is.
1: Csak ettől nem dolgozol kevesebb időt?
4: Nem, sajnos van, hogy néha többet is, de próbálok ezen kontrollt venni, és kicsit jobban irányítani ezt. Ez olyan, mint egy drog lényegében.
1: Igen.
3: Hát én nálam, tehát egyáltalán nem lett rövidebb a munkaóráim száma, de ahogy mondta a Dávid, hogy az output az jóval több, viszont a multitasking az szerintem egy kifejezetten nehéz dolog, hogyha az ember az AI-ról beszél, hiszen hogyha nálam például egyszerre fut mondjuk 5 AI beszélgetés, 5 agenttel beszélgetek egyszerre, akkor ugye amíg az egyik dolgozik mondjuk akár fél óra, 40 percig, addig én elfelejtem, hogy ott igazából miről is volt szó, és kimegy belőlem az, hogy bele vagyok merülve abba az egy feladatba. Mert 3 másikat csináltam ugye közben, ameddig az agent dolgozott. És ezért én például azt látom, hogy nekem hasznosabb az, hogyha maximum egyszerre csak 1-2 agenttel dolgozok, mert akkor tud a végén az output tényleg nagyon-nagyon jó minőségű lenni.
1: Tehát egészen új munkastratégiákat kell kialakítani, ha az ember ennyire dolgozik. Egyébként ezt egyedül dolgozzátok általában, vagy azért van mellettetek egy kolléga, akihez lehet szólni többet, mint a AI-hoz?
3: Hát én mellettem van egy kolléga, ugye Gutléber Erik ugyanúgy a társalapítója a Gorillagónak, mi igazából ketten csináljuk, ezen felül meg én alvállalkozókkal dolgozok így nagy számban.
4: Nekem napközben, hát én remote-ba dolgozok, úgyhogy igazából maximum, hogyha meetingem van, akkor beszélgetek valakivel, illetve otthon van a párom, de például elég jól tartjuk a kapcsolatot a kollégákkal Slack-en, illetve egyéb üzenetváltó platformokon, úgyhogy maga a kontakt megvan, csak kevésbé szóban, inkább írásban és haszink.
1: Csak megye sokan azt mondják, hogy ez az elmagányosodásnak egy remek módja, hogy az ember már nem is egy emberrel dolgozik, akivel ki tud menni egy kávét inni legalább, vagy rosszabb időkben, régi időkben rágyújtani mondjuk, hanem egy géppel.
4: Hát inkább ez a kérdés, hogy mit teszünk, hiszen hogyha azt veszük, hogy a kollégáinktól általában segítséget kértünk jobb esetben, nem pedig a konyhai beszélgetéseket hiányoljuk, akkor ezeket az információkat, amit most meg tudjuk kapni az AI-tól ugyanúgy, tehát őket is hagyjuk jobban arra fókuszálni, amivel szeretnének, vagy amivel kéne dolgozniuk. Úgyhogy szerintem ez plusz lehetőség, inkább az a kérdés, hogy egy cég, egy cégen belül mennyire figyel arra, hogy maga az emberi kontaktus megmaradjon. Itt gondolok arra, hogy akár munkaidő utáni események szervezése, vagy bármilyen egyéb olyan dolog, ami tényleg az embert rakja vissza a központba, és figyel arra, hogy ezek a kontaktusok megmaradjanak.
1: Lehet?
5: Hát nálam igazából napközben ugye irodában dolgozom, este pedig általában egyedül, amikor otthon így fejlesztgetek külön, azért igen, érdekes, hogy teljesen megváltozott ez, mondjuk nem a Netflixet nézi az ember, hanem inkább leülök, és akkor még egyet fejlesztek így az este folyamán.
1: Mit fejlesztettél utoljára a Netflix helyett?
5: Például most egy saját weboldalamon dolgozom.
1: És azt is AI-jal csinálod, igen, bár igen. Te tudsz azért programozni, nem?
5: Hát csak részben.
1: Uh-huh. Mennyire veszi el szerintetek a programozást az AI?
4: Hát szerintem nagy részben. Szerintem egyre kevesebb programozó ír kézzel kódot. Magára a tudásra szerintem szükség van, és később is szükség lesz. Már nem a kódíráshoz, hanem azt megérteni, azt a kódot, amit az agent írt. Illetve szerintem az is fontos kiemelni, hogy a programozás tudásnak mindig a logika volt szerintem az alapja, és a logikának a fejlesztése. Enélkül elég nehéz az agenttel dolgozni. Bár nagyon kreatívak tudnak lenni, azért meg kell tudni mondani, hogy mégis mit szeretnénk, milyen technológiákat szeretnénk használni, és ezeket hogyan szeretnénk használni, hogyha egy olyan rendszert szeretnénk alkotni, ami később hosszú távon fenntartható, és nem csak kirakjuk valahova, és két hét múlva már használhatatlan. Ami szerintem fontos, hogy egyre többen hoznak létre applikációkat, és az elején mindig van az a folyamat, hogy nagyon jó, mindenki nagyon jól érzi magát, amíg megcsinálja, de végén ezt el kell kezdeni marketingelni, ki kell adni az ügyfeleknek, és amikor ezeket elkezdik használni, akkor amúgy szerintem visszajön az emberi kontakt, mert itt az ő visszajelzéseik nagyon fontosak, amik pedig nem gépektől jönnek, hanem emberektől mindig.
3: Hát én, amit gondolok, ahogy egyébként a Dávid is elmondta, tehát érteni kell azt, amit csinálunk az AI-jal. Nem lehet csak az AI-ra rábízni azt, hogy most konkrétan old meg ezt a problémát, és ő van meg fogja oldani, hanem nekünk meg kell adni nekik azokat az eszközöket, meg kell adni neki azt a logikát, ami szerint mondjuk építse meg, amit ő meg szeretne építeni. Viszont az kifejezetten érdekes, hogy mondjuk nálam, az én generációmban, amikor mi voltunk 12-13 évesek, és ott voltunk általános iskolában, én mindenkitől azt kaptam, hogy programozó legyél, ebben lesz a pénz. És a sors fintora egyszerűen az, hogy aki erre hallgatott, én hála az égnek nem, tehát én nem tanultam egy konkrétan programozónak, viszont aki erre hallgatott, és nem fejlesztette magát azon kívül, hogy csak programozás, azt most az AI nagy valószínűséggel le fogja váltani.
1: Igen, ezzel el is nyargalhatunk az a kérdéshez, hogy ti mit javasoltok a még nálatok is fiatalabbaknak? Mit csináljanak?
3: Fejlesztik magukat, lehetőleg egyetlen egy.
1: Jó, fejlesztik magukat, mire? Hogyan?
3: Hát lehetőleg egyetlen dolgot válasszanak ki, amiben ők jó akarnak lenni, és arra próbáljanak mondjuk egy AI megoldást készíteni. Tehát az AI-t is lehet tanulni, lehet azt tanulni, hogy az AI-hoz hogyan kell beszélni, hogyan kell promptolni, hogy az a végén egy jó eredmény dobjon ki, de emellett az is fontos, hogy valami, amit szeret csinálni az ember, arra fordítsa az idejét, és akkor azt ötvözze az AI-jal, és végül egy tök jó eredmény lehet belőle.
4: Hát rácsatolnak erikre, itt tényleg az a fontos, hogy egyrészt keressenek valamit, amit szeretnek csinálni, hiszen hosszú távon csak az lehet...
1: Tehát gyakorlatilag egy hobbit kell keresni? És azt eljósítani?
4: Akár ezt is mondhatjuk. Az biztos, hogy én a programozói tudást nem vetném azért ennyire el. Szerintem azért fontos, és most már egyre könnyebb ezt megtanulni, akár AI segítségével is. Itt inkább tényleg az a fontos, hogy valamit keressenek, amivel hosszú távon majd ők tudnak foglalkozni, és mélyítsék el a tudásukat ebben. Például egyre nehezebb lesz mondjuk juniorként elhelyezkedni, hiszen az AI a belépő szintű munkát fogja elvenni kvázi legelőször. Na most akkor mit csináljon egy fiatal, hogyha nem tud pályakezdőként dolgozni? Ami szerintem a legegyszerűbb ilyenkor, hogy keressenek a saját életükben egy problémát, és ezt próbálják megoldani.
1: De például nincs munkájuk.
4: Akár azt is. De tényleg egy valós problémára próbáljanak meg valós megoldást hozni, és egy ilyen, ez többet ér konkrétan, mint bármilyen egyéb papír, hiszen az bizonyítja, hogy egyrészt nagyon jó gondolkodásuk van, probléma megoldó készségük van, és szerintem ma ez egyre fontosabb, illetve egy fejleszték a kritikus gondolkodásukat, hiszen az AI nagyon sokszor szeret halucinálni, és nagyon fontos, hogy egyrészt ne higgyünk el mindent, másrészt meg tudjunk bekérdezni, mert sokszor a válaszokból derül ki az, hogy mégis mi volt ott a probléma.
1: Azt mennyire gondoljátok reálisnak egyébként, hogy valaki otthon fejleszgeti magát valamilyen szakterületen, stb. Stb., és akkor onnan már egyszer egyből középvezető lesz egy vállalatnál?
3: Én, amit látok, szerintem most lesz egy olyan váltás, hogy ez az alapgondolat, hogy mindenki menjen dolgozni, és mindenki egy ilyen 8-tól 4-ig tartó munkahelyen legyen. Szerintem át fog fordulni abba, hogy mindenkinek meg lesz a saját kis vállalkozása. Szerintem rengeteg egyéni vállalkozó lesz, és mindenki majd valamit meg fog oldani. Mindenki valamit alkotni fog. Hosszú távon szerintem az, hogy az AI átvesz nagyon sok munkakört, egyébként jó lesz az emberiségre nézve, mert mindenki önmegvalósítani fog tudni.
4: Én nem gondolom feltétlenül, hogy mindenkinek egyes középvezetőnek kell lennie.
1: Nyilván nem, csak a juniorsága után valami középnek kéne lennie.
4: Hát medior valaminek, igen. De az nem feltétlenül középvezető. Amit szerintem inkább fontos az, hogy el lehet menni egyetemre ugyanúgy, tehát nem azt mondom, hogy senki ne menjen egyetemre, csak azért, mert itt az AI. Fontos a domain tudás, fontos, hogy ezeket megszerezzük. Inkább az, ami szerintem itt kifejezetten értékes, hogy ezeket a magukat a tudásnak a megszerzését gyakorlatilag tudjuk bizonyítani, hogy miért tényleg képesek vagyunk, és nem csak egy papírunk van róla.
5: Hát már nagyon jól összefoglalták előttem a srácok a dolgokat. Nekem is hasonló, én is hasonlóan gondolom ezeket.
1: Akkor ti mind a hárman elég optimistán néztek az AI-os világunkba.
3: Én egyértelműen.
5: Igen.
4: Én is alapvetően.
1: De elmúlt hetek különböző kimenekülő, kilépő, nem kezelt agentjei és a világ nagy lassítási programjai, azok titeket megérintettek? Mint mondjuk szakértőket?
4: Annyira nem, hogy őszinte legyek. Egy első körben ezek bármikor megtörténhetnek, egy ilyen kilépő agent például, ezekre jó felkészülés, hogyha ezzel például tisztában vagyunk. A lassítás, most ez is egy olyan dolog, hogy kérik, hogy lassítsunk, mégis dobják ki az újabb modelleket, szóval egy kicsit nem ugyanazt csinálják, mint amit a szájuk mond. Ilyenkor mindig azért bejön azt, hogy most mi az, amit hype-olunk, és mi az, ami marketing ebből az egészből.
3: Hát a lassítás az szerintem nem fog soha megtörténni, hiszen hogyha Amerika mondjuk úgy dönt, hogy mi lassítunk az emberek védelmében, akkor Kína nem fog lassítani. Akkor Kína
1: ez
3: fog jönni.
1: Ez valószínűleg így van.
3: Igen, így van.
1: Akkor ez az egész egy marketing duma?
3: Inkább.
4: Szerintem igen.
1: Jó, akkor legyünk optimisták. Abban is, hogy mondjuk azért itt felmerülnek kihalási események, meg egyébként, amit azért nehéz optimistán nézni, de bízunk benne, hogy ezek nem lesznek. Iskola. Ti szintén nemrég jártatok még iskolába, úgy ahogy. Szerintetek, ugye most forrong ez az egész iskolai dolog, amikor én 10 évvel ezelőtt valamilyen CSL programban ott tartottunk, hogy tableteket osztottunk iskolában, hogy tudják használni, most már tudjuk, hogy nem segítettünk, hanem inkább ártottunk. Most körülbelül ugyanitt tartunk az AI-jal, hogy kéne is használni, meg nem is kéne használni, meg jó lenne használni, meg jó lenne érteni, meg kritikusan gondolkodni. Aztán meglátjuk, hogy mi lesz. Ti hogyan látjátok ezt?
3: Mindenképp tanítani kell az AI használatot az iskolákban, de az nem mehet annak a rovására, hogy a gyerekeknek a gondolkodó képessége, ahogy a Dávid is mondta, kritikus gondolkodás, az egyszerűen ne fejlődjön ki bennük. Tehát a kettőt balanszba kell helyezni, meg kell találni azt, hogy hogyan tud mind a kettő megvalósulni, hogy AI-ban is jók legyenek, de mellette az agyuk is ugyanúgy jól tudjon működni, és ez lesz szerintem a jó vége.
1: De hogyan lehet legyőzni azt a mondjuk lustaságot, hogy nálunk is ugyanez volt, akkor jelentem, hogy én iskolás voltam, akkor kezdtek megjelenni a zsebszámológépek. És akkor, ment a paláver, hogy hát de most hát azért az, hogy 2 6-jegyű számot összeszorozzak, az igazán megoldható. De azért mégiscsak a számológépet választottuk, mondjuk a 2 1-jegyű ott azért megy fejben.
4: Szerintem inkább megint az a fontos, hogy összetudunk adni nagyobb számokat is fejben, a kérdés az, hogy kell-e, hiszen maga az eszköz arra van, hogy felgyorsítsa a folyamatot, nem arra, hogy kiváltsa feltétlenül a tudásunkat. Az iskolákban mindenképpen szükséges az, hogy tanítsák a mesterséges intelligenciát, a veszélyeit, a használatát. Szerintem a szülőknek is bőven van felelőssége ebben, illetve az iskoláknak is, hogy mi az, amit számon kérnek. Most azt kérjük számon, hogy kész van a házi, vagy hogy hogy van kész a házi. A legjobb példa szerintem a matek érettségi, amikor a végeredmény önmagában nem elég, a pontoknak a nagy része arra jár, hogy levezetjük, hogyan jutottunk el a megoldásig. Hogyha mondjuk egy szülőről beszélünk, akkor például szerintem nagyon fontos, hogy együtt akár leüljenek a gyerekkel, átbeszéljék azt, hogy hogy tudják az AI-t felhasználni, hogy az AI-t gondolkodásra használja, és nem feltétlenül arra, hogy kidobja a lehető legegyszerűbb megoldást, hanem hogy vezesse rá. A szülőnek például lehetősége van összerakni már most is egy olyan agentet, ami nem válaszolja meg a gyereknek a kérdését, hanem inkább segíti őt rávezetni. Azt, hogy tudatosan használjuk ezt az egészet, hogy megtanítsuk a gyereknek azt, hogy például mi az, amit nem írunk bele az AI-ba, gondolok itt személyes adatokra, a képekre, hiszen ezek az átlag felhasználók szent modellek a bőven tanítanak modelleket ugye azokon az adatokon, amiket mi beleírunk. Úgyhogy inkább a tudatos felhasználás és az, hogy hogyan használjuk az eszközt magát, az, ami szerintem kiemelten fontos, és mind az iskolának, mind a szülőnek felelőssége.
1: Ezért is nagyon praktikusak az olyan kampányok, amiben mondjuk az én korombeliek elkészítik, hogy hogy néztek ki a 80-as években, amiről egyébként csak a fiókig kéne elmenni, és ott van 50 kép, de helyette inkább feltöltjük és megcsináltatjuk.
5: Szerintem is egyébként visszatérve, nagyon fontos, hogy otthon közösen mondjuk a szülő a gyerekkel együtt közösen megnézzék, hogy hogy működik a modell, meg hogy ne felügyelet nélkül használják otthon a gyerekek.
1: Jó, nem tudom, vannak-e gyerekeitek, meg nem is tartozok a műsor tárgyához szorosan, de mondjuk ti AI-jal foglalkoztok, tehát ha nektek vannak gyerekeitek, ők előnyös helyzetben vannak, mert apa vagy anya ért hozzá. Ott vannak egy csomóan, akik nem foglalkoznak AI-jal, nem is dolgoznak vele, nem is ismerik. Ott már azért úgy el tudom képzelni, hogy 10-12 éves korban körülbelül egy szinten lehetnek.
4: Ez biztos, de ilyenkor megint bejön szerintem a szülőnek a kicsit az extra felelősség és a lehetősége is, hiszen az AI nagyon jó abban is, hogy elmagyarázza, hogy kell használni. Tehát ha egy szülő szeretné megkérdezni magát akár az AI-tól is, hogy milyen lehetőségé van annak, hogy a gyereket így és így tanítsa, akkor már itt nagyon jó tippeket tud adni, és igazából napi 15-20 perc ráfordítással már rettentő jó eredményeket lehet elérni. Gondolok itt akár arra is, hogyha mondjuk éppen vezetnek a munkába, bármelyiknek van már beszédmódja, tehát élő beszéddel tudunk beszélni, mintha csak egy telefonhívásban lennénk. Tehát még plusz időt sem kell igazából keresni rá, tehát az autóban meg tudom beszélni, hogy mit csinálják mondjuk a gyerekkel, hogyan tanítsam, vagy hogy csak éppen magyarázza ezeket az új AI funkciókat, hogy képbe legyen a szülő is vele.
1: Én nyugdíjasokat tanítok AI használatra. Nekik is mindig azt szoktam mondani, hogy fényképezőgépet soha nem tudunk megkérdezni róla, hogy kell vele jó képet csinálni. Az AI-t meg tudjuk kérdezni, hogy vele hogy kell valamit jól megcsinálni, és viszonylag jól el is fogja mondani.
4: Igen.
1: Tehát ez egy óriási előny. De akkor térjünk egy kicsit rá a vállalati üzleti felhasználásra. Szerintetek, ugye itt is az a mondás, hogy rengeteg vállalati bevezetés van, és igen, alacsony az a százalék, ahol ez jól sikerül. Minek a függvénye ez?
3: Hát elsősorban mindenképp annak a függvénye, hogy az alapadatok, az alapfolyamatok legyenek kidolgozva egy cégnél, mert a legtöbb magyar KKV-nál ott ez nincsen kidolgozva. A legtöbb magyar KKV az össze-vissza Excel táblákba vezet dolgokat, van, aki papíron vezet dolgokat, és hogyha arra húzzuk rá az AI-t, ami már alapból is egy káosz, akkor az AI azt fogja csinálni, hogy ebből az alapkáoszból csinál egy még nagyobb káoszt. Tehát az első sort, vagy az első lépés minden cégnél, hogyha AI bevezetésről van szó, akkor annak kell lennie, hogy az adatokat helyre tegyük, legyen egy normális adatbázis, legyenek a folyamatok kidolgozva, az egésznek a logikája legyen meg, és erre viszont már nagyon-nagyon hasznos AI rendszereket lehet építeni.
1: Hát a Excelben van, az még nem elég ehhez. Mondjuk jól van Excelben.
3: Hát jó, hogyha van Excelben, kezdésnek jó, De vannak ennél jelentősen jobb lehetőségek.
5: Mondjuk hozzá lehet csatolni bizonyos modelleket az Excelhez is.
1: Igen.
5: És azt tudja akkor ugyanúgy kezelni a táblázatokat. Igen.
4: Ami szerintem itt kifejezetten fontos az első körben az, hogy legyen a folyamatoknak gazdája, hogyha elkezdünk folyamatokat kialakítani, amiket utána automatizálunk, ezek valakinél legyenek meg, tudjuk, hogy mit csinálnak, tudjuk, hogy ki az, aki a nap végén felelős érte, hiszen az AI semmiért nem fog felelni a nap végén, mi leszünk személyként a felelősek a magukat a meghozott döntésekért, és minden egyéb másért, amit az AI csinál. Az is fontos, hogy mérjük az adatokat, illetve magát az egész folyamatot, hiszen hogyha nem mérjük le, hogy mi volt előtte és mi volt utána, akkor nem nagyon van mihez viszonyítani. A vállalati kommunikáció cégen belül is nagyon fontos, mert hogyha például a munkavállalók rettegnek attól, hogy most az AI elveszi a munkájukat, akkor gatekeeping lesz, és nem fogják átadni azokat az információkat, amikre szükség van. Itt a cégvezetésnek van felelőssége abban, hogy biztosítsa őket, hogy nem az ő munkájukat veszi át, hanem az adminisztratív részt, azt a robotikus, manuális dolgot, amit alapvetően sem biztos, hogy nekik kéne csinálniuk, csak nem volt rá például jobb erőforrás. Ha ezt átviszi, és ők tudnak helyette más csinálni, akkor ők is sokkal hasznosabbá válnak.
1: Ez egy nagy kérdés, és ha tudnak helyette más csinálni.
4: Hát ez megint szerintem céges gondolkozás, hiszen hogyha a cégvezető egy hosszú távú céget szeretne, egy hosszú távú, egy jó működő céget szeretne építeni, akkor fontos a munkavállalónak a képzése. Tehát ő meg kell adni a lehetőséget arra, hogy ők tudjanak előrelépni, nem csak tőlük kell elvárni, hanem ezeket meg is kell tudni teremteni. Rengeteg képzés van, akár AI kapcsán is, és szerintem itt van nagyon nagy lemaradás, hogy például a bevezetés magánál ez nem történik meg, hogy nem küldjük el a munkavállalókat. És ami talán a legnagyobb rizikófaktor is, hogy ne higgyük azt, hogy a cégben nem használják az AI-t, mert a legtöbb ember belép akár a saját ChatGPT akuntjába is, ami kifejezetten problémás GDPR szempontból, hiszen személyes adatok belekerülnek, amiknek nem kellene.
1: Meg céges adatok,
4: igen. Úgyhogy itt azért bőven van probléma, nem árt tisztában lenni, és inkább kontrollálni ezeket a körülményeket. Nincs olyan cég szerintem, ahol a munkálók nem használnak AI-t. Inkább az, hogy mennyire tudatos ez, mennyire tudjuk karbantartani, illetve kordában tartani ezeket akár, mert rettentő hasznosak tudnak lenni, de azért kontrollálni kell.
1: Mennyire lehet ezt a shadow AI jelenséget, amikor mindenki a saját eszközét használja, kontrollálni?
4: Hát ha mindenki a saját eszközét használja, kifejezetten nehéz, mert ugye nincsenek adataink. Én szerintem az, hogy milyen kommunikáció történik erről, hogy megadjuk-e azokat az eszközöket a saját munkavállalóinknak, amikre szükségük van, hogy milyen nyitott a kommunikáció arra, hogy egyáltalán nekik mire van szükségük a munkájukhoz, illetve az is, hogy erre fordítunk anyagiakat, hiszen ezek a túlok. Nem a legdrágábbak, és tényleg néha kisebb erőforrással, ráfordítással is rettentő nagyot lehet ugrani produktivitásba, azt viszont sajnos rá kell szánni.
1: Másrészt az, hogy a kollégák használják, az azt jelzi, hogy szeretnék használni. Nem?
4: Így van, és ami viszont kifejezetten jó, hogyha egy ilyen céges jelbevezet is történik, akár egy ChatGPT, akár egy Claude AI-ról beszélünk, ugye ez jár egy admin panel, látjuk, hogy mekkora a felhasználása, tehát itt is már rögtön számokat kapunk arról, hogy milyen aktívak a munkavállalóink, hogy egyáltalán milyen keretek között tudnak dolgozni, és itt is fontos, hogy kereteket tudunk magának a számlának is szabni, tehát hogy mielőtt elszaladna itt a számla, be tudjuk állítani, hogy mik azok a költségkeretek per felhasználó, tehát nem az lesz a végén, hogy kapunk egy millió számlát, hanem tényleg itt azért jelentős kontrollunk van felette, és ami kifejezetten fontos, ez az adatbiztonság, céges adatok, személyes adatok, és a többi.

Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en.

0: műsorokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hírösszefoglalónk a Somos apáján, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti naplós Vávi Andrással. Irodóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott, a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban, Zuglóban, a Miskolci utcában, a Telepes utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad, mert vízvezetéket javítanak. A 81-es trolibusz terelve közlekedik, a Dózsa-György út felé nem érinti a Huszt utcai lakótelep megállót, az Őrs vezértere felé a Miskolci utca Csömöri út megállót. A hétvégére lezárják a pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Kertészek okozhatnak ma napközben mindkét irányban szakaszos útszűkületet a Vörösvári úton, a Váradi utca és a Flórián tér között. Lezárták mára a félútpályát a második kerületben a Tölgyfa utcában, a Feketeses utcánál közműépítés miatt. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébetéri lehajtót a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt. Az Attila úton sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek a budai végállomások felé, nem érintik a Rudas gyógyfürdő megállót. A 11. kerületben a Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamosinekre terelik, mert csatornát javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. ATV Start a Spirit FM-en. Válogatás az ATV reggeli műsorának legjobb és legfontosabb interjúiból.
2: Komját Imre, az MSZP elnöke, régi új elnöke, mondhatnám. Jó reggelt kívánok.
3: Jó reggelt a nézőknek is.
2: Annyira kevés MSZP-s van, hogy már online kellett szavazni?
3: Nem, ez egy belső igény volt. Ilyen még nem volt az MSZP életében. A szabályaink ezt lehetővé teszik, és megpróbáltuk most ezt a módját az elnök választásnak.
2: Jól ment?
3: Abszolút jól ment.
2: Hát az ön szempontjából igen, mindenki.
3: De volt verseny is értelemszerűen, de mi mindig nyitottak voltunk arra, hogy egyre közelebb kerüljünk a demokráciának ahhoz a részéhez, hogy minél többen beleszólhassanak az ügyekbe. Most lényegesen többen tudtak szavazni az MSZP elnökére, mint amúgy egy hagyományos pártkongresszuson.
2: Kik voltak az ellenjelöltek? Ki volt a kihívója?
3: Lovasi Gábor, 8. kerületi pártagunk. Ő úgy gondolta, hogy beadja a pályázatát, és megmérette magát is, egyébként azt hiszem több mint 20%-ot el is ért.
2: Miért jó ma MSZP elnöknek lenni? Ugye van egy útja az MSZP-nek, ami hát egyes vélemények szerint már a gödör maga, főleg onnan, ahonnan indultak.
3: Én olyan ember vagyok, aki számára a felelősségnek az nem csak addig tart, amíg mondjuk jól fut a szekér. Én magam felelősnek érzem magam azért, ahol az MSZP tart. Nem akarom mennyiben? Másra kenni a dolgokat.
2: Mennyiben érzem?
3: És a felelősség az azt jelenti számomra, hogy akkor az nem azt jelenti, hogy fogom, lemondok és hátat fordítok, hanem ameddig több a kérdés, mint a válasz, addig ott vagyok és teszem a dolgom.
2: Közbe kérdeztem, elengedte a fülem mellett, mennyiben felelős az MSZP mostani állapotáért?
3: Hát abban, hogy vezetőként hoztam döntéseket.
2: Rosszakat?
3: Jókat is, rosszakat is, igen, voltak rossz döntések is.
2: Az, hogy az MSZP ott tart, ahol tart, az nem csak az MSZP-re jellemző, hanem az összes korábbi pártra. Tehát egész egyszerűen azt fogalmazott meg a társadalomban a jelek szerint, hogy ezekre a pártokra semmi szükség. A DK-tól kezdve az összes többit felsorolhatjuk, gyakorlatilag a Mi Hazánk kivételével, amelyik egyedül talpon maradt az ellenzéki pártok közül. Az MSZP-nek milyen jövőt jósol?
3: Ahogyan említettem, hogy több a kérdés, mint a válasz. Arra még nincsen válasz, hogy az MSZP-re szüksége van-e, vagy nincs. Ez majd el fog dőlni.
2: Hát a választás nem ad választ?
3: A válasz az, hogy szükség van-e baloldalra. Szerintem igen. Addig, amíg az állam nem tudja biztosítani, a válasz az, hogy szükség van-e baloldal.

0: ahogyan eddig működött, nem is tud működni, és abban a formában nincs is szükség. Ezért kell átalakítani, de nem biztos, hogy az átalakításnak az lesz a vége, hogy az MSZP az lesz és létezik. Holnap lesz az MSZP 37. születésnapja. Én nagyon őszintén mondom, hogy egyáltalán nem biztos, hogy lesz 40. születésnapja. Természetesen az MSZP vezetőjeként és annak a közösségnek a vezetőjeként, akik azt mondták, hogy akarunk létezni és akarunk baloldaliként létezni a magyar társadalomban, azt kell, hogy mondjam, hogy azon leszünk, hogy legyen. De ahhoz rengeteg átalakításon kell átesnünk, és nem megújulásnak, mert ez már egy olyan elcsépelt szó, főleg az MSZP-vel kapcsolatban annyiszor volt már itt baloldali fordulat, meg megújulás, hogy már nekem is elegem van belőle, nem hogy a kedves nézőknek, vagy a társadalomnak. De egy biztos, hogy az a kérdés, hogy akarunk-e egy 21. századi szociáldemokrata értékeken alapuló baloldali közösséget építeni?
1: Az milyen? Mert hogy ez az alapkérdés, ha jól értem.
0: Akkor visszatérnék a József Attila idézethez. Az olyan, amelyik biztosítja a közösség és az állam által azt, hogy mindenki ehessen, ihasson, azt ölelhessen, akit akar, és tudjon aludni, legyen hol aludni a fiataloknak. Az egyik legnagyobb kérdési probléma az a lakhatás.
1: De hát ezt nem az MSZP fogja most megoldani. Ezt ha valaki meg tudja most oldani, aki kormányon van, az a Tisza.
0: Ez egyértelmű, csak ahhoz olyan törekvéseket is kell látni, hogy ezt meg is akarja oldani, és baloldali értékek mellett akarja megoldani. Most azt látjuk, hogy lakóparkok százai, ezrei nőnek ki, akárcsak Budapesten vagy vidéken is. De ez megoldja a lakhatás problémáját.
1: Hát azok bérlakások lesznek, akkor valószínűleg igen. Ha nem, akkor aligha.
0: Nagyon jó, azzal kezdődik a bérlakás, hogy bér. Az viszont olyan bérek is kellenek, megfizethető árakhoz, megfelelő tisztességes bérek kellenek. Ezt sem látjuk most, és akkor csak hogy egyértelmű legyen a nézők számára. Mi nem fogunk mindent csőből, rögtön vagy csípőből kritizálni, amit a kormány csinál. Vannak jó dolgok, amiket csinálnak. Természetesen, amit kell, azt meg kell kritizálni. Például azt kell kritizálni, hogy még mai napig nem látom azt a törekvést, hogy megoldják mondjuk a munkavédelem problémáját. Nyáron hetente haltak meg emberek a munkahelyükön, és gyakorlatilag azon kívül, hogy megbüntették azt a céget, nem történt semmi. Nem a büntetés a megoldás, rendszer szintű változások kellenek a munkavilágában és máshol is. A gyermekvédelemben volt a Zsolti bácsi ügy, mi akkor is azt mondtuk, hogy nem ez a legfontosabb. Az, hogy kioldja meg ezt a problémát. Például mai napig nem történt arra intézkedést, hogy mondjuk azokat a gyerekjogi képviselőket, akiket 2023-ban kirúgtak, azokat mondjuk visszahelyezzék a pozíciójukba, azért, hogy dolgozhassanak, hogy megvédhessék a gyerekeket.
1: Ők szeretnék ezt? Hogy visszahelyezzék őket? Hát 2023 óta, mint hogy az elbocsájtott pedagógusok nagy része is találtak maguknak más életcélt.
0: Mert a rendszerben ezt tudták megtenni, hogy keresnek más célt. De ezek az emberek elkötelezettek, és szerették a munkájukat. És egyébként a magyar szociális rendszert is az elköteleződés, a hit és a munka szeretete tartja egyben. Ha nem kapják meg a megfelelő támogatást, és nem csak a bért, hanem a munkakörülményeket is, akkor szét fog esni a rendszer. Tudom, persze az a válasz, hogy 16 év alatt nem esett szét, de...
1: De nagyon... szétesett, pont ezért nehéz ezt most újraépíteni. De nyilván egyfelől látszik, hogy elkezdték, másrészt nyilván lassabban, mint kéne, vagy mint amire igény lenne, de visszakanyarodva az MSZP sorsára, meg az MSZP céljaira, ez lenne a baloldaliság, amiket itt felsorolt? Tehát ez egy 21. századi baloldali párt ismérve?
0: Ha azt mondjuk, hogy az egyik fő törekvésnek annak kellene lenni, hogy egy lassabb, nyugodtabb, stresszmentesebb, lelkileg kiegyensúlyozottabb ország legyen és társadalom legyen, az már önmagában egy politikai ígéret. Most azt látjuk...
1: Ez igaz.
0: Most azt látjuk, hogy erre nincs semmiféle terv, nincs semmiféle mondás.
1: De hát az MSZP fogja megnyugtatni a társadalmat?
0: Vagy az MSZP, vagy az az új baloldali mozgalom, vagy új baloldali párt, ami majd létre fog jönni.
1: Jó, nem először céloz erre, úgyhogy akkor itt álljunk is meg. Igen. Úgy mennek ki ennek a választásnak, hogy lenne az MSZP elnöke újra, hogy ott volt a fejében, hogy lehet, hogy olyan lesz, aki bezárja?
0: Természetesen.
1: És ezt meg is ígérte az önre szavazóknak?
0: Azt kértem áprilisban az első olyan választmányülésre, hogy ez a párt kongresszusa, vagy a párt parlamentje, hogy egy önreflexió gyakoroljunk. Az önreflexió az egy elképesztően nehéz és mély utazás

0: a lelkünk és a működésünk legmélyebb bugyraiba, és ott szembe kell nézni a démonainkkal. Szembe kell nézni azzal, hogy igen, lehet, hogy 2 év múlva lekapcsoljuk a villanyt.
1: De akkor nem ő lesz az, aki egy új baloldali pártot megalapít egyúttal? Szerintem, mert akkor az ugyanaz, mint amit lekapcsolt.
0: Szerintem nem én leszek. Én már inkább szeretnék edző lenni, mint csatár, de minden segítséget, tudást, tapasztalatot át fogok adni, és meg fogok adni arra, hogy egy ilyen legyen. Jelenleg ma nincs egységes baloldali mozgalom. Kis pártöredékek vannak, ilyen kis pártöredék az MSZP is, a DK is, és nem sorolom. Kis szellemi műhelyek vannak, mondjuk, mint a Politika Történeti Intézet, vagy a Partizán körüli szellemi holdudvar, a szikromozgalom, ami Ján Borondás
1: körül sorolja?
0: Volt. Hogy?
1: A Partizánt, mint médiaipari konglomerátumot a baloldalra sorolja?
0: Hát hogyne, hasznos gondolatok születnek meg, baloldali gondolatok születnek meg.
1: Hát olyan van máshol is.
0: Az mindegy, hogy egyébként egy sajtóterméktől, az ott leírtaktól, vagy tanult baloldali gondolkodóktól, egy a lényeg, hogy gondolkodjunk. És próbáljunk meg valami fajta cselekvési tervet is letenni az asztalra. A cselekvési terv még nincs, most még beszélgetések vannak, és szerintem kevesebb az önreflexió, mint amit én szeretnék.
1: Lát olyat a placon, aki azon dolgozik, hogy legyen egy új baloldali párt? Egy fiatalabb, hát egy is, dinamikusabb?
0: Is vagyunk, többen is vagyunk, ugye ezek a beszélgetések zajlanak. Én például Jámbor Andrással együtt voltam a Szociális Szféra dolgozónak tüntetésén, és ott is beszélgettünk, és arról is, hogy mit szeretnénk majd esetleg közösen csinálni, vagy nem közösen csinálni, de egy biztos, hogy szerintem nem a régi garnitúrából kell, hogy kijöjjön valaki, és kiálljon, és majd én csinálok új baloldalt. Szerintem kellene egy baloldali Magyar Péter. Természetesen más attitűddel, de egy a lényeg. Addig is, amíg ezt a munkát elvégezzük, csak én teszem a dolgom.
1: Azt tudja, hogy ez egy szürreális beszélgetés lett. Teljesen. Tehát van egy régi párt, új régi elnökkel, aki arról beszél, hogy az a régi párt az idejét múlt, és képes és kész bezárni azt.
0: Egy nagyon régi gyárban dolgoztam, ami idejét múlt technológiailag minden szempontból, de nem mentem el, pedig kevés volt a fizetés, meg nem volt megbecsülés, mert láttuk azt, hogy hogyan lehetne egy új gyárat építeni és egy új technológiát.
1: Komjáti Imre volt a vendégünk, az MSZP újra választott elnöke. Köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm a lehetőséget.
1: Tóth Peti Lilian a híradóval, aztán várom önöket vissza. Cserpalkovics Andrással folytatjuk a műsort, hisz ezt már elkezdtük 3-4 órával ezelőtt, és amiről beszélgetünk majd, az összefogás, ami a Megyei Városok Szövetségének tagszervezetei a megyei városok között létrejön, azért, hogy részt vegyenek például az alkotmányozásban, amit a mostani kormány megígért, és amely folyamat valószínűleg fontos lehet ezen városok résztvevői, tehát a polgársága számára is. Cserpalkovics András az egyik olyan Fideszhez köthető politikus, akinek volt kritikája az önkormányzatok helyzetével kapcsolatban az előző időszakban is. Nyilván ezek orvoslását is várja. Jó reggelt kívánok, polgármester úr!
2: Jó reggelt kívánok, és köszönöm szépen a lehetőséget, hogy beszélgethetünk egy kicsit az önkormányzatok helyzetéről.
1: Örülünk, hogy itt van. Hát beszéljünk is erről a kérdésről, mert hogy tényleg az elmúlt időszakban gyakorlatilag nem volt polgármester, aki ne panaszkodott volna a saját városának, saját településének a helyzetére, és minthogyha bár időnként voltak egyeztetések, de mégis süket fülekre talált volna mondjuk nagyjából az elmúlt évtizedben. Ez a rengeteg probléma. Most lát-e változást, vagy azért szólalnak meg éppen, hogy ne hagyják ki önöket megint?
2: Az mindenképpen egy fontos és jó hír, hogy elkezdődött az egyeztetés folyamata. Többféle módon találkoztunk már miniszterasszonnyal is, államtitkár úrral, ugye Hofmann István államtitkár úrral gondolok, aki az önkormányzatokért felelős államtitkár lett az új kormányzati struktúrában. Ezeken az egyeztetéseken a pénzügyminisztérium is minden esetben jelen volt. Volt, amikor ez mind a 8 önkormányzati érdekképviseleti szövetséget jelentette, például az ÖNET keretében, ugye, ami egy törvénybe foglalt hivatalos fórum erre, most pedig ennek a hétnek az elején a megyei városok 25 polgármestere találkozhatott a miniszterasszonya Lőrinc Viktóriával. Tehát az mindenképpen pozitív, hogy van, úgy látom, nyitottság ezekre az egyeztetésekre. Az is pozitív, hogy miniszterasszony egyértelműen meghívta mind a 8 szövetséget, így az MJVS-t is az alkotmányozás folyamatának önkormányzati közigazgatást érintő kérdéseire is. És hát persze nagy kérdés, hogy 2026 végén tud-e a kormányzat valamilyen segítséget nyújtani még az önkormányzatoknak az év zárásához, és mi lesz a 2027-es költségvetésben ezen a területen. Ez még előttünk van, tehát hogy ez a sok egyeztetés eredményt hoz-e, azt most nem tudom még elmondani, de nyilván egyeztetés nélkül szinte biztos nem lenne eredmény. Általában optimista ember vagyok, úgyhogy én bízom benne, hogy októberben már konkrétumok szintjén is látjuk, hogy mit szándékozik tenni az önkormányzati világban a kormányzat, és mennyibe von be ebbe bennünket.
1: Mekkora a baj most? Mert hogy igen, lehet hallani, tehát ért polgármestere rendre elmondja, hogy ez így nem megy év végéig. Karácsony Gergely főpolgármesterként Budapest kapcsán is elmondta itt, minthogyha meghallgatásra talált volna a sok panasz, és lenne valamilyen megállapodás, mert a kormány és a főváros között. Jó néhány olyan település lehet, amelyik konkrétan bajban van.
2: Én úgy tudom, úgy hallom, nyilván nem vagyok feljogosítva arra, hogy konkrét település neveket most említsek, de a megyei városok közül is számos olyan település van, ahol komoly pénzügyi nehézségek elé néz az önkormányzat, már ennek az évnek a zárása vonatkozásában is. És van néhány olyan objektív probléma, ami ráadásul azt is mondhatnák, hogy ebben a mostani időszakban állt elő. Említenék kettőt, mind a kettő fajsúlyos, mert sok pénzt érint. Az egyik, hogy a helyi gazdaságból származó helyi adóbevétel, különös tekintettel az iparüzési adóbevételre, nagyon sok városnál nem fogja meghaladni a tavalyi szintet, vagy el sem fogja azt érni. Itt tehát eleve képződik létrejön sajnos egy elég jelentős hiány. Egyébként Fehérvár esetében sem volt példa arra az elmúlt egy évtizedben, hogy ne nőtt volna az adott évben az iparüzési adóbevétel az előző esztendő bevételéhez képest. Sajnos ez az idei évben valószínűleg meg fog történni. De itt legfeljebb arról beszélünk a mi esetünkben, hogy nincs növekmény, nem esik jól, de nyilván ez könnyebb kigazdálkodni, mint hogyha valakinek egy előre a tavalyi szinthez képest betervezett bevétele nem is érkezik meg. És itt milliárdos, kétmilliárdos összegekről is hallok megyei jogú városoknál, ami nyilván nagyon nehéz probléma. És van néhány speciális költségnövekményünk, például közösségi közlekedés, például üzemanyagár kérdése. És ez azért fontos, mert tudni kell, hogy ezeknek a városoknak ma nem kötelező feladata a közösségi közlekedés, bármilyen furcsa, talán még vicces is, de ez azt jelenti, hogy nem kapunk hozzá értelmi állami normatívát. Tehát ha van egy költségnövekmény, akkor teljes egészében az adott településnek kell kigazdálkodnia. Ezért javasoltuk a kormányzatnak azt, hogy hasonlóan azzal a megállapodással, amit a fővárossal kötött, kapjunk segítséget a negyedik negyedéves szolidaritási hozzájárulás befizetése, kötelezettsége alól vagy ahhoz egy támogatást, illetve néhány kiegészítő normatíva jellegű támogatást, valamint a közösségi közlekedéshez egyfajta támogatást. Jövő héten lesz egyébként az ÖNET következő ülése, ahol már a költségvetéssel kapcsolatban kapunk tájékoztatást. Én bízom benne, hogy ez nem csak a 27-re fog kiterjedni, hanem már esetleg a 26-ra vonatkozóan is lesz lehetőség valami általános jellegű segítségre is.
1: Meg hát jó lenne eljutniuk az önkormányzatoknak arra a szintre, hogy nem segítségre szorulnak, hanem saját lábukon megállnak egytől egyig. Én nem értem, de hát ha olyan is sokkal jobban, hogy igazából az előző kormányzatoknak, mert hát itt azért négy Orbán kormányról beszélünk, és egy folyamatban vagyunk, miért volt szándéka, ha az volt, hogy az önkormányzatokat ilyen rövid dróton rángassa, mint ahogy a költségvetésükkel ezt megtette. Tehát mitől lett ez kormányzatnak, vagy mitől lett ez bármely önkormányzatnak jobb?
2: Én úgy érzem, hogy talán érdemes lenne az elmúlt időszakot, az elmúlt több mint 10 évet két időszakra bontani, mert az első időszakban nagyon régen volt, nem biztos, hogy mindenki, aki ezzel foglalkozik, erre emlékszik, de 2013-14-ben egy nagyon nagy adósságkonszolidációt hajtott végre az önkormányzatok vonatkozásában az Orbán kormány. Magyarul a teljes adósságállományát az önkormányzati szektornak átvállalta az állam. Ez akkor finanszírozásban egy nagyon nagy segítség volt, majd ehhez kapcsolódtak fejlesztési programok, mondjuk a megyei jogú városok esetében a modern városok programok. Ezek szerintem abszolút előremutatóak voltak, viszont sajnos ezzel párhuzamosan elindult egy folyamat, ami 2019-20 után sajnos fel is gyorsult, ami önkormányzati feladatok állam által történő átvételét jelentette, egyfajta központosítását bizonyos feladatoknak, és ezzel kapcsolatban pedig a normatíva szinte befagyasztását, és ez azt eredményezte, hogy kevesebb feladattal, és egyébként egy romló finanszírozási környezetben kellett szembenézni az önkormányzatoknak. Szerintem ez vezetett most ahhoz a helyzethez, hogy bizony most segítségre van szükség, de egyetértek az elhangzottakkor, hogy egy olyan struktúrát kéne kialakítani, ahol egyértelmű, hogy milyen feladatok ellátását várjuk el ebbe az országban a településektől, az önkormányzatoktól, és ahhoz milyen finanszírozási környezetet tudunk biztosítani, és nem csak a helyi adókra gondolok, hanem gondolok itt akár az átengedett állami adókra, hiszen régen maradt a személyjövedelemadóból, a gépjárműadóból bizonyos százalék a településeknél. Én szerintem ezt újra érdemes lenne átgondolni. Egyébként hozzátenném, hogy a bevezetésre kerülő vagyonadó azon európai országokban, ahol ilyen régóta létezik, mondjuk például Svájcban, alapvetően nem állami adó, hanem helyi adóként az önkormányzatokhoz folyik be, illetve Svájcban részben a kantonokhoz. Tehát csak azt vetett föl, hogy nem önmagában a helyi adó kérdése, hanem a teljes finanszírozási kérdés átgondolandó, korrektül hozzátéve, talán az elhangzottakból is kiderül, hogy ez egy örökölt problémája ennek a kormánynak, tehát ezt nem ez a kormány okozta, de nyilván ennek a kormánynak a felelőssége, hogy már az idei és a jövő évben ezzel a helyzettel előremutató módon kezdjen valamit.
1: Egy csomó feladatot elvont az állam az önkormányzatoktól. Fehérvár például kérne vissza, ön szeretne visszakapni bizonyos feladatokat? Lenne annak értelme?
2: Én úgy gondolom, hogy azon feladatok zöme, ami átkerült az államhoz, azokat vissza kellene adni. Mondok kivételt, hogy kezdjük ezzel. Például szerintem az okmányiroda rendszer helyett létrejött kormányablakrendszer, az szerintem egy jobban működő, a polgárokat jobban szolgáló struktúra, tehát szerintem az az államnál kellene, hogy maradjon. Szerintem a járási hivatal, kormányhivatali rendszernek is sok értéke és előnye van, de amit szerintem vissza kellene kapnunk, az részben hatósági ügyek, és itt nem a polgármestereknek, az önkormányzatoknak, hanem a jegyzőknek kellene újra nagyobb szerepet kapni. Építésigazgatás. Szerintem minden település életében van az egyik legnagyobb konfliktus pont ez, miközben az önkormányzatoknak föl kell tenniük a kezüket, mert nincsen nálunk érdemi hatósági hatáskör. Még egyszer, a jegyzőkhöz telepítve ezt, nem a polgármesterekhez. Ami pedig egyéb feladatokat, védőnői szolgálat. Ma az a nagyon furcsa helyzet van, hogy a védőnők azok államhoz tartoznak, de az iskolai védőnők az önkormányzatokhoz, miközben az iskolák az államhoz. Tehát ezek ilyen nagyon faramúci helyzetet eredményező megoldások, ezeket én feloldanám, és hát ha kimondtam az iskola szót, akkor azon az egyik legnagyobb kérdés, hogy a jövőben az iskola fenntartói szerep részben vagy egészben visszakerül az önkormányzatokhoz. Ha visszakerül, akkor az alapfok, tehát az általános iskolai struktúra, vagy mi van a középiskolákkal. El tudunk-e képzelni vegyes rendszert, hiszen itt korábban sem volt teljesen egyhangú az önkormányzatok véleménye, hogy ki szerette volna, ki nem szerette volna az iskolákat. Úgyhogy ezek szerintem a nagy kérdések, de ez is talán mutatja azt, hogy nem egy-egy elemet érdemes kiemelni, hanem végre az egész struktúrát kellene átnézni, és én szerintem egy társadalmi vitát is érdemes lenne benne lefolytatni, hogy maguk az emberek mit gondolnak erről. Én úgy érzékelem, hogy azért az önkormányzatok iránti bizalom az nagyobb, mint az állami szervek iránti bizalom. Talán nem csak az elfogultság mondatja ezt velem. Ha pedig így van, akkor érdemes lenne az emberek ezen szavát is meghallgatni.
1: Csak ne az legyen a végül, hogy persze visszahagyjuk az iskolát, aztán oldjátok meg, pénzt nem adunk hozzá. Ehhez lenne fontos egy alkotmányozási folyamat, ahol bizonyos alapvetéseket lehetne rögzíteni. Jelezték, hogy ebben részt vennének a szövetség tagjai.
2: Igen, Lőrinc Viktória miniszterasszony vetette föl mind a 8 önkormányzati érdekképviseleti szövetségnek egy másfél-két hónappal ezelőtt az ÖNET egy ülésén, hogy el fog indulni az alkotmányozás folyamata, és ebben nyilván az önkormányzatokra, közigazgatásra vonatkozó részébe bevonná a szövetségeket. Mi akkor jeleztük mind a 8-an, most külön a Megyei Jogvárosok Szövetsége is kijelentette, hogy kész ebben a folyamatban konstruktív módon, javaslattétellel közreműködni, már csak azért is, hiszen augusztus 5-én a 8 szövetség egy közös álláspontot, egy minimum önkormányzati programot tett le a kormányzat asztalára, és ebben egyébként vannak közjogi kérdésekre vonatkozó, tehát az alkotmányozással összefüggő kérdések is. Nem titok, hogy ennek a leglényegesebb eleme, hogy a decentralizáció irányába lépjünk el, és hozzunk vissza feladatokat a településekre, és mindig fontos, hogy hozzátesszük, hogy utána egy kérdés, hogy ezt az önkormányzat lássa el, vagy egy állami szerv, csak ha az állami szerv látja el, akkor annak a helyi közösségei, intézményei hozhassák meg a döntéseket, és ne legyen minden ronda szóval beközpontosítva Budapest egy minisztériumi irodájába, mert úgy nagyon-nagyon nehéz ezeket a folyamatokat jól, pontosan, precízen ellátni.
1: Folytatódik az egyeztetés? Azt mondta, hogy legközelebb talán jövő héten találkoznak?
2: Igen, jövő héten, ha jól emlékszem, talán kedd délután lesz az ÖNET következő ülése, ahol a 2027-es költségvetés ránk vonatkozó, már az önkormányzatokra vonatkozó részének bemutatása lesz a napirend. Úgyhogy hát, mindenképpen fontos kérdés
1: talán
2: lesz.
1: Talán ott ki is derül valami.
2: Igen, szerintem ki kell, hiszen ha jól emlékszem a menetrendjére a parlamentnek, akkor október végéig be fogja nyújtani a kormány a parlamentnek a költségvetést. Előtte gondolom a költségvetési tanács is megnézi azt, úgyhogy én bízom benne, hogy jövő héten már abszolút konkrétumokat hallunk erről a bizonyos költségvetésről, de szeretnénk kérni, hogy a 27 mellett, ahol tud a kormányzat segíteni, elismerve még egyszer, hogy örökölt problémákról van szó, ott tegye ezt meg, mert vannak települések, nem is kis számban, akik szerintem erre most rászorulnak.
1: Cserpakovics András székesfehérvár polgármester, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke volt itt reggel velünk vendégként a Startban. Köszönöm ennek.
2: Én köszönöm a lehetőséget, napot és szép hétvégét kívánok mindenkinek.
1: Ennek is minden jót.
3: Best of adást hallottak.

0: műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit.
1: A műsort a Tánc és Színház Nonprofit Kft. Támogatta.
0: Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban, Zuglóban, a Miskolci utcában, a Telepes utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad, mert vízvezetéket javítanak. A 81-es trolibusz terelve közlekedik, a Dózsa-György út felé nem érinti a Huszt utcai lakótelep megállót, az Őrsvezértere felé a Miskolci utca Csömöri út megállót. A hétvégére lezárják a pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Kertészek okozhatnak ma napközben mindkét irányban szakaszos útszűkületet a Vörösvári úton, a Váradi utca és a Flórián tér között. Lezárták mára a félútpályát a második kerületben a Tölgyfa utcában, a Feketeses utcánál közműépítés miatt. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébetéri lehajtót a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt. Az Attila úton sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek a budai végállomások felé, nem érintik a Rudas gyógyfürdő megállót. A 11. kerületben a Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamosinekre terelik, mert csatornát javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. ATV Start a Spirit FM-en. Válogatás az ATV reggeli műsorának legjobb és legfontosabb interjúiból.
3: Súlyos témával folytatjuk, nyilvánosságra került a bücskei ügyről szóló jelentés. Tegnap a kormányzat bemutatta ezt, és kommentálta is a miniszterelnök, és hát hallottuk a részleteket, amelyek egészen drámaiak. Molnár László gyermekvédelmi szakember a vendégünk, jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt
3: kívánok! A legmegdöbbentőbb, hogy gyakorlatilag a rendszerváltásig megyünk vissza egy ember álmokfutása kapcsán, miközben arról rengeteg jelentés lehetett, és még az is hozzátartozik, hogy ezek egy része a jelek szerint el is tűnt.
4: Hát sajnos ez pontosan így van. Mondjuk, ha engem is megkérdeznek, még gazdagabb lett volna ez az anyag. Ez nem ilyen sérelem, amit mondok, csak hát Sok információ összegyűlt nálam.
3: Mi az, ami nem hangzott el, és ön tudja?
4: Hát ezt most itt nem fogom így kirakni az asztalra, de azért...
3: Gátlátja, én megkérdeztem.
4: De azt megemlítem, hogy valószínűleg nem volt ennek a vizsgálatnak hatásköre arra, hogy a nyomozóhatóság munkáját is hát megvizsgálják. De azt gondolom, ezt a belügyminisztérium a jövőben megteheti. Azért tudnélik, és most fogok mondani egy rettenetes példamondatot, tudnék, az első rendőrségi vizsgálat, amit úgy zártak le, hogy, és most jön a mondat, véletlen érintések történtek. Hogy ezt hol láttam, és kitől, az nyilván az én titkom, de még egyszer, a véletlen és többes számba érintések. Na, ilyen belekerül, így lezárni egy nyomozást, én azt gondolom, ez botrányos. Egyébként az anyag, a vizsgálati anyag gyönyörűen, szóval nagyon korrektül és alaposan kitér arra, hogy a büntető eljárásnak a szokásos menete, ami mindenból csak nem gyerekbarát igazságszolgáltatás, és a gyerekeknek, az áldozatoknak, vagy a potenciális áldozatoknak a legjobb érdeke, amit képviselni kellett volna, az köszönő viszonyban nem volt egymással. Tehát ez a vonal, ez nem került ebbe az anyagba kifejtése, valószínűleg azért, mert nem volt hozzá kompetencia. Egyébként számomra már hosszú évek ezelőtt az RTL házon kívüli műsora kapcsán belém sült egy mondat, amikor egy talán már nagykorú kislányt megkérdeztek Bicskén, aki a világ legtermészetesebb hangján azt mondta, hiszen ezt itt mindenki tudta. Na most, aki ezt hallotta, és valaha köze volt érdemben a Bicskei gyerekotthonhoz, annak el kellett volna süllyednie.
3: A Bicskei gyermekotthonról szól a jelentés, a Bicskei gyermekotthonról beszélünk, de közben már lehetett tudni, hogy máshol is történt mindenféle. Néhány eljárás is nagyon konkrét személyek ellen elindult. Általános volt az a helyzet, amit a Bicskei gyermekotthonban át kellett élniük a gyerekeknek?
4: Nem, korán sem volt általános. Nem, hát az azért nagyon erős túlzás lenne. Valószínűleg vannak, és marad is úgy, feltáratlan esetek. A Bicskén is nyilván több áldozat volt, és bizonyos gyerekotthonokban is történtek, nem mondom, hogy hasonló, de mindenképpen gyerekbántalmazás és hatalommal való visszaélés hátterű esetek, amelyek már maradnak a homályba. De a rendszer egészére ez nem volt jellemző. Itt igazából az a borzasztó, hogy egy elkövetőr, hát hármat ítéltek el, de végre, mivel egy elkövetőről beszélünk, Vásárhelyi Jánosról, aki több mint 20 éven keresztül tette, amit tett. Na most ezt ilyen zseniális elkövető nincs a világon. Tehát itt ennek a szociálpszichológiai része, ez nem került kifejtésre ebbe a vizsgálati anyagba, ez nincs rendesen végigszálazva. Ilyet egyedül nem lehet követni. Nyilván voltak cinkosok, voltak félrenézők, elhallgatók, nem tudom, és persze megfélemlített vagy megvásárolt gyerekek, de végül is az egészet azért mégis a gyerekek borították. Szóval azért azt gondolom, hogy meg hát egy külsős, aki ifjúság szakértőként, külsősként járt be foglalkozásokat tartani, és azt hiszem megérdemli, hogy megemlítsük a nevét, Bárnai Árpád, de hogy belülről, szóval ez valami egészen elképesztő dolog.
3: Azon gondolkozom, ugye visszament a kutatás egészen 90-ig, és talált is adatokat az elkövetésekkel kapcsolatban. 1990 óta a felnőtt társadalomnak, pont az, amit ön említ és feszeget itt most, és az ott dolgozóknak, ami egy változó csapat volt nyilván az elmúlt 35 évben, és nem csak ott, hát ugye ő sem egy helyen volt 35 éven keresztül, hogy nem tűnt fel? Hogy lehetséges az, hogy senki nem volt, aki végigmegy az úton? Oké, ezt a rendőrségi eljárást most felfüggeszte, én ebben nem törődök bele, újra feljelentést teszek. Tehát, hogy én tudom, hogy innen az asztaltól könnyű, mert nem voltam abban a helyzetben, hogy én tegyem ezt meg, de mégis egészen furcsa, hogy ott valószínűleg emberek, felnőtt emberek, felelős emberek tucatjai voltak azok, akik ezt tudták.
4: Hát aztán éppen ezt mondtam el.
5: Igen. De hogyan? Tehát, hogy ott a rendszeren belül is van egyfajta félelem?
4: Hát egész biztos. Vagy ha nem nevezem félelemnek, akkor is egy rövid pórázon tartás. Úgy egzisztenciális értelemben, mondjuk Bicske azért mégiscsak egy város, ezzel együtt egy nagy munkaadó volt a kastély. És ugye, hát csak belekezdek valamennyibe ennek a lélektanába. Tehát aki a konyhán dolgozik, és hallott ezt-azt, tud ezt-azt, az azt fogja mondani, én? Hát miért én? Hát itt van, fölöttem van egy hierarchia, és én, és mi van, ha egyedül maradok?
5: Igen.
4: Szóval, hogy ez egy borza, és ez egészen igazgatóhelyettesi szintig. Egyébként volt igazgatóhelyettes, aki fogta magát, aztán elment, meg pszichológus, meg számos nevelő, inkább kilépett az egészből.
5: Most létrejön egy gyermekvédelmi jóvátételi alap, 1 milliárd forint az alap kezdőtőkéje. Erről mit gondol, mennyire fogja elérni a célját ez az alap? Mennyire jut azokhoz, akik valóban elszenvedték a sérelmeket?
4: Hát azt én nem tudom megmondani, de ez egy jó dolog, mindenképpen jó dolog. És ugye itt nem effektíve pénzosztásról van szó, hanem arról, hogy a korabeli áldozatok megkapják azt a mentális és pszichés segítségnyújtást utólag, amit annak idején elmulasztottak. Tehát ezek az összegek, amit majd megítélnek, az tulajdonképpen terápiás célokra, meg rehabilitációra folytatandó. Költhető lesz. De én szeretném megemlíteni, ami az anyagban is megjelenik valamelyest, hogy a korabeli fenntartó, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság semmilyen segítséget nem adott az intézménynek a botrány kirobbanása után. Se gyerekeknek, se az ott dolgozóknak. És itt kell kiemelni, hogy egyetlen szervezet, az Eszter Ambulancia volt az, amelyiket az intézmény új vezetése megkeresett, és ők ott hosszú hónapokig terápiás munkát végeztek. De hát ez nem lehetett teljes körű. És az, hogy a fenntartó ez... Hát, mert ugye a korábbi rendszernek egy jellemzője volt az, hogy ezeket az eseteket elég túlélni. És lehetőleg minél kevesebbet tudja róla a közvélemény. De ugye azt is kérdezted, Telsikat, hogy lehetséges az, hogy alapvető információk hát nem jutottak el döntésekhoz. Hát a Juhász Péter Pál Szőlő utcai ügybe dettó ezt tapasztaljuk. Hogy hiányozhat valakinek a személy anyagából olyan alapvető dolgok, amelyek akár fegyelmi eljárás, rendőrségi vizsgálat, és a többi, és a többi. Miért nincsenek benne?
5: Ki emelte ki?
4: Valaki kivette, illetve ugye egy hivatkozási alap az, hogy amikor a fővárostól átvette az SZDF az intézményeit, hát akkor mindig van adatvesztés, effektíve papírok elszállnak.
5: Az adatvesztés ilyenkor akkor van, az a dosszié véletlenül kinyílik.
4: Hát csak valahol is véletlenül, igen.
5: Azt olvasom, hogy 8 megyében egyáltalán nincs gyermekpszichiáter jelenleg. Ki az, aki foglalkozik azokkal, akik nem is otthonokban élnek, csak bajban vannak, és hogyan lehet ezt a helyzetet megoldani, mert hát ez így tarthatatlan.
4: Jó, most így föltenném a kezemet, hogy ez nem tudok érdemben hozzászólni.
5: De hát ez is a gyermekvédelem része.
4: Persze, hogy a gyermekvédelem része. Ez egy krónikus hiány, szakember hiány, a gyermekpszichiáter. Nem, mint a pszichológusra sokkal jobban állnánk, mármint az ország bizonyos régióiban. És ugye az egy gyermekpszichiáter, nem, az nem úgy van, hogy akkor feladunk egy hirdetést, mert a nincsből senki nem fog jelentkezni. Tehát valahol nyilván az ő képzésüket, vagy a motiválásukat, hogy erre a területre azért hát lenne igény, hogy képezzék magukat. Tehát a képzés oldaláról is valószínűleg ezt meg kellene közelíteni. Nem, őszintén szóval nem tudom, de nagyon, nagyon erős és nyomasztó a hiány. Ugyanúgy az részben átfedés a szenvedélybeteg gyerekek és fiatalok esetében.
5: Na akkor a végére egy könnyebb kérdés, mert Gyurko Szilvia bejelentett, hogy folyamatban van a 9,5 milliárd forint kiutalása, amit a szociális és gyermekvédelmi tárcához fognak küldeni. De ha ez a pénz megérkezik, azt hova kellene elkölteni, hogy látja? Hol a legégetőbb a hiány?
4: Ez nem a könnyű kérdések közé tartozik, mert én nem tudok jól számolni.
5: Sokkal többet költene rögtön?
4: Azonnal, de nyilván arról, szóval vannak olyan gyerekotthonok és lakásotthonok, ahol mindent ki kell cserélni. Azt is, ami a falba van, meg ami azon kívül. Tehát hihetetlen lepusztult műszaki állapot, életveszélyes, áramütés minden előfordulhat, tehát ezeket azonnal kézbe kell venni, és kell valamit csinálni. Na most ez a pénz nem csak a dologi vonatkozásokra értendő, akkor a rendszerben dolgozóknak, akik a tényleg a lövészárokban dolgoznak, gyerekfelügyelők, nevelők, az ő lelki megsegítésüket, szupervízióval, hát arra én mindenképpen költenék ebből a pénzből. Szupervízió most is van nyomokban, és addig, amíg valami pályázatból erre forrás volt. Viszont ennek be kellene épülni a költségvetésbe. És bocsánat, de kérdés nélkül is mondok valamit, és pedig azt, hogy ez a vizsgálati jelentés, ez több, mint vizsgálati jelentés. És ez egy nagy dolog, ez egy nagyon jó dolog. A részben vannak ismeretterjesztő részei, ami műfajilag talán nem ide illik, de nagyon jó, hogy ott van. És ami még jobb, hogy bemutatja azokat a feladatokat és hogyanokat, amit a jövőben tenni kell. Most egy dolog nincs benne, azért vagyok itt, hogy ezt én elmondjam, illetve csak nagyon becsomagolva van benne, hogy jogszabályba kellene megjelenni annak, hogy minden szervezetnek és intézménynek, ahol gyerekekkel foglalkoznak, legyen az bölcsöde, óvoda, iskola, gyerekotthon, sportegyesület, fúvós zenekar a gyerekek, kell rendelkezni úgynevezett gyermekbiztonsági szabályzattal, vagy irányelvekkel. Most ezt nem fogom elmondani, ez miből áll, de a lényege az, hogy mit szabad és mit nem szabad. És amit szabad, azt hogyan kell csinálni. És erről tudjanak a gyerekek, hogy ők biztonságos helyen vannak, tudjanak róluk a szülők, vagy a törvényes képviselőjük, hogy jó helyen van a gyerekük. Ja, és persze hát a benne dolgozók, ez elég nyilvánvaló. Hát és a közvélemény is. Tehát egy ilyen dokumentum minden gyerekintézményre szükséges.
5: Jó, hogy elmondta ezt a végén, és köszönöm, hogy itt volt.
4: Én is köszönöm.
5: Molnár László gyermekvédelmi szakember volt a vendégünk.
4: Köszönöm.
5: A Nemzetbiztonsági Bizottság ülésén járt tegnap Szijjártó Péter volt külügyminiszter, ahol egyébként nem volt köteles megjelenni, de megtette, és igen készségesnek bizonyult a sajtóval is, meg a bizottsági ülésen is a hírek szerint. És érdekes ez, mert a bizottsági ülés után a megszólalók is igen visszafogottak voltak annyira, hogy persze azt lehetett sejteni, a Fidesz képviselője úgy fogalmazott, hogy nincs itt semmi látnivaló, de a Tiszás bizottsági tagok és vezető is valami olyasmit mondott, hogy nem sikerült megbizonyosodni arról, hogy bármi extra vagy bármi különleges történt volna. Martin József Péter van itt velünk, a Transparency International Hungary ügyvezető igazgatója. Jó reggelt kívánok!
6: Jó reggelt kívánok!
5: Önmagában az, hogy valaki ezen a forgóajtón kilép, és átmegy kormányzati szereplőből egy világcég egyik vezetőjévé, az néhol tiltott, de alapvetően önmagában nem valósít meg semmi extrát, ugye?
6: Hát én inkább azt mondanám, hogy nem valósít meg bűncselekményt, extrát azért megvalósít abban az értelemben, hogy ugye használja a korábbi hatalmát, korábbi kapcsolatait.
5: Na de hát ő ettől értékes annak a világcégnek.
6: Ettől értékes, csak hát ugye nem tudjuk azt, hogy korábban miért volt esetleg értékes, és nem annak a világcégnek dolgozott-e. Tehát a forgóhajtó jelenséget a korrupciós, mondjuk így, hogy irodalom és a korrupcióval foglalkozó szakértők azért alapvetően egy káros jelenségnek tekintik, még akkor is, hogyha itt és most Magyarországon ez büntetőjogilag nem szankcionált kategória.
5: Ezen a bizottsági ülésen, hogy mi hangzott el, annak egy részét fogjuk megismerni, nyilván egy részét pedig nem, mert ezt már jelezték is korábban a résztvevők, hogy egy része ennek nyilvánvalóan titkos marad, de az elég sokat mondó, hogy még a tízes képviselők is úgy fogalmaztak, hogy nem tudtak megbizonyosodni arról, hogy lenne itt valami, ami bűncselekményt valósítana meg.
6: Ugye nagyon sok olyan dolog van vagy volt a NER-ben, amelyek nem feltétlenül valósítanak meg bűncselekményt, de mégis beleilleszkedik a NER-nek a korrupciós mintázatába. És itt is egy ilyen esetről beszélünk. Tehát ez a forgóajtó jelenség, ez egy nagyon káros jelenség, és hát tulajdonképpen valahol mégiscsak azért a közhatalommal, a közbizalommal való visszaélés jelenti, még akkor is, még egyszer mondom, hogyha büntetőjogilag nem szankcionál. Vagy van egy hasonló ugye probléma, vagy hasonló korrupciós ügy, amit éppen tegnap tárt föl, pontosabban korábban tárt föl, de tegnap jelent meg a Direkt 36-on, az az anyag, amelyik ugye arról szól, hogy Mészáros Lőrinc cégei a Megafont támogatták.
5: Ez na is de nem is kevés pénzzel, az valami irgalmatlan nagy összeg.
6: Így van, tehát csak a V-híd 3 milliárd forinttal, és még két másik cég másfél milliárd forinttal, tehát összesen 4,5 milliárd forintot kapott a Megafon Mészáros Lőrinc cégeitől. És hogyha ezt az ügyet nézzük, akkor is azt látjuk, hogy ez egy tipikus neres korrupciós mintázat, de ha büntetőjogilag közelítjük, akkor a helyzet az bonyolultabb. Egyrészt azt gondolom, hogy van, illetve kell, hogy legyen büntetőjogi aspektusa, de ez nem feltétlenül az, amikor a cég támogatta, tehát Mészáros Lőrinc cégei támogatták a Megafont, hanem ahogy Mészáros Lőrinc cégei a közbeszerzéshez jutottak. Tehát ugye az nyilvánvaló, hogy a NER-ben a közbeszerzés az a korrupció melegágya volt, és nagy valószínűséggel más kutatásokból, feltárásokból is tudjuk, hogy nagy valószínűséggel ebben az esetben hát családmódon juthattak közbeszerzéshez Mészáros Lőrinc cégei.
5: Persze bennem felmerül, bocsánat, bennem az felmerül kérdésként, hogy kellett-e ezért a Megafont támogatnia bármely Mészáros Lőrinc közeli cégnek? Te igen, is mosolyogsz, hát látom. Tehát, hogy ez függvénye volt-e valóban, vagy csak következménye?
6: Igen, és tulajdonképpen itt van a kutya elásva, mert én azt gondolom, hogy önmagában, tehát hogy befejezem csak az előző gondolatmenetet egy fél mondattal, tehát ugye én azt gondolom, hogy a túlárazott közbeszerzésekhez előbb-utóbb el kell, hogy jusson a bűnöldözés, és azt szankcionálni kell. Ez még egyébként nem történt meg, tehát az ilyen rendszer szintűen ágazatokban túlárazott
5: közbeszerzésekhez
6: nem jutott még el a bűnöldözés. A másik kérdés az az, hogy ugye mit kezdjünk büntetőjogi szempontból azzal, hogy ezek a cégek támogatták a Megafont. Én azt gondolom, hogy önmagában az ugye, hogy magáncégek támogatnak médiumokat, ez nem lenne gond. Csak hát ugye itt tudjuk, hogy ez nem olyan médium volt, hanem amolyan médium volt, hiszen tulajdonképpen a propaganda gépezetnek az egyik zászlós hajója volt. A másik, és ami ennél lényegesebb, és ami az ön kérdésében is benne volt, az pedig az, hogy itt tulajdonképpen, hogyha kimutatható lenne az az összefonódás, ami ugye az állam képviselője, a Mészáros Lőrinc cégei és a Megafon között nagy valószínűséggel megvolt, tehát mondjuk, hogyha valaki rávallana azokra a szereplőkre, akik ezt az alkut elintézték, akkor már egyértelműen büntetőjogilag is szankcionált korrupciós esettel állhatnánk szembe, hiszen akkor teljesen egyértelmű, hogy ezek az illetők arról egyeztek meg, hogy a közpénz propaganda célokra menjen. Tehát tulajdonképpen itt büntetőjogi szempontból ezen áll vagy bukik ez az ügy, hogy tudnilik, bebizonyítható-e, hogy egyfajta összejátszás volt az államképviselői, egy formálisan magáncég, de hát valójában ugye egy politikai vállalkozó cégei, illetve a propagandagépezet egyik zászlóshajója.
5: Ezt úgy kellene elképzelnünk, hogy van egy olyan megállapodás, ami mondjuk arról szól, hogy 8 milliárddal túlárazhatod, azt mi elfogadjuk, annak a felét utald el erre a számlaszámra, ne törődj vele, hogy milyen célra, most ez esetben mondjuk legyen a propaganda, a többi a tiéd lehet, vagy megosztjuk. Tehát, hogy eleve egy deal volt a mögött, egy megállapodás volt a mögött, hogy mitől lesz az annyi.
6: Így van. Tehát ugye politikai és morális szempontból, hogyha ez nem bizonyítható, akkor is hát egy nagyon súlyos esettel állunk szembe, de jogilag ez csak akkor értelmezhető, hogyha ezt az alkut, ezt föl lehet tárni, és ez bizonyítható. Hogy ez a jövőben bizonyítható lesz-e, ezt én most így nem tudom megmondani, az biztos, hogy a Direkt 36 írása egy fontos, nagyon fontos adalék ez, mert kimutatta azt, hogy Mészáros Lőrinc cégeitől 4,5 milliárd forint ment a Megafonnak, és hát egyébként csak zárójelbe teszem hozzá, hogy ez a Megafon bevételeinek még csak az egyharmada volt, tehát egészen elképesztő, hogy mennyi pénzből gazdálkodtak ezek a propaganda.
5: De hogyha erre a vonalra rálépünk, akkor itt rengeteg minden következik ám ebből. A sporttámogatások jelentős része, ami szintén olyan cégekhez köthető, amelyek kiválóan szerepeltek a közbeszerzéseken, és ontották a pénzt a labdarúgásba és más látványsportágokba. Tehát tulajdonképpen van látnivaló, amerre nézünk.
6: Én azt gondolom, hogy igen, és ahogy már utaltam rá, a közbeszerzések feltárása, közbeszerzések testreszabása és vagy túlárazása, ez még igazából az elmúlt 3-4 hónapban nem került az igazságszolgáltatás látókörébe. Tehát én azt gondolom, hogy ez még hátra van. Ugye nagyon-nagyon sok közbeszerzési ügyről van szó, tehát mondjuk az elmúlt 5 évben 70-80 ezer közbeszerzési eljárás volt Magyarországon. Ezeknek a jelentős része az minden bizonnyal túlárazott, egy másik jelentős része testre szabott. Én azt gondolom, hogy kell olyan módszer találni a jogalkalmazásnak, amely ilyen keresztül ezek a szabálytalanságok feltárhatók. Mi egyébként
5: Lehető butaságot kérdezek, mert a Transparency-nél erről komoly anyag kell, hogy legyen, hiszen az elmúlt éveket ezzel töltötték, hogy ezekre rámutattak. Egyrészt, másrészt meg kérdezem, hogy például a mesterséges intelligencia, amit annyi mindenre használunk, ilyen mintázatok megkeresésére nem alkalmas-e?
6: De mindenképpen alkalmas lehet, és mi a Transparency International Magyarország részéről azt javasoltuk, hogy érdemes a közbeszerzési eljárásokat csoportosítani, vagy inkább úgy mondom, hogy mondjuk egy-egy ágazatra megnézni az elmúlt időszak, az elmúlt 5 évnek a közbeszerzéseit, és akkor megnézni azt, hogy milyen közbeszerzési kockázatok álltak fenn, és hogyha egy eljárás az produkál olyan kockázatokat, olyan úgynevezett red flageket, tehát olyan szabálytalanságokat, vagy szabálytalanságoknak látszó körülményeket, amelyek hát aggodalomra adnak okot, akkor ezeket a közbeszerzéseket az igazságszolgáltatás akár automatikusan is szabálytalannak tekintheti, és utána a közbeszerzésben eljáró vállalatnak, cégnek kellene bizonyítani azt, hogy ő mégis szabályosan járt el. Ez az jogi kifejezéssel az úgynevezett fordított bizonyítási teher, tehát itt tulajdonképpen fel lehetne mérni egy-egy ágazatnak ágazatban a közbeszerzési eljárásokat, és hogyha túl sok red flaget, túl sok ilyen kockázatos körülményt tartalmazott a közbeszerzés, akkor automatikusan el lehetne indítani a büntetőjogi eljárást, és fordított bizonyítási teherrel a cégnek kellene ettől mentesülnie.
5: Ezek a pénzek visszaszerezhetők jogi eszközökkel?
6: Az egy következő kérdés. Én azt gondolom, hogyha mondjuk ezen eljárás végén kiderül az, hogy az adott vállalat tényleg túlárazott közbeszerzésen keresztül nyerte meg az eljárást, akkor a úgynevezett korrupciós járadék, tehát az, amennyivel túl volt árazva a közbeszerzés, az vissza kell, hogy legyen szerezhető, és egyébként jogszerűen vissza is szerezhető. Tehát, de ez mindenképpen egy fontos körülmény kell, hogy legyen. Csak mondom még egyszer, nagyon sok közbeszerzésről van szó, és ezért érdemes több esetet egy kalap alá venni, és úgy elindítani ezeket az eljárásokat.
5: És még így is iszonyú hosszú ügyek lesznek, főleg a jogi része, a bírósági része mindennek. Marti József Péter, Transparency International, köszönöm szépen.
6: Köszönöm szépen, minden jót kívánok.
0: Best of adást hallottak. Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira.

0: Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban, Zuglóban, a Miskolci utcában, a Telepes utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad, mert vízvezetéket javítanak. A 81-es trolibusz terelve közlekedik, a Dózsa-György út felé nem érinti a Huszt utcai lakótelep megállót, az Őrsvezértere felé a Miskolci utca Csömöri út megállót. A hétvégére lezárják a pesti alsó rakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Kertészek okozhatnak ma napközben mindkét irányban szakaszos útszűkületet a Vörösvári úton, a Váradi utca és a Flórián tér között. Lezárták már a félútpályát a második kerületben a Tölgyfa utcában, a Feketesas utcánál közműépítés miatt. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet híd lehajtót a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt. Az Attila úton sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek a budai végállomások felé, nem érintik a Rudasgyógyfürdő megállót. A 11. kerületben a Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamosinekre terelik, mert csatornát javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. ATV Start a Spirit FM-en. Válogatás az ATV reggeli műsorának legjobb és legfontosabb interjúiból.
2: Kedreggel van, jó reggelt kívánok mindannyiuknak, a rádió hallgatóknak, mondom, hogy Róna Jegon vagyok, a tervezős tévénézők látják a feliratot is egyébként is, de ők nem. És éppen ezért hangsúlyozom azt is, hogy Balázsi Zsolt közgazdász a vendégünk, mert hogy ők ezt is csak így értesülve tudják meg, a holdalapkezelő portfólió kezelője. Jó reggelt kívánok!
3: Üdvözlök.
2: Úgyhogy nyilván gazdasági témákkal folytatjuk mi itt a Startot. És hát kezdjük talán azzal, hogy hosszan beszélt két dologról is a miniszterelnök Kisvárdán, az egyik a rezsicsökkentés, vagy az a rezsicsökkentés, a másik az árrés stop nevű intézmény, és hát mind a kettő érzékeny téma, és mind a kettő az előző kormány úgynevezett szociális megközelítésének terméke. Ez a rezsicsökkentés dolog, ez egyébként is elég régóta szúrja a közgazdászok szemét, nem tudom, ön hogy áll hozzá?
3: Nagyon szúrja a szememet, úgyhogy úgy állok hozzá, mint a mainstream közgazdászok. Ugye az a baj, hogy mondjuk megtörtént ez már a benzin ár, tehát a benzin, ugye a benzinnek volt egy benzinár sapkánk, és abból lett egy 5000 forintos támogatás. Most még ezzel is vannak gondok, mert ugye az a baj, hogy támogatásnak hívjuk, de hogyha úgy neveznénk, hogy elvesszük másoktól, és odaadjuk most ugye a dízelautó tulajdonosoknak ezt az 5000 forintot, akkor az ember észreveszi, hogy jó, oké, akkor ezt ne hívjuk támogatásnak, ezt vegyük azt, hogy elveszem attól, aki busszal közlekedne, vagy gyalogolna. Tehát, hogy van egy ilyen probléma, de sokkal jobb, ugyanis nem ösztönzi a fogyasztást. Tehát még a korábbi a benzinárstop, vagy benzinársapka, az azt csinálta, hogy azt támogatta legjobban, aki sokat ment autóval, aztán ugyanúgy támogatta azokat, akik így aztán sokat költöttek rá, mint akik keveset. Ezzel szemben azt, hogy egy fix 1000 forintot adunk, az már egy sokkal jobb, mert sokkal inkább elmegy abba az irányba, hogy például nem ösztönzi a fogyasztást, ami nagyon fontos. Tehát nagyon fontos, hogy ezen fogy ki az országból a benzin, vagy a dízel, voltak ilyetek, még hónapokkal ezelőtt, akkor ne legyen ösztönözve az ember arra, hogy egyre többet fogyasszon, hanem arra legyen ösztönözve, hogy kap 5000 forintot, oszd be. És ugyanilyen nagyon fontos lenne, hogy ezeket az ár, tehát gyakorlatilag az összes ilyen a piac működését teljesen fölrúgó intézkedéseket kivezessük, és helyette valami ilyesmi legyen, mint például a dízelnél, hogy adunk fix 5000 forintot azoknak, most minden.
2: Minden.
3: Valami ilyesmi legyen, mint például a dízelnél, hogy adunk

0: rezsicsökkentés miatt, és hogyha ezt kiszámoljuk úgy, hogy ez egy negyedéves átcsoportosítás van, ezt kiszámoljuk, hogyha csak az alsó 30% kapja, ami legyen mondjuk 1 millió család, akkor az családonként 120 ezer forint. Tehát, hogy ahelyett, hogy a leggazdagabbakat támogatjuk egy egyáltalán nem szükséges összeggel, és közben biztatjuk a minél nagyobb fogyasztásra az embereket, ehelyett lehet az, hogy fixen kap az alsó 30% 120 ezer forintot, ami egy százszor jobb konstrukció. Tehát,
1: amellett, hogy ingyen pénz lenne, tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy mire is? Tehát az megint egy olyan szociális megközelítés, ami nem tesz különbséget. Hogy az egyik azért nem tud fizetni, mert nem dolgozik és sosem dolgozott életében, a másik azért nem tud fizetni, mert minimál béren van és van 6 gyereke. Most mondtam szélsőséges példákat, de azt hiszem nem az élettől elrugaszkodottakat.
0: Igen, csak ugye tehát lehet tovább cizellálni, de akkor is már sokkal jobb, mint hogy a felső 30% is megkap.
1: Nyilván, persze, tehát, persze.
0: Tehát, hogy már sokkal beljebb.
1: Itt most 800 milliárdról beszélünk. Évi 800 milliárdba kerül nagyjából kerekítve az államnak az, hogy van rezsicsökkentés. Ha ezt elkezdenénk átalakítani, ez kevesebb is lenne? Tehát ezzel nem csak azt mondjuk, hogy osszuk szét ezt a pénzt, hanem azt is mondjuk, hogy ha célzottan adjuk, akkor olcsóbban is meg lehet úszni?
0: Hát nyilván, hogyha csökkentjük, akkor igen, ugye ahogy meg lehetne olcsóban úszni, az, hogyha szépen lassan, mert az azért időbe telik, bevezetjük azt, hogy időszakos támogatás van. Tehát ugye vannak, hogyha valaki amikor ugye a Paksból kiszáradt a víz, akkor hirtelen mindenki elkezdett nézegetni egy weboldalt, ami mutatta, hogy napközben hogy állunk áramban, és este hogy állunk áramban, amikor ugye elfogy a napenergia, és azt láttuk, hogy napközben, amikor rengeteg energia termelődött Magyarországon, még Paks, nagyrészt Paks nélkül is, akkor nem tudtunk mit csinálni az áramban, és negatív áron kellett eladni külföldre, mert ugye ha túl sok áram termelődik, attól is meg kell szabadulni valahogy, de olyankor külföldön is túl sok termelődik, és ezért magyarul nekünk kellett fizetni, hogy valaki átvegye azt az áramot. És hogyha elkezdjük azt csinálni, hogy ez a támogatás ez úgy működjön, vagyis a maga a rezsi számlázás úgy működjön, hogy valaki, aki olyankor fogyaszt áramot, amikor rengeteg áramunk van, akkor akkor az legyen ingyen neki is akár, mert ugye negatív áron adjuk el, és aki pedig este 6 után és kora reggel kezd el mosógéppel mosni, légkondicionál, stb., azt viszont büntessük extrán, hiszen azok az időszakok, amikor viszont nagyon kevés az áram. Például, amikor ugye leáll éppen.
1: Azért látom magam előtt, amikor valaki berohan a főnökéhez, hogy bocs, de haza kell mennem, mert 2-kor kell indítanom a mosást.
0: A mosógépet be lehet programozni.
1: Jó, persze.
0: A piac nagyon jól megoldja. És sőt, még az elektromos autó töltés is be lehet programozni. Tehát
1: ez így van.
0: Pont, hogyha az embereket elkezdik ösztönözni a jóra, akkor egyszer csak azt veszük észre, hogy nézd, már működik. Tehát, hogy és itt most 16 évig az emberek a rosszra voltak ösztönözve. És egy kicsit az egész sok pontot kaptam, amiről majd beszélni, nem tudom, mi kerül szóba, de mindegyiknél az látszik, hogy így az elmúlt 16 év, van egy mondás, azt te elmondom, tehát a demokrácia azért nem működik, mert azt nyújtja, amit az emberek akarnak. Van egy ilyen, talán Churchill mondta, tehát, vagy egy tipikus Churchill-i mondás, és az a baj, hogy tényleg mindenki veri az asztalt, hogy nekem legyen egy kicsit jobb, és akkor jó. És nem veszi észre, hogy ez hosszú távon mekkora költség. Ugye ilyen mondjuk a csokoládé evés, hogyha e személyre lebontjuk, hát az egy 5 percre eltűnt egy kis boldogságérzettel, hosszú távon aztán meg megnézhetem, hogy mi az eredménye. Tehát, és tehát, hogy ez az elmúlt 16 év, ez arról szólt, hogy kiszolgálta azokat az embereket, akik tényleg így gondolkoznak, hogy ami nekem most itt rövid távon jó, az jó. Mert ezeket sajnos mind kifizetjük. És amikor ösztönözve van a lakosság arra, hogy fogyasszon olyankor, amikor nem kéne fogyasztania, azt még jobban kifizetjük. Tehát, és ugye az a dolgunk, hogy ezeket szépen lassan kivezessük. És ahogy a miniszterelnök úr mondta, tehát most vannak azok az idők, amikor talán ki lehet, mert most még nagy a kormánypárt támogatottsága, most épp csökkennek az élelmiszerárak.
1: Hát igen, beszéljünk is erről az árréstopról, amit a kereskedelemben nagyon erősen követelnek, gyakorlatilag a bevezetése óta szinte, hogy azt minél gyorsabban ki kellene vezetni. Az elmúlt 2 évben nem sikerült, bár sok-sok ígéret volt erre. És hát most, mert hogy alacsony infláció, csökkenő élelmiszerárak, most lehet, mondta a miniszterelnök. Na de erre meg azt mondják, akik értenek hozzá, vagy azt mondják, hogy értenek hozzá, hogy ez remek, mert akkor meg fölmegy majd az infláció.
0: Egy kicsit emelkedni fog.

0: ez kétségtelen, hogy egy kicsit emelkedni fog, de hát igen, az infláció az árak emelkedése is, hogyha egy ár és topra emelkednek az árak, akkor bizony az infláció is meg fog ugrani, de ugye ez azért jó, vagyis ez azért nem olyan nagy gond. Egy inflációval akkor van a baj, hogyha elkezd elszabadulni, hogyha az emberek várakozásaiba beépül. De amikor egy ilyen ár és top egyszeri elengedése van, akkor mindenki tudja, hogy jó, akkor most egy évig, mit tudom, hogy fél vagy egy százalék ponttal magasabb inflációs számot kapunk, de ez nem azt jelenti, hogy elkezdett megint összeomlani a forint, ez nem azt jelenti, hogy megint elkezdett, nem tudom, széthullani valami, nem valami olyasmitől tartanom kell, és akkor az ugye egy sokkal emészthetőbb infláció, amit tudom, hogy pont egy évig itt lesz velünk egy százalék ponttal magasabb, és aztán elmúlik, mert akkor kiesik a bázisból. Tehát, hogy nem kell emiatt aggódni, és valóban ezeket is ki kell vezetni. Egyébként akkor Nagy Mártontól is idézek egy mondatot, aki ugye, amikor az ári stopokról beszélt, akkor egyszer azt mondta, hogy ja, hát és könnyen lehet, hogy a Spár ettől meg fog szűnni. Ugye a Spár az, amelyik, ahol az ár és top a legjobban fáj, mert ők azok, akik nem egy ilyen óriási raktáráruház, ahol rengeteg terméket lehet kapni nagyon pici áréssel, hanem ők azok, akik kevés terméket, talán prémiumabb termékeket, és nagyobb áréssel árulnak. És az árés nyomta össze a kormány. Tehát az a baj, hogy ugye a tervgazdaság nem működik. Tehát amikor egy kormány azt mondja, hogy akkor most árésstopp van, és ezzel megbünteti a prémium áruházláncot, és akkor mindenki gondolja végig, hogy Magyarország jobb hely attól, hogyha itt egy prémium áruházláz nem tud működni. Azért, mert a kormány a választói kiszolgálja.
1: De esetre hogy... izgalmas beszélgetés lett, Churchilltől Nagy Mártonig jutottunk az idézetek tekintetében, de jussunk tovább másodikben is. Van itt két olyan téma, amit még szoboznék, a munkanélküliség kérdése. Egyfelől, másrészt az internet árának drasztikus emelkedése. Ugye ott 140%-os áremelkedést lehetett érzékelni. Szerintem a legtöbben nem is tudatosítottuk magunkban, hogy mi történik itt.
0: Hát ugye itt megint az van, hogy az elmúlt 16 évet nyögjük, meg az, hogy ennek le kell vetkőzni a terheit, és egy kicsit erről van szó. Szóval, az internetpiac, a távközlési piac az olyan piac volt, ahol a verseny nagyon jól működött, és működne, csak itt például kiebrudálták a Digit. Ugye a Digi talán a világ egyik legjobb ilyen távközlési szolgáltató cége. Romániából indult, és most épp Spanyolországban terjeszkedik. Nagyon vicces, a Hold alapkezőnek számottevő tulajdon része van benne, csak azért, mert annyira jó cég, és olcsó. És becél, ez most egy részvénypiacról van szó. Tehát, hogy... És ezt a Digit elüldözte a magyar kormány Magyarországról, pedig ugye mit jelentene, ha itt lenne még egy szereplő, ráadásul egy ilyen nagyon versenyre kijelzett szereplő, akkor egészen biztosak lehetnénk benne, hogy a legélesebb verseny van az internet előfizetés piacon, és tényleg ott kapjuk, ahol lehet. És ha körbenéztem a kelet-európai országok közt, valóban itt Magyarországon a legdrágább az internet, de a legjobb is. Tehát én ugye járok, vagy csodálkoztam már Münchenben, Bécsben, Milánóban, hogy milyen szar a mobilnet. Tehát azért, mert Budapesten, sőt Magyarországon megszoktam azt, hogy nagyon jó a mobilnet. És azon senki nem csodálkozik, hogyha van egy nagyon jó autója, akkor az drágább, mint hogyha lenne egy vacak autója. Na most Magyarországon is egy kicsit ilyesmi van. Tehát az internet itt azért drágább, mint mondjuk a környező országokban, egyszerűen jobb. Örüljünk neki.
1: Viszont a munkanélküliségi adatok meg rosszabbak bizonyos szempontból, mint a Covid idején, ami meglepő.
0: Hát ugye most pont a Covid-hoz hasonlítjuk, hogy a Covid-ban azért kicsit el volt nyomva a munkanélküliség, hogyha hagytuk volna, hogy ott baj legyen minden szempontból, akkor azért ott jóval magasabb lett volna a munkanélküliség, de igen, elkezdett egy nagyon picit emelkedni a munkanélküliség, nem csak itt egész Európában. Sok oka van ennek. Hát az egyik az ugye azért az, hogy az európai ipar, aminek ugye Magyarország nagyon kitett, pán a német ipar, az gyengélkedik. Egyrészt Kína miatt, másrészt az energiaárak miatt, és ez az, ami egy kicsit talán visszaadta a magyar munkanélküliségre is. Nem csökkenhet örökké, nem lehet örökké 3%-on. Tehát egy ilyen teljesen természetes fluktuáció benne van a munkanélküliségben is, az, hogy most visszamegy 5%-ig, nem tudom, talán 3,5 volt a legalja, és ez a...
1: Ne gondoljuk túl,
0: ez a gazdasági fluktuáció teljesen természetes része, vannak jobb évek, meg vannak rosszabb évek, és talán most majd megint jobb évek következnek, és akkor megint.
1: Úgy legyen. Balázs Zsolt, köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen.
1: Pedagógus Szakszervezet elnökével Totyik Tamással folytatjuk a Start műsorát. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Van itt sok minden, kezdjük a legmeredekebbel, egy pletykával, azt mondja ön is, meg hát hallottam én mástól is már, hogy az terjed, hogy a pedagógusok bérét csökkenteni akarja a kormány. Ami hát nem tudom milyen alapon lenne lehetséges, de öné a szó.
2: Hát a kormány szerintem nem akarja csökkenteni, mivel egy európai bizottsági megállapodás van, hogy az uniós forrásoknak a lehívása során ugye a diplomás átlagkeresetek 80%-át tartani kell. Annyi történt mindössze, hogy az előző kormány a pedagógusok életpályáról szóló törvénybe a távolléti díjat állapított meg a szabadság idejére lévő pedagógusoknak, és a szabadság idejét úgy állapítják meg, hogy a 6 havi átlagkeresetet veszik alapul, és ez az átlagkereset, akiknek magas volt a túlórája, túlmunkája, vagy más egyéb juttatást kapott, akkor azok mind beszámításra kerültek, és így a nyári szabadság idején magasabb a fizetésük, mint egy normál esetben. És a másik, ami még itt a csökkenést okoz, hogy a túlmunkát, amit szeptemberben végeznek a kollégáink, azok nem az októberi fizetéssel kerülnek kifizetésre, hanem majd novemberben, tehát egy két hónapos csúszás.
1: Jó, de hát ez nem csökkentés, meg. Tehát persze, akár onnan is nézzük, ez nem azt jelenti.
2: Persze, hogy nem csökkentés, hát pontosan ezért szóltunk, hogy ez egy egyszerű kamu álhír, amit bizonyos politikai körök terjesztenek, tehát nem történt sehol sem az, hogy az átsorolásokba elvették volna a pedagógusoknak a teljesítményértékelését, már azok, akik az előző évben megkapták, mert ezt alapbéresítették, nincs is joguk elvenni az intézményvezetőknek ezeket a béreket. Ahol ezt egyébként megtette véletlenül egy-egy intézményvezető, mert az állami intézményeknél biztos, hogy nem történt ilyen, ott akkor a kollégáknak bírósághoz kell fordulni, mert automatikusan jár nekük ez a juttatás.
1: Vannak pályázatok az iskolákat fenntartó szervezetek élére, ebből rengeteg van, és rengetegen pályáznak. Azt mondják, hogy ez egy nagyon, nagyon népszerű pályázati lehetőség. Ön mit gondol erről az egészről? Arról volt szó, hogy talán nem is marad meg, de a Klik is marad a jelek szerint, még sok minden marad.
2: Hát a Klebersberg központ ugye átalakul egy kutatóközponttá. A középirányító szerv ismereteink szerint pedig majd a minisztérium alá fog kerülni, mert valamilyen középirányító szervnek szükség van.
1: De még nem tudja, hogy milyen.
2: Azt nem tudjuk, hogy ki, hova fog, meg mind fog kerülni, és hát innentől kezdve érdekes a történet, mert szerintem a tankeretvezetők sem tudják, hogy mire pályáztak, illetve hát a jövendőbeli tankeretvezetők sem tudták, hogy mire pályáznak. Mire kell beadniuk? Az a mostani állapot szerint, vagy a rendszert átalakítják? Akkor a rendszert milyen formába akarják átalakítani?
1: Szerint a rendszert át kell alakítani?
2: Muszáj átalakítani, mert ebben a formában nem tudja teljesíteni az alapvető feladatát. A finanszírozás tekintetében, ha megnézzük, ugye a kiszivárgott az, hogy a bérekből csoportosítanak át dologi eszközökre, mert annyira alacsony a finanszírozása a állami fenntartás oktatási intézményeknek. Ugyanez nem történik meg az egyházi fenntartásoknak, tehát ezt át kell alakítani minden körülmények között. A másik pedig az én megítélésem szerint egy fenntartó központban 40-50 iskolát besorolni, az fizikálisan képtelenség ezeket megfelelően áttekinteni, felügyelni, ellenőrizni. Tehát ezek a Missing Impossible kategóriája, vagy felületesen tessék, lássék, elvégzik ezt a feladatot, tehát ezt nem lehet tisztességesen megcsinálni. Tehát mindenféleképpen át kell alakítani a másik, hogy az iskolákat, vagy a döntéseket az iskolákhoz a lehető legközelebb kell hozni, és az önkormányzatoknak komolyabb beleszólást kell adni, hogy a helyi társadalom visszakapja az oktatási intézményeket. Most ez abban a formában...
1: Néhány önkormányzat szeretné az iskolát magát visszakapni.
2: Hát ez az, amiről még semmit sem tudok. Tehát miért kellett most akkor megpályáztatni a tankeretvezetőket, ha lesznek önkormányzatok, akik szeretnék visszakapni? Ugye a Tisza párt programjában szerepel is a fenntartó jogokat, akik akarják, visszakaphatják, akkor miért kellett most ezt megpályáztatni? Ez az egyik, a másik pedig az, hogy ugye ezeket ezekben az esetekben a finanszírozás lesz az alapvető kérdés, ugyanis nem mindegy az, hogy a Klebersberg központ költségvetési keretében meghatározott összeggel fognak egy-egy iskolát fenntartani, vagy az egyházi normatívával fogják fenntartani.
1: Ami magasabb.
2: Ami jóval magasabb. ugye nagyon sok önkormányzat vissza is lépett, mikor meglátta azt, hogy mennyivel finanszírozzák, vagy tartják fent az iskolát.
1: Feltételes módban beszél egy csomó dologról, amiről azt gondolnám, hogy kellene első kézből információja, hogy legyen. Nincs kapcsolata a szakszervezet és a minisztérium, vagy a különböző változásokat előkészítő államtitkárság között?
2: Kapcsolat van, beszélünk is róla, de konkrétumot semmit nem tudunk. Ez most az, hogy a CKP által készített tanulmány egy stratégiaként meg fog jelenni, az alapvető kérdés az lesz, hogy a költségvetési forrásokból ebből nagyon komoly részesedésnek kell lenni az oktatásnak. De amikor 7,3%-os a hiány, és ez 3%-ra 3 éven belül le kell faragni, akkor lesz annyi bátorságot is a kormánynak, hogy az oktatáshoz több pénzt adjon, és nem még elvegye.
1: Ezt ígérte. A CKP-ről beszéljünk két mondatot, ez a civil közoktatási platform. Ők készítettek el egy olyan tanulmányt, ami alapvetően változtatná meg a közoktatást Magyarországon, megszüntetni a 6-8 osztályos iskolákat, sokkal nagyobb szabadságot, gyakorlatilag szinte teljes körű szabadságot adna a pedagógusoknak az oktatásban, csak a végcélt kellene valahogyan elérniük, ha nagyon leegyszerűsítem a dolgot. Egy egészen másfajta gondolkodásmódot tükröz. Mennyire lesznek ebben a pedagógusok, és mennyire lesznek a szülők az ön véleménye szerint partnerek?
2: A szülők lesznek a nehezebb kérdés ebből a szempontból, mert például a szöveges értékelés, amikor megtörtént, ami az anyagban is szerepel, akkor a szülők voltak a legjobban felháborodva. Na de az akkor mennyit ért a gyereknek?
1: Ugye hozzá vagyunk szokva, hogy a négyes az négyes, és az olyan világos.
2: Így van, tehát, és az, hogy a szövegben
1: nem beszélve az egyesről, az miért?
2: A szöveges teljesítmény értékelésnél, hogy ez, ők nem tudnak ezzel mit kezdeni. Ez az egyik része. A másik része az, hogy van több száz éves hagyománya érettséginek, iskola szerkezetnek. Ha ezekhez hozzá akarunk nyúlni, akkor ott a társadalom gondolkodását is át kell alakítani. A másik az, hogy a pedagógus társadalom az meggyőzhető, ha megfelelően van motiválva és megfelelően van előkészítve, mert azért itt a tankeretvezető pályázatoknál is nagyon nagy tanúság volt, hogy ez egy őrült roham volt, és 5 nap alatt 8-10 pályázatokat úgy véleményezni, hogy az illetőkkel személyesen nem is találkozhatunk. Ez így
1: na, de ideig azt hallottuk, hogy a legfontosabb szempont a pedagógusok számára a szabadság. Tehát az a szabadság, amit elvettek tőlük, hogy mit és hogyan akarok tanítani. Ezt most visszakapnák?
2: Hát visszakapnák, csak ez a szabadsághoz fel kell készíteni. Azért az a 16 év nem maradt, tehát mély nyomot hagyott a pedagógus társadalomba. Tehát ehhez fel kell készíteni mind a pedagógus társadalmat, a pedagógus továbbképzés átalakítása, amire egyébként a miniszter azt, hogy már egyeztetett is a szakszervezetekkel, illetve a szakmai szervezetekkel, de ezekhez az átalakításokhoz hosszú, türelmes folyamatnak.
1: Hát itt egy évtizedes kifutást javasol a CKP mindehhez.
2: Hát ennyi kell is alsó hangon, és még az, hogy pénz, mert ahhoz, hogy egy rendszert át tudjunk alakítani, abból nem pénzt kell kivenni.
1: Hanem ez drágább lenne így?
2: Az átalakítás megkezdése minden körülmények között. Tehát az, hogy most az iskola szerkezetbe belenyúlunk, az új tankönyvek elkészítése, a pedagógusok felkészítése, ezek mind-mind többletforrást igényelnek a kormánytól.
1: Valaki egy kommentben odaírta a program alá, hogy ez azért is lenne jó, mert így legalább kiderülne, ki alkalmas és ki alkalmatlan pedagógusnak. Mert hogyha rá van bízva, hogy mire képes, sokkal jobban látszik.
2: Ez egyértelműen látszik, de hát én szeretném azért hangsúlyozni, hogy a kollégáknak a 99%-a jó felkészült, a szabadságkorlátozása volt az egyik része, és hát úgy, nagyjából minden más szakmában vannak alul teljesítők, vagy gyengében teljesítők.
1: Nyilván.
2: Tehát az arányában nem fog.
1: Néhány másodpercben egy utolsó mondatáról, amit öntől idézek, be kellene zárni egy csomó iskolát, és ezt a politikának vállalnia kellene.
2: Nem ezt mondtam, hogy be kellene zárni, hanem be fog záródni nagyon sok iskola, mivel költségvetésileg nem lehet finanszírozni. Az elmúlt tanévben 80 általános iskolában nem indult első osztály. 200 olyan általános iskola volt, ahol 5-6 tanuló volt egy-egy évfolyamon. Tehát ezzel nem lehet mit kezdeni. Egy évfolyam 110 ezer főre van 4 éves kortól 18 éves korig tervezve. Tavaly 72 ezer gyerek született, idén a demográfusok azt mondják, ha 68 ezeret átlépjük, akkor összetetjük a két kezünket. Ezzel a demográfiai mutatóval és a szülőképes korú nők száma nem növekszik, ezzel a demográfiai mutatóval ez a iskola szerkezet vagy helyzet nem tartható fent nagyon sokáig, ez egy pénzfalú rendszer lesz, az kell a szakszervezeteknek és a kormánynak valahogy közös nevezőre jutni, hogy a gyerekek a legkisebb kárt szenvedjék el ebben a rendszerben, illetve a pedagógusoknak is a lehető legkisebb plusz terhet jelentse.
1: Hát meg az iskola a társadalmi szövet egyik fontos része, azt is majd le kell nyomni a társadalom torkán, hogy ezt megbontjuk azzal, hogy bezárjuk az iskolát.
2: Lesznek olyan iskolák szerintem, most mondok egy példát, van Budapesten olyan kerületi iskola, ahol 500 méterre van két iskola, mind a kettőben 1300-1400 fő befogadó képesség és 250-250 tanulóval vannak.
1: Mondhatni szellős.
2: Igen, tehát ezeket nem biztos, hogy fenn kell tartani, a feladatokat kell úgy átcsoportosítani.
1: Köszönöm szépen. Totyik Tamás volt a vendégünk, a pedagógus szakszervezet elnöke.
3: Best of adást hallottak.

Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál, minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

0: anyagokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban Zuglóban, a Miskolci utcában, a Telepes utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad, mert vízvezetéket javítanak. A 81-es trolibusz terelve közlekedik, a Dózsa-György út felé nem érinti a Huszt utcai lakótelep megállót, az Őrs vezértere felé a Miskolci utca Csömöri út megállót. A hétvégére lezárják a pesti alsó rakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Kertészek okozhatnak ma napközben mindkét irányban szakaszos útszűkületet a Vörösvári úton, a Váradi utca és a Flórián tér között. Lezárták már a félútpályát a második kerületben a Tölgyfa utcában, a Feketesas utcánál közműépítés miatt. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet híd lehajtót a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt. Az Attila úton sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek a budai végállomások felé, nem érintik a Rudas gyógyfürdő megállót. A 11. kerületben a Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamosinekre terelik, mert csatornát javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. ATV Start a Spirit FM-en. Válogatás az ATV reggeli műsorának legjobb és legfontosabb interjúiból.
2: Egy szörnyű eset nyomán erőszakba kezd torkolni a diákok lázadása Franciaországban, erről kezdve beszélgetünk majd sok mindenről Fejérdi Gergellyel, Magyar Külügyi Intézet főmunkatársával. Örülök, hogy itt van, jó reggelt kívánok. A szörnyű eset az, hogy egy 15 éves rác szörnyű balesetet szenvedve került kórházba, leszakadt a keze.
3: Így van, így van.
2: Mi történt?
3: Igazából a mai napig is ugye folytatódnak a feltárásai ennek az ügynek. Valójában egy gránátot fogott meg, és próbált visszadobni a rendőrök felé, és ez robbant fel a kezében. Ugye ez azt is mutatja, hogy a rendőrség is egyre szigorúbb és egyre keményebb eszközökkel próbál fellépni. Ugye
2: nem felmerül a kérdés, hogy hogy került az éles gránát a srác kezébe a rendőröktől.
3: Így van, ugye ez ugye a több verzió is van, állítólag a rendőrön rajta volt, ez nem használta, de leesett, amikor verekedésre került sor. Szóval sokféle verzió van. Lényeg az, hogy valóban egyre inkább erőszakos cselekményekbe torkollik. Ez az egyébként szeptember 21-a óta zajló tüntetéssorozat, ami most az utóbbi héten lett valójában igazán látványos, sajnálatos módon az erőszakos cselekmények.
2: Látványos és durva. Menjünk vissza arra, hogy mi történt szeptember 21-e előtt, amitől kirobbant a tüntetéssorozat.
3: Hát igazság szerint az iskolák állapota, középiskolák állapota Franciaországban, de általánosságban az iskolák állapota nem kielégítő minden szempontból. Annak ellenére, hogy megnézzük az OECD adatokat, akkor Franciaország költ az egyik legtöbbet ezekre az intézményekre, de még így is elég régi épületekről van szó, több mint 58% az 50-es évek előtt épült, nem mindegyik van felújítva, csak 14-15%-a van felújítva. Tehát a diákoknak ez egy probléma. A második probléma az, hogy mások a klimatikus körülmények. Franciaországban őrült meleg volt ezen a nyáron, ahogy Magyarországon is, de nem csak nyáron, hanem az ősz és a tavaszi időszakban is. A diákok azt is követelik, hogy megfelelő a hőingadozásokat megfelelően próbálják kompenzálni, illetve hát az is probléma, hogy nagyok az osztályok, kevés a tanár, ráadásul a kormányzat próbál ezen is spórolni, tehát megpróbálja a tanárok helyettesítését a lehető legoptimálisabb helyette, a lehető legolcsóbban megoldani, tehát nagyon sok tanár hiányzik az órákról, át is rendezték az órarendeket, nagyon sok diáknak napközben nincsen órája, tehát ezt is nehezményezték a diákok. Illetőleg ott van a nagy probléma, hogy a felvételi rendszer teljesen átalakították néhány éve, a Macron időszak elején, és hát azóta valójában nagyon sokak, hát egy nagyon bonyolult rendszer, nagyon sokan úgy érzik, hogy egyáltalán nem kielégítő ez a rendszer, hiszen sokszor oda nem illő emberek kerülnek felsőoktatási intézményekbe, olyanok viszont, akik szeretnének, nem tudnak bekerülni, tehát ezt is hiányolják. A diákok
2: felmerült, 10 pontot állított. Ég és föld a különbség a magániskolák és az állami fenntartású iskolák között, hogy ezt ismerjük Magyarországon.
3: Ez való igaz.
2: Hogy gyakorlatilag nem ugyanabban az országban élnek azok a diákok, akik magániskolákba járnak.
3: Igen, sőt, hát az állami iskolák és állami iskolák között is nagy különbség vannak. Vannak az elit állami iskolák, akik egyébként csak ilyen szolidaritási tüntetéseket csináltak a diákok, de gyakorlatilag semmi problémájuk nincs, a lehető legmodernebb eszközökkel dolgoznak. Tehát vannak ilyen állami iskolák is, ahol nem is nagyon láttunk problémát, viszont a magániskolák természetszerűleg sokkal jobban felszerelt iskolák, általában ugye ezek fizetős iskolák is természetesen, tehát nem csak az állam zsebéből támogatásokkal történik ez a rendszer. Azt viszont nem lehet elmondani, hogy csak és kizárólag a külvárosi iskolákban vannak ezek a zavargások, mert sokszor fölmerül az a kérdés, hogy biztos azokon a helyeken, ahol az emberek egyébként is szegényebbek, ez nem teljesen igaz, hiszen most már a kisebb városokban, sőt a nagyvárosokban is, a komolyabb iskolai hálózatokban, intézményekben is kirobbantak ezek a
2: borzasztó képeket látunk, gumilövedéket lövöldöző rendőrökről, benzinnel lelocsolt tanárról, tehát elképesztő felvételek járják a világot, és hát 5000 embernél többet vettek őrizetbe a rendőrök. 5000 diákot?
3: Ez a 80-90% ez diák, igen, 18 év alatti fiatalról beszélünk, akiknek nagyjából a 80%-a, tehát alig van olyan, akinek korábban bármiféle bűncselekmény lett volna, tehát bűncselekmény miatt keresték volna, vagy bármilyen okból elfogták volna korábban, úgyhogy ez egy nagy problémát is okoz a rendőrség számára, hogy miként járjanak el. De azért az fontos látnunk, hogy a rendőrségi beavatkozásokkal párhuzamosan azt is, hogy hát a brutalitás azért nem csak a rendőrség oldalán látható, hiszen a rendőröknél több mint közel 800 rendőr sérült meg ezekben a támadásokban, akik nagyon sokan kórházban is vannak, és 200 diák sérült van, akik közül az előbb is emlegettük ezt a brutális sérülést. Tehát a rendőrök megpróbálnak a lehető legóvatosabban viselkedni, mennyire lehet, de kénytelenek ezeket a blokkádokat feloldani, hiszen nagyon sokan, és azt is el szokták felejteni, hogy a tüntető rész az egy kisebbség igazából a középiskolások részéről. Ha megnézzük, 3400-700 intézménye van Franciaországnak, a középiskolai intézménye, ebből nagyjából 4-500 intézményről beszélünk, ahol ezek történnek, és azon belül is az intézményen belül is a diákok egy jelentős része nem kíván tüntetni, annyit szeretne, hogy ezt valóban tegyék pontokba, szegy vegyék pontokba.
2: Jó, hát a tüntetők meg azt mondják, hogy helyettetek tüntetők.
3: Így van, és akkor ez a másik, ez így van, a másik oldal az természetesen ezt hangsúlyoz.
2: Mennyire ült erre rá a politika? Ugye akkor nehezítsünk a dolgon, mert hogy nyilván egy ilyen ügy, főleg, hogyha nem egy napig tart, akkor kiváló terep a politika megjelenésére.
3: Nem csak, hogy ráült a politika, hanem nagyon úgy néz ki, hogy a politika az egyik indító motorja ennek a történetnek. Ugye van egy úgynevezett Lázadó Franciaország nevezetű párt, amit ugye Jean-Luc Mélenchon vezet, ami egy radikális baloldali párt, vagy akár szélső baloldali pártnak is említhetjük. Ennek a pártnak elég jók az a támogatottsági adatai, hiszen voltak olyan forgatókönyvek, ne felejtsük el, hogy itt az egész azért a 2025-es elnökválasztásnak a perspektívában is érdekes, hiszen 6 hónap múlva lesz a következő elnökválasztás, Macronnak az utolsó hónapjaiban vagyunk. Egyébként a legnépszerűtlenebb elnökké is vált itt az utóbbi napokban, ugye a 16-17%-ra mérik, tehát csak annyi, aki támogatja, az összes többi az ellene van.
2: Az történelmi mélység.
3: Tehát történelmi mélység, ha az 5. köztársaságot figyeljük, de azért ami fontos nekünk az, hogy ez a baloldali párt, ez megpróbál ebből profitálni a maximálisan. Mindegyik tüntető csoport mögött megtaláljuk a aktivistáit, sőt magukat a pártnak a tagjait, legtöbb esetben még a képviselők is megjelennek, sőt, hát az egyik képviselő, illetve polgármester, aki a Szent-Denis polgármester, az is bejelentette, hogy igazából az erőszakos cselekményeknek van létjogosultsága. Persze jobb, hogyha békés úton tüntetünk, de hogyha kell, akkor az erőszakos cselekedetek sem problémák.
2: Tehát egy nagyon furcsa történet. Franciaország a forradalom hazája.
3: Így van.
2: Mennyire ér össze ez a szélső bal, a szélső jobban, mint mondjuk Németországban?
3: Ez ebben a tekintetben kevéssé. Ugye Marine Le Pen féle tábor, vagyis a nemzeti tömörülés, az elsősorban, ugye ők nagyon az élen vannak, ugye Marine Le Pen a legnépszerűbb politikus jelen pillanatban a Franciaországban. Abban az értelemben összeér, hogy igazából ez két radikális párt, amely valójában azokat tudja megszólítani, akiknek a politikából, vagy valamilyen okból, valamilyen dologból elege van, és ugye a franciák nagy többségének most már nagyon sok mindenből elege van. Ezt fogjuk látni egyébként a mai nap folyamán is, hiszen majd általános sztrájkot hirdettek a diákok, és ehhez bekapcsolódnak a szakszervezetek egy része, a mezőgazdasági dolgozók, tehát egy elég komoly fölfordulás várható mai napon Franciaországban. Nagyon is félnek tőle a rendőrség, meg a kormányzat is. Ezt már ráadásul akarják ismételni november 5-én, de emögött is látható majd a természetesen baloldali pártok. Itt már nem csak a radikális baloldali pártok, hanem a szociáldemokrata párt is mögé állt, meg a többiek is. Viszont a jobb oldalon azért próbálják ezt teljesen megfordítani, ott szeretnék ezt kihasználni annak érdekében, hogy tessék, itt van a baloldali radikális párt, az ezt hozná az országnak, tehát ezzel szembe kell helyezkedni. Tehát
2: mi hozzuk a stabilitást, ők az anarchiát.
3: Így van, tehát Marine Le Pen féle tábor az inkább egyfajta, ők ezzel a ördögtelenítési politikával, amit ugye 2011 óta Marine Le Pen próbál csinálni a korábbi édesapja pártjából, ami egyébként most különösebb botrány is veszi körül, hiszen a fiatal Jordan Bardella, aki ugye elvileg Marine Le Pennek a helyére léphetett volna, hogyha ott nem lett volna ez a bírósági döntés, ami végül is lehetővé tette, hogy Marine Le Pen induljon. Ebben most nem akarok különösebben belemenni, csak ami lényeges, hogy Jordan Bardellát viszont megtámadták, hogy ő fiatalkorában, 17 évesen különböző antiszemita posztokat tett közzé, és hát ez most nyilvánosságá vált, ebből is van egy botrány, de hát Marine Le Pennek nagyon fontos...
2: Annak hogy... a pártok a fejlődés történetéhez, ez hozzátartozik.
3: Abszolút, abszolút, úgyhogy ez azért nagyon fontos is neki, hogy legyen ez a mégis ezek a diák tüntetések nekik jól jönnek, mert elterelik a figyelmet erre a belső.
2: Mennyire botrány. Etnikai alapú ez a mostani diáklázadás? Ránézésre nem, de közben, amennyire az ember ezt innen messziről látja, úgyhogy nem ért hozzá úgy, mint ön, felmerültek azok a kérdések, amik általában a francia társadalomban súlyos esetekben felmerülnek. A bevándorlás, az arab bevándorlás, az arab negyedek léte és működése, és így tovább.
3: Hát ugye azt kell tudni, hogy az a lázadó Franciaország azért elsősorban a külvárosi negyedekben tud, és ezekben a közegekben az idegen vagy bevándorló alapú közegekben tud leginkább támogatókat szerezni, tehát minden bizonnyal van egy ilyen oldala, de azért a diák tüntetéseket, ha megnézzük, akkor nehéz kiválogatni, hogy ez most honnan és miként van, mert az utóbbi héten gyakorlatilag annyira már minden város központban mindenütt megtalálható volt ez a jelenség, és sajnálatos módon a törés zúzás is, ahol egyáltalán lehet megkülönböztetni, hogy bevándorló csoport áll-e mögötte, vagy esetleg egy bevándorló gyökerű fiatal áll mögötte, vagy nem, hanem nagyon sok olyan fiatal is van, aki egyáltalán teljesen
2: fontos. De ha jól értem, akkor az ő követeléseik jogosak, csak az eszközeik nem.
3: Így van. Így van, abszolút. Tehát a követelések az teljesen jogos, egyébként nagyon érdekes, mert az összes párt aláírja, hogy jogosak a követelések. Az eszközök viszont természetesen a brutális eszközök, az erőszak az természetesen sose lehet az igazi jó eszköz.
2: Fejérdi Gergely, Magyar Külügyi Intézet, köszönöm szépen.
3: Köszönöm szépen én is.
2: Olimpia Budapesten, megint kezdjük. Nagyon sokan ezt a kérdést teszik fel, mások meg, akik a sport elkötelezett szerelmesei, azt mondják, hogy végre is, hogy na ugye, meg lehet ezt csinálni. Hát meg lehet ezt csinálni, ez nem csak rajtunk múlik, de rajtunk sok minden múlik. Siklós Erikkel beszélgetek, újságíró kollégám, úgyhogy mi régóta ismerveimmel tegeződni fogunk, ezt a kedves nézőknek mondom. Jó reggelt. És ráadásul a MOB-nak voltál a kommunikációs igazgatója nagyon sokáig, úgyhogy rálátsz erre az Olimpiai Mozgalom nevű dologra is. Ugye itt most nem igazán arról van szó, hogy Budapest olimpiát fog rendezni, hanem arról, hogy Budapest szeretne olimpiát rendezni 2036-ban, és felemeltük a kezünket, hogy mi is jelentkezünk majd.
4: Igen, egyrészt azt is szeretném hozzátenni, tehát, hogy olyan szempontból nehéz helyzetben vagyok, hogy amikor megalakult a BOM, akkor még Budapesti Olimpia Mozgalom, akkor annak az alakulülésének én voltam a levezető elnöke, tehát elég erős a kötődésem, vagy a elszántságom nekem is az olimpia mellett. Voltam a Budapest 2024-nek is a szóvivője két éven át, tehát valóban van kötődésem. Ez a mostani viszont azt gondolom, hogy most itt mindenki rácsodálkozik a tegnapi hírre, de ez nem egy új új keletű dolog. Tehát ez 2024-ben indult el, 2024-ben már megindultak az egyeztető, előkészítő tárgyalások a Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal, tehát mi már akkor jeleztük, hogy nekünk van szándékunk 2036-ra. Amennyire én tudom, a áprilisi választást megelőző kampányidőszakban történt egy háttérmegegyezés, hogy az olimpia nem lehet kampánytéma. Tehát azok sem hozzák elő, akik ellenzik, vagy kételyeik vannak ezzel kapcsolatban, és mások sem kampányolnak ezzel. Lettelt a kampányidőszak, és újra terítéken van az olimpia, plusz a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnál is van egy nagyon érdekes változás, mert amikor mi pályáztunk a 2024-re, végül ugye Los Angeles-el és Párizs-al maradtunk, mert Hamburg és Róma kiesett a versenyből népszavazás meg egyéb okok következtében, akkor még egy klasszikus pályázati rendszer volt. És aztán Thomas Bach, a NOB-nak az akkori elnöke úgy döntött, hogy annyira drága egy ilyen olimpiai pályázat, hogy itt is fontos a fenntarthatóság és a költségcsökkentés, és bevezettek egy új rendszert. Ez aztán elég érdekesen hozta eredményként Brisbane-t, ahol egyszer csak a semmiből mindenki azt látta, hogy hú, Brisbane rendez 32-ben, és azt gondolom, hogy most a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnál történt egy olyan kis váltás, hiszen egyrészt új elnök van, hogy megpróbálják azért ezt a mostani folyamatot, ami már nem egy klasszikus pályázat, és hivatalosan nem is pályázat, hanem egy permanens dialóg a NOB és az érdeklődők között, kicsit transzparensebbé tenni, és ennek szellemében tegnap bejelentették, hogy kik azok, akik eddig jelentkeztek, hivatalosan még október 31-ig lehet jelezni bárkinek a szándékát. Az is érdekes, hogy olimpiát mindig városrendezés, mindig városról beszélünk, most ebben a tegnapi hírben országokat sorolt föl a Nemzetközi Olimpiai Bizottság.
2: Hozzátette a város.
4: Mellétéve azért a legtöbb helyen a város, bár mondjuk Németországban még van mindig bizonytalanság, hogy mit jelöljenek meg. Tehát egy nagyon érdekes helyzet nemzetközi szintéren is, és a mi szempontunkból is.
2: Ugye a 36 az olimpia egy olyan időszakban jön, ahol Európa vagy Ázsia következne.
4: Hát ezt gondoljuk mi.
2: Gondoljuk így, mi. Jelentkezne Németország így vagy úgy, de az 1936-os olimpia miatt hát eléggé csúnya lenne, hogyha 2036-ban ismét Németországnak adnák. Ennek vannak politikai áthallásai. Eléggé valószínűtlenek mondják. Meg azt is mondják, hogy van a budapesti pályázati gondolat mögött egy nagyon szép ív, a Dunamenti olimpia. Ugye a Duna egyik helyszíne is lenne az olimpiának, és a Dunamenti városokat kapcsolná be, Pozsonyt és Bécset is. Ami azt is jelenteni, hogy ez egy közép-európai olimpia lenne Budapest központtal. Ez egy szép gondolat.
4: Így van, ez egyébként fölvetődött már korábban is, tehát vannak olyan létesítmények, most már azért infrastruktúra tekintetében, sportinfrastruktúra tekintetében elsősorban, mert szállás tekintetében azért még vannak elmaradásaink.
2: Ezért kellene például Pozsony és Bécs részvétele.
4: Így van, mert ott olyan 40%-os a szállodai férőhelyben jelenleg még az elmaradásunk, ami elég jelentősnek tűnik, még akkor is, hogyha csak 36-ban, tehát 10 év múlva lenne ez az olimpia, de elég sokat kellene abból építeni. Tehát ez valóban egy szép gondolat. Úgy kalkulálnak azok, akik folytatják ezt a párbeszédet a Nemzetközi Olimpiai Bizottság illetékeseivel, hogy lesz majd egy úgynevezett shortlist, tehát a mostani jelentkezők, ahol azért vannak nagyon erős pályázók, gondoljunk itt Indiára, Katarra, Isztambulra, de ott van Korea is, és akkor még említhetnénk pár országot vagy várost, tehát hogy amikor három főre vagy háromra csökken ez a mostani szám, hogy abban a háromban kellene benne lennünk, és azért az egy komoly kihívás lesz, mert azt mondják a te gondolatod meg mások gondolatai alapján is, hogy azt nem fogják megtenni, hogy egyetlen európai sem legyen a shortlisten. Most ezek szerint nekünk akkor Isztambullal és Münchennel kell majd versenyeznünk a következő hónapokban, és meggyőzni a Nemzetközi Olimpiai Bizottságot arról,
2: hogy... őket, Erik.
4: Meg a magyar,
2: közönséget. Mert hogy azért emlékszünk még arra, hogy a Momentum által szervezett mozgalom pillanat alatt mekkorára duzzadt, kiindulva abból, hogy erre se pénzünk, se lehetőségünk nincsen, egy ilyet rendezzünk. Nem tudom, ma több pénzünk van-e, kétségeim vannak. Lehetőségünk biztosan több van, mert az infrastruktúrában rengeteget haladtunk azóta is előre. Meg kell győzni a magyar társadalmat.
4: Így van, ami nem lesz egyszerű. Én részt vettem egy ilyen kampányban, amikor pályáztunk 2024-re, és jártuk az országot, egyetemeket és fórumokat tartottunk, és próbáltunk észérvekkel arról beszélni, hogy miért is éri meg, és hogy mit is jelent egy olimpia, és hogy egy olimpia nem csak olyan lehet, mint amit Athén rendezett 2004-ben, tehát ami még a mai napig nyögi a város meg az ország sok tekintetben annak a költségeit, hanem azóta nagyon sokat változott.
2: Hát London meg Párizs pont az ellenkező.
4: Így van, és ilyen lesz Los Angeles is, tehát Los Angelesben biztos, hogy nyereséges lesz az olimpia. Tehát meg lehet rendezni egy olimpiát nyereségesen is, és erről kell győzködni, csak óriási forrás kell hozzá. Tehát ez nem egy egyszerű történet.
2: Na hát a források egy részét meg lehet szerezni azzal, hogy visszaszerezzük azokat a pénzeket, amiket eltapsoltak. TAO. Ugye tegnap mondja a kormányzat, hogy ő kér 21 milliárd forintot vissza a látványsportokból, de előző nap, vagy két nappal korábban lehetett olvasni arról, hogy csak az MLS-nél 50 milliárd forintnyi TAO pénz kérdés, és akkor miért 21-et, miért nem 71-et kérünk vissza? Egyáltalán ezek a TAO pénzek, ezek mennyire ellenőrzötten mentek ki eddig?
4: Ez egy nagyon-nagyon komplex és bonyolult téma, nem biztos, hogy ezt most itt meg fogjuk oldani, de az egyik probléma ezzel az, hogy a kormány közlemény szerint 2022 és 26 között 550 milliárd forint ment ki TAO-ra. És itt ebben az egész közleményben igazából az államtitkár a saját Facebook oldalán hozta le ezt az információt, tele van fogalmi zavarokkal, ami eléggé veszélyes, vagy eléggé problémás, vagy elgondolkodtató. Tehát az államot jelenti meg támogatóként, miközben a TAO az nem az állami támogatásról szól, hiszen az cégek adják a sportszervezetek, és utána aztán az érintett sportági szakszövetségek a legtöbb esetben az ellen, ha úgy tetszik, az ellenőrző szervezet.
2: Jó, legyél jó indulatú, az állam annyira van benne, hogy nem az államhoz folyik be adóformájában a pénz, tehát ilyen módon az állam is benne van a pakliban.
4: Igen, de a törvény betűje meg szelleme
2: nem az állam
4: is,
2: adja,
4: hiszen erről még volt is vita, hogy vajon ez közpénz, vagy nem közpénz.
2: Meg elvesztette ez is közpénz jellegét.
4: Tehát ez egy nagyon izgalmas sztori. Nem egyszerű, de biztos, hogyha valaki kutat, akkor azért bőven találhat olyan forrásokat, amik visszaszerezhetők. A másik, hogy az, hogy valaki nem tudott még elszámolni a TAO pénzével, akár 2025-re sem, sőt, és ebben már 2026-ot is említik, ami aztán végképp nonsens, hiszen azt még éljük, az nem azt jelenti, hogy azt ő szabálytalanul költötte el. Tehát jelentős olyan összegek maradhatnak a TAO rendszerben, amit végül nem költöttek el annak megfelelően, ahogy igényelték, és ilyen akkor ezt elvileg vissza kell fizetni, de az nem jelent semmilyen szabálytalanságot. Tehát ez egy sokkal bonyolultabb téma, de biztos vagyok abban, hogy milliárdokat lehet visszacsorgatni a rendszerbe az állami adófizető pénzekből.
2: Elszámolás vagy leszámolás? Egy normális országban valószínűleg embert nem érdekel, hogy ki a különböző sportszövetségek elnöke. Mert hát mi dolgunk van vele, a sportolókkal van dolgunk leginkább. Hát nálunk ez nem így van, mert az elmúlt évtizedben a politika szépen elhelyezte a maga embereit a sportágak különféle vezetésében, de csak az egyesületekről, meg szakszövetségekről beszélgetünk, nem beszélünk a fölöttük lévőkről, akiket szintén a politika nevezett ki jelentős részben. Itt most egy nagyon fura helyzet van, egy szigorú összeférhetetlenségi szabályt akarnak hozni valakikre.
4: Egy icipicit én ezt árnyolnám, tehát én nekem az a véleményem, hogy azért az elmúlt 16 évben, vagy 2010-től nem minden esetben a politika ültette oda azokat a politikusokat, akik adott esetben egy sportági szakszövetséget, vagy egy sportegyesületet vezettek.
2: Sokakat a remény vezetett, hogy megszavazzák a politikust.
4: Így van, tehát hogy a közösség maga döntött úgy sok esetben. Tudok olyan helyzetről, amikor már valóban föntről jött az útmutatás, hogy kinek is kellene lenni, de akkor is megszavazta az a közösség, teljesen mindegy, hogy egy sportági szakszövetség, vagy egy klubról beszélünk. A jelenlegi belügyminiszter, de igazából pár héttel ezelőtt maga a miniszterelnök is bejelentette, hogy politikamentessé teszik a magyar sportot, ami egy nagyon jó törekvés, szerintem ezt szinte mindenki pozitívan értékelte, és hogy politikus egy nagyon-nagyon szigorú összeférhetetlenségi szabályt fognak elfogadni, ami alapján politikus Magyarországon sportszervezetben nem tölt, nem most politikus, de még állami cég vezetője sem 4 évre visszamenőleg, nagyon szigorú szabályok. Múlt hét kedden megjelent a törvénytervezetnek a szövege, és ebből láss csodát, kikerültek a köztestületek. És a köztestületek, tehát ez azt jelenti csak, hogy mindenki értse, hogy mondjuk Deutsch Tamás, bár nem szeretek személyeskedni, az MTK elnöke ne nem lehetne a jövőben, viszont a SOSZ-nak, a Sportági Szakszövetségek Országos Szövetségének maradhatna az elnöke. Szerintem ez
2: ami egy fölöttes pozíció.
4: Így van, ami egy teljes nonsens. Tehát most akkor vagy politikamentessé akarjuk tenni a sportot, és akkor fölvállaljuk az esetleges kellemetlen következményeket nemzetközi szinten, és ott elmagyarázzuk, hogy higgyétek el, mi a legjobbat akarjuk, és ennek adott esetben áldozatául esett olyan, aki nektek nem tetszik, de ez most így van, vagy akkor meg ne kezdjünk bele, mert ez így nem lesz eredményes. Tehát nem lesz politikai.
2: De legalább furcsa.
4: Hát furcsának mindenképp furcsa. Akkor térjünk majd vissza, hogyha a parlament elfogadta, mert még lehet, hogy ez még módosítókkal ez helyreállhat.
2: Jó, most tekintsük úgy, hogy szóltál. Siklós Erik, köszönöm szépen.
4: Köszönöm szépen.
0: Best of adást hallottak. Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit

0: sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hírösszefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Íradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott, a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. A Sámán mondja. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel.
1: Az elmúlt hetekben Elon Musk nagyot megy a közösségi médiában is, meg úgy egyébként termékszinten is. Elég, ha csak abba belegondolunk, hogy elindult a CyberCab szolgáltatás, ami egy teljesen autonóm kormány és pedálok nélküli önvezérelt taxi szolgáltatás. Bizonyos lokációkon, bizonyos feltételekkel, és talán még nem pénzért működik ez a szolgáltatás, de jól mutat egy irányt, az irány pedig az, hogy a mesterséges intelligencia használatával az önvezetés Tesla értelmezésben megvalósítható, akár csak kamerákkal is, és erre már célszerszámot is épített Elon Musk, ez a CyberCab. De amikor a CyberCab-bel foglalkoztam, a ami egyébként önmagában egy izgalmas téma, lehet, hogy egyszer majd visszatérünk, vagy hogyha a vendégem Szekrényi Péter AI szakértő, és mostanában tanár úr is, esetleg jobban belekérdez, szívesen elmondom, hogy miben forradalmi még a CyberCab, gyártás technológiában például, de ami az egészet különlegessé teszi az az, hogy valójában a CyberCab attól lesz sikeres, hogy a benne dolgozó mesterséges intelligencia rendszer milyen fejlett. És ebből egy erős átkötéssel érkezem oda, ami szintén mostanában téma Elon Musktól, hogy egy TeraFab nevű gyárat, egy gigantikus méretű gyárat készül építeni, ahol az összes mesterséges intelligencia fejlesztését összevonja. Erről is szeretnék Pedroval beszélgetni. Pedro, mi ez a TeraFab?
2: Jó téma, sziasztok! Hát ugye eleve a név, nem tudom, sokan hallottak erről, lehet, hogy nem mindenki, én is például a névről tőled hallottam, én gigagyárak, meg hasonló névvel ismertem, de pont ez a legérdekesebb benne, hogy miért kell olyan nagyon nagynak lennie, mert hatalmas a gyár egyébként. Láttál képeket?
1: Láttam képet, ha jól emlékszem, 10 négyzetkilométer.
2: Hát durva, nagyon durva. Megint én utánozhatatlan.
1: 10x10. Tehát ha ezt egy négyzetbe helyeznénk el, akkor 10 kilométerszer 10 kilométer.
2: Hihetetlen, de hogy
1: nem,
2: miért
1: nem,
2: kell?
1: Nem, 10x1, bocsánat. 10x1.
2: De miért kell ekkorának lennie?
1: Miért kell a világ létező legnagyobb gyárát megépítenie?
2: Mondjuk így, igen. Nem tudom, ez csak van, nagyzolási hóbort. De nem, képzeld de nem. Nem.
1: Na miért? Figyelj. Miért kell megépíteni?
2: A mostani processzorok, amikor, és most modern processzorokról beszélünk, képzeld el, baromira szét vannak tagolva, hogy ki mit csinál és hol csinálja az földrajzilag. Máshol van és más csinálja a tervezést. Megint más, aki nyomtatja ezeket az áramköröket, idézőjelben nyomtatja. Más, aki mondjuk a memóriákat elkészíti hozzá, és benne vannak memóriák. Más az, aki tokozza, összeállítja egy csomagba, tehát csomagolja, de megint más, aki ellenőrzi. Tehát minimum egy 5 olyan lépés, amit külön cég, külön földrajzi lokáció, és ez lassítja az egész elvállítást, anyagilag sem
1: túl. És drágítja is.
2: És anyag, így van pontosan. Musk pedig azt mondja, hogy ebből elég volt, ezt egyben is lehetne csinálni, egyben tartani, egymás mellett, egyes részleg, kettes részleg, amit tervezünk, legyártjuk, ellenőrizzük, tokozzuk, minden ott van együtt. Hát ez viszont helyigényes.
1: Ennyire?
2: Ennyire.
1: És hogyha itt új típusú mesterséges intelligencia csipeket akar gyártani, akkor azzal meg is ugorja az esetlegesen a világban egyre gyakrabban előforduló beszűküléseket.
2: Ezt a hiányt, ami
1: igen,
2: most van,
1: a TSMC, ASML.
2: ASML, igen. Bár az ASML ugye azokat az eszközöket csinálja, amivel nyomtatni lehet, igen, abból nem fog belemenni.
1: De hát az ott is van egy szűk keresztmetszet, mert hát ugye egy cég van az ASML, aki ezt ilyen...
2: Ők gyártják gőzerővel, csak egy picit egy uralmuk van, tehát olyan ára adják, ahogyan akarják.
1: És akkor a Musk azt mondta, hogy na jó, van most már, ezt én is meg tudom csinálni.
2: Azt nem tudom egyébként, mert szerintem azért ennek erős fizikai korlátai vannak, de azt, hogy magát a processzort, ha már a gépek megvannak, amivel nyomtatja úgymond intézőjelbe, azt ő le akarja egy helyben gyártani mindenestül, az biztos.
1: Na de várjál, tehát a gépek sincsenek meg.
2: Hát de meg kell vásárolni, úgy értem. Tehát de én azt nem hiszem, hogy megveszi? Ő fogja. Na ez jó kérés, hogy hát azért valamit muszáj megvenni.
1: Hát én azt
2: tényleg
1: gondolom.
2: Egyed uralma van az ASML-nek. Ennek a holland cégnek.
1: Én azt gondolom, csak gondolj a Musk személyiségére.
2: Na, igen.
1: SpaceX, Tesla, Boring Company, Grok. Tehát milyen ez a csávó? Szerintem az ő személyisége az az, hogy figyelj, ezt valahogy csináltátok eddig, valahogy csináltuk eddig, én biztos, hogy úgy nem fogom csinálni. És hogy teljesen új utakat járok. Én egészen valószínűleg tartom, hogy fogja a Musk, és saját maga megépíti ezeket a gépeket.
2: Azért az idő, nagyon kemény idő lenne.
1: Nem lehetne?
2: Nagyon kemény idő, szerintem ennyi időt azért nem akar beletenni, mert azt mondta, 2-3 évenből ezeket a gyáraknak üzemelni. Azért az idő, nagyon kemény idő lenne.
1: Nem lehetne?
2: Nagyon kemény idő, szerintem ennyi

0: de hol kellenek processzorok? Ugye nagyon kőkemény teljesítményi kapacitással rendelkező processzorokról beszélünk, akár egy robotba, igen, akár egy önvezető autóba, akár valamelyik mesterséges intelligencia modell tanításba.
1: AI processzorokról
0: így van. Egy AI tanítás, egy AI üzemelés és hasonlók. Tehát erre óriási az igény most. És ő azt mondja, hogy mindent kiszolgálunk.
1: És akkor ebből lesz majd a robothadsereg, ebből lesz majd a CyberCab és a Teslák.
0: Meg a Marsra szálláshoz is, meg a SpaceX.
1: Tehát, hogy valójában, ha jól értelmezem, az Elon Musk most azt mondja, hogy a teljes AI chipgyártási metodikát, processzt felborítom, már csak darabszám tekintetében is, tehát előállítok sokkal többet, mint amit egyébként a jelenlegi rendszerek elő tudnak állítani, de ezt még megtartom magamnak, és a saját víziómat váltom valóra a robotjaimmal, a elektromos robottaxiaimmal, a SpaceX-el. Tehát valójában itt ki fog emelkedni egy vasember birodalom?
0: Egy vasember birodalom, hát nagyon jók ezek a filmes hasonlatok, imádom.
1: Tudod, hogy benne volt az egyikben?
0: Tudom, igen. Nagyon jó.
1: Ki fog emelkedni egy ilyen Tony Stark birodalom, ilyen Stark Industries?
0: Ugye sokszor hasonlították őt hozzá, de ő ezt nem annyira kedvélem, amikor hozzáhasonlítják. Ő inkább azt mondja, hogy kisimítja ezeket a problémákat, meg ezeket a kis tüskéket, hogy van elég processzor, hopp, akkor még többre van igény a piacnak, nincs elég processzor. Megint gyártunk eleget, megint nőtt az igény. Ezt ő kisimítja, és azt mondja, bőven van gyerekek mindenkinek, fejlődjél.
1: Én nem hiszem, hogy ilyen az.
0: Ezt akarja.
1: Én szerintem ezt magának akarja.
0: Egy része, nagy része biztos az övé lesz, de ő mindenki másnak is ad, hát nyilván nem ingyen.
1: Azért... Persze, nyilván ebben rengeteg pénzt lehet keresni.
0: És a SpaceX-nél sem ingyen visznek föl rakományokat.
1: Ha jól láttam, valami 120 milliárd dolláros az a gyár, hát beruházásügyileg. Valami ilyesmi, 120 vagy 140 az milliárd szép. Dollár.
0: És ez vagy közben, vagy utólag, de valamiből finanszírozni kell. Úgyhogy hát fog ebből adni másnak is, hidd el.
1: Jó, oké.
0: Csak nem lesz többé hiányunk.
1: Tegyük föl, nem lesz már chip hiány, mondjuk mostantól 3 év múlva, mert azért idő kell hozzá, nem lesz chip hiány, még erősebbé válik a mesterséges intelligencia jelenléte. Ez pedig magával vonja azt, hogy még több helyen fogja átvenni az ember munkáját.
0: Így van.
1: Hol?
0: Most érdekes módon az IT-ban, az informatikában is egyre erősebb a kérdés, hogy most akkor például a programozókkal mi a túró lesz.
1: Kell, mi lesz velük? Hát csökken, hogyha azt veszem, hogy vibe coding, így hívják szakmailag, igen, amikor én leülök, és azt mondom, hogy csinálj már nekem kérlek egy tök jó weboldalt,
0: igen.
1: Itt van egy minta, ezt így alakítsd át, ezt úgy csináld meg, és gyakorlatilag negyed óra múlva kijön a weboldal kódja?
0: Mondhatjuk, igen, AI szerencselovagok, én így szoktam hívni, viccesen, de a dolog egyébként működik. Nagy rendszereket, létfenntartó rendszereket nem bíznék rá, nem is szabad, erre mindjárt mondok példát, de a dolog összességében tényleg jó is
1: mi
0: működik.
1: Mi lesz veletek, kedves?
0: Na ez az. Hát ez az,
1: figyelj. Ezért mentél te el tanárnak.
0: Nehogy is. Én alapvetően egy technológiai céget vezetek, tudod, és ez így is marad. Na de viszont...
1: Így marad?
0: Persze, hogy így marad. Hogy ne? Ez nagyon jó. Na várjál, figyelj. Hallottál-e arról a kifejezésről, hogy AI cleanup?
1: Nem.
0: Tehát mesterséges intelligencia feltakarító, a szó szerint fordítjuk.
1: De ezt még nem hallottam.
0: Pedig ez most nagy divat. Ez azt jelenti, ez egy új szakma, hogy egyre több olyan pozíciót hirdetnek meg, és interjúztatnak programozókat, valódi programozókat, nem AI szerencselovagokat, akinek az lesz a feladata, hogy figyelj, készült valami vibe codinggal, valamilyen, hát ezt most el kéne takarítani, rendbe kéne hozni, meg kéne csinálni, mert a rendszer nem használható, nem továbbfejleszthető, nem született belőle termék, pedig a cég már szeretné kiadni, nincs belőle pénze. Jöjjön ide egy programozócsapat, egy szakértő, aki használhatja az AI-t, mert miért használnánk, de értsen már hozzá, és takarítsa föl az AI szemetet.
1: Nekem ez azt üzeni, hogy nyilván olyan, hogy csettintésre pontos prompt és definíció nélkül nem fognak létrejönni értékes tartalmak, tehát azt nem tudom mondani, hogy figyelj, készíts egy tök jó applikációt az autósámának, és valószínűleg ahhoz kell majd a ti szakmátok, hogy struktúrát gondolkodással lebonst, hogy elmondd, hogy mitől jó egy applikáció, amit lehet, hogy én nem tudok, mert nem ez a szakmám. De ez pont tőled tanultam meg, az, hogy ma vannak még benne hibák, a programozásban adott esetben az, na majd azt jelenti, hogy
0: ez nem garancia jövőre.
1: Egy év múlva is lesznek benne hibák, vagy 3 év múlva is lesznek benne hibák. Tehát én azt gondolom, hogy azok pont javításra kerülnek, de a struktúrát gondolom,

0: gondolkodás. Az informatikai rendszer szemlélet, a strukturális rálátás a dolgokra talán az az, ami úgy ezt hívjuk akár emberi intelligenciának is, hívhatjuk, szakmai intelligenciának mindenképpen, arra szükség lesz. Én csak ennyit látok ebben.
1: Igen, de hát ötszörösre növekedtek az ilyen álláshirdetések, ez az AI klinikus.
0: Ja, hogy,
1: tehát nagyon kemény az
0: éves. Hogy megnőtt a piacotok, hisz már mindenki hozzáfér, és mindenki próbálkozik, tehát mindenkinek szüksége lehet egy supervisorra, aki azt mondja, aki eddig nem volt a látóteredben, és lehet az ügyfeled.
1: Lehet, igen, de az maga, hogy AI clean-up, tehát takarítsd el az AI szemetet, azért ez egy nagyon kemény üzenet összességében. Nem is csak segítség kell, hanem figyelj, valamit csinálni kell, és ezt lapáttal hordjuk el innen. De van még más is.
0: De várjál, a rossz AI végtermék az a rossz AI betermékből van, nem? Tehát a rossz inputból van a rossz output.
1: Mondhatjuk azt, hogy igen, de ott ember volt, aki nem értett hozzá annyira.
0: Azt mondom, igen. Tehát, hogy nem az AI rontja el, hanem, hogy
1: Az is belehalucinál.
0: Az is belehalucinál, minden. De nagy részről azért lesz rossz a végtermék, mert rossz az inputja.
1: Így van. Így
0: garbage in, garbage out.
1: Ezt akartam mondani, köszi szépen, így van, így van. De van azért még itt más is ezen kívül, hogy AI kínlap, mert ez jópofán hangzik, de mi van például azzal, hogy ezek a mostani rendszereink gyakorlatilag nem eléggé szolgálják a mi érdekeinket. Várj, itt föl is írtam egy tök jó kifejezést ehhez. A munkaerőhivatal, az amerikai munkaerőhivatalnak a statisztikai részlege azt mondta, hogy azt tapasztalják, hogy valójában egyre több a programozó interjú és a programozó álláshirdetés. Ugyanis a mesterséges intelligencia hogyan fejlődik, azt valakinek fejlesztenie kell, és valakinek fenn kell tartania, üzemeltetni kell. Ehhez is embert keresnek méghozzá nagyon nagy mennyiségben, de nem akárkit, hanem tényleg mérnököket, mérnöki szemlélet, nem akárki jöhet. Tehát ez statisztikai adat.
0: Tehát valójában azt gondolnád, hogy fogy el a szakma, viszont az a tapasztalat, hogy a magasan kvalifikált, specializálódott szakértőket, azokat meg nagy mértékben szívja föl, még több kéne belőle?
1: Ez egy szűrés, ha úgy tetszik. Erőteljes szűrés, és régen ilyen nem volt. És akkor még egy harmadik dolog van, megint csak mellettük szól, képzeled, ez meg az, hogy elkezdték visszahívni a nagy cégek, legyen az egy Google, vagy egy Meta, vagy egy Microsoft, a korábban, tavaly, tehát ennyire korábban, tavaly elbocsátott tömeges létszámlépítés által kipusztított IT-sokat, programozókat elkezdték visszahívni.
0: Hoppá, hoppá.
1: Mert azt mondták, hogy túl drága volt tokenek számában az az AI rengeteg, amit alkalmaztunk a valódi fejlesztő helyett. Tehát túl drága az AI.
0: Drágább volt
1: nagyon,
0: az AI.
1: Nagyon még hozzá, nagyon. És ráadásul ugye a kód is, azt meg az előbb tisztáztuk, AI clean-up fogalom, sem az igazi, úgyhogy csöndben, de kezdjük már el visszavenni azokat az embereket.
0: Ez nem lehet, hogy csak egy ideiglenes...
1: Hát azt meg senki sem tudja, hogy most ideiglenes, jelen pillanatban ez van. Tömeges visszavétel, programozó. Persze nagyon szűrnek, de programozó visszavétel van a nagy cégeknél.
0: Érdekes rendeződése ez a dolgoknak. Tehát, hogy a valóság hogy tenyerel bele a fikcióba, ugye? Tehát, hogy a nap végén azért nem biztos, hogy minden pont úgy ragyog, ahogy ezt eltervezték.
1: Igen. Na ez van most.
0: Mi lesz ennek az egésznek a vége? Tehát, hogyha mondjuk, én emlékszem veled, egy-két évvel ezelőtt beszélgettünk arról, hogy időtávokba helyezzük, és akkor azt mondtad, az időtáv az AI esetében most már nem évek, meg nem hónapok, talán inkább hetek. De próbáljuk meg egy kicsit 2026 végét látni, és 27 év elejét látni, hogy mi lesz most a fordulat, ha van fordulat, vagy egy ilyen folyamatos fejlődésben vagyunk, vagy lesz valami, hogy exponenciásban vagyunk, vagy lapul a görbe, vagy...
1: De továbbra is, hogy a munkaerő, vagy fejlesztő, programozó,
0: munkaerő, ilyes, fejlesztő, hatása az életünkre, az új termékeket hogy látod ezt a munkaerőpiacra, tehát, hogy a dinamikájának a dolognak most milyen görbe írja le.
1: Na, nagyon jó, oké. Akkor Jensen Huang, Nvidia.
0: Igen, én nagyon szeretem azt az csávó,
1: igen.
0: Aki egy nagyon olyan, mint a Steve Jobs, ilyen...
1: Egyébként igen, csak emberiből.
0: Emberiből,
1: igen, emberi? De nagyon, nagyon
0: nem bírom. Utálja az embereket annyira, mint a Steve Jobs?
1: Nem, fura módon egyáltalán nem utálja az embereket. Na, hatalmas figura, oké, és Nvidia, ismerjük, hát nagyon-nagyon ott van a szeren. Na jó van, oké. Múltkor volt egy műsor, ahol ott volt ő is, ez élőben volt követhető, rengeteg ember ott ült, és akkor hallgatták, hogy ment az interjú az említett úriemberrel. Egyszer csak jött egy betelefonáló, mert meg volt engedve a betelefonáló. Annyit mondott Jensen Huang, fölvette a telefont, és Mr. President, És a Trump. Szokás szerint betrámposkodott
0: a Trump.
1: Köszöntötte az embereket, oda tartották a mikrofon, tényleg élőben ott ment, hát erről szólt a műsor.
0: De nem lehet, hogy deepfake volt?
1: Ó, de jó, de jó.
0: Az mennyire, mennyire király lett volna, mi?
1: Megprenkelik. Fú, de jó. Hát...
0: Jó, oké, és mi jött ki belőle?
1: Na, az volt, hogy azt mondta az öreg, hogy ő szerinte ez egész, hogy AI átvétel, hatalom átvétel, ez nem igaz, ez egész arról szól, hogy egyesek le akarják lassítani az erős szabályozással a mesterséges intelligencia fejlődést, de ha így lesz, akkor Amerika lemarad a nyilván nem lassító Kínával szemben.
0: Ez?
1: Tehát ezt el kell kerülni.
0: Ez valid. Hoppá! Tehát ezt el kell kerülni. Mondja ezt akkor Trump, amikor most azt olvasom, hogy a nagyok arról beszélnek, hogy tényleg le kéne lassítani?
1: De ez is kétoldalas. Tehát itt van, akik azt mondják, hogy lassítani kell, és szabályozzatok minket, kérlek. Ez milyen béna már egyébként, megjegyzem. Minket szabályozzatok, mert túl gyorsan megyünk, és mi nem tudunk mit tenni, mi fejlesztünk, szabályozzatok, kérlek.
0: Ez az, hogy a felelősséget azt áttolom. Hát szabályozhattatok volna, de hát mi csak dolgoztunk.
1: Igen.
0: Mi csak nyomkodtuk a billentyűzetet.
1: Ez pontosan olyan. És vannak cégek, például az Nvidia, aki azt mondja, nem, aki nem tudja magát szabályozni, az ne is csináljon itt AI dolgokat.
0: Mit jelentene szabályozás, Petro? Hogyan tudjuk értelmezni azt, hogy egy mesterséges intelligencia fejlesztő cég szabályozza önmagát? Az mit jelent?
1: Ugye sokan itt az Asimov-féle robotika törvényekre gondolnak, de ez annál jóval több és komplexebb és komolyabb. Ugye az például, hogy hova lehet eladni és értékesíteni egy mesterséges intelligenciát, és milyen szintű az, amit mondjuk egy katonaság használat adott esetben. Lehet ilyen szerződéseket kötni, mondjuk egy autonóm döntésre képes rendszert működtetni a katonaságnál. Szabad-e, nem szabad? Aha. Ez egy példa volt a nagyon sok közül. A szabályozásnak ez része lehet, de Amerika nem akar szabályozni. Na, az EU-ban viszont el tudom képzelni a szabályozást, mert hát abból élünk. Szabályozzunk.
0: Jó, hát igen, ez egyébként igazad van, tehát Európa egy ilyen megrekedt dolog, de azért a nap...
1: Múzeumföldrész.
0: Igen, de a nap végén azért, ha megnézed, az Európai Unióban létezni, meg lenni azért nem annyira rossz.
1: Ez így igaz. Tehát majd lehet dönteni, hogy hova mész. Egy szabályozatlanabb és veszélyesebb világba, AI által, vagy egy nyugodtabb...
0: Vagy egy autokráciába.
1: De igen, de azt akartam ezzel mondani, hogy biztos lesz választási lehetőségünk. Ez nem fog Zimbabvétől kezdve Tájvánig mindenhol egységesen fejlődni. Aha. Ott lesz a választás.
0: Na, és akkor az amerikaiak hova jutottak ki?
1: Hát most ugye megy a harc,
0: hogy... Jól értettem, Trump azt mondta, hogy ne lassítsunk.
1: Olyannyira nem, hogy én tegnap előtt beszéltem egy amerikai barátommal, aki kint él, és azt mondja, hogy figyelj, Pedro, a helyzet a következő, Trump egyenesen nagyon komoly adókedvezményeket adott azoknak a cégeknek, akik használják és fejlesztenek a mesterséges intelligencia segítségével. Új terméket, új szolgáltatást. Nagyon komoly adókedvezmények. És ez viszonylag új. Tehát most nem lesz divat a szabályozás eddig.
0: Figyelj csak, akkor nem lehet, hogy ez egy ilyen hattyútánc? Tehát, hogy eljátszák a nagy AI fejlesztő cégek, hogy hát, de hát mi akartunk lassítani.
1: Nem engedte a csúnya.
0: Hát az elnök úr, az, meg az igények. Igen. Hát most én mit csináljak? Hát mégiscsak kellett a Skynet.
1: Egyelőre most itt tartunk, hogy most megy a harc. Kell,
0: tehát
1: nem
0: akkor
1: kell.
0: Nem lesz lelassítva.
1: Nagyon úgy néz ki, hogy szerintem nem nagyon lesz, csak jelképes lassítások, meg szabályozások.
0: Tegyük föl, hogy lelassításra kerülne. Uh-huh. Akkor még mindig ott van a kérdés, hogy mi van Kínával, Oroszországgal, Indiával, nem tudom, még ki fejleszt még AI-t, ki az, aki
1: nagyjából még... ők azok, de nagyon torony magasan a Kína vezet. Több szempontból is.
0: Az amerikai-kínai reláció az milyen?
1: Hát Kína, ugye ők nagyon kemény retorziók vannak, és szabályozások, hogy nem szabad, és mit nem szabad eladni Amerikából Kínába.
0: Igen.
1: De Kína ez úgymond kezd hozzászokni. Megvannak az alternatív vonalaik, ahonnan mégiscsak 2-3 ponton keresztül megkapják, ami kell nekik, mert megkapják, képzeld el, még az Nvidia kőkemény cuccokat is, ami az AI tanításhoz kell.
0: Aha.
1: 2, készítik a saját eszközeiket. Lemaradnak még, le vannak maradva egyelőre, de akár egy ASML, ugye, processzornyomtató céghez, igen. De már csinálják.
0: Aha. Hogyha az amerikai és mondjuk a kínai AI fejlettséget kéne összehasonlítani, akkor mondjuk Kína mennyivel van az amerikai modellek?
1: Én azt mondom, hogy egy olyan 2 erős lépéssel.
0: 2 erős lépéssel? És ebben a világban ez fél év?
1: Hát...
0: Egy év?
1: Egy fél és max. Egy évnyire van lemaradva.
0: Tehát annyi a különbség csak.
1: Igen, mint amikor futsz nagyon gyorsan, de tényleg nagyon keményen kell futnod, mert te vagy az amerikai, és látod, hogy ott fut a kínai, és le van maradva, de ha csak egy picit is lassítasz.
0: Tehát, hogyha megbotlasz egy picit, a
1: nem
0: bokád egy picit.
1: És ezt a botlásra utalt itt a elprezidente is, hogy ezt nem engedhetjük meg.
0: És akkor ezt mondta élőben
1: AI számít rendezvényen.
0: Meg ne halljam.
1: Igen, de ő egyetértett, az NVIDIA-s emberünk azt mondta, hogy egyetértek el, elnök úr, szerintem sem lastani kell, hanem csinálni, tolni, menni előre.
0: Viszont, hogyha ez ebben az ütemben megy tovább, és hogy a beszélgetésünk elején beszéltük, az előző beszélgetésünk elején volt, amikor azt mondtad, hogy annyira sok technológiát tudunk előállítani, és olyan keveset használ belőle fel az emberiség, igen, akkor ha ezt nem szabályozzuk, akkor ez hova vezet? Tehát, hogy nincs kontroll, nincs fék, de nem is tudod felhasználni, de jönnek az újabb meg újabb fejlesztések. Mi lesz ennek a vége? Hol fog ez megállni? Összedőlnek majd azok az AI vállalkozások, amelyek lufiként most nagyra fújottak? Elkezdődik egy szelekció, vagy túlélnek azok, amelyik mondjuk a hadsereg vagy az államigazgatás megrendeléseit élvezik? Lesz ennek valami ilyesmi kimenete?
1: A szelekció. Egészen biztosan.
0: Lesz egy szelekció?
1: Ez korábban is így volt az emberiséggel, csak más formában most ugyanez zajlik. Nagyon erős természetes szelekció van. Ezt így félve mondom ki, de ez történik most is, így van. Nagyon sok új AI cég van, startupok, ezek sorra mennek, és fognak is tönkre menni.
0: Kik azok, akik biztos, hogy maradnak? Tehát a nagy szereplők, akiket ismerünk, ezek a ChatGPT, Gemini, Anthropic, Meta...
1: Így van,
0: Amazon,
1: hogy az Alphabet, hogy a Google. A főnöke, az IBM is ide tartozik még szerintem. Tehát mindenki, aki erőteljes a technológiában és a memóriához, processzorokhoz köthető a tevékenysége, mesterséges intelligencia fejlesztéshez köthető a tevékenysége.
0: Mert hogy ez már kell a hardware oldal is.
1: Nagyon keményen. Milyen durva, régen volt ez, hogy a hardware volt az Isten, a szoftver meg úgy csak követte. Aztán ez megfordult, a szoftver az nagyon menő, a hardware az futottak még, most a kettő kiegyenlítődik, mert hát egymás nélkül nem létezhetnek.
0: Ez okoz most rengeteg fejfájást egyébként.
1: Meg üzleti lehetőséget is, azért azt is valljuk be. Na?
0: Turbulens megint a levegő.
1: Nyíltak új kapuk?
0: Valójában az kell, hogy ebből az egészből megértsük, hogy most már ez az állandóság, ez a turbulencia.
1: Igen, és egész jól kezdünk hozzászokni, nem? Hogy minden nagyon gyorsan változik, ami két hete történt, az már kéthetes videó, igen, régi info.
0: Igen, csak az a kérdés, hogy vagyunk erre akár társadalmilag, akár személyes szinten hozzá szocializálódva, hogy ilyen gyorsan változnak a dolgok. Tehát állandó rendszereket szeretünk magunk körül tudni.
1: Állandóság az már luxus.
0: És hogy az állandóság.
1: Ez nagyon luxus. Kemény, de ez tényleg, ez őszintén mondom.
0: Szerintem ezzel a felütéssel, ez az utolsó mondattal, hogy az állandóság az már luxus. Búcsúzunk ettől az adástól. Sokszor a beszélgetéseink végén egy ilyen nyomasztó érzés marad bennem.
1: De most nem.
0: Most inkább ilyen elgondolkodtatóba vagyok, jó? Tehát most a nyomasztóból egy ilyen szabad elgondolkodtató lebegésbe keveredtem. Köszönöm Szekrényi Péternek, AI szakértőnknek, tanárórnak, óraadó tanárórnak, az Óbudai Egyetemen óraadó tanárórnak, hogy bejöttél és elmondtad mindezt. Nektek köszönöm, hogy itt voltatok, én Bertalan Gábor vagyok, ezt pedig itt a Sámán mondja, sziasztok. Aloha.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedreggel 5-kor a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban, Zuglóban, a Miskolci utcában, a Telepes utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad, mert vízvezetéket javítanak. A 81-es trolibusz terelve közlekedik, a Dózsa-György út felé nem érinti a 20 utcai lakótelep megállót, az Őrs vezértere felé pedig a Miskolci utca Csömöri út megállót. Útszűkületen kell áthajtani hétvégén a 18. kerületben az Üllői úton, befelé a Garai utcánál és a Bártfa utcánál a villamospálya karbantartása miatt. Az 50-es villamos helyett Pest-Szentlőrinc béketér és a Szarvascsárda tér között pótlóbusz közlekedik. A 236-os autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Lezárták a félútpályát mára a 2. kerületben a Tölgyfa utcában, a Fekete-Sas utcánál közműépítés miatt. Lezárták a 11. kerületben az Ulászló utcát, ma várhatóan 15 óráig, a Fadrusz utca és a Bukarest utca között veszélyelhárítás miatt. Lezárták a 11. kerületben az Albert utcát is, a Zsombor utca és az Andor utca között burkolatjavítás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Amikor egy tehetséget észrevesznek, minden megváltozik. Kapcsolatok, támogatók, új utak nyílnak meg. Ezt az utat követjük végig hétről hétre. Önök a Tehetség útja adását hallják. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Tisztelettel köszöntöm Önöket, a Tehetség útja legfrissebb adását látják. Sztár vendég van a stúdióban, meg a program vezetője, úgyhogy el vagyunk látva notabilitásokkal. Sándor Kovács Dóra, a Nemzeti Tehetségközpont ügyvezetője, és Péter Fiboli, előadó művész, énekes. Örülök, hogy itt vagy.
3: Én is.
4: Köszönjük
2: szépen. Te egy különlegesség vagy még itt, mert te egy új mentor vagy ebben a programban, úgyhogy gyakorlatilag most debütálsz.
3: Igen, igen. Igazából azért jöttem én is, hogy megtudjak még részletet. Annyira új vagyok.
2: Akkor Dórának adom át rögtön az elején a szót, hogy mondjál, hogy az új évad, hogyha itt évadról beszélhetünk, hogy indul és mit vársz? Mit vársz a mentoroktól, mit vársz a jelentkezőktől?
4: Igen, most hirdettük meg a pályázatot, úgyhogy él a pályázati lehetőség a Talentum Hungaricum program új évadjába. Az alap koncepció az nem változott, tehát ugyanúgy olyan fiatal tehetségnek a jelentkezését várjuk, akik akár könnyű zenészek, komoly zenészek, népzenészek, táncosok, modern táncosok, néptáncosok. Tehát különböző műfajokban jelentkezhetnek hozzánk a fiatalok, mentorok segítik az ő munkájukat, Feledi János és Péter Fibori csatlakozott idén hozzánk, illetve a korábbi mentorainkkal tovább dolgozunk együtt. És picit mindig próbáljuk megújítani a programot. azon túl, hogy ezeket a fúziókat minden évben egyre jobban szeretnénk elérni, hogy megszülessenek, ösztönözzük a fiatalokat, hogy a különböző műfajok találkozzanak, keveredjenek, és új kulturális tartalmak szülessenek a program keretében. Idén különböző zenei projekteket is a program mellé akarunk szervezni. Tavaly nagy sikere volt például egy dalszövegíró workshopnak, ennek majd egy dal is lesz a vége, amit majd be is fogunk mutatni. És hát Borival is, ahogy beszélgettünk, az ő meglátásai, így a tehetséggondozás, a művészeti tehetséggondozás szempontjából nagyon hasonlóak a programhoz, és várjuk majd a következő évadban, mi az, amit pluszban hozzá tud tenni a mentoráláson túl ez az egész programhoz.
2: Ahogy Bori itt az első mondatában megnyilvánult, ő is várja, ha jól sejtem. Na, tehát akkor mit lehet ez hozzátenni? Ez egy nehéz helyzet, mert egyszer csak ott van előtted egy fiatal, aki remél rengeteg dolgot. A szakmától, meg tőled.
3: Igen. Abból a szempontból nem új helyzet ez, vagy nem lesz új helyzet nekem, hogy hál' Istennek nagyon sok fiatal van mindig előttem, ha csak arra gondolok, hogy a nézőtéren mennyien vannak, és ezek közül nagyon sokakkal van, hát egészen meglepően szoros viszonyom, vagy kialakul az évek alatt. Most ugye a koncertre járunk.
2: Igen, ez
3: egy
2: nagyon fura helyzet,
3: gondolom.
2: Mert színészként ezt igen. Nem kapod így meg.
3: De érdekes módon még színészként is, mert azért sokan megvárnak. Tehát, hogy igazából a személyem felé van egy olyan érdeklődés a fiatalok felől, és ugye nagyon sok fiatal előadóval is fúzionálok. Például ugye Sisi a repszénából, vagy Cseri Hanna, vagy, tehát, hogy nagyon sok olyan fiatal van, vagy a Kóli nevű, a Kolos, nagyon tehetséges fiatal előadó, tehát nagyon sok ilyen közös dolog van fiatalokkal, és engem már tényleg régóta érdekelt volna, hogy ezt hogy tudnám egy kicsit magasabb szintre emelni, ezt, hogy ez ne csak ilyen koncert utáni beszélgetés, vagy tanácskérés legyen adott esetben, vagy levelezés, amikkel ugye megtalálnak engem fiatalok, hanem akkor esetleg itt lehet egy kicsit elmélyülni ebben, hogy mi az, amivel tudom segíteni a útjukat.
2: Megkeresnek, mondod, ez azt is mutatja, hogy hát egyfajta példakép vagy sok fiatal számára.
3: Hát igen, ezt mondják nekem, igen, ez olyan mondat, amit az ember magáról nem szívesen mond, vagy meg nehezen is hiszel.
2: De azon nyilván gondolkodik az ember, hogyha ez így van, és nem egy valaki jön oda, hanem sokan vannak ezzel így, hogy mitől? Tehát, hogy mi az, amit a színpadról te adsz nekik, amitől azt gondolják, hogy ez az?
3: Hát ez igen, ez nagyon kényes kérdés abból a szempontból, hogy igazából ezt még a Molnár Gál Péter mondta nekünk ugyanígy mentorként, amikor fiatal színészek voltunk, hogy az itt a nagy csapda, hogy mindenkinek vannak rajongói, és gyakorlatilag szóval nagyon-nagyon nehéz a színészek voltunk, hogy az itt a nagy

0: Két szakmát csinálok teljes gőzzel, és ez eleve nyilván már ritka. És, de amit látok, hogy tényleg vonzó vagy érdekes, az ez a fajta őszintesség és önazonosság, amit tényleg az első perctől próbálok képviselni. És hát nyilván ez a speciális ízlés, ami nekem van, ami az a színházi világ és az a kultúrközeg, ahonnan én jövök, ami azért egy kicsit keményebb, és nem enged közel magához bizonyos szint alatti dolgokat.
1: Rengeteg ellenpélda van arra, hogyha valaki úgy megy bele ebbe a pályába, hogy nem önmagát mutatja, akkor abban mennyi baj lehet? A saját sorsában mennyi baj lehet? Hát látunk ilyen félresikerült
0: hát látunk, de azt is látjuk.
1: Amit te mutatsz, az pont azért lehet izgalmas. Bocsáss meg, egy mondat csak, hogy pont azért lehet izgalmas egy fiatal pályakezdő művésznek, mert arra szoríthatod rá, hogy önmagad legyél. Tehát, hogy ne egy maszkot viselj a közönség előtt, mert előbb-utóbb az lesz az elvárás veled szemben.
0: Hát igen, igen, és csak azt akartam az előbb mondani, hogy ami szerintem a legnehezebb, és főleg a fiatalok, a mostani korosztály, aki tényleg azt látja, hogy gyakorlatilag valami teljesen abszurd hülyeséggel is lehet pillanatok alatt elképesztő sikeret, tehát hogy valami teljesen megváltozott. Tehát igazából azt látjuk, hogy nincs egy ilyen út, már, hanem tényleg az van, és ezt mutatják a most hirtelen nagyon sikeres, és egyébként sokszor tényleg nagyon tehetséges fiatalok, hogy így egy pillanat alatt tudsz a csúcson lenni. És ugye azzal még nem foglalkozunk, hogy,
1: mi lesz
0: hogy
1: utána?
0: Ez mi lesz utána, meg ezt meddig tudod megtartani, hogy tudsz ebből egy 20-30 éves, na, de 40 éves, az, 50 éves
1: itt
0: pályát
1: jön az
0: csinálni.
1: Önazonosság, hogy azzal kerülsz a csúcsra, amilyen vagy.
0: Hát igen, igen.
1: Ez, azt és tudod ez, megtartani.
0: Igen, csak mondom, én azt látom, hogy egy kicsit van a fiatalokban is most egy ilyen vágy erre, hogy ezért ne kelljen különösebben megdolgozni, hanem ez így hopp, mint egy... legalábbis úgy tűnjön, mint a varázsütésre ez megtörténne. Úgyhogy például kíváncsi vagyok, hogy akik majd bekerülnek a programba, és akikkel közelebbről megismerkedek, hogy ők vagyom majd ehhez hogy állnak. Mert ezt nagyon sok szakmában látjuk így.
1: Dóra, hogy lesz valaki ösztöndíjas? Mert velük fog találkozni, Bori.
2: Szerintem azok a fiatalok, akik jelentkeznek hozzánk, ők végig szeretnék járni ezt az utat, és egyébként érdekes, hogy itt az út szó mennyire fontos, ugye a műsornak is a tehetség útja, ugye a címe, mert pont ebben próbálunk nekik segíteni, hogy egy kicsit tervezettebben haladjanak a pályájukban, és itt alapvetően azok a fiatalok, akik jelentkeznek, ők nekik már van valamennyi színpadi rutinuk, valahol formációk jelentkeznek, van már valami mögöttük, amit letettek az asztalra, és a mentorálás fontos, hogy ne, nem tudom, énektanításként, vagy hangszeres kurzusként tekintsünk erre, hanem pont az ilyen kicsit mélyebb, de az adott személyre szabott mentorálást kérünk a mentoroktól, illetve nem is szólunk bele, hogy mi történik az adott mentorórán. Ez nagyon fontos, hogy az intimitás az meglegyen a mentor és a fiatalok között, és itt szerintem nagyon fontos az önazonosság, mert én úgy érzem, hogy a fiatalok kilökik azt, akiben ezt nem érzik. Tehát az őszintesség, az intimitás, az önazonosság, és hogy mindenkiben megtalálni azt, hogy miben van segítségre szüksége az adott fiatalnak, ez a mentoróráknak a fontos része.
1: Igazából
2: szerintem.
1: Elakadásokat keresünk, ugye, amiből ki tudjuk húzni, amiből tovább tudjuk lökni ilyenkor.
0: Hát igazából én még nem tudom, hogy mit keresek, mert szerintem ez nagyon, nagyon személyes, és nagyon személyre szabott. Nyilván vannak persze általánosságok, hiszen most valaki ezt kitalálja, hogy akkor most lesz egy zenekarunk, és úgy nem gondol ebbe bele, hogy ez mivel jár, és mik a nehézségei. Főleg például, hogyha lány.
1: Te tartottál fönn zenekar, te tudod?
0: Igen, még hál' Istennek még mindig.
1: Hát ez már 20 éves történet. 20 igen. Éves, ugye?
0: Hát igen, most lesz a Love Band 20 éves, hát. De hát előtte volt az Amorfördögök is, ami azért az
1: hát
0: is.
1: Igen, az is.
0: Zenekar volt, szóval én elég rég tudom ezt, hogy milyen. És főleg nőként, ugye csak fiúk között.
1: Az nagyon más?
0: Nagyon más.
2: Pont van egyébként, erről beszéltünk is, hogy például ez is egy helyzet, hogy például egy énekes nő, hogy kezelje például a zenekart, akik mondjuk csak fiúkból állnak. Tehát, hogy ilyen történetek is előjöhetnek, és pont ezekben tud például hasonló
1: mentor segíteni. Hát, ha nincsenek ott épp a fiúk.
0: De hát az a fontos, beszélgetés hogy ott legyenek. Hallaniuk.
1: Hogy kerülnek a programba?
2: Hát jelentkezéseket várjuk. A Nemzeti Tehetségprogramnak az oldalán van egy pályázati űrlap, amit ki kell...

0: tölteni. Itt alapvetően ugye várunk videófelvételeket, felvételeket, hogy meg tudjuk ítélni, hogy művészileg hol tartanak, illetve hát motivációjukat is megpróbáljuk felmérni, hogy honnan, hova szeretnének eljutni, és hát ezt követően a mentorok bevonásával kerülnek kiválasztásra majd a fiatalok.
1: Neked említetted itt az előbb is gyakorlatilag ilyen megrögzött reményet, hogy különböző műfajok találkoznak egymással, és ezt rendszeresen hangsúlyozod. Igen. Is, és akkor születik ebből valami, ehhez Bori maga a megtestesült bizonyíték. Tehát, hogy ennél egyszerűbb megoldás, mint hogy rávedd őket, nem tudsz, mint Borit bevonni ebbe a programba. Szerintem ebben tud a legjobban segíteni. Hogy az átjárók hol vannak a műfajok között.
2: Hát igen, meg az is szerintem nagyon izgalmas, és főleg, hogyha mondjuk például a kortárs színház, vagy a fiatal rendezők, hogy miben gondolkoznak, vagy amit már mi elkezdtünk a Krétakörrel, vagy akár a Pintér Bélával még annak idején, ahogy indult, hogy mindig egységében néztük. Tehát az, hogyha tehát hogy annyira jó, hogyha tud zenélni is, de hogyha van színpadi jelenlétet, ha beszélni is tudsz. Tehát, hogy egy zenész is, hogyha azt mondja, hogy nekem zenekarom legyen, de azért az, hogy ő mit jelent a színpadon, és hogy erre rálásson például kívülről, mondjuk az én segítségemből, mert az nagyon-nagyon fontos. És ugye a fúzióknál, meg hát szerintem most egyre inkább azt lehet látni, hogy úgy akarnak kitűnni, már akár befutott zenészek is, hogy akkor most ide hívok egy népzenészt, vagy cigány énekeseket, vagy nem tudom, tehát hogy mindenfélét próbálnak, vagy jazzistákkal állnak össze, tehát hogy ez egy állandó izgalom is, ami meg új dolgoknak a keresése, és hát abszolút ott van a levegőbe, hiszen valahogy meg kell küzdenünk csak most idefele pont egy AI podcastet hallgattam, és hogy ugye valahogy ezzel is meg kell tudni küzdeni, és szerintem minél átütőbb a tehetség, és a fiatalok tényleg lenyűgözőek tudnak lenni, annál inkább lehet bizonyítani azt, hogy ez nem fog tudni elmúlni, és ez semmilyen robot nem fogja tudni helyettesíteni.
0: Igen, azért azt szeretném hozzátenni, hogyha valaki a saját műfajában szeretne elérni valamit, az nem azt jelenti, hogy ki van zárva ebből a programból. Mi alapvetően
1: Csak ez egy izgalmas nyitás, és te ezt mindig elmondod, hogy ez milyen jó lenne.
0: Igen, mert az inspiráció szerintem nagyon fontos, és egyébként még tágítanám, tehát vannak olyan alkalmak, most például a Művészetek Völgyében volt ugye egy 10 napos programunk, ahol egy helyre vittük a fiatal művész tehetségeinket, és mondjuk a startup programunknak a tehetségeit, és még ők is elkezdtek beszélgetni, és megtalálták a közös
1: lettek
0: vonalat.
1: Lettek belőle produkciók?
0: Nem, most itt nem a produkció a lényeg, hanem hogy azok a fiatalok, akik igaziból a saját területükön előre akarnak haladni, tehetségesek, valamit el akarnak érni, szerintem az a legjobb, hogyha ezek találkoznak, ezek a fiatalok, tehát a közösségépítés az mindenféle szempontból szerintem előre viszi a fiatalokat, és az most ugye a program keretein belül pedig ugye a művészetről beszélünk, szerintem az, hogy nagyon sokat halljuk a fiataloktól, hogy akár az egyetemen, de hogyha klubokat nézünk, nincsenek olyan klubok, ahol mondjuk a különböző műfajok találkoznak. Tehát van, inkább ilyen specifikus klubok vannak, lehet, hogy van néhány esemény, de olyan állandó hely, fizikai hely sincsen.
1: Hát ilyen volt a Nosztalgiákban, benne van a Fiatal Művészek Klubja Hajdanában Budapesten, ahol valóban az összes művészeti ág képviselő, a képzőművésztől a komoly zenészig mindenki ott volt, oda járt esténként.
2: Igen, hát meg voltak ilyen kezdeményezések annak idején a Westbalkán, még a Futó utcában az is így volt kitalálva, ugye nekünk is ott volt a próbahelyünk, de színészek is kaptak ott próbatermet, társulatok, és képzőművészek műtermet, ugye ez is egy ilyen régi bérház koncepcióból indult ki. De hát sajnos az, hogy ez egy ilyen úgy valósuljon meg, nekem régi álmom volt, hogy a régi Vágóhíd, ami sajnos már az enyészeté, az mennyire csodálatos lehetőség lett volna egy ilyen művészeti komplexumnak, de hát sajnos...
1: Pár kampó között.
2: Ezt már nem tudjuk visszaépíteni.
1: Viszont Dóra, ti terveztek egy ilyen helyet megalkotni, létrehozni? Egy ilyen klub életet?
0: Hát nagyon örülnék, hogyha tudnánk tervezni ilyen konkrét fizikai helyet is, de igaziból a programjaink ezek most. Tehát ahogy például a Talentum Hungaricumban is van egy bevonó tábor így az elején, és egyébként én ennek ez a tábor ihletett meg, amikor azt láttam, hogy összegyűltek este a fiatalok, és nem a szobáikba visszamentek, és akkor ott este elbeszélgettek, hanem egyszerűen elkezdtek a jazzes fiatalok a néptáncosokkal közös produkciót, megtanították a táncosok táncolni a zongorista fiunkat, szóval, hogy elkezdtek ugye így együttműködni.
1: Ez a világunk.
0: És maga a koncert is fantasztikus volt, ezt csak maguknak előadták, hogy ki mivel jelentkezett, ki mit tud, és én, mint úgymond kívülálló, végighallgattam ezt a koncertet, és azt láttam, hogy hú, itt most egy jazzes lány énekelt, hú, itt jött egy komoly zene, egymást, ahogy nézték, megtapsolták, jött egy könnyű zenei fiú egy szálgitárral, és mondta, hogy hát én nem tudok úgy zenélni, mint ti, olyan mélységében nem tudom a hangszert kezelni, de azért hallgassatok meg engem is, és a legnagyobb kapcsot kapta. Tehát ezek azok a sztorik, helyzetek, közösségek, amit minden programunkban igaziból keresünk.
1: Hát ilyenbe keveredtél, Bori.
2: Igen, ez jó. Izgi.
1: Viszed őket koncertre majd? A mentorátjaidat? Vagy egy színházi előadásra?
2: Hát remélem, hogy ha akarnak jönni, akkor nyilván, de azért nem fogom rájuk erőszakolni.
1: Hát azért az nem kérdés, hogyha veled dolgoznak, akkor akarnak.
2: Biztos. Biztos.
1: Köszönöm, hogy itt voltál, köszönöm, hogy itt voltatok.
0: Köszönjük.
1: És hát akkor a jelentkezőknek sikeres jelentkezést, és hát még inkább sikeres egy évet kívánok, hiszen ez jövő augusztusig tart ez a program, ha jól sejtem.
0: Igen, igen.
1: Mostantól, tehát ez rendesen átnyúlik 2027-be. Sándor Kovács Dóra, Péter Fibori, köszönöm szépen.
0: Köszönjük.
1: Még folytatjuk a tehetség útját, úgyhogy maradjanak velünk.
3: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

az interneten bárhol a világon. spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában. Autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Utazók Podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit.
1: A műsort a Tánc és Színház Nonprofit Kft. Támogatta.
0: Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Amikor egy tehetséget észrevesznek, minden megváltozik. Kapcsolatok, támogatók, új utak nyílnak meg. Ezt az utat követjük végig hétről hétre. Önök a Tehetség útja adását hallják. A mikrofonnál Róna Jegon.
2: Folytatjuk a Tehetség útját két vendéggel, ahogy az előbb is két vendégünk volt, és hát ez egy kicsikét eltér attól, amiről idáig beszélgettünk, ugye az ösztöndíj programról szóltunk, most a tanárokról fogunk beszélgetni, mert van egy tanári program, és van a tanároknak díj is, és erről szólunk majd Budoson, hogy Biankával és Kárpáti Zsuzsával, és hát kezdjük talán azzal, hogy egy pedagógus díjat miért alapít az ember?
3: Hát ez már egy sokadik fázisa a mi életünknek és márkánknak. Ugye onnan indult, hogy így röviden összefoglaljam, hogy a Brain Bar Fesztivál az a diákoknak és a pedagógusoknak évek óta ingyenes, mert az a fő célunk, hogy ők inspirációt tudjanak szerezni abban a két napban a sok-sok előadás, találkozás, beszélgetés alapján. És akkor sok év után, idén év elején alapítottuk meg a tanárklubot. Nagyon sok éven át volt diák nagyköveti programunk, és akkor annak a mintájára úgy gondoltuk, hogy abszolút fontos lépés lenne, hogy azokat a tanárokat is egy kicsit tudjuk közösségbe szervezni, akik évek óta rengeteg elhivatott munkaórát tesznek abba, hogy a diákjaikat képezzék, nyitottá tegyék, és a tanárklubban közösen alapítottuk egyébként már ezt a pedagógus díjat.
2: Na, akkor picit lépjünk hátrébb, jó? Mert most én azon gondolkozom, hogy a kedves nézők, hallgatók a Brain Barról tudják-e, hogy ő micsoda. Úgyhogy kezdjük ezzel, és akkor én Zsuzsát is megkérdezem. Én tudom, hogy a Brain Barnak az ügyvezetője Bianca, de mégis hát akkor a tanárklubról is beszélhetünk egyúttal, meg a Brain Barról.
4: Igen. Hát a tanárklub az valójában két két víziónak a sorszerű találkozása volt. Igazából onnan indult, hogy az újdonsult osztályomat vittem ki a Brémbár Fesztiválra, amiről tudtam, hogy jó.
2: Kodály Zoltán általános iskola, gimnázium, magyar irodalom?
4: Igen, magyar nyelv és irodalom szakos tanár vagyok, és a Marci Bányi Kodály iskolában tanítok. Nyilván egyszerű dolgom van, mert ugye tehetséges művész gyerekek járnak oda. Ettől függetlenül mindig is éreztem, hogy az iskola és maga a rendszer nem tudja megadni azokat a képességeket, vagy kereteket, vagy teret annak a típusú tudásnak, amit én mondjuk szeretnék átadni a diákjaimnak, vagy azt gondolom, hogy a jelen és a jövő szempontjából is rendkívül fontos, és a Brémbár pedig pontosan ezt nyújtja. A kíváncsiságot, a nyitottságot, az interdisziplinaritást, tehát hogy mindazt, ami így a személyes pályámban is nagyon, nagyon fontos, meg amit szeretnék így a gyerekeknek is átadni, továbbadni. És az újdonsült osztályom hát olyan lelkesedéssel és olyan csillogó szemmel jöttek így a nap folyamán hozzá, és csacsogtak, hogy éppen milyen előadást hallgattak, hogy éppen mit nyertek melyik játékon, hogy egyszerűen így a pedagógus színem az majd kiugrott a helyéből, és gondoltam, hogy akkor ezt én megírom, mint visszajelzést, mert ugye hát kezdünk ilyen panaszország lenni, úgyhogy gondoltam, a pozitív visszajelzéseknek mindig helye van, hogy megírtam a központi címre, hogy milyen élményben volt részünk, csatoltam néhány visszajelzést a gyerekektől, és hát meglepetésemre a Brémbárnak az alapítója válaszolt, a
2: Bozor Mélyi Nagy Gergely.
4: Igen, hát ez mondjuk nem volt kérdés.
2: Bocs.
4: Nem, nagyon, nagyon jó a kommunikáció egyébként így a Brémbárnak, tehát hogy így minden pedagógus azt érezheti egyébként is, tehát csak pusztán így a fesztiválra való látogatás alkalmával, hogy olyan támogatásban van része, ami a hétköznapokban azért nem annyira megszokott. És a beszélményi Nagy Gergő válaszolt, hogy hát ő pont a Marci Bányi téri Kodály iskolába járt annak idején, és hogy akkor ő válaszol az én levelemre és visszajelzésemre, és innen indult ez a kapcsolat. Meghívtam egy kodálynapos programra, ahol a gyerekekkel beszélgettünk jövőről, az új tudásalapú társadalomról, és aztán hát egy olyan 3-4 kávézást követően így lefektettük a tanárklubnak az alapjait.
2: Ez egyfajta tovább nyúlása a Brémbárnak, ugye? Tehát, hogy egy kicsikét menjünk még arrébb, beljebb a társadalomba.
3: Igen, tehát ugye visszaválaszolva egy röviden a kérdésedre, ugye alapvetően a Brémbár sok éve, már 12. éve egy kétnapos fesztivál, ahol rengeteg előadó különböző formátumokban a jövő kérdéseit vitatja meg, és elkezdtünk azon dolgozni több ponton is, hogy a célcsoportunk, ezek a fiatal, nyitott, kíváncsi személyek évközben is tudjanak kapcsolódni, és először azzal indultunk, hogy már két havonta van egy ilyen ismeretterjesztő eseménysorozatunk, ami kisebb közönség előtt, de témákat dolgoz fel ugyanazok alapján, a szempontok alapján. Megújítottuk a diák nagyköveti programot, amiben 25 gimnazista és 25 egyetemista vesz részt, és tényleg az a célunk, hogy egy egész éves platformá és közösségé tudjuk alakítani azokat a résztvevőket, akik igazán szeretnének tenni is a jövőjükért, szeretnének különböző nézőpontokat, különböző álláspontokat megvitatni, meg szeretnének fejlődni. Szerintem ez is egy pontos.
2: Talán ez nem úgy van, én legalábbis úgy tapasztalom, de lehet, hogy az én szűk környezetem nem mérvadó, hogy azt szoktuk mondani, hogy a diákokat ezeket nem érdekli semmi. És ez iszonyúan nem igaz. Meg hát kell tudni szólítani őket, és rögtön kiderül, hogy ugyanúgy tudnak érdeklődni, mint bármelyik generáció az elmúlt évszázadokban.
4: A diákokat minden érdekli.
2: Ugye?
4: Minden érdekli. Ugye alaptémája már a beszélgetések nagy részének az oktatással kapcsolatban ugye a mesterséges intelligencia. De az én tapasztalatom legalábbis mégiscsak az, hogy vannak dolgok, amik viszont nem változnak, technológia ide vagy oda. És ez pedig maga a gyerek. Minden egyes diák ugyanarra vágyik, mint minden egyes ember. Aktív figyelemre és szeretetre. Ez nem fog változni soha. Minden gyerekben van tudásvágy. El kell jutni oda, hogy, hogy ezt lehessen támogatni, meg lehessen segíteni. Azért, hogyha egy tanár bemegy az osztályba, és mondjuk ott van 32 gyerek előtte, akkor ott nincs rutin. Ott minden egyes pillanat egy új pillanat. És másodpercek alatt eldől, hogy ott mit lehet csinálni, meg mit nem. Ott van 32 történet. A 32 történetből 32 új fejezet, ami mondjuk így reggel 6 és fél 8 között történt. Az oktatás
2: Ez egy küzdelem is egyúttal, mert hogy azt a közösséget végül valahogy meg kell mind a 32-t szólítani.
4: Meg kéne, igen. Tehát, hogy 32 embert megszólítani nem lehet.
2: Hát ugye.
4: Nem, tehát, hogy azért a realitások talaján maradva nem lehet, de azt el lehet érni, hogy legalább érdeklődés vagy kíváncsiság szülessen abban a gyerekben.
2: A Brainbar nem kevesebbet vállalt, mint hogy megkeresi a legelhivatottabb pedagógusokat. Talán a leginnovatívabbakat is. Hát ez nehéz lesz megtalálni, mert hogy itt van egy, tessék, hát itt van rögtön előttünk Zsuzsa. De Zsuzsa nyilván tudna mondani a kollégái közül is jó néhányat, aki méltó lenne. És minden iskolában, hála Istennek, azért még vannak olyan pedagógusok, akik, ahogy mondani szoktuk, oda teszik magukat. Hogyan lehet kiválogatni őket? Milyen alapokon?
3: Azért alapvetően mi szerencsések vagyunk, tehát hogy az idei Brainbaron is több mint 1500 pedagógus vett részt, akik maguk regisztráltak, jöttek el, elhoztak 223 osztályt, az egész osztályt konkrétan. Igen, tehát hogy óriási tömegek voltak szerencsére, és ez már egy elhivatottság. Tehát hogy eljönni egy kétnapos fesztiválra beosztani az egész osztály programját, és utána rengetegen foglalkoznak azzal, hogy ezt utókövet, hogy hogyan épült be az ott megszerzett tudás vagy inspiráció. És alapvetően, amikor a pedagógus díjat alapítottuk, akkor nekünk több ismér volt, ami fontos volt, hogy milyen projekteket szeretnénk díjazni. Az egyik például az, hogy a diákok ezekben a tavalyi éves projekteket kerestünk, és a diákok ezekben aktív résztvevők legyenek. Ez egy nagyon fontos dolog volt. A kíváncsiságuk azért az kerüljön elő benne, tehát hogy olyan újdonságokat tapasztaljanak meg. És fontos volt az is, hogy ez egy közösségi dolog legyen, tehát hogy minél több embert, minél több szereplőt von be, annál fontosabb legyen, és ugye egy pedagógus által életre hívott kezdeményezésnek kellett lennie. Nagyon sok színű volt egyébként a jelentkezéseknek a száma, tehát hogy nem tudnánk tényleg két ugyanolyan pályázatot mutatni, ami témában vagy bármiben. Tehát hogy ez a keret, ez nagyon nagy lehetőséget adott abban, hogy széles jelentkezőkör tudjon jönni.
2: Hát látom, itt a külön díjasokat nézem. Igen. Most egy hirtelennyi ben, hogy itt van, aki franciaországos kulturális versenyt hívott életre, van, aki igen, a Máltai Szeretetszolgálat helyi hajléktalan szállóját újította fel a diákjaival, ezek fantasztikus dolgok. Uh-huh. Abszolút győztes, akkor én ezt így megemlítem, hogy ne kelljen keresni Proxa Ágnes, a 13. kerületi Ady Endre gimnázium zöld mozgalmának alapítója. Nagy dolgok.
4: Abszolút.
2: És messze túlmutatnak egy 45 perces óra keretein. Tehát itt a pedagógus másképp él együtt a diákjaival.
3: Igen, én annyit emelnék ki az Ágnes a nyertesnek a pályázatából, hogy amikor először megnéztük a videót, akkor így csapatosan az irodában néztük meg. És az volt mindenkinek az érzése, hogy még jön, és még mindig jön, és még mindig csinálják, és már megint még, és amikor már azt hiszed, hogy már komposztáltak, már erdőt ültettek meg minden, akkor...
2: Végre kész van.
3: Akkor még a körforgásos fenntarthatóság jegyében még ruhákat cseréltek meg, és látszott, hogy egyszerűen teljesen azoknak a diákoknak a szemléletét úgy, ahogy van, megváltoztatta az elmúlt szinte egy évig tartó kezdeményezés, tehát fantasztikus, hogy annak a hosszú távú hatása annak a nyertes pályázatnak milyen.
2: Tanárnak kell a visszajelzés az ilyen típusú a pedagógusoknak? Nincsenek elkényeztetve ezzel? Kimondhatjuk?
4: Hát így a pedagógus pályával kapcsolatban azt hiszem, hogy az elkényeztetés így az utolsó szavak között van, ami így eszembe jutna. Hát de hogy nem kell. Tehát, hogy azért a néhány alkalom, amíg ugye találkoztunk ebben a pilot évben a tanárklubos kollégákkal, azért igen csak kiderült, hogy mennyire fontos számukra is egy olyan közösség, ami elismerést és megbecsülést ad számukra. A pedagógus pálya az nem a gyors visszajelzéseknek a terepe, ezt nyilván mindenki tudja, de a visszajelzés típusa is más. Tehát, hogy amikor mondjuk kapok egy messenger üzenetet egy volt diákomtól, akivel 6 éve nem találkoztam, és megköszöni például az emberségemet, vagy a tartást, amit mintaként át tudott venni a saját életébe, azért ez egy olyan visszajelzés, ami évekig kitart. Nem csak a diákoktól való visszajelzés számít, hanem a saját közösségünkben az elismerés, hogy ezt jól megcsináltad, ezt a programot.
2: Értékelnek, igen. Tudják.
4: Igen. A tanár is ember, a diák is ember, ugyanúgy vágyik a figyelemre, a szeretetre, a megbecsülésre, és a Brain Bar egyébként ezen kívül, a megbecsülésen kívül még olyan, ahogy Bianca is mondta, olyan fejlődési lehetőséget kínál, ami azt gondolom, hogy páratlan.
2: A tanárklubon keresztül is? Mit csinálnak a tanárklubban?
4: Hát, ha ezt most elmondanám, akkor meg kellene ölnöm, de nem.
2: Hát, lehet, hogy nem akarom tudni. De a diákok annál jobban akarnak
4: ezek után. Ez így van. Hát elsősorban szakmai programokat terveztünk, vagy legalábbis én.
2: Itt a diákok el is engedik az egészet.
4: Nem.
2: Na.
4: De gyorsan rá kellett jönnünk, hogy a közösség az, ami számunkra most elsődleges fontossággal bír.
2: Találkozni?
4: Igen. Találkozni, megismerni egymás munkáját, módszertani újdonságokat, vagy azoknak a lehetőségeit megismerni, azoknak a funkcionalitásáról beszélgetni sokkal, sokkal fontosabb, mint...
2: Kicsit különc ma az a tanár, aki többet vállal, mint a napi penzum? Pont azért, mert azért kezdtük, hogy igen, nincsenek elkényeztetve.
4: Igen, de azért nehéz kérdés, mert a Marci Bányi Kodály iskolában, ahol én dolgozom, ott egyértelmű a válasz, hogy ott azért nagyon sokan teljesítjük túl a feladatot, de ahogy kollégákkal beszélgetek, nagyon sok helyen előfordul, hogy igen, különcként kezelik őket. Tehát, hogy voltak ilyen kötetlenebb alkalmaink is, amikor a találkozások során azért elég sok rémisztő történetet hallottunk, hogy mondjuk így a vezetőség részéről például azért koppintanak valakinek az orrára, mert hogy sok iskolán kívüli programot.
2: Túlmozgásos.
4: Igen. Ami egyébként hajmeresztő és végtelenül szomorú, de hogy erre is szükség van.
2: Pedig mi szülők, függetlenül attól, hogy néha ez nekünk is teher, mert úgy kell szerveznünk a családi életet, de nekünk szülőknek ez nagyon fontos lenne. Mert hogy nem csak azt kell látnunk, hogy hányast kapott a gyerek matekból a hétvégén, amikor megnézzük a e-naplót, hanem az sem lenne baj, hogyha azt is tudnánk, hogy egyébként merre jár a feje. Tehát, hogy mi érdekli, hogy mire viszik, hogy mit mutatnak neki a világból, tőlünk függetlenül is. Akár. Csak a mi dolgunk az egy másik ügy. Az még messzebb vezet. Kibeszélik ilyenkor a bajaikat? Egy-egy tanárklubban?
4: Volt olyan kötetlen alkalom, ami direkt erről szólt, tehát hogy jelezték a kollégák, hogy jól esne.
2: De ez azért nekik is jó, mert nincsenek egyedül, fogják tudni onnantól kezdve.
4: Igen. Igen, és ez mondjuk a fesztiválnak is az ereje, pont arról beszélgettünk Biancával, hogy ez olyan érzelmi dömping van ezen a fesztiválon, így a kollégák között, egymás között, tehát elmondhatom a titkunkat így hat szem között. Hogy
2: a titok akkor mindenképp.
4: Hogy amikor megtörtént ez a diátadó például, tehát hogy mind a hárman, így a Gergő, Bianca meg én, tehát hogy úgy elérzékenyültünk, mint a nem is tudom, mint a kisgyerekek tényleg. Szóval hogy annyira felemelő, megható volt az a díjkiosztó, olyan partneri, hát közönséggel.
3: Igen, a közönség is azt gondolom, hogy nagyon
4: igen.
3: érezte és tudta, hogy mi a dolga. Tehát, hogy alapvetően ez volt szerintem a nagyon megindító. Ugye ez a záró estén volt a fesztiválnak, az utolsó beszélgetés előtt, a Polgár Judit beszélgetés előtt volt a diátadó a külső színpadunkon, és tényleg nagyon, nagyon ment a tömeg azzal, hogy egyesével tényleg mindenkinek megköszönjék, aki nem csak a külön díjasok és a fődíjas került színpadra, hanem volt egy shortlistes válogatott társaság, akik oklevelet kaptak, és alapvetően tényleg azt éreztük, hogy ott mindenki szeretné átadni a megbecsülését azzal a tapssal, mert mindenkinek szerintem van egy olyan története, mindenkinek van egy olyan személy, aki a fejében volt akkor ott annál a pedagógus díjnál, hogy ő kitől mit kapott,
2: melyik pedagógusát. És tulajdonképpen mindannyiunknak van a fejünkben egy olyan pedagógus is.
3: Így van.
2: A saját életünkből, a saját gyerekkorunkból, akinek simán odaadnánk egy díjat. És addig jó, amíg tudunk egy ilyen pedagógust mondani legalább.
4: Igen.
2: Mikor lesz legközelebb Brain Bar?
3: Hát jövő szeptemberben.
2: Megvárjuk. Igen. Kívánjuk. Ilyenkor már szervezik?
3: Abszolút, igen. Ilyenkor már a 2027-es neveken gondolkodunk, már felkérések is kimentek, úgyhogy ez egy egész éves munka, hogy ez a két nap tényleg olyan inspirációval teli legyen.
2: Tanárdíj is lesz?
3: Természetesen.
2: Na, innentől kezdve ez hagyomány.
4: Igen. Hagyományteremtő szándékkal hoztuk létre. Valójában egyetlen egy nagy díjra gondoltunk, de tényleg annyira sokszínű és minőségi pályázat érkezett be, hogy aztán végül is úgy döntöttünk, hogy akkor külön díj is lesz. Valószínűleg ennek ismeretében, meg a tanulságokat levonva alakítani fogunk, megváltoztatni fogunk egy-két dolgon, de hogy természetesen lesz.
2: Gratulálok a díjazottaknak, meg gratulálok az ötletek.
4: Köszönöm.
2: Mert hogy azt gondolom, hogy kell a visszajelzés mindannyiunknak. Nyilván a pedagógusok pedig tényleg nincsenek elkényeztetve ezzel. Bújdosó Nagy Bianka, Kárpáti Zsuzsa, köszönöm szépen.
3: Köszönjük szépen.
2: Köszönjük a figyelmüket. Tehetség útja egy hét múlva legközelebb, akkor is várjuk Önöket. Minden jót, viszontlátásra.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban, Zuglóban, a Miskolci utcában, a Telepes utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad, mert vízvezetéket javítanak. A 81-es trolibusz terelve közlekedik, a Dózsa-György út felé nem érinti a Huszt utcai lakótelep megállót, az Őrsvezértere felé a Miskolci utca Csömöri út megállót. A hétvégére lezárják a pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Kertészek okozhatnak ma napközben mindkét irányban szakaszos útszűkületet a Vörösvári úton, a Váradi utca és a Flórián tér között. Lezárták mára a félútpályát a második kerületben, a Tölgyfa utcában, a Feketesas utcánál közműépítés miatt. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet híd lehajtót a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt. Az Attila úton sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek a budai végállomások felé, nem érintik a Rudas gyógyfürdő megállót. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Mi történt az elmúlt napokban? Mi állhat mögötte? A Párbaj című műsor következik a Spirit FM-en. A mikrofonnál Nagy Attila Tibor és Gabra Gábor.
2: Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket, ez itt az Abszolút Politika, élőben a Naphíre YouTube csatornáján, felvételről pedig a Spirit FM-en és az ATV Extra-n, és szeretettel köszöntöm a stúdióban Nagy Attila Tibort, és szervusz Attila.
3: Szervusz Gábor.
2: Mielőtt belekezdünk, arra kérjük Önöket, hogyha még nem tették meg, akkor iratkozzanak fel a Naphíre YouTube csatornájára. Egyben szeretném megköszönni, hogy igen sokan megnézték a múlt heti Abszolút Politikát. Én ilyen 50 pár ezerig követtem a nézettséget, de mindjárt utána fogok nézni, hogy most hogy állunk egy hét után. És kedves Attila, kezdjük is bele, mert három elég súlyos témánk is van.
3: De mielőtt belekezdenénk, én is hadd mondjak akkor köszönetet a kiemelkedő figyelemért.
2: Az első témánk az egy általunk már többször tárgyalt kérdéskör lesz, ez pedig nem más, mint Magyar Péter és a média viszonya. Magyar Péter hát nem egy unalmas politikus. Azt hiszem, hogy az ellenségei sem állítják ezt. Éppen arról beszélgettünk itt adás előtt, hogyha egyszer lesz egy unalmas, bürokratikus kormányfője Magyarországnak, akkor valószínűleg vissza fogjuk nézni, vissza fogjuk hallgatni Magyar Péter posztjait, videóit és nyilatkozatait, mert hát nem unatkozunk, és most már nem csak mi nem unatkozunk, hanem a norvég közszolgálati televízió sem unatkozik. Mi történik itt? Újabb médiaháború robbant ki Magyarországon?
3: Médiaháborúról szerintem túlzás beszélni, arról viszont lehet beszélni, hogy magyar miniszterelnök konfliktusba keveredett azzal a norvég állami televízióval, amelyiket nem a Fidesz pénzzel, amelyiket nem Mészáros Lőrinc finanszíroztál. Abban azért maradhatunk, hogy a norvég állami tévé nem eleve ellenségesen viszonyult Magyar Péterhez. Tehát benne nem volt ilyen becsípődés, mint mondjuk a Hír TV-ben.
2: Tehát lehet, hogy nem Bohár Dánielt küldték volna riporternek.
3: Igen, igen. Tehát még a Hír TV-nél például, vagy akár más Fidesz közeli médiumoknál tényleg meg lehetett figyelni már 24 tavasza óta, hogy ellenségesek Magyar Péternél szemben. Ez a norvég közszolgálati TV-nél fel se vetődhet. Ők végezni akarták a dolgukat. Független attól, hogy pontosan kinek van igaza, mert ehhez látnunk kell a pontos levelezést is, amit a norvég TV részéről folytattak a miniszterelnök.
2: Ne haragudj, hadd szakítsalak meg. Attila, egy miniszterelnöknek miért kell mindig igazának lennie valakivel szemben? Most bocs, tehát, hogy igazad van, lehet, hogy a norvég fél tévedett, lehet, hogy mindent szuperül csinált Magyar Péter és a stábja, de mi a fenér kell mindig mindenben igaza lennie a magyar miniszterelnöknek?
3: Én hadd menjek tovább. Mi a fenéért kell mindenre a miniszterelnöknek reagálnia?
2: Ez is egy felettébb jogos kérdés.
3: Tehát
2: ez is egy
3: kérdés. Szerintem ez az igazán fontos kérdés, mert hogy...
2: Lassan a miniszterelnökség, vagy nem tudom, az ő hivatalának a takarítási rendjével kapcsolatban is ő ad ki...
3: Meg én nem értem, hogy akkor, hogyha a miniszterelnök foglalkozik, azt kell, hogy mondjam, olyan piszticsáré ügyjel, hogy a norvég közszolgálati tévé kit keresett meg, és kit nem, akkor ilyen alapon el kéne bocsátani az összes minisztert, és legyen Magyar Péter egyedül a kormánytagja. Hát ha mindennel ő foglalkozik, akkor minek ott Tarz Zoltán, aki egyébként felelős a sajtóügyekért is. Tehát van egy dedikált sajtóért, kultúráért felelős...
2: És van három darab kormányszóvivőt, tegyük hozzá.
3: Hát majd elfelejtettem őket. Egyébként eltelt most már lassan 5 hónap a kormányváltás óta, és én még igazából még mindig nem látom, hogy ez a három kormányszóvivő mire való, minek kell. Tehát van egy Magyarország lakosságánál 8-szor nagyobb ország, azt úgy hívják, hogy Németország, és nekik nincs három kormányszóvivőjük.
2: Mennyire bénák.
3: Ugye? Szóval nem teljesen érthetetlen, hogy miért emel fel minden konfliktusos ügyet a maga szintjére a miniszterelnök. Szerintem ez a legnagyobb probléma. Akár igaza van a norvég tévével kapcsolatban,
2: nem
3: akár...
2: Nem tök mindegy, nincs. Persze.
3: Tök mindegy. Tehát nekem az a nagy bajom, hogy erre nem a miniszterelnöknek kéne reagálnia, mert hogy, és most nem bántás, de ez a helyzet a politikában, amelyben a rangoknak van jelentősége. Tehát a norvég újságíró, norvég tévének a tevékenysége, az nem a miniszterelnök szintje, hanem én legszívesebben azt mondanám, hogy egy kormányszóvivő szintje, vagy egy államtitkár szintje. Tehát ha a miniszterelnök...
2: Még csak nem is Tarz Zoltán adott
3: esetben. Igen, tehát szintje, vagy egy államtitkár szintje. Tehát ha a

0: válaszolt az újságírónak. Tehát ez az, amit nem a miniszterelnöknek kell intéznie, és ez nem csak ilyen rankorság, hanem éppen a Magyar Hang hetilapban írtam pár héttel ezelőtt a miniszterelnök napi rendje címmel egy olyan cikket, amelyben azt a kérdést vettem fel, hogyha ilyen sokat facebookozik a miniszterelnök, minden hülye konfliktusra maga személyesen reagál, mikor lesz ideje a kormányzás stratégiai fontosabb kérdéseivel foglalkozni. Most volt hétvégén egy kihelyezett kormányülés, költségvetési törvénytervezettel, adótörvénytervezettel foglalkoztak, és azért a miniszterelnök esetében azért jó, hogyha időnként tud néhány órát magának kivenni, és tényleg csak a fontosabb dolgokkal foglalkozni. Emlékeztetek arra, hogy Orbán Viktor, amíg még relatíve sikeres miniszterelnök volt, legalábbis hatalomtechnikailag, addig ő törekedett arra, hogy ne ő reagáljon minden hülyeségre, hanem ezt meghagyja a minisztereinek, államtitkárainak, a Fidesz elnökségi
1: tagjának. Németh Szilárdot például többek között ezért tartotta.
0: Németh Szilárdot, vagy na most így, itt ugye van egy olyan...
1: Amikor ugye a rezsiharc ment, akkor
0: igen,
1: ő volt
0: most
1: ennek.
0: Itt ugye van egy ilyen olyan szerkezeti probléma a Magyar Péter vezette kormányban, hogy a Tiszának nincs egy Lázár Jánosa. Amikor Lázár János a miniszterelnökséget vezető miniszter volt 2014 és 18 között, illetve már 13-tól, ha jól emlékszem.
1: Államtitkárként 12-től és miniszterként 14-től.
0: Jó, 12-től. És utána én 13-ra emlékszem, de most ez mindegy. De lehet, hogy neked van igazad. De mindegy, tehát ő eleinte államtitkárként vezette a miniszterelnökséget, aztán 14-től hivatalosan miniszterként is. Lázár János azért volt jó kommunikációs szempontból, mert ezen években ő jelentős terhet vett le a főnökéről, Orbán Viktorról. Tehát Orbán Viktornak nem kellett minden hülyességgel, minden kis üggyel foglalkoznia, hanem az ilyen belpolitikai adokkapokat Lázár János többek között magára vállalta, kormányinfót találtak ki, és ő akár hosszú órákon keresztül válaszolt a sajtó egyébként nem egyszer meglehetősen kemény támadó kérdéseire. Most a probléma az, hogy a Tisza kormányban viszont nincs egy olyan kommunikáló miniszter, a miniszterelnökség élén, mint Lázár János volt. Tehát az az igazság, hogy Ruf Bálint én úgy érzem, mintha rájött volna arra, hogy ő annak a szerepnek nem tudna megfelelni, amit Lázár János
1: vagy nem akar.
0: Vagy nem akar.
1: Hozzáteszem, hogy Gulyás Gergely se tudott. Valószínűleg,
0: nem volt valószínűleg, jó, mint Lázár.
1: Valószínűleg kár volt próbálkoznia. Tehát a Lázárnak a szerepébe nem tudott belenőni.
0: Nem, bár Gulyásnak néha voltak azért jó megvillanása is, meg felkészült politikus volt, de valóban ő nem élvezte annyira ezt a szerepet, mint Lázár János annak idején. Tehát azért van egy olyan probléma, hogy a miniszterelnökség élén álló jelenlegi miniszter Ruf Bálint nem tud, vagy nem akar olyan szerepet felvállalni, mint Lázár János. Ugye Vitézi Dávid meg alapvetően ő sokat vállal ugyan, de ő mégis csak a közlekedésért és beruházásért felelős miniszter alapvetően, tehát általános politikai kérdésekben ő ritkán szokott.
1: Bocsánat, itt hadd térjek vissza egy néhány perccel korábbi megállapításodra, hogy amikor azt, vagy kérdésedre, amikor azt kérdezted, hogy miért van három kormány szóvivőnk, az a helyzet, hogy szerintem ezért lenne. És nem vagyok benne biztos, hogy az viszont szerintem a koncepció az volt, hogy amit a Lázár, aztán később a Gulyás csinált az Orbán kormány alatt, azt nem Ruf Bálint akarta csinálni, hanem ezért lettek kormányszóvivők. Szerintem ez nem volt eleve egy rossz gondolat. A probléma az, hogy egyszerűen Magyar Péter félretolja a kormányszóvivőket, és mondja. Hát emlékszünk az úgynevezett kormányszóvivői tájékoztatókra, vagy a kormányszóvivőinek induló tájékoztatókra, amikor egyszer csak megjelent a miniszterelnök, és aztán az egyik vagy több kormányszóvivőt félretolva ő tájékoztatta a médiát. Hát nem egy ilyen volt. Tehát az a helyzet, hogy lehet egy valamiféle struktúrát kialakítani a kormányzati kommunikációra egészen addig, amíg

0: a kormány első embere nem tolja félre a szereplőket.
1: Na jó, de azért tolja félre, azért ugye két ok van, ami miatt a miniszterelnök félre tolja a kormány szóvivőket. Egyrészt van benne alapból egy nagy adag szereplési vágy, ez látszik. De nem csak erről van szó.
0: Tegyük hozzá, tud is szerepelni, nem csak szeret, tehát jó szereplő.
1: Hát legtöbbször igen, de időnként azért a parlamenti beszédeinek egy részén azért már követette hibákat. De valóban, tehát jók a miniszterelnök kommunikációs képességei, ezt kár volna tagadni. Tehát eleve nagyon szeret beszélni és szerepelni. Ez az egyik ok, ami miatt félretolja a kormányszóvivőket. De van egy másik nagyobb probléma, nem jók ezek a kormányszóvivők is. Ezt nem szívesen mondom, mert az egyikükkel nem mondom, hogy baráti kapcsolatban voltam, de munkakapcsolatban voltam, amikor Köböl Anita-val műsorvezetőként az ATV Startban együtt voltam, és ő interjúztatott engem, tehát személy szerint nekem abszolút semmi problémám nincs vele, szeretném leszögezni, de az az igazság, hogy szerintem nagy rá a kabát. Tehát ez a kormány szóvivői kabát, ugyanis egyébként by the way, hadd említsem meg, hogy minthogyha egy hónap óta nem lett volna kormány szóvivői tájékoztató.
0: Azért mégiscsak hiányzik. Nem tetszik, amit látsz, de mégiscsak hiányzik.
1: De itt ugye az a probléma, és erre a miniszterelnök valószínűleg rájött, hogy nem meri rájuk bízni egyedül, hogy egy komplett kormányszóvivői tájékoztatót megtartsanak miniszterek nélkül, mert hogy már többször volt arra példa, hogy feltettek kérdést az újságírók, és akkor azt mondták zavartan, hogy nem tudom, erről nem volt szó, utána kell. Tehát,
0: Attila, de bocs, hogy mert ez szerintem nagyon fontos az, hogy ne csak a kormány szóvivőkről legyen szó ebben, amikor kormányzati kommunikációt beszélünk.
1: Mint többi minisztert is, persze.
0: Egyet szeretnék elővenni, akit egyébként előszoktunk, Kapitány Istvánt. Ugye eddig a Magyar Péter vezette kormánynak egy olyan válsággal kellett megküzdeni, ami egy igazi, valódi, objektíve létező válság volt. Ugye a gazdasági folyamatok ellentmondásosak, mert az ipari termelés kiválóan alakul, a beruházások borzalmasan alakulnak, tehát hogy abból mi lesz, azt még nem tudjuk. Tehát gazdasági válság, én úgy látom, hogy egyelőre biztos, hogy nincs. De hát a nyári energiakrízis az egy olyan válság volt, amiben bizony szüksége lett volna a kormánynak arra, meg az országnak is, hogy legyen egy kompetens szakminiszter, aki hihetően kommunikál, tehát hitelesen kommunikál a közvélemény felé, és nem azzal szórakozik, hogy mikor húzzuk ki, megdugjuk be a töltőinket a falba este, hanem elmondja, hogy mi a helyzet, milyen a vízállás, mi a helyzet a paksi blokkokkal, mi újság az egyéb erőműveivel az országnak, mi a helyzet az energiaimporttal, stb. Na most, vagy arról van szó, hogy Kapitány István olyan elképesztően kiváló szakember, hogy túlragyogta volna a miniszterelnök úrnak a ragyogását, és emiatt nem engedte Magyar Péter, szóval attól tartok, nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy Magyar Péter pontosan attól tartott, amit ugye te itt a kormány szóvivőkkel kapcsolatban mondtál, hogy Kapitány István nem lenne képes kompetensen nyilatkozni.
1: Az a helyzet, hogy talán ennek is betudható, hogy amikor az MVM-ben tartott tájékoztatót a kormány, akkor kiállt Magyar Péter a tájékoztatóra a mikrofon elé, és Kapitány István a nézőközönségben foglalhatott helyet. Igaz, hogy
0: ott viszont szuperül szerepel, tehát mint néző csodálatos volt.
1: Na jó, de egy energetikai válság idején pont az energetikáért felelős miniszter nem kaphatott szót azon a sajtótájékoztatón. Ez annyira kínos. Én sajnos viszont az a helyzet, hogy, és itt lehet, hogy itt a miniszterelnök talán személyesen is irigy, vagy tart Kapitány István mosolyától.
0: Mondom, attól tartok nem, erről van szó.
1: Egy biztos.
0: Biztos,
1: hogy a Kapitány István még nem mutatott akkora felkészültséget a saját területén, mint Vitézy Dávid. Volt az egyik újdonsult fideszes képviselőnek több kérdése is Kapitány Istvánhoz, Horthai Olivéra a parlamentben. Ő egyébként egy olyan típusú képviselővé kezd válni, aki nem szokott személyeskedni, meg durva általános politikai támadást.
0: Ért valamihez.
1: Igen, tehát ő szakmai, szakpolitikai kérdést, az energiával, rezsivel kapcsolatos konkrét kérdéseket szokott feltenni. És nekem azt tűnik fel, hogy Kapitány István többször mellé beszélt, nem adott konkrét választ, vagy elkezdett megafonozni, mert tény, hogy Horthai Olivéra megafonál is dolgozott. Egy olyan válasz volt, ami konkrét volt, ez pedig az, hogy Magyarországról a Ukrajnába irányuló energiaexporttal mi a helyzet, és ebben mi a Slovnaf helyzete, ott kompetensnek bizonyult kapitány, ott érdemi választ adott a képviselő kérdésére, de több más esetben bizony nem adott konkrét választ, de egyébként is azt figyelhető meg a tisztás miniszterek nagy részénél, hogy interpellációs, azonnali kérdéses fórumokon, illetve műfajakon belül sokszor mellé beszélnek, nem adnak konkrét választ. A másik, ugye nagyon gyenge miniszter, Lőrinc Viktória, nem először emlegetjük már őt, hát őt se nagyon látjuk, ő se tud terhet levenni a miniszterelnök válláról, ami a kommunikációt illeti, ugyanis hát Magyar Péter azért nem buta ember, és szerintem elég hamar rájött arra, hogy itt baj van. Ha máskor, legkésőbb a Lőrinc Viktória nagyon gyenge parlamenti szereplésén szólalhatott meg a miniszterelnökben a vészsengő, hogy ez a miniszterasszony szakmailag nagyon gyenge. És innentől kezdve az a furcsaság történt meg, hogy a néhány nappal ezelőtti főváros kormány megállapodást nem az önkormányzatokért felelős miniszter jelentette be a kormány nevében, hanem Vitézi Dávid, aki formálisan egyébként nem az önkormányzatokért felelős miniszter, de a fővárosi önkormányzattal kötött megállapodás bejelentését Magyar Péter nem merte rábízni az önkormányzatokért is felelős miniszterére, hanem inkább azt mondta, hogy jobban járunk, hogyha Vitézi Dávid ismerteti a megállapodást, és azt kell, hogy mondjam, hogy jobban járt a kormány, csak nem abszurd a helyzet, hogy van egy önkormányzatokért felelős miniszterasszony, akit nem mer a miniszterelnöke kiállítani a napra, sajtótájékoztatókra, hosszabb interjúkban, mert joggal tart attól a miniszterelnök, hogy bajba kerülne a miniszterasszony egy ilyen kommunikációs szituációban.
0: Hát egyrészt Vitézi Dávid azok közé, a miniszterek közé tartozik, akik szerintem nyertek azzal, hogy miniszterek lettek. Tehát én azt gondolom, hogy ha Vitézi Dávidban olyan ambíció van, és egyébként pont a kormányfőváros megállapodás legalábbis a számomra azt mutatja, hogy lehet olyan ambíció benne, hogy újra nekivág a budapestiek bizalmát elnyerni valamikor, ezúttal már talán tiszás színekben, akkor egészen biztos, hogy tehát ahhoz őt a jelenlegi munkája hozzásegíti. A másik pedig az, hogy szerintem az is egy nagyon fontos dolog volt ezzel kapcsolatban, aztán visszatérünk az eredeti témánkra, a megállapodással kapcsolatban, hogy itt volt először kompromisszumkész bárkivel szemben a Tisza kormány. Még akkor is, ha alapvetően a kormány szándékai érvényesültek a fővárossal szemben, de ezúttal Magyar Péter és kormánya nem letarolta a másik felet, hanem úgy nyújtott neki békejobbot, hogy az erőpozíciójából, tehát ez nem kérdés, de mégiscsak az van, hogy megoldott egy ügyet, és nem letaposott valakit.
1: Szerintem egy kicsit térjünk el az eredeti témánk, mert a főváros Budapest megállapodás ér annyit, hogy akár a következő részben részletesebben beszéljünk arról. Most csak Vitézi Dávid szerepéről nagyon röviden annyit mondjak, hogy ő jelenleg egy népszerű miniszter, ez felveti majd azt a lehetőséget, hogy Magyar Péter nem lesz-e emiatt féltékeny vagy irigy rám. Tehát ennek a veszélye fennáll, de az kétségtelen, hogy legalábbis eddig Vitézi Dávidnak egyetérte, kifejezetten jót tett a miniszteri poszt, és az látszik rajta, hogy, nagyon felkészült, nagyon sokat...
0: Ráadásul, ráadásul lubickol benne, mert például, én az általad említett Ruf Bálinttól azt látom, hogy szintén szerintem jól látja a feladatát, de a nyilvános szerepléseket nem élvezi. A Vitézi Dávid viszont élvezi, kifejezetten élvezi a nyilvános szerepléseket.
1: Nem tudom, mennyire látja el jól a feladatát Ruf Bálint akkor, amikor például a kormány hónapok óta adós a büntető eljárások felgyorsítására vonatkozó törvények benyújtásával. Ezt az igazságügyi minisztériumon már rég számon kellett volna kérni, és vagy a miniszterelnöknek kéne ilyennel foglalkozni, vagy Ruf Bálintnak. Ugye van most egy kormányhatározat, amely október végéig ad erre határidőt, csak a büntető eljárások lassúságát már akkor lehetett tudni, amikor kormányra jutottak. Szóval vannak bizonyos jelek, amelyek egyértelműen arra utalnak számomra, hogy a kormány belső működésé még jócskán van mit javítani.
0: És ugye bocsánat, itt ráadásul egy olyan miniszterről beszélünk Görög Márta esetében, akitől kifejezetten sokat várt a magyar kormány, és kifejezetten sokat várt Magyar Péter.
1: Igen, de azt azért meg kell említsük, hogy Görög Márta nem büntető jogász, hanem ő a polgári jog területén, ott viszont kiemelkedő tudományos munkássággal bír. Ezzel együtt nem menti fel, tehát én nem értem azt, hogy miért csak Ungár Anna híres hírhet kijelentése után csapott a homlokára a miniszterelnök, hogy ja, tényleg gyorsítani kéne a büntető eljárásokat.
0: Igen, miközben Ungár Anna alapvetően egy olyan dolgot jelentett ki, mint az, hogy az
1: de
0: egy kék.
1: De tudod, tehát igen. Látjuk, hogy a Sadul Völner ügynél tényleg ember nem látja, hogy mikor lesz ítélethirdetés.
0: Például. Akkor még megjegyzek itt, aztán elmegyek szünetre, megjegyzek itt egy dolgot, hogy ha Simon Gábor ügyre emlékeznek a kedves nézők, az MSZP elnök helyettese volt, 2014-ben fogták el, effektíve bilincsbe vitték el, már akkor is volt ilyen, és mai napig nincs jogerős ítélet 12,5 évvel. Később innen folytatjuk.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Mi történt az elmúlt napokban? Mi állhat mögötte? A Párbaj című műsor következik a Spirit FM-en. A mikrofonnál Nagy Attila Tibor és Gabra Gábor.
1: Folytatódik az Abszolút Politika élőben a Napira YouTube csatornáján, felvételről pedig a Spirit FM-en és az ATV Extrán. Gabra Gábor vagyok, és itt van Nagy Attila Tibor. Megígértük, hogy foglalkozunk a kormányfővárosi megállapodással, de egy dolgot hadd tegyek hozzá Magyar Péter jobb és rosszabb minisztereinek a listázásához, amit ugye Attila elvégzett, meg én is a magam szerény eszközeivel próbáltam hozzájárulni az első részben, hogy az a helyzet, hogy akár alul teljesít Kapitány István, vagy Lőrinc Viktória, vagy akár Görög Márta, akit ugye a végén szóba hoztál, akár nem, Magyarországon miniszterelnöki felelősség van. Szóval a legjobb és a leggyengébb minisztereiért is Magyar Péter egy személyben felelős.
2: Erre muszáj reagálnom.
1: Valóban, kifejezetten azért mondtam, hogy reagálj rá.
2: Akkor még jobb. De valóban Magyarországon egy olyan rendszer alakult ki 1989-90-re, tehát már az Antal József idején, hogy a miniszterelnöknek van kormánya, és nem a kormánynak miniszterelnöke.
1: Ez ugye a nyugat-német kancellári rendszer.
2: Igen, abszolút. Tehát ez egy kancellári típusú rendszer. Megvan ennek az előnye, hátránya. Én nem vetem el eleve ezt a lehetőséget. Ugye van egy-két olyan nyugat-balkáni ország, ahol a parlament az egyes minisztereket el tudja távolítani a kormányfő beleegyezése nélkül, amiből tudnak lenni mondjuk problémák. Tehát itt Magyarországon viszont olyan alkotmányos berendezkedés van, amelyben egyértelmű a miniszterelnök a miniszterek főnöke. Ez azt is jelenti, hogy a miniszterelnöknek joga van a köztársasági elnöknél kezdeményezni a miniszterei felmentését minden további nélkül. És hát, hogyha megnézzük akár a kormány működéséről szóló jogszabályt, meg hogy mennyi jó néhány fontos tisztségviselő kinevezéséhez kell a miniszterelnök beleegyezése, akkor tényleg egy nagy miniszterelnöki hatalom van, és valóban egyetértek. Ez azt is jelenti, hogy a kormány működéséért az elsődleges felelősséget valóban politikailag nem az egyes miniszterek viselik, hanem bizony a mindenkori miniszterelnök, ez esetben Magyar Péter. Tehát, hogyha jól működik a kormány, egyébként én kívánom, hogy majd egyszer jobban működjön, mint most, akkor azért Magyar Péter viheti el a dicsőséget, ha meg rosszul vagy nem kellő optimálisan működik a Magyar Péter vezette kormány, akkor azért alapvetően Magyar Péter miniszterelnök viseli a politikai felelősséget.
1: Igen, és akkor itt mondanék egy konkrét példát, és aztán áttérünk a kormány főváros megállapodásra. Hát, és ezt a választók leveszik. Szóval amikor Nagy Márton képtelen volt előrejelezni a gazdaság teljesítményét az Orbán korszak utolsó éveiben, bizony Orbán Viktoron verték el a port a választók, méghozzá a választáson.
2: Így van, tehát ugyanis Magyarországon az a rendszer...
1: Nem engedheti meg magának Magyar Péter, hogy olyan gyenge miniszterei legyenek, mint például Lőrinc Viktória, vagy akár Kapitány István.
2: Hát igen, csak annak ellenére egyébként, hogy miniszterelnöki alapú a kormány működése, még így is vannak kisebb korlátok, még a nagyhatalmú miniszterelnök előtt is, mert...
1: Például áramszünet van, és nem tud facebookozni, ugye? Tehát erre gondolsz.
2: Hát például...
1: Nincs
2: hogyha
1: net.
2: Ha mondjuk nem lenne net, az nagy baj lenne Magyar Péter számára, de én most inkább arra gondolok, hogy azért 4-5 hónap után minisztert cserélni, az azért ciki. Tehát...
1: Igen, de ha komolyan veszi azt a Tisza, hogy rendszerváltás van, tapasztalatlan,
2: akkor... A rendszerváltás ide vagy oda, több pártrendszerű versengő politikai rendszerben a politikának vannak bizonyos törvényszerűségei. Például, hogyha egy miniszteren...
1: Mi az az időintervallum, ami után már nem ciki minisztert cserélni?
2: Hát én azt gondolom, hogy mondjuk 2-3 év után már lehet azt mondani, hogy a miniszter más feladatokat keres, vagy a parlamenti képviselőcsoportban akar komolyabb feladatot vállalni. Hogyha 4-5 hónap után cserél-e a miniszterelnök egy miniszter, az azt jelenti, hogy eleve rossz szemét kért fel, és ez kénytelen ezzel a cserével bevallani, ami azért nem egy kellemes dolog, mert ez akkor felveti azt a felelősségét, hogy a miniszterelnök személyzeti politikája finoman szóval kívánivalókat hagy maga után. Ez egyébként jól mondod, Orbán Viktornál is azért egyre inkább probléma volt a vége felé. Nagy Márton erre a...
1: Szerencsére írtunk egy könyvet a két főszereplőről, és van egy külön fejezet erről, hogy mindkettőjüknek a leggyengébb oldala
2: igen, az
1: a hátpolitika.
2: Igen, az átkozott személyzeti politika, igen, megírtuk valóban, tehát a Párbaj című könyvünkben. Tehát azért nem egy kellemes, és van még egy politikai szoft akadály, hogy a miniszterek többsége parlamenti képviselő. Tehát úgy kéne megválni tőlük, ha mondjuk...
1: Hogy ne sértődjenek meg.
2: Hogy ne sértődjenek meg, és továbbra is mondjuk a kétharmados törvényekhez szállítsák a szavazatokat. Tehát azért a miniszter... Tehát most kívülről könnyű azt mondani, hogy hát ez a miniszter sem jó, Lőrinc Viktória is alkalmatlan, tessék lecserélni, csak másfelől meg tudom, hogy ez nem ennyire egyszerű, mint ahogy kívülről elsőre tűnik, mert hogy a miniszterelnök kénytelen tekintettel lenni más szempontra is. Azt a kérdést azért érdemes feltenni Magyar Péternek, hogy mit látott meg Lőrinc Viktóriában a kezdetén, amit én nem láttam.
1: No, akkor ezzel a költői kérdéssel félbehagyjuk ezt a témát, biztos, hogy fogjuk folytatni. Például lehet, hogy érdemes lesz október végén majd visszatérni a büntetőeljárás kérdéseire, már mint a büntetőeljárások felgyorsítására kérdéseire.
2: Igen, mert a kormány határozat
1: hiszen
2: ezt a határ.
1: Dr. Görög Márta kapott erre egy határidőt. Jó, visszatérünk rá. Oké, nézzük a kormányfőváros megállapodást. Ez egy karácsonyvitézi megállapodás valójában, nem?
2: De igen, és az figyelemre méltó, hogy a miniszterelnök annyira megbízott Vitéziben, hogy ő megelégedett ezúttal egy Facebook poszttal, de a megállapodás
1: hát
2: bejelentésének. De a megállapodás igen, egy jó szelfivel, de a megállapodás bejelentését a kormány nevében rábízta Vitézi Dávidra, ő nem tolakodott oda, hogy harmadik.
1: Milyen jól tette egyébként?
2: Egyébként jól tette, de például Lőrinc Viktóriát
1: lehet nem azt mondani?
2: Volna egyedül
1: igen, ezt akartam mondani, lehet azt mondani, hogy akkor Vitézi Dávid az a miniszter, akit most már több ügyben is maga mellé, vagy akár maga elé enged Magyar Péter. Ugye emlékezzünk rá, hogy nem ez az első eset, hanem az uniós források hazahozataláról szóló tárgyalás, aminek egyébként hát szintén Lőrinc Viktória lett volna ugye alapesetben a magyar illetékese, azt is rá kellett bízni valamiért Vitézi Dávidra, hogy nem. És ott is azért Magyar Péter maga mellé engedte a kormány szóvivői tájékoztatókon Vitézi Dávidot.
2: Igen, és vagy például ott van az autópálya koncesszió, a 35 éves autópálya koncesszió kérdése. Igaz, ez mondjuk eleve eredetileg is Vitézi Dávid miniszter portfóliójába tartozott, de hát az egy nagyon hosszú tájékoztató volt egyébként, és szerintem az a tájékoztató jól is sikerült, legalábbis én úgy éreztem a kommunikációs szempontból, mind a miniszterelnök, mind Vitézi Dávid jól teljesített. De akkor visszatérve akkor erre a főváros, illetve még Vitézi szerepéről még annyit, hogy Vitézi helyzetét azért megkönnyítettem, hogy... ő volt fővárosi önkormányzati képviselő, még hogyha nem is 5 éven keresztül, de a fővárosi közgyűlés ülésein is egy meglehetősen aktív szerepet töltött be, és hát ott is látszott, hogy azért a fővárosi ügyekbe elég jól beleásta magát. Úgyhogy valóban Vitézi Dávid és Karácsony Gergely, akik riválisai voltak egymásnak a főpolgármester választási kampányban, és hát Vitézi csak pár száz szavazattal maradt le a főpolgármestertől, most együtt jelentettek be fontos dolgokat. Hadd reagáljak arra, amit te a kormány kompromisszum készségére mondtál még az első rész végén.
1: Már éreztem, hogy szaladt fel a szemöldököd, amikor
2: igen, kicsit felszaladt, mert azt nem állítom, hogy porig alázta a fővárost Magyar Péter, de azt azért, és ennyiben egyetértek a Fidesz fővárosi frakciójának vezetőjével, Szepesvalvi Annával, hogy alapvetően a kormány diktálta a feltételeket. Én gondolok arra, hogy ugyan 120 milliárd forintot egyszeri támogatásként kap ugyan a főváros, de ebből rögtön 90 milliárd szolidaritási hozzájárulást be is kell fizetni. Maradt tehát 30 milliárd forint. Igaz, hogy cserébe majd megkaphatja a 12 milliárd forintos normatív támogatást a közlekedésre, ami eddig elmaradt, valamint esetleg további kisebb normatív támogatásokat ezentúl folyamatosan megkaphat a főváros, és volt egy olyan homályos ígéret, ami majd talán a költségvetési törvénynél lesz konkrétan, hogy a szolidaritási hozzájárulás mértéke csökkenhet, tehát mondjuk akkor nem 90 milliárdot kellene befizetni Budapestnek, hanem nem tudom mennyivel kevesebbet.
1: Tegyük hozzá, bocsáss meg, hogy itt a kormány nem kegyet gyakorol, hanem egy alkotmánybírósági határozat miatt kénytelen lépni.
2: Igen.
1: És hogyha egyébként tegyük hozzá, ha az Orbán kormány lenne, az is kénytelen lenne.
2: Mondjuk politikailag is kénytelen lenne lépni a Magyar Péter vezette kormány, hiszen a választási programjukban megígérték, hogy a szolidaritási hozzájárulást csökkenteni, illetve felülvizsgálni fogják. Tehát ennek amúgy is...
1: Családi pótlék azonnali duplázása is ígéret volt, ha jól emlékszem, de tehát, hogy mondjam, nem feltétlenül biztos, hogy egy politikai párt, nem csak a Tisza, azonnal siet betartani a választási. Ráadásul
2: nehéz helyzetben van a költségvetés, több mint
1: 2%-os hiányal. Amit vissza nem a Tisza okozott, hanem a Fidesz, így van. Jó,
2: ugye okay. A szolidaritás, ugye itt egy most a emlékeim szerint 48 vagy 49 ezer milliárd forint a éves költségvetési kiadás főösszege, a szolidaritási hozzájárulásra mintegy 400 milliárd forintot szed be a magyar állam, tehát ez már egy látható tétel, még egy 48 ezer milliárd forintos költségvetési főösszeg esetében is. Minden esetre ez a megállapodás azért jelenti, hogy a főváros nem jut túl sok pénzhez ahhoz képest, hogy milyen súlyos problémákkal küzdik, de...
1: Bocsássak, az lehet mondani, nem? Hogy kb. Ideig kim van a vízből a...
2: Igen, tehát a csődbe már nem fog jutni évvégéig, tehát évvégéig kit fogja tudni húzni, tehát annyi pénze előreláthatóan lesz, hogy nem lesz gond. Viszont ennek azért súlyosára van, és itt ennyiben egyetértek Szepesvalvi Annával, aki azt mondja, hogy a főváros számára azért nem túl kedvező megállapodás, mert hogy azért a fővárosnak bele kellett egyeznie, amellett, hogy tehát azért nem túl gavallér a kormány vele szemben ezzel a 120 milliárddal, hogy költségvetési felügyelőt kap a főváros a kormány részéről, akinek joga lesz belelátni a főváros kiadásaiba, és ez azt jelenti, ez azért jelzi, hogy Magyar Péter bizalmatlan Karácsony Gergellyel szemben, és nem tartja továbbra sem jó főpolgármesternek, mindig is elég lesújtó véleménye volt Magyar Péternek Karácsony Gergelyről, és ez megmaradt miniszterelnök.
1: Hozza a Fideszből.
2: Igen, hát nem, igen, abból is, de lehet, de nem volt jó véleménye a főpolgármesterről sosem.
1: Ugye emlékezzünk vissza, hogy annak idején a 2024-es önkormányzati választáson Magyar Péter azt mondta, hogy ő senkire nem szavaz.
2: Így van.
1: Mert
2: így van.
1: Vitézi Dávid egy fideszes hack, ahhoz képest eléggé behekelte a Fidesz a Tisza kormányba, ha ez így volt. Karácsony Gergely pedig hát ellenzéki, alkalmatlan, DK, stb.
2: A lényeg tehát az, hogy ugyanakkor a kormány nem tehette meg, hogy teljesen porigalázza a fővárost. Itt már a véleményem egy kicsit eltér Szepesvalvi Annáétól, ugyanis a főváros mégiscsak megkapná a fővárosi parkolási pénzeket, ezt azért ne felejtsük el. Ez persze súlyos konfliktust okozott, várható volt a kerületek, meg a fővárosi önkormányzat és a főpolgármester között, hiszen a kerületek a parkolási pénzt a esetleges költségvetési lyukak betömködésére, vagy más fejlesztésekre is tudták fordítani.
1: Itt közbevágnék, Attila, mert nem az van, hogy a Karácsony Gergely itt fizeti meg a legsúlyosabb árat, politikai árat ezért a megállapodásért, hogy azokat a szövetségeseit, akik egyébként akár Vitézivel szemben 29-ben a bázisai lehetnének egy újra
2: meg
1: már.
2: Ők támogatták 19-ben
1: és 24-ben, és 29-ben is a bázisai lehetnének, attól elvágja őt ez a megállapodás, azoktól.
2: Hát Karácsony Gergely előtt egy nagyon nehéz politikai választás volt, cserben hagyja a kerületi polgármester szövetségeseit, és a kormány anyagi támogatását választja, és ő az utóbbit választotta, mert hogyha nem tud megállapodni a kormánnyal, akkor valóban az a veszély fenyegette a fővárost, hogy csődbe megy. Ugyanakkor a kormánynak meg arra kellett tekintettel lennie, hogy a tiszás szavazók egy elég jelentékeny része fővárosi. Hát láttuk április 12-én, hogy a Tisza párt a fővárosban rongyá verte a Fideszt.
1: Sőt, már bocsáss meg, 24-ben is lehetett látni, hogy ott érte el a legjobb eredményeket a fővárosban a Tisza, ahol Karácsony Gergely a legnagyobb arányban győzött. Tehát a Karácsony és a Tisza szavazóbázisa Budapesten nagyon nagy részben felé.
2: Igen, tehát nem volt megengedhető Magyar Péter számára, hogy olyan látszat keletkezzék, hogy az új kormány is elnyomja, és tönkre akarja verni a főváros. Tehát, mert mondom, a tiszás szavazók közül, igen, a tiszás szavazók egy része Karácsonyra is szavazott, ez egyértelmű szerintem is, de tehát azért Magyar Péternek tekintettel kell lennie a fővárosi tiszás szavazókra is, ezért létrejött azért egy kompromisszum, és azért a főváros nem csak a kerületi parkolási pénzeket kaphatja meg, hogyha majd a megfelelő jogszabályokat a fővárosi közgyűlés és a parlament elfogadja, hanem egy homályos ígéretet kapott arra a főváros, hogy a építési hatósági jogkört is visszakaphatja, de ez nem volt egy nagyon határozott.
1: Ez az, amit a Karácsony és a Vitézi közös mumusa Lázár János magához vont.
2: Igen, 2022 igen. Hát, nem csak, hogy Lázár, hanem
1: a kormány, igen.
2: A kormány, tehát az Orbán kormány.
1: De az nem, ő minisztériuma kapta
2: a
1: meg.
2: A kormány nem szerette a települési önkormányzatok autonómiáját, ezt mondjuk ki, mert az előző kormány inkább a központosításban hitt. Itt azért a főváros visszakaphat bizonyos jogköröket, és még hadd beszéljünk a közlekedés szervezésről, ami szerintem sok nézőnket, hallgatónkat érinthet, akik Budapesten és környékén élnek, és tömegközlekedést használják. Ugyanis regionális BKK lesz, és itt viszont az állam hatalma jelentősen meg fog nőni. Eddig ugye az volt a helyzet, hogy az államnak külső hatása lehetett a BKK-ra, de tulajdonjogilag az államnak nem volt benne része. Most a BKK-t kibővítik regionálisan, és az állam beleszáll fele arányban. Igaz, tehát ez a főváros számára egyfajta visszalépés is lehet. Másfelől anyagilag könnyebbség, mert az állam akkor arányosan anyagilag is jobban beleszáll a közlekedés finanszírozásába, és akkor állítólag olyan 40-50 milliárd forinttal akár még könnyebb is lehet majd a főváros kiadási kötelezettsége.
1: Ugye,
2: tehát összegezve azt tudom mondani, hogy itt valóban kompromisszumról van szó, amelyben a kormány az erősebb fél, az egyértelműen erősebb fél, de azért a főváros is kapott olyan engedményeket vagy ígéreteket, amelyek miatt én azt gondolom, hogy porig azért nem alázták meg a fővárosi önkormányzatot, de az kétségtelen, hogy itt alapvetően a kormány szándékai érvényesültek.
1: Két dolgot szeretnék ehhez hozzátenni. Egyrészt ugye nagyon sok önkormányzati vezető elmondta az elmúlt években, hogy az önkormányzatok alulfinanszírozottsága az nem egyforma a különböző településeken. Ott kezdődik a nagyon durva alulfinanszírozottság, hogyha egy olyan településre érünk, amelynek közösségi közlekedést kell fenntartania, vagy közösségi közlekedést kell szerveznie saját magának. Azok az önkormányzatok gyakorlatilag hosszú-hosszú ideje nem látnak ki az erdőből, és lehet, hogy ez egész egyszerűen objektíven Budapest már nem, és nem azért, mert Karácsony rossz főpolgármester, hanem azért, mert egész egyszerűen egy sokkal nagyobb feladata a BKK fenntartása, meg a BKV fenntartása, mint amire Budapest önmagában képes. És hogy mivel nagyobb feladat, az pedig a következő, hogy az élet egész egyszerűen úgy alakult, hogy Budapest összenőtt az agglomerációval. Tehát ma már a Budapest közigazgatási határa ránál nem ér vége, tehát az nem életszerű, hanem bejárunk, én pont Budapesten lakom, de külvárosban, de bejárunk a külvárosokból, bejárunk az agglomerációból, bejárunk Gödöllőről, Szentendréről, egészen távoli településekről is, amelyek gyakorlatilag ezzel összeröttek Budapesten, tehát egyébként ez életszerű, és még egy valami életszerű, hogy ha ez amire a fővárosi kerületek vezetői panaszkodnak, hogy a parkolási pénzek elvételével megkezdődik a kerületi rendszer lebontása, az a helyzet, hogy nagyon helyes szerintem. Van olyan, hogy soroksári identitás, van olyan, hogy újpesti identitás, van olyan, hogy kispesti identitás. Soroksári identitás annyira van, hogy 94-ben Soroksár népszavazással elszakadt Pesterzsébettől, és onnan lett 23 kerület Budapest. De mi a különbség a terézvárosi meg az erzsébetvárosi identitás között? Kellenek ezek a kerületek? Ez az utolsó kérdés, azt még felvetem, aztán kérlek, reagálj.
2: Én erre inkább nem is reagálnék, mert ez egy akkora téma, különálló téma lehetne, hogy talán a következő részben érdemes volna erre még gyorsan kitérni. A tömegközlekedésre még annyit azért el akartam mondani, hogy Budapest tömegközlekedése össze nem vethető teljesítményben a többi magyar nagyvároséval. Itt metró is van, és azt kell, hogy mondjam, és aki már volt más európai nagyváros tömegközlekedésében, tanúsíthatja, hogy Budapest tömegközlekedése jó. Nem hibátlan, de jó, mert Budapestnek gyakorlatilag nincs olyan szeglete, aminek a közelében ne lenne valamilyen BKV megálló, vagy busz megálló, vagy villamos megálló, vagy metró megálló, de valamilyen megálló van, tehát a fővárosi tömegközlekedés viszonylag sűrűn közlekedik, különösen hétköznapokban, de ez azt is jelenti, hogy sokba kerül, tehát nagyon-nagyon sok pénzbe
1: kerül. És messze nem csak a fővárosi lakosok használják.
2: Így van, tehát regionális jelentősége van a fővárosi tömegközlekedésnek, rengeteg utazás zajlik, és hát a turizmusnak is, turizmusban résztvevők is használják, tehát a turizmus fenntartásában is fontos szerepet lát el, úgyhogy én azt gondolom, hogy nem, hogy oda kell figyelni a tömegközlekedésre, hanem minél jobban támogatni, és kifejezetten ebből a szempontból örülök, hogy egy olyan közlekedési miniszter van ma Magyarországon, aki a tömegközlekedést fontosnak tartja.
1: És hát a, láthatóan a fővárost is, ugye ebből indult főpolgármesternek, és, vagy főpolgármester jelöltnek. Utolsó megjegyzésem az, amit mondtál, aztán elköszönünk, hogy annyira így van, hogy, hogy mekkora jelentősége Magyarországon belül a budapesti tömegközlekedésnek, hogy egy nap a hármas metrót több utas használja, mint a teljes MÁV személyszállítási hálózatot. Köszönöm szépen, Attila, hogy itt voltál, rendelkezésünkre álltál, és megosztottad a gondolataitat a kedves nézőkkel, akiknek külön köszönjük a kiemelt figyelmüket. Megnéztem közben, 58 ezernél többen nézték meg a múlt heti adásunkat, remélem ez most is így lesz, vagy hasonlóan. Viszontlátásra, viszont hallásra, kérem, hogy iratkozzanak fel a Napirend YouTube csatornájára.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Felvéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-től a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
2: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Íradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában.
3: Reklámot hallottak.
0: Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
4: A fővárosban, Zuglóban, a Miskolci utcában, a Telepes utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert vízvezetéket javítanak. A 81-es trollibusz terelve közlekedik, a Dózsa-György út felé nem érinti a 20 utcai lakótelep megállót, az Őrs vezértere felé pedig a Miskolci utca, Csömri út megállót. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébetiri lehajtót a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt. Az Attila úton sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. Az érintett BKK autóbuszok terelve közlekednek a budai végállomások felé, nem érintik a Rudas gyógyfürdő megállót. Tart a csatorna felújítása a Városligeti Fasorban. A Dózsa-György út és a Bajza utca között egy hosszabb szakaszon csak a szervízúton tudnak közlekedni. Lezárták a félútpályát a 13. kerületben az Esztergomi úton, az Árpád híd alatt közműjavítása miatt. A váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa szabályozza. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek és a dallamok összekötnek.
1: Ő egy mosollyal öl, s ugyanúgy te

Tudom hozzám ő hűs, néha azt is, hogy mégsem. Ő a fogságban meghal, ha meghalsz is érte. És ha megkapod, ha

ez a csend, ide bent. Csak a saját világodban ne légy idegen. Isten se tudja, hol a fent, hol a lent. Olyan jó ez a csend, ide bent.

Van vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

apámnak mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazám rokon.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmezési válság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Hungary Helps. Minden szombaton 15 órakor várja Önöket a műsorvezető Novák András. Itt a Spirit FM-en.
1: Köszöntöm Önöket a szerkesztő Kovács Klára nevében is. Kedden mutott be az Uránia Filmszínházban egy filmet, egy dokumentumfilmet, amely igen sok év munkáját öleli fel, és a Hungary Helps program küldetéséről szól. Erről fogunk beszélgetni Azbej Trisztánnal, az üldözött keresztények megsegítéséért, és a Hungary Helps program megvalósításáért felelős államtitkáról, aki telefonon van itt velünk. Köszöntöm.
2: Jó napot kívánok!
1: Hát egy órás dokumentumfilmről van szó, ami igen látványos, és igen sok mindent ölel fel, és közben kaptam Kovács Klára szerkesztőtől a háttéranyaghoz számot, és én ezzel indítanék, hogy eddig 68 országban 500 projektet valósítottak meg. Ez egy iszonyatosan nagy szám. Egyrészt, hogy emlékszik vissza az elmúlt évekre és időszakra, és ez az 500 projekt. Ez szép fokozatosan épült fel, vagy volt egyébként egy folyamatosan, nem tudom, a 9 évre elosztott szám ebben, és van-e olyan egyébként, ami különösen fontos önnek valamiért?
2: Igen, hát majdnem 9 évvel ezelőtt indult el Magyarország Nemzetközi Humanitárius Segítségnyújtási Programja, a Hungary Helps, a Segítő Magyarország programja. Ezen kívül pedig egy 4 éves kormányzati ciklusnak a végén tartunk, állunk. Úgyhogy nagyon indokoltnak éreztem, hogy visszatekintsünk az elmúlt évekre. Magunknak is próbáljuk értelmezni, hogy mi az, amit elértünk. Be is számoljunk róla, mert ez egy közfinanszírozású program, tehát kötelességünk is, aminek örömmel eleget teszünk, és azt is megértsük, és el is mondjuk, hogy miért kell ennek a missziónak folytatódnia. Ezt most azon belül, hogy nyilvánvalóan egy minisztériumban szakmailag is értékelünk mindent. Most a számok, azok mögött a számok mögött is, amiket elmondott, tehát a közel 500 projekt több mint 60 országban, a számok azok mutatják a szakmai teljesítést, a hatékonyságot, de mindig úgy éreztem, ahogy a különböző támogatási helyszíneinket jártam, találkoztam ezekkel a közösségekkel, akiket segítünk, hogy a szakmai tartalom mellett van egy másik, egy kicsit elvontabb értelembe vett jelentése a Hungary Help Zone-nak. Van annak egy jelentése és egy civilizációs üzenete, hogy magyar emberek, a magyar kormány és az ügyünket támogató magyar emberek összefogtak és tettek azért, hogy a világon földrajzilag talán távolabb, de lélekben hozzánk közel levő üldözött keresztény testvéreinknek segítsünk. És visszatekinteni ezt értékelni és értelmezni, lehet, hogy ez sok évnyi munka lenne, de amiről ez a film is szól, vagy amilyen üzenetet nem mi választottunk, hanem egész konkrétan egyébként nigériai kedvezményezetjeink mondták ezt, az összefoglalja, hogy vannak olyan országok és közösségek a világon, ahol Magyarország az életet jelenti. Életet jelentette, és a jövőre nézve pedig reményt adva jelenti az életet. Ez is a címe a dokumentumfilmek egyébként, Hungary Helps, ahol Magyarország az életet jelenti. És nagyon nehéz lenne nekem 500 különböző projektből, támogatási aktusból, testvéri odafordulásból kiválasztani legkedvesebbet, vagy legértékesebbet. Nekem egyébként hozzám közel mindig azok a projektek állnak, azokat sorolom legelőre, amikor éreztem, illetve objektív módon, nem ilyen pártososan elvontan tudom, hogy menekülteknek például az életét megmentettük, mert egyébként éhen haltak volna, vagy elvitte volna őket mondjuk a kolera, vagy a malária, vagy más betegség. Nigériai üldözött keresztény menekült táborokban, de az emberi élet primátusa, a legfontosabb része mellett vannak olyan dolgok, amik pedig civilizációs szempontból is fontosak. Tehát az, hogy egy bibliai kegyhelyen, Jézus Krisztusnak a megkeresztelkedésének a helyszínén az első, és így akkor értelemszerűen az egyetlen katolikus templom az magyar támogatással épült meg, annak nem csak kulturális jelentősége van, nem csak a helyi közösségeknek a hitéletét, meg egyébként a megélhetését és az zarándok turizmuson keresztül segíti, hanem ennek egy civilizációs jelentősége van. És még ami nekem nagyon fontos személyesen, mint annak az embernek, aki ezt a programot majdnem az elejétől fogva 8 éve vezeti, az, hogy egészen más megvilágításba helyezte Magyarországot és a magyarokat, nem csak a támogatott közösségek szempontjából nézve, hanem a mi saját szempontunkból nézve. Ezt az utóbbit lehet, hogy különösen hangzik, megmagyarázom, de amikor mi támogatást nyújtunk, akkor általában nem mi vagyunk, mint Hungary Helps program a hősök a történetben, hanem azok a magyar segítők, a karitatív szolgálatnak a magyar világbajnok hősei, akiknek lehetővé tesszük azt, hogy a szolgálatukat végezzük. Egy Hardy Richard doktornak, aki 30 éve Kongó közepén embereknek a szemorvosa és embereket gyógyít. Egy Simon Judit orvosnak, egy doktor Fodor Rékának, aki Nigériába menti az emberek életeit 10 éve. A magyar karitatív szervezeteknek, az ökumenikus segélyszervezetnek, a máltaiaknak, a Caritasnak, a reformátusoknak, a baptistáknak segítünk anyagi támogatással, hogy oly módon öregvítsék a hazánknak a hírét, amit nem egy sportsikerrel, vagy éppen nem tudom, katonai sikerrel lehet elérni, hanem csak pontosan ezzel. És hogy ez visszafelé, hogy hát nekünk, magyaroknak megpróbálják azt bemagyarázni, hogy mi egy önző ország vagyunk, hogy befelé fordulunk, hogy individualisták vagyunk, és minket nem érdekelnek az idegenek. Még ilyen szitok szavakat is ránk mondanak, hogy xenofóbok vagyunk, meg mindenféle hasonló. És azt akarom elmondani, hogy a 8 évnyi munkánknak a tapasztalata során én nem tudtam eljutni a világnak olyan távoli, vagy elérhetetlen, szinte elérhetetlen válságövezetébe, ahol ne találkoztam volna a magyar együttérzésnek, szolidaritásnak, nagylelkűségnek valamilyen nyomával. Tehát a mozambiki vidéknek a közepén, ahol emberek nagyon nehéz helyzetben vannak, rábukkan egy magyar jezsuita misszionárisnak a keze munkájának a nyomára, aki 100 évvel azelőtt ott egy agrári iskolát működtetett. Tehát ez is nehéz kiválasztani egyet, hogy hogy tekintenek ránk magyarokra. Egyik legfontosabb üzenetet hordozó programunk Irakban történt, ott hajtottuk végre. Bibliai földön, a ninivei fensíkon 2000 éve ott élő keresztény közösségnek a települését építettük újjá, segítettünk újjáépíteni, miután az iszlám állam elűzte őket. Visszatértek és átnevezték a településüket Bintel Magyarnak, azaz Magyarország leányának. Én azt gondolom, hogy ez nem csak egy így a szélben elvész ez a hála, én azt gondolom, hogy ez így a nemzetünk szempontjából nagy szó, de egy történeti, sőt, üt történeti jelentőségű.
1: Hogyha valaki még kíváncsi a filmre is szeretné megnézni, akkor segítsen nekünk, hogy kell ezt elképzelnünk, ugye átölel egy majdnem évtizedet, inkább személyes történeteken keresztül, vagy megrázó helyzeteken, vagy a legfontosabb önök számára, a legfontosabb eseményeken keresztül?
2: Hát egyrészt még nem megtekintető a film, egy ünnepi díszbemutató alkalmával mutattuk be. Kíváncsiak voltunk a nézőknek a válaszaira, és azt vettük észre, hogy amellett magát a tartalmat, a programot nagyra értékelték, de mint film is nagyon érdekfeszítőnek találták, ami egyébként pont az önök kollégáját, dr. Novák András szerkesztő urat, aki készítette ezt a filmet, és a többi filmkészítőt dicséri. De azt viszont el szeretném mondani, hogy olyan sikere volt a bemutatón, hogy hamarosan tévékben is be fogjuk mutatni, illetve az interneten is közzé tesszük. A mi szándékunk ezzel a filmmel az volt, hogy ne egy imázsfilm legyen, még csak nem is egy ilyen, hogy mondjam, ilyen termelési jelentésszerű programbemutató film, hanem a mi szándékunk az volt, hogy emberi közelségbe hozzuk ennek a filmnek a nézőit, a magyar embereket, de nagyon sokan tanácsolták, hogy angolul is mutassuk be, aki érdeklődik a műfélten. Emberi közelségbe hozzuk egyrészt az üldözött keresztény emberekkel, megtapasztalják a néző az ő erős hitbéli tanúságtételüket, amit még a fenyegetések közepette is felvállalnak, ebből erőt meríthessenek. Ezen kívül pedig ember közelbe nem csak érthetően, hanem érezhetően mutassuk meg azt, hogy mit jelent a magyar segítség ezekben az országokban. És persze a magyar érdeket is szolgáljuk, nem lehet csak karitatív módon osztogatni adomány formájával a magyar emberek pénzét. Ott van benne a magyar érdeknek a szolgálata, hogy egészen alapvető biztonságpolitikai, geopolitikai érdekünk, hogy megelőzzük a migrációt, a nagy migrációs hullámokat, például odavitt segítséggel. De azt hiszem, hogy aki legalább a filmen keresztül szinte személyesen látja ezeknek az embereknek a háláját, hogy a magyarokat, akikről azt se tudták, hogy hol élünk, meg a térképen hol található Magyarország, a történelmüket formáló közösségnek, vagy testvér nemzetként tekintenek ránk. Én azt gondolom, hogy lehet, hogy nagyon elvont, meg pátoszos, de ez is minket szolgált. Tehát ez volt a megközelítés. Azt is akartuk, hogy kérem a hallgatókat, hogy értsék jól, a film az szórakoztató legyen. Tehát a szórakoztató, miután nagyon súlyosak a témák, tehát ismeretet bővítő, és képileg is a támogatási helyszíneink, azok sokszor ismeretlen helyszínek, végigvezetik a nézőt a Nigériának a szállóvezeti részétől kezdve a humanitárius programjainkon át, amelyeknek a helyszíne a olyan trópusi országok, mint Kongó és Kenya, és így érkezünk meg a Közel-Keletre. Végigkövetheti a film néző egy delegációnak a biztonsági előkészítését és a lebonyolítását, és a delegációs látogatás közben megtörtént viszontagságokat például Szíriába, és végül megérkezünk a Szentföldre, Jézus Krisztus lábnyomába, Jézus Krisztus életének a helyszínére.
1: Színes képet kaphatunk az elmúlt egy évtizedről, más szemüvegen keresztül, mint ahogy ön is fogalmazott, mondjuk kívülről láthatják az emberek ezeket a térségeket, vagy amilyen gondolatuk lehet. Mit gondol a mozi után a nézők, vagy az, aki látja majd televízióban, interneten ezt a filmet, milyen gondolatokkal megy tovább?
2: Szerencsére nem kell a nézők fejével gondolkoznom, mert a film bemutató után nagyon sokan jöttek oda hozzám, és mondták el a véleményüket. Az a tapasztalat, hogy megváltoztatja a világlátást, kitágítja így a horizontot. Különösen fontos ez, mert szerencsére a filmben szerepelnek is, meg a nézők között is nagyon sokan voltak a fiatalok, akik számára nagyon sok tanulságot oldoznak ezek a történetek, meg az is, hogy hogy élnek emberek más országokban, milyen kívásokkal kell szembe nézniük. Van olyan is, aki azt mondta nekem, hogy ő a saját életének, hogy mondjam, a prioritásait egy kicsit újra rendezi, és úgy érzi, hogy a saját személyes küzdelmeit és most más szempontból látja, viszonyítva, hogy miknek vannak kitéve emberek ártatlanul, milyen szenvedésnek és üldöztetésnek más vidékeken. Sokaknak hitet ad, hogy még a legnagyobb sötétségben az emberi gonosznak a vettiszta pusztítása során is lehet fényességet nyújtani, cselekvő gondoskodással és szolidaritással, nem szenvelgéssel, nem ilyen modoros jó emberkedéssel, hanem a segítő szándék, hogyha talpra esettséggel és gyakorlati segítséggel társul, akkor többet lehet adni, mint segélyt. Azt a érzést lehet adni nehéz helyzetben levő embereknek, hogy nincsenek egyedül, nincsenek magukra hagyva. És bár mi egy kormányzati program vagyunk, és ez egy szakmai program, nem hitéleti szervezet, de sokan beszéltek arról, amit az elmúlt 8 évben én is megtapasztaltam, hívő emberek, hogy ők a saját hitük erősítéséhez nagyon sok megerősítő ihletet gyűjtenek az üldözött keresztényeknek a tanúság vallomásából, akik a legnagyobb csapások, legnagyobb támadások után is készek nyíltan megvallani a hitüket, és a legnagyobb tragédiák után is készek és képesek hálásan dicsőíteni a gondviselést és a jó Istent, mert feltétlenül a bizalmuk. Ez szerintem egy üzenet mindannyiunk számára Magyarországon és a nyugaton, hívőnek és nem hívő embernek egyaránt.
1: Végszóra, hogyha megengedi, beszéljünk egy kicsit az aktuális helyzetről, ami azért szintén kapcsolódhat önökhöz, és akkor ezt erősítse meg, vagy cáfolja, az iráni helyzetre gondolok, és az ottani újabb háborúra, ami azért kihatással van arra a térségre is, ahol egyébként a Hungary Helps program működik, illetve pont olvastam egy tanulmányt azzal kapcsolatban, hogy Irán eleve egy kvázi befogadó ország volt, és Afganisztánból több százezren menekültek oda, a mostani helyzet pedig egyelőre belső menekülti áradatot indított el, de elemzők, vagy egyes elemzők szerint lehet arra számítani, hogy, hogy onnan is várhatók menekültek. Ön hogyan látja a helyzetet egyrészt, másrészt pedig ilyenkor mondjuk, amikor van egy ilyen helyzet, akkor a Hungary Helps program már eleve követi, hogy mi történik, felkészül valamire, mi a dolga egy ilyen programnak vagy önnek?
2: Nagyon örülök, hogy nem egy elvont kérdéssel zárunk, hanem gyakorlatias kérdéssel, hiszen ez a mi megközelítésünk, és ez a mi sajátunk. Fontos volt, hogy a filmen keresztül visszatudtunk tekinteni arra, amit elértünk, de most is vannak olyan emberek, akik segítségre szorulnak, és most is van egy olyan migrációs veszély, amit szeretnénk emberi, sőt keresztény szolidaritással megelőzni. És ennek a folyamányaképpen természetesen folyt figyelemmel követjük a közel-keleti egymásba fonódó újabb eszkalációkat, konfliktusokat, sőt háborúkat. Iráni keresztény partnerrel is kapcsolatban állunk, de éppen most akkor ki is használom ezt a lehetőséget, hogy első ízben itt a Spirit FM rádión bejelentettem, hogy a közel-keleti eszkalációk, például az Izrael és Hezbollah közötti háborúnak a egyik következménye, hogy Libanonban újabb humanitárius válsághelyzet alakult ki. Több mint 1 millió ember menekül a fegyveres konfliktus elől, több mint 1 millió ember van ellátatlanul belső menekültként Libanonban. Egyrészt meg akarjuk előzni azt, hogy a belső menekültekből menekültek és migránsok legyenek, másrészt pedig együtt érzünk minden a konfliktusokban ártatlanul szenvedő civillel. Ezért, mint ahogy egyébként korábban már tettünk ilyet Libanonba, új humanitárius támogatási programokat indítunk. Most első ízben Libanonban, ottani egyházi partnereinkkel segítjük az belső menekülteknek, földön futóvá vált embereknek az alapvető humanitárius ellátását. Figyeljük a fejleményeket a közel-kelet más országaiban, és hogyha képesek vagyunk rá, hogyha meg tudjuk tenni, akkor segítséget adunk a menekülőknek, a szenvedőknek, és azoknak, akiknek leginkább szüksége van rá. Tehát azt gondolom, hogy miután most a beszélgetésünk során talán bizonyítani tudtam azt, hogy történelmi, civilizációs jelentősége is van a Hungary Helps programnak, meg azt is, hogy nagyon gyakorlati, életmentő tevékenységre most is, ezekben a napokban is készek vagyunk. Remélem, hogy azt tudtam alátámasztani, hogy ennek a missziónak folytatódnia kell a jövőben is.
1: Mazbay Trisztán, köszönöm.
2: És köszönöm szépen.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

0: műsorokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Íradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. És évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott, a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban útszűkületen kell áthajtani hétvégén a 18. kerületben az Üllői úton. Befelé a Garai utcánál és a Bártfai utcánál a villamos pályakarbantartása miatt. Az 50-es villamos helyett Pest-Szentlőrinc béketér és a Szarvascsárda tér között pótlóbusz közlekedik. A 236-os autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Lezárták már a félútpályát a 2. kerületben a Tölgyfa utcában a Fekete-Sas utcánál közműépítés miatt. Ma estétől ismét lehet a 4. kerületben a Pozsonyi utcából balra a Tél utcába, illetve jobbra a Berda József utcába kanyarodni. Ma és vasárnap 14 órától 19 óra 30 percig N2-es nosztalgia villamos közlekedik a Közvágóhíd és a Jászai Mari tér között. A villamos pályakarbantartása miatt egyirányosították a 11. kerületben a Karinti-Frigyes utat, a Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig várhatóan november 22-éig. A 4-es és a 6-os villamos helyett 4-es 6-os villamossal utazhatnak, Újbuda központ és a Szél Kálmán tér között. A járat munkanapokon éjszakánként nem közlekedik. Ekkor pótlóbusz jár a Móricz Zsigmond körtér és a Szél Kálmán tér között Újbuda központ érintésével. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál Best of. A hét híreit hozzuk adásba.
3: MSZP kormányunk van.
4: Ezt állította a korábbi kormányfő, országjárásának egyik állomásán is hozzátette, a kommunisták összefogtak a pesti liberálisokkal. A volt kultuszminiszter korábban azt mondta, a támogatás odaítélésének sosem volt szempontja az, hogy valaki fideszes vagy nem fideszes. Orbán Viktor azonban éppen az ellenkezőjét vezette fel Hankó letartóztatása kapcsán.
3: Minden korábbi kultuszminiszter olyan volt, aki a békesség érdekében ezeknek is adott valamilyen kulturális támogatást. A Hankó volt az első, aki azt mondta, hogy bocsánat, a kormánynak van egy programja, van egy szellemi tartalma, ami abban az irányvonalban is nagyjából kultúrát számogatom.
4: Az ellentmondás kapcsán a kormányfő Facebook posztban azt írta, hogy Orbán Viktor bedöntötte a börtönben ülő miniszterének eddigi gyenge védekezését. Magyar Péter ironikusan hozzátette, védje meg téged Orbán Viktor.
5: Uraim, jó estét kívánok! Köszönöm, hogy elhoztátok a véleményeteket. Úgy tűnik, hogy nincs már bejátszó a híres autós jelenet nélkül. Ez most már lehet, hogy ráégett Hankó Balázsra. No, akkor foglalkozunk azzal, amit a volt miniszterelnök Orbán Viktor mondott ezen a bizonyos beszéden, ezen az országjáró alkalomkor. Ez tényleg bedönti a védekezését Hankó Balázsnak, hogy kvázi bevallotta, hogy ideológiai alapon osztogatták ezeket a támogatásokat?
6: Vagy bedönti ezt, nem tudom, azt majd, ha lesz bíróság, vagy lesz valamilyen ügy, akkor
5: itt
6: majd...
5: Itt egy rögtönítélő.
6: Jó, hát a rögtönítélőben már rég bedölt a sztori, tehát ez az egyik, a másik pedig, ami sokaknak elkerülte a figyelmét, nekem inkább az volt az érdekes, hogy a volt miniszterelnök fogalmazott, hogy a volt kultuszminisztereim, a mostani kultuszminiszterem, tehát hogy ez az övé, és hogy mi adjuk a támogatást ezeknek meg azoknak. Szóval, hogy először is az alapvető kérdés az az, hogy ez nem az ő pénzük. Erről annyiszor beszéltünk, vagy beszélünk, hogy az te pénzed, az én pénzem, a nézők pénze, és ez a mi közös pénzünk. És akkor az én kultuszminisztereim adtak mindenkinek, a mostani kultuszminiszterem az pedig nem adott nekik. És akkor, szóval ez egy ilyen saját kis játszóházukban így saját jogon osztogatnák ezeket a pénzt, vagy döntik el, hogy ki kapott, ki nem. A másik pedig az, hogy egy szellemi diéta szerintem ráférne a volt miniszterelnökre, mert ezek a SZDSZ, MSZP korabeli képek, meg szóval, nem tudom igazából őszintén szólva reálisan értékelni ezeket a beszédeket, mert önmagában véve egy ilyen... hogy mondják, ez paródia. Uh-huh. Szerintem ez egész egy paródia.
7: Az utca népe annak idején sürgette Hankónak a letartóztatását, mondván, hogy nehogy összebeszéljenek már ezek, és kialakítsák a jó stratégiát a védekezésre, hát nem sikerült. Per Hankót ugyan sokáig nem tartóztatták le, ám ellenben a miniszterelnökkel volt már nem először, pedig, hanem már volt még egy eset, amikor a volt miniszterelnökkel nem volt a közös húron. Ez nyilvánvalóvá teszi, hogy mélyen üti őket a dolog, és egyelőre mindenki keresi a számára megfelelő formulát. Nagyon egyetértek azzal, hogy a miniszterelnök azt mondta, szellemi diétát kellene már tartania. Avit nem hat már az, hogy SZDSZ és MSZP, mert az egyiket szabad szemmel nem lehet látni, a meg másik már nincs is. Éppen ezért ezzel fenyegetőzni azt gondolom, hogy nem feltétlenül szerencsés, mert hogy egyetlen egy szavazót nem fog maga mellé állítani, az egészen bizonyos. A harmadik, amit én láttam ezen a bejátszón, meg korábban a képeken, hogy zárt közegbe hajlandó ismét és megint elmenni a volt miniszterelnök. Nem hajlandó egy olyan közegbe, ahol egyébként lehet mindenféle kapcsolatot kialakítani a hallgatósággal, föláll egy színpadra, most már nincsen állami pénz és egyéb pénz, éppen ezért zászlók és Kaminski Fanni sem sertepertél ott körülötte, de azt gondolom, hogy az ilyenfajta megjelenés lehet, hogy a Fidesz kemény magjának egy fontos és lelkileg erőt adó esemény, ugyanakkor azt a célt, hogy ismételten talajt fogjanak, ismételten erőt tudjanak mutatni, azt nagy valószínűséggel ez nem fogja elérni.
8: De egyébként az Orbán megszólaláson az jól látszik, hogy azért valójában Orbán Viktor nem tesz mást, mint ugyanazt a társadalomról való gondolkodást folytatja. Hiszen kimondta, hogy az ő politikájuk alapja, hogy aki hűséges hozzánk, mi azzal foglalkozunk. Aki nem hűséges hozzánk, az nem része a társadalomnak, az nem részesülhet támogatásba.
6: Az förvedmény.
8: Tehát, hogy valójában az egy nagy meglepetés nem ért minket, hogy
7: nem osztották
8: a támogatásokat. Ugye pontosan ahogy mondod, ez egyedül a kemény magnak tud már szólni, és egyébként nem véletlen, hogy például ez a videó is ugye Szakács István Facebookján szivárok ki, aki hát a fideszes influencerek között is a kemény magot jeleníti meg. Tehát, hogy valójában itt már azt látjuk, ami a Fidesz mostani politikájának a terepe, ami inkább szól arról, hogy valahogy ellentartani kicsit a mi hazánknak a szélsőséges vonalon, mint sem az, hogy valamiféle újabb tömegpártá válásnak az útját megtalálni.
5: Ez nem biztos, hogy sikeres út, hiszen friss felmérések alapján sokat erősödött a mi hazánk, és ez nem biztos, hogy kedvez ugye Orbán Viktoréknak. Beidéznék egy interjú részletet, ez még május 1-én volt itt az Egyenes Beszédben, tehát hozzánk nagyon közel lévő stúdióban. Hankó Balázs volt a vendég, és Rónai Egon beszélgetett vele, és megmutatjuk, hogy mi, tehát hozzánk nagyon közel lévő stúdióban Hankó Balázs volt a vendég,

0: már ekkor elmondta egyébként Hankó Balázs, ami most szenzációként terjedt el a médiában, hogy ők ideológiai alapon osztogattak támogatást, ezt már elismerte korábban, hónapokkal ezelőtt. Mit gondoltok, ez az aberráció, nem létező SZDSZ emlegetése, ez egy elszigetelt, nosztalgikus elszólás, vagy pedig követi azt a tervet Orbán Viktor, amelyről korábban is beszélt, hogy januárig a tábor egyben tartása fontos, megnézik, hogy hányan vannak, azokhoz szólnak, akik eddig is hithű fideszesek voltak, vagy éppen Orbán követők, és akkor utána találják ki, hogy hogyan szólítsák meg a fiatalságot, mert SZDSZ-ezéssel a fiatalokat megszólítani, azt sem tudják, mi a szegények.
1: Én illetlenül közbeszóltam, amikor az imént Balázs beszélt, elnézést kérek, akkor azt próbáltam mondani, hogy a lemezt elfelejtette cserélni. Ez ugyanaz az Orbán Viktor, aki április előtt volt. És nyilvánvaló, hogy nem tud megváltozni, pedig a helyzet, a környezet, az ő státusza, és minden változott.
0: Nem tud? Ez az ő pályafutással folyamatos megújulásról
1: szól. Hát az, hogy nem tud, vagy nem akar, én ezt nem tudom.
2: Hát tudjuk, mert elmondta számtalanszor, de hogy ő azt mondja, vagyok, és nem igen. akarok meg... Elmondtam már többször, hogy én nem változok, tetszik, nekem nem nincs, tetszik, nincs mit változnom, nem kell változtatnom, megy előre, és nem tudom, én nem mondom, hogy hisz abban, inkább azt gondolom, hogy valahol fejben éli a maga világát.
1: Elnézést kérek, még egy mondatot. Támogatásra vonatkozóan pedig a kormányülésről megjelent jegyzőkönyvek is eléggé árulkodóak, amikor Hankó azt kérte, hogy a maradványt politikai természetű, ő címkézte meg. Nem azt mondta, hogy kulturális, nem azt mondta, hogy civil szervezetek támogatása, hanem úgy kerül a jegyzőkönyvekbe, hogy politikai természetű, nem pontosan megfogalmazás, osztásra kell felkészülni, és arra kér engedélyt. Tehát nyilvánvalóan, hogy az történt, hogy a saját kampányukat finanszírozták meg, nyilvánvalóan az történt, hogy a mi pénzünket lényegében tiltott módon elsibolták, de hogy ezt a bíróságon majd hogyan és miképpen fogják bizonyítani, az egy másik kérdés. A közvélemény politikai ítélet egészen biztosan megszületett már ebben a kérdésben.
0: Juhász Áron Tiszás képviselő a fia letartóztatása miatt azonnal lemondásra szólította fel Hankó Zoltánt a gyógyszerészeti kamara éléről. Mit gondoltok, hol húzódik a határ a jogos politikai etikai számonkérés, és mondjuk, hát sajnos élnem kell ezzel a párhuzamot, de a legsötétebb történelmi időket idéző vérségi családi megbélyegzés között. Hogy beszélhetünk egyáltalán utóbbiról, és lehet, hogy szerintetek jogos a felvetése Juhásznak?
2: Szerintem nem jogos. Az kétségtelen, hogy kellemetlen helyzet, nyilván az apának is kellemetlen helyzet, a közvéleménynek egy kellemetlen helyzet, ez kétségtelen. Most én nem tudom, hogy önszorgalomból, vagy milyen indítatásból tette ezt, miközben a nyilatkozatában ő maga is elmondta, hogy egyébként nem helyes az apákat megítélni a fiúkról.
0: Aztán következő mondatban ütötte ezt.
2: Ezek teljesen feleslegesek. Én szerintem ezek árt a pártjuknak, árt a közgondolkodásnak, teljesen felesleges önszorgalomból ilyen hülyeségeket beszélni. Tehát én azt gondolnám, hogy eljött már az az idő, én értem a hevességet, elfogadom a hevességet, mert van mire hevesnek lenni még mindig, de azért annyi idő már eltelt, egy pici, szeriőz kommunikációt bele lehetne már vinni a napi politikába, és hogy mondja a műveletlen amerikai less is more, ugye, hogy a kevesebb néha több, de teljesen feleslegesnek tartok, nem hogy feleslegesnek tartok, károkozónak tartom a saját politikai közössége szempontjából az ilyen típusú megszólalásokat.
3: Egyébként ez valójában a Fidesz logikája lenne, hiszen hovatartozás alapon ítélnek meg embereket. Attól, hogy Hankó Balázs apja valaki, attól az, hogy egyébként egy kamara élén milyen tevékenységet folytat, ennek a kettőnek nincs köze egymáshoz. És ugye egy polgári társadalomban teljesítmény alapján ítélünk meg embereket, és nem a hovatartozásuk alapján. Tehát ebből a szempontból ez egyáltalán nem az, amire egyébként a szavazók tavasszal szavaztak.
1: Én nagyon egyetértek veletek, én ennél súlyosabbat is gondoltam, csak

0: az nem biztos, hogy tűri a nyomda festéket.
1: De egész nyugodtan a káromkodásokat meg kisipoljuk.
0: Köszönöm szépen. Én azt gondolom, hogy néhány fideszes politikai aktor keresi, vagy tisztás politikai aktor keresi a helyét. Így van. Egyébként valóban.
1: Van némi összefonódás.
0: És azt gondolják, hogy ilyenfajta szamárságokkal, és ez már ez egy nagyon szép eufémizmus volt, ilyenekkel lehet közfigyelmet, elismerést szerezni. Én szerintem meg nem, mert szerintem nagyon pontosan fogalmaztál, a Tiszára fog visszaütni, meg a saját politikai csapatára, mert erre józan ember azt fogja mondani, na nem már, hát hagyjuk már, hát na, szégyed már magad.
2: Nyilvánosságra kerültek azok a fotók, amelyeken Kaprinyák Tibor, a Tisza párt országgyűlési képviselője és az élőkörnyezetért felelős bizottság alelnöke afrikai luxusvadászatokon ejtett nagyvadakkal, köztük oroszlánokkal és bivajokkal pózol. A korábbi erdészeti gazgató politikus kapcsán természetvédők felidézték azt a korábbi kijelentést is, miszerint gazdasági szempontból vétek állva hagyni a 140 évnél idősebb fákat. Az ügyre reagálva Gajdos László, az élőkörnyezetért felelős miniszter oldalán elítélte a vadászatot, és hangsúlyozta, hogy Kaprinyáknak nincs szerepe a tárca vezetésben. A képviselők bizottsági kinevezésére pedig a kormánynak nincs ráhatása. A miniszter bejegyzésében kitért arra is, hogy a vadászat és a halászat felügyelete eleve nem tartozik a minisztériumához, miközben az állami igazgatás lassú döntéshozatali mechanizmusát is kritizálta.
3: Élő környezetért felel, és halott vadállatokkal, elpusztult vadállatokkal, lelőtt vadállatokkal fotózkodik. Mit fognak vele csinálni? Mi a helyes lépés ilyenkor kormányzat részéről, akár Gajdos részéről, azon túl, hogy magyarázkodik, hogy őt is meglepte mindez?
4: Ebben politikailag ugye a Tisza számára a legnagyobb probléma, hogy ezek luxus vadászatok. Tehát nyilván föl fog merülni politikailag az a kérdés, hogy mi korábban egyébként fideszes politikusokat pontosan ezért ítélt el a Tisza.
3: Semmilyen Zsoltot megnevezhetjük.
4: A közben hát arról van szó, hogy most tiszás képviselőkről is ilyen képek jönnek elő. Ez politikailag mindenképpen egy támadási felület. Ugye a Tisza a politikusok gazdagodásával kapcsolatban mindig is nagyon kritikus volt a fideszes időkben, és azért ilyenkor mindig fölmerül az a kérdés, hogy miből volt hirtelen ezekre a vadászatokra pénz.
0: Már az iménti témánál is említettem én azt, hogy a Tisza politikusai azok gyakorlatilag most dugták fel a fejüket április óta. Semmiféle politikai praxis nincsen, egy működő mechanizmust kellene összerakni, ahol nem ismerik az emberek kellőképpen egymást, nem ismerik a saját múltjukat, nem véletlenül derül ki most diplomasztori, nem véletlenül derül ki most a vadászatsztori. Valaki valahol leírt egy önéletrajzot, és ez alapján választotta a képviselőjelöltet. Nyilván a búzának el kell válni majd az ocsútól, és ez a politikában is igaz. Én nekem meggyőződésem, hogy ezt az úriembert lehet egyébként egy nagyon becsületes, tisztességes, rendes ember, de vissza kell hívni ebből a pozíciójából, ha már ő maga nem mond le, mert az volna egyébként a legnormálisabb, de ezt a Tisza frakciója teheti meg. Bármennyire is furcsa, a kormánynak ehhez semmi köze, a Tisza pártnak igen, amennyiben az ő frakciójáról van szó, de a frakció vezetőnek kellene ebben nagyon gyorsan lépnie, mert nyilvánvalóan nem egyszerűen agályos ez az ügy, hanem idegesítő, és megint egy olyan ügy, ami egyébként éppen a Tisza renoméját fogja rontani. És Magyar Péter majd megint javíthat a közvéleménykutatási adatokon.
5: Hát ugye a Fidesznél mondtuk mindig, hogy bármit csinálnak már kontraproduktív. Ha ez nem is kontraproduktív, de egy kicsit hasonlatos sztori, tehát hogy ami ellen ők küzdöttek, ahogy mondod, és ami ellen kampányoltak, és a semmilyen fotóra emlékszünk, a helikopterrel, a skandináv, nem tudom, szarvas vadászaton, vagy nem tudom. Szóval egy kicsit más az a helyzet egyébként ott, mert ő politikusként engedte meg magának akkor. Most itt nem tudjuk ezek mikor történtek, ezek a vadászatok, nem tudjuk, hogy nem felmentve a helyzetet, mert ez egy cudar kellemetlen helyzet, de nem tudjuk, hogy miből finanszírozta, mikorik ezek a fotók, és egyébként van vadászengedély, egy állítólag egyébként jó szakember, van végzettsége, meg
3: nem. Élő környezetért felel.
5: Rosszul hangzik. De abszolút disszonáns, és hogyha pusztán kommunikáció szempontból vizsgáljuk a helyzetet, akkor meg tartatatlan. Egészen egyszerűen tartatatlan. És lesz még ilyen számtalan, mert nyilván ez a maradék ellenzék kutatni, keresni fogja az összes ilyen ügyet, és adott helyzetben, adott pillanatban a megfelelő helyre el fogják helyezni ezeket a mondjuk úgy, hogy kellemetlenségeket, és akkor bíznak abban, hogy ez majd erodálja a pártot, és majd 4 év múlva annyi lesz az ilyen ügy, hogy akkor hú, majd bon megfordul a helyzet, és akkor ők mutogathatnak újra majd mindenkire. Kellemetlen helyzet, szóval tényleg mondhatnám azt, hogy vállalhatatlan és káros.
3: Legyünk akkor politikai tanácsadók most, lényegüljünk át, mert hogy a kampány idején sokat hallgattuk azt, hogy amikor az egyes választókerületekben megjelentek a jelöltek, akkor majd ott lesznek a fideszes influencerek, olyan hálózata van a Fidesznek, hogy mindent kiderítenek róluk, hogy 5 éves korukban elcsortak egy csokit a boltból, és akkor ezek kiderülnek, és ezek elmaradtak. És most szivárognak ki, nyilván már egy súlyos választási vereség után a Fidesz szempontjából ezek az információk, de ezzel mit kezd itt Magyar Péter? Szerintetek, ha ti lennétek a tanácsadói, álljon bele ezekbe az ügyekbe, a diplomás ügybe, a szavazó gombos ügybe? Le kellene váltani, cserélni ezeket az embereket, hogy példát statuáljon, hogy mi betartjuk a szabályokat? Vagy pedig csináljon úgy, mintha mi sem történt volna, úgyis nálunk van a társadalmi többség, és amíg ez megvan is jelentős, addig minek ugráljak?
4: Szerintem 16 évner után a politikailag is helyes döntés szerintem itt az, hogy meg kell szüntetni a következmények nélküli ország státuszt. A következményekkel a politikusoknak is számolni kell, ha hibázott, minimum vállalni kell érte a felelősséget, és hogyha annak egy olyan hatása van, hogy le kell mondani, hátra kell lépni, akkor egyébként ezt meg kell tenni. Ráadásul olyan politikai szituáció van jelenleg, hogy ezeket a Tisza a kormányzó képesség, vagy a kétharmad különleges veszélyeztetése nélkül meg tudja tenni. Tehát akkor, amikor egy pártnak a támogatottsága a teljes népességben 50% fölött van, akkor egyszerűen nincs politikai kockázata ezeknek a bevállalásának, sőt, inkább politikai előnye van, hiszen pontosan azzal szakít, aminek a leváltására létrejött ez a párt.
0: Így van, Magyar Péter ígéretei között az átláthatóság, tisztaság, számonkérhetőség és a következmények nélküliség megszüntetése szerepel.
3: De ezeket a képviselőket, bizottsági alelnököket, tagokat, ilyenkor le kéne váltani, le kéne vennie?
0: De vissza kell hívni. Tehát ez a vadász, aki most az élő környezet bizottságban van, lehet, hogy a mezőgazdasági bizottságban, ahol egyébként a vadászattal, halászattal, meg egyebekkel foglalkoznak, ott kiváló segítséget tudna nyújtani. Itt ez most egy olyan szituáció, ami én szerintem nem tartható, és hogyha én tanácsadó lennék, akkor egészen bizonyosan azt súgnám, vagy írnám egy papírra, hogy kérjük meg a frakciót, hogy vegye innen vissza, rakja át más helyre, a diploma esetében is azt, hogy visszaáll egy kicsit. Nem föltétlenül kell, mert ezek egyébként a politikusoknál is majd intőjelként jelennek meg, és azt se tartom kizártnak, az elkövetkezendő 48 órában néhány önéletrajz változni fog. A hivatalos önéletrajz. De ezen a purgatóriumon át kell esni, és nem szabad abba a hibába esnünk, nekünk sem, meg másnak sem, hogy ezért mondjuk a kormányfőt tesszük felelőssé. Őt akkor tehetjük felelőssé, hogyha a saját pártjában nem lép fel ellene, nem szólal föl ellene.
5: Nincs két egyforma eset, szóval abba a hibába esen senki, hogy ha bárki hibázik valamit, tehát amikor hiba történik, akkor azonnal fejeknek kell hullani. Most itt a vadász esetében még egyszer mondom, nem tudjuk, hogy mi történt, ez milyen pénzből, semmit nem tudunk, azon kívül, hogy vacakul néz ki az egész kontextusban az, hogy semmilyen Zsolt után egy ugyanilyen képen látszik. Tehát az optikája rossz.
3: De, okay, de akinek nincs diplomája, vagy más helyet
5: egyébként
3: szavaz.
5: De nem tudunk róla semmit, a konkrét esetről itt sem tudunk semmit, nem felmentve. Tehát még egyszer mondom, hogy ez egy nagyon, nagyon kellemetlen és kellemetlen helyzet egyáltalán erről beszélni, mert ez is csak árt mindenkinek, hogy ez van. De generálisan fel kell hullajtani, mert valaki valahol majd hibázik, én azért azt sem tartanám elfogadhatónak. Tehát én nem tanácsolnám azt, hogyha bármi hiba történik, akkor azonnal mindenkit sikáljunk, mossunk el, és vessünk
0: mi sem mondtuk ezt.
5: Keresztet. Uh-huh. Oké, okay, csak hogy esete-esete válogatja. A másik pedig az, hogy azért azt érdemes látni, hogy itt politikai kommunikációról beszélünk, és politikai történésekről. Tehát a politikai kommunikációnak azért a dinamikája, a célja és módozatai logikája az kicsit más, mint a hétköznapi baráti beszélgetések, vagy az üzleti kommunikációnak a logikája. Tehát itt, hogy valami mennyit hoz, vagy mennyit visz, mikor milyen más témák írják felül ezt a témát, hogy most erről beszéljünk, vagy ne beszéljünk, lehet, hogy kell róla beszélni, ha nagyon nincs más, mert meg kell oldani, de egyébként lehet, hogy holnap jön egy egész. Tehát szerintem ez a téma, ez holnap már a lőtéri kutya nem fog erre emlékezni erre az ügyre például, mert jönnek az újabb és újabb nagy volumenű ügyek. Tehát ez generálisan megmondani, hogy mit csinálja a politikában, a politikai kommunikációban, ott az adott pillanat és az adott környezeti dimenziók döntenek.
3: Nem.
0: Bocsánat, kétségtelen, hogy minden pillanatban azt a pillanatot kell megnyerni a politikában, de a közvélemény nem ez szerint, a logika szerint működik. Az a fránya közvélemény a pillanaton túl is rendelkezik emlékekkel, és leginkább azzal, hogy hogyan kezeltük, mit tettünk, mit mondtunk. És én ezért mondom azt, hogy minimum azt kell mondani, hogy nem jó, rossz az akusztikája.
3: Gyűlnek ezek az emlékek, most 16 év után majd leváltják őket.
0: Hát nem föltétlenül, de higgyétek el, hogy ez egyébként romboló.
5: Szerintem a fogyasztóknak tehát a választók jelentős része nem tud visszaidézni mondatokat és mondásokat, és ez nem hiba, érzeteket tud adott pillanatban visszaidézni, azt így körülbelül el tudja képzelni, hogy mint az amerikai választások vitáinál, hogy a kék nyakkendősnek hiszek körülbelül, vagy a piros nyakkendősnek, és itt is ez történik. Tehát nem a konkrét ügy, vagy a konkrét mondatok számítanak, hanem milyen érzetet, milyen érzet alakul ki a fogyasztóban. Tehát, hogy mondatokat vissza nem fognak tudni idézni, mint hogy én sem nagyon sokszor, az szerintem egészen biztos.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-től a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál Best of. A hét híreit hozzuk adásba.
1: A külügyminisztérium saját iratai bizonyítják. Szijjártó miniszterként több milliárd forintnyi állami infrastruktúrát, utakat, vasutat, ivóvízhálózatot taposott ki a BYD-nek. Sőt, több ezer kínai vendégmunkás gyorsított behozatalát engedélyezte nekik.
2: Ezt még a meghallgatás előtt mondta a Czakó Czirbus Pál, a Tisza képviselője. A párt szerint összeférhetetlenségi és nemzetbiztonsági kérdéseket vett fel Szijjártó Péter BYD-nál vállalt vezetői pozíciója. Szijjártó júliusban jelentette be, hogy lemond parlamenti mandátumáról, és a kínai BYD-nál folytatja.
3: A BYD szegedi gyárépítéséhez adott, illetve javasolt kormányzati pénzügyi támogatás intenzitása az abszolút szokásos mértékű, és alatta marad több más magyarországi autóipari beruházás esetén javasolt, illetve adott pénzügyi támogatás intenzitásának.
2: Hozzátette, az ilyen nagyságrendű beruházásoknál megszokottak az infrastruktúra fejlesztések, amelyek szerinte mindig a helyiek érdekeit szolgálják. Szijjártó ezután zárt ülésen válaszolt a képviselők kérdéseire.
4: Nyugaton nagyon szigorú, ilyen egykötőjel 3 éves kihűlési időszak köti a volt kormánytagokat, hogy ne mehessenek általuk felügyelt vagy éppen támogatott cégekhez. Hát Magyarországon ez nem így van, és ha valami engem ennyit, engedjetek meg, felháborít, hogy egyrészt az előző kormányzat ezzel nem foglalkozott, az előtti sem, és azóta sem nagyon hallunk arról, hogy itt biztos, hogy rendben vannak ezek a szabályok, ezek a törvények, hogy ez a forgóajtó effektus, ez mintha még most is működhetne, ami én tényleg azt gondolom, hogy felháborító, és nem lehet számon kérni Szijjártó Pétert, hiszen felteszi a két kezét, nekem szerződésem van a BYD-vel.
5: Hát számon lehet kérni Szijjártó Pétert, szerintem abból a szempontból is, ez erkölcsegetikailag, és egyébként majd te megerősíted, vagy nem, most így látatlanban azt mondanám így ennyi év tapasztalatával, hogy nemzetbiztonságilag is egyébként aggályos. Ez az egyik. A másik az, hogy tulajdonképpen becsapta a választóit is. Tehát volt egy parlamenti választás, bekerült a parlamentbe, nem is tudom, hogy a listáról talán, ugye nem?
6: Soha nem lehet egyéni
5: Nem, nem egyénibe, persze nem. Mindegy, bekerült a listán, megszavazták az ő szavazóik. Bekerült, majd néhány hónap után visszaadta az ő mandátumát. Tehát, hogy ez már nem derogál. Tehát, hogy benn ülni a parlamentben, és ott, még hogyha kisebbségben is vannak, és ők pontosan tudják, hogy a kétharmad mit jelent, de a tisztességes akkor is az lett volna, hogy amit a választók, az ő szavazó közösségük megszavazott, azt igenis képviseljék. Nem, ő lemondott, és tényleg pillanatok alatt
4: a
5: BYD-hoz igazolt, ami alapvetően a piacon is egy nonsens, tehát Tehát ilyen típusú gyors átigazolások a piacon is vannak, de azért többé-kevésbé le vannak szabályozva.
4: Hát mindkettőjük esetében érthető, hogy miért ment oda Szijjártó, és a BYD-nek miért volt szüksége.
5: Hát igen, és ami nagyon érdekes, hogy viszonylag vidáman érkezett erre a meghallgatásra, nyilván ennek jogi következményei különösebben nincsenek egy ilyen meghallgatásnak.
4: Magánemberként volt ott.
5: És mondta, hogy nagy örömmel jön, mert szereti ezt a házat. Szóval, hogy nagyon érdekes, hogy annyira szereti ezt a házat, hogy egyébként parlamenti képviselőség az már tulajdonképpen, hogy egy pestésre mondjam neki, smafu. Az meg önmagában egy érdekes kérdés, de ez egy más felé vinne, hogy a világ vezető vállalatai idejönnek Magyarországra, tudom, a régióban verseny van, meg minden van, de hogy én támogatom őket, hogy létrehozzanak egy, nem tudom én, egy mindent elborító gyárat mondjuk a Göd mellett, és ellehetetlenítsék az ott élőket. Szóval, hogy ez az egész, mindegy, ez nagyon bonyolult, összefügg itt a gazdaságpolitika, az üzlet és a nemzetbiztonság, erkölcs, etika, és nagyon sok minden karambolizik ebben a történetben. Mindenesetre ez egy nem szép történet.
6: A nemzetbiztonságát sérti vagy nem sérti kérdésre azt szeretném mondani, hogy ez egy szubjektív megítélés kérdése. Nincsen. Ez sehol leírva, megfogalmazva, és az a helyzet, hogy a mindenkori hatalom ezt át szokta formálni. Nem ugyanaz volt a nemzetbiztonsági kockázat 8 évvel ezelőtt, mint 3 évvel ezelőtt, és most már végképp nem az a nemzetbiztonsági kockázat. A mindenkori kormány és a mindenkori hatalom ezt egyébként kényekedve szerint értelmezi. Annyi bizonyos, hogy az elmúlt időszakban a Szijjártó vezette külügyminisztérium, az nagyon-nagyon kedves hangot ütött meg Oroszországgal, és nagyon-nagyon kedves hangot ütött meg Kínával pedig még kőkemény gazdasági ügyleteket is folytattak. Ennek igazolására találták ki a konnektivitást, hogyha emlékezhetünk rá, hogy tudnilik, ez a minden irányba nyitottak vagyunk. Nem voltak abban ők ügyetlenek, hogy meghoztak egy jogszabályt későbbi terveik szolgálatára, ez a konnektivitás is ezt szolgálta. A mai esemény egy színház volt, szerintem. Így van, hogy fes volt, vidám, a betegségnek semmi nyoma nem volt rajta, és nagyon-nagyon magabiztos, mert pontosan tudta, hogy olyan helyre megy, ahol ő az összesnél sokkal többet tud, sokkal több érve van, sokkal felkészültebb, mint azok, akik őt ebben az ügyben faggatják. Ráadásul, akik őt ebben az ügyben faggatták, azoknak nincs eszközük. Tehát egy állandó bizottság, én voltam tagja ennek a bizottságnak nem is rövid ideig, egy állandó bizottság ilyen típusú meghallgatásának, pláne zárt ülés mellett, lényegében az az értelme, hogy később a színházat és a nyilvánosságot ki tudja megnyerni. Ez esetben a Tisza és Szijjártó küzd, most még fej-fej mellett egymással. Itt, ha valakinek valamiféle kára kezdhetett, én szerintem ez a BYD. Az, akit hírbe hoznak azzal, hogy ilyen alkalmazást folytat, az, akit hírbe hoznak azzal, hogy nem feltétlenül tisztességes eszközökkel dolgoznak, tehát mert Szijjártónak nem ártott, a Tiszának nem ártott ez a mai aktus, úgyhogy én ezt így gondolom.
7: Mert egyébként nem véletlen az, hogy az üzleti életben is a felső vezetőknek mindig pont az információk miatt, aminek a birtokában van, tényleg van egy ilyen türelmi ideje a távozása után, és egyébként ezért a BYD-tól is egy meglepő lépés az, hogy ezt így meglépték, mert ez számukra egyébként Magyarországon egy PR katasztrófa. Mert egy bukott kormány külügyminiszterét azonnal alkalmazni, ráadásul akkor, amikor a kínai beruházásoknak a megítélése nem jó az országban, ez egy nagyon veszélyes terep.
5: Ezt majd akkor látjuk meg, hogy amikor a hazai forgalmazás a BYD-nak majd hogyan alakul, hogy amikor versenyeznek a államilag támogatott, kínai állam által támogatott autóiparuk, bokáig letolja a nadrágot, és olyan árakat kínál a fogyasztóknak, ami tulajdonképpen az is egy olyan finanszírozás, nem marketing finanszírozás, ha már márkáról beszélünk, hanem allokálják az árba mondjuk a marketing költséget, és ezért béka fenek alatt fognak Magyarországon BYD-kat árulni, akkor mi megnézzük, hogy milyen reputációs kárt okozott ez Magyarországon. Szerintem akkor éppen, amikor a kasszához kell menni, akkor éppen sem ekkorát.
7: De egyébként az már most látszik, ugye Szolnokon volt ez az eset, ahol a város elutasított egy kínai beruházást. Tehát, hogy nem is az a kérdés, hogy autót vesznek-e a magyarok kínait, hanem hogy a kínai beruházások meg tudnak-e valósulni Magyarországon, ami egyébként a kínai beruházásoknak jelentős probléma, hiszen ha át kell telepíteni másik országba azt, amit ide terveztek, az veszteség.
5: Jelen pillanatban még nem hallottam nagyon markáns kormányzati ellenállást, hogy ezek a BYD beruházások ne valósulnának meg. Ők is azt mondták, hogy egyébként abban vagyunk érdekeltek, hogy Magyarországon sikeresen működjenek a beruházások.
6: Tehát ez így van, de nincs az a nagy vállalat, amelyik tartósan és folyamatosan szembe tudna menni a mindenkori kormánnyal. Tudomásul kell venni, hogy a mindenkori kormány és a mindenkori parlamenti többség fogalmazza meg a jogszabályokat, adnak ki intézkedéseket, adótól kezdve, beruházáson, vámon át, sok mindenen keresztül. Ez azt jelenti, hogy ők nem engedhetik meg maguknak azt a luxust, hogy rosszba legyenek a magyar kormánnyal, miközben egyetértek azzal, hogy nekünk meg érdekünk az, hogy ezek működjenek. Megjegyzem, a szegedi beruházás is dadog, nem úgy halad, és nem olyan ütemben, mint ahogy tervezték. Most éppen egy akkumulátorgyárat hagynak félbe, mert hogy az sem úgy megy. Tehát jól látszik, hogy az az elképzelés, amit Szijjártó megfogalmazott, hogy mi leszünk az elektromos autók csúcsán, vagy gyártásának csúcsán, ez nem feltétlenül valósul meg.
8: 2022 óta Mészáros Lőrinc érdekeltségében álló V-Híd ZRT, az Aircord Kft. És a Kontúr Csoport Kft. Építőipari cégek legalább 4,5 milliárd forinttal támogatták a Fidesz szócsöveként működő Megafon Digitális Inkubátor Központot, tudta meg a Direkt 36. 2022-ben a választások előtt 100 millió forint támogatást, 2023-ban 217 millió forint támogatást, 2024-ben viszont már 3 milliárd forintos támogatást kapott a Megafon ezektől a cégektől. A Megafon ismert arcai korábban azt állították, magánadományokból működtették az 57 főt foglalkoztató vállalatot.
4: Hát ezekből a dokumentumokból kiderült olyan üzenet is, hogy kérlek utaljuk el az 500 millió támogatást a Megafonnak most, szól a V-híd vezetésének belső levele. Hát nyilván ez egy napi bevétele lehet ennek a cégnek, most nem akarok hasra ütni, de valószínűleg adott esetben Mészáros Lőrinc le sem hajol ezért a pénzért. Na, de ezért 500 millió forintról beszélünk. Semmiféle belső ellenőrzés, marketing stratégia, egyetlen üzenet, utaljuk át ezt a pénzt. És ez a Megafon központ nem termelt javakat, nem volt bevétele, ellenben szívta magába ezeket az összegeket. Viszont majd ott a jog előtt, vagy bíróság előtt, ha lesz egyáltalán ez ügyben feljelentés, lehet, hogy teljes biztonságban vannak, hiszen hivatalosan ez nem közpénz.
7: Ezekkel a cégekkel a legnagyobb probléma az volt, hogy a bevételüknek a jelentős része az állami beruházásokból származott. Ezek jellemzően olyan cégek, ahogy így megnéztem a neveket, amik leginkább a vasútépítés területén működtek. Hát, hogy sem, a magyar államon kívül vasutat nem nagyon épít Magyarországon senki. Tehát ebből a szempontból ezek a cégek igenis közpénzt használtak fel.
5: De ott elveszte a közpénz jellegét, hiszen ezek magánvállalkozások. Ugye, tehát hivatalosan ezek magánvállalatok. Tehát attól, hogy állam a megrendelő, ez még egy magánpénzé válik.
7: Persze, ezzel egy normális jogállamban semmi probléma nem lenne, hogyha egy magáncég egyébként támogat valami, bármilyen oldalhoz tartozó sajtót. Azonban hát ennek itt nyilvánvalóan a NER működési logikájából fakad az a probléma, hogy hát egyértelmű volt, hogy ezek a cégek ezt a pénzt hogy nyerték el a pályázatokon, miért tudtak ennyire prosperálni, és az is, hogy a Megafon mire használta ezt a pénzt. Szóval éppen ezért, miközben persze lehet, hogy jogilag ez nem megfogható, de hogy politikai erkölcsi értelemben ez biztosan problémás, az teljesen egyértelmű. Valószínűleg azért az április 12-i eredményben ennek nagy szerepe van, hogy ők így működtek.
6: Nem véletlenül került a Belgrád-Budapest vasútvonal annyiba, mint amennyibe. Tudnélik, akkor, amikor az árazást megcsinálták, akkor beleszámították, hogy kell Lőrincnek, kell a menedzsmentnek, kell a Fidesznek, kell a Megafonnak, kell Andikának, kell nem tudom én micsoda, és kijött egy szép sor, ami megnövelte egy normális beruházás költségeit, félretéve a tréfát. Te, mint lapkiadó, ennyi pénzzel mit tudnál kezdeni? Nyilvánvalóan föl tudnál építeni egy nagyon erős birodalmat. Legalábbis a 4,5 milliárdból. Mi adófizetők pedig kaptuk a tömény propagandát ezektől a fiúktól, lányoktól, a szemünkbe hazudtak, és becsaptak bennünket. Egyszerűen felháborító, és az, hogy magáncégből ment ki, megnézném én azt a könyvelési tételt, hogy az APEC helyében, hogy hova rakták, hova könyvelték ezt. Nem lehet csak így egy stratégiai igazgató utasítására 500 milkát, még hogyha az ott szabad szemmel nem is nagyon észrevehető, elutalni.
5: Teljesen nem igazolandó, mondtam ezt.
6: Csak azt mondom, hogy...
5: Éreztétek a súlyát azért annak,
6: ahogy ezt mondtam. Hát ezeket elkapható, és el is kell őket kapni, egyszerűen azért, mert ez az országgal szembeni merénylet, amit ők csináltak az elmúlt időszakban.
5: Hát a sajtót említetted, hogy bármilyen sajtót támogathat egy vállalat, de hát ezért itt ne beszéljünk sajtóról. Tehát ez egy konkrét nevesített propagandagépezet volt, ami harsogta a központilag kiadott utasításokat.
4: Igen, de erre mondhatja valaki azt, hogy ez ízlés kérdése, mert egy Fidesz magszavazónak
5: nem,
4: ez jelenti
5: nem
4: mondja, a sajtó.
5: Erre nem mondjuk, de nem.
4: De
5: nem,
4: azt viszont nem, tudjuk,
5: nem,
4: hogy,
5: nem mondjuk, hogy a sajtó
4: piaci érték többszörösét kapták ezek az influencerek, egyik, a másik pedig, amit reklámra költöttek rájuk. Tehát, hogy az, hogy nem tudtunk úgy elrejtőzni az interneten, hogy ne kapjuk az arcunkba azt, hogy a kopaszoszt mit gondol, vagy Bohár Dániel, vagy Deák Dániel, az annak volt köszönhető, hogy egy-egy ilyen influencerre, amit egy hónapban költöttek, az mondjuk a németországi social media politikai költésnek felelt meg. Tehát, hogy ide mentek el ezek a pénzek, és itt lehet szerintem megfogni azt, hogy ez miért volt eléggé.
7: Hát ugye pont ez a gyakorlatuk a magyar reklámpiacot olyan torz valamivé tette, ami egyébként tényleg a minőségi sajtónak és a normál sajtónak a működését lehetetlenítette el, hiszen...
5: Nem csak azt, a cégek social media hirdetéseit is az egekbe lökte.
7: Pontosan.
5: A hirdetési költségeket, nem a reklámot magát lehetetlenítette el, hanem a hirdetési költségek az emekbe emelkedtek a social media piacon. Szóval szerintem megint egy minden vitán felülálló értéklánc volt, úgyhogy biztos, hogy lehetne mit hol megnézni. Egyébként a 4,2 milliárd, hogy milyen sokan voltak ezek a megafonosok, ahhoz képest nem is olyan sok.
9: 48-as elődeinkhez hasonlóan én is követelem a politikai foglyok szabadon bocsátását. Gróf Batthyány Lajos és az aradi vértanúk az önkény áldozatai voltak. Az önkény természete pedig nem változott az emberiség évszázadai során. Az önkényt nem érdekli, ki vagy és honnan jössz. Az önkényt nem érdekli, mit tettél vagy mit nem tettél. Kiállok közösségünk tagjai mellett, akik ennek terhét politikai fogolyként viselik, akkor is, ha most nem Aradon tartják őket fogva, hanem Cegléden, Kecskeméten vagy Szegeden.
10: Éva, te, mint egykori városvezető, amikor ilyen ünnepi beszédekre került sor, és feltételezem, hogy te is sok ilyen beszédet mondtál, mennyire éltél a lehetőséggel, hogy aktuál politikát is belefonj a beszédet tartalmába?
11: Hát annyira, amennyire érthető legyen, tehát aktuál politika ugyan nem volt benne, de azért valamilyen párhuzamot volt, hogy sikerült vonnom az én aktuális, vagy a város aktuális helyzetével. Ez a beszéd inkább azt idézte fel bennem, hogy amikor polgármester voltam, olyan képmutató és álszent beszédeket tartottak a fideszesek, ami most itt ebből a beszédből teljesen visszajött. Egy teljesen más valóságot, egy kifordított világot mutatnak meg, és az ember tehetetlen ezzel szemben, mert nem tud erre mit válaszolni. Főleg egy ilyen ünnepen, egy ünnepi beszédnél nem lehet itt nevetni rajta, vagy nem lehet azt mondani, hogy ez nem egy olyan beszéd, amit ők nem hinnének el. Csak hát az egésznek semmi olyan alapja nincsen, szóval ilyen jellegű párhuzamokat soha nem vontam.
10: Mennyire ízléses mondjuk Batthyány Lajossal párhuzamba vonni Hankó Balást, vagy mondjuk a Szabadságharcban elesett 24 ezer katona emlékét, 10-20 ezer civil emlékét azzal, hogy néhány politikus letartóztattak komoly korrupciógyanús ügyekben?
12: Hát ez a realitástól messze van. De szabad egy retorikai észrevételt, mert ez is hozzátartozik a mi szakterületünkhöz. Ilyet nem olvasunk. Vagy mondunk valamit, és akkor az hiteles, de ha felolvasom, nulla érték. Ez a megjegyzés.
10: Hoppa. András?
13: Bepróbálok nagy, mély levegőt venni, mert amikor az aradi 13-akat beszéljük el október 6-án, akkor általában egyfajta emelkedettségre lenne szükség és emlékezésre. Ilyeténképpen jár egy piros pont a miniszterelnöknek, aki patentbeszédet tartott, tehát egy ünnephez illő beszédet tartott Gyulán. Még konkrétan Orbán Viktor rovarozását sem mondta, hanem csak nagyon finoman utalt arra a dologra. Ilyeténképpen egy picit unalmas is volt ez a beszéd, ezt most értsük jól, tehát nem volt abszolút filmszínház, hogy kiszólt volna az összes fideszes helyi gyulai képviselőnek, aki szembe jött volna vele, hogy akkor mostantól irgum-burgum. De ezt csak viccből mondom, mert egy nagyon komoly és jó beszédet tartott, egy méltó beszédet tartott október 6-ához, és hogyha ezzel összehasonlítom ezt a performance-t, amelyet az előbb láttunk, hát én komolyan mondom, én a fideszesek helyett is elszégyellem magam. Tehát október 6-án párhuzamba vonni, mint tudom, Bradics Bélával, aki ott tartja ezt a molinót, vagy éppen a többiekkel, és Hankó Balázsról beszélni, és a többiekről, akik nem azért kerültek büntető eljárás alá, mert éppen a hatalom úgy tartotta a kedvére, hanem a hatalom, vagy pontosabban az igazságszolgáltató szervek kíváncsiak voltak arra, hogy hova a túróba tűnt el 17 milliárd forint, kivált kép úgy, hogy ez a 17 milliárd forint az nagyon pontosan lett allokálva 106 választókerületre, plusz más a hatalomhoz köthető emberhez, aki elbeszélte a kampányban a hatalomnak a szlogenjeit gyakorlatilag. És akkor erre még Orbán Viktor rá is tett egy lapáttal, amikor azt mondta, hogy hát Hankó miniszter volt az első, aki nem mosztogatott így Lipsiknek, meg Szociknak, meg mindenkinek ilyen mindenféle kis adományokat, hanem végre a politikának megfelelően utalványozta ezeket a dolgokat.
10: Erre mondják pestiesen azt, hogy a vonat alá lökte egykori miniszterét?
13: Hát finoman szóval szerintem nyilván nem gondolta végig, amikor ott felállt arra a padra, és akkor kezébe vett egy mikrofont, és ilyen borzasztó csehszlovák filmszatírákat idéző kulisszában elkezdte elbeszélni ezeket a történeteket, hogy most itt önkény van, meg vége a jogállamnak, meg nincs demokrácia se. Jó napot kívánok! Hát, hogyha valamit rá lehet olvasni a Fideszre az elmúlt 16 évből, akkor a demokrácia lebontása, a jogállamiság lebontása, és így tovább. Ilyeténképpen, hogyha elbeszéljük az október 6-i megemlékezést is, amit itt az előbb láttunk, akkor is csak azt tudjuk mondani, hogy milyen jogokról beszélünk, meg milyen önkényről, meg milyen jogállamiságról, meg milyen ilyen ráolvasó dolgokra, amikor pontosan arról van szó, hogy az igazságszolgáltatás dolga az, hogy ezeket a dolgokat derítsék ki, október 6-át meg hagyjuk békén.
12: Egy vékony észrevételt megint kijön belőlem a szakma. Hankónak ugyanis két típusú védekezése van, legalábbis amit mi kívülről láthatunk, mert nem ismerjük a belső iratokat. A médiából származó információ. Egyik védekezés az, hogy parancsra tettem, kormánydöntés volt, nem én vagyok.
13: Elvi kormánydöntés, azt mondta.
12: Nem én vagyok elvi. A hunyó, tehát ez volt akkor. A másik pedig az, hogy nálunk pártben referencia soha az életben nem jött. Na most ennek tett be a miniszterelnök megnyilvánulása, de a másikat alátámasztotta, mert egyértelművé tette, hogy igen, kérem, ez volt a mi elvárásunk. Következésképpen még jöhetnek olyan játékosok, akik ebben az ügyben felelősséggel fognak tartozni.
11: És megmondom, hogy mi ebben a legnagyobb baj, amire nem tudom mennyire tudok rávilágítani, a hazugság. Tehát ugye, amikor valaki mondja, és ha mondjuk valaki csak a fideszes hívő mondjuk őket hallgatja, akkor el is hiszi, hogy hát tényleg itt politikai üldözés van, és valami tragédia, és olyan szemrebben és nélkül mondanak nem igazat, hogy egyszerűen ez az, amivel szerintem nem tudunk mit kezdeni, vagy amit látok a te szemedben is, hogy nincs rá eszköz, tehát nem tudunk.
10: Ez lett volna a következő kérdésem, mint ha láttad volna, hogy mit írtam fel, hogy korábban viszont éveken keresztül működött az, hogy Libernyák, hogy Soros Bérenc, hogy háborúpárti, miket írtam, dollár baloldal, Brüsszel bábja, ehhez képest viszont én nem látom, hogy annyira működne ez az új AVH, ez az önkény, meg a politikai kirakat perek, mint eszköztár. Vagy ti attól tartotok, hogy ez is működni fog?
12: Nem,
11: működött szerintem.
12: Van néhány néző, aki mindent elfogyaszt, mert minden evő. Nekik beszélnek, nem nekünk.
13: Hát, hogyha leegyszerűsítjük, akkor nagyjából a Fidesznek, hogyha mérések igazak, 800 és 1 millió 200 ezer közötti szavazója van e pillanatban, és felteszem, hogyha a korfát nézzük, akkor ez egy idősebb generáció, amelyiket nagyon jól edzésben lehetett tartani különféle kommunistázással, meg libernyákozással, meg mit tudom én. Most ugyanezt az elemet veszi föl a Fidesz, tehát nem ajánlatot tesz a választók asztalára, hogy jó napot kívánok, itt van ez a kormánypárt, hú, hát ez szörnyű, ezzel szemben mi ezt szeretnénk tenni, hanem egy, azt várja, hogy mikor bukik meg ez a kormány, mert hogy olyan gazdasági csőd lesz, és akkor majd ők átveszik hatalmat. Kettő, pedig igyekszik ennek megágyazni azzal, hogy elbeszéli, hogy új kommunisták, és nem tudom, kik vannak. Most az a baj, hogy ezt, hogy új kommunisták, ez igazából nem jelent semmit, meg nem mond semmit, meg erre már nem lehet politikát építeni az elmúlt 16 évből kifolyólag, hiszen az embereknek ez a vicc, idézőjelben mondom, már nagyon sokszor el lett mesélve, de mégis, most itt ülünk ember a stúdióban, én is arról beszélek, hogy a Fidesz azt mondja, hogy új kommunisták, ami nyilván így, mintha a napirendre tenni ezt a dolgot, de ettől függetlenül ez már nem fog működni. Más kérdés, hogy várnék azért valamit, Fidesztől, tegyen le valamit az asztalra, most azon kívül, hogy a Tisza meg fog bukni, és új kommunisták, de majd mi jövünk, és akkor majd ezt rendbe tesszük. Tehát, hogy azért valami lassan azért kéne ajánlatszerűen, hogy megmozduljon bennük.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál Best of. A hét híreit hozzuk adásba.
1: A miniszterelnök a január 1-én bevezetendő vagyonadó részleteiről is beszélt. 1 milliárd forint felett kell majd 1%-ot fizetni, de a 100 milliárdos vagyonnal rendelkezőknél az adó 1,5% lesz. Az adó kiterjed az ingatlanokra, befektetésekre, társasági részesedésekre, valamint a külföldön tárolt vagyonra is. Az első önbevallást az idei év végi állapot alapján 2027. augusztus 31-éig kell megtenni.
2: A külföldön tárolt és a vagyonkezelőkhöz rendelt vagyonra szintén vonatkozni fog, így nem érdemes a vagyonok elrejtésével próbálkozni. Fontos azonban, hogy a hitelek levonhatóak lesznek az adóalapból.
3: Kezdjük megint egy egyszavas körkérdés kísérlettel, hogyha érintettek lennétek, tehát volna akkor a vagyonatok, hogy vagyonadót kell jövőre fizetni, egyetértenétek ezzel az adónemmel, igen vagy nem, Éva?
4: Ha volna annyi pénzem, egyetértenék.
3: Gyuri?
5: Mindenféleképpen egyetértek az adózásról, arról van szó, meg kell keresni a rávalót, és nem ott kell spórolni, amikor befizetjük.
3: Igen. Jó, azért kérdezem, mert azt mondják sokan, hogy ez már egy sokszorosan megadóztatott pénzből összeállt vagyontömeg, amit most újra megadóztat az állam. Tehát, ha ezt egy magánember követi el, akkor lopásnak nevezzük. Ha az állam, akkor meg ezek szerint ez
5: most
3: nagyon helyes.
5: Most fogtad meg a lényegét. Én nem vagyok közgazdász, és most már valószínűleg nem is leszek. Egyértelmű, de bár te nem tudhatod, belőled mi lesz például. De az én koromban már keveset változunk.
6: Én legyek közgazdász, akkor magyarul?
5: Nem, neked is már mindegy, neked is már. Így maradt.
6: Köszönöm szépen, Gyuri.
5: Na nem akarok itt viccet csinálni ebből, de az a dolog lényege, hogy az adózás az egy rendszer. Abba egyes szálakba belenyúlni nem lehet, mert dőlnek a dominók. Tehát úgy kell kitalálni az adóreformokat, Kupa Mihálytól tanultam én is, hogy annak legyen megfelelő koherenciája.
3: De most még ott tartunk, hogy már sokszorosan megadóztatott bevételekből felépített vagyont újra megadóztat az állam.
5: Erre mondom azt, Ferikém, hogy praktikusan meg kell találni azokat az arányokat, amelyek ha egyszer adunk, másszor veszünk, hogy az állami bevételek megfelelő módon helyére kerüljenek. Mert az előző hatalom 16 év árnyékban elkövette nekünk azt, hogy kiürítette a költségvetési kasszát. Ennek a visszapótlása királyok óta csak adózásból működtethető.
3: Jó, akkor nézzünk konkrét számokat. Korábban azt mondta a kormány, hogy 300-600 milliárdot várna ettől évente, most 200 milliárd. Csak mondom a kedves nézőknek, hogy a költségvetés bevételi oldala az 42 ezer milliárd forint, tehát a 42 ezerből lenne 200, ez a bizonyos adó, nem?
4: Jó, hát nem hiszem, hogy ez az adó nem fogja megmenteni a magyar költségvetést. De a kérdésedre visszatérve azért, hogyha visszaemlékszünk arra, hogy mondjuk egy Magyar Tudományos Akadémiát hogyan hoztak létre, vagy annak idején azok a nemesek, vagy azok az emberek, akiknek sok pénzük volt, igen, felelősséget éreztek a társadalomért, és igen, adtak a saját vagyonukból éppen azért, hogy mindenkinek egy kicsit jobb legyen. Tehát számomra ez nem egy adózott pénznek a megadóztatása, hanem azt mondom, hogy mivel annyira jól megy, és azért az az egymilliárdos határ, ez azért egy olyan határ, amit nem mindenki fog elérni, és ekkor azt tudom mondani, hogy az a fajta társadalmi felelősségvállalás, ami elvárható szinte mindenkitől, akinek egy kicsit több van, én azt gondolom, hogy ez egy teljesen reális elvárás, és merem remélni, hogy ez tényleg jóra költik, és nem azért szedik be, mert hogy ez a költségvetést kiegyenlíteni, hanem valahogy talán úgy érzik, hogy ez egy olyan igazságtétel, vagy egy igazságosság irányába menő dolog, ami zárójelben megjegyzem, Attisza meg is ígért, hogy meg fogja adóztatni ezeket a nagyobb vagyonnal rendelkező embereket.
3: Akkor még egy adat, hogy a kedves nézőket ismét képbe hozzuk, tehát hogy mire elég 200 milliárd a másik irányból közelítve, a teljes magyar felsőoktatásban dolgozók, professzorok, kutatók, oktatók, adminisztráció éves bérköltsége megközelítőleg 300 milliárd forint, tehát ennek a kétharmadát fedezhetné a tervezett vagyonadóból származó bevétel, de mégis Csányi Sándor azt mondja, hogy már pedig őt ne adóztassák meg újra. Bolyár Gábor meg azt mondja, mint ti, hogy igen. Azért mondok két ilyen nevet, mert ők érintettek.
7: Erről nem tudok nyilatkozni, viszont arról tudok nyilatkozni, hogy minden kormánynak van valami fajta küldetése, és hogyha én jól értelmezem ezeket a lépéseket, akár azt, hogy mondjuk a minimál nyugdíjat, ami 28.500 vagy valami ilyesmi, az 120.000 emelik elsőjétől, és még néhány lépést lehetne sorolni, akkor én úgy olvasom ezt a képletet, amely szerint a Tisza egy igazságosabb, szolidárisabb Magyarországot szeretne építeni, nem abból kifolyólag is, hogy az elmúlt 16 évben nem feltétlenül erről szólt a magyar állam, meg egyetlen társadalompolitika, vagy szociálpolitika, hanem arról szólt, hogy van egy szűk kör, ahova allokáljuk mindenféle módon, akár irányított közbeszerzéssel, akár konkrét tolvajlással a legnagyobb javakat, kinevezünk oligarchákat, akik majd nagyon jól ellesznek, lesznek családtagok, rokonok, stb. Barátok, akik majd szépen meggazdagodnak, a többieknek meg kampec, azt csinálnak majd, amit akarnak. A Tiszának, hogyha én jól értem, az a vállalása, hogy ezt a fajta igazságtalanságot legalábbis valamilyen módon mérsékeli, vagy legalábbis igyekszik egy olyan helyzetet előállítani, ahol a legnincstelenebbek, vagy a legrászorultabbak is több forrásból tudnak majd gazdálkodni. 200 milliárd... Külföldi példákat nézzük, akkor sem mondhatjuk azt, hogy a vagyonadó, ahol van, az
3: kevés helyen van egyébként Európa, igen, és világszerte is.
5: Igen, hogy megfordítaná. Nem is nagyon jött be.
7: Megfordítaná a történelem kerekét.
5: Borzasztó nehéz követni.
7: Ennek egyfajta küldetése van, vagy egy ilyen kormányfilozófiai keretrendszere, amelyik éppen azt beszéli el, hogy milyen országot, milyen kormányt, milyen világot szeretnénk, és mondom, ennek különösen erős akusztikája van az elmúlt 16 évnek a fővényében. A
5: műsorvezető úr azt vetette fel, hogy adózott jövedelem újraadóztatása. Hát el kell mondani, hogy nem mindegy, hogy valakinek miből van a pénze. Szorgalmából, tanulmányaiból, felkészültségéből, szerencséből, bármiből, avagy a protekcionizmusból.
3: Viszont az adó e tekintetben nem tesz különbséget adóalany és adóalany
5: nem,
3: között.
5: De az adó nem bevezetése arról szól, hogy azok a szimpatikus oligarchák, akiről Magyar Péter 3000 főt szokott megjeleníteni, ugye, azok ne érezzék magukat biztonságban. És ugyanerről szól a vagyon visszaszerzési hivatal is, hogy a vagyont kell visszaszerezni azoktól, akik illegális módon jutottak.
3: Igen, nem akarlak mindig megakasztani, viszont ennek van egy olyan íze, hogy akkor szinte minden vagyonos ember, minden milliárdos tisztességtelenül vált azzá. Mi van azokkal, akik teljesen tisztességesen...
5: Az első mondatomat nem figyelted.
3: De erre kérdeztem, hogy nem tesz különbséget adóalany és adóalany között. Tehát a tisztességes milliárdosokat is megadóztatja a megadóztatott pénzből szerzett vagyonok után.
5: A régi világban létezett ilyen vagyon eredetvizsgálat, emlékszel? Volt még nekünk annak idején APEC-unk, most már NAV-nak keresztelték át, és az vagyonvizsgálat pont arról szólt, hogy a vagyon eredetét kellett vizsgálni. Van-e bűncselekmény mögöttes tartalma, vagy a tisztességes munka következménye. És mit csinált a Fidesz? Eltörölte. És ezt már nem vizsgáljuk. Pont azoknak a vonatkozásaiban nem vizsgáljuk, akiknek a területén most fölmerülnek a gyanúk az esetleges tisztestételen meggazdagodás okán.
3: Akkor még egy kérdés, hogy erről a vagyonadóról már sokszor szó volt, és arról is szó volt, hogy ez szigorúbb lesz, mint az eredeti terv. Az, hogy most ismét elmondta ezt Magyar Péter, és egy pici morzsával többet tett hozzá a tudásunkhoz, ennek van értelme, vagy ez egy kommunikációs fogás, hogy ma is adunk valamit, hogy akkor erről legyen szó, és megint Mészáros Lőrinc jusson eszébe az emberek többségének.
4: Hát valószínű, hogy ez egy politikai dolog, hogy mikor mit mondanak. Ugye a vagyonadótól azért féltek az emberek, mert a mai világban azért ilyen 10-100 milliók még lehetnek, mint vagyontárgyak felhalmozva. Ha csak egy normális családi házra gondolunk egy budai kerületben, ott is már 100 milliók vagyontárgyak felhalmozva. Ha csak egy normális családi házra

0: Tehát azt nagyon kevesen tudják, vagy felejtik el, hogy egy társadalom csak akkor élhet jól, ha a legalacsonyabb szinten élő ember is jól él. És hogyha valaki ezt meg tudja tenni, vagy az adózott pénzéből, vagy önkéntességből, vagy bármit, akkor azt kell mondanom, hogy pont amit mondtál, a társadalmi egyenlőség vagy egyenlítődés miatt szolidaritásból valamit muszáj, hogy hozzátegyen. Tehát ilyen szempontból nem az a lényeg, hogy vagyona az adózott nyereségből van, hanem hogy van vagyona, amit a közért adhat.
1: A külügyminisztérium adatai szerint Szijjártó Péter 2022 és 2026 között 96 országban járt hivatalos úton, összesen 342 kiküldetésen, írja 24.hu. A legtöbbször Belgiumba és az Egyesült Államokba utazott, Oroszországban pedig 16 alkalommal fordult meg, többször, mint Németországban. 4 év alatt 590 napot töltött külföldön vagy úton. A tárca több mint 500 millió forintot költött szállodákra, ebből Szijjártó szobái csaknem 54 millióba kerültek. Egy éjszaka átlagosan 579 000 forint volt. Legdrágább útja egy 2025-ös amerikai látogatás volt, amely 262 millió forintba került, főként a 246 milliós különgépbérlés miatt. A japán út 225, egy másik amerikai körút 208 millió forintot emésztett fel.
2: Induljunk a kicsitől. Mit tudhat egy 580 ezer forintos szoba?
3: Gyuri?
4: Itt tőlem kérdezed? Hát életemben nem voltam milyen körülmegyen. 58 ezer forintos magyar szállodát fizetek, és ez már nagy hatalmas összegnek tűnik. Azt azonban határozottan jelentem ki, hogyha ezt a saját zsebéből kellett volna fizetnie, nem biztos, hogy ezt választja. És van egy másik oldal, azért ő valahol védett személy, titkok őrzője, fontos ember, nem adhat egy munkásszálláson. De azért van két véglet, ugye? Hát vagy bemegy egy kollégiumba, vagy elmegy egy luxus lakosztályba. Meg kéne találni középen a megoldást. 400 euró a standard egyébként, jelentem nektek. Európai vonatkozásban 400 euró egy éjszaka ára. Azt nagy kereket...
2: 140 ezer forint?
4: Ungefer 150 ezer forint. Na most én azt gondolom, hogy tényleg az lett volna előremutató, hogyha ő megfelelő körülmények között lakik és él, de ha luxus igényei vannak, tessék megvásárolni saját zsebből. Ez ugyanis közpénz. És ha közpénz, akkor megint bejön a büntetőeljárás. Van-e hűtlen kezelés, van-e visszaélés a hatalommal, van-e esetleg más felróható magatartás?
2: A Fidesz azt mondja, hogy Szijjártó Péter Európa legjobb külügyminisztere volt. Hogy lehet?
4: Mi is világhírű futballisták vagyunk mindannyian.
5: Óvatosan én azért futballoztam, de én serdülési fivállalatot kerett tagjátékos voltam. MTK nevelés, úgyhogy óvatosan azért.
4: Te rád nem vonatkozik.
5: Igen, köszönöm szépen. Nem, még az alapkérdésedre visszatérve, szerintem igazából nem ez a kérdés, hogy 579 ezer forintért szállt-e meg Szijjártó Péter illetett konkrétan átlagban, mert ez egy nagyon durva állítás, és azt beszéli el, hogy ennek a hatalomnak semmi sem volt drága az elmúlt 16 évben, tehát nem csak Orbán, hanem Nagy Mártontól kezdve, Orbán különböző utazásaig, Lázár Jánosról nem is beszélek, tehát folyamatosan azt olvastuk tényfeltáró újságírók tollából, és még a Népszabadság, amikor megjelent akkor is, abban azt olvashattuk, hogy iszonyatos habzsidőzsi megy a kormányzati oldalon. Engem sokkal jobban érdekelne például az, hogy lehetett ilyen gyorsan átzsilipelni a BYD-hoz, az egy igen elős kérdés, ami miatt most ugye beidéztek a parlamenti vizsgálóbizottságba, de még ennél is jobban érdekel, hogy akkor mi a túró volt a lélegeztető gépbizniszben.
2: Az még hátra van, abban még nem hallgatták.
5: Igen, meg. De az engem sokkal jobban érdekel, hiszen miközben iszonyatos mennyiségére, 300 milliárdért rendeltek ilyen horkolásgátlókat, meg egyebeket, nyilván nem akarom elpoinkodni, mert egy csomó használható íze is volt, de egy részük a raktárba rohadt, másik részük tényleg horkolásgátló volt, meg közbeiktattak ilyen közvetítő cégeket, hogy valaki a sápot vegye le, és akkor azt szépen elosztották az elvtársak egymás között. Ez is jobban érdekel, főleg úgy, hogy Magyarország, amikor Covid volt, akkor lakásság arányosan a legnagyobb halálozási rátában futott, azt hiszem az első háromban volt, hanem az elsőben. Ennél is jobban érdekel, mit tudom én, a letelepedési biznisz, amelyben...
2: Jó, hát ezekben még nyilván lesznek meghallgatások, vizsgálatok.
5: Igen, csak azért mondom, hogy 579 ezer forint, ez egy tök jó, meg kommunikációsan el lehet beszélni, hogy itt habzsidőzsi, meg mit tudom én, de egyébként ebben feljelentés, hogy fú, most drágán szállt meg a Szijjártó Péter, mint a fizesse vissza, vagy mit csináljon. Tehát itt voltak azt akarom csak elbeszélni, hogy voltak sokkal nagyobb bűnök, amelyeket ki kéne tenni az asztalra, és akkor még azt nem is beszéltem el, hogy Magyarország... Oroszország Európai Uniós vagy trójai falu aként viselkedett az Európai Unióban, tehát amikor

0: egy meeting közben Szijjártó Péter gyorsan felhívta a lábrobot, és jelentett, hogy éppen mi akadta az Európai Unióban, az nálam szintén az előbbiekkel
1: és
0: kapcsolatos
1: főbűn. És még a NATO, az veszélyesebb a NATO.
2: Jó, hát ezért kérdeztem, hogy tehát mit, hogy lehet definiálni azt, hogy nyilván drága volt az ő utaztatása, meg sok minden drága volt, de Európa legjobb külügyminisztere.
3: Az a helyzet, hogy ez megfogható. Tehát az emberek sokkal jobban megértik, mint amiről te most beszéltél, hogy azok lehet, hogy nagyobb értékű, meg sokkal jelentősebb dolgok, de ezt az ember tudja. Megnézi a fizetését, legyen 200 ezer, 600 ezer a fizetése, és azt mondja, hogy úristen, ezt egy éjszaka alatt el lehetett költeni. Miért? Mert megtehették. És ugye ez itt a kérdés meg, amit te is mondtál, Gyuri, hogy a kormányzat, és ez, aki ott volt és a minisztereknél, nem ő volt az egyetlen egy ilyen eset, amiről ugye tudunk, a közpénzzel úgy bánt, mint a sajátjával, és ha jól tudom, ez inkább a sikkasztás büntette, mint más.
1: Rábízott idegen vagy, onnan sajátjaként rendelkezik.
3: Így van, hogy inkább az ebben a szörnyű, hogy egy külügyminiszternek biztos, hogy sokat kell utazni, tehát meg ő lehet, hogy tényleg Európa legjobbja volt, ezt ugye nem tudhatjuk, meg régen, vagy hát sok időt töltött ebben a székben, de az biztos, hogy az a luxizás, amit ők szemére hánytak mondjuk az oligarcháknak, ezt ők saját maguk is megtették, csak közpénzből. És ez volt megint az a képmutatás, amire rávilágítanék, hogy az a sok hazugság, meg az az álságosság, ami emögött a kormányzat mögött van, ez az, ami fölháborító, és ez az 579 ezer forint, ez egy kézzel fogható összeg, és ezen igen fel lehet háborodni.
2: Nézzük akkor a kormánypártot, mert a Tisza pártban is zajlanak az események. Mutatunk egy grafikát, és mondom, hogy mit írt Magyar Péter a Facebook oldalán. Kezdeményezem, hogy a Tisza frakciója és elnöksége hétfőn tárgyalja meg Kaprinyák Tibor képviselő ügyét, és tegyük egyértelművé, hogy mi az, ami elfogadható a közösségünkben, és mi az, ami nem. A jobboldali képből már sejthetik a kedves nézők, arról van szó, hogy ez a képviselő hobbi vadász, mindeközben azonban az élő környezetért felelős parlamenti bizottság alelnöke. Októberben jöttek ki az első fotók arról, hogy ő Afrikában vadászik, és óriási felháborodást keltett ez. Gajdos László, a miniszter azt mondta, hogy számára ez a két dolog összeférhetetlen. A kérdésem az, hogy most a közvélemény nyomására lép ismét a Tisza, vagy a miniszterelnök? Mert előbb jött a felháborodás, majd ma reagált Magyar Péter, hogy akkor ezt megbeszéljük hétfőn, holott ők delegálták ezt a képviselőt ebbe a bizottságba.
1: Az első gyors kérdésed, a villámkérdés, a bevezető kérdés az volt itt a műsorban, hogy bűnöztek-e, vagy hibáztak-e a fideszesek?
2: Tiszások.
1: A tiszások, majdnem mindegy már.
2: A többi stimmel.
1: Igen, igen.
2: Nem bűnöztek, hanem hibáztak, és nem a Fidesz, hanem a Tisza.
1: Igen, minden más rendben van. Az azonban nincs rendben, hogy ezt a kérdéskört nekünk most körbe kell járni. Azért kell körbe járni, mert az emberek igazságérzete megint fölháborodik, és azt mondják, hogy itt olyanok történnek, amik nem elfogadhatóak, és ezek jó kis adukártyák a volt kormánypárt kezében. De nincs jelentősége. Ugyanis a jog mindent megold, hála Istennek. Erre találták ki. Tessék kérem, összeülni, megvilágítani ezt a kérdést. És ha ilyen felháborodás, ilyen következmények vannak, lehet cserét kérni. Ezt a fiatalembert ebből a bizottságból ki lehet emelni, és akár át lehet tenni a költségvetésébe, hogy a fizetése ne változzon. Nem kell ezt feszíteni, ha már így adta a jó Isten. És mégis el kell mondanom, amit az elején is mondtam, ha kampány során is tudták már ezt, akkor rossz helyre delegálták, ha nem tudták, akkor pedig vétlenek.
2: Egyébként ő listán jutott be, csak mondom a kedves nézőknek, nem indult egyéniben, a Tisza 49. helyéről a listára jutott parlamentbe. Éva?
3: Igen, ugye minden embernek nem tudhatják azt, hogy most éppen mi a hobbija. Az más kérdés, hogy itt inkább a képviselőnek van felelőssége, mert ha ő hobbivadász, akkor nem vállal egy ilyen bizottságban szerepet, holott maga ugye a miniszter is azt mondta, hogy ő kérte is, hogy ez a vadászterület ne legyen ennek a minisztériumnak a hatáskörében, mert hogy ő, aki ugye mindig is állatokkal foglalkozott, meg hát él hal az állatokért, ezt sehogyan sem tudja összeegyeztetni. És azért mondtam, hogy lehet, hogy nem ez a legnagyobb hibája a Tisza frakciónak, meg a Tiszának, hogy én úgy hallottam, hogy vannak azért olyan személyi ügyek és választások, amik nem biztos, hogy mindig a legjobb embereket teszik akár kormányhivatalok élére, vagy bármi olyan helyre, ahol nagyon fontos lenne, hogy jó emberek legyenek. Legalábbis olyanok, akiket a közösség elfogad. És hogyha a közösség úgy látja, hogy nem jó, akkor azt gondolom, hogy jobb időben váltani, mint később. Tehát én is csatlakozom hozzád, hogyha ez így kiderült, akkor tegyék egy más bizottságba, és a képviselőnek kellene elsősorban levonni a konzekvenciát.
2: De ez nem jogi kérdés, és... nem is erkölcsi kérdés, hiszen ha valaki azt gondolja, hogy a hobbivadászat rendjén van, akkor miért ne gondolhatná, hogy ő hobbivadászként beülhet egy parlamenti bizottságba, amely egyébként az élő környezetvédelmért felel. Na de akkor milyen alapon mozdítsák el? Most az ő szemszögéből próbálom értelmezni a helyzetet.
0: Na de könyörgöm, az egész Tisza képlet az arról szól, hogy tisztességes, transzparens, prudens, átlátható, nem tudom milyen kormányzat szeretnénk csinálni, minden az asztal fölött legyen. Minden kérdés, minden válasz gyakorlatilag ez beszéli el, szembeállítva azzal, hogy bezzeg Orbánék idejében mindent meghosszabbítottak Bicskéig. Mindent. Tehát ilyen személyi ügy után még kinevezték szerintem államelnöknek körülbelül, Stíván túlzok, az adott ember. Nem tudom, hogy mire gondolt a költő. Mármint Kapirnyák Tibor, aki amikor jelölték erre a feladatra, akkor egy piros kis lámpa nem villant ki az agyába, hogy hát ez nem biztos, hogy jó lesz, hogy pont ebbe a bizottságba, pont én, miközben...
3: Azt hiszem, hogy vadgazdálkodással foglalkozik, tehát mint hogyha...
2: Egy vadásztársaság elnöke és
0: ilyen olvasta ő is, hogyha újságolvasó ember Gajdos László nyilatkozatait, pályaképét, ahogy simogatja az elefántokat, amilyen a hozzáállás az egész szénához, hát, hogy nem vetődött föl menne, hogy gyerekek, nem biztos, hogy én erre a bizottságba, ebbe a bizottságban én jól leszek. Tehát, hogy fel se vetődött, ez szerintem egyfajta, elnézést kérek, nagyon sarkos megfogalmazást mondok, ez egyfajta alkalmatlanságot feltételez. Természetesen nem azt, hogy más bizottságban egyébként nem tudná jól ellátni a képviselői munkáját.
1: Na, ez nem kormányzati
3: a másik.
1: Ez nem kell keverni. Nem kormányzati felületet vállalt a pasas. Bizottsági helyet vállalt.
0: Ki mondta, hogy kormányzati?
1: Mert azt mondod, hogy a magatartásával összeférhetetlen a minisztériális elképzelések.
0: Micsoda? Nem. Én azt mondom, hogyha belekerülsz egy olyan bizottságba, amely bizottság az élő környezetért felelős ügyekért fogalmazza meg magát, meg tagja vagy egy olyan pártnak, amelyiknek a újonnan létrehozott környezetvédelmi minisztere olyan 79 interjúban elbeszélte azt, hogy mi a hozzáállás az egészhez, akkor ő, mint vadász, hát mondom, egy piros lámpa ki kellett volna gyulladjon az agyában ahhoz, hogy rájön, hogy nem biztos, hogy ez jó dolog, hiszen óriási támadási felületet adhat.
1: Mi a dolga egy parlamenti bizottság?
2: Tehát akkor ez egy politikai hiba, hiszen hát a kormányzathoz neki semmi köze.
1: Ez a súlyos parlamenti bizottság dolga? Mi a dolga a parlamenti bizottságnak, bármelyikről is beszélünk?
0: A parlamenti bizottság dolga az, hogy az illetékes szakfeladatok mentén fogalmazza meg önmagát.
1: És ellenőrizze
2: a kormányzatot.
1: Annak a kormányzati tevékenységét. Miért baj az, hogyha egy erdőmérnök, vagy egy vaddal foglalkozó ember egy ilyen bizottságnak tagja lesz?
0: Gyuri, megfordítom.
1: Nem itt van a baj.
0: Szerintem jó ötlet. Szerintem fordítsuk meg. Jó ötlet volt, hogy ebbe a bizottságba delegálták Kapirnyák Tibort, aki ezt elfogadta, és azt mondta, hogy ez itt teljesen jó. Szerintem fordítsuk meg, csak hogyha ezt a logikát követjük, akkor meg Magyar Pétert nem értem, aki meg kimondta azt, hogy hát ezt az ügyet felül kéne vizsgálni.
2: Hát ezért kérdeztem
0: ha
2: azt, hogy
0: meg... nézem, akkor azt mondom, hogy Magyar Péter nagyon helyesen ismerte föl, hogy ez nagyon nem patent, és ez körülbelül azzal megfeleltethető, amit én mondok. Nem azt mondom, hogy nekem van igazam, Isten ments, csak itt most így elkezded itt keretezni a minisztérium, meg bizottság, meg lótúró. Ez egy teljesen hétköznapi politikai feladat. Egy ember mire alkalmas, milyen szcénákban mozgott eddig,
2: de
0: milyen
2: bizottságban... De miért lenne alkalmas egy hobbivadász ennek a parlamenti bizottsági alelnöki pozíciónak a betöltésére? Ha előzetesen ez nem összeférhetetlen, akkor utóbb sem összeférhetetlen.
0: Erről beszélek, hogy előtte hogy nem tűnt föl, nem értitek? Hogy
2: de nem összeférhetetlen. Jogi értelemben nincs összeférhetetlenség.
1: Mi vagyunk itt? Andris jól mondja, mi vagyunk itt.
2: Akkor mégiscsak az a kérdésem, hogy tehát a közvéleményben keltett felháborodás hatására lépett Magyar Péter. Most már nem először?
1: Nagyon jók a műsorvezetői kérdések, és te már beleragadtál ebbe a történetbe, engedd el.
0: Nem, szerintem ez jó így, ez így teljesen jó így, és szerintem Magyar Péter hülyeséget csinált, hogy ezt kiposztott, szerintem ezt nem kéne felvizsgálni, szerintem ez így jó.
3: Nem, szerintem léphet ugye itt a Semjén úrnak, hogyha a
1: helikopteres
3: vadászatra gondolunk, hogy valójában ez egy politikai támadás, tehát hogy valójában azért, mert valaki hobbivadász, még lehet egy bizottságnak a tagja.
0: De most nem erkölcsi kérdés,
3: ez vadgazdálkodás. ez inkább egy olyan jellegű, azért mondom, erkölcsi itt a képviselő, én a képviselő felelősségét vonnám először.
0: Hát én is erről beszélek, Éva.
2: Csak akkor erkölcsi felelősség, ha elfogadjuk, hogy a te véleményed mindenkinek a véleménye, hogy kell legyen. Ez az ember nem azt a véleményt fogalmazza meg, amit te. Szerinte összefér, hiszen különben nem vállalta volna
0: el. De ez ügy szempontjából mit beszél el?
2: Azt, hogy a kormány, ha én jól értem, megint egy közvélemény nyomás hatására lép. Eddig nem volt probléma, most kiderült, most probléma.
0: Igen. De valószínűleg azért nem, mert előtte nem monitorozták tisztességesen ezt az embert, én pedig arról beszéltem nagyjából 5 percen keresztül, hogyha saját magának Kapirnyák Tibor képviselőnek nem jutott az eszébe az, hogy ebből bármiféle gond lehet, akkor onnantól kezdve egy rossz kiválasztási folyamatnak a részese voltunk, amelyet most tetten értek, és amelynek nyomán most a miniszterelnök tette egy lépést.

Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

0: műsorokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Pit Lane. A Network 4 Motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál Best of. A hét híreit hozzuk adásba.
1: Felemeljük azt az összeget, amely alapján a katások táppénzét, anyasági ellátását és későbbi nyugdíját kiszámítják.
2: A módosítások közé tartozik még az is, hogy újra választhatják a katát a mellékállású vállalkozók, a nyugdíjasok és egyetemisták is. Jelentette be Magyar Péter kedden. A befizetendő adó ugyanakkor havi 50 000-ről 100 000-re nő.
3: Ez nem egy adóemelés, hanem egy olyan csomag, egy olyan lehetőség, hogy ezek az emberek is kapjanak nyugdíjat, kapjanak táppénzt és kapjanak anyasági támogatást.
2: Az új kata részleteiről társadalmi egyeztetés indult a kormány.hu oldalon. Véleményüket október 14-éig küldhetik el a kormány részére.
4: Mit gondoltok, adóemelés, vagy pedig inkább a pozitív oldalát nézzük? Ahogy az egyenes beszéd végén is elmondtam, de akkor megismétlem magam. Az a furcsa helyzet állt elő, hogy böngésztem a Facebookot és a különböző mértékadó híroldalakat, és érdekes módon az ellenzéki influencerek körében többen is elmondták, hogy egyébként Magyar Péternek ez a döntése rendben van. Sőt, ez támogatandó az ő részükről, sőt, ezt a Fidesznek kellett volna már meghúzni. És kormányhoz közeli, vagy kormány oldali influencerek, véleményvezérek fogalmaztak úgy, hogy na azért álljon meg a menet, mert ezzel a taxisnak, a fodrásznak fognak majd a költségei megnőni, ő pedig áthárítja ezt szépen azokra a felhasználókra, azokra a vendégekre, akik tulajdonképpen mi vagyunk. Tehát nekünk kell a végén majd többet fizetnünk. Honnan nézzük akkor ezt a történetet?
5: Hát legelőször általában honnan nézzük azt, hogy bizonyos munkakörökben megtartották a katát, és nagyon sok embertől pedig elvették, ami miatt emlékszünk ugye a nagyszabású katatüntetésekre, és még a Fidesz is azt mondta, hogy előbb-utóbb vissza fogja vezetni ezt az adóformát, mert hogy tudja, hogy megfelelő forma és kedvező adózási forma, nem tette meg. És az, hogy adóemelése, hogyha azt nézzük, hogy 50 000-ről 100 000-re emelkedik a befizetendő adóösszege a katás adósoknak, akkor mondhatnánk azt, hogy emelés, de hogyha meg azt nézzük, hogy egyébként a különböző utóhatásai, lásd nyugdíj és egyéb járulékokhoz való hozzájárulása, akkor meg a későbbiekben ez a fajta összeg, ez pozitívan is csenket, ami hülyén hangzik egyébként, hogy 50 ezerről 100 ezerre emelnek valamit, és ez pozitív kicsengéssel hat valakire, de hogy hosszú távon egyébként, hogyha megnézzük azt az 50 ezer forintot, amit fizettek a vállalkozók, azt mindenki elmondta, hogy ez irreális egyébként. Tehát, hogy, hogy az a fajta dolog, hogy igaziból egy igen komoly keresetnél is, meg egy alacsonyabb keresetnél is, ha katát választottad, 50 ezer forintot fizettél, mindenki azt mondta, hogy ez nem az, ami reálisan tartható, tehát hogy valahol érthető volt egyébként a Fidesz lépése is, az a drasztikus, hogy egyik napról másikra, az nem természetesen, de hát Orbán Viktoréktől ezt megszoktuk. De jelen esetben szerintem örömmel fogja eltölteni az embereket, mert Magyarországon az adónemek még mindig nagyon magasak. És amikor van egy ilyen kalkulálható, nagyjából, hát most 100 ezer forint sok vagy kevés. Ha megnézzük, hogy most valaki parkol és nem fizet parkolást, akkor azt hiszem 32 ezer forint a parkolási bírság, hogyha 15 napon belül, akkor 13 ezer valahány száz forint. A legalacsonyabb szabálysértési bírság még 49 ezer forint. Tehát, hogyha...
4: Ez gyanúsan pontosan tudod.
5: Ez ugye, az ember, hogyha autóval közlekedik, történnek ilyen dolgok, de azért mondom, hogyha ehhez nézzük, a 100 ezer forint az nem egy olyan iszonyatosan kiugró összeg.
6: Ráadásul ugye be kell kalkulálni azt is, hogy a katának az 50 ezer forintos adótétel az nem tudom mikori keltezésű, de közben azért történt esmás a magyar gazdaságban, a hiperinflációs időszak, a Covid utáni, hát nehéz időszak, a munkaerőfronton bekövetkezett nem túl pozitív változások, ugye azt mutatják, hogy a bért tömegek megnőttek, és ez büszkén mindegyik kormány elmondja, hogy nőttek a jövedelmek. Nyilvánvalóan az adóterhelésnek ezt valamilyen formában követnie kell. De egyébként, hát pendítsek még néhány olyan gondolatot, ami nem nagyon szerepelt itt a szakértő és egyéb megszólalásokban, itt az agresszív adóoptimalizálástól kezdve. A katának nekem egyébként az egyik jelentősége az, amiről te is említettél, Ricsi, hogy a kampány idején a vidéki Tisza-szigetek egyik első számú sérelme az volt, hogy megszűnt a kata. Ja. De az is azt jelenti, hogy Magyarországon nagyon nagy az a tömeg, amely normál piaci körülmények között nem tud jövedelmet biztosítani magának, különösen mondjuk a leszakadóbb ország részekben, és ez tulajdonképpen nem tudom, a kata ez egy piacbarát, vagy inkább egy szociális intézkedés. Figyelembe véve azt is egyébként, hogy a hosszú távon pedig az ellátás a nyugdíj tekintetében, hát ugye nagyon óvatosnak kell lenni, tehát idősebb ember ne kezdjen el katázni, vagy csak másodállásban. A kockázatai és az eredményei egyébként tehát nyilvánvalóan ott vannak, és azokat is figyelembe kell venni. Tehát nekem ez egy furcsa magyar dolog, nyilván üdvözlik sokan, egyszerű, kiszámítható, ha nincs költséged, nem kell vele foglalkozni, de mint az EVA is annak idején még régen volt, megkönnyíti az adminisztrációt, de a másik oldalon ott van, hogy ilyen munkaerőpiaci, gazdasági környezetben meddig fenntartható? És ki fogja kifizetni a különbözetet egyszer a végén?
7: Ennek a szerződésnek ebben a formájában vége van.
8: Ezt még szeptemberben mondta Magyar Péter a 23 ezer milliárdos autópálya koncesszióról, amit Mészáros Lőrinc és Szél László közös cége az MKIP ZRT nyert el 35 évre 2022-ben.
7: Felhívom Mészáros Lőrinc és a körülötte lévő bűnözőknek a köreit, hogy ne merészeljék megakadályozni az autópálya hálózat üzemeltetés gyors átvételét.
8: A kormány tehát úgy döntött, hogy kiszáll az állam számára rendkívül kedvezőtlen üzletből. Ha az MKIF nem együttműködő, ez csak évekig tartó pereskedéssel valósulhat meg. A miniszterelnök szerda reggeli bejegyzése szerint erre nem lesz szükség. A Mészáros Szíj tandem elfogadja a kormány döntését, és kész megszüntetni a 23 ezer milliárdos autópálya koncessziót, írta Magyar Péter a bejegyzésében. Kerestük a koncessziós társaságot, hogy erősítsék meg a kormány főállítását, mire azt írták, folynak az egyeztetések az MKIF ZRT és a Közlekedési és Beruházási Minisztérium között. Amíg a folyamat le nem zárul, a részletekről nem kívánnak nyilatkozni.
4: Egy ilyen gigantikus évtizedekre lekötött koncesziós szerződés felbontása valószínűleg nem történhet meg jogi és pénzügyi következmények nélkül. Kérdés az, hogy ez az adófizetőknek mennyibe fog kerülni? Lesznek-e plusz költségek szerintetek, mert azért itt van kártalanítás, elszámolás, kötbérfizetési kötelezettség, amelyeket lehet, hogy az állam fog átvállalni, vagy pedig úgy kell néznünk, úgy kell kereteznünk ezt az egész történetet, hogy a NER oligarchái kaptak egy hatalmas ütést, rúgást, és minden rendben van.
9: Hát egy ilyen koncesziós szerződés megszüntetése, az szerintem amögött ilyen gyorsan bedobva a törők között, amögött azért az embernek elindul a fantáziája. Nem ismerem a számokat nyilván, itt a 23 ezer milliárd tudatosodott mindenkiben, nyilván így van, hogy mi van benne, mi nincs benne, azért azt nem tudjuk. De az, hogy ilyen gyorsan átadták, akkor az azt jelenti, hogy ennek azért talán van olyan része, ami kettős gondolkodást irányíthat a fejünkbe, vagy indíthat el bennünk. Az egyik az, hogy valami háttérdíl van abban, hogyha ezt ők gyorsan így rendezik, akkor mást nem kell így rendezni. Ez az egyik lehetőség. A másik meg az, hogy nem akkora üzlet, mint amekkora a szám. És ugye volt már állami kézbe, autópálya üzemeltetés. Elképesztő sok tétele van, hogyha nem csak a amortizáció, a karbantartás, a fejlesztés, az újépítés, tehát azt kell látni, hogy ebben mi van benne. Biztos vagy benne, hogy a minden szentnek maga felé hajlik a kezet, tehát akkor a politikai átszéllel megkötött koncesziós szerződésben nyúltak komoly előnyök. De hogy ezt ilyen gyorsan beadták, az azt jelenti, hogy ha ezt az állam átveszi, neki ugye fel kell építeni ezeket a rendszereket, mert nyilván nem fogják átadni. Itt van most mondjuk az egyes autópálya, amit építenek, hogy a korona le kell vonulni, akkor valakinek föl kell vonulni. Tehát nagyon sok olyan része van ennek, ami az állampolgárok szempontjából nem biztos, hogy pozitív eredménnyel jár. Most mindenki örül, de amikor majd nem lesz kész az M1-es időre, vagy nem úgy lesz kész, amikor nincsenek meg azok az építőipari cégek, akik ezt meg tudják csinálni, amikor nincsenek meg azok a üzemeltetési feltételek, amikkel egyébként már a koncesziós társaság az rendelkezett, akkor abból hátrányok keletkeznek, akár technikai, tehát hogy nem tudok mindent úgy igénybe venni, vagy akár pénzügyi. Nem akarok prejudikálni, de azt gondolom, nekem az ennyi idő után megengedhetem magamnak, hogy régen itt vagyok a politika környékén, hogy ilyen gyorsan bedobni a törők között, a mögött nem teljes mértékben látom azt, hogy hát akkor...
4: Gyanús.
9: Igen, tehát abban van némi nemű gyanú a számomra.
6: Nekem azt tűnt fel, hogy a korábbiakból is, hogy ebben a koncesziós konstrukcióban a megrendelő állam folyamatosan dotálta a koncessziót vállaló cégeket, ami azt mutatta, hogy önmagában ez nem akkora üzlet, vagy pedig azt is mutathatta egyeseknek, hogy itt a gazdálkodás hát, hatékonyságával valami nincs rendben. Amiket elmondtál, például az egyes autópályának a kriminális hát, átépítés, ami hónapok óta tartik és permanens életveszélyt jelent a közlekedőkre. Voltak találgatások, hogy mennyire szándékos, mennyire nem szándékos.
4: Csak hogy értsék a kedves nézők, van olyan szakasz, hogy 40 kilométeren
5: igen.
4: keresztül.
5: 49.
4: Tehát, igen. 49.
5: Ki van írva, hogy még.
4: Igen. És akkor a lefelé
5: igen, és egy ilyen szomorú arc. Hát nem csak a táblán szomorú az arc.
4: Igen, az utolsó 5-10 kilométernél már mosolyog.
5: Egy picit mosolyog, igen.
4: Most már
5: igen.
4: Azért lehet
5: mosolyogni. Az autósok akkor se, de az arc legalább mosolyog.
4: Szembesebb elterelik az autókat, és ha az a szembesebb, csak bocsánat, még ennyi, hogy ott egyetlen autó is lerobban. Ott vége. Sőt, a másik sávban pedig ugye a kamionosoknak időnként ki kell venni a kötelező pihenőidőt, mert ha nem teszik meg, akkor a büntetést kapnak, a cég is, meg ő is, meg a rendőr kiszáll. Úgyhogy van olyan, hogy megáll ott a sor elején a kamion, és akkor 20 kilométeren áll mindenki.
6: Azt már látom, hogy 2025-2026 időszakának kollektív közúti traumája az egyes autópályán közlekedőknek, ez egy nagyon jó beszélgetési alapot adna hosszú időre. De térjünk vissza ahhoz a lényeghez, hogy kiderülhetett, hogy ez a konstrukció több szempontból tarthatatlan. Nyilvánvalóan senkinek nem jó az a megoldás, amit te is ismertettél, hogy évekig tartó pereskedés, kötbér, stb. Valószínűleg a politikának pedig egy rapid megoldás kellene, amit sikerként tud felmutatni, de hát a fránya részletek hiányoznak, és anélkül egy Facebook bejegyzés alapján szerintem túlságosan kockázatos erről most találgatni.
5: Ha az hallja a drága magyar választópolgár, hogy Mészáros Lőrinc és Szíj László rosszul jár, akkor a kicsi magyar szíve rögtön összeszorul, mert hát ez a két ember rosszul jár, hát ez nem is magyar ember, hogyha nem szomorodik el, de visszatérve erre az egész dologra, ez valóban az elején, ami történt, hogy még nem termeltek annyit, mint amennyi osztalékot már kivett a két úr egyébként ebből a koncesziós szerződésből, hiszen 40 milliárdot, vagy valami ilyesmi összegről volt szó, és hogyha az autópályákon járunk, például az M1-esen, akkor így eszünkbe jut az osztalék kivétel, és akkor sok minden eszünkbe jut. Még amit most nem fogok elmondani adásban, mert mégiscsak adásban vagyunk, de kb. Olyan gondolatok vannak, mint a szomorú embernek a 49 kilométeres terelésnél a fejében, és visszatérve az egész dologra, én azt gondolom, hogy jelen esetben biztos, hogy van valami, tényleg valami háttér akkor ebbe a dologba, mert ez nem úgy volt, hogy oda ment a két úr, és azt mondták, hogy akkor mi ezt megkaphatjuk meg, de ügyvéd a környéken nem volt, hanem akkor így kezet fogtunk, és akkor Jóska, akkor üssed szét már, akkor most már itt megegyeztünk, akkor itt a pertot megittuk, és nem, hát itt iszonyú mennyiségű ügyvéd, meg jogi szakember ilyen hosszú paksamétákat tolt oda, hogy akkor ezt kell aláírni, és azt elolvasni eleve olyan, mint hogyha a háborús békét visszafelé kétszer olvasnád el, és ezek tényleg olyan fajta kötelezvények, amik ha azt mondják, hogy jó, megoldjuk, az még mindig azt jelenti, hogy az üzemeltetésbe, a fejlesztéseknek, meg itt az útfelújításoknak a kivitelezése és végrehajtásába, ez mindig kérdéses, hogy ez hogyan fog jelentkezni. Tehát meddig fogunk még lehervasztott ajakkal vezetni az M1-en. Az M1-en van egy olyan terelési rész, amit nem értek, ott egyszer csak van egy ilyen sorolósáv egyébként a szemközti részbe.
4: Igen.
5: És ha ott valaki azt nem veszi észre, hogy egyébként ott meg kell adni a balról jövőnek az elsőbséget.
6: Így van.
5: Egy besorolósávba, és mögötted azt gondolja valaki, hogy ez egy sima besorolósáv elsőbségadás nélkül, ott ilyen szépen szoktak egymásra csúszni az autók. És hogyha ott úgy megáll, akkor ott azt mondják, hogy rotty. Tehát ott konkrétan hideg élelem, eszkimó ruházat, bármi, tehát a telet lehet, hogy ott fogod elkapni.
4: Átkerülni a másik autóba.
5: Igen, tehát hogy így átkerülni a másik autóba. De hát ugye, aki ezt írta, annak már csak egy biztosítás nélküli Warburgja van, Pintér Sándorról beszélünk, ugye. Az a rendőr, aki megmeri állítani Pintér Sándort, hogy nincs biztosítás a Warburgon. Azon gondolkoztam még egyébként, hogy ki az, aki mondja, de hát ezen nincs biztosítás.
4: Hát azóta az azt hiszem kiderült, hogy mégis van.
5: Tehát mégis van. Jól van, akkor megnyugodtam.
6: Online megkötötték.
5: Jól van, igen. Akkor. De lehet, hogy a rendőr adta volna az iratait.
4: Legendással jó a fantáziád. Na, mindenki erről beszél a városban. Szerinted mi lehetett? Mi lehetett az a perdőn? Mi lehetett az a deal, ami alapján úgy döntöttek, hogy? Vagy akkor ezt átadják?
5: Nem tudom.
4: Ugye, más ügyben tudnak róluk valamit?
5: Nem lehet tudni, ugye azért vannak intőjelek. Tehát Sesták úr is bement és bennmaradt. Hank úr is ártatlan és végül is bennmaradt. Tehát, hogy vannak itt olyan ügy, meg hát ugye, amit szoktunk mondani, hogy országos kórus találkozó van, tehát, hogy mindenki énekel az ügyészségen, meg a rendőrségen, csak nem készül róla felvétel. Tehát ez ilyen Kodály év most. De a kérdés az egyébként, hogy kire mit énekeltek. És hogy nem tudjuk, hogy ez egyébként kommunikációban megjelenik-e, vagy csak azt a fajta erőt érzékelik mondjuk az urak, ami jelenleg most a kétharmados Tisza mögött látható társadalmi támogatottság, és azt mondják, hogy jó, értjük, látjuk, van erő, stb., egyezzünk meg. De még mindig nem tudjuk egyébként, hogy milyen megegyezés lesz. Azt tudjuk, hogy a két úr hajlamos a megegyezésre, vagy hajlandó a megegyezésre.
4: Hulladék gazdálkodásnál, kaszinóknál, dohánykereskedelemben is várhatók majd ilyen koncesziós kvázi átvételek?
9: Majdnem biztos.
5: Biztos.
9: Majdnem biztos. A MOHU-nak a megszüntetéséről már beszélt a miniszterelnök is, meg a kormányzat is, amivel én tulajdonképpen egyetértek, csak mindig attól félek, hogy az az átmenet, amikor ugye visszaveszik, és amikor újra is száll egy szolgáltatás, az kicsit hosszú lesz és kínlódós. És aztán a költségek is a nagy rendszerek tehetetlensége miatt nem biztos, hogy olyanok lesznek, mint amit remélnek. Tehát a hulladéggazdálkodás területén rengeteg sebből vérzik az egész, hogy elkerült a hulladéggazdálkodás. Nem önkormányzati feladat, állami feladat lett, a MOHU rendszere az bevételorientált, de nem csorgat vissza annyit a fejlesztésre, alvállalkozókkal dolgozik, akiket nem azt mondom, hogy égbérért, de nagyon alacsony pénzért működtet, akik nyilván kiveszik a rendszerből a pénzt.
4: Rengeteg
9: sebből vérzik. Na most ez magára húzza a kormány, azzal, hogy én akkor ezt most visszavettem. Hát nagyon sok erőt kívánok ahhoz, ezt meg tudják oldani. És ez nem azt jelenti, hogy nem értek egyet azzal, hogy visszavegyek. Csak ez egy olyan dolog, hogy ehhez idő kell. Tehát szép lassan. Nem lehet, a közoktatást sem lehet visszaadni az önkormányzatoknak két hónap alatt. két év, míg végigtárgyaljuk azokat, hogy hogyan és melyik részét a közoktatásnak vesszük vissza. És ezek a nagy bejelentések egyre többet húz magára az állam, a kormány, és ebbe bele fog roppanni. Ezt csinálni kell, ezt működtetni kell. Nincs, hogy holnap nem viszem el a szemetet, vagy adott esetben más ilyen jellegű úgynevezett privatizált tevékenység tekintetében nem tudom működtetni. Nem látom azt az állam struktúrát ma még, lehet, hogy lesz majd, ahol tele van jó szakértőkkel, versenykével, ügyvédekkel, szakemberekkel, és ezeket a kérdéseket átveszi, és már tudja szépen csinálni és működtetni. És hogyha nem fog működni, na akkor lesznek kritikai észrevételei a mindennapi problémákkal küszködő állampolgárnak.
4: Olimpiázás előtt, Zoli, egy gondolat, beléd folytottam a szót.
6: Ugyanaz merült fel bennem is, hogy bármennyi kritika éri most a MOHU rendszerét, és ugye azon keresztül áttételesen van egy ilyen rejtélyes viszony Hernádi Zsolt és Magyar Péter között, éjszakai SMS-kezelés, öltözés és egyebek is fenyegetőzés is hozzátartozik, tehát ilyen kicsit ilyen szappanoperai elemeket is tartalmaz, de mindenképpen azt látni, hogy a MOHU által felépített körkörös gazdaság és hulladék gazdálkodási rendszernek van számosan eleme, ami óriási beruházásokat igényelt. Azoknak az elszámolása nyilván akkor is korrektel meg kell, hogy történjen, ha bizonyos elemeket máshova rendel egy következő döntésével a kormány. Tehát mindenképpen ez az összes, hogy mondjuk érintett bevonásával hosszas egyeztetés, ami nem egy szexi dolog, nem egy népszerű dolog, de talán valami esélyt kínál arra, hogy konszolidált rendezés legyen belőle, és az a morgó állampolgár az pedig ne küldjön el mindenkit aznap reggel, amikor nem viszik el a kukáját.
10: Hegedű Zsolt bejelentette, hogy elindul az egységes beteg elégedettségi platform, illetve a korábban már beígért várólista csökkentő program a fekvőbeteg ellátásban, illetve összekötik az egészségbiztosítási alapkezelő adatbázisát az EST-vel, ami egységesíti majd az adat hozzáférést. Az egészségügyi miniszter az Egyensúly Intézet konferenciáján beszélt a tervekről, amiket már október 15-én elkezdenek megvalósítani. A tervek között szerepel még, hogy januártól egy betegbiztonságot vizsgáló független hatóságot hoznak létre, illetve hosszú távon régiós kórházak kialakításában gondolkodnak, amit majd az ország keleti régiójában kezdenek el.
4: Ugye elindul egy online értékelő felület, ahol a betegek osztályozhatják az ellátást. Ez valóban segíteni fog-e a kórházaknak? Tudom, ez is egy millió dolláros kérdés, nem tudjuk előre, de...
11: De ja, tudjuk, kérem az egymillió dollárt.
4: Akkor parancsolj, figyelj,
11: nem fog segíteni.
4: Na.
11: Nem ez fog segíteni. Tehát,
4: csak a pénz? Tehát az 500 milliárd?
11: Nem. De még csak azt gondolnám én, hogy még csak nem is a pénz. Persze szükség van, elképesztően alulfinanszírozott az egészségügy, nagyon nagy szükség lenne plusz finanszírozásokra, de az egészségügy is az egyik az a rendszereinek, a társadalmi alrendszernek, amelyekben elképesztően keveset allokálunk oda, főleg az Európai Uniós átlaghoz képest, és elképesztően pazarlóan költjük el azt a keveset is, ami ott van. Tehát én azt gondolom, hogy egy sokkal-sokkal átfogóbb és nagyobb egészségügyi reformot kellene elindítani, nem pedig bizottságokat létrehozni, és egyébként és abban is hagytam, csak annyit szeretném mondani, hogy minden nézőnk biztos vagyok benne, hogy végtelen hálás egyébként a magyar egészségügynek, és benne dr. Udvarhelyi Beatrixnak, aki 3 héttel ezelőtt megműtette az orsóvényemet, ezért nem szuszogok már annyira. Én is nagyon hálás vagyok neki.
4: Nagy tapsot. Pótcselekvésnek tűnik ez? Kommunikációs bejelentés? Vagy tényleg csak a pénz segítene itt? Vagy elsődlegesen a pénz segítene?
12: Nem, de azt látni kell, hogy az egészségügyi törvény meg minden eddig is adott lehetőséget arra, hogy a betegek elmondják, hogy milyen volt, meg volt betegjog, meg lehetett odafordulni, meg lehetett tulajdonképpen az intézmények honlapjára, meg a Facebook oldalára. Szóval ez más kérdés, hogy ott mit csináltak vele, hogy akkor az admin kikapcsolta, csak nem foglalkoztak vele. De én nem gondolom azt, hogy a magyarországi kórházak vagy egészségügyi intézmények eddig ne foglalkoztak volna azzal, hogy a beteg mit mond, hiszen foglalkoztak vele, és még hogyha nem is hagyták nyilvánosságra kerüljön, vagy nem is volt annyira transzparens ez a dolog, azért mégiscsak kellett valami reakciókat csinálni. És itt nem az a kérdés, hogy a beteg mit fog mondani, és hogyan fog osztályozni, hanem amikor ezt az egészet majd zanzásítják meg, kiderül belőle valami, és visszafordítják az intézményekre, akkor az a kérdés, hogy az intézmények hogy fognak reagálni erre, mert valahogy reagálniuk kell az intézményvezetőknek, és változtatniuk kell. Tehát én úgy gondolom, hogy ez ebben a szempontból egy jelentős erőlépés, hogy valamiféle, ha nem is azt mondom, hogy transzparensé válik, de kötelező érvényűvé válik az, hogy reagáljanak a kórházak, és ezt mindenféleképpen erőlépésnek tartom, és nem mellébeszélésnek.
4: Most egy rövid reakcióra
13: maradok. Rövid. Szerintem meg gőzkieresztés. Attól, hogy én leírom, hogy nem vagyok megelégedve ezzel, azzal, amazzal, hogy 6 hónapig kell várni egy csípőprotézisre, és még hadd ne soroljam, ettől én leírhatom, és akkor megnyugszom, hogy ó, de jól leírtam. Nem ezzel lesz jobb a magyar egészségügy. A várólistákat kell megszüntetni. Most, hogy ez magánegészségügy vagy nem, ugye nyilvánvaló az elmúlt rendszerben a magánegészségügy felé tolták az embereket, annak rendje és módja szerint, mert ha nem akarok 6 évet várni, maradjunk a csípőprotézisnek, akkor elmegyek egy magánkórházba, ahol egyébként holnap után megcsinálják ezt a kérdést. Szóval nem hiszem, hogy ez volna a megoldás, hogy most majd leírjuk, hogy én meg vagyok elégedve vagy nem. Változtatni kéne, amikor bemegyek egy kórházba, akkor mondjuk a vakolat ne essen a fejemre, legyen kifestve, legyenek műszerek, és ne azon filozofáljunk, hogy ezt a vizsgálatot még el lehet-e végezni, belefér-e a büdzsébe vagy nem.

0: Spirit FM. Spirit FM, ahol mindenki szóhoz jut.
1: Dörög az ég volt.
0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit.
2: A műsort a Tánc és Színház Nonprofit Kft. Támogatta.
0: Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. A mikrofonnál Tóth Viktor.
3: Köszöntök mindenkit a Sportpubban. Továbbra is köszönöm szépen, hogy feliratkoztok a YouTube csatornámra, hogy a Sportpub Valdez néven találhatók majd, de TikTokon, Instán, Spotify-en ugyezen a néven vagyok megtalálható. A mai adásban pedig Forma 1 lesz a témánk, ebben segítségemre pedig egyik állandó vendégem, Berez Nagy Dani lesz majd. Szia Dani, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
4: Sziasztok, köszöntök én is minden kedves nézőt.
3: És azért általánosságban Forma 1 lesz a téma, de azért a műsor elején mindig rólad szeretek kérdezni egy keveset. Beszéljünk picit itt az e-sport karrierről, hol tartunk most jelenleg. Ugye nemrég kitettél egy posztot, hogy milyen jó helyezést elértetek, ami az utólag így gratulálunk is. Mik az idei tervek még így e-sporton belül is, hol lehet téged még megtalálni?
4: Az e-sport szezon idén már nem lesz, ugye véget ért. Mi még a 2025-ös játékkal nyomtuk 2026-ban is, aminek nagyon örülök, mert ebből a szabályrendszerből, ha minél kevesebbet kell versenyeznem, annál boldogabb vagyok, és ugye mindössze 2 ponttal maradtunk le a konstruktőri bajnoki címről, és én egyéniben közel voltam a top 10-hez, nem is tudom, hogy 11. vagy 12. helyen végeztem el, de nem is versenyeztem az összes futamon, és az utolsó 3 forduló meg a csapattársam segítéséről szólt, akik küzdött az egyéni világbajnoki címért, éppen ezért elégedett vagyok. Most online versenyek vannak, amik azért annyira nem érdekesek, nem izgalmasak, nyilván próbáljuk magunkat szinten tartani, és várjuk a jövőt, amivel kapcsolatban semmi extra bejelentés nincsen, de hát nyomom tovább ezt is, és továbbra is az Alpin csapat tagja vagyok, sőt, szerződést hosszabbítottunk, de az, hogy aztán mennyi lehetőség lesz versenyezni, az magán a Forma 1-en múlik, hogy milyen hosszú és milyen jellegű bajnokságokat szervez.
3: Hát további sok sikert, Dani, ehhez, illetve azért a hangodat most már egyre sűrűbben lehet hallani az M4 képernyőjén is, ugye idén már Forma 2-es, Forma 3-as betétfutamokon is lehet téged hallani. Hogy ott a megkeresés, mennyire örültél neki, és mennyire volt ez magától érthető, hogy belefér neked egyáltalán az e-sport mellé?
4: Örültem abszolút a megkeresésnek, ugyanis én bármilyen tévés lehetőségnek örülök, azért úgy gondolom, hogy egyrészt a tévés közeg nagyon profi, sokat lehet fejlődni és tanulni az M4 Sport teljes stábjától, nem csak akiket a képernyőn látunk, hanem a háttérben dolgozó szerkesztő brigádtól is, és nyilván a nagy álmom az, hogy az M4 Sporttal egyszer majd úgymond tagként kimenjek például a Hungaroringre is, vagy esetleg bármilyen más pályára, ahova többen elutazhatnak. Az F2 szakkommentátori lehetőség az úgy jött, hogy alapból azt Nagy Dani közvetíti, de amikor ő utazó riporter, nem fért bele a hétvégébe, hogy közvetítsen, szóval nem kell rám állandó kommentátorként számítani, de amikor ő utazó riporterkedett, akkor Kamrát Flórián mellé be tudtam ülni és kommentálni, mert Flórián, habár nagyon-nagyon lelkes motorsport követő is rajongó, és ő maga is szimulátorozik, szóval szerintem egy átlagos kommentárnál ezerszer jobban ért hozzá. Szerintem mi nagyon jól kiegészítjük egymást, és én nagyon-nagyon boldog voltam a vele való munkával kapcsolatban. Ő is amúgy a Madách Imre gimnáziumba járt, én is oda jártam, azt hiszem egy évvel járt fölém talán, vagy az is lehet, hogy alattam volt, már nem is tudom, hogy ki az idősebb, de nem is ez a fontos. Összességében azért nem gondolom, hogy én egy nagy kommentátor leszek, vagy vagyok, úgy gondolom, hogy azért vannak érdekes szakmai meglátásaim. Egy szakértői stúdió vendégnek jobban el tudom képzelni magamat, ugyanis tudom, hogy nem én beszélem a legszebben a magyar nyelvet, és nem is nekem van a legkellemesebb orgánumom, de ennek ellenére nagyon sokan pozitív visszajelzést adtak, amiért nagyon-nagyon hálás vagyok, köszönöm mindenkinek. Aki negatív visszajelzést adott, annak is köszönöm, amennyiben jól megfogalmazta, hogy mi nem tetszett neki, mert abból tanulni és fejlődni lehet.
3: Hát ez sajnos a ritkább, de azért sok sikert kívánunk ehhez is, Dani. És akkor beszélj most már a Forma 1-ről is. Ugye hétvégén volt egy Kamu Bahreini futamunk ugye Sepangban. Hogy tetszett ez a hétvége neked? Azért az első elég sok minden fejre állított, de mielőtt belemennénk a futamban, ha megnézzük ezt a pályát, egyre többen elkezdték most mondani, hogy vissza kell venni a versenynaptárban, ugye állítok komoly lépéseket is tesznek e felé. Te ezt mennyire támogatnád, és mennyire tetszett neked ez a verseny?
4: Én abszolút támogatnám, aki követi a többi műsort is, ahol szereplek, ők tudják, hogy én óriási lelkesedéssel vártam ezt a hétvégét, ugyanis amíg Sepang a versenynaptár része volt, nekem a kedvenc három pályám közé tartozott. Ugye utoljára én is 2017-ben versenyezhettem rajta is a mezőny is, és hihetetlen a vonalvezetés. Egy Hermann Tilke pálya, de nem az az unalmas jellegű, mint például Szocsi meg India, ahol nagyon sok hasonló típusú derékszögű kanyar volt, és ezek követték egymást, vagy esetleg néhány visszafordító, egy kiszélesített részen, amik persze jó voltak előzésre, és ezeken a pályákon is mindig jók voltak a versenyek, de Sepang vonalvezetése valamilyen szinten különleges, ugyanis minden típusú kanyar megtalálható rajta. Megtalálható rajta azért egy szűk visszafordító, van egy a középső szektorban is, meg rögtön azzal kezdődik a pálya, bár nem a klasszikus értelemben, ugyanis csigaszerűen kanyarodik be a pálya saját magába, majd aztán vált egyből irányt, mindezt megspékelve egy nagyon széles pálya, szintkülönbségekkel is, és rengeteg ideális íva autózható, ami miatt ugye bőven elférnek egymás mellett az autók, anélkül, hogy azt éreznék, hogy muszáj leterelniük a másikat, és kívülről lehet előzni, belülről lehet előzni, aláfordulást lehet előkészíteni, és szerencsére a pálya utolsó és az első szakasza az olyan, hogy ott bárhol el lehet kezdeni egy manővert, és végig egymás mellett folytatni az akciót. Nem egy tipikus olyan előzési pont, hogyha itt előtte vagy, akkor sikerül a manőver, vagy kiterelheted a másikat, de ennyi, nem folytatódhat tovább az akció, és ettől zseniális Sepang, ettől élvezem nagyon ezeket a testest elleni küzdelmeket, és az, hogy milyen volt az aszfalt minősége, hogy most elég kicsi volt a tapadás, küzdöttek a versenyzők, nem is feltétlenül a geometria ideális ívek voltak az ideális ívek, és az, hogy változtak az időjárási körülmények, szerintem még extra ízt adtak a hétvégének, de meg van a szoftver sztori, amire azért annyira nem vagyok büszke, bár én, aki régóta kritizálom ezt a rendszert, már semmin nem lepődök meg, de nagyon örülnék, hogyha nem csak a gazdasági érdekek lennének az első szempont, hanem a versenyzés, és ha a versenyzés a szempont, akkor Sepangnak a versenynaptárban a helye, remélem minél hamarabb visszatér.
3: És akkor beszéljünk is picit itt a meghibásodásról, mert azért a futamot majdnem beárnyékolta, mert talán 8 vagy 9 autónak is volt valamiféle problémája a felvezető körökben. mennyire ijesztő ez nekünk, mert tényleg ez volt az első igazi kemény esős futam azóta, hogy bevezették ezt az új szabályrendszert, vagy szerinted azért tartott ez a Forma 1, meg ez a technikai háttér, hogy gyorsan megtalálják itt a technika hiba forrását, és azért a következő esős futamon már nem fogunk ilyet látni?
4: Hát mondhatnám, hogy ijesztő, de alapjából véve legalább egyenlő volt szinte az egész mezőnyben, mert ilyen szurkoló már azt is felvetette, hogy ha az FIA, vagy ha bizonyos szoftverek így beleszólnak a versenyzésbe, akkor ki tudja, hogy mennyire van igazság csapat és csapat között, de a magyarázat az végül is az, hogy túl sokáig mentek túlságosan lassan az autók, és erre nem voltak felkészülve, és az a helyzet, hogy az energia visszanyerés az miniszektorokra is van bontva, ugyanúgy, ahogy van az FIA-nak egy ilyen kipörgés gátló rendszere, mert ugye ezekben az autókban nem segíthet ilyen elektronika a versenyzőket, és ezek mind szoftveres fegyelmet érdemelnek, vagyis hát, tartanak fent, és így olyan körülmények alakultak ki ezzel a sok lassú autóval, hogy úgymond keretrendszeren kívül estek a gépek, és emiatt teljesen megbolondultak, leblokkoltak. Ugye maga az energiamenedzsment is az egy nagyon okos algoritmus, de azért át lehet verni. Pont egy héttel ezelőtt láttuk, hogy Valtteri Bottas beleállt a falba vakuba, és mindenki azt mondja, legyint egyet, hogy jó, ideg pálya, sima pálya, utcai pálya, elfékezte, beleállt a falba. Hát ott sem ez történt, hanem ott az történt, hogy Bottas Cadillac-je meghűlt, és már az egyenes közepén elkezdett masszívan szuperklippingelni, ami miatt már a féktávhoz érve teletöltötte magát, ami miatt nem tudott tovább tölteni az elektromos motor, az akkumulátornak egy védelmi funkciója beindult, gyakorlatilag lekapcsolta így a rekuperációt, és erre nem reagált jól a hátsó fék, nem adott extra hátsó fékerőt, előre ment a fékerő elosztás, csökkent a kombinált fékerő, és ott az első blokkoló kerekekkel beleállt a falba, és ez teljesen abszurd, hogy egy versenyző semmit nem tehetett annak érdekében, hogy az autója megőrült, és konkrétan a falba vitte azt, hogy megkérdeljeznék a FIA-tól, hogy különösen az ilyen utcai pályákon, hogy biztonságos, ha már annyira az első szempont a biztonság. Most nem a gáz, vagy nem a fék nem működött, hanem a gáz nem működött. Biztonságos, ha már annyira az első szempont a biztonság. Most nem a gáz, vagy

0: és azokat is nagyon mókás megnézni, meg hallani a lelátó reakcióját.
1: Ha már lelátó, ugye pont Újvári Máté említette a közvetítésben, hogy amikor legutóbb kint volt, meg amikor kint szokott lenni Cepánkban, akkor azért lézengtek az emberek, és abszolút félházzal mentek. Most viszont tényleg teltház volt a rossz idő ellenére, és énekeltek, mindenkit buzdítottak, főleg Hamilton meg a nagy régieket, akik ugye még az utolsó futamon is láthattak őt. Neked így, nyilván tévéről nehéz megmondani, de neked így hogy tetszett a szurkolói hozzáállás?
0: Hát én nem annyira figyelem a szurkolókat egy közvetítés alatt, de azt láttam, hogy nincsen hiány a lelátókból. Na most 2017-ben sem figyeltem annyira a lelátókat, szóval nincsen így olyan pontos emlékem arról, hogy mi történt akkor. Az viszont nagyon biztos, hogy a klasszikus versenyzők itt nagyon jól teljesítettek mind. Számomra a nap három legjobb versenyzője, Verstappen, Hamilton és Alonso. Alonso a nyolcadik helyen végzett. Nem is az, hogy nyolcadik helyen végzett, egy McLaren előtt végzett, Lando Norris előtt egy Aston Martinnal, amire még egy héttel ezelőtt sem tudta rátenni a kezét a kormányra, mert annyira vibrál az egész autó. Sőt, még itt is voltak a szabadedzésen fura pillanatok, de jönnek oda is sorra a fejlesztések, és már elérték a 330 km/h, ami nagyon komoly. Persze néhányan már 360 fölött száguldoznak, de a kislépés is lépés, és ez amúgy nem is volt annyira kicsi, az Aston Martin egyelőre jól halad.
1: Hát igen, talán itt a bakui hétvége volt a legarcon csapó, amikor megnézhettük, hogy még az F2-ben is gyorsabban mentek igen, a végegyenesben.
0: És azt nem tudom, hogy ezt hogy tudják amúgy egyik hétről a másikra így orvosolni, és aztán például Bakura, hogy estek vissza már előző felemelkedő nagydíjakhoz képest, azért még mindig nem stabil a projekt, de Alonso amúgy hosszabbított, ez is tök jó, hát kíváncsi vagyok, meddig marad.
1: Bár picit ijesztő volt a videó eleje, de azért a végén megnyugtatott minket, hogy nem most fog visszavonulni. Picit térjünk vissza az esőz, mert volt azért kollégának, Nagy Daninak egy nagyon érdekes Facebook posztja, nem tudom, látod-e itt az esőgumikkal kapcsolatban, hogy azért tényleg picit így rest in peace az esőgumikkal, mert ott tartunk, hogy ha már nagyon esik, és azt kellene, akkor nem veszük elő őket, mert nem biztonságos, és nem engedjük el. Amint biztonságos lesz a futam, akkor meg már az interekkel bőven el lehet menni. Neked mi erről a véleményed?
0: Az esőgumik az a legnagyobb pazarlás a Forma 1-ben. Ezek nem is kis aproncsok, amikről beszélünk. És pont egy mai adásban számoltam össze azt, hogy mennyi esőgumit szállít a Forma 1 hétvégéről hétvégére. Minden csapat 3 darab esőgumit kap egy hétvégén, és a Pirelli még hoz tartalékegységeket is, de azokat most ne is számoljuk bele a képletbe. 11 csapat van a mezőnyben, ugye 22 versenyző, és minden versenyző ugye 3x4 gumiaproncsot kap, ami 12, és 22x12 az 264. Ennyi komoly méretű Pirelli aproncsokat szállít a Forma 1 a világon gyakorlatilag körbe, és én megmerem kockáztatni, hogy ennek a környezetvédelmi lábnyoma, meg a káros anyag kibocsátása nagyobb, mint a különbség, amit például egy ilyen unalmas hibrid V6 teremt a V8-hoz képest, mindezt egy 22 fős mezőnyben, szóval számomra nagyon ironikus, nem csak az, hogy ezek a gumik teljesen feleslegesek, hanem az, hogy már évek óta teljesen feleslegesek, és így sem gondolkodik el senki rajtuk, hogy ne is hozzuk el ezeket, vagy valamit csináljunk, legalább teremtsünk nekik körülményeket olyan téren, hogy mondjuk legyenek olyan rajtok, amikor nem csak a bármelyik esős gumi kötelező, mert ugye van, amikor az FIA megszabja, hogy itt esős a pálya, eső gumin kell rajtolni, de az általában interen is rajtolhatsz, azt jelenti, hanem hogy akkor tényleg valahogy használjuk ki ezeket az esős gumikat, mert ez egyszerűen katasztrófa.
1: És ha már itt kiemelted a három nagy öreget, szerintem kezdjük mindenféleképpen Hamiltonnak a teljesítményével, mert meg picit beszéljünk itt a Ferrari-nak megint a taktikai hibájáról, mert az oké, hogy rosszul választott a gumit, de amikor két pilóta ott van az élmezőnyben, és ezt a McLarennél is fel lehet hozni, miért nem lehet legalább picit variábilisebb lenni, és az egyik őket erre a stratégiára tenni, és intereken indítani, a másik újukat pedig slickeken. Miért nem próbálnak meg egy picit variálni ilyenkor?
0: Hát igen, az, hogy egy ilyen necces döntésben ennyire magabiztos a Ferrari, az nagyon nagy baj. Ugye van egy olyan mondás, hogy általában a legkisebb tudással rendelkező emberek a legmagabiztosabbak. Ez lehet, hogy elmondható néhány Ferrari stratégiára, és persze én innen nem akarom megbántani őket, bár megmondom őszintén, hogy azért stratégiailag léteznek olyan külső szakértők a világon, akik lehet, hogy egy szezon folyamán több jobb döntést és kevesebb rosszat hoznak, mint

0: ők, és ez elgondolkodtató a Ferrari számára, mert azért vannak olyan abszurd döntések, amiket nagyon nehéz megérteni szurkolóként. Ez amúgy kívülről nézve, az, hogy mindkét versenyzőt a szárazra rakták a felvezető körön, szerintem nem volt az, az viszont az, hogy nagy nyomást gyakoroltak a versenyzőkre, és változó körülmények között egy mérnöknek vissza kell lépnie, és kicsit rá kell tenni a felelősséget a versenyző vállára, és mind Leclerc, mind Hamilton panaszkodott a csapatra, rádión, látszódott még a fedélzeti kamera felvételeken is az, hogy még nagyon úsznak azok a slick kaproncsok, és nagyon felverik a vizet az intermédietek, és itt óriási a páratartalom, 80%, nem volt különös forróság, nem sütött a nap, nem értem, hogy hogy volt reális az az elképzelés, hogy ez a pálya gyorsan szárad. Szóval azt még nem tartom egy hatalmas stratégiai bakinak, hogy kiküldték a felvezető körön őket slickkel, az viszont már tényleg a szög a koporsóban, hogy nem hallgattak a versenyzőkre, és amúgy a McLarennél sem, és Piastrinak be kellett erőszakoskodnia magát a boxban, Norris meg ugye, hát kimaradt, látta, hogy a Ferrari is kimaradnak, biztos nem annyira rossz az, hát nem biztos, hogy a vörös csapat a legjobb ötlet őket lemásolni ilyen necces szituációkban stratégiai szempontból, viszont visszatérve igen, a versenyzőkre hallgatni kellett volna, én kétlem, hogyha Hamilton külső nyomás nélkül dönt, akkor ezen abroncsok mellett dönt. De végső soron azt is nagyon fontos megértenünk, hogy azért rossz döntés volt, de ez egy nagyon nehéz szituáció volt, voltak a Ferrari-nál ennél rosszabb döntések, és ebbe azért nem annyira nehéz belefutni, és végső soron azért, ha van egy igazán határozott versenyző, aki kimer állni magáért, mint Oscar Piastri, akkor végső soron ő az, aki a kormány mögött és a pedálok mögött ül, és hát amikor nem szól bele a szoftver, vezeti az autóját, és eldöntheti azt, hogy ő pedig mindenképpen bejön a box utcába abroncsot cserélni, és nyilvánvalóan az is pozícióveszteséggel járt, de nem járt azért tragikus, egy másfél perces lemaradással. Ugye Oscar Piastri, aki a McLarentől kiment végül a felvezető kör végén a boxba, már a második szektorban a rajtot követően megelőzte Lando Norris, és az biztosan fantasztikus érzés lehetett számára, amikor látta a McLarent, látta a csapattársat, a sárga autót, és már a második szektorban óriási tempókülönbséggel ment el mellette a széles, nyújtott, hosszú kanyarokban, mert akkor kicsit megveregetheted a saját valladat, hogy jó volt kiállni magamért, az interek jobbak, mint a slickek.
1: Hamarosan folytatjuk a beszélgetésünket Bereznei Danival.

0: Műsorajánló. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. A mikrofonnál Tóth Viktor.
1: Itt vagyok, továbbra is Dani a vendégem. És maradjunk akkor Hamiltonnál, ha már itt a Ferrari volt a téma előbb, mert említetted, hogy itt a hétvégi teljesítmény nézve abszolút top 3-as volt a szereplése, de talán ha itt szélesítjük a perspektívát, akkor egész évre is el lehet mondani ezt nála, mert engem brutálisan meglepett, hogy mennyire versenyben van, mennyire jó éve van, és még csapaton belül is, ha most állítani kéne egy sorrendet, nagyon együtt van a kettő pilóta, de én álmomban nem gondoltam volna, hogy ha muszáj lenne sorrendet állítani, akkor bizony Hamiltont kell most ebben a pillanatban szerintem Leclerc teljesítménye elé betenni, ha minimálissal is, de szerintem most ez a sorrend.
2: Persze, abszolút egyet tudok érteni. A szezonnak még nincsen vége, de ha Hamilton bármennyivel Leclerc előtt végez, az szerintem hatalmas erény. Leclerc régebb óta van ott a csapatnál, egyáltalán nem érezni azt a Ferrarin, hogy Hamiltonra építenének, sőt, voltak ellentétek is, csalódást is keltett a Ferrarinak is, a márkának, a vezetőknek is Hamilton első szezonja, és az, hogy ebből a szituációból így visszavág, egy új szabályrendszerben, és minden új rendszerhez szerintem azért a fiatalok kellenének, hogy a legjobban alkalmazkodjanak, mert Hamiltonnak megvan a maga stílusa, és biztos, hogy az nem ezzel a jellegű versenyzéssel kompatibilis, és mégis ott van, mégis megcsinálja, és nagyon szép szezont fut, azért vannak kilengések, és az a baj Hamiltonnál is, hogy én például ezért már 2021-ben sem tartottam őt jobbnak, mint Verstappennek, bármi lett volna a bajnokság vége, mert egyszerűen vannak olyan kilengései, amik a hollandnak nincsen. Mondhatjuk azt, hogy most a holland elkövetett egy nagy hibát idén, összetörte például Zandvoortba az autóját, és ez az elmúlt évek leglátványosabb, legnagyobb pontokat bukó, saját maga által elkövetett hiba, de Ausztria, Silverstone, mint utólag kiderült, hátsó volt, és ezen kívül talán a holland abból a legerősebb a mezőnyben, hogy nem hibázik, nem, egyszerűen nincsenek meg ezek a kilengések. És Hamiltonnál azért idén is volt egy-két kilengés, amikor azért sok pozícióval Leclerc mögött végzett, sok tized másodperccel kikapott tőle az időmérőn, egy-két gyengébb hétvége, a szezon elején ilyenből több volt, de nagy általánosságban bőven Leclerc előtt van, és ez az, ami számít, egy hosszú szezonban ráadásul ez az, ami pontokra is átkonvertálódik, és ezt látjuk a tabellán, szóval le a kalappa Hamilton előtt, és tényleg nagyon jó szezon fut, azt viszont azért nem mondanám, hogy megismételhetetlenül jó, zseniális szezon fut, nagyon erős szezon fut.
1: És ha már beemelted Verstappent, akkor picit térjünk át hozzá, mert azért itt a hatodik helyen most összetettben holt versenyben, ugye Norrisszal 188 ponttal, de nagyon sokan szapulják most, és azt mondják, hogy végre oda került, ahova való, viszont tudom, hogy én is egyébként kimondottan szeretem Verstappent, és ha így rangsorolni kéne csak a pilótákat kvalitások alapján, hát nálam mindig szerintem ő a legjobb pilóta ebben a mezőnyben. Te melyik táborban vagy, sejtem azért így téged ismer, vagy melyikbe, de te hova teszed, hogy Verstappen mi mindig azért a mezőny top pilótája, és generációs pilóta, vagy hogy ez tényleg inkább a kocsinak köszönhető volt az utóbbi években?
2: Verstappen szerintem nagyon messze a legjobb és más kategória, mint bárki más a mezőnyben, és aki ezt nem érti meg, az csak nem akar racionálisan pontról pontra átgondolni, hogy miért mondja ezt rengeteg szakértő. A helyzet az az, hogy nyilvánvalóan ő a generációjának az egyik legnagyobb tehetsége, de a tehetség nem minden, és az, hogy nála senki nem dolgozik többet azért, hogy gyorsabb legyen, azért, hogy fejlődjön. Pont nem régen is volt egy podcastje, amiben elmondta, hogy ha éjszaka eszébe jut egy ötlet, akkor akár hajnal kettőkor is felkel, és kipróbálja a szimulátorban, hogy gyorsabb-e tud úgy lenni. Lehet az akár autóbeállítás, lehet az akár vezetési stílus egy adott helyszínen. És nyilván sokat GT autózik is szimulátorba, de azért azt pontosan jól tudom, hogy a Red Bull gyári szimulátorában is, meg akár Formula autóval is rengeteg kör teljesít, hát különösen az új helyszíneken és azoknak a megismerésén. És nem akarom egyszerűen azt a világot megérteni, akik úgy gondolják, hogy Verstappen tehetségtelenebb. Na most, ha meg nem gondolod azt, hogy tehetségtelenebb, mint más, akkor el kell fogadni azt, hogy ötször többet dolgozik, mint bárki a mezőnyben. Nem megy divatbemutatóra, nem jaktozik annyit, mint Leclerc vagy Alonso, nincsenek más vállalkozásai olyan szinten, mint néhány más versenyzőnek a pilótában, nem biciklizik, mint Bottas, hanem ül a szimulátor előtt, és csak az utánpótláson jár a feje, csak a versenyzési lehetőségeken jár a feje. Most is amúgy majd a Triple Header után még lesz egy negyedik verseny hétvégéje, és utána majd folytatódik a szezon, és 6-7 egymás követő verseny hétvégéje lesz a Form 1 a Verstappennek. Szóval ez egészen elképesztő, és ez be kell látni, hogy ez a munka, ez nem a kárba megy, nem a kukába megy, ez kifizetődik, ez reflektálódik a teljesítményén a versenypályán, és az, hogy ő ezt a szezont úgy kezdte meg, hogy a formátnek vége a szemében, vissza is akar vonulni, a világ legrosszabb szabályrendszere, egy olyan szabályrendszer, ahol nem minden körülmény között tehet különbséget a versenyző, bármennyire is nyomja, ugyanis ha korábban állsz a gázra, rövidebbet fékezel, hamarabb le fogsz merülni. Energetikailag nem hatékony már az igazán agresszív vezetés, és nem véletlenül estek vissza nagyon sok időmérő menő versenyző, mint akár Leclerc. Ő is tipikus, egy nagyon sokat gázon, padlógázon nagyon jól eltöltő versenyző, és George Russell is ilyen a csapattársához képest. Ezek a nyilatkozatok nem csak kifogások, ezek valid dolgok, és még ebben a rendszerben is Verstappen tud kiemelkedő lenni, azzal a Red Bull-al, ami a élcsapatok közül a legkésőbb jutott győzelemhez, is nem véletlen, mert egyértelműen a pályák többségén gyengébb autó volt, mint a McLaren, gyengébb autó volt, mint a Ferrari, és a Mercedesről ne is beszéljünk, és most ott tart, hogy 8 dobogója van, ugyanannyi, mint George Russellnek a Mercedes-szel, és igen, Russellnek több a szerencséje volt, bár Verstappen is ott volt például Monakóban, ahol Hadjar előtt volt, és Hadjar megszerezte a dobogót, Verstappen el se tudott rajtolni azon a versenyen. Ott elsősorban rajtolt, Miami-ből vesztett, vagy 5 pozíciót, Kínában a mezőny végére esett vissza, nem tudott elrajtolni. Ezen kívül kiesett még, vagy 2 nagy díjon. Így van 8 dobogója, több technikai hibával, több kieséssel, mint például Lewis Hamiltonnak, akinek csak 60, Norrisnak szintén csak 60, és ezek olyan szezonok, hogy mindenki dicséri őket, hogy wow, Norris élete szezonja, Lewis Hamilton, mekkora comeback, és akkor Verstappen csendben elveri az összeset, egy teljes szezon nézve azért minden bizonnyal egy gyengébb autóval, és ott van a gyengébb Mercedes versenyző szintjén, és akkor valaki még képes lehurrogni, meg kiemelni kommentből, hogy hát azt mondták, hogy egy házszal is nyerne, és azzal nem nyer. Na most mi van, Maxikám? Normálisak vagytok?
1: Összességében viszont talán ez az autó az, amelyik meg talán az Aston Martin lehet az utóbbi időbe ide tenni, akire, ha neki menjünk egy hétvégének, a legszélsőségesebb, mert egyszerűen nem tud belőni, hogy most ők és Verstappen menni fog a pole pozícióért, meg az első helyért, vagy a középmezőnyben az RB-vel fognak vívni. Például pont itt a holland meg a nagy-britanniai 4 futam között számoltam ki, hogy ott 4-ből 3-szor is közelebb voltak a 5. csapathoz, mint a pole pozícióhoz. Tehát, hogy abszolút a középmezőn is közelebb voltak azokon a 4 hétvégéken, most már megint ezt láthatjuk tőlük. Ez minek köszönhető? Ez csak pálya specifikusság, vagy ez minek köszönhető, hogy ennyire hektikus ez az idei Red Bull?
2: Hát szűk működési tartomány, és összességében az autó egyensúlya az nem egy tág tartományban állítható, szóval vannak olyan hétvégék szimpán nyújtott hosszú kanyaros hétvégék, ahol nem annyira fontos a hátsó tengely, nem annyira hátsó tengely orientált pálya, hanem inkább első tengely limitált, ahol egyszerűen nem tudják befordítani az autót, ha meg mégis befordítják, akkor nagyon instabil kanyarbejáratokon, meg a kanyar kijáratokon is, akár mellélőnek még az energiamenedzsmenttel, akár annyira felfeszesítik, hogy pattognak, nem tudják használni a rázókövet, vagy elromlik a gumikezelésük, vagy ha éppen jó a gumikezelésük, akkor még nem tudják mondjuk egy gyors körre bemelegíteni az abroncsokat, és akkor a versenyen még mindig van egy kis remény, de sokkal hátrébbről indulnak el. Ugye nagyon sokáig el sem tudtak rajtolni még normálisan, azt is nemrég, talán a Hungaroringnál kezdték megoldani a Red Bullok a rajtokat. Szóval igen, azért ez egy ilyen díva, ez a Red Bull, de ez biztos, hogy kezdik egyre jobban kiismerni. Az a fontos, hogy azért a Red Bull elkövette még régebben néhányszor azt a hibát, hogy a szezonban túl sokáig fejlesztett, és utána a következő szezont újra gyengébben kezdték, szóval itt meg kell találni az egyensúlyt, hogy mekkora teret adsz kiteljesedni egy már véget érő szezonban, és mekkora erőforrásokat milyen korán áldozol rá már a jövő évre, mert számít, azért számít. Ugye a tavalyi szezonnak a negatív hatását is látjuk mennyire, de oké, ez egy új szabályrendszer, de amúgy ha megnézzük a régebbi 2016, 17, 18-as szezonokat, ott is nagyon sokszor az évvégén már a Ferrari előtt volt a Red Bull, már a Mercedes is legyőzögette, és utána a szezon elején újra, mikor mindig úgy vágtak neki, hogy na most megtaláltuk az előző számban a lemaradást, bajnoki kihívók leszünk, nem váltak azokká. Szóval igen, a Red Bull mindenképpen optimista lehet, nagyon szép fejlődést mutattak be, és arra egy ficsinket nem adtam volna azért, hogy a saját motorjukkal már az első szezonban győzelmet szereznek. Ez egy óriási erény. Hát szerintem a Red Bull óriási időlemaradásban volt, ami a motorfejlesztést illeti, teljesen tapasztalatlan stáb, és persze eligazolgattak amúgy neves szakembereket, de összességében egy teljesen vadonatúj bázison, egy ilyen pánik reakció, hogy a Honda kilépett a Forma 1-ből, aztán visszalépett, de hogy elment a Forma 1-ből, és akkor gyorsan csináljunk saját motort, a Mercedes nem ad, Ferrarit nem akarunk, és megoldották, basszus, futamot nyertek. Hondát egyszerűen kifújták az órukat olyan csúnyán, pedig mekkora legendás járt a Honda, meg már kezdtük azt inni, hogy már megtalálták. Gondolj bele, egy Hondát, 100 lóerővel ver el egy Red Bull, egy Hondát, az út legnagyobb motorgyártó szinte az egész világon, minden motorgyártó, motormotort, automotort, hajómotort, kamion, minden van Hondából, és jön egy energiaitalos márka, felhúz egy gyárat, eligazol néhány szakembert, és szétveri őket, sőt, hát az FIA szerint még nekik a legerősebb a motorjuk, amivel azért a Mercedeshez összehasonlítva annyira nem tudok egyetérteni, de hát ez milyen brutális.
1: Ezt a tendenciát át lehet vinni szerinted a következő évre? Tehát ezt lehet így szignifikánsan, meg lineárisan növelni? Tehát ez egy nagyon jó első év, folyamatosan láthatjuk az előrelépést a Red Bulltól, nyilván nagyon nehéz ezt így a jövőbe látom megmondani, de ez egy valid elvárás, lehet is kicsit hozzácsatolva Verstappennek a szerződés hosszabbítását, hogy tényleg ebbe a Red Bullba lehet számára a legnagyobb potenciál?
2: Hát gondolom nem véletlenül hosszabbított szerződés, szóval ő hisz ebbe. Ha ő hisz ebbe, szerintem nála nem jobban ismerem a körülményeket. Ugye meséltem már arról, hogy a Red Bull már követett el olyan hibát, hogy túl sokáig fejlesztett, és akkor nem sikerült átvinni a lendületet a következő évre, de ha megnézzük például az előző szabályrendszert, hogy a Red Bull, amikor évvégén, hogy a McLaren, amikor évvégén talált tempót, annak a nagy részét átkonvertálták a jövő évre, és folyamatosan szezon közben nagyon felfejlődtek, lehet, hogy a szezon elején egy picit visszaestek, de már nem annyira, mint ahonnan az előző szezon kezdték. Újra felfejlődtek, most 2023-24-ről beszélek, szezon végén már talán gyorsabbak is voltak, és utána 2025-re már tényleg annyira estek csak vissza, hogy gyakorlatilag végig az első helyen voltak a szezonban.
1: És akkor zárjuk itt a műsort azért a Regnál, vagyis a vélhetően idei bajnokkal, ugye a Mercedes-szel. Nagyjából az is kijelentett, hogy Kimi Antonellire fogják hívni a világbajnokot, ugyanis 84 pontos előnyben van ebben a pillanatban. Előbb ugye kérdeztelek így már rangsor tekintetében, nyilván nehéz ezt belőni, de Antonellit hova tesszük, mert azért ő generációs tehetségként jött ide be, és idén tényleg ebből bőven mutatott. nagyon hideg, nagyon rideg, de ezt abszolút pozitív értelemben mondom, nem idegeskedik összességében, te hogyan értékeled Kimi Antonellit?
2: Most a legtöbb ember azt fogja mondani, hogy a szezon versenyzője, és őket is megértem, szerintem Verstappen jobb lenne Antonellinél, de nem olyan az autója, szóval azt mondom, hogy most a mezőny második legjobb versenyzője, de sokkal jobban hangzik, ha azt mondom, hogy top 2 versenyzője. Az nem kérdés, hogy sokkal jobb, mint Russell, és minden körülmények között, nem csak szerencséből, abból is jobb, tényleg jól járt az idei szezonban, de amikor Silverstone-ban tönkrement az autója, mert ráment a rázókőre, vagy Spanyolországban kiesett úgy, hogy megelőzte Russellt egy küzdelmes nagy csatával, akkor utána azonnal erősen tért vissza. És az, amit Monzában művelt, az, hogy a mezőny végéről a hazai pályáján tökéletes kockázatmenedzsmenttel végigviszi a manővereket is, megnyeri a csapattársa előtt ezt a futamot, úgyhogy nagyon sok vesztenivalója van így, hogy vezeti a bajnokságot. Nagyon sokan rámentek volna csak egy biztonságos dobogóra, lassú előzésekre, rátámaszkodva az autóra, és elfogadva, hogy itt pontokat fogok veszíteni, és ő nem fogadja el, hogy pontokat fog veszíteni, bárhonnan rajtól, ő elhiszi, hogy pontokat nyerhet, pontokat hozhat, és ez össze is jött neki, és persze összeálltak a csillagok is a feje felett, ahogy ezt említettem, de zseniális, és nagyon nem szabad alábecsülni azt, hogy Antonelli mennyire fiatal. 19 évesen nem normális, hogy ennyire erős versenyző vagy. Láttuk Verstappenen is, hogy mennyire meredek még a fejlődési görbéje egy fiatal versenyzőnek. Verstappen nem debütált olyan brutálisan. Talán aki a legdurvábban debütáló versenyző a Forma 1-ben, az Lewis Hamilton, de ő meg 20 éves kora felett debütált már, és azt ne felejtsük el, neki több ideje volt a junior kategóriákban, mint Antonellinek vagy Verstappennek például. És félelmetes belegondolni, hogy ez az Antonelli, ez szinte lehetetlen, hogy a legjobb Antonelli még, amit látunk, mert még mindig csak a második szezonja, és élete első alkalma igazán nyomás helyzet alatt, és Russellnek is élete első világbajnoki hívása, de ő neki azért már voltak ilyen nyomás szituációk a pályafutása folyamán több, és mégis megcsinálja Antonelli. Ugyanúgy, ahogy Verstappenre is talán azért voltam nagyon büszke, hogy élete első szezonjában egy 7-szeres bajnoknál kevesebb hibát vét. Tehát bármennyire is agresszív csúnya manővereket csinált, nyers hibát, csak magától nem vétett olyat, mint például Hamilton Imolában vagy Bakuban, és Antonelli most ugyanezt csinálja gyakorlatilag bárkihez összehasonlítva, hogy csak úgy magától nem igazán hibázik. Most ez a Baku időmérő ez csúnya volt, de ez is inkább olyan volt, hogy nem is nagy kockázatot vállalt, inkább túl óvatosan ment, jött egy kis szembeszél, befordult, sokkal jobban betapadt, lassabban, jobban befordult az autója, és a belső falat vitte, nem elfékezte, nem odavágta egy külső falra, ez egészen elképesztő.
1: Picit ezt a csúnya magyar mondatot használva, mennyire árazza be ez a teljesítmény George Russellt, mert azért szerintem tavaly veled is beszélgettünk erről, meg ugye több Forma 1-es podcast is volt másik vendégekkel, és nagyjából mindenki azt mondta, hogy ha Mercedes beletalál ebbe az idei évbe, akkor kizárt, hogy ne George Russellnek hívjuk a világbajnokot, mert olyan konzisztens, talán te is azt mondtad, hogy a legkonzisztensebb teljesítő Forma 1-es pilóta az Russell, és ha kap egy jó autót, akkor egész biztosan ő lesz a világbajnok. Ehhez képest nemhogy nem ő lesz, hanem hogy bucira ver gyakorlatilag, ez mennyire arculcsapás meg beárazás nála?
2: Hát biztos fáj neki, de ugyanúgy, ahogy még Rosberg is képes volt, még ha kellett hozzá szerencse is legyőzni Lewis Hamilton, neki is abba hinnie kell, hogy a Mercedes nem csak idén lesz jó autó, hanem továbbra is jó marad, és akkor visszavághat majd. Ebből a szezonban le kell vonni a tanulságokat. Azt azért nagyon fontos kiemelnem, hogy ha bár Antonelli nem csak azért van nagyon magas polcon a szememben, mert hogy gyors, hanem ezek miatt a mentális dolgok miatt, meg a testes elleni küzdelmek miattban látott higgadsága miatt. Szóval Antonelli mindenképpen egy jó versenyző, ezt most nem az ő kritikájára mondom, de ebben a szabályrendszerben nem feltétlenül a leggyorsabb, legjobb, legagresszívabb, legmenőbb, legvagányabb, legbátrabb vezetési stílus győz. És ez összességében szembe megy az autósport genetikájával. És vannak olyan versenyzők, akik lehet, hogy csak ebben a szabályrendszerben lesznek gyorsak, vagy a szabályrendszer elfedi azt, hogy ők alapban nem lennének ennyire gyorsak, csak mehetnek lassabban a kanyarokban, léphetnek később a padlógázra, mert több töltöttségük marad, és majd elhúznak az egyenesben. És ugye nagyon sokat láttuk a szezon folyamán, hogy volt egy-két olyan pole pozíciós kör, amit Antonelli nem a kanyarokban, hanem az egyenesekben nyert meg. És én azért úgy gondolom, hogy nem lenne ekkora különbség a két versenyző között egy normál szabályrendszerben. Persze ehhez is alkalmazkodni kell, és Lando Norris le is nyilatkozta, hogy minden Forma 1-es versenyző azért kap egy valakpénzt, hogy alkalmazkodjon bármilyen négykerékű autóhoz, és abból kihozza a legtöbbet. többet. Azért megmondom őszintén, ebben a szabályrendszerben a legnagyobbakat én nem fogom elfogultan a legnagyobbaknak hívni, az egészen biztos, mert ez nem egy normál Forma 1, és aki nincsen annyira benne, mint mondjuk én, és nem próbálja ki akár csak egy szimulátoron az, hogy milyen borzalmas csak az akkumulátor töltöttségre koncentrálni, és milyen kiszámíthatatlan néha az autó, és mennyire magától történik minden is, mennyivel kisebb különbséget tudsz agresszív, rámenős, bátor, magabiztos vezetéssel tenni, mint eddig bármelyik másik rendszerben, az már unalmasnak tartja, hogy ennyit panaszkodom, de ez azért minden magyarázatomnak a vége. Tök jó, lehet, hogy jó szezonok lesznek, nyilván a bajnoknak lenni nem csak a tempóról szól, hanem egy alkat is, egy mentalitás is kell hozzá, de a nyers tempó ebben a szabályrendszerben számomra nem jelent ugyanannyit, mint egy régi klasszikusabb Forma 1-ben. Egy olyan Forma 1-ben, ami reméljük majd visszatér legkésőbb 2031-től.
1: És azt hiszem ez volt a tökéletes zárszó a mai adásnak. Dani Game 111 néven találtok a YouTube csatornáján, ott találtok a legtöbb tartalmát. Dani, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
2: Köszönöm én is, sziasztok!
1: Sziasztok!
0: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Az ATV hétvégi hírösszefoglalója a Spirit FM-en.
1: Jó estét kívánok! Önök az ATV híradóját látják, Tóth Géza vagyok, kezdjük kiemelt híreinkkel. Visszaszólt Magyar Péternek az ÁSZ elnöke, szerinte a miniszterelnök saját kormánya mulasztását kéri számon rajta. Kerületvezetők írtak nyílt levelet Karácsony Gergelynek a parkolási bevételek miatt, rendkívüli közgyűlés sürgetnek. És orosz dízelszállításról állapodott meg Donald Trump és Vladimir Putyin, az ukrán elnök bírálta a lépést. A kormány kezdeményezheti az állami számvevőszék és a gazdasági versenyhivatal elnökének felmentését is a híradónknak nyilatkozó alkotmányjogász szerint. A két vezetőt tegnap szólította fel ismét távozásra a miniszterelnök. A szakértők úgy vélik, a menesztés előtt fontos lenne, hogy a kormány tisztázza azokat a szakmai érveket és hiányosságokat, amelyek indokolnák a vezetők elmozdítását.
2: Távozzanak, ne várják meg! Amíg elküldjük őket, mert el fogjuk küldeni őket, mert ennek a rendszernek, amely elfoglalta a hazánkat, az intézményeinket, független hivatalainkat, vége van.
3: A választások utáni győzelmi beszédében Súlyog Tamás mellett több közjogi tisztségviselőt, köztük a legfőbb ügyészt, az Alkotmánybíróság elnökét, az állami számvevőszék elnökét és a gazdasági versenyhivatal elnökét is távozásra szólította fel Magyar Péter. Többen a politikai nyomásgyakorlás és az alaptörvény 17. módosítása után távoztak, de vannak vezetők, akik még azóta is hivatalban maradtak. Az ő lemondásukat kéri most ismételten a miniszterelnök.
4: Szerintem ideje távozni, elnök úr, az állami számvevőszék éléről. Nem csak emiatt, mások miatt is, de emiatt is.
3: A kormányfő szerint a közpénzek nem megfelelő ellenőrzése, a korábbi hatalom visszaéléseinek és tiltott kampányfinanszírozásának elfedése miatt szükséges az elnök Vindis László lemondása.
4: Mindenki visszaemlékezhet arra, hogy Vindis László elnöklése alatt hogyan működött az állami számvevőszék. Az akkori ellenzéki pártokat folyamatosan vegzálva, agyonbírságolva, a Fidesz kapcsán pedig soha semmilyen szabálytalanságot nem találva. Még azt is kimondta, hogy a Megafonnak semmi köze nem volt a Fidesz kampányához.
3: Az ÁSZ és a kormány között a konfliktus már hónapok óta tart. Magyar Péter júliusban az intézmény teljes átvilágítását rendelte el. Akkor az elnök a 24.hu-nak úgy nyilatkozott, nem fog lemondani.
5: Nem gondolom, hogy jó döntés lenne lemondani, és azt sem gondolom, hogy ilyen eltávolításra sor fog kerülni. Hiba lenne a mindenkori ÁSZ elnöknek amiatt lemondania, hogy a mindenkori miniszterelnök éppen felszólítja lemondásra.
3: Most a déli körvasút szabálytalanságai kapcsán merült fel a távozás. Az ÁSZ közleményben úgy reagált, a miniszterelnök most a kormány mulasztását kéri számon az állami számvevőszéken. A pénteki sajtótájékoztatón az RTL kérdésére a miniszterelnök kijelentette, ha a hivatalvezetők nem távoznak önként, a jogszabályok meghatározzák, hogy ki és milyen indokkal kezdeményezheti a felmentésüket.
6: Nyilván az ember, akár politikus, akár nem, az utolsó eszközként használja ezt. Még tudnak ennélkül távozni. Én azt gondolom, hogy teljesen méltatlan, amit művelnek, minden nappal egyre méltatlanabb lesz.
3: A gazdasági versenyhivatal vezetőjének, Rigó Csabának jogi leváltása kapcsán Stánic Péter alkotmányjogász az ATV-ben arról beszélt, hogy maga a miniszterelnök kezdeményezheti az eljárást a köztársasági elnöknél.
7: A gazdasági versenyhivatal vezetőjét itt pont a miniszterelnök maga kezdeményezheti az ő elmozdítását, és a köztársasági elnök ebben az esetben felmenti őt. Tehát, hogy ez pont egy olyan kérdés, ahol a miniszterelnöknek konkrét eljárási lehetősége van arra, hogy kezdeményezze ezt a felmentést. Nagyon érdekes, hogy nem tudjuk, hogy ez megtörtént-e vagy sem, de itt az ő kezében van az irányítás.
3: Nem ilyen egyszerű a helyzet az ÁSZ elnök leváltásánál, mivel a hivatal az országgyűlés alá tartozik. A kizárás pedig csak egy kormánypárti és ellenzéki politikusokból álló mentelmi bizottság kezdeményezheti. A megkérdezett alkotmányjogász szerint fontos lenne tudni, hogy mik azok a szakmai érvek és hiányosságok, amik miatt indokolt lenne az elmozdítás.
8: Végig kell nézni, hogy a számvevőszék elnöke az elmúlt időszakban milyen olyan esetekben merült fel, hogy ő nem látta el azt a funkciót, amit a törvény rá ruház, és azt el kellene lássa, vagy el kellett volna lássa, és ugyanez érvényes a gazdasági versenyhivatal elnökének az esetére is, hogy igen, csak hogy azt be kell bizonyítani, hogy milyen hivatal, tehát ez ki kell gyűjteni azokat az eseteket, amikre úgy gondolja például a miniszterelnök vagy az apparátusra, hogy mik azok a mulasztások, amelyek túlmentek azon, hogy egy tisztességes módon megítélje a helyzetet.
3: A témával kapcsolatban kerestük az állami számvevőszéket és a gazdasági versenyhivatalt is, de adásunkig nem kaptunk választ.
1: Nyílt levélben szólította fel Budapest több kerületének polgármestere Karácsony Gergelyt arra, hogy vizsgálja felül a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsán kötött megállapodást, és álljon el a kerületi önkormányzatok parkolási bevételeinek elvonásától. A polgármesterek szerint a budapestiek életét alapvetően érintő pénzügyi döntések előkészítésébe nem vonták be az érintett önkormányzatokat. Azt szeretnék, ha a Budapesti Önkormányzatok Szövetsége rendkívüli közgyűlést tartana.
9: Nyílt levélben szólította fel Karácsony Gergely főpolgármestert, 8 budapesti kerület vezetője, hogy hívja össze a Budapesti Önkormányzatok Szövetségének rendkívüli közgyűlését. A vita a parkolási bevételek tervezett átcsoportosítása miatt éleződött ki. A kerületi vezetők szerint a főváros a bevételek tervezett elvonásáról nélkülük állapodott meg a kormánnyal. Ezek a jövőben a fővároshoz kerülnének, és ez hátrányosan érinti a kerületi önkormányzatokat. Erzsébet város polgármestere szerint a kerületeket is be kell vonni az egyeztetésbe.
10: Hiszen mégiscsak arról a pénzről van szó, amire a kerületeknek szüksége van, és nagyon világosan szeretném leszögezni, hogyha ezeket a parkolási bevételeket elviszi a főváros, akkor azt az egyes kerületekben élő emberektől veszi el azt a pénzt, mert hogy abból a pénzből egy sor olyan szolgáltatást nyújtunk, ami egyébként másként nem megvalósítható.
9: Véleményük szerint az önkormányzatok kivéreztetése immár a főpolgármester részvételével folytatódik.
11: Az a paktum, amit aláírt a főpolgármester úr, az nem nekünk nem jó, az a fővárosnak nem jó. És éppen ezért igen, a vita az mélyebbre nyúlik, mint a parkolási bevételek, de a parkolási bevételek az egy annyira felháborítóan alkotmányellenes javaslat, hogy ez az, amit természetesen mindenki kiemel, és amit a bíróságon is meg fogunk támadni.
9: A levél aláírója a megállapodás felülvizsgálatát és a parkolási bevételek elvonásának elengedését követelik. Úgy vélik, a változtatások árát a kerületekben élők fizethetik meg, mert ezek a szolgáltatások finanszírozását is veszélyeztethetik. Józsefváros polgármestere közösségi oldalán arról beszélt, a központosított parkolás gondolatát önmagában nem tartja problémának, a döntés módját viszont kifogásolja. Pikó András szerint a parkolási bevételek elvonásával a kerület 1,5 milliárd forinttól esne el, miközben költségvetésének csak nem 90%-át kötelező feladatokra kell fordítani.
12: A maradék 15-10% az, amiről a politikusok a képviselőtestületben tudnak dönteni. Ezekből fogjuk finanszírozni előremutatóan, tehát mindig évekre előre megtervezve az úgynevezett önként vállalt feladatainkat. Ez az összeg Józsefváros esetében körülbelül 6 milliárd forint. Ennek az összegnek a negyede a 1,5 milliárd forint.
9: Karácsony Gergely szerint a főváros és a kerületek viszonyát, finanszírozási helyzetét ma olyan szabályok határozzák meg, amelyeket Rogán Antal dolgozott ki. A főpolgármester Facebook bejegyzésében azt írta, ezek a szabályok a Fidesz politikai és gazdasági érdekeit szolgálták. Hozzátette, a fővárosi közfejlesztések tanácsának határozata szerint a parkolási bevételekből útfelújítási programot indítanak, amely a kerületi, a belvárosi, illetve a külkerületi utakat is érinteni.
13: Én azt javaslom polgármester társaimnak, hogy akiknek vannak útfelújítási terveik, azonnal vegyék őket elő, porolják le, és mondják azt, hogy na jó, akkor oké, értjük, vagy hát nem értjük, mindegy, de elfogadjuk, hogy ez van, hogyha a parlament így dönt, akkor ezért ehhez azt gondolom, hogy érdemes utána alkalmazkodni, de akkor ezt meg ezt az utcát újítsuk meg, ezt a járát építsük meg.
9: Karácsony Gergely szerint a főváros és a kerületek, valamint a kerületek közötti viszonyt is finom hangolni kell. Azt ígérte, összehívja a Budapesti Önkormányzatok Szövetségét, és azokat a kerületi vezetőket is bevonja az egyeztetésbe, akik felfüggesztették tagság önkormányzatok szövetségét, és azokat a kerületi vezetőket is bevonja.

0: Ferenc előre elhatározta, hogy megöli a volt külügyminisztert. A történtek után Jeszenszky Gézán életmentő műtétet kellett végrehajtani. Megállapodott Washington és Moszkva arról, hogy Oroszország üzemanyaggal látja el az amerikai és a világpiacot. Donald Trump arra számít, hogy az orosz olajra kivetett amerikai szankciók feloldásával csökkenni fognak az üzemanyagárak. Szakértők szerint a lépés a közelgő amerikai félidős választásokra is hatással lehet. Az ukrán elnök nyilvánvaló gyengeségnek minősítette az Oroszország elleni szankciók könnyítését. Szerinte Moszkva ezután még kevésbé veszi majd komolyan Washingtont.
1: Megköszönte Vlagyimir Putyinnak az amerikai elnök, hogy piacra dobják az orosz dízel üzemanyagot. Nagyon jelentős ez a megállapodás, ugyanis rengeteg olaj érkezik majd az országunkba. Őszinte leszek, meg akarom köszönni ezt Putyin elnöknek. Ezzel nagyon sok olaj és kifejezetten dízel jön majd, úgyhogy köszönöm, fogalmazott az amerikai elnök, aki közösségi oldalán azt közölte, Oroszország beleegyezett, hogy azonnali hatállyal több mint 300 ezer tonnányi dízel üzemanyagot szállít az amerikai és a világpiacra, valamint további 500 ezer tonnányit novemberben, ezt követően pedig majd 3 millió tonnányit. Donald Trump szerint rendkívül hamar drámaian csökkenni fognak az árak, ami különösen jelentős fejlemény a gazdák és kamionosok számára, akiket a legérzékenyebben érintenek a rekord közeli üzemanyagárak. Volodymyr Zelenszky éles szavakkal bírálta az amerikai-orosz megállapodást. Az orosz olajra kivetett szankciók feloldását Putyinnak adott ajándéknak, valamint gyengeségnek nevezte. Szerinte ezzel Washington befektetett a háború folytatásába, aminek véget kellene vetni. Kijevben mások is úgy vélték, hogy ez a lépés az orosz elnöknek kedvez majd. Szerintem nagyon rossz ez a lépés Trumptól. Nem kellene ilyen döntéseket hoznia, mert ezzel Putyin kezére játszik. Ugyanakkor mi folytatjuk a dróntámadásokat, és bármennyire is megígérte Putyin Trumpnak, hogy nagy mennyiségű üzemanyagot szállít majd, nem hiszem, hogy be fogja tudni tartani az ígéretét, mondta ez a nő. Más viszont úgy vélte, hogy a közelgő amerikai félidős választások állnak a döntés hátterében. Jelenleg nagyon fontos Trumpnak, hogy a pártja nyerjen a kongresszusi választásokon. Úgyhogy ezzel próbálják az olajárakat csökkenteni. Ha szankciókat vetnek ki Oroszországra, akkor azzal nőni fognak az árak is, mondta ez a férfi. Donald Trump az iráni háborún túl elsősorban az ukrajnai háborút és az orosz olajfinomítók elleni ukrán támadásokat tette felelőssé a tartósan magas olajárakért. Az amerikai elnök a november 3-án esedékes félidős választások előtt el akarja érni, hogy csökkenjenek az üzemanyagárak. A kongresszus sorsáról döntő választásokra már elkezdődött a korai szavazás.
0: 7,7-es erősségű földrengés rázta meg Panamát. A természeti katasztrófának nincsenek halálos áldozatai, de 27-en könnyebben megsérültek. Több épület összeomlott, és csaknem 300 embert kellett evakuálni. A földrengést 6,6-es utórengések is követték. Utak repedeztek meg, áram és vízkimaradások bénítják a térséget. Az amerikai külügyminisztérium azt közölte, hogy mozgósítást rendeltek el, és készek segítséget nyújtani Panamának. Hatalmas pusztítást hagyott maga mögött a tornádó, ami végig söpört a szicíliai Marsala városon és a környékbeli településeken. Súlyosan megrongált számos épületet, köztük egy iskolát, valamint autókat és buszokat borított fel, és villanyoszlopokat csavart ki a helyükről. A tornádó pánikot okozott a környékbeliek között. Egy házas pár súlyos állapotban szállított a kórházba, miután a tornádó útjában rekedtek vezetés közben. 40 éve nem esett olyan kevés csapadék a Tisza vízgyűjtőjén, mint idén. A legkevesebb esőt a Zagyva és a Tarna térségében mérték. Ezeken a területeken a szokásos csapadék mindössze 43%-a esett. Szolnok polgármestere azt mondta, a Zagyva torkolatánál csak azért van víz, mert a folyó melletti települések tisztított szennyvizét a mederbe engedik.
2: A szolnoki Tisza hídon ez a tábla mutatja, hogy meddig ért a víz a 2000-es nagy árvíz idején. Most nem, hogy ennek a közelében nincs, de a hidat tartó pillér lábát is alig éri el a víz a folyóban.
3: A folyónak a duzzasztásmentes szakaszán, vagyis ugye Záhonyig és a Kiskörétől Csongrádig tartó szakaszokon jellemzően rendkívül

0: alacsony vízállású a Tisza. Záhonytól kezdődően azonban ugye a vízjárást az erőműveknek az üzemrendje jelentősen befolyásolhatja.
1: A szóvivő azt is elmondta, hogy az előrejelzések szerint a következő 4 napra 20 mm körüli csapadékot várnak, ami pár decimétert emel a vízszintjén a Tiszán. Erre szükség is van, mert Szolnoknál a Zagyva torkolatánál látszik, hogy ezen a folyón alig folyik a víz.
2: A kötővízi munkatársai szerint egyetlen egy deci víz sem érkezik az Agyván, csak tisztított szennyvíz. Semmilyen természetes víz nem érkezik az Agyva irányából. A Tiszába, a határnál, az ukrán-magyar határnál pedig 18 köbméter per szekundum víz érkezik. Ez azt jelenti, hogy örülünk, hogy el fogjuk kerülni minden idők legalacsonyabb vízállását.
1: Szolnok polgármestere azt is elmondta, hogy 3 helyen emelik a vizet a város ellátásához a folyóból, de ha szükséges, akkor a holtákban raktároztak, így onnan még tudnak tartalékot szerezni. Az itt élők azt mondják, amennyire lehet, ők is spórolnak a vízzel.
3: Én alapvetően is spórolok a vízzel, de hát nyilván ilyenkor meg józan ember megpróbál még kevesebbet használni, vagy legalábbis úgy használni, hogy ez ne folyjon, ne pocsékoljuk.
1: Ahogy az országban mindenhol, abban bíznak, hogy rövidesen megérkezik az eső. A szlovén-horvát határ közelében ez reggel már megtörtént.
4: Gyerekek, esik az eső! Itt vagyunk délnyugaton, és megérkezett a csapadék tömb, és fokozatosan fog észak-kelet irányába haladni. Az intenzitás az még egy kicsit erősödni fog, és az éjszaka folyamán csúcsosodik ki.
1: Az előrejelzések szerint az esős idő az ország nagy részén szétterül, ráadásul egy másik hatalmas csapadékzóna az Alpok és a Tátra vonulatainak mentén javíthat a folyók vízszintjén.
5: Közel 30 ezeren élnek jelenleg is fedél nélkül Magyarországon, közülük minden negyedik 60 év feletti. Szakértők szerint a hajléktalanság problémáját enyhíteni egy átfogó bérlakás program. Jelenleg ugyanis mindössze 98 ezer önkormányzati tulajdonú bérlakás van az országban, ami a teljes hazai ingatlan piac mindössze 1,5%-át teszi ki.
6: Friss festékillat és szorgos kezek munkája tölti be a teret. Heteken belül új lakók költözhetnek ebbe az ingatlanba. Az utcáról lakásba egyesület önkéntesei szabad idejükben újítják fel a helyiségeket, hogy méltó otthon teremtsenek azoknak, akik eddig utcán vagy szállón éltek.
7: Mi abban hiszünk, hogy a szociális ellátórendszerbe be kell építeni a lakhatási fókuszt, azaz minden embernek egy biztos lakhatásra van szükséges, csak ezután kezdődhetnek meg a különböző szociális intézkedések, legyen szó fizikai vagy mentálhigiéniás egészségügyi programokról, akár munkakeresésről, akár családegyesítésről.
6: Gegő Virágot arról kérdeztük, milyen sztereotípiák élnek a társadalomban a hajléktalanokkal kapcsolatban. A szociális munkásként dolgozó nő elmondta, hogy bár találkozik szolidaritással, de a többség inkább elítéli a jelenséget.
8: Akkor ők biztos nem dolgoznak, kéregetnek, koldulásból tartják fenn magukat, függőségeik vannak, az nagyon gyakori, hogy biztos azért kerültek a utcára, mert függőségük volt, és általában ez az áldozathibáztató attitűd.
9: Leköpnek itt az utcán. Leköpnek. Érti, hogy mit mondok?
6: Stábunk első kézből szembesült azzal, milyen könyörtelen és küzdelmes a mindennapi túlélés az utcán.
9: Hogyha bemegyek egy szállóra, ott meglopnak, kirabolnak.
10: Tiszta bogár minden. Meg,
9: így van. És a másik, hogy semmi, segélyt, semmit nem nyújtanak, semmit.
11: Senki nincsen. Senki. Itt alszok itt az utcán. Ott utcán alszok itt. Tudja miért? Nagyon rossz.
12: És így, hogy jön a tél, jön a hideg, ilyenkor
11: akkor mit? Akkor is kint alszok, mert nincs hová mennem.
13: Borzasztó körülmények vannak, valóban. Tehát ebben szociális munkásként szakmai munkát végezni sem lehet, és ebben felépülni, vagy legalábbis megpróbálni felépülni is nagyon-nagyon nehezen lehet.
6: A híradónknak nyilatkozó szociológus kiemelte az ágazat drasztikus forráshiányát, és jelezte, hogy hamarosan a téli hideg miatt a hajléktalanok életveszélyes körülmények között éjszakáznak a kinti minuszokban.
13: A téli krízis időszak az november 1-ével szokott kezdődni, és ilyenkor a szállásnyújtó intézményekben plusz kapacitásokat nyitnak meg. Ez nem azt jelenti, hogy akkor egyszer csak ott pompás szobák ajtajai nyílnak meg, amelyekben kényelmes ágyak és jó komfort várja az embereket, hanem ilyenkor adott esetben azokban a terekben, ahol mondjuk egy nappali melegedő funkció van, azokban a terekben estére letesznek matracokat.
6: Ma már minden negyedik hajléktalan ember 60 év feletti, és 40%-uk már több mint 10 éve él az utcán vagy szállókon. A helyzet megoldására kézenfekvőnek tűnik bérlakások építése, illetve önkormányzatú ingatlanok biztosítása.
10: A hajléktalanságok a megfizethető lakhatáshoz való hozzáférés hiánya, és emiatt a hajléktalanság csökkentéséhez is a megfizethető lakhatáshoz való hozzáférést kell bővíteni. Ugye, alapvető probléma, hogy Magyarországon és ezen belül Budapesten is egyébként nagyon kicsi az önkormányzati bérlakásállomány, de legalább ilyen nagy probléma az is, hogy egyébként a meglévő lakásállományhoz is csak nagyon-nagyon-nagyon kis mértékben férnek hozzá a hajléktalan élethelyzetű emberek.
6: Bár a pontos számok szinte megbecsülhetetlenek, statisztikák szerint ma közel 30 ezerre tehető a hajléktalanok száma Magyarországon. Ezzel szemben a Központi Statisztikai Hivatal szerint jelenleg az országban 98 ezer önkormányzati tulajdonú bérlakás található, amely a teljes hazai ingatlanpiac mindössze 1,5%-át teszi ki.
14: Traumát átélt, valamint autizmussal és ADHD-val élő nőknek és gyerekeknek nyílt rendelő Budapesten. A MedSpot alapítvány rendelője nőgyógyászati, pszichológiai és pszichiátriai segítséget nyújt az arra rászorulóknak ingyenesen. A trauma érzékeny rendelő létrejöttében önkormányzati és piaci szereplők is részt vállaltak.
15: Annyira nagy problémaként azonosítjuk ma Magyarországon ezt a helyzetet.
16: Magyarázta az intézmény orvosszakmai vezetője Spányik András, hogy miért indítják el a rendelést. A rendelő óriási összefogással jött létre, ahol egyelőre mindenki önkéntes alapon nyújt majd segítséget a pácienseknek.
15: Mindenkire rábízzuk, aki hozzánk jelentkezik, hogy ő maga dönts el, hogy neki szüksége van-e ilyen ellátásra. Ez úgynevezett alacsony küszöbű jelentkezést tartjuk szükségesnek ebben a rendszerben, hiszen ha előre kérdéseket teszünk föl, az már egy olyan helyzet, hogy olyan akadályt görgethet a páciensek felé, amiatt már nem mernek esetleg eljönni.
16: A rendelőnő gyógyászati szakmai vezetője pedig arról beszélt, hogy biztonságos környezet, erre képzett személyzet és több idő várja a pácienseket.
17: A nőkből 5-ből 1 18 éves kora előtt már szexuális abúzus áldozata lesz, ugyanez a szám a fiúknál 7-ből 1 rendkívül gyakori köztünk vannak. De nem csak a szexuális traumákra gondolunk itt és a szexuális abúzusra, hanem ide tartoznak például a szülés körül elszenvedett traumák, amik szintén a későbbiekben a nőgyászati vizsgálat során nehézséget okozhatnak, és szeretnénk megfelelő ellátási körülményeket teremteni azoknak a pácienseknek is, akik a neurodivergencia körébe tartoznak, tehát ez azt jelenti, hogy olyan páciensek, akik ADHD-vel vagy autizmussal élnek együtt.
16: Prosser Mária kiemelte, ennél a célcsoportnál nagyon fontos a prevenció és a szűrés. Az orvos szakmai vezető híradónknak azt mondta, eddig elsősorban traumát elszenvedett páciensek jelentkeznek hozzájuk.
15: 5 nőgyógyász kolléga szegődött mellénk, illetve az ő asszisztenseik. Van 4-5 pszichológus, illetve 2 pszichiáter kolléga, akik első körben elkezdték ezt a munkát velünk.
16: Spányik András szerint a rendelő állami segítség nélkül nem lesz a végletekig fenntartható és tovább terjeszthető. A szakember hozzátette, már folynak a tárgyalások a minisztériummal. Renner Erikát 2013-ban lúggal öntötte le akkori párja. Erika híradónknak arról beszélt, miben lett volna más a felépülése, ha akkor ő is kaphatott volna ilyen, ráadásul ingyenes nőgyógyászati és pszichológiai segítséget.
18: Mindenben. És nem csak az egészségügyi ellátásomban és a mentális felépülésemben, hanem a jogi procedúrában is sokat számított volna, hogy azok az első találkozások az egészségügyben úgy legyenek dokumentálva, hogy aztán a jogrendszer tudjon vele dolgozni. Nem kellett volna 7,5 évig járnom terápiára magánúton, hanem kaphattam volna egy megsegítést.
16: A rendelő létrejöttét számos cég és magánszemély segítette.
19: Egyértelmű volt számunkra, hogy fontos az, hogy adjunk támogatást ahhoz, hogy a traumát átélt hölgyek, nők megfelelő kezeléshez jussanak, elmerjenek jönni.
16: A segítségre szorulók számára hamarosan közzéteszik az e-mail címet, ahol jelentkezni tudnak.
6: Az ellátási lehetőséget az alapítvány még meg sem hirdette, de már is több mint 50-en jelentkeztek. A legelső páciensek október 19-én érkeznek. Az ATV híradójában André Novák András riportját látták.
14: Visszaszerezték azokat a festményeket, amiket egy hónapja loptak el a dél-franciaországi Renoir Múzeumból. Az impressionista festő két művét több 10 millió dollárért adták el korábban, és a párizsi Orsay Múzeumból érkeztek kölcsönbe a tárlatra. A Marseille ügyészség azt nem árulta el, hogy pontosan hogyan találták meg a festményeket, azonban úgy tudni, hogy a tolvajok eredetileg 4 festményt vittek el a múzeumból, ebből azonban 2 a múzeum kertjében hagytak, amikor meghallották a kiérkező rendőröket. Az üggyel kapcsolatban 6 gyanúsítottat vettek őrizetbe. És eddig a Híradó hírei, most következik a Világhíradó Szőlősi Györgyével, én pedig utána 18.30 korában majd önöket ismét Híradóval, viszontlátásra.

0: Spirit FM. Spirit FM, ahol mindenki szóhoz jut.
1: Szerény nívó, szennylapok és szegényírók. A szirénák, a gyönge fű, a szegényírók. Zenés, pszichó, sekély, gringók, segélyhívó. Az egész sztorit, kemény dió, demék birod. A buktatók, a slusz poén, a dupla csavar. A klubzakók, a sufni lét, az utcasara. A grundharcok, a sorompók, a szív előtt. A Budapest, a 2015. A puszt, a kéz, a plusz kajád, meg amit fizetsz. A busz, a cég, a busz, az ágy, az anim gifek. A

kemény a félszobák, a célon állók. A szenvedők, de szívben már a célon állok. Ja, a diplomásból élelmiszer boltos. Nem az iskolád, az életvitel volt rossz. A nincs tovább a kispolgár, az

veled nincs gond, mert az ég veled nincs gond, mert az ég veled. A stressz özön, a megszökők, a tesztkörök, a céltalanul szentesített eszközök, a szeszködös tett, amihez lesz közöd, a fesztiválon eltapsikolt exhibőt, a hétköznapi megtört felszivárdok, a réteg, aki ettől elszivárgott, a kipörgetett éjszakák, a szemcsepp, a lelki ismere, az el nem tűnő Snapchat. Módszerek, Montserrat és Monte Carlo, a srác, hogy szerest, annyi mindent mond magáról. A kód

mondat, ami belül mindent átértékel. Több mint kétszelet az élet, amíg megőrzöd a szíved, a legértékesebb végszered. Nincs gond, hogyha úgy érzed, hogy ellened, a föld nincs gond, amíg az ég veled. Több mint kétszelet az élet, amíg megőrzöd a szíved, a legértékesebb végszered. Nincs gond, hogyha úgy érzed, hogy ellened, a föld nincs gond, amíg az ég veled. Nincs gond, amíg az ég veled. Nincs gond, mert az ég veled. Nincs gond, nincs gond, mert az ég. Nincs gond, amíg az ég veled. Nincs gond, mert az ég veled. Nincs gond, nincs gond, mert az ég. Nincs gond, amíg az ég veled. Nincs gond, mert az ég veled. Nincs gond, nincs gond, mert az ég. Ég veled. Maldív helyett, Margit sziget.

Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerszuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

Atyánk, dicsérünk, áldunk tégedet, köszönjük neked a jelenlétedet, köszönjük, hogy Názáreti Jézus Krisztusban rendelkezésünkre bocsátottad a föltámadása által a mindenható erődet, hogy bennünket is föltámasszál, és örök élettel felruházd a mi testünket, halhatatlan, romolhatatlan testtel megáldjál bennünket, és köszönjük Istennek a szellemét, amivel megpecsételtél bennünket, és hordozzuk a testünkben ezt a pecsétet, és reménységgel nézünk fel, reád Uram, a hitnek a befejezőjére, fejedelmére, és áldunk és magasztalunk téged, hogy ezt a hatalmas nagy áldozatot hoztad értünk, hogy megszabadítsál bennünket a bűnnek a hatalmából, a halálnak az uralmából, és köszönjük az örök életet, köszönjük a jelenlétedet, köszönjük Szent Szellem, hogy itt vagy, köszönjük, hogy most is elevenítő erődet érezhetjük a szívünkben, lelkünkben, fizikai testünkben egyaránt is, hogy a jelenlétet tapasztalható, érzékelhető, az érzékszerveink számára is. Nagyon köszönjük, Uram, hogy ilyen közel hoztad a jelenlétedet, Istennek az országát, Isten országának az erejét, és ezért átadjuk, Uram, magunkat neked, hogy magasztaljunk, dicsőítsünk, áldjunk, imádjunk, szeressünk tégedet, most is mindörökké, Uram. Ezzel a szeretetnek a tüzével érítsd meg ezt a gyülekezetet. Töltsd be a szívüket, lelküket, testüket, elméjüket, akaratukat Isten dicsőséges jelenlétével, hogy a te neved magasztaltassék fel, Uram. Használj bennünket, Uram, hogy a Názáreti Jézus Krisztus a Szent Szellem által tudjon rajtunk keresztül, a gyülekezeten keresztül, az egyházon keresztül szólni, látni, cselekedni olyan dolgokat, amely által a világban egyre több emberben lehullik a sötétségnek a homálya, szívükön, lelkükben, a fejükben, és megismernek tégedet megváltójuknak és szabadítójuknak és gyógyítójuknak. Köszönjük, Uram, hogy folytatod Istenek a munkáját. Köszönjük az eljövendő királyságodat, hatalmadat, erődet, amivel megáldod ezt a földet, hogy megteljen a föld a te dicsőségeddel, ismereteddel, a nevednek a szentségével, dicső erejével, és köszönjük neked, Uram, hogy mind ezeknek az előhírnökei vagyunk most a 21. századnak az elején, és használj bennünket, hogy ezekben az időkben, amikor a sátánnak az ereje, haragja, növekszik, mi ennek ellenére olyanok legyünk, olyan osromlott város, amely soha nem inog meg, nem gyengül meg, sőt, erőt nyer a te szellemed által, hogy leromboljuk azokat a hatalmasságokat, erősségeket, amelyek most dühösen támadják a te népedet, Izraelt is és az egyházat is. De köszönjük neked, Uram, hiszünk abban, hogy győzelemre vezetsz bennünket a te fiadban, a Názáreti Jézus Krisztusban, akiben megelevenítettél bennünket, akiben megáldottál bennünket, akiben mai napon is megújítasz minket, és betöltesz bennünket Isten szellemének a gyümölcseivel, ajándékaival, hogy az Istennek az országa láthatóvá váljon. Köszönjük neked, Uram, ezt. Köszönöm a testvéreimet, köszönöm az életüket, köszönöm, hogy ünnepelhetünk ezen a csodálatos napon, amikor emlékezünk, hogy üresen hagytad a sírt hátad mögött, és a pokolt pedig, az uralmát pedig ketté törted, és kijöttél ebből, föltámadott dicsőséggel, és élsz, uralkodsz most is, mindörökké, a Názáreti Jézus nevében. Köszönjük neked, Uram, mondjunk rá egy nagy

külön köszöntöm azokat, akik külföldi országból jöttek. Van, akit Fülöp-szigetről, tapsoljátok meg őt. Németországból is vannak, Szlovákiából, Csehországból, Albániából, Egyiptomból, Georgiából, Nigériából, Csádból, Gánából, Szíriából, Tájföldből érkeztek keresztények. Tapsoljuk meg őket! Krisztus teste nemzetközi, vagy nemzetek fölötti, és nemzetekben is jelen van. Isten áldjon meg benneteket, nagyon örülünk, hogy eljöttetek ide közénk, hogy együtt ünnepeljük a názáreti Jézus Krisztust. Reménykedő hitről akarok beszélni, amire várjuk az Isten országának a megjelenését, eljövetelét. A reménykedő hit a Bibliában Ábrahámmal kapcsolatosan van megírva a Rómaiakhoz levél 4. fejezetében, amikor is Ábrahámnak ugye nem volt semmi a testében olyan, amire ránézhetett volna, és reménykedhetett volna abban, hogy Isten őt megáldja. Ahogy mondja a Rómaiakhoz írt levél 4. fejezet 18. verszaka, hogy aki reménység ellenére reménykedve hitte, hogy sok népnek atyává lesz, az szerint, amely megmondatott, így lészen a te magod. Tehát a reménykedő hit a reménytelenség ellenére is megmarad. Ábrahám életében, vagy fizikai testében, se Sárának a testében nem volt meg azok a természetes dolgok, tények, amely biztosították volna őket abban, hogy az Úr megsokosítja őket, megszaporítja őket, és olyanná teszi őket, mint az égnek a csillagai, illetve homokja, a tengernek a homokjai. Semmi valóságos alapja nem volt a reménységüknek. A mi reménységünk is ilyen. Nem a látható dolgokra épül, hanem a láthatatlanokra, amit nem látunk. Maga erre a garancia Istennek a szava és Istennek a tekintélye. Aki nem hazudik, amit ígér, azt meg fogja cselekedni. És megteszi ezt. Ezért a Rómaiakhoz írt levél 8. fejezetében találhatjuk a reménységnek, a keresztény reménységnek a lényegét. Oda is lapoztok a 24. és a 25. verszakban. Következőt mondja a Szentlélek Pál apostolon keresztül a reménységről, hogy amilyen reménységben tarthatunk meg, tehát a reménység is nagy szerepet játszik abban, hogy elnyerjük az üdvösségünket, ezért kérlek benneteket, akármi is történik a földön, a földi valóságnak különböző szintjein, akkor is legyünk erősek a reménységben, mert így folytatja Pál apostol. A reménység nem láttatik, tehát nem a jelenkorra épül, vagy a hétköznapokra, tehát nem láttatik, nem reménység, tehát ami látható, mert amit lát valaki, miért reméli is azt? Ha pedig amit nem látunk, azt reméljük, békességgel tűrjük, várjuk, hasonlóképpen pedig a szellem is segítségünkre van, ami erőtlenségünkben, mert azt, amit kérnünk kell, amit kellene, nem tudjuk, de maga a szellem esedezik mi életünk kimondhatatlan fohászkodással. Tehát mikor van segítséged, különösen a szellem, Istennek a szelleme, a reménységkor, ha olyan dolgokra figyelünk, olyan dolgokra összpontosítjuk a szellemünknek és a lelkünknek a figyelmét, amely nem látható. Ez a nem látott dolgoknak az egyik lényeges realitása, valósága, amit Isten mondott, hogy eljön Krisztusnak a királysága, uralma a földön, amellyel szemben most a látható világban teljesen ellenkező dolgokat látunk, más irányvonalba halad a világ, és éppen ezért a reménységünkkel szemben a világi tényeket, világi dolgokat a jövővel kapcsolatosan hát nem veszük figyelemben, hanem Istennek a beszédét veszük figyelembe. Ez a reménykedő hit, tehát hogy Istennek az ígéretére épül a reménységünk. Jézus Krisztus figyelmeztet bennünket, hogy ne engedjük, hogy a szívünket megkeményítsék a földi dolgok, se az életnek a gondjai,
se pedig az életnek az élvezései. De nagyon fontos Jézus Krisztusnak a figyelmeztetését megszívlelni, ne engedjük, hogy ilyen szűklátó körül legyen a szívünk és a lelkünk, hogy csak egy közeljövőben történő dolgokra figyelünk. Mert akkor nem tud a szívünk, szellemünk megragadni olyan dolgokat, aminek semmi valóságos alapja nincs a látható világban, kizárólag Istennek az ígérete. Tehát a szív, a lélek a keresztény életben, a keresztényekben olyan ígéretekre kell, hogy rászálljon, és azokba helyezze a figyelmét, a reménységét, amelyek nem láthatóak. Ez például az Istennek az országa. A világ teljesen is, a világnak a vezetői teljesen más valóságot akarnak építeni, mint amit Isten eltervezett a világ számára. Ebből jön ma a világ és az Isten közötti konfliktus. Ebben a konfliktusban élünk. És ez néha, mely keresztényeket megzavar. Ezért figyelmeztetlek tégedet, hogy ebben a konfliktusban, amely a jövőben mélyülni fog, sőt, azt tudom mondani, hogy figyelmeztetlek tégedet, hogy ebben a konfliktusban,

szavakba, ezeknek az ellentmondásaiba, szereplőibe. Ennél ez sokkal többről szól a mi ügyünk, Istennek a királyságáról, országáról szól az, a mi ügyünk. És Jézus Krisztus az utolsó idők proféciái között azt mondja, hogy az utolsó időkben az Isten országának a királyságot, vagyis az eljövendő országa hirdettetik, és ez a képviseljük mi ebben az időben, ez a mi reménységünk, és a reménységünknek a üzenetét meg kell osztani az embereknek, kell, hogy legyen reménységük, hogy nem az atomháború fogja befejezni az emberiségnek a földi pályafutását, nem a nyomor, nem az igazságtalanság, nem a gyűlöleté lesz a szó, hanem hála Istennek Jézus Krisztus megígérte a visszajövetelét, hogy be fog avatkozni, és véget vet ennek az űrzavarnak, és ezért nekünk ebben kell erősek lennünk a reménységünkben, hogy egyrészt a lelkünk ne gyengüljön le a különböző konfliktusoknak és ellentmondások láttán, és annak a zavarnak a következtében sem, amit létrehoz bizonyos emberekben, különösen bennfentes emberekben, akik a zavart rosszul értelmezik, és kiszakadnak a kereszténységből, és neki támadnak a keresztényeknek, gyalázzák és átkozzák az egyházat. Hát ennek így kell lenni, mert a sok antikrisztus, a pici antikrisztusok, a törpe antikrisztusok ebből származnak. De ezekből a törpékből épül föl sajnos az a hatalom, az az erő, ami aztán végül antikrisztusi hatalmat hoz létre, vagy rendszert hoz létre, és ennek a tetőpontján fog fellépni a törvénytelenségnek az embere. Tehát ezért ma ezt látjuk, hogy a szellemi konfliktus, ami nem csak szellemi konfliktus, hanem politikai, gazdasági, az életnek minden területén látjuk ennek a konfliktusnak a dullását, intenzív küzdelmeit, keménységét, hogy ebben most hogyan keveredtünk bele, úgy, mint Pilátus a krédóba, a válaszom az, hogy nem. Hanem ez szerintem Istennek az akarata, hogy erősek legyünk, és harcoljuk meg a hitnek a nemes harcát. Ahogy mondja Efézus beliekhez itt levél Pál apostol, az Efézus 6.16-ban, hogy erősítsük meg magunkat, ezt a tizedik fejezet tartalmaz az Úrnak az erejében, harci erejében is, tehát az erőben és a harci erőben dinamiszt is használja, meg egy másik erőt is használt, a harci erőt. Az egyik a robbanó erő, a másik pedig az a szívós, kitartó harci erő, ami által végül is a fejedelemségeket, hatalmasságokat, a sötétségnek, a korszaknak, a sötétségnek, az urait, meg a gonoszságnak, a szellemét, meg ki tudja még mennyi serege van az ellenségnek, látható dolgokra is, hogy ezek fölött győzedelmet tudjunk aratni, hogy a Názáreti Jézus nevének a hatalmát, erejét és a keresztnek a rejtett bölcsességét tudjuk realizálni ezek fölött az ellenséges erők fölött. Ha már itt vagyunk a romaiakhoz itt levélnél, a 15. fejezetet nézzétek meg, következőt igét idézi Pál apostol a Zsoltárokból, tehát 9. és a 11. verszak, hogy a pogányok már irgalmasságért dicsőítik Istent, amint megvan írva, annak okáért vallást teszek rólad a pogányok vagy nemzetek között, és dicséretet éneklek a te nevednek. Ezt mondja, örüljetek nemzetek az ő népével együtt. Tehát örüljetek nemzetek a népével együtt. Ez kijelentés. Tehát amikor Izrael örvendezik, tehát a Mesiás megismeri, akkor a magyar nemzet is örülni fog, a román nemzet is örülni fog, minden nemzet, például akiknek a képviselői itt vannak, ők is örvendezni fognak, mert Istennek velük kapcsolatosan is jó terve van, és ezt a jó tervet kell nekünk hirdetni, hogy reménye legyen a nemzeteknek, hogy nem vesznek ki, nem halnak el, még akkor se, hogyha világháborúra fog sor kerülni, adja Isten, hogy ne legyen világháború, de mi hiszünk a nemzeteknek a túlélésében, és nekünk ebben a konfliktusban is a nemzeteknek a túlélésének az igazságát kell képviselni, amit az Isten igéje mond, hogy a nemzetek eljön az idő, amikor irgalmasságért dicsőítik az Urat. Ez nem az egyházra vonatkozik, mert a Bibliában, az Új Szövetségben az emberiséget három kategóriára sorolja fel: Izrael, egyház és a nemzetek. Itt egyértelmű.

egyértelmű, hogy ez a profécia a nemzeteknek a Istenhez való megtéréséről szól, arról szól, hogy a nemzetek is megismerik Istennek az irgalmát a názáreti Jézus Krisztusnak a visszajövetelekon, és ezt az irgalmat fogják fölmagasztalni, dicsőíteni, és nem csak itt a hitparban fogják dicsőíteni az Urat, hanem mindenhol, ott is, ahol most még káromolják, vagy csúnyán beszélnek Istenről, vagy teljesen más dolgokról szólnak, ott is. Mondanám, hogy nem tökéletesen ugyan, de ugyanaz a közeg lesz a Földön, mint a mennyekben. Mondtam nektek, hogy a mennyekben a Szent Szellem a közeg. A Szent Szellemet szívják be az emberek, mert olyan erős a tömény a Szentléleknek a jelenléte, meg szellemi lények vannak. Itt a Földön természetes emberek is vannak, de annyira tele lesznek Isten ismeretével, dicsőségével, hogy az oxigénnal együtt a Szent Szellemet is szívják be, maga lélegzésük is természetfölötti is. Tehát nem csak fizikai, természetes, hanem szellemi is. Tehát a Szent Szellemnek a közege bennük is van, kiárad is az emberekből. Hát képzeljétek el, hogy amikor minden ember, amit Izajás, illetve Joel proféta mondott, hogy amikor beteljesedik az, hogy minden testre kiöntöm az én szellememet. És ott nem lesz ilyen vacilálás, meg teológiai vita, hogy az Úrtól van, vagy nem az Úrtól van. Egyszerűen kész tények elé állítja a nemzeteknek a fiait az Úr, és úgy szakad rájuk a Szentlélek, hogy akár akarják, akár nem, akkor is nyelveken kell még szólniuk, mert itt ez még nem tökéletes. Tehát tele lesznek Isten dicsőségével, Isten ismeretével, tehát itt nem lesz teológiai vita, hogy be kell-e töltekezni Szent Szellemmel, vagy nem, megnyilvánulhatnak-e a szellemnek a karizmái, vagy nem, hanem ez meg fog működni, nyilván Izrael egy más, magasabb szinten lesz, ott a profétálással kapcsolatosan más a helyzet, de itt azért lesz profétai beszéd, de Izraelben már jobban hasonlít a új ég, új földnek, vagy Jeruzsálemben jobban hasonlít a közeg az új ég és az új földnek a közegéhez. Tehát ez fontos, hogy a szellemedben, meg a képzeletedben beengedd ezeket a profétai képeket, amelyeket nem én találtam ki, nem utopisztikus elképzelés, mert Isten igéjén épül. Az utopisztikus elképzelések emberi erőre épülnek. És ne keverjétek össze az Isten igéjének a jövő képét. Az nem utopisztikus, hanem Istennek az igéjére adott pozitív válasz, hogy átadom a képzeletemet, átadom a lelki, szellemi képességeimet, és engedem, hogy ez profécia, amit mond Isten a jövőről, az bennem kialakítson egy képet, olyan reális képet, ami az eljövendőről tükrözi a realitásokat. Ezért tehát ez nem fantáziálás, hanem megáldja a fantáziánkat, hogy ne képzelődjünk, ne erővel erőlködjünk, hanem az Istennek az igéje legyen bennünk. A proféciák ezt hoznak létre, ezért a proféciák a egészen más látó szögbe állítják az embernek a gondolkozását, és másképpen látja az ember a valóságot. Az eljövendő jövőt is látja úgy, hogy természetesen a jelennek a kihívását sem tagadja le a realitásokat, de éppen a jövőtől nyer az ember erőt arra, hogy a jelennek a kihívásait meg tudja oldani, illetve meg tudjon állni a jelen jövőivel szemben. Ugyanis Isten igéje világossá teszi a Szentlélek az egyben a jövőnek az ereje is, amely bennünk munkálkodik, ezért figyelmezteti a rómaiakhoz, illetve zsidókhoz írt levélben a Pál apostol a keresztényekkel, és hogy figyázzanak, mert ha elszakadnak az Úrtól, megtagadják a názáreti Jézus Krisztus keresztáldozatát, és megtagadják azt a jó eljövendő erőnek, a eljövendő erőt, amelyet megizleltek, abból nagyon veszélyes dolog tud lenni. Mert azok az emberek elvetik ezt a jövőt, és ezzel a döntéssel szükségszerűen pokolba fognak kerülni, nem lesznek részei ennek a csodálatos jövőnek.
Tehát a Szentlélek egyben a jövő ereje, ami alakítja a valóságot már most, és egyben előkészíti a jövőt is, mert egy nagyobb beavatkozására is sor fog kerülni az Úr részéről. Különösen fontos figyelembe venni a Dániel prófétának a proféciáját, például az egyiket a 9. fejezetből, a 21. verszak, hogy ez tartalmazza, hogy miért fog eljönni egy új korszak. Ugye 77 szabatot a te népedre, a szent városodra, hogy vége szakadjon a gonoszságnak, tehát a gonoszságnak a vége, amikor a gonoszság megrendül, és vége lesz a szenvedésnek. Utaltam arra, hogy a Názáret, illetve erről beszéltem az első összejövetelen, hogy a megfeszített Krisztus az Istennek a megoldása, a világnak a szabadítására, megváltására, mert Isten pontosan látta, jó előre, Ádámnak a bukása kormán, hogy a bűn és a bűnnek a következményeiből az emberiség, Ádámnak a leszármazottai tehát nem fognak tudni megszabadulni. Bepecsételtetik a bűn. A következő korszakban nem tökéletesen, de erőteljesen korlátozódni fog a bűn. Tehát egy olyan valóság, ahol nincs bűn. A társadalmi szerint nincs felmagasztalva a bűn. Eltöröltetik a törvénytelenség, és eljön az örök igazság, és bepecséltetik a látomás, a proféta és a felkenetesség a szentek szentje. Tehát eljön az örök, elhozassék az örök igazság. Az örök igazság a názáreti Jézus Krisztus, tehát a valósága, a jelenléte, amely nem feltétlenül folyamatos jelenlétet jelent, de mindenféleképpen egy olyan szellemi közeg alakul ki, természeti közeg alakul ki a Földön, ahol a názáreti Jézus Krisztusnak a jelenléte fizikai érzékszervekkel is tapasztalhatóak. Természetesen a megjelenése is benne foglaltatik, de a názáreti Jézus Krisztusnak ugye megvan a mennyei szolgálata is, de ezt majd meglátjuk a jövőben, hogy hogy fog ez megvalósulni. De ez a kulcs, ez várják a keresztények. Nem az várják, hogy állandó, folytonos harc van a gonosszal, bűnnel, és nem lesz ennek vége, hanem ez a 24. verszak is azt tartalmazza, hogy ennek a küzdelemnek konkrétan vége lesz. Akkor is vége lesz, hogyha esetleg a mi életidőnkben a harc folytatódik, és így fejezzük be a földi pályafutásunkat, de akkor is Isten ennek a küzdelemnek véget vet, mert ő mondta. És a názáreti Jézus Krisztusnak a visszajövetelére azért van szükség, hogy az evangéliumot beteljesítse. Nagy hiba volt, hogy az evangéliumot hosszú ideig úgy értelmezték, hogy beteljesedett. Az evangélium nem teljesedett be. Az evangéliumban az történt, hogy názáreti Jézus Krisztus egy eljövendő korszaknak az alapjait lerakta. A halála és a föltámadás az a fundamentumnak a lerakása. De nem épül fel még a királysága. Ezért szükség van arra, hogy visszajöjjön, hogy befejeződjön az, amit az első eljövetelről elkezdődött. És sajnos sok hívő úgy értelmezi az evangéliumot, hogy beteljesedett, és folyamatosan csak a figyelmüket a történelmi eseményre, persze ez is jó, mind a semmi, hogy csak a történelmi eseményre összpontosítják, illetve azzal kapcsolatos áldásokra. De hát ez egy folyamat, tehát a különböző szakaszok jönnek még, és most látjuk, hogy a történelem, meg az egyház történelme is egy olyan szakaszba lépett, amely aktuálissá tette az evangéliumnak egy következő, hogy mondjam, csomagjának a beteljesedését.
nem ez lesz teljesen a beteljesedése, nem végleges beteljesedés lesz a következő visszajövetelekor, de óriási nagy előrelépés lesz a názáreti Jézus Krisztusnak a visszajövetelével. Mert a teljes beteljesedés az evangéliumnak az az újjáteremtés lesz. Hogy az egész látható világot újjáteremti Isten, megszabadítja a rothandóság igája alól. Pontosan Pál apostol, amikor a reménységet meghatározza, előtte a rothandóságnak a törvényéről beszél, hogy a bűnnek a következtében a látható világ is rothandóvá vált, és ennek a rothandóságnakból való megszabadulásról beszél a Szentlélek által, és utána mondja a reménységet, hogy pontosan ez a reménység, és az igazi reménység, tehát ezt célozza meg, ezt teszi tárgyává. Tehát minden más reménységnek a tárgya az átmeneti, fontos természetesen, de a reménység akkor válik szilárdá a lelkünkben, hogyha a beteljesedés is látjuk, tehát a beteljesedés pedig az újjáteremtés. És a názáreti Jézus Krisztus a halálával és föltámadásával alapozta meg az újjáteremtés és a mennynek és a földnek az egybeszerkesztésének a spirituális és törvényi alapját. Ha ez nem történt volna meg, akkor csak folytatódott volna az ószövetségi korszak, de az ószövetségi korszak ilyen értelemben van lezárva, hogy a názáreti Jézus Krisztus elindította azokat a szellemi folyamatokat, amely egyértelműen a jövőre irányul. Tehát olyan korszakra irányul, amelyről fogalmunk nincs. És ezért ne vigyázzunk, hogy ne historizáljuk el az üsztörténeti dolgokat, mert igazából most kezdődött el a názáreti Jézus halálával és föltámadásával, de igazából most fog elkezdődni az evangéliumnak a beteljesedése. Úgy mondtam, hogy jelen pillanatban, mivel hogy szellemi ismereteket kapnak az emberek, mivel olyan ellenséges világban élnek, gyakran ezek a szellemi ismeretek, amit a Szentlélek ad Jézus Krisztusról, hogy ő az Úr, ezek olyan gyengévé válnak. Újra és újra szükségünk van arra, hogy az Isten ezt az ismeretet megerősítse, stabillá tegye, hogy a természetes Isten ismereteink fölé tudjon nőni, és olyan meggyőződésé váljon bennünk, amivel 100%-osan tudjuk képviselni egy teljesen más ismeretekkel rendelkező világban a názáreti Jézus Krisztusról az, hogy ő az Úr, ő a világnak a megváltója, ő az, aki meg tudja oldani a bűnnek, a rossznak, a gonosznak a problémáját, ő az, aki megszabadítja az emberiséget a haláltól, és mindezzel kapcsolatban a betegségektől, átkoktól. Tehát az a keresztény bibliai világnézet, ami bizonyos korokban megvolt, bizonyos fél a korai egyházban, az sajnos nincs meg ma a keresztény világnak a döntő többségében. És erre igyekezni kell, hogy visszanyerjük a korai kereszténységnek a világ, spirituális világnézetét, mert nyilván a természetes világról nagyon sok más ismeret van, amit ők nem tudtak, de ezzel nem azt jelenti, hogy tudatlanok egy buták, de a spirituális értelemben, Isten dolgairól, a megváltásról, a jövőről teljesen pontos kép rendelkeznek, pontos ellenőrzött információkkal, ismeretekkel rendelkeztek, bárcsak ilyen ismeretekkel rendelkeznénk mi, egészen biztos, hogy sokkal hatékonyabban tudna bennünket Isten használni az ő céljainak és terveinek a megvalósulására. Tehát sokszor az ember nem is érti addig, amíg meg nem szabadul bizonyos kötelékektől, akár elmebeli magaslatoktól, hogy mennyire le van bélyegezve, vagy illetve le van kötözve a jelen időhöz. Tehát ez egyik nagy fontos, ennettől való megszabadulás, a fontos tényező, az, hogy a Istennek jövőre vonatkozó proféciáját az ember befogadja. Hogy ne csak gyerekkorában tudjon álmodozni, gyerekkorban ugye az emberben az álmodozási képesség az szárnyalt. De idősebb korban a valóság, meg a sorsról való tapasztalat, az úgy hatott a képzelő erőre, mintha egy madárnak a tollait kihúzzák a szárnyából, és nem tud repülni, és földhöz ragadt ember lesz. Sajnos az emberek nagy része ilyen.
hogy el tele van foglalva a családgondjaival, a látható dolgokkal, anyagi gondokkal, stb. Stb. És ahogy erre figyelsz, egyre jobban bele ragadsz ezekbe a dolgokba. Ebből csak úgy tudsz kijönni, hogyha az Úrnak az ígéretére figyelsz. És a jövőnek az ereje felszabadul benned, és sokkal nagyobb megoldó képesség szabadul föl benned, hogy maga az egzisztenciális gondjaidat is sokkal sikeresebben meg tudod oldani egy csodálatos, hosszú távú jövőképpel. Tehát ezért ne azt gondoljátok, hogy ezek olyan értelmetlen, felesleges üzenetek a Bibliában, hát szinte több van belőle, különösen az ószövetségi profétáknál látjuk, ilyen jellegű proféciák, de hát hogy maga az új szövetségben is nagyon sok, kimeríthetetlen, sok olyan profécia van, amely nem jelen korunkra vonatkozik, hanem az eljövendő időben. És erre ezt használni kell. Gyakran, amíg a Izraelben látom, hogy különösen a messianisztikus ágazatoknál, hogy jó, nem ismerik Jézus Krisztust, de mégis sokkal, amit ismernek, sokkal jobban átadják magukat ezeknek a ismereteknek, mint a keresztények a döntő többsége. Egyszerűen ezzel élnek, ezzel kelnek, ez egész nap ez körül forognak. Keresztények meg földre ragadt emberek. És ezért nem tudunk hitelesek lenni, pedig Isten azt mondja, hogy a kereszténységnek kellene felingerelni Izrael fiait. Olyan áldással kellene rendelkezni, jövőképpel kellene rendelkezni, olyan megoldási sokat kellene képviselniük, amivel az Izraelnek a fiait fellelkesítik, és azt mondják, hogy hát mi van, megkérdezik tőletek, mi van nálatok? És rájönnek arra sokan, hogy igazából mindezek a látások az ő a régi kultúrájuknak a kutyából származik. Vagyis a szelíd olajfának a zsírjáról beszélek, ahogy a Pálaposról ezt a kifejezést használja. De nincs a szelíd olajfának zsírja a gyülekezetekben, akkor egyik legfontosabb bizonyságát nem tudja megtenni. Nekünk nem tudja betölteni. Nekünk nem az a feladatunk, hogy pogány kultúrát legitimizáljuk és megmentsük. Nem. Hanem a szelíd olajfa zsírját kell bevinni minden településre. És egészen biztos vagyok benne, hogy óriási áldást tud jelenteni minden szempontból, társadalmi, gazdasági, minden vonatkozásban. Tehát visszatérve, a 77, tehát mondja az időt, Izraellel vonatkozik, mert Dávid Dániát az érdekelte, hogy Izrael mikor fog megszabadulni, mikor lesz vége a törvénytelenségnek, a gonoszságnak, a pogányuralomnak, és mikor tud Izraelben az Istennek a hatalma, Istennek az uralma megvalósulni, és helyreállni az áldozati rendnek, illetve a szentek szentje. Nyilván ez a profécia rejtetten tartalmazza csak, hogy ezek mind a Mesiásra, a názáti Jézus Krisztusra vannak összefüggésben, mert ő fogja megvalósítani ezeket a nagyon fontos ígéreteket. Tehát ezért ez egy kulcsfontosságú, tehát a bűnnek a bepecsételése, a törvénytelenségnek a megszüntetése, a gonoszságnak a megsemmisítése, és az Úrnak való áldozat, vagy dicséretnek a helyreállítása, ez kulcsfontosságú. A Dániel prófétának a 12. fejezetében, a 11. és a 12. verszakban egy több számot is látunk. Az időtől fogva, amikor elvétetik a mindennapi áldozat, és felvétetik a pusztító utálatosság, 1290 nap lesz. Boldog, aki várja, megéri az 1335 napot. Tehát három nagy szám szerepel a Bibliában a korszak végével kapcsolatosan, tehát amikor befejeződik az utolsó egy hét,
mert most a királyságról beszélek, tehát nem a nyomorúságról, meg a nyomorúság eseményeiről, hogy amikor a nyomorúság megtörténik, megjelenik Jézus Krisztus, vége lesz, és utána hogyan fogja az Úr megvalósítani az ő királyságát. Tehát a Jelenések könyvének a 12. fejezetben azt tudjuk, hogy Izrael a pusztában 1260 napot fog eltölteni. Tehát, mert a Mesiás teát megjelenése a 1260 az utolsó 3,5 évet tartalmazza, tehát a történelem, a mostani történelemnek az utolsó 3,5 évét tartalmazza, az 1260 nap. Tehát ekkor jelenik meg Izraelben a pusztában Jézus Krisztus, és vége lesz az Izraelnek a üldözésének, tehát ez a Jelenések könyvének a 12. fejezete tartalmazza. De hát látjuk így, hogy itt van itt egy 30 napos eltérés, mert azt állítja Dániel a Szentlélektől, és ez tényszerűen így is fogva megtörténni a Bibliában, hogy az utálatosság, tehát 1290 napig áll, tehát ebből meg lehet állapítani, hogy a jeruzsálemi csata 30 napos lesz. Tehát 30 napig tart Jeruzsálemnek a felszabadítása a názáreti Jézus visszajövetele után, tehát nem azonnal omlik össze az antikrisztusi rendszer, hanem 30 napig még a Jeruzsálemben ott lesz a pusztító utálatosság. Jézus Krisztus teszi nyilvánvalóvá, hogy a pusztító utálatosság az a Jeruzsálembe lesz felállítva. És tehát Jeruzsálemnek még az elnyomása fog tartani 30 napig, de már Jézus Krisztus a Földön van. Jelenések könyve ezt megerősíti, hogy háború fog kitörni Jézus Krisztus angyalok között, és a szentek, és az antikrisztus serege között. Érdekes, hogy miért nem azonnal történik meg az összeomlása az antikrisztusi rendszernek, hogy megjelenik a Földnek a színén. Erre most nem akarok foglalkozni, de ezt tényként fogadjuk el, hogy 30 napos ilyen háborús időszak lesz, ami a csillagok, mondanám, a csillagok és a Isten angyalai, angyalait értem, Jézus Krisztus és a csillagoknak és a földi hadseregnek, az antikrisztusnak a hadseregek között, vagy a fenevadnak a hadsereg között. Egyértelműen beszél erről a Jelenések könyvének a 19. fejezete, hogy a fenevad összegyűjti a hadait, és harcolni fog az Úr királyok királya és az őt kísérő sereg ellen. Tehát ez úgy tűnik, hogy Jeruzsálem még 30 napig ilyen módon az ellenségnek a fogságában van. A 1290. napon, tehát napig, tehát állni fog ez, tehát ez többet jelent, 1260-nál pontosan egy hónapot, tehát egy hónapot igényel Jeruzsálemnek a felszabadítása. A másik szám, ami a Dániel könyvében található, amit felolvastam, az pedig 1335 napot mond, hogy boldog lesz, tehát aki megéri, tehát ilyen módon, tehát az Úrnak a visszajövetelétől 75 napig telik el, tehát az 1260 és 1335 nap között 75 nap. Még bírjátok a számokat? Tehát 75 nap, ami azt jelenti tehát, hogy 75 napot igényel micsoda, az Úr Jézus Krisztus királyságának és hatalmának a fölállítása. A rendszerváltás 75 napot igényel. Jól számolom, ellenőrizzétek a számítást, tehát a 75 nap, tehát az 2,5 hónap alatt valósítja meg az Úr a visszajövetelét, és utána kezdődik el egy közbenső korszak, amely a világnak egy radikális megújulását jelenti, de nem az újjáteremtését. Tehát újra szeretném hangsúlyozni, hogy az újjáteremtése világnak és a világ radikális megújítása között különbség van. Most radikális megújításról beszélünk, az újjáteremtés majd ezután a korszak után fog megtörténni. Tehát ezért
ez a radikálisan megváltozott új világ nem azonos a jelen világgal, de van egy folytonossága a jelen világgal, és nem is azonos a végső tökéletes világgal. Tehát se a tökéletes világgal nem azonosul, se a jelen világgal nem azonos. Birkózok azokkal a gondolatokkal, meg a felfogásokkal, az meg azokkal a kövekkel, amik az elmék fölött vannak, de higgyétek el, nem baj, ha küzdötök egy kicsit, és befogadjátok, mert felszabadul az elmétek, és sokkal könnyebben fogjátok a nyakatokon hordozni a fejeteket. Nem lesz nehéz súlyú a fejetek, hanem könnyed lesz, mert az ige könnyűvé teszi az embernek a fejét. És könnyen tudjátok érteni a Bibliát is. Élvezni fogjátok a Biblia olvasását. Egyik oka, miért a Bibliát nem szeretik az emberek olvasni, hogy nem értik a proféciákat. De mert küzdelem kell ahhoz, hogy az ember gondolkozása átalakuljon meg, és harmonizáljon az Istennek az igéjéhez. Ha érteni fogod a proféciákat, akkor egyszerűen kézikönyvként is használod. Tehát nem azt mondom, a hétköznapi dolgokban eligazít tégeden, de biztos vagyok benne, hogy nagy élvezetet nyújt újra és újra elolvasni például a Jelenések könyvét, vagy akár a Dániel könyvét, mert egyszerűen érzed azt, hogy hát ez a legjobb útmutató térkép a mostani eseményekben is már, hogy el tudjál igazodni, és körülbelül pozícionálni tudjad magadat, hogy te ebben a konfliktusban hol vagy. Tehát ezért kérlek benneteket, ne lógjatok se a levegőbe, se a földön, ne ragadjatok be a földi dolgokba, mert hát ez a fontos dolog, hogy fölemelkedjünk a jelen világ között. Akármilyen nagy gondjai vannak a világnak, nem magunkat tudjuk fölemelni, az ige föl tud emelni. A családi gondjaidból, egyéb dolgokból is egészen másképpen fogod látni a dolgokat. Nem reménytelenül. Én meglátod, hogy ebből az aspektusból, tehát egy profitai távlatból minden problémád ideglenes. És minden ideglenes problémáidra jönni fog a válasz, a megoldás. És a jó dolgok fognak betölteni a tégedet is. Akár lehet, hogy már az Úr visszajövetele előtt, mert a hit által lehet erőt nyerni, ahogy Sára is erőt nyert a hitből, és hát a reménykedő hitnek éppen ez a lényege, hogy Ábrahám annak ellenére, hogy elveszítette a termőképességét, tehát a termékenység képességét, nem volt alkalmas gyermeknemzésre, a felesége meg nem volt alkalmas gyerekszülésre. Ennek ellenére egyik se esett kétségbe, hanem az Úr ígéretére figyeltek, és mit nyertek el? Sára visszanyerte az erőt, tehát fizikai, természetes erőt is megnyert, Ábrahám is visszanyerte, mert Izsák nem isteni tehát ilyen módon nem közvetlen isteni beavatkozásra született meg, vagy fogantatott meg, hanem újra a házas életre sor került, megújult a házas élete Ábrahámnak és Sárának. Annyira sikerült megújulni Ábrahámnak a férfiassága, hogy a Sárának az elköltözése után is még több nemzetnek az alapító atya lett. Tehát ez így működött. Dicsőség az Úrnak. Elképzelhetetlen ma, ugye, a mai kor szempontjából, amilyen állapotban van az emberek, mert az emberek azt hiszik, hogy igen, ahogy a természet megy, romlik, bomlik, stb. Nem lehet visszacsinálni. Hát igen, az orvos, a tudomány küzd ezért, hogy vissza meg lehessen állítani, becsületére mondom, dicsőség az Úrnak, hogy sokan küzdenek, hogy az emberi testnek a romlandóságát lelassítsák, és visszanyerjenek emberek olyan dolgokat, amiket elveszítettek akár 60 éves korukban, 70 éves korukban, de az a helyzet, hogy hitáltal is ez fog működni, tehát, és nem csak ezen a területen, mert ez ugye speciális elhívása volt Ábrahámnak, tehát abban az esetben, hogyha Isten egy ilyen eljövendő fiatal embert akar, vagy csecsemőt akar a jövőben, hogy megszülessen, akkor megteszi ezt a beavatkozást. De ha nem ez a terve, akkor ne erőlködjél, hanem az a cél, hogy te fölismerd, hogy veled kapcsolatosan Istennek milyen terve van a jövővel kapcsolatosan. De mert Izsák volt ugye az, vagy a meg nem született Izsák volt az ígéretnek az örököse, és ezt nem lehetett látni. És az, hogy Ábrahám és a Sára nem kétségbe esett,
hanem ennek ellenére, a reménytelenség ellenére, mert a reménytelenséget mi sugalta? A testük állapota. De ennek ellenére ezt a reménytelenséget megtagadván reménykedtek abban, hogy Isten megáldja őket, és az Izsák meg fog születni. Azt gondolom, hogy több évig kellett nekik nem nézni a testük állapotára, fizikai állapotukra, hanem kizárólag Isten igére néztek, hogy Isten be tud avatkozni, és meg fogja tudni áldani őket gyermekkel. És igenis, azt mondja Isten igéje, hogy Ábrahám, illetve a Sára erőt nyert a gyerekszüléshez. És Ábrahám is megkapta Istennek az erejét. Tehát ez a reménykedő hit. Miért kapták meg az erőt? Mert ott volt az ígéret, hogy Ábrahám, a te magodat megáldom, megsokasítom a te magodat, olyan sokan származnak tőle, mint az égnek a csillagai, mint a tengernek a homokjai. Tehát ezért ez az ígéretre való ráhelyezkedésnek a példája. Hogy kell ráhelyezkednünk az Istennek az ígéretére, akkor is, hogyha a jelen valóság teljesen ellent mond az ígéret megvalósulásának. Nincs meg a valóságban, a mostani valóságban a lehetősége annak, hogy ez megtörténjen. A világ ezt látja, amit most mondok, mert nem veszik észre azt sem, hogy már jelen van ebben a világban az a szellemi erő, ami ezt a világot, ami az eljövendő világot már készíti elő. Ez az Istennek a szelleme. Sőt, jelen van a világban az az állam, az az ország, amely szintén azt kapta Isten feladatául, hogy az emberiséget, a nemzeteket vezesse bele ebbe az új korszakba. És a nemzeteknek a nagy része, tiszteletkivételnek, ha van ilyen, fogalmuk nincsen, hogy milyen irányba megy a történelem. A politika teljesen más irányvonalat is céltűzött ki maga elé. Nagyon hálásak lehetünk, hogy mégis vannak olyan vezetők, akik ezt a természetes irányvonal mellett még mint opciót figyelembe veszik. De azt gondolom, hogy amiről beszélek, az nem a történelemnek az opciója, hanem ez lesz a valósága. De már az is öröm, hogyha opcióként, lehetőségként nem zárja ki egy világi politikus ezt a lehetőséget. Nekünk pedig az a feladatunk, hogy ne opcióként tárjuk föl az Isten eljövendő királyságot az emberek elé, hanem megmagyarázzuk nekik, hogy miért szükségszerűen ez a valóság. Miért ez a történelmnek a titkos értelme már kezdetektől fogva. Mindig is ez volt az értelme, és ekkor fog megvalósulni igazából az történelem, világtörténelemnek az értelme, és rá fognak döbbenni az emberek, hogy nem volt értelmetlen a történelem, hanem mindig is benne volt ez a rejtett isteni bölcsesség, amit meg lehetett volna ismerni a megfeszített Krisztusban, de ezt az ismeretet megtagadták, illetve elutasították, vagy pedig olyan vallási tradíciókat építettek ki, hogy elrejtették igazából ennek a hosszú távú következményét, például az Istennek a látható uralmának a megvalósulását, a legtöbb történelmi fő irányzatú kereszténység ezt tagadja, nem fogadja el, és ezért nem tudják értelmezni Izraelnek a szerepét sem, spirituális értelemben, üvtörténelmi szempontból, ezért látjuk, hogy állandóan konfliktusok alakulnak ki a tradicionális keresztény és Izraellel kapcsolatos dolgok miatt. Nem értik azokat a döntéseket, például ma például lesz a háborút sem, hogy, és ellenszenvvel viseltetnek Izrael felé, és azt hiszik, hogy az Izrael egy bajkeverő ország. Izraelbe van ez kódolva. Egy olyan titkos bölcsességet kell nekik betölteni, amitnek sokan nem örülnek neki, de olyan helyzetben vannak, hogy ebből nem lehet kiszállni. De ha kiszállnak, akkor a nemzetek között várják a megsemmisítési lehetőségeket újra és újra. Tehát egyszerűen bele van terelve a világ egy olyan kényszerpályára, amiből egyértelműen nem érdemes okoskodni, hanem csak azt kell el is fogadni az embernek, hogy Isten keze van benne. Sok mindennek nem örülünk, ami zajlik hétköznapok során, de reménységgel nézünk a jövőre, meg imádkozunk az emberekért, hogy ne legyenek áldozatok, hanem ismerjék fel az Istennek a kezét,
és tudjon megvalósulni az Istennek a terve a nemzeteknek az életében, minden nemzetnek az életében, mert minden nemzettel kapcsolatosan Istennek jó terve van. De ez ma egy olyan válság gócot alakított ki, hogy nagyon nehéz sokszor ezt kimutatni, kinyomozni, hogy mi a helyes. Tehát nem azonos ez a radikálisan megújult világ, se a jelen világgal, se pedig a tökéletes világgal. Mi változik meg? Először is akkor a leglényegesebb, ami aktuális. Megváltozik a világ politikai rendszere. Ma a politikai rendszereknek a fő jellemzője a nemzeteknek a versengése. Állandóan vagy ezt csinálja a politikát, vagy ezt a versengéset, vagy a hatalomért való harcokat akarják megoldani. És ezért folyamatosan zajlanak ezzel kapcsolatosan a különböző rendszereknek az alakítása, változtatása. Most ugye az egyesítést azért találták ki, azért gondolták, hogy ez jó megoldás, hogy a nemzeteknek a versengését, ellenségeskedését meg tudják oldani, fel tudják oldani, és meg tudják akadályozni, hogy világháború tudjon létrejönni. A szándék jó, tehát jó szándék vezeti őket. Csak sajnos ezt nem lehet így megvalósítani, mert most látható, hogy az integráció nem oldja meg a nemzeteknek a versengését, és a hatalomért, a gazdagságért, továbbra is azt lehet látni, hogy a korrupció az unió egyesítése szünteti meg a korrupciót, nem szünteti meg az egyesítés, a nemzetközi gyűlölködéseket, ellenségeskedéseket, rasszizmus nem szünteti meg, tehát ezek a problémák továbbra is fennmaradnak, továbbra is a nemzetek még az egyesítésben is önérdekeiket szolgálják, és látjuk, hogy az erősebbek jobban tudják érvényesíteni az érdekeiket, mind a gyengéket, gyenge országok, tehát egyáltalán már látni ezek az elmúlt éveknek a integrációjából, hogy nem tud igazságosságon alapuló világot létrehozni, továbbra is fenn fog maradni az önzés, továbbra is meg fog maradni a nemzetek közötti gyűlölködések, versengéseket, tehát nyilván ezt nem azt mondom, hogy engedjük szabadon ezeket a dolgokat, küzdeni kell ellene, hanem itt arról beszélünk, hogy mi a megoldás. Mi úgy gondoljuk, hogy már a megtérés is, hogyha a nemzetek engedik, hogy a názáti Jézus Krisztusnak az evangéliumát szabadon lehessen hirdetni az országokban, nemzetekben, nagyon áldással tud lenni a nemzetek számára. Az emberek megtérnek és megszabadulnak sok bűntől, többek között a rasszizmusból is, és a nemzeti felsőbbrendűségből is megszabadulnak. Nem érzi egyetlen egy nemzet sem, amely elfogadja az evangéliumnak az üzenetét, hogy felsőbbrendűbb a másik nemzetnél, és tudja korlátozni magát, önmérségletet tud tanúsítani. Ez szükség van a keresztény erkölcsre és a keresztény hitre. De ezt ugye elvetették, mert a kereszténységről olyan képük van, amely szerintem téves, de mert sajnálatos módon a kereszténységről való kép a világban hamis. És ez óriási nagy kárt okoz az igazából a tényleges kereszténységnek, hogy egy hamis keresztény kép alakult ki, és ez a hamis keresztény kép tele van olyan problémával, a történelmi bűnökkel, amire tudnak hivatkozni, hogy miért utasítják el, és miért az integrációban miért periférikus szerepet akarnak adni neki. Nagyon nehéz ez ellen vitatkozni, tehát ez egy óriási megoldhatatlan kívást jelent nekünk most, jelen pillanatban. Ezt tudomásul kell venni, és ezért ugye az emberek keresik a modernet, az újat, mert azt látják, hogy a régi az lejárattatta magát, nem hiteles, nem oldja meg a problémákat, hanem maga a problémáknak a része, hanem a forrása. Tehát így fogják fel az emberek, és ezzel ellen nagyon nehéz harcolni, ezért rendkívül fontos lenne, hogy hiteles hívők legyenek, egyéni szinten is, és hiteles közösségek álljanak, és nézzenek szembe a keresztényekből a régi keresztény generációknak a történelmi bűneivel. Akár névlegesek, akár pseudo keresztények, de ezekkel szembe kellene nézni. Ha lenne egy ilyen összefogás a szembenézésben,
ez egy ideális feltételezésem, akkor biztos vagyok benne, hogy nagy változások tudnának beállni a keresztény világba. De hát azért bízok benne, hogy maga az ébredés és a Szentléleknek a munkája azért egy legalábbis, ha nem az egész keresztény világot, de a keresztény világban jelentős réteget meg fog győzni arról, hogy teljesen újraértékeljék, és a kereszténységnek helyreállítsák az eredeti alapjait, mert a korai kereszténységet nem lehet vádolni történelmi bűnökkel. Sőt, a utána jövő második századi kereszténységet se lehet vádolni történelmi bűnökkel. Tehát ezeket le kellene vonni, és ezért kellene bizonyos vallási tradíciót hátunk mögé hagyni, azért, hogy sikeres vagy hiteles tanúságtételre legyen lehetőségünk Jézus Krisztus mellett. Ráadásul kevés az idő, hogy ez megtörténjen, de minden lehetséges annak, aki hisz. De azért ugye nem arról beszélek, mintha nem indult volna el, elindult. És az új kormányzás, az ugye sok igazságosságon és jogszerűségen fog alapulni, ahogy az Izaiás prófétánál olvassuk, az egyik legerőteljesebb profétai fejezet, a 11. fejezet, a 4. vers, illetve már a 2. verszaka, ugye az Úr szelleme nyugszik rajtam, bölcsességnek, értelemnek a szelleme, tanásnak, hatalomnak szelleme, ismeretnek, félelemnek a szelleme. Ez a Mesiás. És gyönyörködik az Úr félelmében, nem szemeinek látása szerint ítél, nem a füleinek hallása szerint bíráskodik, hanem igazságban ítéli a gyöngéket, tökéletességben bíráskodik a föld szegényeit, megveri a földet szájának a veszélyének és ajkainak a leheletével megöli a hitetlen. Derek a övezője igazság, vesének övezője hűség. Tehát ez miről szól? Arról, hogy igazságosság és jogon fog alapulni a kormányzás. Mondják ezt most is, de nem tudják megvalósítani. De Krisztus meg tudja valósítani, mert egy nagy kataklizmán kell átmenni a világnak éppen azért, hogy ez meg lehessen valósulni, és az Úrnak megvan erre az eszközei, hogy az emberiséget ilyen módon megtisztítja. A népét is megtisztítja, és a nemzeteket is megtisztítja, és utána fogja a kinyilatkoztatni magát, tehát az evangéliumnak a következő, úgymond a ígéret kosaraban lévő programok ekkor fognak beteljesedni. De kikerülhetetlen az sajnálatos módon az emberiségnek ilyen módon való megtisztulása. És ezt célozza a jelenések könyvében található események, a nagy nyomorúság előtte lévő események, és így tovább. A hét pohár, a hét pecsét, és a hét trombita, amelyekkel kapcsolatosak a különböző beavatkozása Istennek, ezek mind azt a célt szolgálják, hogy a világot előkészítsék Isten királyságára, Isten királysága számára. Tehát ezek pozitív célú ítéletek, ugye ezért hangsúlyozza a Szentlélek, hogy ne szolgáltassuk ki magunkat a harag napjára, hanem készüljünk fel erre az isteni beavatkozásra, és ezt kell megteremteni ennek a lehetőségét. A új gazdasági rendszer jön létre. A mai gazdasági rendszereknek az egyenlőtlenség, a kizsákmányulás, a bizonytalanság, és hát nagyon sok helyen sajnos óriási nyomorba élnek az emberek, elképesztő, milyen mély szegénység van a világ jelentős részében. Ez meg fog szűnni. Tehát egy új gazdasági rendszerben a biztonság stabilan lesz a rendszer, igazságtalanság megszűnik, egy igazságos elosztásra fog sor kerülni, és sok helyen beszél a Biblia jólétről. A föld termékenysége is ebben nagy szerepet játszik, hogy megszaporodnak a jólét, illetve ahogy mondja az egyik Ámos profétánál, például a 9.13. verszak, azt mondja, hogy íme napok jönnek, azt mondja az Úr, ott éri a szántó, az arató, szőlőtaposó, a magvetőt is, a hegyek mustal csepegnek, halmok pedig mind megáradnak. Ez is egy profétai kép, tehát arról szól, hogy a földnek a termő ereje meg fog újulni, ezek a problémák meg fognak szűnni, mind az energiaválság,
hogy hogyan fog megszűnni, nem tudok erre magyarázatot adni, de meg fog szűnni, tehát egyetlen egy országnak sem lesz meg a lehetősége arra, hogy a világot zsarolja. Se Iránnak, egyetlen egy iszlám országnak sem, se Egyesült Államoknak, se Oroszországnak, egyetlen egy országnak nem meg lesz a lehetősége arra, hogy gazdasági területen vonatkozásban zsarolja a nemzeteket, vagy az emberiséget. Természetesen munka alapú lesz a gazdaság, de egészen más alapon fognak dolgozni, és a munka nagyon jövedelmező lesz. Joel Profita is mondta, hogy amit a szöszkő cserebogár hernyó tönkretett, azt kárpótolni fogja az Úr, és az nem csak a keresztény életre vonatkozik, sőt, ez csak ilyen átmeneti, ami az életünkre vonatkoztatjuk, de igazából a beteljesedése a következő korszakban lesz, szó szerint be fog teljesedni a Joel 2:23-26 közötti ige, és ugyanez másút is tapasztalható, tehát hogy a gazdasági rendszer teljesen más lesz, igazságos lesz. Nyilván lesznek különbségek, de a különbség igazságosak. Most a nagy probléma, hogy a különbségek jelentős része nem igazságosságon alapul. De igazságosság lesz a Földön, mert egészen más képpen fognak nyilván az emberek ott a képességgel is rendelkezni, a munkához való viszonyban is lehet, hogy lesznek különbségek, és így tovább. Tehát nyilván lesznek különbségek. Nem az a probléma a különbség, hanem az a probléma, hogy a különbségek nem az igazságosságon alapulnak. Ha igazságon alapulnak, akkor ezt el fogják fogadni a következő korszakban. Ez nem fog okozni feszültséget. Ami rendkívül fontos, a kulturális rendszernek a megváltozása. Mert a kulturális rendszer az igenis ma nagyon nehéz, kényes kérdés, mert a művészet az föl van magasztalva, tehát szintén isteni rangra, ez a görögöktől származik, és ezt ugye fedezték fel utána a reneszánszkortól, stb. Újra megújították a művésznek ezt a szakrális és természetfölé küldetését. Semmi küldetése nincs ilyen a művészetnek, szeretném hangsúlyozni, rendkívül negatív szerepet játszik abban az esetben, hogyha olyan irodalmi alkotásokról, vagy művészi alkotásokról van szó, amely identitásválságot hoz létre az emberekben, tehát akár a teremtményi mi voltját az embernek, akár a megváltoztatottságát az embernek alása, például az örök értékeknek a relativizálása, a szeretet, hit, stb., tehát a bibliai értékekre vonatkozik, ennek a tagadása, a relativizálása, például az erkölcsi normáknak a relativizálása, például ma a törvénytelenségnek egyik fő közvetítő eszköze ma a kulturális termékek. Hát ezért nagyon nehéz ezzel megbirkózni. Ez okozza ma a gyermeknevelésekben is a nehézségeket, mert a közösség oldalak is sok kulturális terméket tartalmaznak, amely erkölcsi relativizmust vagy identitási válságokat mélyítenek a gyerekekbe, tehát teljesen más dolgokat tanítanak az emberről, az erkölcsről, a világról, a rendről, a hatalomról, a rosszról, mint az Isten igéje. Tehát ez a probléma. Tehát ez olyan nagy ellentét, ami szerintem még jelen, szintén egy olyan terület, amiben a keresztények hát félnek. A mostani világi kulturális rendszert úgy, ahogy van, a nagy részét elutasítani. De mondjuk ki az igazságot. Ez úgy, ahogy van a nagy része, ez meg fog szűnni néhány, nem azt mondom év vagy évtized, de rövid időn belül. Tehát ezek egy se kerülnek be. Ezek a kulturális termékek mind megszűnnek. A szórakoztató zenével együtt minden. Tehát ez lehetetlenség, hogy az Úr eljövetele után ezek túléljék. Egy biztos, hogy csak olyan kultúra fog lenni a következő korszakban, amely értékrendje egységes lesz, harmonizálni fog a kinyilatkoztatással, tehát igenis lehetséges ilyen művészet, lehet ilyen kulturális élet, amely Isten dicsőíti, mert elképzelhetetlen, hogy a kultúra megmarad függetlennek,
és az a filozófia, hogy egy művésznek sokkal nagyobb szabadsága van, mint egy átlag embernek, ez meg fog szűnni, tehát ez nem fog működni. Ezzel szembe kell nézni. Ez, mondom, hogy ez egy olyan szent tehén, amivel nagyon nehezen tudnak az emberek, keresztények is megbirkózni, mert azonnal nekik ugranak, azonnal primitívek, barbárok, stb. De hát ez a helyzet, hogy a mai kulturális termékek nagy része az értékek tagadásán áll, vagy az értékeknek a relativizálását közvetíti, és rendkívül nagy felelősség terheli azért, hogy ekkora nagy erköstelenség és törvénytelenség jellemzi a mai világunkat. Tehát a kulturális rend is meg fog változni, rendszer is megváltozik, és ugye ezért mennek a nemzetek, mert a mai kultúra akadályozza például a Bibliának a megértését is nagyon erőteljesen, idegenítti el az embereket Istentől, a gyülekezetektől, teljesen megvan, olyan magaslatokat és börtönt erődítményeket építettek fel az emberekben, hogy az emberek el is hiszik, hogy úgymond kultúrlények, hogy nekik van igazuk, és a Isten igéjét tekintik ilyen barbár dolognak. És ezért ne csodálkozzatok, amit az Izajás proféta mond a második fejezet harmadik verszakában, hogy eljönnek sok népek, mondván gyertek, menjünk fel az Úr hegyére, Jákob Istennek a házába, megtanítsa minket az ő utcaira, járjunk az ösvényén, mert tanítás Sionból jön, Jeruzsálemből az Úrnak beszéde. Itt nem csak a vallásról van szó, hanem arról, hogy azokat az alapigazságokat, értékeket tanulják a nemzetek, amelyre majd fog épülni az új kultúra. Én az új kultúrába hiszek. Ma nem tudnak engemet semmilyen nagy befolyást gyakorolni a mostani kulturális tekintélyek, mert azt látom, hogy teljes mértékben a mostani divatos kulturális irányzatok az teljes mértékben mennek szembe a kinyilatkoztatással. Szinte érzik a végnapjaikat, nekem ez a véleményem. Mert szinte esztelenséget is látok bennük, hogy annyira szélsőségesen és radikálisan próbálják elvinni az embereknek a gondolkozását, hogy ez, én úgy gondolom, hogy számukra ez a végjáték. Tehát ez mutatja, hogy kevés az idő. Mert ebből nem tudom, hogyan lehet ebből kikerülni. Ez a kulturális leépülés. Tehát, hogy ebből mi tud kijönni, ez egy olyan mély pontra kezd el jutni napjainkban, amiből csak az egésznek a megtagadása származhat. Mert ennél mélyebben már jóvá lehet, a pokolban lehet leszállni. Tehát ennél mélyebben már nem lehet lemenni, amikor a színházi előadásokon a legkeményebb pornót mutatják be, és átalakítják azokat a klasszikus műveket is, a Shakespeare-nek a darabjára gondoltok, amiben azért vannak emberi értékek. És a görög kultúrában is, meg voltak Európában is olyan irodalmi alkotások, amely igyekezték művelni az emberi jellemet, és nem akkor az emberi aljasságra építették fel a népszerűségüket, vagy a támogatottságukat. De ma nem látom ezt, tisztelet a kivételnek, ha van, nem, semmiféleképpen nem akarom azokat megbélyegezni, de azt tudom mondani Isten igéje alapján, hogy az érték tagadó alapon álló kulturális termékek nem fognak fennmaradni. Semmi olyan kulturális termék nem fog megmaradni, akár közvetlenül, vagy közvetetten a bűn propagálja. Következő vallási rendszerekben szintén radikális változást eredményez, megszűnik a pluralizmus a vallásban, politeizmus, ateizmus. Egyszerűen nem azért, mert diktatúra jön, hanem egyszerűen az igazságnak az ismerete, olyan elementális erővel fog hatni az emberekre, hogy nyilvánvalóvá válik a hamis és hazug vallásos állítások. A most még, különösen most ebben a korunkban virágoznak a hamis, alaptalan, hazug vallásos állítások. Tessék, csak újra utalok a közösségi oldalakon, rengeteg hamis vallásos állítás van. De ezek virágoznak. Ezek addig tudnak megállni, fennmaradni, hatni, amíg a tényszerűen nem jelenik meg az igazság ezen a területtel kapcsolatosan. Jézus Krisztusnak a megjelenése az kihúzza az a talajt.
az iszlám alól kihúzza a talajt, a keleti vallások alól, minden kultusz alól kihúzza, mert fehér-feketén látják, hogy ez az ember itt volt, meghalt, föltámadott, él, és valószínűnek tartom, hogy a kereszténységnek is nagy változáson kell keresztül menni, mert biztos, hogy a maga a jelenléte, a valósága a kereszténységben is óriási változást fog eredményezni, át fogja alakítani. Hát sok minden, a tradíció az meg fog szűnni. Tehát hatalmas nagy átalakulás lesz. Nem lesz politeizmus, ahogy mondja Zakariás proféta, egy úr lesz, egy neve lesz a földön, őt fogják, mert nincs értelme. Hát most kiderül, hogy ő föltámadott, ő az, aki megoldja az embereknek a problémáját, megértik az emberek a megfeszített Krisztusnak az igazságát. Meg kell érteni, hogy egy olyan agnosztikus szituáció van már 2000 év óta, vagy évezredek óta, hogy nem tudjuk exakt módon bebizonyítani mi az igazságunkat. És ez viszont megadja a legitimációját, hogy különböző vallási kísérletek történjenek. És ezért megengedi Isten a vallásokat. Megadja a legitimációját, hogy különböző vallási kísérletek.

gondolok, akik azt gondolták, hogy a saját korukban föl lehet számítani a különböző vallásokat, az Isten ellenes. Mert ezt Isten de facto, tehát maga mint tény, ezt megengedte. Azért, mert meghagyta a világot bizonytalanságba, azért, hogy a hit igazsága által üdvözüljenek az emberek. És amíg a hit igazsága szerint üdvözülnek az emberek, addig meg kell érteni azt, hogy ez okoz bizonyos emberekben bizonytalanságot, kétséget, mindaddig, amíg a Szent Szellem egyértelműen nem ad nekik bizonyságot. És sok ember, nézzük meg a tradícióját, nemzeti hátterét, családi hátterét, stb. Nem azért, mert nem akarják megismerni az igazságot, nem azért utasítják el az igazságot, hanem egyszerűen a tradíciójuknak a fogja. És ezt messze menőkig Isten irgalomként tudomásul veszi, az a tudatlanságot. Nem azt mondom, hogy teljesen megbocsátja, hanem úgymond elnézi, figyelembe veszi, hogy egy nagy tudatlanság van most a világban. Egyrészt a történelmi tradíció is ebben szerepet játszik, a názáti Jézus Krisztus keresztjével kapcsolatosan. Ezért tehát nekünk türelmesnek kell lenni, nem megszüntetésre kell tenni a hangsúlyt, hanem arra kell tenni a hangsúlyt, hogy a kereszténység hiteles legyen, vonzó legyen. A vallások közötti versenyben is elsőbbségre tudjon szert tenni. És ezt nem tudjuk elérni emberi erővel, szintén újra csak arra tudok hivatkozni, ez csak a Szentlélek által lehetséges, hogy ez a pluszunk, meg a názáti Jézus Krisztusnak a személye. Ezért kell ráhagyatkozni. Ha emberi módon nézünk, akkor nem tudjuk spiritualitás területén a buddhizmussal, meg a keleti vallásokkal felvenni a versenyt. Legyünk józanok. Mert őnekik van egy olyan 3000 éves tradíciójuk, állandóan ezen gondolkodnak, hogy rengeteg spirituális tanításaik vannak. Ha kihagyjuk Jézus Krisztus és a Szent Lelket, ne felejtsétek el. Tehát emberi módon nem lehet. De ha középre tesszük Jézus Krisztus és a Szent Szellemet, akkor ezek a dolgok megoldódnak. Tehát nem bizonytalanodunk el a keleti vallásokkal kapcsolatosan, amikor látjuk, hogy spirituálisabbak, a embereket hoz létre. És ugyanúgy mást el tudok mondani más vallásokkal kapcsolatban. Ne értsetek félre, ugye nem értetek félre, nem a vallási megalkuvást hirdetem, hanem arra hívom fel a figyelmet, hogy Isten nagyon jól tudja, hogy a hit által való igazság, vagy a hit által való Isten ismeren, az törékenyé teszi a kereszténységnek ilyen módon a helyzetét, és lehetőséget ad arra az embereknek, hogy keressék a természet fölöttit. Nekünk kellene hitelesen bemutatni, hogy a természet fölöttit hogy kell keresni. Ne illegálisan hatoljanak be a sátán fenthatóság alá a területre, de ahhoz a keresztényeknek szintén természetfölötti erővel kellene rendelkezni, hogy vonzónak bemutatni az Istennek az erejét. Egész biztos, hogyha olyan erővel, hatalommal rendelkezünk, mint Jézus Krisztus, akkor nagyon sok okult ember leteszi a kezét. De hát azért nézzük meg, a szamariai történet ebből a szempontból érdekes. Nem vádolhatjuk, meg hibáztathatjuk se Filip evangelistát, se Péter apostolt se, hogy nem hitelesen mutatták be. De hitelesen mutatták be Isten országát. És mégis ugye az az ember, Simon mágus, csak azért akar bekeveredni ebbe a kereszténységbe, illetve Isten természetüti erejébe, Isten országának az erejébe, hogy az ő meglévő erejéhez hozzátegyen még egy isteni erőt. Tehát szinkretizmusnak volt a hiva. És ezzel is szembe kellett nézni. Óriási kihívást jelentett ez az első században a keresztények számára. De a keresztények nem nyafogtak, hanem továbbra is fontosnak tartották, hogy a Szent Szellemmel betöltekezzenek, Szentlélek erejét hordozzák, mert másképpen nincs esélyük ezekkel a vallási vetekedésekben, hogy meg tudjanak állni. És ma látjuk, hogy milyen keveredés kezd kialakulni, éppen azért, mert belátják a keresztény világ részéről is sokan, akik természetes szinten állnak, és a gyülekezetek természetes szinten vannak, hogy nem tudják ezt a harcot győzelemre juttatni, és nem akarnak agresszívak lenni, nácik lenni, fasiszták lenni, fegyverrel nem akarják kényszeríteni a vallási világképüket. Ezért ugye elkezdődött egy világméretű keveredés. De ez sem megoldás. A megoldás

Tudás, újra mondom, az lett volna, hogyha visszatérünk Isten igéjéhez, újjászületés, bűnnek az elhagyása, a Szent Szellemmel való betöltekezés, Szellemben való szolgálat, nem látok más megoldást. Csak a korai egyháznak a példáját, pozitív példáját látom megoldásnak. És ezért látjuk azt, hogy a második világháború ugye egyértelművé tette, meg a történelemnek a tanulsága, hogy se keresztes háborúkkal, semmilyen más erőszakkal nem lehet a kereszténységet terjeszteni. Ha átmenetileg, ha érnek is el, úgymond győzelmet, de ez kétséges, de mindenféleképpen kontraproduktív hatása van az egésznek. És ez az oka annak, hogy ugye nagyon le van járatva a kereszténység, ilyen módon globálisan világméretekben. De azt is látjuk, hála Istennek, hogy ahol a Szentlélek működik, ott viszont sok más vallásból lévő emberek jönnek elfogadni Jézus Krisztust. Másképpen nem tudok magyarázni, hogy például Koreában miért növekedett olyan nagy létszámban a kereszténység, Indiában is azért zajlanak az evangelizálások, tehát azt gondolom, hogy zajlik ilyen szempontból is olyan pozitív folyamatok, amelyek az Istennek a megoldása is a jó irány fele mutatnak. Tehát a Szentlélekkel való betöltekezés, ez rendkívül fontos, és a Szellemben való járás. Akkor még egy nagyon fontos, amit általában panaszkodnak az emberek, az igazságszolgáltatás. Ugye ma rendkívül torz, lassú, manipulálni lehet az igazságszolgáltatást hatalom részéről, más részéről is. És látjuk, hogy azért sok büntetlen gonosz ember marad, különösen, hogyha a felső szinten vannak, tehát nem történik meg az az igazságszolgáltatás, aminek meg kellene történnie. Tehát ez is megváltozik, és ráadásul nagyon gyors lesz az igazságszolgáltatás a proféciák alapján, mert fehér-feketén kiderül azonnal, mert azonnal kézzelfogható exakt igazság van, tehát akár a 10 parancsolatnak az igazsága, tehát a társadalmi igazságok egyértelműek, tehát evidenciaként van jelen a társadalomban, úgyhogy nem lehet nagyon okoskodni, hogy meg manipulálni a dolgokat, mert gyors lesz. Hát ezzelről beszél ugye például Izajás próféta 65. verszakban, hogy a bűnös 100 éves korában hal meg, vagy 100 éves korában áll meg. És akkor még ifjú ráadásul. Tehát itt arra lehet következtetni, hogy mivel hogy nagyon nagy lesz az igazságnak az ismerete, és az igazságosságról is, nem csak az ismeret, hanem annak a valósága is, ezért az igazságszolgáltatás sokkal gyorsabb lesz, és sokkal igazságosabb lesz. Egyébként ezt mutatja a Gog-Magog háborúnak a gyors lezárása is, hogy nem csak lázadásról beszélünk, mert nem fog tudni háború kitörni, csak lázadás lesz, de Isten nagyon gyorsan beavatkozik. Most ugye erre korszakban látjuk, mert ne csak azt nézzétek egyén is az államviszonylátába, hanem nemzetközi szinten is nézzétek meg, hogy nem tudnak az igazságszolgáltatások megvalósulni, mert a nemzeti jogot hát úgy alakítják a nagyhatalmak kényük kedve szerint, ahogy akarják. És különösen most, amikor újra az erőből való politizálás kezd dominálni. Ahogy a 65. fejezet 20. verszakban mondja, először ugye a hosszú életről van szó, de az igének a második szakasz mondja, mert az ifjú 100 esztendős korában hal meg, a bűnös 100 esztendős korában átkoztatik meg. Tehát a bűnös 100 esztendős korában átkoztatik meg. Ez nem azt jelenti, hogy nagyon nagy lesz a bűn, hanem korlátozott lesz a bűn, de a bűnnel kapcsolatos, a bűnelkövetéssel kapcsolatosan nagyon gyors lesz az igazságszolgáltatás. Tehát az igazságszolgáltatás. A természet is nagyon megújul, erről beszéltünk, hogy erőteljesen nagyon korlátozott lesz a természeti káosz, például a természeti katasztrófák nagy része megszűnik. Tehát nyilván lehetnek ellentmondások,
mert a katasztrófák már egyelőre nem tudjuk belátni, nehéz átlátni, hogy a sátán hierarchiája milyen szerepet játszik. De ha sátán 1000 évig len van a mélységbe, abiszoszba, tehát feltételezhetően, tehát olyan dolgok nem lesznek, mint földrengések, tehát ilyen és más ilyen katasztrófák, ezek meg fognak szűnni, tehát a természet is harmonikusabban fog működni, tehát minimális lehet a természet folyamatában a zavar. Ezzel nem azt akarom mondani, mert nem tudom, hogy a katasztrófákban milyen szerepet játszik a sátán hierarchiája, de nem lehet kizárni. A Bibliában úgy tűnik, hogy a természetnek harmóniája lesz, harmonikusan fog működni, maga az élővilágban is sokkal nagyobb harmónia lesz, az állatvilág, magyar emberek között, ragadozók emberek között is úgy beszél a Biblia, hogy béke fogja jellemezni az embereket. Sokkal minőségibb életkörülmények között fognak élni az emberek, mint most, tehát ilyenek megszűnnek, mint járványok, világjárványok, betegségeknek a nagy része megszűnik, és ez az oka annak többek között, hogy olyan körülmények alakulnak ki, hogy az embereknek az élet időtartama nem a megváltottak, meg teljesen, akik már megnyerték a halhatatlan, romolhatatlan életet, mert azok számára ismeretlen lesz már a betegség, de akik még természetes testtel rendelkeznek, azok hosszú ideig fognak élni, mint a fák. És a fáknak is az élet időtartama tehát eltérő. Tehát ezzel csak akartam nektek jelezni, hogy a millenniumi következő korszakban Krisztus központú lesz. Ezért ne féljél attól, hogyha már most Krisztus központú életet fogsz élni, mert ezzel az életmódoddal egyéni szinten te már egy fajta bizonyság vagy itt ebben a jelen való világban az eljövendő korszak mellett. És közösségi szinten is ez a célunk. Hogy reménység szinten, ismeret szinten, látomás szinten és maga a világértelmezés szinten nem dogmatikusan kell magyarázni, ezeket csak azért soroltam fel, hogy milyen alapvető változásokra kerül sor, hogy látásotok legyen, hogy nem szabad a mostani korszakban tapasztalható problémákat eltuloznunk. Ezek meg fognak változni. Mi is törekszünk azon, hogy minél többen pozitívan hassunk rá, hogy jó változások alakuljanak ki ezekben a problémás dolgokban, de radikális változás fog állni a világban, Názáreti Jézus Krisztus visszajövetelével, és radikális jobb világban fognak élni a nemzetek. És alapvetően Krisztus-centrikus nemzetek lesznek, tehát Zakariás 14-et sokszor olvastátok, vagy ha nem, akkor olvassátok. Tehát a sátorok ünnepe, hogy világ ünnep lesz, ez is azt mutatja, hogy Krisztus-centrikus lesz. Szentléleknek mondtam, hogy uralma megvalósul, mert beteljesedik, hogy minden testre kiönti az Úr a Szent Szellemet. Ez nem azt jelenti, hogy nem fognak bizonyos emberek vétkezni a Szentlélek ellen. Látjátok, hogy most is sokan vannak olyanok, akik betörtekeznek Szentlélekkel, és utána vétkeznek ellene, de sokkal kevesebb lesz a Szent Szellem elleni vétkezés, mint most. Amikor Jézus azt mondja, hogy akik a Szent Szellemet káromolják, azoknak nem bocsáttatik meg a bűnük se, most se a következő korszakban. Ez viszont azt jelzi, hogy a következő korszakban is lesz a Szentlélek ellen bűn káromlása, szidalmazása előfordulhat. De például a Gog-Magog háborújában résztvevőknél valószínű, hogy ez fog megtörténni. Ezért mondja Jézus Krisztus, hogy nem lesz bűnbocsánat a következő korszakban sem a Szentlélek ellen elkövetett vétkek ellen, vagy ilyen szidalmak, rágalmak ellen. Tehát ilyen lesz, de semmiféleképpen nem szabad a mai helyzetet kivetíteni a jövőre, mert nagyon korlátozott lesz a bűn, és nagyon-nagyon nagy térhódítása lesz az igazságosságnak, Isten ismeretnek, és a Szent Szellemmel minden ember fog találkozni, aki kegyelmet kap a túlélésre, és belépést kap a következő korszakba,
és megvan a lehetőségük nekik sokkal nagyobb, jobb körülmények között, mint nekünk, hogy szellemben éljenek, szellemben járjanak, ne vétkezzenek, tehát sokkal könnyebb lesz az igazságot követni nekik, mint most. Hát ezért irgalmas az Úr, és ezért az Úrnak a visszajövetele, a soron követő visszajövetele pontosan azért a szentekért történik meg, akik ilyen nehéz körülmények között is az Úr mellett hűségesek, és az Úr mellett kitartanak. Tehát ezért jó reménységünk lehet, hogy ebben a elragadtatásban, tehát ezért fogunk részesülni, mert egy nehéz körülmények között, megpróbáltatások közepette is az Úrhoz hűségesen élünk. És ezt kívánom. De újra azt szeretném mondani befejezésül, hogy nem erővel, nem hatalommal, hanem azt mondja az Úr az én szellememmel. Nagyon-nagyon fontos profétai kép, sokszor idézik is, de a gonosznak a lerombolásában kulcs szerepet játszik, hogy ahogy aki lerakta az Úrnak a házát, alapját, a fundamentumot, halálával, föltámadásával, az rakja rá erre a házra a csúcskövetet, fejezi be a Isten népének és házának az építkezését, hogyan? Az eljövetelével is, a föltámadásával. Tehát nekünk pedig addig ebben a házban, szellemi házban végeznünk kell Isten dicsőségére a munkát, azért, hogy azt mondja az Úr, amikor eljön, hogy jól van, jó és hű szolgám. Kevesen voltál hű, de sokra bízlak ezután. Kívánom, hogy mindenki számára ez legyen az üzenet, hogy sokat adjon az Úr.

Spirit FM 92.9, az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek és a dallamok összekötnek.
1: Úgy is van.

Műsorajánló. EMI és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az EMI ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. EMI és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Média.

0: sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: A Start Plus az sokszor ilyen szolgáltató műsor is egyúttal. Most is így vagyunk ezzel. Gulyás Gergely a vendégünk, a védő és dekorációs termékvonal felelős a MAPEI Kft-nél. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Ugye, hogy ez így eléggé hivatalosnak tűnt, és nem volt túlságosan barátságos a néven kívül, de barátságosra tesszük, mert most egyelőre meleg van, de majd jönnek a hidegek, reggel már lehet is érezni. Hirtelen felmerül a kérdés, hogy szigetelni kéne. De az egész házat ennyi idő alatt nem lehet. Hol érdemes elkezdeni, az egészet nem tudjuk szigetelni?
2: A legfontosabb dolog, hogy kezdjünk ott, hogy teljes rendszert vásároljunk, lehetőleg egy gyártó által forgalomba hozott komplett hőszigetelő rendszert. Innen indulunk.
1: A rendszer alatt mit értünk? Nézzük az elemeit.
2: A rendszer alatt azt értjük, hogy ezek különböző alkotóelemek, amelyek össze vannak építve. Ugye manapság már bármit meg tudunk rendelni, kanapénkon ülve, telefonnal a kezünkbe, a házunknak a kapujához, de nagyon fontos tudni, hogy a hőszigetelés esetében itt akkor nem rendszert rendeltünk, hanem csak egy hőszigetelést. A hőszigetelő rendszer az azt jelenti, hogy a gyártó összeépíti azokat az alkotó elemeket, amelyeket ő előzetesen megvizsgál arra, hogy a rendszer elemei lehessenek, ezeket minősíti, megvizsgálja, és megfelelteti a törvényi és szabványi előírásoknak, és ennek a bevizsgált rendszernek a biztosítéka a rendszer garancia. Ha én a kanapémon ülve összevásárolok egy hőszigetelést, és beállítom az opciót, hogy legolcsóbb, azt föl tudom rakni a homlokzatra, még hőszigetelni is fog. A baj az akkor lesz, amikor bármi probléma lesz ezzel. Megreped, kifakul, elválik az alapfelülettől, mert ebben az esetben nem tudok hova fordulni a reklamációs problémámmal. Míg egy rendszer esetében a gyártó irányába ezt jelzem, akinek egyébként törvényi kötelessége kezelni az én reklamációmat.
1: Hogyha itt falszigetelésről beszélünk, és mondta a legolcsóbbat, nagyon nagy a különbség a legolcsóbb és a legdrágább között? Ténylegesen?
2: Alapvetően nem. Tehát a mai energiaárak, kivitelezési költségek és az egyéb járulékos dolgokat összehasonlítva nem ér annyit az egész, mint hogyha valamit összeválogatva felépítek a homlokzatomra, amiről kiderül, hogy nem működik, azt lebontani, megsemmisíteni veszélyes hulladékként, újra felépíteni másodszor egy jót, és azt a rengeteg munkadíjat kifizetni, a végén ez sokkal drágább lesz.
1: A kádárkockákat szoktuk elrettentő példának emlegetni, hogy ugye úgy épültek fel, hogy alig volt valami szigetelés, gyakorlatilag a vak alatt szigetelt.
2: Így van.
1: Egy ilyen klasszikus, mondjuk 80-100 négyzetméteres kádárkocka szigetelése az nagyjából mennyi pénz ma?
2: Ez nagyon sok mindentől függ. Függ attól, hogy milyen vastag hőszigetelést rakok fel, milyen szint rakok fel.
1: Vegyük komolyan magunkat. Tehát ha csináljuk, akkor csináljuk komolyan.
2: Csináljuk jól. Oké. Uh-huh. Tehát, hogyha egy olyan rendszert rakok fel, ami ténylegesen működik, megnézem az optimális pontot, hogy mi a falazatnak a legmegfelelőbb vastagság, és azt kiválasztva építem meg, akkor ha 200 négyzetméterről beszélünk, akkor a munkadíj az körülbelül 3 millió forint lesz plusz áfa, az anyagköltség az olyan 1,2 millió plusz áfa. Tehát ez egy ilyen 4-4,5 milliós beruházás.
1: Erre kellene állami támogatás folyamatosan, hogy legyen, hogy ez nagy tempóban működjön ez a dolog. Erről most szó van megint?
2: Igen, hallottam én is, és nagyon reméljük, hogy elindul.
1: Hogyha abba gondolunk bele, hogy mennyit költünk mondjuk a gázszámlára, ez elég gyorsan megtérülő beruházás lehet. Ezt érdemes összekötni mondjuk egy jó tetőszigeteléssel, egy padlásszigeteléssel, ha van padlás a házban?
2: Abszolút, abszolút megéri, sőt, a legutóbbi támogatás alkalmával ezeket össze lehetett vonni, tehát volt arra lehetőség, hogyha csináljuk, akkor csináljuk komolyan, hőszigetelés, nyílászáró csere, tetőfödém szigetelés. Ez a három alkotó eleme a háznak, ahol a leges legtöbb energiát meg tudjuk takarítani, és ezt a hármat összevonva lehetett egy energetikai megtakarítást ugye értékesíteni. Mindenképpen a lehető legtöbb dolgot cseréljük ki.
1: A nyílászáró csere nyilván a szigetelés előtt van, mert hogy másképp elég furcsa lesz, szétverjük a házat kétszer.
2: Igen, pontosan. Tehát, hogyha eltervezzük, hogy akkor most energetikailag felújítunk, akkor érdemes a nyílászáróval kezdeni, mert ugye az kívülről rombol. Utána belül a kifestett nappaliba szétvésni az ablakkeretet, az nagyon fájdalmas látvány is, meg a háziasszonyok se örülnek neki nagyon. Kezdjük a nyílászáróval, utána már mehet a homlokzat és a tetőfödém szigetelés.
1: Ha belegondolunk, mindannyian egy kicsit értünk ehhez is.
2: Mindenhez.
1: Mert hogy van véleményünk arról, hogy szép a ház, nem szép, hogy kéne kinéznie, milyen vastag ez a fal, stb. De ehhez érdemes, mielőtt bármit eldöntünk, kihívni egy szakembert?
2: Mindenféleképpen. Ha energetikai megtakarításra törekszünk, tehát van valamilyen olyan támogatás, amit igénybe szeretnénk venni, és annak meg kell felelni, akkor mindenféleképpen energetikussal konzultáljunk először. Hogyha csak maga a beruházás a cél, akkor viszont egy kivitelező az, aki nekünk ebbe segíteni tud.
1: Az, hogy milyen vastag legyen, ugye mondta itt az elején, például azt el kell dönteni, hogy milyen szigetelésről beszélünk. Azt egy energetikus fogja nekem megmondani okosabban, vagy egy kivitelező, aki látott már karomvarjút?
2: Attól függ, hogy mi az, ami a cél. Tehát, hogyha energetikai megtakarítás a cél, ahol meg van határozva, hogy ezt az energetikai megtakarítást el kell érni ahhoz, hogy mi támogatást kapjunk, ott már a falazathoz hozzárendelődik automatikusan, hogy mit rakhatunk fel. Ha nincsen ilyen, csak azért szeretnénk szigetelni, mert meg akarjuk takarítani a fűtés vagy a hűtésszámlákat, akkor első körben meg kell néznünk a falat, mert eltérő falazatok vannak, eltérő hőszigetelő képességgel, vagy hőmegtartó kapacitással, vagy hőtároló kapacitással, és eltérő páraáteresztési képességgel. Ezekhez mind-mind más típusú hőszigeteléseket kell hozzárendelni, más-más vastagságban, és mindenféleképpen kell, hogy konzultáljunk, mert ha csak a hasunkra csapunk, és nekiállunk szigetelni a nagyvilágba, akkor lehet, hogy nagyobb problémát okozunk a végén, mint azt mi gondolnánk.
1: Hogy változik a világ meg az életünk ebben az összefüggésben is? Régen a hőszigetelés az azt jelentette, hogy nem megy ki a meleg a házból.
2: Igen.
1: Ma meg az is jelenti, hogy nem jön be a meleg a házba, ugye?
2: Igen. Igen,
1: ezek ugyanazok az anyagok?
2: Abszolút, persze. Tehát az, ami nem engedi télen kihűlni a házunkat, az nem engedi nyáron felmelegedni sem. Ugye ez nem egy csodaszer. Minden falazatnak attól függően, hogy miből van, van egy hőtároló kapacitása. Azzal, hogyha hőszigetelést építünk erre a falra, ezt a hőtároló kapacitást növeljük meg. Ugye nyáron, ha van légkondink, akkor bent ugye a hideget tárolja nekünk sokáig, hogyha télen fűtünk, akkor meg a meleget. Ugye minél jobb a hőszigetelés, annál később tud kihűlni, vagy felmelegedni a fal.
1: Na hát ez is egy szempont, gondolkozzunk el rajta. Gulyás Gergely, MAPEI, köszönöm szépen.
2: Én is köszönöm szépen.
0: 1911. október végén Joseph Pulitzer végrendeletében hatalmas összeget hagyott a New York-i Columbia Egyetemre, amellyel megalapozta a róla elnevezett, máig legrangosabb amerikai újságírói és kulturális kitüntetést. Melyik európai országban született ez a világhírű sajtómágnás? Start 1. Magyarország. Start 2. Ausztria. Heti nyereményünk egy 50.000 forint értékű AI keresési láthatóság elemzés a www.seo101.hu felajánlásával. Nyereményünk egy 3 havi kataláz őszülés elleni étrend kiegészítő kapszulacsomag a kataláz.hu felajánlásával. Valamint nyereményünk egy karton üveges Csintao lágersör a Csintao Sörök magyarországi disztribútora a BLZH Union Kft. Felajánlásával.
1: Itt vagyunk a folytatással, könyvekről fogunk beszélni, az mindig öröm, és hát 31. alkalommal rendezték meg a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivált, volt neki új helyszíne,
3: a
1: Hung Expo, és itt van velünk a szervező, rendező, főnök, a Gál Katalin, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének elnöke, örülök, hogy itt van.
3: Köszönöm.
1: Igazából ilyenkor mindig azt nézzük, hogy mik az újdonságok. Tehát, hogy kitől mi jelenik meg, mert hogy ez egy exkluzív lista, jó ránézni. De közben egy igazi könyvbarát, az a régiek között is tallózott, kiraknak mindent ilyenkor. Egy óriási seregszemle volt, ez rengeteg külföldi vendéggel. Mit tudunk megmutatni magunkból?
3: A külföldi vendégek évről évre, ugye Hung Expo egy új helyszín volt, mert ez a millenárisról való számüzetésünk utáni második év, ugye Bálna az nem működött igazán
1: nagyon,
3: a könyvesek szerint.
1: Kicsi volt ehhez.
3: Kicsi volt ehhez, sok volt a tank, szóval nem volt az igazi, de ez most itt egy valóságos épület volt, egy 21. századi technikával, totálisan elegendő mellékhelyiség, főhelyiség, ez már kezd passzolni a könyvhöz. A külföldiek, ugye díszvendég irodalom, a német irodalom volt, az alaphangon is egy Ausztria-Svájc-Németország triumvirátusnak a felségterülete, sok kiegészítéssel. Ők nagyon csodálkoztak, hogy mi van Magyarországon. Minden alkalommal maga a Hung Expo személyzete is csodálkozott, hogy ennyi ember eljön ide a Hung Expo-ra, hogy könyveket lásson Magyarországon.
1: Pedig Németországban is láttak már könyvvásárt, van ott könyvfesztivál.
3: Hát van a Frankfurt, igen, de az egy világot, mondják, az egész hát világot persze. Van. Itt meg azt mondjuk, hogy Magyarország meg a díszvendégországok, de így is 100-hoz tendált a külföldi vendégeknek a száma, mármint, hogy író-alkotó vendégek száma. A kiállítóknál is sok nemzetközi kiadó eljött. Én azt hiszem, hogy összességében egy nagyon jó fesztivált zártunk, de ha meggondoljuk azt, hogy évente 10 000-nél több új cím jelenik meg a magyar könyvpiacon, az mindenkit egy kis csodálattal tölt el. Fölfoghatatlan mennyiség, ami azt jelenti, hogy az eloszlik valahogy. És ebben a szakaszban, tehát ősztől már karácsonyra gyúr a szakma, meg karácsonyra készülődik a kedves vásárló is, és ilyenkor már feltűnnek a legfrissebb könyvek is, és ugyanakkor valószínű az, hogy a régiekből ide kevesebbet hoznak ki. Tehát azok mennek a raktárvásárba, a nagy hálózatokban, a nagy engedményeknél.
1: Pedig olyan jó böngészni. Miről maradtam le?
3: Hát ez ugye? Az. Hát, hogy miről maradtam le, de azért egy dolog nagyon segít, hogy még mindig megvan ez a kedves törvény, hogy egy évig az újonnan megjelent könyveknél 10%-kal nagyobb árengedményt senki nem adhat, se az, akié a könyv tulajdona, tehát a kiadó, se a kereskedő, a fogyasztó nagyobb árengedményt senki nem adhat, se az, akié a könyv tulajdona,

0: kétszellenes. És hát látszik, hogy alkalmazkodunk mi mindenhez.
1: Hát mindig hát... van egy megoldás. Ugye ezt a GV, eljöttek a a Frankfurt Bookmesse hóna alatt nőtt ki ez a Közép-Európa legnagyobb könyves fesztiválja a magyar, és eljöttek onnan szakemberek, akikkel egyébként is együtt dolgozunk az európai szervezetekben, akik elmondták a német rendszert, amire azt mondták itt, akik a törvényt hozták, nem nagyon szólhatott bele a szakma, hogy az az etalon. Kiderült, hogy nem annyira használ, GVH például nincsen benne, az ár változtatható, vannak olyan jellegű engedmények, ami mennyiségi, vagy például bizonyos típusú szakmákat, diákokat, pedagógusokat, közalkalmazottokat érint kedvezmény, de nálunk azért úgy látom, hogy nagyon sokan megoldották magyar módra, okosba ezt a törvényt, de az lenne jó, hogyha ezek ilyen világos történések lenne, és mindenkit egyformán sújtana.
0: A gyalázatos fóliázás az még érvényben van?
1: Hát igen, és én most láttam, hogy ez Európában is nem így teszik szóvá, ugye, hanem az LMBQ még van valami simítanivaló, és ugye ünnepi könyvhéten ígéretet kaptunk, hogy szinte azonnal vége lesz itt fóliázásnak, kötöttárnak, és akkor majd csinálunk egy új kötöttárat, mert kötöttárban van ráció, és mi mindig is gondoltuk, hogy kellene, hogy új könyvet ne úgy árazzanak be, hogy helyből féláron kelljen adni, hanem legyen neki valami tartása is, de azért a fóliázás az mindenen túl van. Az annyi van, hogy mostanában nem hallom a kereskedőktől, kiadóktól, hogy durva büntetések lennének, hiszen már európai szinten a bíróságnál nyert a Lira beperelte, és az Egyesülés segítségével ezt végigvittük, ezt a dolgot. Tehát ezer sebből vérzünk, de ilyenkor nagyon jó és mosolygós arcát mutatja a könyvszakma.
0: Hihetetlen tömeg volt. Azért ezt hadd jegyezzem meg. Tehát láttam olyan felvételeket, ahol hosszan kígyózó sorok álltak a dedikáláshoz, és hát gyakorlatilag panaszkodó szerzők, hogy már fáj a kezük, mert csak írnak. Fantasztikus.
1: Igen, és ez felér egy dicsekvéssel.
0: Hogyne?
1: Tényleg végtelen sorok voltak. Én mindig megnézem, hogy ki az, aki dedikál a végén. És ugye van egy, minden, ami betűből van, az támogatandó, ha csak nem valami szélsőséges tartalmat visz, de úgy látom, hogy a valódi szép irodalomnak, a valódi gyerekirodalomnak van egy konstans szereplőgárdája, vagy vásárlógárdája, akikre lehet számítani a vásárlásba. És akkor van ezek a Z-generációt már érintő romantikus történetek.
0: Fentezik és mi egyedek, igen.
1: Amiknek a tartalma az ő eldönti, hogy ki akarja. Lehetséges.
0: De olvas. Engem egy dolog érdekel.
1: Betűből van, akárhova eljuthat, és nagyon sokszor olyan szerzők ülnek a végponton, akiknek látszólag, mintha angol neve lenne, de magyarok, tehát felvették ezt a stílust, és ezek a kiadók nagyon döbörögnek. Tehát képesek a vásárlók, vagy a vásárlók szülei, mert egész fiatalok állnak libasorba ott a aláírásért, olyan az lenne ott piknikeltek, hogy 3 órával előbb odaüljenek, hogy ugyanazt a címet megveszik élfestett ilyenben, kemény táblában, puha táblában. Szóval
0: Katalin, engem
1: ebben
0: egy dolog vigasztal, függetlenül attól, hogy van-e tartalma valódi egy ilyen könyvnek, vagy nincs, hogy belülük olvasó lett.
1: Olvasó.
0: És hogy olvasó lett, valószínűleg olvasó is marad.
1: És értő.
0: Majd megismer
1: értő olvasó.
0: Ennyi.
1: Tehát ez egy kapudrog.
0: Jövőre újra?
1: Jövőre veled nem tudom hol. Lehet, hogy itt, lehet, hogy máshol.
0: Hát ez bevált.
1: Ez bevált. Van, amiben igen, van, amiben nem tudom.
0: Nem tudom
1: eldönteni, majd dönt a szakma.
0: Az a lényeg, hogy lesz jövőre.
1: Igen, lesz jövőre.
0: Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál most ért véget, úgyhogy ezt most már ne keressék, de a könyveket annál inkább online is, meg a boltokban is. Dr. Gál Katalin, köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm a lehetőséget.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en. 1911. október végén József Pulitzer végrendeletében hatalmas összeget hagyott a New York-i Columbia Egyetemre, amellyel megalapozta a róla elnevezett, máig legrangosabb amerikai újságírói és kulturális kitüntetést. Melyik európai országban született ez a világhírű sajtómágnás? Start 1. Magyarország. Start 2. Ausztria. Heti nyereményünk egy 50 ezer forint értékű AI keresési láthatóságelemzés a www.seo101.hu felajánlásával. Nyereményünk egy 3 havi kataláz őszülés elleni étrendkiegészítő kapszulacsomag a kataláz.hu felajánlásával. Valamint nyereményünk egy karton üveges Csintao lágersör a Csintao Sörök magyarországi disztribútora a BLZH Union Kft. Felajánlásával.
1: A következő beszélgetésben én két fontos elemet látok. Az egyik az az, hogy felhívjuk a figyelmet azokra a gyerekekre, akik bár különböző problémákkal élnek, ezekről majd beszélünk. Ennek ellenére a sportot választották, és nagyon komolyan sportolnak. Róluk kevesebbet beszélünk, kivéve amikor paralimpia van, ugye? A másik pedig egy konkrét ügy, ahol tudunk segíteni, és ahol kellene is segítenünk. Ketten is itt vannak. Vajtó Richárd, a Fogyatékosok Országos Diák Verseny és Szabadidősport Szövetségének főtitkára, és Bor Péter, az MTS kerekesszékes szakág vezetője. Örülök, hogy itt vagytok. Jó reggelt kívánok.
2: Jó reggelt kívánok.
1: Beszéljünk a konkrét ügyről, beszéljünk magáról, a fiatalemberről, Várkonyi Bendéről, akinek segítenünk lehet és kellene, és aztán beszéljünk általában is erről a világról pár mondatot. Jó, ha ezt én így javasolatom. Beszéljünk Bendéről.
2: Bende egy 7 éves kisfiú Pécset lakik jelen pillanatban, aki nyílt gerincsel született, és a szülei örökbe fogadták rögtön a születése után, viszont nagyon sok problémával küzdik folyamatosan, most is éppen orvosnál volt, nemrég volt egy újabb műtétje, azért is nem tudnak itt lenni sajnos, és azért gyűjtünk neki, mert sajnos nemrég meghalt az édesapja, illetve az apukája, és elég nehéz anyagi helyzetbe kerültek, viszont egy olyan másfél évvel ezelőtt elkezdte ő is a kerekesszékes teniszt. Egyik barátommal voltunk lent nála Pécset, vittünk le egy kerekesszéket neki, és akkor ismerkedett meg ezzel a sportággal, és nagyon szereti, nagyon szépen fejlődik is. Ott Pécset egy szakemberrel a Makár teniszklubban teniszeznek, és sajnos így veszélybe került a teniszezési lehetőség, illetve a magának a családnak a megélhetése is.
1: Sokan vannak, akik a különféle nehézségek ellenére a sportot választják már gyerekkorban? Tehát van ebben egy hype, egy feljövetele a parasportnak?
3: Mi azt látjuk, hogy igen. Ugye mi alapvetően a diáksporttal, a diákolimpiával foglalkozunk. Vannak versenysport területet érintő feladataink is. Én azt látom, hogy az autizmus spektrumzavarral küzdők elképesztő mennyiségben nőnek. Tehát az enyhe értelmi fogyatékossággal élők vannak, akik folyamatosan nagyon-nagyon nagy számba nőnek.
1: Itt valószínűleg arról is szó van, hogy ezeknek a betegségeknek és állapotoknak, mert nem mindegyik betegség, a detektálása, az érzékelése, a megállapítás maga is sokkal korszerűbb. Tehát sokkal több gyerekről tudjuk, hogy mivel küzd.
3: Ez így van, ugye a daganatos megbetegedéseknél is azért mondják, hogy valószínűleg sokkal többet detektálunk most, mint régen, ezért lehet az, hogy ma azt mondjuk, hogy többen vannak, mint régen. Én azt gondolom, hogy az autizmus spektrumzavar az egy nagyon különleges dolog. Ugye ennek a detektálása az valóban az elmúlt néhány években kimagasló lett. De én azt gondolom, hogy akárha a kerekesszékes teniszre gondolok, azért ott is feljövőben vannak. Tehát a mozgássérültek sportja is szépen fejlődik. Hallássérültek sportja is elég szépen fejlődik. Én azt gondolom, mint a szervátültetettek sportja is.
1: Azt hallom, Pécsen lehet teniszezniük. De hogy általában van egy országos hálózat már, amelyik rendelkezésre áll a különféle problémákkal küzdőkkel?
3: Igen, de ez egy nagyon összetett kérdés. Ugye a mi szövetségünk alapvetően a diáksport és diákolimpia rendszernek a működtetésével foglalkozik, és akkor itt van egy nagyon nagy szakadék, ugyanis a fogyatékossággal élők sportjában általában sérülés specifikum szerint van a tagozódás. Tehát amíg az Apex sportjánál például a kosárlabda foglalkozik hölgyekkel, urakkal, a tenisz ugye szintén egy sportága, mi az összes sportágat igyekszünk felölelni, kivéve ott, ahol van adott szakági feladat ellátó. Például a halálsérültek ugye teljesen külön, szervát ültetettek teljesen külön.
2: Az azért el kell mondani, hogy az utóbbi 6-8 évben a Magyar Paralimpiai Bizottság rendkívül sokat tett azért, hogy a parasportolók láthatósága jobb legyen, illetve sokkal több lehetőségük van a mozgássérülteknek már sportolni. Ez nálunk is a teniszszövetségben is így van. Nálunk is alakult egy bizottság, a fogyatékkal élő teniszezők bizottsága, aki azért felelős, hogy a szervátültetettek, a hallássérültek, a speciális olimpikonok, illetve a kerekesszékesek is, mozgássérültek is tudjanak teniszezni. Én azt mondom, hogy nálunk a teniszszövetségben is úgy látom, hogy az összes többi szövetségben is olyan szempontból jó a helyzet, hogyha valaki szeretne sportolni, akkor igazából tud sportolni, viszonylag kevés anyagi ráfordítással. Amellett, hogy a tenisz egyébként egy nagyon-nagyon drága sportág, a kerekesszékes tenisz, illetve a paratenisz részét mi próbáljuk annyira megolcsósítani, hogy nagyjából mindenki felé nyitott legyen, és most szerencsére úgy is állunk a teniszszövetségben, hogy bárki, aki elkezdene kerekesszékes teniszezni, vagy hallássérült elkezdene teniszezni, nagyjából ingyen tudnák neki adni a lehetőséget.
1: Viszont mégis bendének gyűjtünk.
2: Így van, tehát itt a fő fókusz most Bendén van, illetve az ő anyagi körülmények.
1: Mert nála sem az a kérdés, hogy valaki fizesse ki a teniszpályát, hanem az a kérdés, hogy képes-e a család biztosítani, hogy eljusson teniszhez.
2: Így van. Tulajdonképpen már az alap szükségleteknél már probléma van, és természetesen ebből kellene valahogy a teniszezési lehetőségét is megoldani, miatt tudjuk jól, hogy nem annyira könnyű. Ezért próbálom most a Nemzeti Edzésközpontban most vasárnap csinálni egy jótékonysági teniszversenyt, ahova mindenkit szeretettel várunk. A nevezési díjnak az összegével tudjuk támogatni Bende alapítványát, van egyébként neki egy saját alapítványa, az a neve, hogy Fuss Bende alapítvány. Úgyhogy ha bárki, aki esetleg nem tud részt venni, vagy nem szeretne részt venni ezen a versenyen, de mégis szeretné támogatni Bendét, akkor ezen az alapítványon keresztül megteheti.
1: Nemzeti Edzésközpont nem Pécsen van.
2: Nem, az Budapesten.
1: Az Budapesten van, tehát tekinthetjük ezt egy országos versenynek is, de hát ez egy amatőr verseny. Tehát aki teniszütőt tud ragadni, az mehet.
2: Így van, ez egy teljesen amatőr verseny, bárki, aki szeret teniszezni, az jöhet. Ez egy páros teniszverseny egyébként, szabadtéri salakon fogjuk rendezni. Szerintem nagyon jó lesz a hangulat, több ilyen fajta rendezvényt is csináltunk már, tapasztalatok vagyunk ebben, és azt látjuk, hogy ez nagyon, nagyon népszerű tud lenni.
1: Azok a gyerekek, akik valamilyen fogyatékkal élnek, ők könnyen megtalálják a lehetőségeket manapság? Mi a tapasztalat?
3: Igen, de nem. Tehát mi azt látjuk, hogy az iskolákban van egy nagyon fontos műhely. Ott a pedagógus az, aki általában az edzője és a gyermeknek. Nekem az a tapasztalatom, hogy az enyhe értelmi fogyatékossággal élőknél ott viszonylag jó ez az út, tehát ott megtalálják, illetve vannak olyan műhelyek még talán Budapesten is, ahol a sporták specifikusan meg tudják ezeket találni. Mint ahogy a teniszszövetségnél is a para, tehát a kerekesszékes tenisz, vagy egyébként van a para standing, tehát az álló fogyatékossággal élőknek szóló része is, illetve van úszás, labdarúgásban is, hallássérült labdarúgás is van Budapesten például. Nem azt mondom, hogy nagyon-nagyon egyszerű, de hogyha van egy jó szülő, egy jó edző, egy pedagógus, azért el tudja irányítani a sportot.
1: Mindenesetre csapatmunka. Egyébként az épeknél is, nem csak a fogyatékkal élőknél, a sport az mindig családi és pedagógusi csapatmunkát igényel. Szóval verseny, hétvége.
2: Most vasárnap.
1: Hány órát?
2: Reggel 9 órakor van a megnyitó, és nagyjából 10 órakor kezdjük el.
1: Bajtó Rihárd és Bor Péter. Köszönöm szépen.
2: Köszönjük szépen.
1: Önöknek meg a figyelmet. Holnap reggel találkozunk, remélem újra, viszontlátásra.

0: műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. A térés tart a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit.
1: A műsort a Tánc és Színház Nonprofit Kft. Támogatta.
0: Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: A nagy lelepleződések és rekordok adása lesz ez. Orbán Viktor az országjárásán olyat mondott Hankó Balázsról, hogy lehet, hogy Hankó Balázs teljes bíróság előtti védekezését romba dönti, illetve megnézzük azt is, hogy Mészáros Lőrincék mennyit költöttek a Megafonra. Annyit elárulhatok, hogy hatalmas összeg. Kiderül majd az adásból, kezdünk, ez itt az Aktuál.
3: Orbán Viktor országjárása egyik állomásán elismerte, a volt kultuszminiszter a másik oldalnak nem adott támogatást. Közben kiderült, hogy Bus Balázs 32 milliós végkielégítéssel távozott az NKA alelnöki székéből. Több mint két órán át tartott Szijjártó Péter meghallgatása a Nemzetbiztonsági Bizottság zárt ülésén, ahol a BYD-nál vállalt vezetői pozíciójáról faggatták. A volt miniszter azt mondta, hogy a szegedi beruházás kormányzati támogatása nem volt kirívó. Vajdos László reagált Kaprinyák Tibor képviselő vadászatán készült fotókra. Hangsúlyozta, hogy Kaprinyáknak nincs szerepe a tárca vezetésében, a képviselők bizottsági kinevezésére pedig a kormánynak nincs ráhatása. Ma esti vendégeink Juhász Ferenc, volt honvédelmi miniszter, Kőszegi András, márka tanácsadó, kommunikációs szakértő, és Vető Balázs, a Forrás Társadalom Kutatóintézet alapítója.
0: Ez az Aktuál. A stúdióban Boros Tamás.
2: Nagyon szép estét kívánok mindenkinek. Mielőtt belevágnánk itt a programunkba, szépen sorjában, egy sztori gyorsan hadd meséljek el. Ugye egy-két órával ezelőtti történet, hogy az állami számvevőszék elnöke Vindics László levélben fordult a köztársasági elnökhöz, és idézem: álláspontja szerint a miniszterelnök, Magyar Péter, folyamatos és éles kritikái veszélyeztetik a szervezet függetlenségét. Hát nem sokat kellett várni Magyar Péter válaszára. Az egyik éppen az ATV Facebook oldala alá érkezett. Este böngésztem ezt az oldalt, észreveszem, egy-két perce jött ki ez a poszt. És konkrétan rá egy perccel később érkezett az itt látható komment. Ez komoly, mert viccnek elég durva. Persze, ha a törvényekről való függetlenségre gondol, akkor oké. Most akkor elismered Baka Andrást elnöknek? Nehogy dádá legyen. Azt hittem, a Fidesz brüsszeli panaszkodásánál már nem lesz a héten szánalmasabb. egy perc késéssel. Nem semmi, lehet, hogy ez valamiféle rekord, majd lehet, hogy ezt is megfejtjük, hogy miként képes erre a miniszterelnök így este 8 óra tájéken. És akkor nézzük a nap kérdését, hogy mivel foglalkozunk majd ebben az adásban, illetve mire vártuk a kommenteket. Ez is mindjárt látható lesz. Ön szerint van nemzetbiztonsági kockázat a Szijjártó Péter munkavállalásának egy kínai világcégnél, ugye ma volt a meghallgatása. Szijjártó Péternek 89% szerint igen, tehát hogy van kockázata, és 11% szerint pedig nem, és akkor én már nem is rabolom az önök idejét. Jön egy gyors bejátszó, Hankó Balázs, illetve Orbán Viktorral foglalkozunk, aztán meghallgatjuk, hogy a vendégeink mit gondolnak erről.
3: Ezt állította a korábbi kormányfő, országjárásának egyik állomásán is hozzátette, a kommunisták összefogtak a pesti liberálisokkal. A volt kultuszminiszter korábban azt mondta, a támogatás odaítélésének sosem volt szempontja az, hogy valaki fideszes vagy nem fideszes. Orbán Viktor azonban éppen az ellenkezőjét vezette fel Hankó letartóztatása kapcsán.
4: Minden korábbi kultuszminiszter olyan volt, aki a békesség érdekében ezeknek is adott valamilyen kulturális támogatást. A Hankó volt az első, aki azt mondta, hogy bocsánat, a kormánynak van egy programja, van egy szellemi tartalma, ami abban az irányvonalban is nagyjából a kultúrát számogatom.
3: Az ellentmondás kapcsán a kormányfő Facebook posztban azt írta, hogy Orbán Viktor bedöntötte a börtönben ülő miniszterének eddigi gyenge védekezését. Magyar Péter ironikusan hozzátette, vigye meg téged Orbán Viktor.
2: Uraim, jó estét kívánok! Köszönöm, hogy elhoztátok a véleményeteket. Úgy tűnik, hogy nincs már bejátszó a híres autós jelenet nélkül. Ez most már lehet, hogy ráégett Hankó Balázsra. No, akkor foglalkozunk azzal, amit a volt miniszterelnök Orbán Viktor mondott ezen a bizonyos beszéden, ezen az országjáró alkalomkor. Ez tényleg bedönti a védekezését Hankó Balázsnak, hogy kvázi bevallotta, hogy ideológiai alapon osztogatták ezeket a támogatásokat?
5: Hogy bedönti, ezt nem tudom, azt majd ha lesz bíróság, vagy lesz valamilyen ügy, akkor
2: itt
5: majd...
2: Itt egy rögtönítélő.
5: Jó, hát a rögtönítélőben már rég bedölt a sztori, tehát ez az egyik, a másik pedig, ami sokaknak elkerülte a figyelmét, nekem inkább az volt az érdekes, hogy a volt miniszterelnök fogalmazott, hogy a volt kultuszminisztereim, a mostani kultuszminiszterem, tehát hogy ez az övé. Ez az övé. És hogy mi adjuk a támogatást ezeknek meg azoknak. Szóval, hogy először is az alapvető kérdés az az, hogy ez nem az ő pénzük. Erről annyiszor beszéltünk, vagy beszélünk, hogy az te pénzed, az én pénzem, a nézők pénze, és ez a mi közös pénzünk. És akkor az én kultuszminisztereim adtak mindenkinek, a mostani kultuszminiszterem az pedig nem adott nekik. És akkor, szóval ez egy ilyen saját kis játszóházukban így saját jogon osztogatnák ezeket a pénzt, vagy döntik el, hogy ki kapott, ki nem. A másik pedig az, hogy egy szellemi diéta szerintem ráférne a volt miniszterelnökre, mert ezek a SZDSZ, MSZP korabeli képek, meg szóval, nem tudom igazából őszintén szólva reálisan értékelni ezeket a beszédeket, mert önmagában véve egy ilyen, hogy mondják, ez paródia. Uh-huh. Szerintem ez egész egy paródia.
6: Az utca népe annak idején sürgette Hankónak a letartóztatását, mondván, hogy nehogy összebeszéljenek már ezek, és kialakítsák a jó stratégiát a védekezésre, hát nem sikerült. Per Hankót ugyan sokáig nem tartóztatták le, ám ellenben a miniszterelnökkel volt már nem először, pedig, hanem már volt még egy eset, amikor a miniszterelnökkel nem volt, a volt miniszterelnökkel nem volt a közös húron. Ez nyilvánvalóvá teszi, hogy mélyen üti őket a dolog, és egyelőre mindenki keresi a számára megfelelő formulát. Nagyon egyetértek azzal, hogy a miniszterelnök azt mondta, szellemi diétát kellene már tartania. Avit nem hat már az, hogy SZDSZ és MSZP, mert az egyiket szabad szemmel nem lehet látni, a meg másik már nincs is. Éppen ezért ezzel fenyegetőzni azt gondolom, hogy nem feltétlenül szerencsés, mert hogy egyetlen egy szavazót nem fog maga mellé állítani, az egészen bizonyos. A harmadik, amit én láttam ezen a bejátszón, meg korábban a képeken, hogy zárt közegbe hajlandó ismét és megint elmenni a volt miniszterelnök. Nem hajlandó egy olyan közegbe, ahol egyébként lehet mindenféle kapcsolatot kialakítani a hallgatósággal, föláll egy színpadra, most már nincsen állami pénz és egyéb pénz, éppen ezért zászlók és Kaminski Fanni sem sertepertél ott körülötte, de azt gondolom, hogy az ilyenfajta megjelenés lehet, hogy a Fidesz kemény magjának egy fontos és lelkileg erőt adó esemény, ugyanakkor azt a célt, hogy ismételten talajt fogjanak, ismételten erőt tudjanak mutatni, azt nagy valószínűséggel ez nem fogja elérni.
7: De egyébként az Orbán megszólaláson az jól látszik, hogy azért valójában Orbán Viktor nem tesz mást, mint ugyanazt a társadalomról való gondolkodást folytatja. Hiszen kimondta, hogy az ő politikájuk alapja, hogy aki hűséges hozzánk, mi azzal foglalkozunk. Aki nem hűséges hozzánk, az nem része a társadalomnak, az nem részesülhet támogatásba.
5: Az förvedmény.
7: Tehát, hogy valójában az egy nagy meglepetés nem ért minket, hogy
6: nem osztották
7: a támogatásokat. Uh-huh. Ugye pontosan ahogy mondod, ez egyedül a kemény magnak tud már szólni, és egyébként nem véletlen, hogy például ez a videó is ugye Szakács István Facebookján szivárog ki, aki hát a fideszes influencerek között is a kemény magot jeleníti meg. Tehát, hogy valójában itt már azt látjuk, ami a Fidesz mostani politikájának a terepe, ami inkább szól arról, hogy valahogy ellentartani kicsit a mi hazánknak, uh-huh, a szélsőséges vonalon, mint sem az, hogy valamiféle újabb tömegpártá válásnak az útját megtalálni.
2: Ez nem biztos, hogy sikeres út, hiszen friss felmérések alapján sokat erősödött a mi hazánk, és ez nem biztos, hogy kedvez ugye Orbán Viktoréknak. Beidéznék egy interjú részletet, ez még május 1-én volt itt az Egyenes Beszédben, tehát hozzánk nagyon közel lévő stúdióban. Hankó Balázs volt a vendég, és Rónai Egon beszélgetett vele, és megmutatjuk, hogy mit válaszolt Hankó Balázs egy felvetésre, hogy tulajdonképpen kiknek adnak ők támogatást. A kulturális döntések ízlésbeli kérdések. Azt kell mondjam, hogy akik a hazaszeretet, az életigenlés és a hagyományok mellett állnak, az alapvető döntés kell, hogy legyen a kulturális döntések során. Legalábbis mi ezt az elvet követjük. Aztán rákérdezett még többször a műsorvezető, hogy mi ez a hazaszeretet, de nem tudta kellőképpen körülírni Hankó Balázs. Ezt csak azért hoztam ide, mert hogy már ekkor elmondta egyébként Hankó Balázs, ami most szenzációként terjedt el a médiában, hogy ők ideológiai alapon osztogattak támogatást, ezt már elismerte korábban, hónapokkal ezelőtt. Mit gondoltok, ez az aberráció, nem létező SZDSZ emlegetése, ez egy elszigetelt, nosztalgikus elszólás, vagy pedig követi azt a tervet Orbán Viktor, amelyről korábban is beszélt, hogy januárig a tábor egyben tartása fontos, megnézik, hogy hányan vannak, azokhoz szólnak, akik eddig is hithű fideszesek voltak, vagy éppen Orbán követők, és akkor utána találják ki, hogy hogyan szólítsák meg a fiatalságot, mert SZDSZ-ezéssel a fiatalokat megszólítani, azt sem tudják, mi a szegények.
6: Én illetlenül közbeszóltam, amikor az imént Balázs beszélt, elnézést kérek, akkor azt próbáltam mondani, hogy a lemezt elfelejtette cserélni. Ez ugyanaz az Orbán Viktor, aki április előtt volt. És nyilvánvaló, hogy nem tud megváltozni, pedig a helyzet, a környezet, az ő státusza, és minden változott.
2: Nem tud? Ez az ő pályafutással folyamatos megújulásról
6: szól. Hát az, hogy nem tud, vagy nem akar, én ezt nem tudom.
5: Hát tudjuk, mert elmondta számtalanszor, de hogy ő azt mondja, vagyok, és nem igen, akarok meg. Elmondtam már többször, hogy én nem változok,
6: tetszik,
5: nekem
6: nem
5: nincs,
6: tetszik,
5: nincs mit változnom, nem kell változtatnom, megy előre, és nem tudom, én nem mondom, hogy hisz abban, inkább azt gondolom, hogy valahol fejben éli a maga világát.
6: Elnézést kérek, még egy mondatot. Támogatásra vonatkozóan pedig a kormányülésről megjelent jegyzőkönyvek is eléggé árulkodóak, amikor Hankó azt kérte, hogy a maradványt politikai természetű, ő címkézte meg. Nem azt mondta, hogy kulturális, nem azt mondta, hogy civil szervezetek támogatása, hanem úgy kerül a jegyzőkönyvekbe, hogy politikai természetű, nem pontosan megfogalmazás, osztásra kell felkészülni, és arra kér engedélyt. Tehát nyilvánvalóan, hogy az történt, hogy a saját kampányukat finanszírozták meg, nyilvánvalóan az történt, hogy a mi pénzünket lényegében tiltott módon elsibolták, de hogy ezt a bíróságon majd hogyan és miképpen fogják bizonyítani, az egy másik kérdés. A közvélemény politikai ítélet egészen biztosan megszületett már ebben a kérdésben.
2: Juhász Áron Tiszás képviselő a fia letartóztatása miatt azonnal lemondásra szólította fel Hankó Zoltánt a gyógyszerészeti kamara éléről. Mit gondoltok, hol húzódik a határ a jogos politikai etikai számonkérés, és mondjuk, hát sajnos élnem kell ezzel a párhuzamot, de a legsötétebb történelmi időket idéző vérségi családi megbélyegzés között? Hogy beszélhetünk egyáltalán utóbbiról, és lehet, hogy szerintetek jogos a felvetése Juhásznak?
5: Szerintem nem jogos. Az kétségtelen, hogy kellemetlen helyzet, nyilván az apának is kellemetlen helyzet, a közvéleménynek egy kellemetlen helyzet, ez kétségtelen. Most én nem tudom, hogy önszorgalomból, vagy milyen indítatásból tette ezt, miközben a nyilatkozatában ő maga is elmondta, hogy egyébként nem helyes az apákat megítélni a fiúkról.
2: Aztán következő mondatban és ütötte ezt.
5: Ezek teljesen feleslegesek. Én szerintem ezek árt a pártjuknak, árt a közgondolkodásnak, teljesen felesleges önszorgalomból ilyen hülyeségeket beszélni. Tehát én azt gondolnám, hogy eljött már az az idő, én értem a hevességet, elfogadom a hevességet, mert van mire hevesnek lenni még mindig, de azért annyi idő már eltelt, egy pici, szeriőz kommunikációt bele lehetne már vinni a napi politikába, és hogy mondja a műveletlen amerikai less is more, ugye, hogy a kevesebb néha több, de teljesen feleslegesnek tartok. Nem, hogy feleslegesnek tartok, károkozónak tartom a saját politikai közössége szempontjából az ilyen típusú megszólalásokat.
7: Egyébként ez valójában a Fidesz logikája lenne, hiszen hovatartozás alapon ítélnek meg embereket. Attól, hogy Hankó Balázs apja valaki, attól az, hogy egyébként egy kamara élén milyen tevékenységet folytat, ennek a kettőnek nincs köze egymáshoz, és ugye egy polgári társadalomban teljesítmény alapján ítélünk meg embereket, és nem a hovatartozásuk alapján. Tehát ebből a szempontból ez egyáltalán nem az, amire egyébként a szavazók tavasszal szavaztak.
6: Én nagyon egyetértek veletek, én ennél súlyosabbat is gondoltam, csak az nem biztos, hogy tűri a nyomdafestet.
2: De egész nyugodtan a káromkodásokat meg kisipoljuk.
5: Köszönöm
6: szépen. Én azt gondolom, hogy néhány fideszes politikai aktor Tiszás politikai aktor keresi a helyét. Így van. Egyébként valóban.
2: Van némi összefonódás.
6: És azt gondolják, hogy ilyenfajta szamárságokkal, és ez már ez egy nagyon szép eufémizmus volt, ilyenekkel lehet közfigyelmet, elismerést szerezni. Én szerintem meg nem, mert szerintem nagyon pontosan fogalmaztál, a Tiszára fog visszaütni, meg a saját politikai csapatára, mert erre józan ember azt fogja mondani, na nem már, hát hagyjuk már, hát na, szégyed már magad.
2: Oké, Szijjártó Péter megjelent a parlamentben, nosztalgikus érzéseket keltett ez benne, aztán egy zárt ülésen kellett számot adni arról, hogy a BYD-vel kötött szerződése az nemzetbiztonsági szempontból kockázatot jelente. Nézzünk meg erről egy rövid filmet.
8: A külügyminisztérium saját iratai bizonyítják. Szijjártó miniszterként több milliárd forintnyi állami infrastruktúrát, utakat, vasutat, ivóvízhálózatot taposott ki a BYD-nek. Sőt, több ezer kínai vendégmunkás gyorsított behozatalát engedélyezte nekik.
9: Ezt még a meghallgatás előtt mondta a Czakó Cirbus Pál, a Tisza képviselője. A párt szerint összeférhetetlenségi és nemzetbiztonsági kérdéseket vett fel Szijjártó Péter BYD-nál vállalatvezetői pozíciója. Szijjártó júliusban jelentette be, hogy lemond parlamenti mandátumáról, és a kínai BYD-nál folytatja.
10: A BYD szegedi gyárépítéséhez adott, illetve javasolt kormányzati pénzügyi támogatás intenzitása az abszolút szokásos mértékű, és alatta marad több más magyarországi autóipari beruházás esetén javasolt, illetve adott pénzügyi támogatás intenzitásának.
9: Hozzátettem, az ilyen nagyságrendű beruházásoknál megszokottak az infrastruktúra fejlesztések, amelyek szerinte mindig a helyiek érdekeit szolgálják. Szijjártó ezután zárt ülésen válaszolt a képviselők kérdéseire.
2: Nyugaton nagyon szigorú, ilyen egykötőjel 3 éves kihűlési időszak köti a volt kormánytagokat, hogy ne mehessenek általuk felügyelt vagy éppen támogatott cégekhez. Hát Magyarországon ez nem így van, és ha valami engem ennyit, engedjetek meg, felháborít, hogy egyrészt az előző kormányzat ezzel nem foglalkozott, az azelőtti sem, és azóta sem nagyon hallunk arról, hogy itt biztos, hogy rendben vannak ezek a szabályok, ezek a törvények, hogy ez a forgóajtó effektus ez, mintha még most is működhetne, ami én tényleg azt gondolom, hogy felháborító, és nem lehet számon kérni Szijjártó Pétert, hiszen felteszi a két kezét, nekem szerződésem van a BYD-vel.
5: Hát számon lehet kérni Szijjártó Pétert, szerintem abból a szempontból is, hogy ez erkölcsegetikailag, és egyébként majd te megerősíted, vagy nem, most így láthatatlanban azt mondanám így ennyi év tapasztalatával, hogy nemzetbiztonságilag is egyébként aggályos. Ez az egyik. A másik az, hogy tulajdonképpen becsapta a választóit is. Tehát volt egy parlamenti választás, bekerült a parlamentbe, nem is tudom, hogy listáról talán, ugye nem?
6: Soha nem lehet egyéni.
5: Nem egyénibe, persze nem. Mindegy, bekerült a listán, megszavazták az ő szavazóik. Bekerült, majd néhány hónap után visszaadta az ő mandátumát. Tehát, hogy ez már nem derogál. Tehát, hogy benn ülni a parlamentben, és ott még hogyha kisebbségben is vannak, és ők pontosan tudják, hogy a kétharmad mit jelent, de a tisztességes akkor is az lett volna, hogy amit a választók, az ő szavazó közösségük megszavazott, azt igenis képviseljék. Nem, ő lemondott, és tényleg pillanatok alatt
2: a
5: BYD-hoz igazolt, ami alapvetően a piacon is egy nonsense, tehát ilyen típusú gyors átigazolások a piacon is vannak, de azért többé-kevésbé le vannak szabályozva.
2: Hát mindkettőjük esetében érthető, hogy miért ment oda Szijjártó, és a BYD-nek miért volt szüksége.
5: Hát igen, és ami nagyon érdekes, hogy viszonylag vidáman érkezett erre a meghallgatásra, nyilván ennek jogi következményei különösebben nincsenek egy ilyen meghallgatásnak.
2: Magánemberként volt ott.
5: És mondta, hogy nagy örömmel jön, mert szereti ezt a házat. Szóval, hogy nagyon érdekes, hogy annyira szereti ezt a házat, hogy egyébként parlamenti képviselőség az már tulajdonképpen, hogy egy pestér sem mondjam neki, smafu. Az meg önmagában egy érdekes kérdés, de ez egy másfelé vinne, hogy a világ vezető vállalatai idejönnek Magyarországra, tudom, a régióban verseny van, meg minden van, de hogy én támogatom őket, hogy létrehozzanak egy, nem tudom én, egy mindent elborító gyárat mondjuk a Göd mellett, és ellehetetlenítsék az ott élőket. Szóval, hogy ez az egész, mindegy, ez nagyon bonyolult, összefügg itt a gazdaságpolitika, az üzlet és a nemzetbiztonság, erkölcsetika, és nagyon sok minden karambolizik ebben a történetben. Mindenesetre ez egy nem szép történet.
6: A nemzetbiztonságát sérti vagy nem sérti kérdésre azt szeretném mondani, hogy ez egy szubjektív megítélés kérdése. Nincsen. Ez sehol leírva, megfogalmazva, és az a helyzet, hogy a mindenkori hatalom ezt át szokta formálni. Nem ugyanaz volt a nemzetbiztonsági kockázat 8 évvel ezelőtt, mint 3 évvel ezelőtt, és most már végképp nem az a nemzetbiztonsági kockázat. A mindenkori kormány és a mindenkori hatalom ezt egyébként kényekedve szerint értelmezi. Annyi bizonyos, hogy az elmúlt időszakban a Szijjártó vezette külügyminisztérium, az nagyon-nagyon kedves hangot ütött meg Oroszországgal, és nagyon-nagyon kedves hangot ütött meg Kínával pedig még kőkemény gazdaságügyleteket is folytattak. Ennek igazolására találták ki a konnektivitást, hogyha emlékezhetünk rá, hogy tudnilik, ez a minden irányba nyitottak vagyunk. Nem voltak abban ők ügyetlenek, hogy meghoztak egy jogszabályt későbbi terveik szolgálatára. Ez a konnektivitás is ezt, abban ők ügyetlenek, hogy meghoztak egy jogszabályt későbbi

0: azoknak nincs eszközük. Tehát egy állandó bizottság, én voltam tagja ennek a bizottságnak nem is rövid ideig, egy állandó bizottság ilyen típusú meghallgatásának, pláne zárt ülés mellett, lényegében az az értelme, hogy később a színházat és a nyilvánosságot ki tudja megnyerni. Ez esetben a Tisza és Szijjártó küzd, most még fejfej mellett egymással. Itt, ha valakinek valamiféle kára kezdhetett, én szerintem ez a BYD. Az, akit hírbe hoznak azzal, hogy ilyen alkalmazást folytat, az, akit hírbe hoznak azzal, hogy nem feltétlenül tisztességes eszközökkel dolgoznak, tehát mert Szijjártónak nem ártott, a Tiszának nem ártott ez a mai aktus, úgyhogy én ezt így gondolom.
1: Mert egyébként nem véletlen az, hogy az üzleti életben is a felső vezetőknek mindig pont az információk miatt, aminek a birtokában van, tényleg van egy ilyen türelmi ideje a távozása után, és egyébként ezért a BYD-től is egy meglepő lépés az, hogy ezt így meglépték, mert ez számukra egyébként Magyarországon egy PR katasztrófa. Mert egy bukott kormány külügyminiszterét azonnal alkalmazni, ráadásul akkor, amikor a kínai beruházásoknak a megítélése nem jó az országban, ez egy nagyon veszélyes terep.
2: Ezt majd akkor látjuk meg, hogy amikor a hazai forgalmazás a BYD-nak majd hogyan alakul, hogy amikor versenyeznek a államilag támogatott, kínai állam által támogatott autóiparuk, bokáig letolja a nadrágot, és olyan árakat kínál a fogyasztóknak, ami tulajdonképpen az is egy olyan finanszírozás, nem marketing finanszírozás, ha már márkáról beszélünk, hanem allokálják az árba mondjuk a marketing költséget, és ezért békafenek alatt fognak Magyarországon BYD-kat árulni, akkor mi megnézzük, hogy milyen reputációs kárt okozott ez Magyarországon. Szerintem akkor éppen, amikor a kasszához kell menni, akkor éppen sem ekkorát.
1: De egyébként az már most látszik, ugye Szolnokon volt ez az eset, ahol a város elutasított egy kínai beruházást. Tehát, hogy nem is az a kérdés, hogy autót vesznek-e a magyarok kínait, hanem hogy a kínai beruházások meg tudnak-e valósulni Magyarországon, ami egyébként a kínai beruházásoknak jelentős probléma, hiszen ha át kell telepíteni másik országba azt, amit ide terveztek, az veszteség.
2: Jelen pillanatban még nem hallottam olyan markáns kormányzati ellenállást, hogy ezek a BYD beruházások ne valósulnának meg. Ők is azt mondták, hogy egyébként abban vagyunk érdekeltek, hogy Magyarországon sikeresen működjenek a beruházások.
0: Tehát ez így van, de nincs az a nagy vállalat, amelyik tartósan és folyamatosan szembe tudna menni a mindenkori kormánnyal. Tudomásul kell venni, hogy a mindenkori kormány és a mindenkori parlamenti többség fogalmazza meg a jogszabályokat, adnak ki intézkedéseket, adótól kezdve, beruházáson, vámon át, sok mindenen keresztül. Ez azt jelenti, hogy ők nem engedhetik meg maguknak azt a luxust, hogy rosszba legyenek a magyar kormánnyal, miközben egyetértek azzal, hogy nekünk meg érdekünk az, hogy ezek működjenek. Megjegyzem, a szegedi beruházás is dadog, nem úgy halad, és nem olyan ütemben, mint ahogy tervezték. Most éppen egy akkumulátorgyárat hagynak félbe, mert hogy az sem úgy megy. Tehát jól látszik, hogy az az elképzelés, amit Szijjártó megfogalmazott, hogy mi leszünk az elektromos autók csúcsán, vagy gyártásának csúcsán, ez nem feltétlenül valósul meg.
3: Azt nem tudom, hogy a Tisza kormány jóban lesz-e Mészáros Lőrinccel, és milyen bizniszeket fognak majd kötni itt a következő időszakban. Az minden esetre kiderült egy oknyomozó portálnak köszönhetően, hogy milyen SMS-eket váltott egymással a Megafon központ és a Mészáros csoport, és hát egészen brutális összegek jelentek meg a Megafon csoport bankszámláján, köszönhetően Mészárosék támogatásának. Ezekről az SMS-ekről és összegekről fogunk beszélni, de csak a szünet után, úgyhogy ne menjenek messzire, mert nagyon izgalmas, pikáns témával folytatjuk.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Lassan körvonalazódik, hogy ki, illetve mi tartotta életben a Megafon központot, honnan jöttek a támogatások, és mekkora támogatások, annyit már elárultam, hogy Mészáros Lőrinc cégtől egy jelentős része, és nagyon furcsa üzenetváltások is voltak ebben a történetben. Mielőtt viszont ezzel foglalkoznánk, nézzük meg, mi volt a nap kérdése, kíváncsi vagyok, hogy sikerült-e alakítanunk az arányokon. Ön szerint van nemzetbiztonsági kockázat a Szijjártó Péter munkavállalásának egy kínai világcégnél, és 90% mondja azt, hogy igen, 10% a nem. Néhány kommentet is megmutatunk, érkeztek érdekes vélemények, köszönjük őket. Robert írja a következőt: Szijjártó 11 év alatt 2504 beruházást hozott az országba, amivel szintén több ezer munkahely született. Eközben a Tisza 6 hónapja alatt bezárt 6 nagyjárat és 1800 vállalkozást. Na ez a Tiszás rekord, azért ennek lehet, hogy egy tényellenőr majd neki megy. Zsuzsa: nem kicsit, nagyon van nemzetbiztonsági kockázata annak, hogy új munkahelye van. A minisztériumban nem portás volt. Hát ez tény. Ferenc: kapásból 4 jelenlegi vezető pozícióban lévő politikus tudnék sorolni, akik a külföldi érdekszférából érkeztek politizálni. Marika: nincs, Shell kapitány itt léten nem ugyanez a téma, mégis jelen van. Szoltán: több éven keresztül belelátott nemzetstratégiai döntésekbe és irányokba, egyértelműen veszélyes tudással rendelkezik. Nóra: normális miniszternél nem lenne, de mivel az eddigiek ismeretében tudjuk, hogy Szijjártó az oroszokkal is tárgyalt, így aztán hát sejtjük, hogy mire gondol itt a költő, illetve a kedves kommentelő. Köszönjük szépen a véleményeket, és akkor foglalkozunk egy kicsit zöld politikával, zöld kirakattal, szafari arisztokráciával. Gajdos miniszternek magyarázkodnia kellett.
2: Nyilvánosságra kerültek azok a fotók, amelyeken Kaprinyák Tibor, a Tisza párt országgyűlési képviselője és az élőkörnyezetért felelős bizottság alelnöke afrikai luxusvadászatokon ejtett nagyvadakkal, köztük oroszlánokkal és bivajokkal pózol. A korábbi erdészeti gazgató politikus kapcsán természetvédők felidézték azt a korábbi kijelentést is, miszerint gazdasági szempontból vétek állva hagyni a 140 évnél idősebb fákat. Az ügyre reagálva Gajdos László, az élőkörnyezetért felelős miniszter közösség oldalán elítélte a vadászatot, és hangsúlyozta, hogy Kaprinyáknak nincs szerepe a tárca vezetésben. A képviselők bizottsági kinevezésére pedig a kormánynak nincs ráhatása. A miniszter bejegyzésében kitért arra is, hogy a vadászat és a halászat felügyelete eleve nem tartozik a minisztériumához, miközben az állami igazgatás lassú döntéshozatali mechanizmusát is kritizálta.
1: Élő környezetért felel, és halott vadállatokkal, elpusztult vadállatokkal, lelőtt vadállatokkal fotózkodik. Mit fognak vele csinálni? Mi a helyes lépés ilyenkor kormányzat részéről, akár Gajdos részéről, azon túl, hogy magyarázkodik, hogy őt is meglepte mindez?
3: Ebben politikailag ugye a Tisza számára a legnagyobb probléma, hogy ezek luxus vadászatok. Tehát nyilván föl fog merülni politikailag az a kérdés, hogy mi korábban egyébként fideszes politikusokat pontosan ezért ítélt el a Tisza.
1: Semmilyen Zsoltot megnevezhetjük.
3: A közben hát arról van szó, hogy most Tiszás képviselőkről is ilyen képek jönnek elő. Ez politikailag mindenképpen egy támadási felület. Ugye a Tisza a politikusok gazdagodásával kapcsolatban mindig is nagyon kritikus volt a fideszes időkben, és azért ilyenkor mindig fölmerül az a kérdés, hogy miből volt hirtelen ezekre a vadászatokra pénz.
4: Már az iménti témánál is említettem én azt, hogy a Tisza politikusai azok gyakorlatilag most dugták fel a fejüket április óta. Semmiféle politikai praxis nincsen, egy működő mechanizmust kellene összerakni, ahol nem ismerik az emberek kellőképpen egymást, nem ismerik a saját múltjukat, nem véletlenül derül ki most diplomasztori, nem véletlenül derül ki most a vadászatsztori. Valaki valahol leírt egy önéletrajzot, és ez alapján választotta a képviselőjelöltet. Nyilván a búzának el kell válni majd az ocsutól, és ez a politikában is igaz. Én nekem meggyőződésem, hogy ezt az úriembert lehet egyébként egy nagyon becsületes, tisztességes, rendes ember, de vissza kell hívni ebből a pozíciójából, ha már ő maga nem mond le, mert az volna egyébként a legnormálisabb, de ezt a Tisza frakciója teheti meg. Bármennyire is furcsa, a kormánynak ehhez semmi köze, a Tisza pártnak igen, amennyiben az ő frakciójáról van szó, de a frakció vezetőnek kellene ebben nagyon gyorsan lépnie, mert nyilvánvalóan nem egyszerűen agályos ez az ügy, hanem idegesítő, és megint egy olyan ügy, ami egyébként éppen a Tisza renoméját fogja rontani. És Magyar Péter majd megint javíthat a közvéleménykutatási adatokon.
5: Hát ugye a Fidesznek mondtuk mindig, hogy bármit csinálnak már kontraproduktív. Ha ez nem is kontraproduktív, de egy kicsit hasonlatos sztori, tehát hogy ami ellen ők küzdöttek, ahogy mondod, és ami ellen kampányoltak, és a semmilyen fotóra emlékszünk, a helikopterrel, a skandináv, nem tudom, szarvas vadászaton, vagy nem tudom. Szóval egy kicsit más az a helyzet egyébként ott, mert ő politikusként engedte meg magának akkor, most itt nem tudjuk ezek mikor történtek, ezek a vadászatok, nem tudjuk, hogy nem felmentve a helyzetet, mert ez egy cudar kellemetlen helyzet, de nem tudjuk, hogy miből finanszírozta, mikorik ezek a fotók, és egyébként van vadászengedély, egy állítólag egyébként jó szakember, van végzettsége, meg
1: nem. Élő környezetért felel.
5: Rosszul hangzik. De abszolút disszonáns, és hogyha pusztán kommunikáció szempontból vizsgáljuk a helyzetet, akkor meg tartatatlan. Egészen egyszerűen tartatatlan. És lesz még ilyen számtalan, mert nyilván ez a maradék ellenzék kutatni, keresni fogja az összes ilyen ügyet, és adott helyzetben, adott pillanatban a megfelelő helyre el fogják helyezni ezeket a mondjuk úgy, hogy kellemetlenségeket, és akkor bíznak abban, hogy ez majd erodálja a pártot, és majd 4 év múlva annyi lesz az ilyen ügy, hogy akkor majd bon megfordul a helyzet, és akkor ők mutogathatnak újra majd mindenkire. Kellemetlen helyzet, szóval tényleg mondhatnám azt, hogy vállalhatatlan és káros.
1: Legyünk akkor politikai tanácsadók most, lényegüljünk át, mert hogy a kampány idején sokat hallgattuk azt, hogy amikor az egyes választókerületekben megjelentek a jelöltek, akkor majd ott lesznek a fideszes influencerek, olyan hálózata van a Fidesznek, hogy mindent kiderítenek róluk, hogy 5 éves korukban elcsortak egy csokit a boltból, és akkor ezek kiderülnek, és ezek elmaradtak. És most szivárognak ki, nyilván már egy súlyos választási vereség után a Fidesz szempontjából ezek az információk, de ezzel mit kezd itt Magyar Péter? Szerintetek, ha ti lennétek a tanácsadói, álljon bele ezekbe az ügyekbe, a diplomás ügybe, a szavazógombos ügybe? Le kellene váltani, cserélni ezeket az embereket, hogy példát statuáljon, hogy mi betartjuk a szabályokat? Vagy pedig csináljon úgy, mintha mi sem történt volna, úgyis nálunk van a társadalmi többség, és amíg ez megvan is jelentős, addig minek ugráljak?
3: Szerintem 16 évner után a politikailag is helyes döntés szerintem itt az, hogy meg kell szüntetni a következmények nélküli ország státuszt. A következményekkel a politikusoknak is számolni kell, ha hibázott, minimum vállalni kell érte a felelősséget, és hogyha annak egy olyan hatása van, hogy le kell mondani, hátra kell lépni, akkor egyébként ezt meg kell tenni. Ráadásul olyan politikai szituáció van jelenleg, hogy ezeket a Tisza a kormányzó képesség, vagy a kétharmad különleges veszélyeztetése nélkül meg tudja tenni. Tehát akkor, amikor egy pártnak a támogatottsága a teljes népességben 50% fölött van, akkor egyszerűen nincs politikai kockázata ezeknek a bevállalásának, sőt, inkább politikai előnye van, hiszen pontosan azzal szakít, aminek a leváltására létrejött ez a párt.
4: Így van, Magyar Péter ígéretei között az átláthatóság, tisztaság, számonkérhetőség és a következmények nélküliség megszüntetése szerepel.
1: De ezeket a képviselőket, bizottsági alelnököket, tagokat, ilyenkor le kéne váltani, le kéne vennie?
4: De vissza kell hívni. Tehát ez a vadász, aki most az élő környezet bizottságban van, lehet, hogy a mezőgazdasági bizottságban, ahol egyébként a vadászattal, halászattal, meg egyebekkel foglalkoznak, ott kiváló segítséget tudna nyújtani. Itt ez most egy olyan szituáció, ami én szerintem nem tartható, és hogyha én tanácsadó lennék, akkor egészen bizonyosan azt súgnám, vagy írnám le egy papírra, hogy kérjük meg a frakciót, hogy vegye innen vissza, rakja át más helyre, a diplomás esetében is azt, hogy visszaáll egy kicsit. nem föltétlenül kell, mert ezek egyébként a politikusoknál is majd intőjelként jelennek meg, és azt se tartom kizártnak, az elkövetkezendő 48 órában néhány önéletrajz változni fog. A hivatalos önéletrajz. De ezen a purgatóriumon át kell esni, és nem szabad abba a hibába esnünk, nekünk sem, meg másnak sem, hogy ezért mondjuk a kormányfőt tesszük felelőssé. Őt akkor tehetjük felelőssé, hogyha a saját pártjában nem lép fel ellene, nem szólal fel ellene.
5: Nincs két egyforma eset, abba a hibába teljesen senki, hogy ha bárki hibázik valamit, tehát amikor hiba történik, akkor azonnal fejeknek kell hullani. Most itt a vadász esetében még egyszer mondom, nem tudjuk, hogy mi történt, ez milyen pénzből, semmit nem tudunk, azon kívül, hogy vacakul néz ki az egész kontextusban az, hogy semmilyen Zsolt után egy ugyanilyen képen látszik. Tehát az optikája rossz.
1: De egyébként, okay, de akinek nincs diplomája, vagy más helyet
5: egyébként
1: szavaz.
5: Nem tudunk róla semmit. A konkrét esetről itt sem tudunk semmit. Nem felmentve. Tehát még egyszer mondom, hogy ez egy nagyon, nagyon kellemetlen és kellemetlen helyzet egyáltalán erről beszélni, mert ez is csak árt mindenkinek, hogy ez van. De generálisan fejeket hullajtani, mert valaki valahol majd hibázik, én azért azt sem tartanám elfogadhatónak. Tehát én nem tanácsolnám azt, hogyha bármi hiba történik, akkor azonnal mindenkit sikáljunk, mossunk el, és vessünk rá keresztet. Uh-huh. Oké, okay, csak hogy esete válogatja. A másik pedig az, hogy azért ezt érdemes látni, hogy itt politikai kommunikációról beszélünk, és politikai történésekről. Tehát a politikai kommunikációnak azért a dinamikája, a célja és módozatai logikája az kicsit más, mint a hétköznapi baráti beszélgetések, vagy az üzleti kommunikációnak a logikája. Tehát itt, hogy valami mennyit hoz, vagy mennyit visz, mikor milyen más témák írják felül ezt a témát, hogy most erről beszéljünk, vagy ne beszéljünk, lehet, hogy kell róla beszélni, ha nagyon nincs más, mert meg kell oldani, de egyébként lehet, hogy holnap jön egy egész. Tehát szerintem ez a téma, ez holnap már a lőtéri kutya nem fog erre emlékezni, erre az ügyre például, mert jönnek az újabb és újabb nagy volumenű ügyek. Tehát ezt generálisan megmondani, hogy mit csinálja a politikában, a politikai kommunikációban, ott az adott pillanat és az adott környezeti dimenziók döntenek.
1: Nem.
4: Bocsánat, kétségtelen, hogy minden pillanatban azt a pillanatot kell megnyerni a politikában, de a közvélemény nem ez szerint, a logika szerint működik. Az a fránya közvélemény a pillanaton túl is rendelkezik emlékekkel, és leginkább azzal, hogy hogyan kezeltük, mit tettünk, mit mondtunk. És én ezért mondom azt, hogy minimum azt kell mondani, hogy nem jó, rossz az akusztikája.
1: Gyűlnek ezek az emlékek, most 16 év után majd leváltják őket.
4: Hát nem föltétlenül, de higgyétek el, hogy ez egyébként romboló.
5: Szerintem a fogyasztóknak tehát a választók jelentős része nem tud visszaidézni mondatokat és mondásokat, és ez nem hiba, érzeteket tud adott pillanatban visszaidézni, azt így körülbelül el tudja képzelni, hogy mint az amerikai választások vitájánál, hogy a kék nyakkendősnek hiszek körülbelül, vagy a piros nyakkendősnek, és itt is ez történik. Tehát nem a konkrét ügy, vagy a konkrét mondatok számítanak, hanem milyen érzetet milyen érzet alakul ki a fogyasztóban. Tehát, hogy mondatokat vissza nem fognak tudni idézni, mint hogy én sem nagyon sokszor, az szerintem egészen biztos.
1: Parancsolj.
5: Bocsánat.
3: De ugye, egyébként Magyar Péter ugye ezzel kezdte a kormányzását. Ugye az első beszédében elmondta, hogy fogunk hibázni, és ki fogjuk javítani. Tehát egyébként valójában pontosan ezt az érzetet kell tudni megtartani, csak ezek az érzetek nagyon tudnak egy-egy ilyen ügynél tényleg így elkezdeni beégni, és hogyha ez a kormányzás elején elkezdődik, akkor egyszerűen egy pont, tehát, és most még tényleg kegyelmi állapot van, 50% fölött van a teljes népességben a párt. Mi lesz majd, amikor nagyobb hibák jönnek, és már lejjebb vannak, azért kell szerintem itt megfogni.
1: Na itt megfogom ezt a témát, mert nekem is van egy érzetem, egy érzésem, hogy a nézők már nagyon várják ezt a bizonyos Megafon és Mészáros Lőrinc témát, akkor nem csigázom tovább a kedves nézőket. Jöjjön!
2: 2022 óta Mészáros Lőrinc érdekeltségében álló V7 ZRT, az Aircord Kft. És a Kontúr Csoport Kft. Építőipari cégek legalább 4,5 milliárd forinttal támogatták a Fidesz szócsöveként működő Megafon Digitális Inkubátor Központot, tudta meg a Direkt 36. 2022-ben a választások előtt 100 millió forint támogatást, 2023-ban 217 millió forint támogatást, 2024-ben viszont már 3 milliárd forintos támogatást kapott a Megafon ezektől a cégektől. A Megafon ismert arcai korábban azt állították, magánadományokból működtették az 57 főt foglalkoztató vállalatot.
1: Hát ezekből a dokumentumokból kiderült olyan üzenet is, hogy kérlek utaljuk el az 500 millió támogatást a Megafonnak most, szól a V-híd vezetésének belső levele. Hát nyilván ez egy napi bevétele lehet ennek a cégnek, most nem akarok hasra ütni, de valószínűleg adott esetben Mészáros Lőrinc le sem hajol ezért a pénzért. Na, de ezért 500 millió forintról beszélünk. Semmiféle belső ellenőrzés, marketing stratégia, egyetlen üzenet, utaljuk át ezt a pénzt. És ez a Megafon központ nem termelt javakat, nem volt bevétele, ellenben szívta magába ezeket az összegeket. Viszont majd ott a jog előtt, vagy bíróság előtt, ha lesz egyáltalán ez ügyben feljelentés, lehet, hogy teljes biztonságban vannak, hiszen hivatalosan ez nem közpénz.
3: Ezekkel a cégekkel a legnagyobb probléma az volt, hogy a bevételüknek a jelentős része az állami beruházásokból származott. Ezek jellemzően olyan cégek, ahogy így megnéztem a neveket, amik leginkább a vasútépítés területén működtek. Hát, hogy sem, a magyar államon kívül vasutat nem nagyon épít Magyarországon senki. Tehát ebből a szempontból ezek a cégek igenis közpénzt használtak fel.
5: De ott elveszte a közpénz jellegét, hiszen ezek magánvállalkozások. Ugye? Tehát hivatalosan ezek magánvállalatok. Tehát attól, hogy állam a megrendelő, ez még egy magánpénzé válik.
3: Persze, ezzel egy normális jogállamban semmi probléma nem lenne, hogyha egy magáncég egyébként támogat valami, bármilyen oldalhoz tartozó sajtót. Azonban hát ennek itt nyilvánvalóan a NER működési logikájából fakad az a probléma, hogy hát egyértelmű volt, hogy ezek a cégek ezt a pénzt hogy nyerték el a pályázatokon, miért tudtak ennyire prosperálni, és az is, hogy a Megafon mire használta ezt a pénzt. Szóval éppen ezért, miközben persze lehet, hogy jogilag ez nem megfogható, de hogy politikai erkölcsi értelemben ez biztosan problémás, az teljesen egyértelmű. Valószínűleg azért az április 12-i eredményben ennek nagy szerepe van, hogy ők így működtek.
4: Nem véletlenül került a Belgrád-Budapest vasútvonal annyiba, mint amennyibe. Tudnék, akkor, amikor az árazást megcsinálták, akkor beleszámították, hogy kell Lőrincnek, kell a menedzsmentnek, kell a Fidesznek, kell a Megafonnak, kell Andikának, kell nem tudom én micsoda, és kijött egy szép sor, ami megnövelte egy normális beruházás költségeit, félretéve a tréfát. Te, mint lapkiadó, ennyi pénzzel mit tudnál kezdeni? Nyilvánvalóan föl tudnál építeni egy nagyon erős birodalmat, legalábbis a 4,5 milliárdból. Mi adófizetők pedig kaptuk a tömény propagandát ezektől a fiúktól, lányoktól, a szemünkbe hazudtak, és becsaptak bennünket. Egyszerűen felháborító, és az, hogy magáncégből ment ki, megnézném én azt a könyvelési tételt, hogy az APEC helyében, hogy hova rakták, hova könyvelték ezt. Nem lehet csak így egy stratégiai igazgató utasítására 500 milliárdot, még hogyha az ott szabad szemmel nem is nagyon észrevehető, elutalni.
5: Ne, nem igazolandó, mondtam ezt.
4: Csak azt mondom, hogy
5: éreztétek a súlyát azért annak, ahogy ezt mondtam.
4: Hát ezeket elkapható, és el is kell őket kapni, egyszerűen azért, mert ez az országgal szembeni merénylet, amit ők csináltak az elmúlt időszakban.
5: Hát a sajtót említetted, hogy bármilyen sajtót támogathat egy vállalat, de hát ezért itt ne beszéljünk sajtóról. Tehát ez egy konkrét, nevesített konkrét nevesített propagandagépezet volt, ami harsogta a központilag kiadott utasításokat.
1: Igen, de erre mondhatja valaki azt, hogy ez ízlés kérdése, mert egy Fidesz magszavazónak
5: nem, azért
1: ez jelenti
5: nem
1: mond, a sajtó.
5: Erre nem mondjuk, de nem.
1: De
5: nem,
1: azt viszont nem, tudjuk,
5: nem,
1: hogy,
5: nem mondjuk, hogy a sajtó
1: piaci érték többszörösét kapták ezek az influencerek, egyik, a másik pedig, amit reklámra költöttek rájuk. Tehát, hogy az, hogy nem tudtunk úgy elrejtőzni az interneten, hogy ne kapjuk az arcunkba azt, hogy a kopaszoszt mit gondol, vagy Bohár Dániel, vagy Deák Dániel, az annak volt köszönhető, hogy egy-egy ilyen influencerre, amit egy hónapban költöttek, az mondjuk a németországi social media politikai költésnek felelt meg. Tehát, hogy ide mentek el ezek a pénzek, és itt lehet szerintem megfogni azt, hogy ez miért volt eléggé.
3: Hát ugye pont ez a gyakorlatuk a magyar reklámpiacot olyan torz valamivé tette, ami egyébként tényleg a minőségi sajtónak és a normál sajtónak a működését lehetetlenítette el, hiszen...
5: Nem csak azt, a cégek social media hirdetéseit is az egekbe lökte.
3: Pontosan.
5: A hirdetési költségeket, nem a reklámot magát lehetetlenítette el, hanem a hirdetési költségek az emekbe emelkedtek a social media piacon. Szóval szerintem megint egy minden vitán felülálló értéklánc volt, úgyhogy biztos, hogy lehetne mit hol megnézni. Egyébként a 4,2 milliárd, hogy milyen sokan voltak ezek a megafonosok, ahhoz képest nem is olyan sok, amikor...
1: Harmadrészt pedig most én fogom ellehetetleníteni ezt az adást.
5: Egy milliárdot vettek ki a kis hírportáikból, amiből
1: ellehetetlenítem ezt az adást, mert vége a műsoridőnek. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek, tényleg köszönöm szépen. De hát a műsoridő a szent, vagy legalábbis igyekszünk betartani. Ez volt már az Aktuál, holnap is érkezünk adással, viszontlátásra, szép estét kívánok!

0: műsorajánló. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Utazók Podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit.
1: A műsort a Tánc és Színház Nonprofit Kft. Támogatta.
0: Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Szigorítaná a kormány a vagyonadót, így például Mészáros Lőrinc nem az eddig becsült 17, hanem 23 milliárd forintot fizethetne. Jó estét kívánok, kezdődik az Aktuál, mutatjuk a részleteket.
3: A szabadságharc vértanúihoz hasonlította a Fidesz a letartóztatott politikusait. A párt a politikai foglyok szabadon bocsátását követeli. Szerintük politikai leszámolás zajlik. Több mint 500 millió forintot költött a külügyminisztérium szállodákra 4 év alatt. Szijjártó Péter szobái csaknem 54 millióba kerültek. Egy éjszaka átlagosan 579 000 forint volt. Őrsi Gergely szerint egyetlen tanú vallomásszól ellene a 290 milliós korrupciós ügyben. A második kerület baloldali polgármestere tagadja a vádakat, és bizonyítékok hiányára hivatkozik. Vendégeink Tétényi Éva építész, Magyar György ügyvéd, Murányi András az Index felelős szerkesztője.
0: Ez az Aktuál. A stúdióban Szlazsánszky Ferenc.
2: Jó estét kívánok, tehát kezdjük a nap kérdésével, amely ma így szól. Ön szerint hibázott a Tisza frakció, amikor egy hobbivadászt jelölt a parlament élő környezetért felelős bizottságába? Ráadásul alelnöknek. Szavazóink 61%-a véli úgy, hogy igen, hibázott a Tisza frakció, 39%-a mondja azt, hogy nem. Köszönjük, majd